Mai alkalommal részben még Ábrahám életéhez kapcsolódva azért tovább lépnénk a pátriárkák történetében, és Izsákról, illetve még Ábrahámról fog szólni a mai esti előadásunk. És egy picit visszakapcsolnék oda, ahol befejeződött az elmúlt heti alkalom, hogy egy kicsit visszaemlékezzünk arra, hogy miről is volt szó. És ugye, ha emlékeznek rá, akkor ezzel a képpel fejeztük be a múlt heti alkalmunkkor egy 6. századi bécsi genezis ábrázolás, Ábrahám és az ő teremtője az Isten. Említettem, hogy nagyon tapintatosan jelenik meg az Isten ábrázolás itt a képen. Ugye csak a teremtő kéz, az Isten keze jelenik meg a kép felső sarkán, és ott van az égbolt tele a csillagokkal. És ugye ehhez kapcsolódó történet a Bibliában az, hogy Ábrahámnak az az ígéret adatott Istentől, így kapta az ő elhívását, hogyha ő eleget tesz annak a feltételnek, hogy elhagyja a családját és elhagyja az ő földét, ugye Ur-Kasdim városát és aztán Harrán városát, vagyis Mezopotámia területét, és elmegy arra a földre, amelyet az Isten mutat neki, amit Ábrahám igazán ugye nem ismert, erről is beszélgettünk az előző alkalommal, akkor az Isten nagy néppé fogja őt tenni. És egy este, egy éjszaka, amikor Ábrahám imádkozott az Istenhez, akkor az Isten kivezette őt, vagy kivitte őt az ő sátra elé, és azt mondta neki, hogy tekints fel az égre, és nézd meg a csillagokat, és ugye ezt örökíti meg ez a kép is, ez a genezis ábrázolás. És ahogy nem tudod megszámolni a csillagokat az égen, úgy leszel majd a te utódaiddal is, úgy azokat sem fogod tudni megszámolni, olyan sokan lesznek. És ugye elhangzott így az előző előadás alkalmával, hogy ugye Ábrahám eleget tett a feltételnek. Kijött egy nagyon civilizált városból, úrvárosából, és elment Kánaán földjére, ahol alapvetően csak beduin nomádok, pásztorok éltek, kisebb városok, települések voltak csak, és egy olyan földön kellett, hogy éljen innentől kezdve, ahol sokkal egyszerűbb életmódot kellett követnie, már nem városi házban lakott, hanem egyszerű sátorban. Alapvetően egyszerű emberek, pásztoremberek vették körül, és egy olyan életet kellett élnie, amely állandóan kiszolgáltatott volt, részben az időjárásnak, részben pedig azoknak az embereknek, akik körülötte éltek. És amikor olvasuk a bibliai történetet Genezis könyvében, akkor úgy csodálatos látni Ábrahámnak, Isten barátjának a hitét. Erről is szó volt az előző alkalommal, hogy a Biblia így hívja Ábrahámot, hogy ő Isten barátja volt. Ugyanis telnek múlnak az évek, amikortól kezdődően az elhívást és az ígéretet kapta, és úgy tűnik, hogy az ígéretek nem teljesednek. Ábrahámnak sok vagyona van, rengeteg jószága. A Bibliából kiderül, hogy van 318 felnőtt férfi harcos, aki a keze alá tartozik, hogy egy óriási nagy nemzetségben éltek együtt ekkor egy sátor területen, az ő katonáival együtt. Azonban van egy óriási nagy probléma az ő életében, mégpedig az, hogy nem látja teljesedni azt az ígéretet, hogy neki utóda lesz. És olvassuk Genezis történetét, akkor láthatjuk azt, hogy Ábrahám odáig eljut, hogy azt mondja, hogy hát, nekem van egy szolgám, a damaszkuszbeli Eliézer, és majd akkor ő örökli a vagyonomat. De aztán, amikor Isten mindig vissza és visszatérően megerősíti neki ezt az ígéretet, hogy de lesz utódod, Ábrahám, lesz egy vér szerinti magod, akkor Ábrahám mindig megerősödik és hisz az Istennek, és ugye azt írja ott a Biblia, hogy és ez tulajdonítatik neki igazságul. És nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, hogy az ember nagyon sokszor van, hogy várnia kell valamire az életben. És mi emberek általában türelmetlenek vagyunk, és úgy szeretnénk mindjárt mindent azonnal megkapni. És ha utána számol valaki a Bibliában annak, hogy Ábrahám hány évig várt türelmesen az ígéret teljesedésére, anélkül, hogy bármit emberileg tett volna, vagy próbált volna hát úgy erőlködni, hogy ez az ígéret valóra váljon, akkor azt vehetjük így a bibliai kronológia alapján, hogy körülbelül 11 évig várt Ábrahám türelmesen. És 11 évig várta, hogy majd csak születik egy gyermeke, az ígért gyermek, akit Isten megígért, az ő barátja megígért neki, és 11 év eltelik úgy, hogy nem születik meg a várva várt gyermek. És akkor Ábrahám, aki, és ugye itt jön be, amiről a múlt alkalomra beszélgetés során kerítettünk már sort, hogy a Biblia egy olyan jellemábrázolást ad az emberekről, ami nagyon reális. Ő nem túlozza el a hithősöknek a jellemrajzát, nem mondja ezt Ábrahámról, hogy egy tökéletes ember volt életének minden cselekedetében, hiszen 11 év után Ábrahám is egy picit feladja, és azt mondja, hogy hát megpróbálok emberileg is tenni valamit, hogy ez az ígéret valóra váljon. Az én feleségem Sára, akit én nagyon szeretek, ő meddő, tőle nem fog születni gyermekem, hát valamit ki kéne találni, hogy azért ez az ígért gyermek megszülethessen.
És ugye hát itt jön be az emberi természetünknek az álhatatlansága, ami ugye Ábrahámnál is jelen volt az ő életében. Ugye egy olyan döntést hoz az ő feleségével, Sárával együtt, ami hát nem egy tökéletes megoldás az ő életükre nézve. Nem tudom, mennyire ismerős a Bibliának ez a mozzanata, vagy ez a kis története. Ugye Ábrahám és Sára közösen megegyeznek abban, hogy van egy szolgáló leányuk, akit Hágárnak hívnak, és hogy vegye Ábrahám feleségül Hágárt, és majd a tőle született gyermek lesz az utód, az örökös. Most ez egy 20. század vagy 21. századi gondolkodással ugye egy picit olyan furcsának tűnik, és azt mondjuk, hogy hát miféle ötlet, hát nem valószínű, hogy a mai nap valakinek ez jutna eszébe megoldásképpen. Hogy egy picit élét vegyen így a megbotránkozásunknak, vagy a furcsaságunknak, abban a korban, amikor Ábrahámék éltek, tehát a pátriárkális korban, ez egy egyáltalán nem egy ilyen extrém, egy ilyen furcsa ötlet volt, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy általános gyakorlat, egy bevett jogszokás volt a korabeli Közel-Keleten. Ha megyünk a következő képünkre, akkor itt kivetítve látunk egy oszlopot. Nem tudom, hogy kinek mennyire lehet ismerős így a tanulmányaiból, vagy a könyv forgatásai közben. Ugye ez Hammurapinak a törvény oszlopa. A közel-keleti jogalkotásnak a, úgy kell mondjam, hogy a legklasszikusabb és legősibb alkotása. Hammurapi Babilonnak a királya volt, az ő nevéhez fűződik az Óbabiloni birodalomnak a megalapítása. Egy nagyon tehetséges hadvezér, diplomata volt, építető volt, ő építette ki Babilonnak a városát. Az 1700-as években, tehát a Krisztus előtti 18. században volt Babilonnak az uralkodója, és az ő nevéhez fűződik ennek a több mint 2 méter magas, fekete dioritból készült oszlopnak a megalkotása. 300 paragrafus, 300 jogszabály van ezen a nagy diorit kő oszlopon fölvésve. Ugye a képen nem annyira látszik, de itt szorakoznak folyamatosan a szövegek, és ugye a képnek, vagyis hát az oszlopnak a legtetején pedig látható maga Hammurapi is, aki alkotja, illetve megadja ezeket a törvényeket a babiloni népnek. És hát minden bizonnyal Hammurapi nem tett más, mint a meglévő jogszokást írásba foglalta. És ez a Hammurapi törvény oszlop kapcsolódik szorosan az Ábrahám történethez, méghozzá ehhez a mozzanathoz, hogy ő Hágárt feleségül vette. Hogy az a Közel-Keletnek egy általános joggyakorlata volt, itt össze lehet hasonlítani, 3 olyan paragrafus is van, ami teljesen egybecseng az Ábrahám történettel. Ugyanis Hammurapi is ismeri ezt a jogszokást, és hát ajánlja is ezt a jogszokást, hogyha egy törvényes feleségtől nem születik gyermeke a családfőnek, akkor megteheti azt, hogy egy második feleséget vesz magának, akár a szolgáló lány, tehát kifejezetten ilyen paragrafus is van, és a szolgáló lányától született gyermekét kinevezheti törvényes utódának ez a családfő. Ugye nem tudom, mennyire vagyunk járatosak az ókori Közel-Keletnek a jogi viszonyaiban. Ugye a családfő teljhatalmú úr. Ugye patriarchátus van. Gyakorlatilag a férfinak a családon belül egy olyan szerepe van, ami megkérdőjelezhetetlen és megfellebbezhetetlen. Az ókori Közel-Keleten az apának joga volt arra, hát ugye hála Istennek, hogy már modern korban élünk, egy apának joga volt arra, hogy a feleségét vagy a gyerekeit eladja a rabszolgának akkor, hogyha az anyagi körülményei olyanokká váltak. Gyakorlatilag meg is ölhette a gyermekét, mert tehát hogyha úgy vélte, hogy túlságosan lázadozik, mert erre is meg voltak engedve, tehát ezt is megengedték a korabeli jogszabályok. És ugye hát ilyen helyzet is előállhatott, ami ugye itt az Ábrahám történetben is ugye megismétlődik, és ugye ne felejtsük el, hogy Ábrahám még Mezopotámiából jöttek ki, tehát ebből a világból, ebből a közel-keleti hát, világból származtak, és hozták ezt a fajta joggyakorlatot, amit itt Hammurapi is tanácsol, hogy akkor legyen egy mellék feleség, és annak a gyermeke lesz majd a törvényes fiútod. És érdekes, hogy 2 olyan paragrafus is van, ami kitér arra a Hammurapi törvényoszlopában, hogy mi legyen abban az esetben, hogyha esetleg a későbbiekben bonyodalmak lépnek fel. Mi legyen akkor, hogyha esetleg a későbbiekben ez a szolgáló leány, akinek mondjuk fia születik, hát túlságosan nagyra nő, és nagyon hatalmaskodni kezd, és él azzal a jogával, illetve hát azzal az előnyével, hogy neki fiú gyermeke van. És ugye ez majd kiderül később az Ábrahám történetben, hogy ugye ez visszaköszön, hiszen Ábrahám még ezzel a döntéssel, hogy ők ezt az utat választották, hát nem éppen az egyenes isteni akaratot követték. És ugye ezt Ábrahám is csak szépen fokozatosan kezdi meglátni, hogy nem volt ez egy jó döntés a részéről, hogy Hágárt maga mellé vette feleségnek, mert rengeteg konfliktus és rengeteg bonyodalom támadt,
amiket itt a Hammurapi törvényoszlop is megemlít. Tehát eljutunk Ábrahám életében ehhez a ponthoz, hogy megszületik ugye egy gyermeke Hágártól, és ő Izmael. És hogy Ábrahám ennyire nincs kezdetben tudatában annak, hogy ez nem az a gyermek, akit Isten megígért neki, ezt onnan is tudjuk, hogy Izmaelnek a neve héberül azt jelenti, hogy akit Isten megígért. Ugye a héber nevek beszélő nevek. Ugye a mai korban már ritkán találkozunk ezzel, hogy valaki egy olyan nevet kap, aminek valami rendkívüli jelentősége lenne. Viszont az ókori zsidó hagyomány és hát a zsidók előtti közel-keleti és kánáni gyakorlat is az volt, hogy a gyermekeket valamilyen szempontból, a gyermekek valamilyen szempontból egy olyan nevet kaptak, ami jelentett valamit. Vagy a szülőknek az Isten fele való viszonyulását fejezte ki, vagy a gyermek születése körülményeit, ugye Izmaelnél is ez volt, hogy akit Isten megígért. Sőt, olyan nevek is vannak, és majd a pátriárkák korában fogunk ilyen gyermeknévadással is találkozni, ami egy picit profétikusan már megjövendőli előre, hogy melyik gyermeknek milyen lesz a jelleme. A Jákobnál fog ez előkerülni, akinek a neve azt jelenti, hogy ügyeskedő csaló. Itt is tehát Izmael nevénél is egy ilyen szokással találkozunk, hogy a neve ezt jelenti, hogy akit Isten megígért. Vagyis Ábrahám azt gondolta kezdetben, hogy Izmael lesz az a gyermek, akit Isten megígért. És aztán Isten megjelenik Ábrahámnak, és azt mondja neki, hogy nem Ábrahám. Kétség kívül, így fogalmazott a Bibliában Genezis könyve, hogy kétség kívül Sára lesz a te feleséged, és attól lesz egy gyermeked, aki a megígért gyermek. És aztán Ábrahám valóban fokozatosan megtapasztalja, hogy hát ez a döntés ez nem volt egy jó döntés, és minden rossz döntésünknek ugye megvan a maga rossz következménye, ez már egy kicsit a saját életünkben nézve is tanulság, hogyha egyszer egy rossz útra tettük a lábunkat, ugye az az út vezet valahová, és a rossz döntéseinknek a sorozatos rossz következményei bizony bekövetkeznek az életünkben. Csak egy picit zárójelben tennék még annyit ehhez a mozzanathoz hozzá, hogy valahol képet kaphatunk itt arra nézve is, hogy Isten hogyan avatkozik, vagy hogyan nem avatkozik be az emberi életbe. Ugye Ábrahám Isten barátja volt. Ábrahám kapott egy ígéretet Istentől, de elbizonytalanodott ebben az ígéretben, és egy emberi megoldást keresett. Isten nem állított neki egy tiltófát, és nem kopintott Ábrahám fejére, hogy Ábrahám ne tedd, nem tartotta készakarva vissza attól, hogy elvegye Hágárt feleségül. Az Isten tiszteletbe tartotta a szabad akaratát Ábrahámnak. Rossz döntés volt, megengedte, hogy meghozza ezt a rossz döntést, de utána Ábrahám nem tudta kikerülni nyilvánvalóan ennek a következményeit. És ugye előállt az a helyzet, amit végül is a Hammurapi törvényoszlop is az egyik paragrafusában előállít, vagy megjelenít, hogy ugye Hágár, ahogy megszülte Izmaelt, az ő fiát, onnantól kezdve elkezdett, hát ugye úgy szoktuk nagyon profánul, vagy nagyon egyszerűen fogalmazni, hogy magaslóra ült onnantól kezdve. Ugye nagyon sokszor visszafeleselt az ő úrnőjének, és biztos nyerekben érezte magát, hiszen ő övé volt a gyermek, Ábrahámnak az egyetlen gyermeke, aki minden szempontból az örökösnek számított a családon belül. És azért egy ekkora nemzetségnél, ahol 318 fegyveres katona volt Ábrahám keze alatt, ugye ez nem kis dolognak számított, hogy egy egész ilyen vagyont, meg egy ilyen hatalmas sereget örököl majd ez a gyermek. És Hágár ugye egyre többször feleselt, és egyre többször vágott vissza Sárának, és hát ugye Sára mit tett? Ment a férjéhez, és mondta Ábrahámnak, hogy hát ugyan tedd már helyre ezt a szolgálólányt, ugye mégiscsak mit képzel. És ugye Ábrahám hirtelen két malom ölőkő közé került, ugye egyik oldalról ott volt Hágár, aki a fiának az anyja volt, másik oldalról ott volt Sára, aki pedig a felesége volt. És hát ugye egyre többször tapasztalta meg, hogy hát ez így bizony nem jó. Szóval ez egy nem jó döntés volt, és valamit kéne tenni, hogy ez így ne folytatódjon tovább. Most a helyzet csak tovább bonyolódott, nem sokára, illetve hát ugye 14 év elteltével, ugyanis 14 év után, amikor már igazán alapvetően emberileg számítani nem lehetett rá, Sárának is megszületett a gyermeke, akit Izsáknak nevezett el. Az Izsák név, nem tudom, tudják-e mit jelent, nagyon kedves jelentése van, azt jelenti, hogy nevetős, mosolygós. Ugye Sára így fogalmazza meg, amikor megszületik Izsák, hogy örömet, nevetést szerzett nekem az Isten. Ugye megörült, hiszen hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül vártak a megígért gyermekre. És ugye elképzelhetjük Ábrahámnak a helyzetét, hogy az egyik szeme sírt, a másik nevetett, hiszen megszületett az ígért gyermek, viszont ott volt egy óriási nagy konfliktusban, hogy most már két gyerek van, meg két asszony, és a két gyerek, meg a két asszony, hát el lehet képzelni, ugye állandóak voltak a veszekedések és a viszálykodások. És ugye ekkor történik egy olyan mozzanat a Genezis könyvében leírtak szerint, ami egy újabb, egy kicsit elgondolkoztatásra késztet bennünket,
Ugyanis Isten megkeresi Ábrahámot egy bizonyos idő eltelte után, és azt mondja Ábrahámnak, hogy szóval ez a felállás, ezt most már itt meg kell szüntetni, és Hágárt el kell, hogy küld a házattól, a gyerekkel együtt. És nem tudom, hogy ez így kire hogy hat, ugye egy első pillanatra egy picit úgy érezzük, hogy hát azért ez valahol igazságtalanság, vagy hát szegény Hágár meg az a szegény gyerek. Hát azért mégis kitenni őket a sehova, meg a semmire, meg hát mégis mi lesz velük a közel-keleti viszonyok között. De azért egy picit, ha belegondolunk a történetnek, a helyzetnek a gyakorlati mi létébe, ugye a hétköznapokba, azért meglehetősen idegőrről lehetett mind Hágárnak, mind Izmaelnek, mind Izsáknak, mind Sárának, és hát végsősorban ugye Ábrahámnak ebben a helyzetben benne lenni. Két család, két gyerek, szóval ez állandó konfliktusokhoz vezetett. Ugye Ábrahám hozott egy rossz döntést, ugye ebből indultunk ki, Hágárt feleségül vette, lett egy gyermeke, de ez sok-sok konfliktus helyzetet teremtett, és valahol a rossz döntéséből következett, hogy egy olyan élethelyzet alakult ki, és azért is feszegettem ezt a kérdést egy picit többet, mert a mi életünk is kerülhet ilyen helyzetbe. Amikor olyan élethelyzet alakul ki körülöttünk, hogy egyszerűen nincs jó döntés az életünkben valahol. Tehát meg kell hoznunk egy döntést, mert a helyzet döntése kényszerít bennünket, de nehéz olyan döntést hozni, ami mindenkinek abszolút jó lenne. És ugye Ábrahámnak is kell hozni egy döntést, nem jó, hogy el kell, hogy küldje Hágárt és az ő fiát. De az adott helyzetben még ez volt a legjobb megoldás. És ugye kapott egy bátorítást, egy vigasztalást is Istentől. Azt mondta neki Isten, hogy Ábrahám, bízz bennem. Én ezt az asszonyt és ezt a fiút, én ezt gondját fogom viselni, nem lesznek magukra hagyatva. És ennek a fiúnak is nagy nemzete lesz. És egy érdekes profécia is elhangzik Izmaelről. Azt mondja Isten róla, hogy ő vad természetű lesz, hogy ő mindig mások ellen emeli fel a kezét, és hogy mindig az atyafia ellen veti fel, vagy üti fel az ő sátorát. Nem tudom, tudják-e, hogy Izmaeltől a Biblia szerint mely népek származtak le? Ugye az arab népek származtak le, és érdekesen teljesedik ez a profécia egészen napjainkig is, ugye egész a mai napi rádiót is, ha bekapcsoljuk. Ugye az arab-izraeli ellentét, ugye Izsáknak a leszármazottai voltak az izraeliták, ez a mai napig fennáll, és a világ történelemben valahol ez mindig is így volt, hogy a vallás miatt és a nemzetiségi különbségek miatt ez a mindig ellenébe üti fel sátorát mondat, ez Genezis könyve óta valahol valósággá lett. Ha megyünk a következő képünkre, akkor megnézhetjük, hogy hová került aztán Izmael. Ugye nem a legkedvezőbb életkörülmények közé. Egy nagyon sivatagos területre vándorolt Hágárral, az ő édesanyjával együtt, és a Biblia innentől kezdve viszonylag keveset ír róla. Annyit tudunk meg róla, hogy vadász ember lesz, íjjal, nyillal vadászik és járja a Negevnek és egyéb pusztáknak a sivatagos részeit. Annyit tudunk meg róla aztán a későbbiekben, hogy valóban vad természetűvé válik, ahogy a Biblia előre megjövendölte róla, és hogy egy idegen származású, egy egyiptomi nőt vesz feleségül. Ugye ez majd a Bibliában nagyon sokszor visszaköszön, hogy a feleségek eléggé befolyásolják a férjeiket, és ez ugye a mai napig is azért tulajdonképpen így van, hogy oda-vissza hatás van a házastársak között. És ugye ez a választás Izmael részéről, hogy ő egy nem igaz hitű feleséget választott magának, ez tovább sodorta őt az Istentől elfelé vezető úton. De nézzük meg, hogy mi lett Ábrahámékkal, Ábrahámmal és Izsákkal a továbbiakban. A következő képünkön láthatjuk, hogy hol éltek ők. Ugye a Biblia azt jegyzi fel róluk, hogy Hebron közelében Mamré tölgyesében lakozott Ábrahám az ő családjával együtt. Most Mamréről nagyon sokáig nem tudták, hogy körülbelül hol található, vagy hol is keressék Hebron környékén. Egészen 1923-ig, amikor egy német expedíció megtalálta, minden bizonnyal megtalálta Mamré tölgyesének a helyét. Ugyanis ezen a helyen már egészen a korai időktől kezdve a zsidók is emlékhelyet emeltek Ábrahám tiszteletére. És a régészek megtalálták nem csak azt az alapkövet, amit a hagyomány legalábbis Ábrahámnak tulajdonít, hogy ő ott egy oltárt épített az Úrnak, és ott akörül telepedett le a családjával. Megtalálták ezt az alapkövet, az alapkő fölé emelt heródesi templomot, ugyanis Heródes volt, aki először emlékhelyet emelt Ábrahámnak és a Mamré tölgyesnek, és aztán megtalálták a ráépített bizánci alapokon egy templomot, ami szintén ennek a ábrahámi alapokra épült emlékműnek volt a további emlékhelye. Ezt a mai napig meg lehet ugye tekinteni, Izrael földjén, Hebron környékén van Mamré tölgyese. Itt él tehát Ábrahám és Izsák, és a következő képen egy ábrázolást láthatunk arról, hogy milyen is lehetett az ő kettőjük kapcsolata.
Rembrandtnak, a 17. századi nagy németalföldi festőnek egy részkarcát láthatjuk, hogy Ábrahám és Izsák beszélgetnek egymással. De csak egy picit kell, hogy a saját lelkükbe belegondoljanak, ugye szinte mindenkinek van gyereke vagy szülei, akire egy vissza tud emlékezni, vagy a mindennapokat így maga elé tudja vetíteni. Ábrahámról el lehet képzelni, hogy ennyi év várakozás után, hiszen 25 évet várt arra, hogy megszülessen Izsák, nagyon szerette az ő gyermekét. Ábrahám hatalmas tudással rendelkezett, ne felejtsük el, hiszen Mezopotámiából jött, úrvárosából, és mind azt a tudást, amit ő Mezopotámiában összeszedett az iskolákban, és mindazt az Isten ismeretet, amivel ő rendelkezett, azt szépen átadta az ő fiának, az ő egyetlen egy fiának, Izsáknak. De azért ezek a hétköznapok nem voltak annyira derűsek mindig. Ha megyünk a következő képünkre, akkor most sorozatban láthatunk egy-két életképet, hogy hogyan is képzelhetjük el az ő mindennapjaikat. Ez az előző alkalommal is volt már kivetítve ez a kép, hogy a Biblia zsidókhoz írt levélben emlékezik meg róla, hogy Ábrahám és Izsák és aztán Jákob is sátorokban lakoztak az ígéret földjén. Ugye ők nem lettek soha itt, hogy úgy mondjam, állampolgárok, bár abban az időben ugye nem volt ilyesmi, de mindig idegennek és jövevénynek számítottak az itt élők közepette. Érdekes egyébként, hogy a Biblia leírja azt, hogy az itt élők nagyon pozitívan viszonyultak Ábrahámhoz és a családjához. Nagyon ritkán volt, főleg már inkább az utódaik alatt, amikor háborúságról tesz bizonyságot, vagy ír, emlékezik meg a Biblia. Általában azt írja le, hogy a közeli törzseknek a vezetői népei szoros barátságot ápoltak Ábrahámmal és a családjával. Sőt, nagyon sokszor ők keresték meg Ábrahámot azzal, nagyon sokszor ismétlődik ez a formula a Genezis könyvében, hogy te Istentől való fejedelem vagy mi közöttünk. Szóval valami látszik a te életeden, a te háztartásodon, a szolgáidon, hogy te valahogy más vagy, mint mi, és ezt mi elismerjük. Alapvetően tehát sátorokban éltek, ugye említettem, hogy ezek ilyen kb. 2 méter belmagasságú sátrak voltak, kecskeszőrből készítették a sátorponyvát, ez a nőknek a feladata volt, és a nők cipelték általában a sátorrudakat is, hogyha rövid távon mentek, a hosszú távon akkor ugye a szamarak, de a nők dolga volt a sátor verése, a sátornak a felállítása. Ha a következő képre megyünk, akkor láthatjuk, hogy mi okozta a legfőbb problémát, ami miatt igen sűrűn kellett változtatni a telephelyet. Ugye a legtöbb problémát a víz okozta, és az, hogy csak időszakos vízjárások voltak ezeken a területeken, ugye a Hebron környékének és a Hebrontól délre eső területeken. Az évi csapadékmennyiség mindösszesen 200-300 mm volt, és nagyon sokszor kellett fölvenni a sátorfát és tovább menni egy olyan területre, ahol már volt elegendő víz. Állandó problémát okozott a kutak, az ásott kutak körüli harc. Ugye erről is feljegyzést ad nekünk Genezis könyve, amikor arról beszél, hogy bizony előfordult, hogy erőszakkal is elvettek kutakat, még Ábrahám életében is, Ábrahámtól is, és harc folyt egy-egy vízterületért, hiszen az állatok víz nélkül nem tudtak megmaradni. És egy-egy területen kimerült a vízforrás, fölszedték a sátorfájukat, és ilyen ponyvás kocsikra helyezték a mozgatható értékeiket, és tovább vándoroltak következő más vidékekre. Következőképpen láthatjuk, hogy milyen is lehetett ez a vonulás, vagy hogyan is nézhettek ki a pásztorok, akik a vonulás közben a nyájaikat is terelték. Ugye megint csak láthatjuk a kietlen kopárvidéket, és láthatjuk azt, hogy azért elég embert próbáló feladat lehetett ezekre a nyájakra vigyázni. Hiszen mindenféle vadállatok is előfordulhattak. Ugye ezért volt az, hogy ezek a pásztorok, és ugye Ábrahámnak is át kellett szoknia erre az életmódra, fizikailag egy nagyon kemény munkát kellett, hogy végezzenek, jó fizikai erőléttel is kellett rendelkezni, és a kis Izsák is, amellett, hogy nyilván nagy tudást szerzett az apjától, és megtanulta az igaz Isten ismeretet, amellett komoly, kemény fizikai munkának is ki volt éve a hétköznapokban. Szóval már nem leselkedett úrvárosának a kényelme, hanem neki a hétköznapokban kellett megtanulni azt, hogy mit jelent kiszolgáltatottnak lenni a víztől, az éghajlattól, az állatoktól és a különböző ellenséges törzsektől. Ugye ez egy kis víztömlő, egy bőrből készült víztároló. Ugye ebben tárolták a vizet, vagy így szállították a vizet, amikor két állomás között voltak. Ugye nagyon sokszor ki kellett tartani a víznek egyik kúttól a másikig. És ugye ez a mai időknek a mostani felvétele, a mai időkig sem igazán változott ez a fajta nomád pásztorkodás, pásztorkultúra. Mai napig is ebben tárolják a vizet. Ez ugye jól hűti, és sokáig megtartja a víznek a hűvösségét, az ilyen vastag bőrből készült bőrtömlő.
Ja, Ábrahámékról elhangzott már az előző előadás alkalmával is, hogy félnomádok voltak. Ez, hogy félnomád, ez azt jelenti, hogy amikor letelepedtek, akkor földművelést is folytattak. Tehát amikor egy-egy helyen megálltak, és hosszabb, rövid ideig ott a környéken vándorolgattak az állatokkal, közben a földet is elkezdték művelni, és ebből is ugye élelmet tudtak maguknak előállítani. A következő képünkön láthatunk egy olyan emléknyomot, ami ebből a félnomád életmódból is megfogható. Ugye a félnomád életmód régészetileg nagyon nehezen kimutatható, és ezért is van, hogy a pátriárkális kornak nagyon kevés közvetlen bizonyítéka van. Nem találunk egy olyan házat, amire rámondhatnánk, hogy na talán Ábrahám és Jákob itt élt. Azért nem mondhatjuk, mert alapvetően sátorlakók voltak, a sátorból nagyon kevés nyom mutatható ki régészetileg, hát csak képzeljék el, ugye hát leverik a sátor cölöpöket, aztán felszedik, mennek tovább, ugye nem sok minden marad meg. Amit megtalálunk, és ami a legtöbb információs anyagot adhat egy-egy népnek a vándorlásáról, vagy előfordulásáról, azok ugye az edények, az edénydarabok. Ez a középső bronzkorból, tehát az 1700-as évekből származó, tipikusan a zsidókat megelőző kerámia Kánán földjén. Amit kiemelnék belőle, anélkül vagy ahelyett, hogy tehát nem fogom részletesen elemezni, hiszen nem ez a feladatunk ma este, csak a motivumokra hívnám fel a figyelmet. Ugye a régészek a kort kerámia alapján is meg tudják határozni, illetve az egy elég pontos datálásnak tudható. És ami alapján meg lehet mondani, hogy egy kerámia milyen korú, vagy hogy milyen korban keletkezhetett, azt a mintázata, illetve hát ugye részben, hogyha egész edényről van szó, akkor a formája alapján lehet megmondani, illetve magából az anyagból is meg lehet állapítani. És ugye ami jellemző rájuk, úgy szokták mondani, hogy az agyagra, amikor megszáradt, ugye elkészítették agyagból a kis edénykéjüket, egy picit megszáradt, bebőrösödött az agyagnak a felülete, és nagyon sokszor bemaszatolták az egészet egy máz réteggel. Ezt slipnek hívják, hogyha valaki esetleg szakirodalomban valamennyire járatos. És ebbe a slipbe, ebbe a mázas, tehát nem egy színes máz volt, csak egy agyag massza, amit rákentek a beszáradt edényre, és ebbe húzgáltak bele ilyen különböző karcolatokat, motivumokat. Innen is meg lehet ismerni, például is egy ilyen tipikus megjelenési formája a kerámiákon, ennek a kornak a művészetében. Lehetünk a következő képünkre. Ugye mondtam, hogy a félnomád életmódhoz hozzátartozik a földművelés. Itt megint csak egy modern, tehát egy mostani korú képet láthatunk. A mai napig is így törik föl a földet ezen az elég nehéz éghajlati területen, ahol elég nagy a szárazság. Ugye elég kemény sziklás a kő, a talaj, ahol a földművelés folyik. A következő képünkön egy picit már azt nézzük meg, hogy a hölgyek mit végeztek. Ugye ez most Ábrahámék hétköznapjai. Ugye Ábrahámék pásztorkodtak alapvetően, földet műveltek, és ugye Sára meg a szolgáló leányoknak a feladata volt, hogy a szöveteket elkészítsék, tehát egyrészt a ruházatot, amit magukon hordtak, másrészt a sátornak a berendezéseit, ugye hát ne gondoljunk nagy berendezésekre, vesszőből készült, sokszor összecsukható kis székek tartozhattak hozzá, gyékeny szőnyegek, és ugye ezek a szőttesből készült szőnyegek. Ugye ez megint egy mostani szőttes, tehát nehogy valaki azt képzelje, vagy úgy menjen haza, hogy találtak egy ókori közel-keleti szőttest, ugye ez nem maradt fenn, de nagyjából a mintakincse, meg a technikája megint csak nem sokat változott napjainkig. És ugye még egy feladata volt a hölgyeknek, a következő képünkön láthatjuk majd, hát ugye a főzés-sütés, ez akkor is az asszonyok feladata volt, ugye egész más körülmények között, ha egy picit mindenki összehasonlítja a saját otthoni kis konyhájával, szóval semmi beépített berendezések nem nagyon voltak, hanem egyszerű tapasztott kemencék, és ugye a mindennapi feladatok közé tartozott például a kenyérsütés is, hiszen akkor még nem lehetett hova menni vásárolni. Tehát így teltek múltak a hétköznapok Ábrahámék életében, és ugye ahogy mondtam is, elég nehéz olyan bizonyítékot találni, ami Ábrahámra, vagy Jákobra, vagy a pátriárkális korra egy közvetlen bizonyíték lenne, hogy íme itt éltek, mozogtak. Ellenben előkerültek közvetett bizonyítékok a pátriárkális korral kapcsolatban, és egy picit most ebbe tekintenénk bele, hogy mi is volt ez, mi az, amit tudhatunk a pátriárkális korról biztosan. Ja, láthatunk egy térképet úgy általában a közel-keletről, és a közel-keleti térképünknek itt a szíriai területén mutatnék egy várost, aminek a neve lehet, hogy ismerős talán egy néhány embernek, Eblát.
Ugye láthatjuk, hogy maga Kánán területe ez a rész, és Ábrahámék is ugye főleg Kánánnak a déli részén vándorolgattak, Negev sivatagjában, ugye időnként átmentek Egyiptomba, aztán visszajöttek, tehát ez a terület volt, ahol előfordultak. De mivel ez a terület kulturálisan és nyelvileg, meg népességet tekintve gyakorlatilag egynemű volt, így Eblában, amiket feltártak régészeti emlékek, és amik ebből a korszakból, tehát a pátriárkális korból származnak, egy kicsit betekintést engednek nyújtani abba, hogy hogyan is élhettek, vagy egyáltalán milyen lehetett az a kor, amiben Ábrahám élt. A következő képünkre megyünk, akkor meg is nézzük közelről Eblát. Ebla telje, vagyis Ebla dombja, ami maradt belőle a 20. századra. Tel Mardiknak hívják, és az 1960-as években egy olasz expedíció indult, hogy ezt a városromot feltárja. Nem tudták, fogalmuk nem volt, hogy mit fognak alatta találni. Egy olyan település került elő, amit nagyon-nagyon hosszú évezredeken keresztül használtak, és ennek a településnek volt egy olyan rétegsora, ami kapcsolódik a pátriárkális korhoz. És ugye itt van egy közvetlen lehetőségünk arra, hogy megvizsgáljuk, hogy vajon azok a régészeti leletek, amik itt előkerültek a pátriárkális korra datálhatóan, azok igazolják-e, vagy mennyire vannak kapcsolatban az Ábrahám korával, Izsák korával, vagyis a Bibliából ismert pátriárkális korral. A következő képünkön már egy ásatási életképet láthatunk. Hosszú évtizedeken keresztül tartott az ásatás, és tulajdonképpen a mai napig is tartana, hogyha lenne rá pénz. Ugye maga a tel, ez a domb, ez 16 méter magas, egy picit próbálják maguk elé képzelni, tehát nem egy icipici törpe dombocskáról van szó, és egy olyan 55-56 hektár az egésznek a területe, tehát egy irdatlan nagy dombról van szó, és ennek egy részét kezdték el az olasz régészek feltárni. Mi az, amit találtak, ami érdekes lehet a számunkra? Következő képünkön láthatunk egy palotát. Ugye hát ez most még így nagyon nehezen derül ki, hogy egy palota, de majd nem sokára látjuk egybe is az egészet. De ez egy palotának a trónterme. Ami előkerült tehát, az egy palota együttes, és a palota együttesnek, itt most a trónterem részét látjuk kivetítve, itt vannak fölöpjuk, akik mutatják, hogy oszlopos volt a belvilága ennek a palotateremnek, és itt, ami megmaradt nagyon szépen, amit lehetett rekonstruálni, ez volt a trónszéknek a helye. Ugye itt ült a király a maga kis trónszékén, ide lehetett szépen rá fölsétálni. De nem is ez a fontos, vagy legalábbis a mi szemszögünkből most nem ez a lelet a legfontosabb, hanem ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy rekonstrukciós rajzot, hogy ez a palota együttes nagyjából hogyan is húzódhatott. Ugye több épület is csatlakozott a későbbiek folyamán már a palotához, és magát az egész települést egy fal rendszer vette körül. Ez a fal nagyon érdekes anyagból épült fel, letaposott földrétegből és a hulladékból építettek egy falat a város köré. Nagyon szabályos elrendezésű volt a város. Ha lerajzolnánk, akkor egy egyszerű kör alaprajza volt a városnak, és negyedekre volt feldarabolva, tehát négy részre választották szét a várost, és a negyednek mind a négy sarkában volt egy-egy kapu. Tehát egy nagyon szimmetrikus, szabályos város volt. Minden egyes kaput egy-egy istenről neveztek el. És azt is tudjuk erről a városról, hogy nagyon sok írnok lakott benne, és nagyon jelentős volt az adminisztráció ebben a városban. És ehhez kapcsolódik, hogy mivel nagyon sok adminisztráció volt a városban, előkerült a város levéltára is. Ugye itt volt valahol a trónterem, és a trónteremhez kapcsolódóan egy oszlopos udvar, és az udvarnak az egyik kis sarkából, az egyik szobából kerültek elő ékírásos agyaktáblák. Nagyon jó dolguk volt a régészeknek, ugyanis amikor a város szerencsétlenségére a város leégett egy periódusában, az életének egy periódusában, és a levéltárban sorakozó, nem tudom, hogy tudják elképzelni ezeket az agyaktáblácskákat, ugye, hát különböző nagyságúak, de úgy általában ilyen alakzatúak ezek a kis agyaktáblák, és papolcokon úgy szépen sorba voltak rakva, úgy oldalukra voltak állítva ezek az agyaktáblácskák, és ahogy elégett a város, és elégett a levéltár, úgy összeomlott ez a polc, és ahogy lepottyantak az agyaktáblák, a régészek nagy szerencsére szépen egymás mellé pottyantak le, gyakorlatilag sorba, így még el se dőltek igazán, mert annyira kicsi volt a hely. És mivel leégett az egész város, az agyaktáblák még jobban kiégtek, tehát gyakorlatilag teljesen olvashatóak azok a szövegek, amik a mai napig ránk maradtak. Következőképpen láthatunk majd egy professzort,
aki meg, ez egy olasz professzor volt, akinek a feladata volt ezeknek az ékírásos táblácskáknak a megfejtése. Giovanni Pettinatónak hívják, aki neki látott megfejteni ezeket az ékírásos szövegeket. Sumér ékírással vannak írva ezek a táblácskák, de nem sumér nyelven, hanem ókánáni nyelven, úgy is nevezték, hogy eblai nyelven. És hogy mik is kerültek elő, és amik a számunkra érdekesek lehetnek, a következő képen láthatunk majd közelebbről egy-két ilyen ékírásos táblát. Előkerült, mivel hogy ez egy kereskedelmi város volt, és alapvetően a kereskedelemből élt, előkerült rengeteg olyan agyagtáblácska, ami a kereskedelmi kapcsolatoknak a dokumentuma volt. És tételesen fel voltak sorolva ezeken a kis táblácskákon, hogy mely városokkal állt kapcsolatba Ebla. Na és itt jött ugye az érdekesség, hiszen nagyon sok olyan helynév került elő a táblácskákon, amiket csak a Bibliából ismertünk eddig. És ugye nagyon sokáig a történészek úgy álltak a bibliai város nevekhez, hogy hát ha igaz, igaz, ha nem igaz, nem igaz, ki tudja, ki nem tudja, bizonyíték nincs rá. És jöttek az eblai leletek, és jött az óriási szenzáció, hogy hoppá, hoppá, van Biblián kívül is olyan forrásunk, ami bizony megemlíti a sínai félszigetet, megemlíti Jeruzsálemet, megemlíti Gázát, és jöttek egymás után elő azok a helynevek, amiket a Bibliából ismertünk. De nem csak helynevek, hanem személynevek. Méghozzá, ami legérdekesebb, és mai napig is mondjuk az olvashatokon azért folynak a viták, de minden esetre előkerült egy olyan név, ami a Bibliából egy nagyon ismert név, Ébernek a neve. Éber vagy Héber, ugye a később a zsidóknak a neve is egyesek szerint ugye innen számítódik. Éber Ábrahámnak volt az őse. És ami érdekes, hogy ennek a Eblának, ennek a városkának az egyik legendás királya egy Éber nevezetű ember volt. És félreértés ne essék, én most nem azt mondom, hogy az Ábrahám ősatja az Eblának a királya volt, mert erről szó sincsen, de egyet minden esetre igazolnak ezek a táblácskák, hiszen előkerült Ábrahám neve is, előkerült Izmael neve is. Egyet igazolnak mégpedig azt, hogy ezek a nevek, ezek a helynevek és ezek a személynevek ismertek voltak ebben az időben. Tehát az a kor, amit mi a Bibliából a pátriárkák korának ismerünk, és az régészetileg történelmileg úgy a középső bronzkor tájéka, tehát a Krisztus előtti 1900-as, 1700-as évek, az a történelem szerint is és a régészet szerint is egy olyan korszak volt, amikor ezeket a neveket és ezeket a helyeket ismerték és használták. Ez a Biblián kívül az egyetlen bizonyítéka, illetve forrása annak, hogy valóban léteztek ezek a települések, vagy létezhettek, és valóban olyan emberek éltek ezen a vidéken, akik ilyen neveket, vagy hasonló neveket használtak. A mai napig sincsenek feldolgozva az eblai dokumentumok. Tehát a mai napig sincsenek publikálva, nyilvánosságra hozva, hogy pontosan mik is olvashatók ezen a szövegeken. De ami még érdekes, hogy vannak olyan ékírásos táblácskák, legalábbis állítólag, és hát ugye itt kell megtennem azt a megjegyzést, hogy hát állítólag, hiszen ezt nem publikálta senki, tehát nem láttuk, nem olvashatjuk. De vannak olyan szakirodalmak, amik azt írják, hogy előkerültek olyan ékírásos táblácskák, amiken vízözön történet van. Na most a Biblián kívül egyedül a Gilgames eposzt ismerjük, mint vízözön történetet. Ugye azon kívül egy-két indián hát ősi legenda van, ami a vízözön mitoszt őrzi meg a számunkra, de ezen kívül nem ismerünk máshonnan írottan, tehát kezünkbe foghatóan vízözön mitoszt, vagy vízözön történetet. Itt az eblai táblákon az egyik régész szerint bizony előfordul a vízözön történet valamilyen formában. Na most, hogy ez tényleg így van, vagy tényleg nem így van, ez majd a jövő eredménye lesz, hogyha egyszer kézzelfoghatóan nyilvánosságra hozzák majd ezeket a táblákat. Ugye ennyit akkor az eblai leletekről, és egy picit, ha megyünk majd tovább, akkor visszakanyarodnánk Ábrahámnak az élettörténetéhez. Ugye az eblai leletek végül is arra jók a számunkra, hogyha össze akarjuk vetni a Bibliát, és össze akarjuk vetni a történelmi emlékeket, és ugye a kérdésünk mindig ez, ennél az előadás sorozatnál, ahogy az elején még a legelső előadáson mondtam, hogy mennyire lehet összevetni a kettőt, a Biblia adatait és a történelmi régészeti emlékeket. Itt Ebla és az eblai leletek igazolják a pátriárkális kornak a történetét. De most visszakanyarodva Ábrahámnak a személyes életéhez és Izsáknak a személyes életéhez, amikor megyünk tovább Genezis könyveinek olvasásában, akkor egy nagyon megrendítő történethez érkezünk, és még a mai estén egy picit ebbe is belepillantanánk.
Jábrahám neveli az ő fiát, és eltelik, nem tudjuk pontosan mennyi idő, de Izsák már egy fiatal ember és Sárdul olyan 18-20 év körül lehet, amikor egyszer egy alkalommal megjelenik Ábrahámnak Isten, és azt mondja neki, hogy Ábrahám, vedd fel a te fiadat, azt az egyetlen egyet, és vidd el Mória hegyére, vidd magaddal és áldozd meg nekem. És ugye hát nagyon megrendítő ezt olvasni, és nagyon megrendítő belegondolni ebbe a történetbe. Nem tudom, hogy mennyire próbálják, vagy próbálták már átélni ezt az élethelyzetet. Van egy szeretett gyermekük, akit Istentől kaptak. És ez az Isten most azt mondja, hogy az a gyermek, akire 25 évet vártam, és aki az én szeretetemnek a középpontja, és az egyetlen reménységem, hiszen ő lesz az örökösöm, az utódom hitben is, anyagilag is, most én ezt a gyermeket vegyem föl, vigyem magammal, és áldozzam meg. Nem kis dilemma elé kerül Ábrahám. De egy pillanatig sem habozik, és ugye itt látható megint, hogy Ábrahám Isten barátja volt, és hogy miért is került a hithősök közé a zsidókhoz írt levélben. Ő felveszi a gyermekét, azt az egyetlen egyet, és talán még a feleségének sem szólt. Ezt ugye igazán nem tudhatjuk, de talán valahol így tudjuk elképzelni. Hiszen egy olyan lelki teherrel a lelkében kellett nekiindulni annak az útnak, amire Isten elhívta. Ugye itt volt Hebron környékén, a Mamré tölgyesében, és Isten azt mondta, hogy menj el Mória hegyére, ami a Jeruzsálem környéki hegyeknek az egyik hegye volt. Menj el, és tegyed meg ezt a nagyon hosszú, gyakorlatilag 3 napi járóföldet, ezzel a lelki teherrel, ugye nyilván ezzel kellett Ábrahámnak végig küzdenie, hogy itt van ez a parancs Istentől. Nem lehet összekeverni, szóval ez nem egy olyan dolog, hogy most valamit meg kell tennem, vagy nem kell megtennem, hanem ez egy olyan dolog, amire engem kifejezetten az Isten kért meg. És hogy milyen lehetett olyan Ábrahámnak ezen az úton 3 napig menni, ugye mondom, hogy talán ezért tudom elképzelni, hogy talán a feleségének sem merte igazán megmondani, hiszen ő maga sem értette talán pontosan, hogy most mit is akar Isten, vagy miért is kell-e, hogy ezt megtegye. És hogy sokat gondolkoztam magamban akkor, amikor ezt a történetet olvastam, hogy Ábrahám vajon hogy tudta feldolgozni Istennek ezt a kérését. Picit gondolkozzanak el rajta, és hogy gondolják bele magukat ebbe a helyzetbe, hogy hogy lehet egy ilyen kérést feldolgozni. Nekem van egy Istenem, egy Isten képem. Ugye az én Istenem, az én barátom, ugye Ábrahám így állt Istenhez. Tőle kaptam a gyermekemet. Miért? Miért kell most megáldoznom? Ugye ott van egy óriási miért kérdés Ábrahámba. És 3 napig keresztül mennek a gyermekkel, és ugye még a helyzetet fokozza az is, hogy amikor már úgy egész ott vannak Mória hegye tövében, és Ábrahám még a szolgálókat is elküld, és azt mondja, hogy majd én és a gyermek fölmegyünk a hegyre, áldozunk és majd visszajövünk. És amikor mennek egyre följebb a hegyen ott Jeruzsálembe, a következő képen talán megnézzük, hogy hol is játszódott ez, úgy nagyjából körülbelül ugye a jeruzsálemi dombokon. Mennek fölfele a hegyen, és ugye a fiatal Izsák megszólal, hogy hát apám, ugye itt van a rőzse a hátamon, meg itt vagy te, meg itt van a kés, na de hol van az égő áldozatra való bárány? Ugye a bárány áldozatnak a szokása nem a zsidóktól eredeztethető, itt azt hiszem, hogy egy nagy tévhitet kell, hogy eloszlassak. És sokszor szoktuk azt mondani, vagy szokták ugye azt mondani, hogy az állat áldozat, vagy a bárány áldozat az a zsidóktól eredeztethető. Most a Biblia szerint ez nem így van, hanem ez egy nagyon-nagyon ősi gyakorlata volt az igaz szívőknek, hogy ők az Istennek egy bárányt áldoztak. De az ő áldozatuk abban különbözött más pogány népeknek az áldozatától, hogy ezt az áldozatot, ezt a bárányt nem azért áldozták az Istennek, hogy engeszteljék, hanem jó indulatra hangolják maguk iránt, vagy maguk iránt, az emberek iránt, hanem azért áldozták ezt a bárányt, mert ez a bárány előre mutatott valakire. Már az idő kezdetétől fogva. Ugye már a bűneset után rögtön elhangzott Istennek egy ígérete, hogy lesz majd egyszer egy megváltó. És az igaz hívők ebben a hitben áldozták mindig meg ezt a kis báránykát, hogy ez előre mutat valamire. Ábrahám is hitte ezt, és gyakorolta ezt a szokást, ugye ebből a történetből is kiderül, és Izsákot is megtanította az áldozatnak a miben létére, és az, hogy arra miért is van szükség. Szóval Izsák is megkérdezi az apját, hogy de hát az égő áldozatra való bárány hol van? Ugye Ábrahám mit tud erre mondani, hogy képzeljük el a helyzetet, egy kicsit gondolják bele, mintha maguk lennének Ábrahám, most mit mondanak a gyermeknek, vagyis hát a fiúknak, hogy hol a bárány? Ábrahám se merte még itt elmondani Izsáknak a teljes igazságot, nem mondta azt, hogy hát fiam, te leszel az, csak még nem tudod, hanem azt mondja neki, hogy majd az Isten gondoskodik az égő áldozatra való bárányról. Megmutatnám, hogy mi az, ami Mória hegyéből megmaradt. Ugye mind a keresztények, mind a zsidók, mind a muzulmánok szent helyként tekintik Mória hegyét, és mint minden szent helyet általában beépítenek, tehát gyakorlatilag megközelíthetetlenné válik. Most Mória hegye fölé már a igen korai időkben egy emlékhelyet emeltek,
És Mória hegyének a legcsúcsa az itt van, itt a fa korlátok mögött. Nem tudom, mennyire látható itt a dián. Nem kicsi ez az egész terület, ami itt körbe van fogva, és nem is olyan alacsony ez a fakorlát, csak a dián lehet, hogy nem annyira jön ki. Ez egy körülbelül embermagasságú lehet ez a fakorlát, tehát éppen-éppen csak, hogy be lehet látni a tetején, meg itt a rácsokon lehet bekukucskálni. És mögötte van az a szikla, vagy Móriának az a hegye, vagy az a helye, ahol a hagyomány szerint ez a bizonyos esemény megtörtént, hogy Izsákot fel kellett áldoznia Ábrahámnak. Ugye megérkeznek föl Mória hegyének a tetejére, és ugye, hogy hogyan is dolgozhatta föl magában Ábrahám ezt az egészet, hiszen elérkezett a pillanat, hogy ott volt a kő, ott volt a kés, ott volt a fa, bárány sehol, a gyereket föl kellett tenni a fára. És nagyon sokáig gondolkoztam rajta, hogy vajon Ábrahám hogyan tudta magában ezt feloldani. Érdekes, hogy a Bibliában nagyon sok mindennel összefügg. A választ nem itt találjuk meg Genezis könyvében, hogy Ábrahám hogyan is oldotta fel magában ezt az óriási nagy miért kérdést. Zsidókhoz írt levél 11. fejezete beszél arról, hogy hit által Ábrahám megáldozta az ő fiát, Izsákot, mert miben hit? Mert hit abban, hogy az Isten a halálból is fel tudja őt támasztani. Ábrahám nem abban hit, hiszen honnan is gondolta volna, hogy Isten nem fogja tőle kérni azt, hogy megölje a gyermekét, hanem ő azt hitte, hogy lehet, hogy most az Isten valamiért elveszi tőlem, de vissza fogja adni, fel fogja támasztani, mert neki lesz rá hatalma. És így vált képessé arra az ő lelkében, hogy megtegye ezt a nem kis dolgot. Szóval megint csak nem tudom, hogy kinek milyen a lelki érzékenység, meg a lelki felfogó képessége. Azért nem semmi dolog egy olyan valakire kést emelni, akit a világon a legjobban szeretünk. És Ábrahám fölemelte, és kész lett volna mindenre, bár ő sem értette, hogy ezt Isten miért kívánja tőle, de egyet tudott, Isten soha nem téved. Ha Isten ezt akarja, akkor annak valami oka van. És ha most rossz is minden, de biztos, hogy minden jóra fog fordulni. Mert valahogy ennek kell, hogy megoldása legyen. És ugye már ugye ott lenne a kés a gyermek feje fölött, és a következő képen láthatunk is majd egy ilyen ábrázolást. Megint csak Rembrandt, ugye a 17. századból egy olajfestmény, Izsák feláldozása. Ugye itt láthatjuk ezt a drámai képet, hogy ott van Izsák a fákon rajta, és ugye Ábrahám már készül arra, hogy megtegye azt, amit Isten kért tőle. Ugye még nem tudom, hogy a képen mennyire látható megint csak távolabb, de ugye az arcán is úgy nagyon jól megfogja Rembrandt, hogy ott van az iszonyú fájdalom, de ugyanakkor az elszántság is, hogy ő megteszi. És egyszer csak Isten egy angyalt küld, és ugye az lefogja ugye a Biblia szerint Ábrahámot, illetve azt mondja neki, hogy ne tedd meg. Ugye nem szükséges ez az áldozat, hanem ugye ott van egy ilyen bokor, és a bokorban ott van egy kos, és a kost kell megáldozni, ugye a bárányt kell megáldozni, nem szükséges, hogy ezt az áldozatot meghozza Ábrahám. És ugye itt jön a kérdés, és itt vetődhet fel bennünk a kérdés, hogy most Isten ezt miért csinálta? Szóval miért volt ennek értelme, vagy mi értelme volt egyáltalán ennek, hogyha utána aztán úgyse kellett végrehajtani Ábrahámnak ezt az egész cselekedetet? Miért kellett, hogy megtegye? Nagyon egyszerű a válasz, hogyha gondolkodnak egy picit rajta. Kinek volt szüksége arra, hogy ezen a lelki állapoton keresztül menjen? Isten tudta, hogy mi van Ábrahám szívében. Isten tudta azt, hogy Ábrahám nagyon szereti Izsákot, ugye ő volt a bálványozott, féltve szeretett egyszemfia. Ő tudta Isten azt, hogy Ábrahám képes lesz arra, hogy ezt az áldozatot is meghozza érte. Még a fiáról is képes lenne lemondani. De vajon Ábrahám tudta-e, hogy az ő hite milyen szinten van Isten iránt? Vajon Ábrahám tudta-e azt, hogy ő valóban szereti ennyire az Istent, és az ő hite áll ilyen szinten, hogy meg fogja tudni ezt hozni? Hogy fontosabb a számára Isten, mint a saját gyermeke? Ugye magának, Ábrahámnak is szüksége volt erre a hitpróbára, ugye ezt egy hitpróbának nevezi a Biblia. Hiszen ha végig gondoljuk az ő életét, azért voltak bukások az ő életében is. Ugye bukás volt, amiről múltkor már beszélgettünk, hogy letagadta a feleségét, nem is egyszer, kétszer. Bukás volt az életében az, hogy feleségül vette Hágárt, és Izmael megszületett. És ezeket a hitéből valahogy ki kellett élezni ismét az ő hitét, hogy az tökéletes legyen, és Ábrahámnak ezért kellett keresztül menni ezen a nem kis hitpróbán, hogy a saját hite megerősödjön és megnövekedjen, és valahol ő maga is megtapasztalja és átélje azt, hogy igenis, valóban fontos Izsák a számomra, de valahol Isten is nagyon fontos, és ha kell, akkor még fontosabbá válik az életemben. Ábrahámról ezért mondja az írás azt, hogy neki tökéletes, neki teljes hite volt, és egy picit talán emlékezzünk meg őróla is, Izsákról. Ugye így is vetődött föl egyik alkérdésként a mai előadás címeként, hogy miért lett Izsák hithős.
hiszen Izsákról nagyon keveset tudunk a Bibliából. Ugye igazából csak a születését ismerjük, ezt, hogy majdnem fel lett áldozva ugye Istennek, és még egy mozzanat lesz, amiről egy kicsit majd a legközelebbi alkalommal beszélünk, az ő házassága, de ezen túlmenőleg Izsákról nem sok mindent tudunk. Miért lett ő hithős? Mit gondolnak egy 20 éves, 20 év körüli fiatalember, ha nem akar, áldozattá válik? Ha mondjuk Izsák azt mondja az apjának, amikor az apja, hát azért egyszer mégiscsak el kellett, hogy mondja neki, hogy miről van szó, hogy hát ugye fiam, téged kell megáldozzalak. Mi van akkor, hogyha Izsák azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, Ábrahám atyám, neked van egy Istened, de én is eddig hittem benned, de hát azért talán mégse. És mondjuk elmegy, vagy elfut. Hát ugye Ábrahám ekkor már nagyon idős, nem igazán érte volna utol. Ahhoz, hogy Izsák áldozattá váljon, ahhoz az ő beleegyezése is kellett. Ahhoz az kellett, hogy mind a ketten azt mondják, hogy az Isten ezt kéri tőlünk, még nem tudjuk, hogy miért, de valami megoldása lesz, és én magam is vállalom ezt az áldozatot. Ezért volt kettőjüknek egy óriási szeretet köteléke ez az áldozat, innentől kezdve azt gondolom, mint halálig. Egy olyan szeretet kapcsolat fűzhette össze eddig is, de innentől kezdve még inkább Ábrahámot és Izsákot, ami nagyon kevés szület.

cselekedetet. Mindig Jézus szemszögéből gondoljuk át ugye a kereszt történetét. Ritkán gondolunk bele abba, hogy a kereszt történetnek van egy másik főszereplője is, ugye az Atya, aki mindebből, ő a háttérben van, mindebből ugye keveset látunk, keveset tudunk, de ő a háttérből mindezeket érzi, átlátja, és ugye az ő fájdalma is jelen van. És Jézus, amikor egyszer az ő földi életén belül, az ő szolgálata idején beszélt Ábrahámról, János Evangélium a 8. fejezetében, akkor vissza is kapcsol ehhez a történethez, ehhez a bizonyos Izsák megáldozása történethez, és ő is azt mondja Ábrahámról, hogy Ábrahám látta. Látta az én napomat, látta az egész megváltásnak az értelmét, jelentőségét, látta és örült. Mert megértette, hogy ez az egész áldozat, amit eddig a bárányon gyakorolt, és amit eddig csak hitben tett, és előre gondolt arra a megváltóra, akit az Isten majd küldeni fog, ez igazán kézzel foghatóvá vált a számára akkor, amikor a saját fiát kellett volna, hogy feláldozza. Ugye az Istennél nagyon sokszor van így, hogy Isten a legnagyobb nehézséget, vagy a legnagyobb megpróbáltatást is a legpozitívabbra tudja fordítani. Így lett Ábrahám életében ez a legdrámaibb jelenet az élete legpozitívabb tanulságává. Nem semmi lehetett neki ezt átélni, és bizonyára iszonyatos lelki kín volt végig küzdeni a 3 napot, fölemelni a kést Izsák felé, de utána, amikor megértette az egésznek a jelentőségét, egy olyan hittapasztalat lett a számára, az ő számára is, és a fia számára, Izsák számára is, amit innentől kezdve soha többet nem tudtak elfelejteni. És a mai estén eddig jutnánk el a pátriárkák történetében, és a következő alkalommal már inkább Izsákról és az ő fiáról, Jákobról és Ézsauról lenne szó, és azt néznénk meg, hogy Izsáknak a gyermekei és Izsáknak a családi élete, és egyáltalán azok a körülmények, amit Izsákot körülveszik, megint csak mennyire kapcsolhatók össze a bibliai történetek, mennyire kapcsolhatók össze a történelem és a régészet eredményeivel, és hogy vajon Izsáknak a gyermekei és Izsáknak a családi élete mennyire tükrözi azokat a hibákat, amiket esetleg Ábrahámnál láttunk, illetve mennyire lesznek pozitív vonásai Izsák életének is, illetve az ő fiának, Jákobnak és Ézsaúnak majd a küzdelmei fognak előkerülni.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliai Ünnepek című előadássorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal a sátoros ünnepről lesz szó. Sorozatunk eddigi részében a zsidó népnek Isten által adott ünnepeit tekintettük át, és láttuk, hogy ezeknek az évenkénti ünnepeknek két csoportja volt. Volt a tavaszi csoport, az ünnepek tavaszi csoportja és az őszi csoportja. Már mindegyik ünnepet áttekintettük, és ma elérkeztünk az őszi ünnepek utolsó ünnepéhez, a sátoros ünnephez. Beszéltünk az előadásokon erről, azoknak a kedvéért említem, akik nem voltak itt a korábbi előadásokon, hogy ezek az ünnepek, ezek mély jelentéstartalommal bírtak, ezek az ünnepek előre mutattak, mindegyik ünnep előre mutatott a megváltás nagy eseményeire. A tavaszi ünnepek előre mutattak Jézus első eljövetelére, az őszi ünnepek pedig Jézus második eljövetelének esemény sorozatára irányították a figyelmet. A múlt alkalommal az őszi ünnepek második ünnepével foglalkoztunk, a nagy engesztelési nappal, és azt láttuk, hogy a nagy engesztelési nap, ami nem más tulajdonképpen, mint az ítélet, ekkor töröltettek el az igazi bűnbánóknak a bűnei. Azoknak a bűnei, akik megsanyargatták magukat az Isten előtt, ami nem jelentett mást, ugye, mint komoly imában és bőjtel az Istenhez fordulni. Igen, akik mélyen bánták a bűneiket, az ő bűneik eltöröltettek. Beszéltünk arról, hogy igen, ennek a valóságában élünk most. Igen, ez nem más, mint egy ítélet, amiben áttekintik a mennyei ítélőszékben, áttekintik azt, hogy egy ember élete hogy alakult, hogy egy ember az életében az Isten által neki adott bűnbocsánatot mire használta, hogy az ember jellemhibáiból is megszabadult-e, vagy pedig csak igényelte a bűnbocsánatot, és újra jellemhibáiban megmaradva élte az Istentől távol levő életet. Igen, tehát láttuk, hogy az ítélet nem más, mint az ember életének az áttekintése, hogy vajon az ember jellemet, az Isten országára alkalmas jellemet fejlesztett-e. És amikor a főpap bevégezte ugye az ószövetségi nagy engesztelési napon az eseménysorozatot, a cselekménysorozatot, amikor mindennek vége volt, lezárult, akkor valóban megtisztultak azok a bűneiktől, akik őszintén bánták az ő bűneiket, és maga a templom is megtisztult az ott felhalmozódott bűnöktől. Tehát valóban mind a nép, akik őszintén bánták bűneiket, mind a templom megtisztult. Erről beszéltünk, és ezt tekintettük át részletesen a múltkor, és amikor a főpap befejezte ezt a cselekményt, a második ünnep véget ért, utána nem sokkal 5 nap múlva kezdődött a sátoros ünnep, amiről a mai alkalommal beszélünk. Nézzük meg, akkor ezek után a Szentírás alapján Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, hogy mi is volt ez a sátoros ünnep, mikor kellett tartani, és mennyi ideig tartott. Mózes 3. könyve 23. fejezetének a 34-től a 36-ig terjedő verseit olvasom először. Szólj Izrael fiainak mondván, ugyan ennek a 7. hónapnak 15-én a sátorok ünnepe legyen az Úrnak 7 napig. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robota munkát ne végezzetek. 7 napon áldozatok az Úrnak tűzáldozatot, a 8. napon pedig szent gyülekezéstek legyen, és újra tűzáldozattal áldozatok az Úrnak. Berekesztő ünnep ez, semmi robota munkát ne végezzetek azon. Tehát azt látjuk ennek az ünnepnek a leírásából, a rövid leírásából, nem sokára, majd mindjárt olvasom, részletezi Isten, hogy mi mindenre kell figyelniük ezen az ünnepen, de szeretném mindjárt itt az elején a felolvasott igeszakaszból megemlíteni, hogy ez a 7. hónap 15. napjától kezdődött ez az ünnep, a sátoros ünnep. Ugye a nagy engesztelési nap 7. hó 10-én volt, ez pedig 5 nappal később kezdődött. És hogyha megfigyeltük, ez 8 napig tartott ez az ünnep. Ugye az első és a 8. napon munkaszüneti nap volt, semmi robota munkát nem lehetett végezni, és a közbenső időben is áldozatot mutattak be az Úrnak. Igen, ez volt a leghosszabb ünnep, az évnek a leghosszabb ünnepe. És azt látjuk, hogy közvetlenül a nagy engesztelési nap után történt, tehát szorosan összekapcsolódott az ítélettel, a nagy engesztelés napjával, a bűnök végleges eltörlésének az ünnepével.
És nézzük ezek után, hogy milyen részletes utasítást és rendelkezést adott Isten a sátoros ünneppel kapcsolatban. Szeretném olvasni ugyanennek a fejezetnek, a 23. fejezetnek a 39-től a 43-ig terjedő verseit a következőképpen. Ugyancsak a 7. hónapnak 15. napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Az első napon nyugodalom napja, és a 8. napon is nyugodalom napja legyen. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű falombját, és patak mellett való fűzfagaljakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt 7 napig. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben 7 napig. Örökké való rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél, a 7. hónapban ünnepeljétek azt. Sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Eddig tart a leírás, a részletes rendelkezés, a részletes isteni útmutatás, hogy mi mindent kellett tenniük ezen az ünnepen. És ugye ebben az leírásban megtaláljuk azt, hogy ez az ünnep milyen célt töltött be, mi volt az ünnepnek a célja. Elsősorban azt olvastuk, hogy ez egy betakarítási ünnep volt. Ebben az ünnepben ugye learadták már a föld összes gyümölcsét, a termést betakarították erre az ünnepre, és valóban azt lehet mondani, talán még egy szót elnézést, mert ez a 7. hónap ugye a mi időszámításunk szerinti októbernek felel meg. Tehát ugye eddigre már a földnek minden terményét betakarították, és ez valóban egy betakarítási ünnep volt, amelyben elismerték Istennek jogát az ő javaikra, az ő minden megtermett keresményükre. És figyelmüket ez az alkalom és ez az ünnep a nagy adományozóra irányította. Tehát az Istenre hívta fel a figyelmüket, hiszen neki áldoztak hálaáldozattal, azért, hogy megáldotta az esztendőt, hogy betakaríthatták a föld gyümölcsét, és minden jóval ellátta őket az Isten. Szeretnék ezzel kapcsolatban Mózes 5. könyvéből egy idézetet olvasni. Mózes búcsú beszédei közül olvassuk Mózes figyelmeztetése a nép felé, amit Isten küldött vele mielőtt, Isten küldött általa mielőtt bementek volna az ígéret földjére. A következőképpen hangzott ez az üzenet az Istennek, ez a felhívása Mózes által. Mózes 5. könyve 8. fejezet 6-tól a 10-ig terjedő verseiben így olvasom. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, bővízű patakoknak, forrásoknak, és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Búza, árpa, szőlőtő, füge és gránátalma termő földre, faolaj és méz termő földre, oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködsz, oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha azért eszel majd, és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott. Igen, mielőtt az Isten bevezette volna a népet Kánaánba a pusztai vándorlás után, a 40 éves pusztai vándorlás után, igen, az Isten elmondta nekik Mózes által, hogy egy ilyen gazdagon termő földet ad nekik örökségül. De mit mondott, mire figyelmeztette az Isten őket? Hogyha azért majd eszel és megelégszel, akkor dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet néked adott. Amikor majd meggazdagodsz a föld terméséből, ne fordulj el a te Istenedtől, mert ajándékba kaptad mindezt az Úrtól, a te Istenedtől. És így hangzik tovább a figyelmeztetés a 17 és 18. versben. És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem a gazdagságot,
hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, amiképpen a mai napon van. Igen, így szólt az isteni üzenet, felhívás, hogy igen, emlékezzenek meg arról, hogy az Istentől kapták a föld terményeit, a javakat, és ne önmaguknak tulajdonítsák ezt, ne bizakodjanak el, hanem adjanak hálát az Istennek az ő áldásaiért. Igen, a sátoros ünnep ennek az alkalma is volt, betakarítási hála ünnep volt ez. Nézzük meg a következő rendeltetését az ünnepnek. Ahogy elolvastam az előbb a teljes ünnepet Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, láttuk azt, hogy ez egy igazi örömünnep volt. Ugye örömünnep volt, lehetett látni, hogy gallyakat, növény, tehát fűzfagallyakat, pálmaágakat szakítottak le, dúsan termő, sűrű lomboknak az ágait, és ezeket felhasználták az Isten dicsőítés céljára, tehát egy igazi önfelett örömünnep volt ez a sátoros ünnep. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől volt ez ekkora örömünnep? Mi okozta a legnagyobb örömet? Ugye az, amit az előbb említettem, hogy ez közvetlenül a nagy engesztelési nap után volt. Ekkor töröltettek el az ő bűneik. Az Isten eltörölte az igazi bűnbánok bűnét, és ők a szívükben megbékélve az Istennel, a bűnük végleges eltörlésének a tudatában tudtak igazából örülni, és önfeledten hálát adni Istennek az ő jóságáért és irgalmáért. Miért? Mert a maguk érdemei alapján az ő bűneik soha nem töröltethettek volna el, hiszen vétkeztek, bűnöket követtek el, és ezért a jogos ítélet várt volna rájuk. De ők megemlékeztek Isten irgalmáról, hogy igen, az ő bűneik eltöröltettek, megbocsátattak, és ők most tisztán állhatnak az Isten előtt, az Istennel való igazi közösségben a megbékélés és nyugalom ünnepe volt ez. Igen, örömünnep volt a sátoros ünnep. De mit olvastunk tovább a 23. fejezetben? Nem csak az, hogy betakarítási ünnep volt, hogy örömünnep volt, a bűnök végleges eltörlésének az örömünnepe, hanem valami más rendelkezést is olvastunk itt. Azt olvastuk a 42. és 43. versben, hogy sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Tehát sátorokban kellett lakniuk, el kellett hagyniuk az ő otthonaikat, és sátorokban kellett 1 hetet tölteniük. És mire emlékezve? Arra emlékezve, hogy az Isten vezette az ő népét 40 esztendőn keresztül a pusztában. Igen, az erre való visszaemlékezésnek is az ünnepe volt a sátoros ünnep. Tehát ahogy a pászka ünnep is emlékünnep volt, az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztette a zsidó népet, ugyanígy a sátoros ünnepnek is volt egy emlékünnep jellege, mert visszaemlékeztek a sátoros ünnep alkalmából a pusztai vándorlás 40 esztendejére. De szeretném, hogyha itt egy picikét megállnánk, és részletesebben beszélnénk arról, hogy miért kellett visszaemlékezniük erre az vándorlásra, 40 éves pusztai vándorlásra. Miért volt a pusztai vándorlásnak ekkora jelentősége, hogy az évenkénti ünnepekben is helyet kapott az erre való visszatekintés és visszaemlékezés? Elsősorban elmondhatjuk, hogy ez egy rendkívüli időszak volt Isten népe életében, a pusztai vándorlásnak az időszaka. Mert az Isten közvetlenül vezette a népét, közvetlenül velük volt, az ő jelenlétét láthatták nap mint nap, percről percre, óráról órára, és ugyanígy el lehet mondani, hogy minden pillanatban az Istennek a csodáját érezték az ő életükben 40 éven keresztül. És erre kellett nekik minden alkalommal évente egyszer visszatekinteni. És nézzük meg ezeket a csodákat, amelyeket az Izrael népe átélt a pusztában 40 esztendőn keresztül. És most nem Mózes könyvéből olvasunk, hanem Nehémiás könyvéből. Nehémiás könyvéből, aki körülbelül 1000 esztendővel később élt,
és visszaemlékezett ugyanerre az időszakra, Izraelnek a pusztai vándorlására, és nézzük meg, hogy ő milyen módon emlékezett vissza. Ugyanezeket a részleteket egyébként végig Mózes könyveiben megtaláljuk, de most Nehémiástól idézzünk, hiszen annyira szépen összefoglalja, hogy mi mindenre kellett visszaemlékezni az izraelitáknak a pusztai vándorlás 40 évéből. Először is Nehémiás könyve 9. fejezetéből a 11. verset olvasom el a következőképpen. És a tengert kétfelé választád ő előttük, és szárazon mentek át a tenger közepén, üldözőiket pedig mélységbe borítottad, mint követ nagy vizekbe. Tehát mi volt az az első dolog, amire mindenképpen emlékezniük kellett? Hogy az Isten, amikor kivetette az ő népét Egyiptomból, a szolgaság házából, akkor nem csak hogy kivetette csodák folytán és csodák következtében az ő hatalmas karjával, nem csak hogy kivetette őket, de utána közvetlenül életveszélybe kerültek, hiszen az egyiptomi seregek üldözőbe vették az Izrael seregét, és valóban azt lehet mondani, hogy az erőkülönbség hát felmérhetetlenül nagyobb volt az egyiptomiak javára. Minden felfegyverzett katonájukkal, a fáróval az élén üldözőbe vették a zsidó népet. És tényleg azt lehet mondani, hogy emberi számítás szerint semmi reményük nem maradt a túlélésre. És Isten mit tett? Isten ketté nyitotta, ketté választotta a Vöröstengernek azt a nyúlványát, ahol éppen ők táboroztak, ahol éppen jártak, amikor az egyiptomi seregek utolérték őket. És mit olvasunk a Szentírásban? Isten száraz lábbal vezette át az ő népét a Verestengeren. Hogy ez egy mekkora hatalmas isteni szabadítás és közbeavatkozás volt, ez az is bizonyítja, hogy az Ószövetség könyvei közül nagyon sok könyv, nagyon sok bibliai könyv és próféta megemlékezik erről az eseményről. Igen, ez évszázadok, évezredek múlva is ott élt a zsidó nép emlékezetében, hogy igen, az Isten száraz lábbal vezette át őket. Ezt a hatalmas szabadulást szerezte az ő népe számára. Csak egy igét szeretnék még gyorsan olvasni a Zsoltárok könyvéből, a 106. Zsoltárból, annak illusztrálására, hogy hány helyen találunk erre való utalást a Szentírásban, és hány helyen látunk hálás megemlékezést arra vonatkozóan, hogy az Isten ebből a legszorongatottabb helyzetből is hogy hozott szabadulást a népének. A 106. Zsoltár 9-től a 11-ig terjedő verseit olvassuk el. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vitte őket a mélységeken, mint egy síkon, és kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat a víz borította el, egy sem maradt meg közülük. Igen, mert utánuk nyomultak az egyiptomi seregek, de amikor Izrael népe átért száraz lábbal a tengeren, akkor utána Isten ismét egybebocsátotta a tengert, és az ő összes ellenségeiket elnyelte. Igen, azt mondja a Szentírás, hogy rákiáltott a veres tengerre, és kiszáradt. Igen, Isten hatalmas csodájára kellett emlékezniük többek között a sátoros ünnepen. De nézzük tovább Nehémiás leírását. Nézzük, hogy hogy folytatja tovább a 9. fejezet 12. versében. Azt olvassuk, hogy felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal, és tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat, melyen menjenek. Igen, az Isten közvetlen jelenléte volt látható 40 éven keresztül a pusztai vándorlás 40 évén a zsidó nép körében. Ott volt előttük Isten jelenléte nappal a felhő oszlopban, vezette, mutatta az utat, hogy merre menjenek. És miért volt ennek nagy jelentősége? Mert ez enyhítő árnyékot is borított a nép felé. Hogy tudták volna egyébként a pusztának a tikkasztó napsütését elviselni, a hépséget? Igen, Isten vezette őket felhőoszlopban, de ugyanakkor árnyat, enyhítő árnyat is borított rájuk, így óvta és védte őket. És éjjel pedig a felhőoszlop tűzoszlop lett, és így mutatta nekik az utat, és így világította be az egész tábort. Nézzük meg, mit mond a 13. vers Nehémiás könyve 9. fejezetében. És a Sínai hegyre leszálltál, és szóltál velük az égből, és adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat.
Igen, meg kellett emlékezni a sínai hegyi törvényadásról, amikor az Isten kijelentette az ő törvényeit az ő népének, amikor szövetséget kötött az ő népével. Igen, Isten adott nekik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És maga, hogyha elolvassuk a törvény adásnak a körülményeit, valóban azt látjuk, hogy a legdicsőségesebb jelenet volt. Valóban az Isten hatalma nyilatkozott meg, és kihirdette az ő szövetségének az igéit. Igen, és miért tette ezt az ő népével? Nem azért, hogy megnyomorítsa őket különböző rendeletek és törvények által, hanem hogy fogalmaz Nehémiás? Azt olvassuk itt, hogy adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És Isten nem csak az erkölcsi törvényt adta a zsidó népnek, nem csak a 10 parancsolatot adta kőtábla formájában, hanem az Isten Mózest kioktatta, adott nekik törvényt a polgári életükre vonatkozóan, az Isten tiszteleti szolgálatra vonatkozóan. Valóban olyan törvényeket adott nekik, amik az ő lelküket, amik az ő szívüket felemelték az Istenhez. Igaz végzéseket, jó rendeleteket kaptak az Istentől, amit ha megtartottak, és mikor aszerint éltek, akkor valóban áldás származott ebből. Nézzük tovább a 15. verset. És kenyeret az égből adtál nékik, éhségükben, és vizet a kősziklából hoztál ki nekik szomjúságukban. És mondád nékik, hogy menjenek be és bírják a földet, melyre nézve fölemeltet kezedet, hogy nékik adod. Az Isten mit tett velük a pusztai vándorlás 40 éve alatt? Naponta hullatta nekik a mannát. Igen, mennyei kenyeret ettek. És amikor megszomjaztak, az Isten a kősziklából fakasztott vizet. Igen, az Isten gondoskodott az ő fizikai szükségletükről és tápláltatásukról, és milyen módon, csoda által, naponkénti csoda által, és ők valóban megtapasztalták, hogy az Istentől kapják közvetlenül az ő táplálékukat. És hogy ez is milyen csoda volt, szeretnék annyit megjegyezni, hogy parancsolatba kapta Mózes, hogy a mannás korsót, amiben a mannát gyűjtötték, ezt tegyék bele a szövetségnek a ládájába, az Isten által írt 2 kőtábla mellé. Tehát a frigyládába, a szövetség ládába kellett beletenni. Miért kellett beletenni a frigyládába a mannás korsót? Miért? A szövetség ládába miért? Mit jelent a szövetség Isten és ember között? Hiszen ugye az előbb említettük, hogy az Isten szövetséget kötött az ő népével. Mit jelent minden körülmények között az Isten és az ember szövetsége? Ennek a szövetségnek az alapja az Isten törvénye, amelyben az ember elfogadja azt, hogy az Isten törvénye igaz, szent és jó, és kéri az Istent, hogy adjon erőt ahhoz, hogy e szerint, a törvény szerint tudjon az ember járni. Igen, elismeri az Isten törvényeinek az igaz és jogos voltát. Ez az ember része ebben a szövetségben. És mi az Isten része? Az Isten mit ígér ebben a szövetségben? Hogy minden körülmények között ott lesz az emberrel. Amellett az ember mellett, aki az Istent választott a szövetséges társául, amellett az ember mellett az élet legnagyobb nyomorúságában is ott van. Igen, erre emlékeztetett a mannás korsó a frigyládában, hogy emlékezzenek erre mindenkor, hogyha ők az Istennek a törvényeit komolyan veszik, ha az Istent akarják követni, az Isten minden élethelyzetben gondoskodik az ő szükségleteikről. De olvassuk tovább Nehémiás könyvének a 9. fejezetét, a 19-től a 21-ig terjedő versekben egy különlegesebb részt látunk, és mindjárt elmondom, hogy miért. Így olvasom. És te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelni őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, amelyen menjenek. És a te jó lelkeded adád nékik, hogy őket oktatná, és mannádat nem vontád meg szájuktól, és vizet adtál nékik szomjúságukban, és 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában. Ugye mindezekről a dolgokról az előbb beszéltünk, az előbbi versekben ezt már megemlítette Nehémiás. Miért említi akkor ezt még egyszer? Miért?
mert az előtte levő versekben, miről beszél, a 16-tól 18-ig terjedő versekben, nem olvasom el, csak megemlítem. Arról beszél, hogy az Isten népe, Izrael népe, az Istennek minden csodája ellenére számtalan esetben zúgolódott az Isten ellen, szembefordultak az isteni vezetéssel, és ezáltal ugye ők felbontották a szövetséget. Az Isten is felbonthatta volna a velük kötött szövetséget. És ennek ellenére az Isten mit tett? Ennek ellenére, az ő vétkeik ellenére, az ő zúgolódások, lázadásaik ellenére, az Isten, így olvastuk a 19. versben, a te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. Tehát amikor ők zúgolódtak, nem hagyta magukra őket az éhségben, vagy szomjúságban, vagy vezetés nélkül. Nem, ugyanúgy ott volt nap, mint a manna, ugyanúgy ott volt a felhő és a tűzoszlop. Igen, az Isten jelenléte ugyanúgy vezette őket tovább. Igen, tehát vissza kellett nekik emlékezni az Isten nagy irgalmasságára, amit 40 éven keresztül tapasztaltak a pusztában. Mire kellett még visszaemlékezni? Így olvasom a 21. vers második részét. Fogyatkozásuk nem volt, ruháik el nem nyűjtenek, és a lábaik meg nem tagadának. Milyen kijelentés ez? 40 éven keresztül ugye abban a ruhában vándoroltak. Ugye a másik helyen azt írja, hogy a saruik sem oldódtak le az ő lábaikról. Nem dagadtak be az ő lábaik. Igen, az Isten az ő ruházatukat is megőrizte. Ez is az Istennek egy csodája volt az ő életükben. És még egy verset talán hadd olvassak Mózes 5. könyvéből, ezt már Mózes könyvéből olvasom, az 5. könyv 8. fejezet 15. verséből a következőképpen. Aki vezér lett téged, ugye ezt Mózes mondja a népnek, aki vezér lett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, és aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Ennek a versnek csak az első részére szeretnék figyelmet irányítani. Aki vezér lett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak pusztájában. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy az is egy isteni csoda volt nap, mint nap, hogy az Isten távol tartotta a kígyókat, a skorpiókat, mindazokat az állatokat, amelyeknek a marása halálos volt az emberre. Az Isten csoda módjára tartotta távol. Egyetlen egy alkalommal olvasunk a pusztai vándorlás alatt arról, hogy az Isten megengedte, hogy ezek a kígyók, ezek a skorpiók jöjjenek és megmarják az embereket. Miért? Mert lázadoztak megint az Úr ellen. És az Isten mit tett? Nem büntette meg őket, hanem csak egyszer elvonta, egy pillanatra elvonta az ő védő kezét a népétől. És mi történt? Bekövetkezett az, ami minden nap be kellett volna, hogy következzen, hogy a kígyók megmarták az embereket, és sokan meghaltak. De az Isten ekkor sem hagyta őket magukra, mert ekkor is hozott szabadulást, többet nem jöttek fel a kígyók, hogy megtámadják és megmarják az izraelitákat. Tegyük fel a kérdést, hogy volt mire visszaemlékezniük a pusztai 40 éve, pusztai vándorlás 40 évéből, volt mire nekik visszaemlékezniük? Igen, minden évben, minden esztendőben, amikor a sátoros ünnepet megünnepelték, erre is vissza kellett emlékezniük. Szeretnék egy igét olvasni Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. verséből. Amikor az Úr így emlékezik vissza a pusztai vándorlás idejére, Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. versében. Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr. Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Tehát hogy emlékezik vissza az Úr az ő népére, mint a mátkaságuk szeretetének az idejére? Igen, sokszor lázadtak, sokszor elkeseredtek, de mindezzel együtt is az Isten úgy emlékezik vissza erre az időszakra, mint a nép mátkaságának a szeretetére, és erre kellett az izraelitáknak visszaemlékezniük a sátoros ünnep kapcsán. És miért kellett visszaemlékezniük ezekre a dolgokra? Miért? Azért, mert mindez új erőt adott a népnek, hogy ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük, aki akkor vezette az ő elődeiket, az ő őseiket, ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük, habár a jelenléte nincs ott szemmel láthatóan a felhő és tűzoszlopban, habár nem mannát esznek, mert esznek a földnek gyümölcséből, ahova az Isten bevitte őket.
de ugyanaz az Isten gondoskodik most is az ő tápláltatásukról, és minden szükséglőketüket ugyanaz az Isten elégíti meg. Igen, ezért kellett nekik visszaemlékezni erre az időszakra. Tehát a sátoros ünnepnek mit látunk, milyen rendeltetése volt? Ugye elsősorban betakarítási ünnep volt, örömünnep volt, a bűnök eltörlése felett érzett örömnek az ünnepe, és visszaemlékezés a pusztai vándorlásnak az időszakára. Igen, ez volt a sátoros ünnep. De nézzük meg ezek után azt, mint ahogy minden ünnepnél megtettük, hogy ennek az ünnepnek is mi a lelki jelentése, mire tanít ez bennünket ma, és miképpen teljesedik majd ez a valóságban. Azért fogalmaztam így, hogy miképpen teljesedik majd ez a valóságban, mert ez az egy ószövetségi ünnep az, amely még nem nyert teljesedést. Az előbb említettem, hogy mi most a nagy engesztelési nap, az ószövetségi nagy engesztelési nap, azaz az ítéletnek az idejében élünk, és amikor befejeződik ez az ítélet, akkor fog majd bekövetkezni a sátoros ünnep. Tehát ez az ünnep, a sátoros ünnep, ez még a mai kor embere számára, azoknak az embereknek a számára, akik követik Krisztust, még az ő számukra is csak egy ígéret, ami a jövőben fog beteljesedni. De nézzük meg ennek az ünnepnek, a jövőbeni ünnepnek a lelki jelentését. Hogy kezdtük, ez az ünnep mi volt? Betakarítási ünnep. Milyen lelki tanítása van ennek? Mit jelent, hogy betakarítási ünnep? Mi lesz majd ez a valóságban? Ugye ez előre mutat a végső nagy egybegyűjtésre, az igazi lélek aratásra. Szeretnék egy igét idézni a Szentírásból, Máté evangéliumából, a 13. fejezetből. Ott Jézus azt mondja, hogy az aratás a világ vége, tehát Jézus eljövetele, és az aratók pedig az angyalok. Igen, az aratás Jézus eljövetelekor lesz. És mit jelent, mit fognak learatni? Ugye azt mondja itt a Szentírás, így olvasom, csak idézek belőle Máté evangélium a 13. verséből, 13. fejezetéből, hogy a búzát takarítsátok az én csűrömbe. Tehát ugye azokat az embereket, akik hittek ebben az életben Jézusban, akik követték Krisztus tanításait, igen, őket betakarítják majd a mennyei csűrök számára. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, a Korintusi első levélből, a 15. fejezet, 20 és 23. versét, a következőképpen. Korintusi első levél, 15. fejezet, 20 és 23. verse. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. És mindenki pedig a maga rendje szerint támad fel, ugye az előző versekből kiderül, első zsenge a Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Tehát mit mond ez a leírás, és hogy azonosítja ezt a momentumot, ezt a képet? Ugye Jézus Krisztus a halottak közül való feltámadását a zsengéhez hasonlítja. Vettük a tavaszi ünnepek kapcsán a zsenge kéve bemutatásának az ünnepét. Ugye a zsenge kéve bemutatásának a napján támad fel Jézus. Ugye akkor learatták az első érett búzakalászokat, de akkor még nem kezdődött a nagy aratás, az még csak az első búzakalász volt. Igen, ez volt Jézus Krisztus, az ő feltámadása. De amilyen bizonyos volt Jézus feltámadása, azt mondja a Szentírás, hogy ugyanilyen bizonyos lesz majd azoknak a feltámadása, akik Krisztusban haltak meg, akik a Krisztust követték. Tehát első zsenge a Krisztus, ezt olvassuk, és utána, akik a Krisztuséi, mikor? Majd az ő eljövetelekor. Igen, tehát ez a betakarítási ünnep, ez előre mutatott erre az eseményre, Jézus eljövetelére, amikor majd ő egybegyűjti mindazokat az ő országa számára, akik ebben az életben őt követték, és őt választották. És szeretnék olvasni egy igét Ézsaiás könyvéből, azaz két igét, hogy ez valóban micsoda öröm lesz. Ézsaiás könyve 25. fejezetének, a 9. versét olvasom először, Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 9. verse azt mondja, és szólnak a manapon, imé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában.
Igen, akik várják Krisztus eljövetelét, Jézus megjelenésekor így fognak majd kiáltani, hogy igen, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. És a 35. versnek, a 35. fejezet 10. verse pedig azt mondja, hogy hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Igen, ez lesz majd a sátoros ünnepnek a kezdete. Igen, így fog kezdődni a sátoros ünnep, hogy az Isten egybegyűjti, Jézus egybegyűjti az övéit az ő eljövetelekor. És azt olvassuk, hogy a megváltottak Sionba jönnek, azaz a mennyei Jeruzsálembe, és örökös öröm a fejükön, és eltűnik fájdalom és sóhaj. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől lesz ez ekkora öröm? Hiszen már az előbb is említettem, hogy ez az ünnep, a sátoros ünnep, ugye a betakarítási ünnep volt, de ugyanakkor örömünnep is volt, a legnagyobb örömünnep. És mifelett örvendeztek a zsidók a sátoros ünnep alkalmával? Mifelett? Hogy az ő bűneik végleg eltöröltettek és megbocsátattak, eltöröltettek. Igen, ez lesz majd a legnagyobb öröm az igazi sátoros ünnepen is, hogy a bűnnek a nyomai is végleg eltörlődnek, hogy nem lesz semmi, ami a bűnre emlékezteti az embert. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy most a nagy engesztelési napnak az ideje, most, amiben élünk, az ítéletnek az ideje, nem egy könnyű időszak, sőt nehéz időszak mindazoknak a számára, akik követni akarják Jézust. Miért? Három szempontot is szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy az embernek fel kell vennie a küzdelmet a megromlott emberi természetével. Az embernek küzdenie kell a bűneivel szemben. Kell küzdeni azért, hogy az ember meg tudjon változni. Az Isten adja ehhez az erőt, de igen, ez az ember életében egy küzdelem, hogy kivívja a győzelmet. Igen, ez egy küzdelem és harc. És mit mond Pál apostol? Hogy ez a küzdelem annál hevesebb és súlyosabb, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, nem emberekkel szemben kell küzdenünk, hanem kivel? Azt mondja, hogy a levegőbeli hatalmasságokkal szemben. Tehát kire utal? Sátánra és az ő angyalaira, akik az embert kísértik, ami megromlott természetünkön keresztül, akik vonják és édesgetik az embert a bűnre, hogy az ember az önző kívánságait cselekedje, a megromlott természete szívének a hajlamait. Igen, és ez egy küzdelem az ember életében. Tehát a bűnnel szembeni küzdelem egy igenis, hogy nagyon nehéz és komoly küzdelem. És most ennek az idejében élünk. De miért nehéz még ez az időszak? Mert az Isten ugyan segít nekünk a bűntől való szabadulásban, a győzelem kivívásában, de az Istennek milyen eszközei vannak ahhoz, hogy megtisztítsanak bennünket a mi bűneinktől? Milyen? Szeretnék egy igét olvasni Malakiás könyve 3. fejezetéből, a 3. verséből. Malakiás könyve 3. fejezetének a 3. verse a következőt mondja. És ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Itt Jézusról van szó ebben a fejezetben, és azt látjuk, hogy ő egy ötvös. Egy ötvöshöz hasonlítja őt a Szentírás. És az ötvös hogy tisztítja az ezüstöt és az aranyat? Hogy, milyen módon? Ugye tűzben tisztítják az aranyat. És igen, Jézus is ezt teszi velünk, hogy a mi bűneinkkel szemben folytatott küzdelemben mivel segít nekünk, hogy beleenged bennünket próbákba, nehézségekbe, amelyekben felszínre jönnek a mi jellemünknek a rossz vonásai, és ad erőt, hogy mi ezekből meg tudjunk gyógyulni. De igen, a megtisztításnak az eszköze az Isten kezében a próba és a nehézség. Amiről pedig egyértelműen elmondhatjuk, hogy igen, nehéz időszak az ember számára. És azon kívül a harmadik szempont, ami miatt ez az időszak nehéz, mert nem csak, hogy a belső harc, nem csak, hogy a külső megpróbáltatás, hanem az ember kénytelen elszenvedni a bűn minden következményét ebben az életben. A bűn minden kihatását, ugye ami a betegség, a halál, a szenvedés, nem csak a mi életünkben, de a mi szeretteink életében, a hozzánk tartozóink életében. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a szűk környezetünkben, de ha a világ nyomorát és szenvedését látjuk, ami a bűnnek a következménye, akkor valóban elmondhatjuk, hogy iszonyatos mindez.
De mit mond a Szentírás? Mivel bíztat bennünket Jézus? János evangélium a 16. fejezetének a 22. versében a következőt olvasom. János evangélium a 16. fejezet 22. versében. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Tehát mit mond Jézus? Most szomorúságban vagyunk, és ez természetes mindazok miatt, amiket az előbb megemlítettem. De Jézus mit mond? De ismét meglátlak majd titeket, tehát ismét vissza fogok értetek jönni, és akkor örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Igen, a sátoros ünnep, az igazi sátoros ünnep, ami majd Jézus eljövetelekor veszi kezdetét. Igen, az igazi öröm ünnep lesz. Ott a bűnre már semmi nem fogja emlékeztetni az embert. Szeretnék egy idézetet olvasni Jelenések könyvéből, azaz innen többet is. Jelenések könyve 7. fejezetéből. Jelenések könyve 7. fejezetének a 9. és 10. verséből így olvasom. Azután láttam, és imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt álltak fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Mit látunk a megváltottakról? Fehér ruhákban állnak majd. És mi van a kezükben? Pálma ágak. Emlékszünk a sátoros ünnep leírásánál Mózes 3. könyve 23. fejezetében. Pálma ágakat is kellett nekik szakítani ezen az ünnepen. Igen, ez a győzelemnek a jele. Igen, amikor az ember kivívja már a bűn feletti győzelmet, és fehér ruhában áll Jézus előtt. Mi az, hogy fehér ruha? Ugye az nem más, mint a megváltozott, megtisztult élet és jellem. Igen, ez lesz majd az igazi öröm. Amikor a bűnre már valóban semmi nem fog emlékeztetni. És mi okozza a legnagyobb örömet? Mi lesz a legnagyobb öröm? Ennek a következménye, a győzelem következménye, Jelenések könyve 21. fejezetének a 3. versében ezt olvasom. És hallék nagy szózatot, 21. fejezet 3. verse. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Imé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Igen, az Isten sátora örökre az emberrel lesz. Az Isten jelenléte ott lesz közvetlenül a megváltottak életében. Mit olvasunk a 22. fejezet 4. versében? És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Tehát az Istennel való személyes kapcsolat és közösség, ez lesz az, ami az igazi örömnek, a maradéktalan örömnek a forrása lesz. Úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mi emberek mennyit gondolkodunk azon, hogy az Isten milyen is lehet, milyen lehet Jézus, milyen lehet az Isten lénye. Mi az Istent ismerjük, de hogy milyen módon? Ismerjük az ő igéjéből, ismerjük a történelmi leírásból, hogy Jézus mit tett értünk, hogy mennyire szeretett, hogy mit vállalt az emberért, és ismerjük az Istent, ismerjük Jézust a mi egyéni életünkből, a mi tapasztalatainkból. Hányszor tapasztaltuk meg, hogy segített bennünket? Hányszor tapasztaltuk meg a vezetését a mi életünkben? És milyen lesz majd az, amikor az ember szemtől szemben láthatja meg őt? Azt a valakit, aki maga a szeretet, aki ezzel a végtelen szeretettel, mentő szeretettel nyúlt az ember felé. Igen, az ő jelenléte, a vele való állandó közösség, ez lesz, ami ennek az örömnek az igazi forrása lesz. De ezen kívül nézzük meg, hogy milyen ígéretek csatlakoznak még ehhez, milyen öröm lesz, és az örömöt mi fogja igazából teljessé tenni. A 21. fejezetnek a 4. és 5. versében ezt olvasom. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjá teszek. Tehát mi lesz az, ami maradéktalanná teszi ezt az örömet?
hogy az Isten eltöröl minden könnyet, mert nem lesz szenvedés, nem lesz gyász, nem lesz halál, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, ami mind minek az eredménye és következménye, a bűnnek a következménye, de minek utána az végérvényesen eltöröltetett. Nem, ezek soha többet nem lesznek. És azt mondja, hogy mindent újjá teszek. Szeretnék még egy igét olvasni, ugyanitt a 7. verset. Azt mondja, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Tehát aki győz, aki most a nagy engesztelési napon, az ítéletnek az idejében, most, amíg az embernek lehetősége van a bűneivel szembefordulni, aki kivívja Isten vezetése és segítsége mellett a győzelmet, milyen ígéret hangzik? Az örökségül nyer mindent. Hogy fogalmaz Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy Isten olyan örökséget készít az övéinek, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Igen, csak az isteni szeretet tud olyat készíteni az ember számára, amit mi elgondolni nem tudunk itt a földi keretek között. De mi lesz ez? Biztos, hogy ez olyan lesz, amiről azt mondja Ézsaiás könyve, hogy soha el nem múló öröm. Ott nem lesz hiányérzet, ott nem lesz olyan cél, amit az ember ne tudna megvalósítani. Ott semmi nem lesz, ami a boldogsághoz, a teljes és maradéktalan boldogsághoz hiányozna. Igen, azt mondja Isten, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. És így folytatja tovább, annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Úgy sokszor elgondolkodom azon, hogy mi ezt vajon igazából hisszük-e a Szentírás alapján. Vajon mi el tudjuk ezt igazából fogadni a Szentírás alapján, hogy az Isten ezt adja majd az embernek, a győző embernek. Nézzük meg, hogy az Isten hogy erősít meg bennünket ebben. Amikor mindezt leírja, mindezt elmondja, hogy ez lesz a győzőknek a jutalma, utána azt mondja az 5. versnek a 2. része, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Tehát nem csak egyszer kijelenti ezt az Isten, hanem hozzáteszi, hogy írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Akármennyire is úgy tűnik most ebben az életben, hogy ez csak egy gyönyörű illúzió, hát ez nem valósulhat meg. De az Isten ígéretet tesz arra, hogy igen, ez a megváltásnak a célja, ezért volt a megváltás, hogy az Isten az embernek ezt tudja adni. Igen, ez lesz majd az igazi sátoros ünnep, az igazi örömünnep. Mi volt a 3. funkciója a sátoros ünnepnek? A zsidóknak mit kellett tenni, miről beszéltünk? Vissza kellett emlékezni a pusztai vándorlásnak a 40 évére. És az igazi sátoros ünnepen majd a megváltottak mire fognak visszatekinteni? Vissza fognak tekinteni e földön való vándorlásnak az éveire, évtizedeire. És mit fognak majd tudni megállapítani? Amit azt kell, hogy mondjam, hogy már most is meg kellene tudnunk állapítani, és most is hányszor emlékezetünkbe kellene idézni, hogy az Isten itt van most is velünk, hogy az Isten most is segít bennünket, hogy még most is kérlel bennünket, hogy az Isten nem akar lemondani rólunk, hogy mennyit küszködik érettünk, hogy mennyire tapasztaljuk az ő vezetését, az ő gondviselését a mi életünkben. És mindezt mikor is, amikor mi szembe is fordulunk vele, vagy lázadunk ellenére, az Isten nem akar bennünket otthagyni, ahogy a zsidó népet sem hagyta, hanem hordozta őket, a szívükre, a lelkükre beszélt. Szeretnék egy igét olvasni a 107. Zsoltárból, a 107. Zsoltár 1. és 8. versét a következőképpen. A 107. Zsoltár 1. és 8. verse a következőt mondja. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, majd ezt fogjuk megállapítani a mennyből, visszafelé tekintve, ha az Isten kegyelméből odajuthatunk. Igen, de ezt most is tegyük már meg ebben az életben, hogy magasztaljuk az Urat, mert jó. Mert itt, ezen a földön, a pusztai vándorlás, tehát a földi vándorlásnak az idejében is, az Isten itt van velünk, és örökké való az ő kegyelme, és adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, és milyen lesz mindezt majd a mennyből visszafelé tekinteni? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a megváltottaknak az öröme felül haladja majd mindazoknak az örömét, akik soha nem buktak el. Mennyei lényeknek az

nyitni. Igen, azt lehet mondani, hogy kibeszélhetetlen öröm és hála lesz az ő szívükben. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, Lukács evangélium a 15. fejezetének a 7. verséből ezzel kapcsolatban. Lukács 15. fejezet 7. verse a következőt mondja. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Igen. A megváltottak, az emberek fogják igazából értékelni az Isten szeretetét mindenkinél jobban. A mennyei lények is csodálják az Isten szeretetét, akik soha nem buktak el. De mindezt igazából még teljesebben átélni azok fogják, akik átélték a bűnnek a nyomorát, a bűnnek a fogságát és rabságát, és átélték, hogy mit jelent az igazi szabadítás Jézus részéről. És befejezésül még egy lelki tanítását szeretném a sátoros ünnepnek megemlíteni. Mit kellett tenniük a sátoros ünnep alkalmából az izraelitáknak? Sátorokban kellett lakniuk. El kellett hagyni otthonaikat, és sátorokban kellett időzniük. Szeretnék ezzel kapcsolatban is egy idézetet olvasni a Szentírásból, és figyeljük meg, hogy ez mire való emlékeztetés volt. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 9. és 10. versét a következőképpen olvasom. Ábrahámról szólít a leírás, ugye a hívők ősatjáról. Ezt olvassuk róla, hogy hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Tehát ez a sátorokban való lakás, ez mit fejezett ki? Ábrahám részéről is mit fejezett ki? Azt fejezte ki, hogy ezen a földön csak idegen és vándor. Hogy ez a föld akármilyen gazdagságban van ő. Ugye Ábrahám vagyonos ember volt, jómódú ember volt. Akár mennyi gazdagsága van egy embernek, akármilyen jólét veszi körül az embert itt ebben az életben. Ez csak egy átmeneti és ideiglenes otthona az embernek. Ezen a földön az ember csak idegen és vándor. És az igazi otthona az embernek, a megváltott embernek majd a mennyei otthona lesz, az újjáteremtett föld. És ez egyben egy figyelmeztetés volt, de egyben egy bátorítás is. Mire való figyelmeztetés? Arra való figyelmeztetés, amit Jézus így fogalmaz Máté evangéliuma 24. fejezetében, Máté evangéliuma 24. fejezetében, a 37-től a 39-ig terjedő versekben, hogy amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát ez a sátorokban lakás mire való figyelmeztetés volt? Hogy az ember el ne merüljön teljesen az evilági életbe, az evés, ivás, ültetés, vevés, házasodás, férjhez menés. Szóval ne ez kösse le csak az ember gondolatát. Igen, ez hozzátartozik a mi életünkhöz, a mi emberi létformánkhoz. De ha valaki csak erre gondol, és nem törődik az örök élettel, az Isten országába való eljutásnak a lehetőségével, akkor azt mondja a Szentírás, hogy ez egy nagy tragédia az ember életében, mert ezen a földön mi csak idegenek és vándorok vagyunk, és a mi életünknek a fő célja az, hogy fel tudjunk készülni arra az országba és arra a földre, amelyet az Isten örökségül akar adni azoknak, akik őt követik. Ugye azt mondtuk, hogy a sátorokban lakás az egy figyelmeztetés is volt, de egyben egy bátorítás is. Ebben mi a bátorítás, hogy mi idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön? Hogy végső soron akármilyen fájdalom, szenvedés és nyomorúság éri az embert ebben az életben, azt kell, hogy állandóan a mi gondolatainkban ott tartsuk, a mi szívünkbe rejtsük el, hogy ez nem egy végleges állapot, ez tényleg csak egy rövid pillanatnyi időszak az örökké valósághoz képest. Tehát, ha az embernek kellemetlenségek, nyomorúságok, fájdalmak vannak az életében, igen, az Isten ezt egy átmeneti időszakra engedi meg az ember életében, mert nem ez lesz a végcél, hanem ez csak egy felkészülési idő az örök életre. És Pál apostol mindezeknek a gondolatoknak a hátterén így fogalmaz,

hozta meg a Korintusi második levél, 4. fejezetének a 17 és 18. versében, hogy mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amikor most egy-egy szenvedésben vagy nehéz helyzetben vagyunk, úgy tűnik nekünk, hogy az pillanatnyi könnyű szenvedés. Mennyiszer nem úgy történik, nem úgy tűnik, ugye? Hanem micsoda súlyosnak érezzük a mi szenvedéseinket, megpróbáltatásainkat. De mit mond Pál? Azt mondja Pál, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mi nyomorúságunk maximum egy pillanatnyi könnyű szenvedés, mihez képest? Az örök dicsőséghez képest. És azt mondja, hogy a hívő ember, aki Istent akarja követni, az nem a láthatóra néz, mert ezek a láthatók, ezek ideig valók, és a láthatatlanok pedig azok, amik az örökké valók. Igen, és mindezt akarja tanítani az ember számára a sátoros ünnep. Köszönöm szépen a figyelmüket, és 2 hét múlva pedig folytatódik itt az előadás sorozat. Most már befejeztük az ószövetségi zsidó ünnepeknek az áttekintését, és a következő alkalommal arról lesz szó, hogy milyen ünnepek maradtak meg mindmáig. Köszönöm szépen a figyelmüket!

Bibliai ünnepek című sorozatunkon, ennek a sorozatnak a második alkalmán. A mai alkalmunknak a címe a Pászka vagy Húsvét ünnepe. Múltkor az előző előadáson hallhattuk, és a meghívón is láthatják, hogy ez volt a címe, hogy milyen rendeltetést töltöttek be a régi ünnepek, és hallhattuk a múltkor, hogy a régi ószövetségi ünnepeknek mi volt a célja, mi volt a rendeltetése. Ezen ünnepek mindegyike mélységes tanítást hordozott, az ünnepek minden egyes mozzanatának megvolt a maga jelentése, a maga szerepe, tehát ezek az ünnepek elsősorban tanító jellegű ünnepek voltak. Láthattuk és hallhattuk a múltkori alkalommal, és hogyha kezükbe veszik ezt a táblázatot, ami most kiosztásra került az előadás előtt, láthatják, hogy néhány ünnep volt az ószövetségi időben az év első felében, és néhány ünnep az ószövetségi ünnepkörnek a második felében, az év első felében, illetve a második felében is ünnepek voltak Izrael népe életében. Az első ünnepkörhöz, a tavaszi ünnepkörhöz három ünnep kapcsolódott, illetve pontosabban négy ünnep. Ahogy látják a táblázaton, kezdődött a tavaszi ünnepkör Krisztus kereszthalálával, azaz a Pászka ünneppel. Utána folytatódott a zsenge kéve bemutatásával, ami Krisztus feltámadásának volt a szimbóluma és, előképe. Utána következett a pünkösd ünnepe, ami a Szentlélek kitöltésének a jelképe volt. És utána kezdődött az őszi ünnepkör. Az elején azt említettem, hogy három, illetve négy ünnep tartozott a tavaszi ünnepkörhöz. Ezt azért említettem, mert a Pászka ünnepével kezdődően kezdetét vette egy hétnapos ünnep, az úgynevezett kovásztalan kenyerek ünnepe, de ez a Pászkától kezdődött és tartott hét napon keresztül. És ezután az év hetedik hónapjától kezdődtek az őszi ünnepek, kezdődött a kürdzengés ünnepével, utána a nagy engesztelési nappal folytatódott, és befejeződött a sátoros ünneppel. Meghívón is láthatják, és mint ahogy az előbb is említett ünneppel foglalkozunk, a tavaszi ünnepkör első ünnepével, a Pászka vagy a Húsvét ünnepével. És nézzük meg, hogy mindjárt az elején, hogy ez a szó, hogy a Pászka, ez mit jelent. Ez a szó azt jelenti, a Pászka ünnepe, hogy az elkerülés ünnepe. És nézzük meg ezek után, hogy minek az emlékére ünnepelték a Pászkát, Isten milyen alkalomból iktatta be Izrael népe életébe ezt az ünnepet, de ehhez nézzünk meg egy picikét hosszabban, nézzük meg egy picikét hosszabban Izrael népe történetét. A Szentírásból azt látjuk, hogy Isten elhívja Ábrahámot a bálványimádó népek sokasága közül, elhívja Ábrahámot, és rábízza az élő Isten ismeretét, az ő maga ismeretét, rábízza a tiszta igazságot, és rábízza Ábrahámra ezt azért, hogy ne vesszen el az Isten ismerete a világban, a sok bálványimádó nép felfogása között, hanem az élő Isten ismerete megmaradjon, és egy nép között maradjon meg, hiszen Isten látta Ábrahámról, hogy Ábrahám olyan ember, aki az Isten iránt hűséges, az Isten iránt való hűségét nem csak magának tartja meg, hanem az ő leszármazottainak is továbbadja ezt az Isten ismeretet. Azt mondja a Szentírás róla, hogy én tudom, hogy ő megparancsolja majd az ő fiainak, ő utána, hogy mindazt megparancsolják, amit én tanítottam nékik. Tehát Ábrahámot ezért választotta Isten, hogy ő továbbadja az Isten ismeretét az ő leszármazottainak, és így egy nép jöjjön létre, amelyik valóban az igazság ismeretével, az élő Isten ismeretével rendelkezik. És amikor Isten elhívja Ábrahámot, akkor három ígéretet ad Ábrahámnak. A három ígéret a következő volt, hogy az ő leszármazottait megsokasítja, és nagy néppé teszi Ábrahámot. A második ígéret az volt, hogy az ő leszármazottai közül fog származni majd Jézus Krisztus, a szabadító, és kapott Ábrahám még egy harmadik ígéretet is, amit olvassunk el Mózes első könyve 17. fejezetéből, a 8. versből. Mózes első könyve 17. fejezetének a 8. verse a következőt mondja.
és adom te néked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kánaánnak egész földét, örök birtokul, és Istenük leszek nékik. Tehát Isten megígérte, hogy nem csak hogy nagy népé teszi őket, de ennek a népnek hazát is fog, földet is fog adni, a Kánaán földjét fogja örökségül adni az ő népének. És az Istennek ezek az ígéretei elkezdtek megvalósulni Ábrahám életében már, hiszen megszületett Ábrahámnak vén korában, idős korában, ahogy a Szentírás említi, Izsák nevű gyermeke, és Izsákon keresztül kezdett megvalósulni az isteni ígéret, hogy nagy néppé teszi Ábrahámot. A Szentírásban látjuk, hogy Izsáknak utána született egy gyermeke, azaz kettő, Ézsau és Jákob, de Jákob volt az, aki az Isten félő vonalat követte. Jákobnak született 12 fiú gyermeke, és ebből alakult ki az a bizonyos 12 törzs, Izraelnek 12 törzse. És valóban ők nagy néppé lettek. A néppé válásuk kezdetén, amikor még egész kicsiny seregről volt csak szó, egy szűk családi körről, 70 néhány emberről, azt olvassuk a Szentírásban, hogy ők Egyiptomba kerültek, és ők tulajdonképpen Egyiptom földjén váltak igazából nagy néppé. És néhány száz esztendő elmúltával arról beszél a Szentírás, hogy 600, több mint 600 ezer fegyverfogható férfi volt az Izrael népe között. Tehát valóban nagy néppé váltak az egyiptomi tartózkodásuk idején. De a Szentírás arról beszél, hogy amikor ők Egyiptom földjén elkezdtek szaporodni, sokasodni az Isten ígérete szerint, az egyiptomiak különböző nehézségeket és akadályokat gördítettek a nép útjába, a nép életének útjába. A Szentírás egyenesen arról beszél, hogy a népet elkezdték sanyargatni, hiszen látták, hogy milyen életerősek, mennyien vannak, mennyire elszaporodtak, és elkezdték sanyargatni Izrael népét, és valóban azt lehet mondani, hogy a végén már szinte rabszolga sorsban élt Izrael népe Egyiptom földjén. Egészen odáig tartott az ő sanyargatásuk, hogy kiadták a rendeletet, hogy minden fiú gyermeket meg lehet ölni, aki az izraeliták közül született. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy nagyon sanyarú sorsban éltek rabszolgaként Egyiptomban, és most olvasnék egy igét Mózes második könyve második fejezetéből ennek a gondolatnak a kapcsán, és akinek itt van a Bibliája, javasolnám, hogy nyissuk ki Mózes második könyvénél a Szentírást, mert ezekből a fejezetekből elég sok igét fogunk a mai alkalommal felolvasni. Tehát Mózes második könyve második fejezetéből a 23. versnek az utolsó részétől kezdem olvasni a 25. terjedő verseket. Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltottak, és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. És megtekintette Isten az Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek. Tehát igen, nyomorúságukban az Istenhez kiáltottak. Isten megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségről, amelynek része volt, hogy nagy néppé teszi, és országot, földet ad nekik. És valóban azt lehet mondani, hogy ettől az időtől kezdve, ahogy itt olvastuk ebben a fejezetben, a második fejezetben, ezután kezdte Isten meg az ő szabadító munkáját Izrael fiainak életében, és elkezdődött az az esemény sorozat, amelyiknek a végén ők birtokba vehették az ígéret földjét, a Kánaán földjét. És Isten ezt az esemény sorozatot azzal indította, hogy elhívta Mózest. Elhívta Mózest arra a szolgálatra, a harmadik fejezetben ezt látjuk, csak a 10. verset olvasom el, megszólítja őt a csipkebokorban, ugye ez a jelenet ismerős a Szentírásból, amikor az Isten beszél Mózessel az égő csipkebokorból, és elmondja Mózesnek, hogy látván látta az ő népének nyomorúságát, és az Isten meg fogja szabadítani az Izrael népét, és azt mondja a 10. versben Mózesnek, hogy most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Tehát Isten megbízza Mózest ezzel a feladattal, hogy a rabszolga sorsban élő népet, szinte a fogolyként élő népet, Egyiptomban tartózkodó népet hozza ki és vezesse ki Egyiptomból. Isten mindjárt Mózesre bíz egy üzenetet,
mielőtt elmenne a fáraóhoz, és Mózes mindjárt ezzel az üzenettel kezdi a fáraóval való beszédet. Olvassuk el a 4. fejezetből, Mózes 2. könyve 4. fejezetéből a 22. és 23. verset. Tehát Isten elküldi Mózest a fáraóhoz, hogy engedje el az ő népét, az Isten népét, Izrael népét, és ez az üzenet volt, amit továbbítania kellett Mózesnek. Ezt mond azért a fáraónak, így szólt az Úr, első szülött fiam az Izrael. Ha azt mondom néked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem, és te vonakodol elbocsátani, imé én megölöm a te első szülött fiadat. Tehát még semmi nem történt, még a fáraó nem utasította vissza a kérést, a szabadon bocsátásra vonatkozó kérelmet, de az Isten mindjárt ezzel az üzenettel küldte Mózest. Ez volt az első, amit el kellett neki mondani, hogyha ő vonakodik elbocsátani az Izraelt, hogyha ő nem engedi el az Isten népét, akkor az Isten megöli az első szülöttét. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Mózes fáraó meghallja Mózes által továbbított isteni üzenetet, akkor megkeményítette az ő szívét, és nemhogy elengedte volna a népet, hanem azt olvassuk, hogy annál inkább sanyargatta. A helyzetük annál inkább rosszabb lett Egyiptomban. És az Isten ezután újra elküldi Mózest a fáraóhoz, és elmondja az Isten fáraónak Mózes által, hogyha nem engedi el a népet, akkor jön egy csapás. És ugye be is következett, a folyóvizek vérré váltak, akkor utána következett a második csapás, amikor békák borították el az egész földet, utána következett a tetvek csapása, utána az ártalmas bogarak csapása, nem is mondanám a többi csapás sorban, 9 csapást bocsát az Úr Egyiptomra. Minden egyes csapás következtében a fáraó megrendül, a fáraó elhatározza, vagy legalábbis szavaiban azt mondja, hogy igen, elengedi a népet, enyhül.

hogy belássák, hogy van Isten az égben, és az Isten uralkodik. De ők vonakodtak, a fáraó is vonakodott, nem engedte el a népet, megkeményítette az ő szívét. És nézzük meg ezek után, hogy amikor a 9. csapás és a 3 napos sötétség csapása befejeződik, nézzük meg, hogy mit olvasunk a 11. versben. Tehát ugye ez a csapás is eredménytelen volt, a fáraó továbbra is megkeményítette az ő szívét. A 4. versben, a 11. fejezet 4. versében ezt olvassuk. És mondta Mózes, ezt mondja az Úr, éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földén minden elsőszülött, a fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül, a szolgálónak elsőszülöttéig, aki malmot hajt, a baromnak is minden első fajzása, és nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, amelyhez hasonló Izrael fiai közül kezdve a baromig, hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Egyiptom között és Izrael között. Tehát az Isten, miután egyik csapás sem törte meg a fáraó szívét, egyik sem vezette megtérésre, az Isten ezt az utolsó, legborzalmasabb csapást helyezte kilátásba. És ebből az egy mozzanatból is azt láthatjuk, hogy az Istennek milyen végtelen a kegyelme, és az Isten mennyire hosszú tűrő. Mielőtt az Isten valahova az ítéletével lesújtana, az Isten nem mulasztja el, hogy ember szíveket kérleljen, hogy ember szíveket megszólítson, hogy embereket megváltozásra késztessen. És hogyha a kérlelés, az Isten minden erőfeszítése hiába való, az Isten bár vonakodva, de mégis megengedi a csapást az ember életében, de az Isten előtte mindenképpen figyelmeztet, és megpróbálja megóvni az embert az általa választott úttól. Nézzük meg, hogy mielőtt az Isten ezt a csapást végrehajtotta volna, ezt a legborzalmasabb 10. csapást, nézzük meg, hogy mit tett az Úr, milyen rendeléseket adott az üzletből. A 2., 3. és aztán majd mondom tovább, hogy melyik verseket, néhány biblia verset felolvasunk, most előre nem mondom, majd mindig, amikor ott tartunk, mondom, hogy melyik versnél tartok. Először a 2. és a 3. verset olvassuk. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje. Első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván. E hónap tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. Az 5. terjedő verseket így olvasom. A bárány épp, hím, egy esztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen, és vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, húst pedig egyék meg azon éjjel, tüzön sütve, kovásztalan kenyérrel, és keserű füvekkel egyék meg azt. A 11-től olvasom tovább. És ilyen módon egyétek azt meg, derekaitokat felövezve, saruitokat lábaitokon, és pálcáitokat kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr pászkája az. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én az Úr. És a vér lesz, és a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. És még a 22. verset olvassuk el. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldök fát, és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van, ti közületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Idáig olvastam kivonatosan az isteni rendelkezést, amelyet meg kellett valósítaniuk, meg kellett cselekedniük az Izrael fiainak. Tehát ez a rendelés miből állott? Kellett venniük egy bárányt, ezt maguknál kellett tartani 4 napig, és az első hónap 14. napján

ennek a napnak az estéjén ezt az állatot, ezt a bárányt vagy kecskét, aminek épnek kellett lenni, ezt meg kellett ölniük, és utána azt olvastuk, hogy a húsát meg kellett roston sütni, és meg kellett enni a bárány húsát kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel. Ezen kívül az ajtófélfát a leölt állatnak a vérével meg kellett kenni a két ajtófélfát és a szemöldökfát, és az egész éjszaka folyamán a házaikban kellett maradniuk, nem volt szabad kimenni a házakból. Ez volt Istennek a rendelkezése, ez volt a pászka ünnep. És nézzük meg, hogy mit cselekedett ezek után az Úr. Azt olvassuk ugyanebben a fejezetben, a 29-től a 33-ig terjedő versekben, hogy lőn pedig éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földjén, a fáraónak elsőszülöttjétől fogva, aki az ő királyi székeiben ül, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig, és a baromnak is minden első fajzását. És fölkelt a fáraó azon az éjszakán, és mind az ő szolgái, és egész Egyiptom, és lett nagy jajgatás Egyiptomban, mert egy ház sem volt, amelyben halott ne lett volna. És hivatál Mózest és Áront éjszaka, és mondta: keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, mint ti, mint Izrael fiai, és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondtátok, juhaitokat és barmaitokat is vegyétek, amint mondtátok, és menjetek el, és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta voltak, hogy a népet minél hamarabb kiküldhessék az országból, mert azt mondják, mindnyájan meghalunk. Tehát látjuk, hogy ez a csapás, amit az Isten előre kilátásba helyezett, be is következett. Az Isten ezen az éjszakán meglátogatta az egész Egyiptomot, és mindenhol az elsőszülött elveszítette az életét. És ez a csapás volt az, ami megtörte a fáraó szívét, és ami végül is arra késztette, hogy igen, elengedte Izrael népét. De mit olvasunk a Szentírásban? Az Izrael népe közül senkinek nem lett bántódása. Az öldöklő angyal elkerülte mind azokat a házakat, ahol az ajtófél, ahol az ajtófélen ott volt a vér, a leölt báránynak a vére. Tehát az öldöklő angyal elkerülte a csapással az izraeliták otthonát. Mint ahogy a bevezetőben említettem, a pászka ünnep ezt jelenti, hogy az elkerülés ünnepe. Hát ezért az elkerülés ünnepe, mert az Isten csapásai elkerülték Izrael népét, míg ellenben Egyiptomban minden elsőszülöttnek. De ez a pászka ünnepe, ez nem csak az erre való emlékezés volt, és ez nem csak ezt a jelentést hordozta magában, hanem ez az ünnep egyben előkép is volt. És ezután szeretném, hogyha megnéznénk, hogy ennek az ünnepnek minden egyes mozzanata mire mutatott előre. Most végig fogjuk venni ezeket az eseményeket, és ezeket a cselekedeteket, amelyeket meg kellett tenniük Izrael fiainak, és meg fogjuk látni, hogy mindegyiknek megvan a maga nagyon fontos szerepe és rendeltetése. Mindjárt előjáróban hadd mondjak el annyit, hogy ez az ünnep, a pászka ünnep, ugye az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt, de ennél egy sokkal nagyobb, egy sokkal fontosabb szabadulásnak az előképe is volt, mert ez az ünnep előre mutatott Jézus Krisztusnak a szabadítására, amely által minden embert megszabadít a bűn szolgaságából, a bűn kötelékéből. Tehát ez egyben Jézus szabadítására, Jézus áldozatára való előkép is, és arra előre mutató ünnep is volt. Szeretnék egy idézetet olvasni a korintusi első levélből, és ezzel elkezdjük ezeknek a jelképeknek a pontos azonosítását, és nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, mit mond Pál apostol a korintusi első levélben, az áldozati báránnyal kapcsolatban. Nézzük meg, hogy a Szentírás mennyire egyértelműen azonosítja ezt a jelképet is. A korintusi első levél 5. fejezetének a 7. versében a 2. rész ezt mondja, a Biblia vers többi részét majd kicsikét később olvasom, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Tehát maga a Szentírás, maga Pál apostol azonosítja ezt a bárányt Jézus Krisztussal. Tehát Pál apostol elmondja, hogy igen, amit leöltek ezen az ünnepen bárányt,
az nem másra mutatott előre, mint Jézus Krisztus áldozatára, tehát a bárány maga Jézus Krisztus áldozatát jelképezte. Egyiptomban a bárány leülése a menekülésnek, a szabadulásnak a jele volt. De a Biblia azt tanítja, hogy mi mindannyian egyfajta rabságban vagyunk, ami a fizikai rabságnál, a fizikai szolgaságnál sokkal nagyobb megkötözöttséget jelent. És a Szentírás azt mondja, hogy ez a rabság, ez a szolgaság nem más, mint a bűnnek a rabsága, a bűnnek a szolgasága. És mi ennek az oka? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten jónak teremtette az embert, de az ember választotta a rosszat. Ádám és Éva nem az Isten útját választotta, hanem az Istennel szembefordult. De nem csak Ádám és Éva miatt van mi rajtunk, mindannyiunkon ez a szolgaság, hanem a Szentírás egyértelműen elmondja, én azt hiszem, hogy nem kell külön ehhez a Szentíráshoz folyamodnunk, hogy mindannyian vétkezünk. Tehát nem csak Ádám és Éva volt az oka a bűnnek, hanem mindannyian oka vagyunk a mi szolgaságunknak. Mindannyian cselekedjük a bűnt, cselekedtük és cselekedjük a bűnt. És ezáltal azt mondja a Szentírás, hogy egy olyan megkötözöttségben vagyunk, amelyből emberileg szabadulni nem tudunk. A Szentírás arról beszél, hogy az Isten igazságossága kimondja azt, hogy ha valaki vétkezik az Isten örök erkölcsi törvénye ellen, annak a következménye a halál. Azt mondja Pál apostol a rómabeliekhez írott levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. Vagy egy másik helyen azt olvassuk, az Isten ezt mondja az ő igéjében, hogy amely lélek vétkezik ellenem, annak meg kell halnia. Mielőtt tovább mennénk, és egy picikét mélyebben belemennénk az áldozat kérdésébe, szeretnék csak azért annyit megemlíteni, hogy ez először olyan furcsa gondolatnak hat az ember számára, hogy az Isten kijelenti, hogy ha amit én mondok, ha te nem cselekszed meg, akkor te meg fogsz halni. Szóval valahogy az ember egy picikét úgy először idegenkedik ettől a gondolattól, hogy az Isten miért mondja ezt. De ne feledjük el, hogy az Isten azért mondja ezt, azért van ez az isteni végzés, hogy a bűn zsoldja, a bűn eredménye a halál, mert a bűn nem más, mint az életet jelentő isteni törvénnyel való szembefordulás. A bűn magában hordozza a halált. Ha valaki az Istennel szembefordul, ha valaki nem az Isten törvényei szerint él, az előbb-utóbb önmagára nézve is, és a környezetére nézve is csak szenvedést, fájdalmat és halált fog jelenteni. Tehát az Isten nem azért mondja azt, hogy a bűn zsoldja a halál, mert ő önkényesen valamit kijelentett, és hogyha valaki nem úgy tesz, ahogy az Istennek tetszik, akkor az Isten lesújt rá, hanem az Istennek azért kellett megtenni, mert a bűn az megront mindent, az embert magát is átjárja, a környezetét is, és ahogy körülnézünk a világon, én azt hiszem, hogy egyértelművé válik, hogy a bűn halált hordoz magában. A bűn miatt nem maradhat fönn semmi sem örökké, a bűn szenvedést és halált jelent. Az Isten ezért mondja, hogy igen, aki vétkezik, annak meg kell halnia. És a bűnt a Szentírás a kovászhoz hasonlítja. Azt mondja, hogyha egy kicsi is van az emberben ebből a bűnből, az Istennel való szembefordulásból, akkor ez kovászként hat az ember életében, végül az egész embert átjárja. Tehát az embert, az egész embert alkalmatlanná teszi az életre, az örömre, hogy másoknak is az áldására éljen. És az isteni igazságszolgáltatás így hangzik, hogy a bűn zsoldja a halál. De az Istenről azt olvassuk, hogy az ő lényében az igazság és a szeretet teljesen egybe kapcsolódik. És az Isten szeretete volt az, ami erre a reménytelen helyzetre, a bűnben megkötözött ember helyzetében megoldást hozott. A Szentírás arról beszél, hogy mindjárt a bűnbeesés után az Isten elmondta az embernek a szabadulás lehetőségét, hogy jön majd egy helyettes, jön majd valaki, aki átvállalja azt a szenvedést és azt a büntetést, amelyet nekem, a bűn elkövetőnek kellene elszenvednem. És a Szentírás egyértelműen arról beszél, hogy ez a valaki majd, már az Ószövetségben is egyértelműen minden erre mutatott, hogy ez a valaki majd Jézus Krisztus lesz, aki emberként fog megszületni, asszonytól fog megszületni, bűn nélkül fog élni ebben a földi életben, az Istennel való állandó összeköttetés által, és nekünk embereknek minek utána emberré lesz,
a bűn nélküli élet példáját is megmutatja. Itt szeretnék megállni egy pillanatra és visszautalni az igére a Mózes második könyvében. Emlékszünk, hogy mit olvastam, hogy a báránynak milyennek kellett lenni? Ennek a báránynak épnek kellett lenni, teljesen épnek, fogyatkozás nélkül valónak. Igen, mert ez szimbolizálta Jézus Krisztust, mert Jézus Krisztus valóban bűntelen életet élt, teljesen tökéletes volt, és így élte az emberi életet, a mi életünket. És ezért neki nem kellett volna meghalnia, hiszen ő bűntelen életet élt. De a Szentírás arról beszél, hogy itt történik a helyettesítés. Itt jön Jézus áldozata, hogy ő az Atya által meg lett terhelve mindazokkal a bűnökkel, amelyeket mi elkövetünk. Jézus meg lett terhelve ezekkel a bűnökkel, és ezekért a bűnökért kellett neki olyasmit elszenvedni, amit mi emberileg alig tudunk elképzelni, hogy milyen gyötrelmet jelentett Jézusnak mindez, amit el kellett szenvedni miértünk emberekért. Igen, ez volt a helyettesítés, és Jézusnak ezért kellett meghalnia. Szeretnék megint visszautalni a pászka ünnepére. Mit kellett tennie minden családnak? Mit kellett tenniük a bárányjal? Saját kezüleg kellett megölniük. Én azt hiszem, hogy ebben az egy mozzanatban is annyi tanítás rejlett, mert igen, érzékeltetni akarta velük, hogy az ő szabadulásukért, hogy ők szabadok legyenek, hogy a bűn fogságából is megszabaduljanak, egy ártatlannak kell majd meghalnia. És szeretnék csak arra utalni, hogy olvastam az előbb, hogy ezt az állatot az első hónap 10-én kellett magukhoz venniük, és csak 14-én kellett megölni. Ezt 4 napon keresztül maguknál tartották. Nyilván etették, gondozták, és utána kellett megölni. Micsoda tanítás volt ez. Nyilván, hogy valamilyen kontaktus is kialakult már azzal a kis ártatlan állattal. És micsoda tanítás volt mindezt átélni, hogy egy ártatlan valakinek, az Isten egyszülött fiának kell majd én érettem meghalni, hogy ne nekem kelljen örökre megsemmisülni, hanem Jézus szenvedett helyettem, amit nekem kellett volna elszenvedni. Tehát igen, elmondhatjuk, hogy ez az ünnep és az áldozati bárány előre mutatott az igazi szabadulásra, a bűnből való szabadulásra. Ugye az Egyiptomból való szabadulás emlékére rendelte el az Isten, de egyben előre mutatott erre az igazi nagy szabadulásra. De nézzük meg, mit kellett továbbá tenni a leölt állat vérével. Azt olvastuk, hogy amikor megölték az állatot saját kezüleg, akkor a véréből az ajtófélfára és a szemöldök fára kellett kenni. Vajon mit jelképezett ez? Ez egyértelműen megmutatta, hogy nem volt elég, hogy leölték az állatot. Nem volt elég az, hogy ők hittek az igazi szabadulásban. Hogy hittek abban, hogy majd jön a bűn kérdésére megoldás. Hogy majd Jézus Krisztus az életét fogja adni azért, hogy mi megszabadulhassunk. Ez nem volt önmagában elég. Nekik a hitüket, az ebbe vetett hitüket ki kellett fejezni azzal, hogy felkenték az ajtó félfára a vért. Tehát ezt az áldozatot, Jézus Krisztus bekövetkezendő áldozatát, és ezt az áldozatot, ugye, ami akkor a pászka bárány ünnepe alatt volt, ezt nekik érvényesíteni kellett a saját maguk életére. Csak akkor került el őket az öldöklő angyal, hogyha ők teljes mértékig hitték, hogy az ő személyes életük, az ő személyes megszabadulásuk is a leölt állatnak a vérében van. Tehát, hogyha ők hittek abban, hogy ők ezáltal személyesen megszabadulnak, akkor szabadultak meg. Tehát nem volt elég megölni a bárányt, az ajtó félre kellett kenniük ebből a vért. Mi ebből a tanulság a mi számunkra? Mit akar ez jelképezni? Nekünk sem elég az, hogy elfogadjuk elméletben azt, hogy igen, Jézus Krisztus valóságos személy volt, Jézus Krisztus az Isten fia volt, Jézus Krisztus áldozata azért következett be, hogy én örök életet nyerhessek. Azt kell, hogy mondjuk, hogyha idáig eljutunk, ez még kevés. Nekünk személyesen kell igényelnünk a bűntörlő vért. Nekünk személyesen kell igényelnünk, hogy az én életemben is hozzon megoldást. A megváltás csak akkor lehet hathatós az én életemben, hogyha ez személyessé válik. Nekem igényelnem kell a saját életemre, az én bűneim eltörlésére is az áldozatot. És ha valaki ezt nem tette meg,
akkor a leölt bárány, a leölt áldozat hiába való volt az ő életében. És nézzük meg ezek után, hogy mivel kellett felkenni ezt a vért az ajtófél fára. Azt olvassuk, hogy izsóppal kellett ezt megtenni. Az izsóp a megtisztulásnak a jelképe volt az Ószövetségben, és ennek a jelképes kijelentését a Zsoltárok könyve 51. fejezetéből, a 9. versből olvashatjuk, az 51. Zsoltárból. Az Ószövetségben egyébként többször találunk erre rendtartást, amikor izsóppal kellett megtisztítani különféle dolgokat, de nézzük meg az átvitt értelmi jelentését. Az 51. Zsoltár 9. versében Dávid így imádkozik: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mos meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Tehát mennyire különös jelkép ez, hogy a vérbe mártott izsóp, ez hoz tisztaságot. Azt mondja egy helyen a Szentírás, hogy ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Tehát a kiöntött, kiontott vér által szerez az Isten szabadulást, bűnök bocsánatát az ember számára, és így szabadítja meg az embert ebből az igazi megkötözöttségből, a bűn szolgaságából. De nézzük meg ezek után a további részleteket. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy nem volt elég az, hogy ők megölték a bárányt, nem volt elég az, hogy izsóppal az ajtófélfát és a szemöldökfát megkenték, hanem ennek a báránynak a húsát is meg kellett enni. Nézzük meg, hogy ez mit jelképezett, és ez milyen tanítást hordoz magában. János evangéliuma 6. fejezetéből olvassuk el az 53-tól az 54-ig terjedő verseket, valamint a 63. verset. János evangéliuma 6. fejezetében a következőt olvassuk. Mondd azért nékik Jézus: bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. És nézzük meg, hogy Jézus hozzáfűz ehhez a mondani valójához még egy magyarázó megjegyzést, hogy mindenki félreérthetetlenül megértse, amit mondani szándékozik. A 63. versben így folytatja: a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát mit mondott Jézus? Jézus azt mondja, hogy nekünk táplálkozni kell az ő testével és az ő vérével. Mit jelent az ő testével táplálkozni? Azt jelenti, hogy azokat a beszédeket, amelyeket Jézus szólt, azokat a tanításokat, amelyeket Jézus képviselt, amelyeket tanított, ezeket olvasni, ezeket megérteni, ezeket a szívünkbe forgatni, és e szerint élni a mi életünket. Tehát arról beszél a Szentírás, arról beszél Jézus ebben az ünnepben is, hogy nekünk mindez akkor válik a mi lelki épülésünkre, akkor lesz nekünk ebből lelki életünk, hogyha mi az Isten igéjét forgatjuk, az Isten igéjét olvassuk, és valóban úgy táplálkozunk ezzel, mint ahogy a fizikai étellel táplálkozunk. A fizikai étellel hogy táplálkozunk? Ugye teljes rendszerességgel. És ez ad a mi fizikai testünknek erőt, ebből van a mi életünk. Jézus ugyanehhez hasonlítja az ő igéjét, az ő beszédeit. Hogyha mi ezzel nem táplálkozunk, akkor hiába az áldozat, hiába minden, amit Jézus értünk tett, akkor bennünk nincs élet, nincs bennünk lelki erő, mert a beszédek, amelyeket Jézus szólt nékünk, az lélek és élet. De nézzük meg a következő jelképet is. Azt olvastuk, hogy amikor megölték ezt az állatot, és elfogyasztották a húsát, akkor ezt keserű füvekkel kellett megenni. Vajon mit jelentett ez, hogy keserű füvekkel kellett enni? Ugye a keserű füvekkel való megevése az áldozat húsának, ugye ez utalt az egyiptomi szolgaságnak a keserűségére, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ez átvitt értelemben is igaz, mert ha mi Jézus áldozatára emlékezünk, ha mi megértjük, hogy mit jelent igazából Jézus áldozata az én életemben, akkor a Biblia szavaival élve
ez igazi keserűséget kell, hogy kiváltson belőlünk, igazi megkeseredést. Szeretnék a Szentírásból ezzel kapcsolatban is egy új szövetségi igehelyet olvasni, Apostolok cselekedetéből a második fejezet, 37 és 38. versében a következőt olvassuk. Mielőtt olvasnám az igét, néhány mondattal szeretnék csak utalni az előzményekre. Jézus Krisztus halála és feltámadása után, amikor a Szentlélek kitöltetett már a tanítványokra, az apostolokra, akkor azt olvassuk, hogy a tanítványok, az apostolok a Szentlélek erejétől kísérve nagy hatalommal és erővel tettek bizonyságot a meghalt, de feltámadott Jézus Krisztusról. És Péternek egy beszéde van itt lejegyezve apostolok cselekedete második fejezetében, amelyben nagyon határozott bizonyságot tesz a zsidóknak arról, hogy ők voltak azok, akik megölték az ártatlant, akik nem fogadták el Jézus Krisztust, sőt a legkegyetlenebb módon megölték, pedig ő volt az a megígért messiás. Tehát ebben a fejezetben végig olvashatjuk azt, hogy Péter milyen beszéddel fordul a zsidókhoz, hogy ébredgesse az ő lelkiismeretüket, hogy döbbenjenek rá, hogy micsoda hatalmas bűnt követtek el. És nézzük meg, hogy a nép hogy reagált. A 37. versben ezt olvassuk, tehát a második fejezet 37. versében. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Péter pedig mondanékik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát mit mond Péter? Pontosabban Péter beszédének a hatására milyen kérdés fakadt föl a népből, és minek a következtében? Azt olvastuk, hogy amikor hallották Péter beszédét, szívükben megkeseredének, és feltették a kérdést, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy az igazságot, amikor megismerték, hogy hol követtek el hatalmas bűnt. Beismerték azt, hogy, és meglátták azt, hogy mit követtek el ők Jézus ellen, akkor ez a szívükben egy mélységes megkeseredést idézett elő. És szeretnék annyit elmondani, hogy enélkül, a megkeseredés nélkül Jézus áldozata szintén nem ér semmit a mi egyéni életünkben. Ha mi nem keseredünk meg azon, hogy milyen vagyok, hogy mennyiszer vétkeztem, hogy mennyiszer voltam önmagam és a környezetem kárára, és ha nem keseredek meg azon, hogy mindez Jézus életébe került, és én is súlyosbítottam Jézus szenvedését, ha nincs meg ez az igazi bűnbánat, ez az igazi megkeseredés, akkor Jézus áldozata az én életemben semmit nem jelent, és nem fogom tudni igazából elérni az én bűneimtől való megszabadulást. Szeretnék még egy igét ezzel kapcsolatban olvasni a Korintusi második levélből. A Korintusi második levél 7. fejezetéből szeretném olvasni a 9. és 10. verset, így olvasom. Most örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Tehát azt látjuk, hogy a Szentírás egyértelműen mondja, hogy igazi megszomorodás, igazi megkeseredés nélkül az ember nem juthat igazi bűnbocsánathoz, nem szabadulhat meg az ember, és a Krisztus áldozata a mi életünkben nem hoz eredményt, hogyha nem fordulunk szembe önmagunkkal, hogyha nem keseredünk meg a saját bűnünk és hibáink felett. De nézzük tovább, mit olvastunk Mózes második könyvében, hogy a pászka bárányt nem csak keserű füvekkel kellett elfogyasztani, hanem kovásztalan kenyérrel kellett elfogyasztani és megenni. Ezzel kapcsolatban is olvasunk egy új szövetségi igét, egy magyarázatot ezzel kapcsolatban, a Korintusi első levélből az 5. fejezet 7. és 8. versét olvassuk, azt az igét, amelyre az előbb már utaltam, aminek egy részletét már az előbb felolvastam. Tehát még egyszer a Korintusi első levél 5. fejezetének a 7. és a 8. verse a következőt mondja: tisztítsátok el azért a régi kovászt,
hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Az előbbi gondolatnál már említettem, hogy a Szentírásban a kovász a bűnnek a jelképe. És nézzük meg, mit mond Pál apostol. Ne régi kovásszal ünnepeljünk, tisztítsuk el a kovászost, hanem mivel ünnepeljünk, tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Tehát mire utal ez a jelkép? Egyértelműen arra utal, hogy ha valaki megismeri Jézus áldozatát, elfogadja a saját életére nézve, hogyha igényli a bűntörlő vért, hogy megszabaduljon, ha igazi bűnbánatra is eljutott, akkor mi szükséges? Szükséges az, hogy megváltozzon az ember élete. Szükséges az, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinkből. Szükséges, hogy kovásztalanok legyünk, tehát szembeforduljunk mindazzal, ami a mi megkötözöttségünket jelentette. Jézusnak mitől kellett bennünket megszabadítani, és mitől kell megszabadítani? Ami elkövetett bűneink kötelékéből kell, hogy megszabadítson. De Jézus nem azért akarja adni a bűnbocsánatot nekünk, hogy most én megszabaduljak, de holnap ugyanebben a rabszolgaságban éljek, és semmi változás ne legyen az én életemben. A megváltásnak nem ez a célja. A megváltásnak mi a célja? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten az embert bűn nélkülinek, az Isten képére teremt, Isten képűségre teremtette az embert. A Biblia arról beszél, hogy az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. De a bűn megrontotta ezt az isteni képmást az emberben. És az Istennek az a célja, hogy az ő képmása ismét kiábrázolódjon bennünk. Tehát, hogy a mi megromlott jellemünk, a mi megromlott emberi lényünk ismét visszaálljon. Pál apostol így fogalmaz, hogy amíg ismét kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Tehát ez a megváltásnak a célja. Ehhez szükséges a mi elkövetett bűneinkre való bocsánat. Ez mindenképpen szükséges hozzá, de nem elégséges. Az szükséges, hogy mi meg is változunk a mi életünkben, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljünk, ugye, ahogy mondja a Szentírás, hanem igazságnak és tisztaságnak kovásztalanságában. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy idézetet olvasni a Szentírásból, a Kolossé beliekhez írott levélből, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében egészen gyakorlati módon fogalmaz Pál apostol a Kolossé belieknek, így olvassuk. Az harmadik fejezet ötödik versétől kezdve. Azt mondja, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek am az óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek am az új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Egész gyakorlati módon szólít Pál apostol. Azt mondja, hogy ha mi egyszer bocsánatot kérünk az Istentől, ha mi igényeljük a bűn törlő vért, akkor ne maradjunk meg tovább a bűn kovászában. Töröljétek el és öldököljétek meg, azt mondja, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a fösvénységet, a fölgerjedést, a haragot, és sorolja mindazokat, amik az emberi jellemet eltorzítják, amiben nem vagyunk egyáltalán az Istenhez hasonlók. Azt mondja, hogy ezt mind távoztassátok el. Igen, a megváltásnak ez a célja. És ezért kellett a húsvéti bárányt kovásztalan kenyérrel együtt elfogyasztani. De nézzünk meg még egy tanítást erre vonatkozóan, még egy fontos tanítást az egész cselekmény sorozattal kapcsolatban, amit a zsidóknak meg kellett tenni a szabadulásuk érdekében. Figyeljük meg, hogy mielőtt az Isten az igazi szabadulást hozta volna a számukra, ezeket, amikről most részletesen beszéltünk, mindezeket az utasításokat adta nekik az Isten. Szeretném kérdezni, hogy egyet is elhagyhattak ezek közül? Ha valamelyiket elhagyták volna,
akkor az öldöklő angyal, ahogy a Szentírás mondja, az ő házukat is meglátogatta volna a csapással. Tehát a menekülésnek egyetlen egy útja volt, és pedig az, hogy az Isten minden parancsához, az Isten minden előírásához hűségesen ragaszkodtak. És ebben a mozzanatban, és ebben a részletben is azt látjuk, hogy óriási tanítás van. Az Isten az ember elé tárja a bűnből kivezető utat. Az Isten feltárja az ember előtt a szabadulás lehetőségét. De nézzük meg a Szentírást. Az Isten nem két utat mutat, nem több utat. Nem az emberre bízza, hogy milyen úton és módon fog az ő bűneiből megszabadulni. Az Isten egyetlen egy utat mutat az embernek, amin keresztül a bűn problémájára megoldást nyerhetünk, amin keresztül a bűn szolgaságából megszabadulhatunk. És ha mi elfogadjuk Krisztus áldozatát, ha mi hiszünk a bűntörlő vérben, ha mi igényeljük a szabadulást a mi életünkben, a mi egyéni életünkben, akkor nekünk is Isten minden parancsolatát komolyan kell vennünk. Az Isten, amikor valamit kijelent, nem tréfál. Az Isten nem komolytalanul mond nekünk valamit, hogy hát én ha akarom, ezt megcselekedhetem, ha akarom, nem cselekedhetem meg. Az Isten, amit mond, a legkomolyabban mondja az embernek, és nem bízza én rám, hogy felül bíráljam. Nem bízza én rám azt, hogy valami hasonlót cselekedjek helyette, amit ő mondott. Amit az Isten mond, azt úgy és abban a formában kell megcselekednünk, mert különben nem biztosított számunkra a szabadulásnak az útja és lehetősége. Annyira szép igéket látunk a Szentírásban ezzel kapcsolatban, most már csak röviden szeretnék kívülről utalni például egy igére, Mikeás könyve a következőt mondja, megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. A Szentírásban ezzel találkozunk mindenhol. Az Isten megjelentette nekünk embereknek, hogy mi a jó, és mit kíván az Isten tőlünk, és mit kell, hogy cselekedjünk, ha az örök életet el akarjuk nyerni, ha meg akarunk szabadulni a rabszolgaságból, a bűn fogságából. De mi szükséges ehhez? Ehhez szükséges, és most szeretnék visszautalni, a bárány húsával való táplálkozás, tehát az igének a tanulmányozása, az igének az ismerete, hogy én megismerjem azt, hogy az Isten mit kíván én tőlem, hogy megismerjem azokat az elveket, amelyek szerint, ha élek, amelyek, ha megvalósulnak az én életemben, akkor az Isten örök életet ad nekem. Igen, meg kell ismernem az Isten akaratát, és ehhez kérni az ő segítségét, hogy segítsen, hogy meg is valósulhasson. De akkor viszont az Isten ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogyha én őt keresem, az ő útjain járok, és azt cselekszem, amit ő parancsolt, akkor biztos lehetek benne, hogy az öldöklő angyal engem is el fog kerülni, tehát biztosak lehetünk akkor az isteni szabadításban. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy nagyon jól ismert igehelyre hivatkozni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 24-től a 27-ig terjedő versekben, nagyon jól ismert Biblia vers, a hegyi beszéd végén mondja el Jézus Krisztus a következőket. Ha valaki hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Az ellenkezőjét már el sem olvasom, mert Jézus utána elmondja, hogyha valaki hallja tőle a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, az az ember nem kősziklára építetett. Azt a csapások, azt a viharok, az élet viharai, és az Isten ítélete el fogja sodorni. Az Isten azt mondja, hogy egyetlen egy menekülés van az ember számára, amit az Isten az ember elé tárt. De ugyanakkor az Isten azt akarja, hogy mi ezt megragadjuk, ezt a lehetőséget. Az Isten azért beszél ennyire nyíltan erről, hogy mi megismerjük. Mert az Isten kérlel bennünket arra, hogy válasszuk az életet, válasszuk a mi saját javunkat. De az Isten nem erőszakol senkit. Az Isten nem erőlteti rá még az örök életet sem az emberre, még a szabadulás sem erőlteti az emberre. De ugyanakkor az ember elé adja az életet és a halált. Azt olvassuk Ezékielnél, az Isten maga ezt mondja, elődbe adtam ma az életet és a halált. Válaszd azért az életet.
az Isten más nem tud tenni, mint feltárni a lehetőségeket, és kérlelni bennünket, hogy mi az életet válasszuk, azokat, azt az utat, amelyet ő határozottan és világosan megmutatott az ő igéjében. Ez volt a Pászka ünnepe. Ennyi mindent jelentett, ennyi mindenről beszélt a zsidóknak és Izrael népének is, mert nem csak az Egyiptomból való szabadulásra mutatott, mint ahogy említettem, hanem előre mutatott az igazi szabadulásra. És nézzük meg, lapozzunk vissza Mózes második könyvéhez, hogy azt mondja az Úr a népnek a 14. versben, most megint mondom majd az igéket, néhány verset olvasok, Mózes második könyve 12. fejezet 14. vers, és legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szentejétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. És nézzük meg utána a 24-től terjedő verseket. Megtartsátok azért ezt a dolgot rendtartás gyanánt magadnak és fiaidnak mindörökre. És mikor bementek a földre, melyet az Úr ad néktek, amint megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a ti fiaitok mondják néktek, micsoda ez a szertartás, akkor mondjátok, Pászka áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptom belieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtotta magát, és leborult. És az utolsó igét a 42. versből olvassuk el. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, amelyen kihozta őket Egyiptom földjéről. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izrael minden fiai előtt, nemzetségről nemzetségre. Tehát igen, az Isten ezt örök rendtartásként adta az Izrael fiainak, hogy valóban cselekedjék ezt ennek az eseménynek az emlékére, és az igazi szabadulásra való előremutatásként. És az ünnepekkel kapcsolatban általában csak annyit szeretnék most itt megjegyezni, hogy figyeljük meg, nagyon lényeges volt ez, amit az előbb felolvastam, hogy azt mondja nekik az Úr, hogy amikor majd megkérdezik a ti fiaitok, hogy mire való ez a Pászka, akkor mondjátok el nekik. Tehát ezeknek az ünnepeknek minden mozzanata, mint ahogy az előbb szóltunk róla, tanítást rejtett magában. Ez nem csak egy szokás volt, ez nem csak egy hagyomány volt, hogy hát a régiek is így csinálták, akkor mi is így csináljuk, esetleg még módosítunk is rajta. Nem. Hanem ennek minden egyes mozzanata tanító erejű volt. És azt mondja, ha majd a ti fiaitok megkérdezik, hogy ezt miért csináljátok, mondjátok el neki az értelmét, hogy mi ennek az ünnepnek a jelentősége. És valóban ez az ünnep, mint ahogy említettük, előremutatott Jézus halálára, az igazi áldozatra, az igazi szabadulásra. És Jézus halála pontosan ekkor következett be, pontosan a húsvét ünnepén. Szeretném idézni a Szentírásból Máté evangélium a 26. fejezetéből, a 17-től a 20-ig terjedő verseket, kivonatosan idézném ezt a szakaszt, Máté evangélium a 26. fejezetéből, a 17-től kezdődő versekben, a kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? És akkor Jézus elmondja nekik, hogy milyen módon készítsék ezt el, és utána azt olvasom a 19. versben, és úgy cselekedtek a tanítványok, amint Jézus parancsolta nékik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Mikor pedig beesteledett, letelepszik vala a 12-vel. Tehát azt olvassuk, hogy igen, Jézus áldozata valóban ekkor következett be, elfogyasztotta még a tanítványaival ennek a hónapnak 14. napján, a húsvét estén, ugye elfogyasztotta velük, a pászka ünnep estén elfogyasztotta velük a bárányt, és ennek a pászka ünnepnek a keretében iktatta be Jézus az úrvacsorát. Ezért volt ez az utolsó vacsora, mert ugye ez az utolsó érvényben levő pászka ünnep volt, hiszen Jézus halálával a pászka ünnep is érvényét veszítette, hiszen a valóság megtörtént. Már többé nem volt szükség valami előképre, ami előre vetíti ezt az eseményt, hiszen a valóság bekövetkezett. Csak szeretném idézni azt az igét, amit két héttel ezelőtti előadásban hallottunk a Kolossé beliekhez írott levélben. Pál apostol azt mondja, hogy ezek az ünnepek, ezek árnyékai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság a Krisztusé.
Tehát a pászka ünnep is, mint minden ószövetségi ünnep, érvényét veszítette Jézus halálával, mert ezek csak árnyékai voltak, előképei voltak az igazi szabadulásnak, de a valóság Krisztusé, ahogy Pál apostol mondja, Krisztusban teljesedik be, tehát így ezekre, így ilyen formában már nincs tovább szükség. De ugyanakkor Jézus ezen az ünnepi vacsorán, a pászka ünnep alkalmával, az utolsó pászka ünnep alkalmával beiktatta az úrvacsorának a rendtartását. Erről most csak néhány szót szólnék befejezésképpen, hiszen erről az ünnepről, erről az új szövetségi ünnepről, amit Jézus maga alapított és iktatott érvénybe, erről majd március 16-án fogunk részletesen szólni, amelyik előadásnak a címe a keresztség és az úrvacsora ünnepe, akkor teljes részletességgel szólunk róla. Most csak egyetlen egy igét szeretnék befejezésül az úrvacsoráról felolvasni. A korintusi első levél 11. fejezetéből a 23-tól a 26-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Korintusi első levél 11. fejezet 23-tól a 26-ig így olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván, e pohár, amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Tehát ez az ünnep, az úrvacsorának az ünnepe, amelyet Jézus mutatott meg a tanítványainak, ő léptette ezt életbe. Mire utal? Jézus áldozatára utal, Jézus megtört testére utal, Jézus kiontott vérére utal. De ugyanakkor a 26. versben összefoglalóan ezt mondja Pál apostol, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ahogy a zsidóknak, az Izrael népének a pászka ünnepe visszatekintés volt az egyiptomi szabadulásra, és előretekintés a jövendő szabadítása, Jézus szabadítására, ugyanígy az úrvacsora ünnepe is, amit Jézus érvénybe léptetett, kettős jelentőséggel bír, két dologra hívja fel az ember figyelmét. Visszaemlékezni az áldozatra, visszaemlékezni Jézus áldozatára, ami lehetővé teszi a bűnből való szabadulást. És utána mit mond? Ezt addig hirdessétek, amíg ő eljövend. Ennek is van egy előkép szerepe, mert előre mutat majd arra a szabadulásra, amikor az Isten a bűnből megváltott embert, a Jézus Krisztus által, a Jézus Krisztus vérén által megváltott embernek, majd az örök életet örök otthonául adhatja. És az úrvacsora ennek a kettős tanításnak a célját tartalmazza. Tehát visszatekintés Jézus áldozatára, és előretekintés Jézus második eljövetelére. Ennyit szerettem volna mondani a pászka, illetve húsvét ünnepéről. A következő alkalommal, mához két hétre, a kovásztalan kenyerek ünnepéről fogunk szólni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most 10 perc után kérdezésre és beszélgetésre lesz lehetőség. Köszönöm szépen! Akkor kezdjük el a beszélgetést. Igen. És amennyiben tudok, válaszolok a kérdésekre. Igen. Fölhangosítom a kérdést, mert lehet, hogy ott hátul nem mindenki hallotta. Azt kérdezte itt elől az egyik kérdezőnk, hogy miért volt az a rendelkezés, hogy nem volt szabad nekik éjszaka kijönni a házukból. Tehát ugye, hogy az volt a rendeletben, tehát Isten azt adta ki parancsban, hogy cselekedjék meg mindezt, és maradjanak egész éjjel a házukban. Én a következőt látom és gondolom ebben, hogy az isteni oltalom alávaló helyezésnek a jelképe volt ez. Tehát amíg csak egy igét szeretnék például idézni, hogy például a Szentírás azt mondja, hogy,
hogy menj be, én népem, menj be a te belső szobádba, zárd be a te ajtóidat magadra egy rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Ennek az igének is nagyon-nagyon mély jelentősége van, de én ebből a mozzanatból én azt érzem, hogy az isteni oltalomban való megnyugvás addig, amíg az Isten haragja elvonul felettük. Mert azért, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen hatást váltott ki azért ez egyiptomi emberek, ből. Tehát, hogy micsoda bánat, micsoda keserűség, sőt, esetleg micsoda elkeseredett düh is lehetett bennük, hogy most képzeljük el, ugye, ahogy olvastuk, hogy nem volt egyetlen egy ember sem, akinek a házában, vagy nem volt senki, és egyetlen egy ház, ahol halott ne lett volna. Tehát nyilván, hogy az Isten védeni akarta őket mindenképpen a mindenféle vihartól, és hogy valóban az ő védelme alatt legyenek az ő házaikban, és az Isten szabadítását várják, ugye amikor megjön majd a rendelet, hogy na hát igen, ugye a fáraó elengedi a népet, és akkor vonulhatnak, és akkor kimehetnek. Szóval én ezt látom ebben a mozzanatban. Igen, tessék, Gyuri? A kérdés úgy hangzott, hogy vajon a Jézus Krisztus születése és megjelenése előtt élő emberek vajon tudhattak-e arról, hogy ezek mit jelentenek igazából, hogy ez Jézus Krisztusra mutat, hiszen ugye Pál apostol azonosítja egyértelműen, legalábbis ezeket az igéket olvastuk itt az előbb a Szentírásból. Most erre én azt szeretném mondani, hogy én biztos vagyok benne, hogy ők értették pontosan ezeknek a jelentését. Hiszen amikor az Isten Mózesnek adta a törvényeket és a rendelkezéseket, amikor Mózes 40 napon keresztül a Sínai hegyen volt az Istennel. Az Isten ugye nem csak a 10 törvényt adta neki, hanem ugye az összes rendtartást, az összes ceremoniális törvényt, mindenről részletes felvilágosítást adott Mózesnek Isten, és Mózes biztos vagyok benne, hogy ezt elmondta a népnek. A Bibliában ugye a lényege van leírva, le van írva a rendtartás, és ugye mi a Szentírásból, más részekből egyértelmű azonosításokat találunk, de az biztos, hogy az Isten elmondta mindezt részletesen Mózesnek, és Mózes tovább is adta a népnek. Most még annyit szeretnék ezekről így az ünnepekről általában mondani, ezt az előadásban nem említettem, azért nem említettem tulajdonképpen, mert hogyha valaki meghallgatja az előző előadást, és nyilván többen hallották a két héttel ezelőtti előadást, ott egyértelműen elmondásra került, hogy az tavaszi ünnepkörnek mindegyik ünnepe Jézus Krisztus első eljövetelére mutatott. Jézus Krisztus első eljövetelének, áldozatának valamelyik mozzanatára mutatott rá, míg az őszi ünnepkör Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozó tanításokat tartalmazta. Tehát ez az első ünnepkör, ez a tavasz ünnepkör Jézus halálára, első megjelenésére utalt minden részletében, és biztos vagyok benne, hogy a zsidók pontosan tudták ezeknek a jelentését. Még azért annyit hadd mondjak, hogy az biztos, hogy voltak időszakok a nép életében, amikor feledésbe merültek a tanítások, amikor az ünnepeket sem gyakorolták úgy, ahogy kellett volna, sőt egyáltalán nem gyakorolták, voltak ilyen időszakok is. De utána, amikor ők újra elkezdték a Szentírást kutatni, és újra felelevenítették mindazokat, amelyeket esetleg régen abba hagytak már, vagy nem gyakoroltak az Isten utasításait félretették, és utána újra egy reformáció az Isten igéjéhez való visszatérés volt, akkor utána ők újra elkezdték ezeket az ünnepeket gyakorolni, és biztos, hogy az igazi értelemben. És még csak annyit szeretnék mondani, hogy valóban úgy van ez, hogy a zsidó nép életében azt látjuk, hogy nagyon sok minden az ő cselekedeteikben egy idő után gépiessé vált. Tehát nagyon sok mindent ők megszokásból cselekedtek. Ugye Jézus mondta is, hogy tehát ugye visszahivatkozott sok esetben a különböző régi gyakorlatra, és az Ószövetségben is határozott utalást látunk arra vonatkozóan, amikor azt mondja az Isten, hogy gyűlölöm a ti ünnepeiteket, és miért szaporítjátok csak a vért, és szóval egyszerűen az Isten elhatárolta magát sok esetben a népnek az ünnepléstétől. Amikor ők nem átéléssel, nem azzal a lelkülettel gyakorolták, ahogy igazából az rendeltetett, akkor az Isten nem tudott az ő ünneplésükre tekinteni, és nem tudta ezeket elfogadni. De ugyanakkor, mikor volt egy igazi megéledés, megújulás a nép között, ami mindig azzal kezdődött, hogy az Isten igéje került a középpontba, a megírott isteni törvény, akkor ugyanakkor mindig igazából átéléssel tartották meg ezeket az ünnepeket, és akkor el is végezte a lelkükben mindazt, amiért rendeltettek.
De ha belegondolunk, micsoda csodálatos gondolat ez az Isten részéről, hogy az ószövetségi népnek egy évben, minden évben, hogyha ők ezt hűségesen ugye tartották, minden évben a megváltás különböző eseményeit átélhették. Ezeket a tanításokat újra és újra átélhették. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy ők élhettek volna folyamatosan a Krisztus várás égő lelkületében, és pontosan tudniuk kellett volna, hogy minden hogy fog bekövetkezni. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek is eltorzultak azért egy idő után, amikor a formaiasság váltotta fel az élő hitnek a helyét, és hát akkor azokban az időkben valóban az ünnepre is rányomta ez a bélyegét, és nem olyan volt, ahogy az Isten ezt előre elgondolta. Igen? Igen, hallottuk azt a kérdést, hogy mi volt ennek a jelentése, hogy az Isten azt mondja Mózesnek, hogy megkeményíti a fáraó szívét, és hogy nem fogja elengedni az Izrael népét. Na most erre azt kell, hogy mondjuk, hogy azért ez egy óriási kérdés a Szentírásban, az egész gondolatkör, amit érintettél, mert tulajdonképpen ez az egész emberi szabad akaratnak a kérdése, és egyáltalán az emberi választásnak a kérdése. Talán onnan kellene kiindulnunk, hogy az Isten egyetlen egy embernek a szabad választását nem befolyásolja, nem erőszakolja. Késztetéseket ad a jóra, és az embertől önmagától függ, hogy az ember azt visszautasítja, vagy pedig az ember él azok szerint, és elfogadja az Istennek a késztetéseit. Most nem szeretnék sok-sok példát, meg sok-sok biblia verset idézni, csak röviden szeretném elmondani a Szentírás azt mondja, hogy az Isten az embernek szabad akaratot, a szabad akaratot adott, nem befolyásol, nem erőszakol az emberre semmit, de készteti a jóra. Na most az Isten azt is látja minden egyes emberről, hogy az ember hogy fog dönteni. Az Isten minden élethelyzetben mindenkiért mindent a legmesszebb menőkig megtesz azért, hogy megmenthesse, és hogy minden embernek ott legyen az a bizonyság majd az életében, hogy az Isten értem is mindent megtett, hogy én a jót válasszam, de az isteni előrelátás az megvan. Az Isten pontosan tudja, hogy én vagy a másik ember mit fog cselekedni egy adott helyzetben. És az Isten ugyanezt látta a fáraóról is, hogy a fáraó majd ugye meg fogja keményíteni a szívét, és nem fogja elengedni a népet. És amikor itt azt olvassuk, ugye, hogy megkeményítem a fáraónak a szívét, akkor ez nem azt jelenti, hogy az Isten hozott egy olyan változást létre a fáraó szívében, hogy egy Isten felé forduló szívet egyszer csak megkeményített, hanem az Isten hagyta azt az állapotot, nem tett semmi csodát annak érdekében, nem avatkozott bele erőszakkal a fáraó életébe sem, hagyta a dolgokat a saját medrükben folyni, hogy a fáraó az ő szíve szerint tudjon cselekedni. Szóval az Isten megtehette volna azt is például, hogy valami csodával vagy valami kényszerrel rávegye a fáraót már az első mondat után, hogy elengedje. Megtehette volna. De az Isten nem ezt tette. Engedte, hogy az ő keménységében tovább menjen, megkeményítette a szívét. Tehát nem úgy, hogy ő adott neki rossz gondolatokat, hanem nem hárította el csoda folytán, és nem avatkozott bele előszakkal az ő elgondolásába, hanem hagyta az ő szívének a cselekedetét, hogy azt valósítsa meg. Tehát itt nem arról volt szó, hogy egy Isten felé forduló szívre adott volna ő egy kemény lelkületet, hanem engedte, hogy az ő cselekedete és az ő elgondolása az meg is valósuljon. És az Isten látta pontosan előre, hogy ennek ez lesz az eredménye. Látta, hogy nem fogja elengedni a népet, majd csak az utolsó csapás fogja megtörni, és azt sem azért töri meg, mert ő az Isten felé fordul, hanem ugye a csapásnak a súlya az, ami megtöri őt igazából. De az Isten soha senkit se pozitív, se negatív irányba nem erőszakol, és nem teszi az Isten, hanem a szabad akaratot mindenképpen figyelembe veszi. Igen? Igen. Nagyon sok részletet nem tudunk ebből az egész történetből, hogy egész pontosan ez hogy ment végbe, de
Azt például konkrétan tudhatjuk, most az igaz, hogy ez nem egészen kisgyerekekre vonatkozik, amit most mondani fogok, de azt például tudjuk, hogy sok egyiptombeli keresett menedéket az izraelita házakban. Tehát ugye egy ilyen utalást is olvastunk, hogy aki a te házadban van, meg ott tartózkodik, tehát sokan menekültek az izraelitákhoz védelemért. Sokan, hiszen a zsidók azért közöttük éltek, ha nem is tudták, sőt, a gyakorlatban nagyon kevéssé tudták az igaz Isten ismeretét ott terjeszteni, mert ugye az ő életük is eléggé elfordult ugye a rabszolgaság következtében, meg sok minden következtében, de mégis akik felismerték az ő hitüknek magasabb rendű voltát, és akik ezeket a csapásokat mind látták már, a korábbi csapásokat, hogy bekövetkeztek, azok menedéket találhattak az izraelitáknál. És ezért is olvassuk, hogy amikor Izrael népe kivonult, akkor nem csak szigorúan a zsidók jöttek ki, hanem nagyon sokan jöttek még a nép közül is velük. Tehát ez vonatkozott őrájuk is, de mondjuk ez tény, hogy ez nyilván felnőtt emberekre vonatkozik. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyermekek kérdése pedig bizonyos értelemben ugyanaz, mint minden egyes ilyen helyzetben a gyermekek kérdése, hogy az Isten egy gyermeket hogy fog elbírálni, és hogy fogja majd a

aki mondjuk már Ézsau és Jákob megszületése előtt pontosan tudta, hogy Jákob milyen lesz, és Ézsau milyen lesz, az az Isten hogy ne ismerni azokat az embereket, azokat a gyerekeket. Pontosan látja az jövendőbeli életüket, hogy ők hogy döntenének. Szóval nem tudjuk. De még egyszer mondom, nem tudjuk. Szóval csak annyit tudunk, hogy az Isten előrelátó, az Isten igazságos és az Isten irgalmas. És akit csak meg tud menteni, az örök élet számára megment. Hiszen az áldozata pontosan azért volt, hogy minél több ember megmeneküljön. Ő azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy ha csak egy mód van rá, nagyon emberi fogalmazás, elnézést, hogy így mondom, de az Isten a legmesszebb menőkig könyörületes és igazságos lesz minden teremtményével. Igen, bocsáss meg egy pillanat, igen. Jó kérdés. Nagyon jó kérdés, köszönöm. Tulajdonképpen itt azt mondhatjuk, hogy Izrael népének adott. Tehát ugye ez egy örök rendtartás volt, hogy ugye ebből ugye az Izrael fiai ehettek, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Tehát hogy lehetett tulajdonképpen, tehát ugye arra az egyes, tehát ugye erre az esetre az egyiptomiak is menedéket kaphattak az izraelitáknál. De ugyanakkor mi volt annak, tehát ugye nyilván ezelől, tehát megrémültek, vagy az Isten a szívüket indította, tehát oda menekültek hozzájuk. De általában mi volt annak de a pászka bárányból nem fogyaszthattak, de az Isten megóvta az ő életüket is. De ugyanakkor mi volt akkor, tehát milyen, tehát mi volt az, ami az Istenhez való csatlakozás volt az Ószövetség idején? Tehát ugye az Isten úgy kötött szövetséget velük, hogy a férfiakat körülmetélték, és ez volt a szövetség kötés jele, az Istennel való szövetségnek a jele. És aki akár jövevény volt bizonyos értelemben, de körülmetélkedett, az tulajdonképpen már az Izrael népéhez tartozott, tehát tulajdonképpen ugyanúgy részesülhetett, mint abban, amit az Isten, tehát amiben az Isten szövetséget kötött ember részesülhet. Tehát ők is részesülhettek ebben. De ebben az esetben ugye a jövevények, hát ugye nyilván, hogy ez nem történt meg, hanem egyszerűen csak akkor egy alkalom, tehát arra oltalmat keres, de később ugye ez mindig így alakították, és az Isten szövetséges népéhez tartoztak. És talán még csak annyit mondanék, nem is tudom, hogy mennyire menjünk előre az úrvacsora gondolatába, de tulajdonképpen mégiscsak azért valahogy, mert a kettő ugye egyik a másikából adódik, és tulajdonképpen ott is arról van szó, hogy akik Istennel szövetséget kötöttek, azok, akik Jézust elfogadták, az Isten szövetséges gyermekei, ugye azok részesülhetnek ugye az úrvacsorában is. Tehát ugye az Isten mindenkire az áldását kiálasztja, mindenkit vonni akar, meg akar óvni, de hogyha valaki megismeri az Istent, akkor szövetséget köt vele, és utána részesülhet mindabból az áldásból, ami ebből a szövetségesi viszonyból adódik. Igen, igen, igen, igen. Köszönöm szépen, igen, igen. Nem gondolom, hogy az ember áldozatoknak, tehát ilyen értelemben, hogy erre vezették volna vissza. Tudnélik, az már korábban is létezett, hogy embereket áldoztak, tehát ez nem ettől az időtől datálódik, hogy a pogány népek embereket is áldoztak. Ott a pogány népeknél az ember áldozat, ugye az valami egészen különleges dolog volt, és egyáltalán az áldozat kérdése a pogány népeknél az egy egészen különös valami volt, mert ugye ők az áldozataikat miért mutatták? Be. Tehát az áldozataikat ők azért mutatták be, mert ők úgy gondolták, hogy ugye az Isten az egy haragvó, kegyetlen Isten, aki a csapásokkal lesújt az emberekre, és ez az Isten ugye egy könyörtelen, zord valaki, és ahhoz, hogy az Isten ne ilyen legyen az emberrel szemben, hanem hogy jó indulatú legyen, és könyörületes legyen az emberrel szemben, ezért ugye valamivel ki kell engesztelni az Istent. És ugye minél jobban féltek a bekövetkezendő Isten haragjától, az általuk elképzelt isteni haragtól, ugye annál értékesebb dolgokat áldoztak, és így ment ugye, hogy utána aztán egészen embereket is áldoztak, mint a legértékesebbet, mint a hozzájuk legközelebb állót, és kimondottan azért, hogy az Isten haragját elfordítsák önmagukról. Tehát nem gondolom, hogy ezzel az egy mozzanattal összeköttetésben van. Pontosan az, hogy a Biblia már az első lapjától kezdve alapvetően különbséget tesz az ószt, tehát a pogány népek áldozatai, tehát már előre az Isten lefedi ezt a kérdést, ugye előre látja, hogy mi lesz a pogány népeknél, de már mindjárt az elején, a Biblia első lapján kifejti azt, az ős evangéliumban, ugye amiről beszéltem is már az elején, hogy az Isten ígéretet ad a bűnbeesés után, hogy az Isten fog megoldást hozni az ember számára,
És akkor elmondja, hogy ez mi lesz. Ugye elmondja, hogy Jézus Krisztus lesz, ugye, aki asszonytól meg fog

születni, és a kígyó fejére tapos, de önmaga is meghal. Tehát tulajdonképpen a Biblia végig arról beszél, hogy nem az ember kell, hogy áldozatot hozzon azért, hogy az Istennel való viszonya rendeződjön, hanem az Isten hoz áldozatot az emberért. Mert szeretném megkérdezni, hogy ebben a viszonyban ki az, aki áldozik igazából, az Isten vagy az ember? Hát az Isten hozta a legnagyobb áldozatot, hogy Jézus az életét adta azért, hogy mi megmenekülhessünk. Az ember mit tett? Az ember csak hitben előre tekintett erre az áldozatra, az Istennek erre a szeretetére, és ugye ennek a jelképeként, ugye, és ebbe vetett hitének a megnyilatkozásaként, ezért ennek a jelképéként ölte meg az áldozati bárányt. De hát ez nem az ember áldozata volt tulajdonképpen, hanem hinni abban, hogy az Isten majd áldozatot hoz az emberért, a legnagyobbat, olyan áldozatot, amit soha senkiért nem hozott, hogy Jézus emberé lesz és az életét adja. Tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes gondolat, mert maga a Biblia fogalmaz így, hogy szóval az Istenről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten a bűnnel szemben nem alkuszik meg. Szóval én akár milyen áldozatot hozok az Istennek, hogyha az egész vagyonomat, mindent megégetek tűzzel, vagy a gyerekemet, vagy akárkit tűzzel megégetek, az Istent nem lehet ezzel a bűnnel szemben elnézővé tenni. Szóval a bűnre ez nem megoldás. De ugyanakkor az Isten pedig a bűnbe esett embert a legmesszebb menőkig szereti, és az Isten akar megoldást hozni az embernek, hogy a bűnére legyen megoldás. És pontosan, amit az Isten tesz az áldozat kapcsán, az ő áldozata kapcsán, azt mondja a Szentírás, hogy ezzel szinte engesztelni akar bennünket. Bennünket akar, nem az Istent engesztelni, bennünket. Azt mondja, hogy ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És mit mond a Szentírás, Pál apostol mit mond a korintusi levélben? Talán olvassuk el a korintusi igét. A korintusi második levélben, az 5. versben, 5. fejezetben, a 18 és a 19. versben azt olvassuk. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az Isten az embert szinte meg akarja engesztelni, vagy békéltetni önmagával. Miért? Miért van erre szükség? Mert a bűn elkövetése miatt nem az Isten távolodott el az embertől, hanem az ember távolodott el az Istentől. Ugye a bűn egy közbeékelés Isten és ember között, az Isten nem lakhat együtt a bűnnel, de mi történt ekkor a bűnbeesés után? Az ember elmenekül. Azt gondolta, ugye, hogy az Isten elveti őt, ugye Ádám és Éva mit tesz? Önmaga megy az Istenhez, hogy keressen menedéket az Istennél? Nem, hanem elbújik. Ugye ez a bűnnek a jellegzetessége. Milyen az emberi magaviselet? Valaki vétkezik ellenem, valaki megbánt engem, akkor én azt gondolom, ugye, hogy ő már nem is szeret engem. Tehát az Isten pontosan erről akarta az embert biztosítani az áldozat által, Jézus Krisztus által, hogy az ő szeretete nem változott irántunk. Ő a bűnnel nem tud kibékülni, mert őt nem lehet a bűnnel megengesztelni, de bennünket biztosítani akar arról, hogy az ő szeretete irántunk változatlan, és azért, hogy mivel ismét kapcsolatba kerülhessünk, ő a legnagyobb áldozatra is kész, és ezt mutatja meg Jézus Krisztus halálában. Tehát alapvető különbség ez, és nem hiszem, hogy ennek bármi köze lenne így ilyen értelem, a pogány szertartásnak ehhez a, tehát a pászka bárányhoz és áldozathoz. Igen. Tulajdonképpen itt arról kellene egy néhány szót szólnunk, hogy amikor az első ember pár bűnbe esett, akkor ugye ott Isten, ugye ott megjelenik, ugye Isten, tehát megint hűvös alkonyatkor, és ugye szólítja Ádámot, hogy Ádám, hol vagy, és ugye akkor itt ismerjük a párbeszédet, most nem részletezem, tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy ott egy párbeszéd alakul ki az Isten és az ember között. És azt látjuk, hogy utána az Isten az, aki az első áldozati bárányt, tehát Jézus az, aki az első áldozati bárányt ott megöli, ugye a ruhájából öltözetet készít az első emberpárnak, és egészen biztosak lehetünk abban, hogy elmagyarázza az Isten az embernek, hogy mit és hogy kell cselekednie, hogyha ebbe az eljövendő megváltóba, akit ugye kijelentett ott nekik, hogy az asszony magva, majd a kígyó fejére tapos, hogyha ebben az áldozatban hisznek, hogy akkor mit kell, hogy cselekedjenek,
cselekedjenek, mivel kell, hogy kimutassák az ő hitüket. Tehát ez egészen bizonyos, hogy az Isten erre őket kioktatta és elmondta. Hiszen a beszélgetés nyilván kötöttük nem abból a 3-4 mondatból állt, hanem ugye nyilván ott sok mindent megértettek, és az Isten sok mindenre kioktatta őket. És itt a Kain és Ábel áldozata kapcsán azért hadd mondjak el annyit, hogy a Szentírásban ugye azt olvassuk, hogy nem csak bűnért való áldozat volt, nem csak olyan áldozat volt, ami Jézus Krisztusra mutatott így ilyen értelemben előre, hanem ugye voltak hála áldozatok. Ugye volt így, hogy valóban a földnek a zsengéjéből, a gyümölcs zsengéjéből hála áldozatot mutatni be az Úrnak. És tulajdonképpen Kain ezt tette, hogy ő hála áldozatot mutatott be, legalábbis egy ilyenfajta áldozatot, de ebben nem volt meg az a hit, hogy ő az Istennek a szabadító tervét elfogadta, és hogy ő igényli is az ő életében a megváltást. Na most szeretnék egy gondolatra ennek kapcsán még kitérni. Az ember, mit mond a Szentírás, az ember hogy közeledhet az Istenhez? Az ember nem közeledhet az Istennel a bűnei súlyával együtt. Tehát nem mehetek én a hála áldozatommal az Istenhez, amíg én el nem rendezem az én bűneimet az Istennel. Nem mehetek az Istenhez semmilyen formában, amíg át nem érzem, hogy én bűnös vagyok, nekem megváltásra van szükségem. És ez az első, ahogy az ember közeledhet az Istenhez. És Kainnak is így kellett volna közeledni Istenhez, utána bemutathatta volna az ő hála áldozatát, de pontosan ez volt az, ami hiányzott a Kain áldozatából, annak az elismerése, hogy ő bűnös, magától nem tud megváltozni, és neki is a bűntörlő vérre lesz majd szüksége ahhoz, hogy meg tudjon szabadulni és meg tudjon változni. Tehát ez volt az, ami Kain áldozatából hiányzott. Tehát ugyanúgy neki is állat áldozatot kellett volna bemutatni, ami jelképezi Jézus vérét, és pontosan ugyanazt, hogy én ezáltal a vér által tudok csak megszabadulni. És mert különben az Istenhez való közeledésünk nem valósulhat meg. Ugye ez az első lépés, hogy elismerjem az én bűneimet, hogy kérjem az elfedezést, mert ugye Jézus vére, ugye nem tudtunk erre azért ilyen részletesen az előadásban kitérni, de tulajdonképpen, amikor egy ember vétkezik, és ugye fölismerjük a mi bűneinket, akkor mi hogy közeledhetünk egyáltalán az Istenhez? Mit jelent az, amiről beszéltünk, hogy a megváltást a mi életünkben alkalmazni kell? Tehát ugye az ajtófélfára kenni a vért, tehát hogy személyes megváltónknak elismerni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor én felismerem az én bűneimet, és az Istenhez akarok fordulni, akkor én ugye ezzel a keserűséggel, amiről szintén szóltunk, ezzel, ha az Isten elé megyek, és kérem az én bűneim bocsánatát, Jézus Krisztus áldozatára hivatkozva, mert máskülönben nem lehet, tehát ott is ugye az Ószövetségben áldozati vérre kellett hivatkozni, ami előlegezte majd a megváltást. Tehát most, ha én megyek Isten elé, akkor Jézus áldozatára, az ő érdemeire tudok hivatkozni, és az Isten, ha én igazából őszintén és megkeseredett szívvel megyek, akkor tesz valamit az én bűnömmel. Egy valóságos cserét hajt végre az ember életében. Azzal, amivel én hozzámegyek és megbánom azt a bűnt, azt az Isten elveszi, és azok közé számítja, amiért Jézus szenvedett, hiszen valóságban mindaz Jézusnak a szenvedését növelte és súlyosbította. És nekünk pedig tulajdonítja, hogy a Szentírás mondja, tulajdonítja tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az igaz életét és a bűntelenségét. Tehát ugye ezt jelenti az elrendezi. De csak is ilyen módon, az én kéréseimmel, az én hála áldozatommal, de a közeledésnek az első és alapvető mozzanata, hogy ismerjem el az ő rászorultságomat, a bűnösségemet, és igényeljem a bűneltörlő vért. Az az igazság, hogy én is sokat gondolkodtam ezen a rostonsütésen, de én a következőt látom ebben a mozzanatban. Ugye azért egy bárány, azért az nem egy kis valami, szóval ez egy eléggé terjedelmes jószág. És az, hogyha roston megsütik, akkor ugye ahhoz semmilyen csontját nem kell megtörni, hanem egészben tudják megsütni. De viszont, hogyha ebben főzik és fazékba teszik, ugye akkor az darabolni kell, csontját törni, stb. És ugye az új szövetségben ugye egyértelműen olvassuk, hogy Jézusnak a csontja nem törethetik meg. Tehát én úgy érzem, hogy ebben a mozzanatban ezt láthatjuk, hogy a báránynak épnek is kell maradnia ebből a szempontból is, hogy a csontja meg nem törethetik. És a másik pedig az, hogy sietséggel kellett megenni. Ugye azt olvastuk ott aztán a 11. versben, hogy a ti saruitokkal, a lábaitokon, meg pálcátok a kezetekben, igen.
Tehát én úgy érzem ebben a mozzanatban, hogy ebben az van benne, hogy amit az Isten mond, az gyorsan cselekedjen meg. Szóval nekik utána menekülniük kellett. Ők az Isten oltalma alá helyezték magukat, de utána gyorsan menekülni kell. Az Isten szavát minden szempontból végrehajtani, és készen várni arra, hogy az Isten most mit fog nekem mondani, hogy melyik pillanatban mondja a szabadulást. Mert ugye ők azt nem tudhatták, hogy a fáró melyik pillanatban mondja ki az igent, és mi... Igen, készenlétben lenni. Ez a jó kifejezés, igen. Tehát készen...

Köszöntünk mindenkit. Nem szeretnék rendszert csinálni abból, hogy visszatérek egy néhány rövid megjegyzés erejéig az előző előadásra, mint ahogy ezt a múltkor is tettem, de ma megint elkerülhetetlennek látszik ez. Egy megjegyzés késztet rá, amelyet valaki a beszélgetés során tett, és úgy gondolom, hogy másokban is fölmerülhetett ugyanaz a kérdés, és azért hasznosnak tartom, hogy tényleg csak egész röviden, de valamit érintsünk még a múltkori témával kapcsolatban. Ugye érdem vagy elfogadás? Ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. És a döntő megállapítás, amit tettünk ezen az előadáson, hogy az embernek érdeme nincs, nem lehet. A bűnös embernek az Istennel szemben, de egyáltalán a teremtménynek a teremtővel szemben. Ugye azt három indokkal támasztottuk ezt alá. Egyrészt azt mondtuk, hogy önmagunktól olyan cselekedeteket produkálni, amelyek mind az indítékaikban, mind pedig a kivitelezésében teljesen hibátlanok, és az isteni igazság mértékének megfelelnek, mi nem tudunk. Mert az önzés, az egoizmus, az vagy a szemléletében, vagy a kivitelezésében valahol feltétlenül, mint fertőzés megjelenik, és foltot ejt ezen a bármilyen jó szándékú és jónak induló cselekedeten. A másik indok, amivel alátámasztottuk, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ember nem tud igazán jó cselekedeteket végrehajtani, de ha igazán jó cselekedetet hajt végre, akkor valahol az indításban az Isten lelkének a munkája van, és a kivitelezésben is ő segít. Tehát ezért az érdem nem egyszerűen az emberé. És a harmadik indokunk pedig az volt, hogy tulajdonképpen a teremtménynek soha nincs érdeme a teremtővel szemben, mert az erkölcsi mintát, a képességet, az erőt, mindent a teremtőtől vesz a teremtmény. Tehát azt mondtuk, hogy maga ez a fogalom, hogy érdem, hogy az ember valamilyen eredményére, teljesítményére büszke, az teljességgel magának tulajdonítja, és azért elismerést és jutalmazást vár, ez valahol ami önző gondolkodásmódunkhoz, a bűn világához tartozik. A bűntelen lényeket és az igazzá vált embert is nem foglalkoztatja az érdemnek a kérdése. Magáért, a jóért teszi a jót, és az öröme annak a jó gyümölcsözése, tehát magának a jónak, a jó hasznának örül, amilyet az másokért tesz, a dicsőséget pedig érte az Istennek adja. És szeretném hangsúlyozni, ez a legtisztább öröm, amikor nem gyötri az embert az elismerés vágya, vagy a jutalmazás vágya, hanem magát a jó cselekvését, és annak a másokra kiható pozitív eredményét tekinti jutalomnak. Most ezen a ponton szeretném megemlíteni azt, hogy valaki kérdezte igazán nagyon, nagyon tisztán és nagyon őszintén, hogy hát akkor az ember nem örülhet annak, ha valami sikerül neki, és hiszen hát az olyan öröm az embernek, dehogy nem. Csak az a kérdés, hogy az ember minek örül. Annak örülök, hogy én milyen jó voltam, hogy ilyen népiesen fejezzem ki magamat, hogy el is az ember szomjazza, sóvárogja az elismerést Istentől, emberektől. Ugye nem véletlenül mondja példabeszédek könyve egy helyen, hogy dicsérjen meg téged más, és nem a te szád. Egy nagyon egyszerű mondásnak hat, de nagy igazság van benne, mert sokszor az ember annyira nem bírja ki, hogyha az ő érdemét nem ismerik el, és nem dicsérik, hogy akkor jobb hián a saját szájával dicséri magát, hogy legalább ő adja meg az elismerést önmagának. Tehát erre az emberi gyengeségre tapint rá példabeszédek könyve, amikor azt mondja, hogy dicsérjen meg téged más, és nem a te szád. Tehát még egyszer mondom, nem csak, hogy lehet örülni, hanem ez a legtisztább öröm, amikor nem foglalkoztat az érdem kérdése, és az, hogy az érdememet elismerjék, hanem nekem jutalom magának, a jónak a cselekvése, és a dicsőséget ezért az Istennek adom, a teremtőnek és a megváltónak. A másik kérdés pedig, amit az illető föltett, hogy hát tulajdonképpen akkor hol van az ember szerepe, ha érdem nincs. Szóval azért érdemes erre visszatérni, hogy tényleg lássuk, hogy ez az érdem, ez egy rossz kategória. Ezt az érdem szót, érdem fogalmat, ezt ki kell hagynunk a szótárunkból, a gondolkodásunkból, mert ez nem azt jelenti, hogy akkor az embernek nincs szerepe. Dehogy nincs. Hiszen azt mondtuk ugye, hogy az ember hajthat végre valóban jó cselekedeteket,
De akkor az indítékokat és az Isten lelke munkája és a kivitelben is segít. Mert önmagától olyan jót, Isten szerinti tökéleteset, igazat tenni az ember a maga megkötözött önző természetében, amikor észesen veszi is az önös szempontok és hajlamok belejátszanak a dologba, nem tud. Tehát, de ez nem valósulhat meg csak úgy, hogy az Isten ad indítékot, meg az Isten segít a kivitelezésben, hanem ehhez az is kell, hogy az ember válassza a jót, hogy az ember együttműködjön. Tehát azt kell mondanom, hogy az emberi szabad választásnak szerepe is van, meg értéke is van. Csak érdeme nincs. Érezzük a kettő között a különbséget? Tehát szerepe is van, értéke is van, csak érdeme nincs, mert tulajdonképpen ez a természetes, ez a helyén való, ez a rendeltetésszerű, hogy az ember ezt tegye. Amikor ezt teszi, tulajdonképpen csak a legjobb kötelességét teszi, és a saját legjobb érdekét teszi. Tehát az a mondás nagyon igaz, amit valaki így fogalmazott meg, hogy amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tud tenni Isten nélkül, értsd igazán jót, tökéletesen jót, épp olyan igaz, hogy Isten a maga részéről viszont semmit sem akar tenni az ember együttműködése nélkül. Tehát nagyon is van szerepe, és nagyon is van értéke az ember szabad választásának, és az Istennel való együttműködésének a jóban, csak nem érdeme. És az Isten értékeli is ezt, és nagyon is elismeri, ugye ezért beszél a Biblia ilyenekről, hogy gyönyörködik az Úr az ott félőkben és ehhez hasonlókról. Hát remélem sikerült valamennyire ezt a félreértést eloszlatni, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs érdem, akkor nem lenne az embernek szerepe, vagy hogy akkor az embernek ne lenne oka örülni annak, ha valami jó eredménynek, vagy valamilyen jó teljesítménynek. És ezután térjünk is a mai témánkra. A mai témánk tulajdonképpen szorosan kapcsolódik az előzőhöz, mert hiszen ugye amikor arról beszélünk, hogy törvény vagy kegyelem, és a múltkor pedig erről, hogy érdem vagy elfogadás, hát vallásos értelemben az érdem szó mit akar? Ugye a vallásos világban az érdem szó azt jelenti, hogy érdem a törvény betöltése. Tehát szorosan összefügg az érdem fogalma a törvény fogalmával, tehát megtartani a törvényt, ugye ebből kovácsol magának érdemet a vallásos ember. Az elfogadás szó pedig ugye összefügg, amiről a múltkor beszéltünk, a kegyelemmel, mert hiszen mi az alternatíva ugye az érdemmel szemben, hogy elfogadni mit? Elfogadni a kegyelmet. Mégsem ugyanarról fogunk ma beszélni, mint a múltkor, mert a megközelítésünk az elmúlt alkalommal az volt, hogy viszonyuljon az ember az érdemhez, illetve az elfogadáshoz, tehát az ember viszonya a törvényhez és a kegyelemhez, ez az érdem vagy elfogadás. Ma pedig magáról a törvényről és a kegyelemről beszélünk. Arról, hogy ellentéte ez a kettő, és vagy-vagyra kell-e állítani ezt a kettőt, és választani kell-e az embernek a kettő között. Folytassuk tehát akkor a témánk feldolgozását azzal, hogy hol, mikor merült fel kimondottan vagy-vagyként, tehát választásként, választási alternatívaként ez, hogy törvény vagy kegyelem. Hát először az őskeresztény időkben. Szeretném idézni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, hogy az úgynevezett apostoli zsinaton, amely minden valószínűség szerint időszámításunk után 49-ben volt, ugye amikor összejöttek a zsidó keresztény és a pogány keresztény gyülekezetek képviselői, akkor ugye ez volt a nagy kérdés, hogy mennyiben kell a törvényt megtartani, és a pogányoknak is meg kell tartaniuk úgy, ahogyan még sok zsidó keresztény is gondolta, hogy a törvényt azért ugyanúgy meg kell tartani, mint ahogyan az ószövetségi rendben ők ezt értették, vagy gyakorolták. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből olvasom a következőket. A 13. verset olvasom. Bocsánat, előbb még nem a 13-at, hanem a 7-től a 11-ig. És mikor nagy vetekedés támadt, ugye az említett téma körül, felkelvén Péter mondta nékik, Péter apostolról van szó, atyámfiai férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium beszédét és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a szent lelket, miként nékünk is. Semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, hitáltal tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, amelyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk?
sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, amiképpen azok is. Ugye, tehát itt hogy volt vagy-vagyra állítva az a kérdés, most vagy magukra kell venni a törvény igáját, ugye, még a pogány keresztényeknek is teljesen az ószövetségi, illetve, hogy így mondjam, a Jézus korabeli zsidóság fogalma szerint, vagy pedig, ugye ezzel szemben Péter ezt mondta, sőt, inkább az Úr Jézus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk miképpen azok is. Tehát a törvény vagy kegyelem kérdése volt kiélezve. Pál apostol leveleivel is találkozunk ezzel a szembeállítással. Idézném a Római Levél 3. fejezetéből a következő Biblia verseket, tehát a Római Levél 3. fejezetéből. Olvasom a 20. verset. Annak okáért a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, és a 21. vers, most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. És a 24. vers, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által. Ugye világos a szembeállítás. Vagy olvasnám a 6. fejezet 14. versét ugyanitt, ez egy különösen híres Biblia vers, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ugye? Tehát törvény és kegyelem szembenállása itt is. A Galácia beliekhez írt levélből is olvasnám. Tehát a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetéből az első 4 verset. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötözzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Tehát ismételtem, hogy az iga kifejezés szerepel a törvénnyel kapcsolatban. Ímé én, Pál, mondom néktek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Érti a, ugye a rabbinikus szabályokkal kiegészített teljes mózesi törvényt. Azután így folytatja tovább. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, és a kegyelemből kiestetek. Szeretném megemlíteni, hogy mi a háttere ezeknek az igéknek. Ugye a római levelet Pál apostol Rómába írta, ahol zsidó keresztények és pogány keresztények egyaránt voltak a gyülekezetben, úgy tűnik, hogy szinte egyenlő arányban talán, és a zsidó keresztények nagyon erős befolyást gyakoroltak, és ott is felmerült ez a probléma, hogy a pogányoknak is meg kell tartani a teljes mózesi törvényt, sőt, kiegészítve azokkal, mindazokkal a rabbinikus szabályokkal, ahogy a késői zsidóság, ugye a Jézus korabeli zsidóság ismerte a törvényt. A Galácia beliek viszont pogány keresztény gyülekezetek voltak, de megjelentek ott úgynevezett judaista tanítók, ez a levélből világosan kitűnik, tehát olyan zsidókból lett keresztények, akik továbbra is nagyon buzgolkodtak a törvény megtartása mellett, és rávettek a galaták közül sokakat, ugye a Galácia tartományában a keresztényeket, hogy még a körülmetélkedést is tartsák meg, mert így kell megtartaniuk a teljes törvényt, hogy üdvözülhessenek. És Pál apostol ezt írja nekik, elszakadtatok a Krisztustól, ugye 4. vers, 5. fejezet 4. verse, akik a törvény által akartok megigazulni, és a kegyelemből kiestetek. Most ugyancsak felmerült ez a téma nagyon erősen, és ez a szembeállítás, hogy törvény vagy kegyelem, a 16. századi reformáció idején. Különösen Luther irataiban, Luther szóhasználatával találkozunk nagyon gyakran a törvény és a kegyelem szembeállításával. Szeretnék idézni Luthertől néhány sort. A következőket olvasom, egy-két jellegzetes mondat. Ezt írja. Jóformán a teljes szentírás és az egész teológia azon múlik, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi a törvény és mi az evangélium, avagy a kegyelem. Aki az evangéliumot helyesen el tudja választani a törvénytől, az adjon hálát az Istennek, mert immár igazi teológussá lett. Azután ezt írja, hogy a pápaságban, ugye a középkori egyházra utal, senki sem tudta, miben különbözik az evangélium a törvénytől, vagy a kegyelem a törvénytől, vagy a törvény az evangéliumtól, hiszen az ő hitük egyedül a törvényt tartja szem előtt. Ugye múlt alkalommal is idéztünk egyes 16. századi reformátori iratokból, és most is szeretnék idézni Luther Márton egyik iratából, aminek az a címe, hogy értekezés a pápa hatalmáról és elsőbségéről.
hogy lássuk ezeknek a kijelentéseknek mi a háttere. Ugye a középkori egyházban hasonló nomokrácia alakult ki, mint a késői zsidóságban. Ugye nomokrácia azt jelenti, hogy törvényuralom. Ugye a szituáció nagyon hasonló. Ugye a Jézus korabeli nomokrácia a zsidóság körében úgy alakult ki, hogy a babiloni fogságig a zsidók állandóan áthágták a mózesi törvényt. Szinte semmit nem tartottak meg belőle. Sem a bálványtisztelettől való tartózkodást, sem a pogányokkal való szövetségkötéstől való tartózkodást, sem a szombat törvényét, vagy sorolhatnám tovább. De amikor a babiloni fogság egy rettenetes történelmi lecke volt nekik, hogy Isten komolyan veszi azt, amit gondol, és a proféták szava mindenben beteljesedett, és mindenben igaznak bizonyult, akkor, hogy így mondjam, áttestek a ló túlsó oldalára, és valóságos törvényimádat következett. Ugye először egy egészséges reformáció indult meg Esdrás Nehémiás által, de utána ez a reformáció eltorzult, és egy olyan magatartás alakult ki, hogy a törvényt még körül keríteni rengeteg emberi előírással, szabállyal, mert most már tudják, most már megértették, hogy a megmaradásuk feltétele a törvény minél pontosabb betartása. Ugye a nomokrácia szó azt jelenti, hogy törvényuralom. Tehát így egy valóságos törvényuralom alá került a zsidó, aki tényleg úgy gondolta, hogy hát a legfontosabb dolga ezen a földön minden törvényt aprólékosan megtartani, akkor biztos az üdvösség útja, és ez őt különbé teszi minden más halandónál, és ez az ő hatalmas érdeme, hogy a törvényt az összes aprólékos, még rabbinikus előírásnak is a legkisebb részletét is megtartja. Na most a középkori egyházban egy kicsit más színezetben, de hasonló nomokrácia, törvényuralom fejlődött ki, mert végül is egy középkori hívő mivel találkozott, hogy meg kell tartani a nagyon-nagyon sok egyházi előírást. Ugye itt is kiegészült a bibliai alapelvek, erkölcsi törvények rengeteg előírással és rengeteg ajánlott jó cselekedettel, és még a bűnrendezésnél is megjelent egy fogalom, és pedig az elégtételnek a fogalma, hogy még a bűnét is az embernek úgy kell jóvá tenni, hogy itt is egy sereg előírást, jóvá tételi, elégtételi előírást kell teljesítenie. Nos, ezek ellen tiltakozott Luther nagyon hevesen, például az idézett iratban a következőket mondja. Kitalálták azt is, hogy az ember maga adjon bűnért elégtételt, amivel Krisztus jó téteményét homályosították el. Mennyire elhomályosította az evangéliumot a fogadalmokról szóló tanítás? Hiszen azt találták ki, hogy a fogadalmak útján meg lehet igazulni Isten előtt, és el lehet nyerni a bűnök bocsánatát. Így Krisztus jó téteményét emberi hagyományokkal cserélték fel. A hitről szóló tanítást viszont teljesen mellőzték. Csak azt ne vélje valaki, hogy ezek kis tévedések csupán. Hiszen Krisztus dicsőségét tépázzák meg, és a kárhozatba döntik a lelkeket. Ezért nem lehet szemet hunyni előttük. Tehát ez volt a magyarázata Luther szenvedélyességének, ahogy a törvény és az evangélium, vagy a törvény és a kegyelem szembeállításáról szólt. Ugye a Luther így fogalmazta meg a reformátori álláspontot, hogy solus Christus, ugye egyedül Krisztus, sola fide, egyedül hitáltal, sola grácia, egyedül kegyelem által. Ugye ez volt az a híres hármas meghatározás. Most szeretném folytatni ezután azzal, hogy a későbbi protestáns utódok, tehát a későbbi protestáns évszázadok többnyire már inkább a 17. és 18. században, de ma a 20. században is több protestáns típusú vallási közösség az egykori reformátori tanítást ma úgy értelmezi, hogy az embernek egyáltalán nem szabad jó cselekedetekkel foglalkoznia, a törvénynek a fogalmát is messze nagy ívben el kell kerülnie, mert ha ezt teszi, akkor feladja az evangéliumot, feladja azt, hogy egyedül Krisztus által, egyedül hit által, egyedül kegyelemből. Ez az a tipikus ló túlsó oldalára esés, amiből mindig nagy félreértések származnak, és úgy jellemezhetjük ezt a felfogást, hogy mintha azt mondanák, hogy itt már az válik érdemmé, hogy az ember a kegyelemben bizakodik, és semmi másban. Tehát érdemmé válik az, hogy nem foglalkozik a törvény parancsolataival, nem foglalkozik azzal, hogy ezeket Isten segítségével igyekezzék megtartani, mert hiszen neki az az érdeme, hogy ő abszolút és egyedül az Isten kegyelmével bízik, minden feltétel nélkül,
és mindenféle erkölcsi kívánalomnak, a személyes életére való erkölcsi kívánalomnak a komolyan vétele nélkül. Ez természetesen nem mindenki ilyen kiélezetten vallja, de ez a lényege ennek a reformátorok tanítása után eltorzult, szélsőségbe jutott protestáns felfogásnak. Szeretnék néhány sort idézni Dietrich Bonhoeffertől. Dietrich Bonhoeffer német luteránus teológus, aki egy náci táborban halt mártír halált, és néhány nagyon világos gondolata maradt fönn, noha fiatalon halt meg. A Krisztus követése című művében a következőt írja. Ő elnevezte ezt a fajta kizárólagosan a kegyelemben való bizakodást, amely törvényről és a törvény által megkívánt igaz cselekedetek gyakorlásával nem is akar foglalkozni, elnevezte az olcsó kegyelem tanának. És nézzük meg, hogy mit mondott róla. Azt mondta, az olcsó kegyelem, a kegyelem, mint olcsó árucikk, elherdált megbocsátás, elherdált vigasztalás, a bűn igazolása, és nem a bűnös megigazulása. Mivel egyedül a kegyelem csinált mindent, minden maradhat a régiben. A keresztény nem követi a kegyelmet, hanem vigasztalja magát vele. Az olcsó kegyelem, az kegyelem kereszt nélkül, kegyelem Krisztus követése nélkül, kegyelem az élő emberélet Jézus Krisztus nélkül. Kegyelem és követés szétválaszthatatlanul összetartozik. Nem lehet Luther tettét végzetesebben félreérteni, mintha valaki azt gondolja, hogy Luther a tiszta kegyelem evangéliumának felfedezésével felmentést akart adni a Jézus parancsolatainak való engedelmesség alól. A kegyelem drága volt akkor, mert nem mentett fel a cselekvés alól, hanem végtelenül kiélezte a követésre való felszólítást. És a reformáció történetének a győztese mégsem Luther felismerése a tiszta, drága kegyelemről, hanem az ember éber vallási ösztöne, amely megtalálja azt a helyet, ahol a legolcsóbban lehet hozzájutni a kegyelemhez. A világban lévő bűnös megigazulásából a bűn és a világ igazolása lett. A drága kegyelem a követés nélküli olcsó kegyelem lett. És aztán egy megrázó mondattal fejezi be, hollók módjára gyűlünk össze az olcsó kegyelem hullája körül, és abból kerül belénk a méreg, amelytől annyira elhalt közöttünk Jézus követése. Ugye ez egy nagyon súlyos, hogy így mondjam, protestáns önkritika a reformáció tanításának az eltorzulásáról. Tehát azt láthatjuk, hogy mind az őskereszténység idején, mind pedig a 16. századi reformációban tulajdonképpen a törvény és kegyelem szembenállása, a törvény vagy kegyelem vagy-vagy választás elé állítás mögött igazából ez állt, egy nomokrácia, ugye egy törvényuralom, egy egészségtelen egyházi nomokrácia, ugye, ahol egyházi előírásokkal toldották meg még ráadásul az Isten törvényét, és igává tették ezt a törvényt, és arra kötelezték a hívőt, hogy önerőből tartsa meg ezt, és ezt nevezték az üdvösség útjának. Vele szemben pedig a hitáltali megigazulás állt, hogy az ember lelkében kell az indítékoknak mélységesen és gyökerestől megváltozniuk, és igazából Krisztus ingyen kegyelme által üdvözülhet, nem pedig a saját érdeméből. Mert saját maga soha nem tudja meg nem történté tenni a már elkövetett törvényszegéseit, és ahogyan fölidéztük a múltkori témánkat is, önerejéből soha nem tud olyan cselekedeteket produkálni, amelyek az Isten igazsága mértékének megfelelnének. De éppen a kegyelem viszont mire kötelezi az embert, ugye amire Bonhoeffer is utalt, ha a kegyelmet megbecsüli az ember, ha a kegyelmet, mint nagy értéket, ingyen kapott csodálatos kincset fogadja el, akkor ez kötelezi Krisztus követésére, kötelezi az Isten parancsolatai megtartására, és most következik igazán a törvény betöltése, de más, új, megtisztított indítékokból, és nem önerőből, hanem az Isten segítségével. Nos, tehát végül is azt a félreértést kell tisztázni, hogy amikor egy ilyen sajátos szituációban, hogy a nomokráciával kellett küzdeni, és az ingyen kegyelemből Krisztus által, hitáltal való megigazulást védeni, akkor sem Pál nem azt akarta, sem Luther Márton, hogy mindenestől elvesse a törvénynek az eszméjét, vagy a törvénynek a fogalmát. Itt nem olvasom az igéket végig, csak szóban idézem, hogy ha például valaki az apostolok cselekedetei 15. fejezetében tovább olvassa az igéket, akkor azt látja, hogy az apostoli zsinaton se vetették el a törvényt, hanem azt mondták, hogy a pogányoknak csak az erkölcsi törvény
némely nagyon fontos pontjait, amelyekben ők bizonytalanok esetleg, vagy amelyekre nagyon rászorulnak, azokat külön is hangsúlyozni kell a nekik írt körlevélben, és utána így folytatódik szöveg, ezen kívül Mózest olvassák minden szombaton a zsinagógákban, tehát a mózesi törvényt ezen kívül is megismerik. Ugye akkor még a keresztény közösségek nem különültek el a zsidó zsinagógáktól, ugye a zsinagógákban jöttek össze, a pogányokból lett keresztények is, és tehát ezért hivatkoztak rá, hogy persze szó sincs róla, hogy a törvényt ezentúl nem kell ismerni, vagy nem kell hallgatni, de az biztosítva van, ugye, mert mindig olvassák a Mózes törvényét, hogy ezt megismerjék, és abban a körlevélben, amit most kiküldenek, hogy állást foglaljanak a vitakérdésben, csak némely dolgokat kell a törvényből különösképpen hangsúlyozni, amelyben a pogány keresztények bizonytalanok lehetnek. A római levél 3. fejezetének a 31. versében Pál maga hárítja el azt a félreértést, hogy miközben ő a nomokrácia, vagy az ilyen törvény igája alatti görnyedés ellen küzd, ami teljesen helytelen viszony a törvényhez, hogy ő azzal a törvényt mindenestől el akarná vetni. Hiszen a következőt mondja, avagy hiába valóvá tesszük a törvényt hitáltal? Nem. A törvényt megerősítjük, mondja.

igen, szó se lehet róla. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Azután a 12. versben így mondja, ám a törvény szent, tehát így hozzá kellene tennünk ezt a kis szót, maga a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. És ugyanígy folytathatnánk tovább, a korintusiakhoz írt első levél 9. fejezetében Pál apostol azt mondja, hogy egy híres vers, ahol azt mondja, hogy ő mindenkinek mindenné lett a törvény nélkülieknek, vagyis a pogányoknak törvény nélkülévé, a törvény alatt valóknak, vagyis a zsidóknak törvény alatt valóvá. Amivel azt akarja mondani, hogy próbálja a gondolkozásukba beleélni magát, és úgy hirdetni az evangéliumot. És így folytatja, noha én magam nem vagyok a törvény nélkül való, hanem a Krisztus törvényében való. Tehát Pál apostol itt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ő nem elveti a törvényt, magát a törvényben valónak, a törvényben összhangban lévő valakinek jelenti ki. A Timóteushoz írt első levél első fejezetének a 8. versében pedig egy különösen érdekes és fontos kijelentést találunk, idézném szó szerint, tehát a Timóteushoz írt első levél első fejezetéből a 8. verset, tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Ugye, tehát mit akar ezzel mondani az apostol? A törvény maga jó, csak helyesen értsük a törvény fogalmát, és törvényszerűen várjunk magával a törvénnyel is, és akkor látjuk, hogy nem a törvénnyel van a konfliktus, hanem a konfliktus azzal van, hogyha az ember helytelenül él a törvénnyel. Tehát ezt a Biblia verset ajánlom, hogy különösképpen jó jegyezzük meg, mert ez bizonyos értelemben kulcsa megértéshez. Tehát tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. A törvénnyel csak akkor van baj, ha az emberek nem törvényszerűen élnek vele, és az igazi rendeltetését elfelejtik. Most ezek után már tényleg itt az ideje, hogy tisztázzuk a törvénynek a szerepét. Ugye ebből az igéből kiindul, hogy a törvény jó, ha törvényszerűen élnek vele. A Biblia nagyon határozottan mondja, hogy üdvösségre önmagában a törvény nem vezet el. Miért nem? Tehát mi ennek a jelentősége, mielőtt megindokolnánk, hogy miért nem? Tehát azt jelenti, hogy az embereket nem lehet úgy segíteni, nem lehet úgy üdvösségre vezetni az embereket, hogy elmondjuk nekik, hogy mi az igazság, jól belesújkoljuk a fejükbe, vagy mi az erkölcsi törvény. És akkor ettől az emberek üdvösségre jutnak, nem jutnak tőle üdvösségre. Szeretném hangsúlyozni, ez manapság nagyon is időszerű dolog, mert egy újfajta nomokrácia megint kialakulóban van. Valamelyik előadáson beszéltem ezekről a világetosz törekvésekről. De is, hogy van egy ilyen elgondolás, hogy egyfajta világetoszt, ugye egy nemzetközi jog, egy globális jognak az alapjává tenni, és hogy egyszerűen állami törvényként is egyfajta egyezményes vallás erkölcsi alapon álló világetoszt kötelezővé tenni emberek számára. És ezeknek a profétái, ennek az irányzatnak a profétái ugye azt hiszik, hogy a törvénynek ettől a tanításától üdvösségre lehet vezetni a mai világot, vagyis megjobbítani az emberi társadalmat és rendbehozni az egész emberi történelmet, mert létre fogunk hozni egy egyezményes valamennyi világvallás tanításából kiszűrt világ etoszt, és ezzel harmóniába hozzuk az egységes jogrendszert, és az új vallás erkölcsi társadalmak ezt kötelezővé teszik emberek számára. Tehát ezen a háttéren is nagyon, nagyon időszerű, hogy a törvény önmagában nem vezet üdvösségre. Tehát attól, hogy emberek megtudják, hogy mi az igazság, megtudják, hogy mi a helyes erkölcsi törvény, nem változnak meg, és nem lesznek jobbá, és nem oldódnak meg a problémák. Miért? Hogy indokolja ezt a Biblia? Noha azt mondja, a törvény nagyon jó önmagában. Azzal indokolja meg, hogy azt mondja, hogy a törvény önmagában erőtelen a test miatt. Ugye ezt a Római Levél 8. fejezete 3. versében találjuk, ami a táblára föl is van írva. És itt a test szó, ezt már akik az előadásokon régebben részt vesznek, bizonyára tudják, hogy itt a Sarx görög szó szerepel, és ez a szó egy szakkifejezés az Új Szövetségben a megromlott emberi természetre, tehát átvitt értelmű jelentése van, a megromlott, az önzésre hajló emberi természetet jelenti. Tehát hiába tudom meg én a törvényből, hogy mi az igazság, ha az egyetemesen öröklődő, megromlott, önzésre hajló emberi természet az ellentétes ezzel a törvénnyel. Tehát nincs ereje a törvénynek megtörni.

azt az önmagában, azt az ellenállást, ami a természetünkben van, az önzetlenség, az igazság, a szeretet törvényével szemben. Tehát az emberi lény született a pszichikai adottságaiban ellentétes törvényű, az igazság törvényével, Isten törvényével. És a törvény a maga tanúság tevésével ezt az akadályt legyőzni nem tudja, ezt az ellenségeskedést megszüntetni nem tudja. Azután a római levél 7. fejezetének az 5. és 10. versében Pál apostol azt mondja, sőt, még sokszor az a bűnre hajló természetre úgy hat a törvénynek, az igazság törvényének a megismerése, hogy szinte még felszítja a bűnös kívánságokat. Ugye ismerjük ezt a pszichikát, hogy ami tilos, azt annál inkább. Ugye sokszor szinte ingerli az embert az áthágásra, az igazság törvényének az ismerete, annyira megromlott az emberi természet. Továbbá azt is mondja a Pál apostol, hogy amikor az ember rájön aztán igazán, ha pedig egy nagyon világos gondolkozású és érzékeny lelkismertű emberről van szó, és a törvény ítéletével szembesülve igazán megismeri magát, tehát a bűnt magát felismeri, hogy mi a bűn, mi a rossz, és hogy az milyen igazságtalan, és felismeri azt, hogy maga tele van ezzel az igazságtalansággal, és hogy ő eladva van egyenesen a bűnnek, akkor pedig következik, hogy az ember átok alatt és ítélet alatt érzi magát, és így mondja Pál apostol, akkor az, ami jó, az embernek halálává lesz. Mert átok alatt és elítéltetés alatt érzi magát, de ebből a helyzetből nem tud kitörni. Ezért mondja ki ugye a Galácia beliekhez írt levélben, meg másutt is, hogy ezért a törvény cselekvéséből nem igazul meg egy test sem, vagyis nem tud igazzá válni úgy az ember, hogy megismeri a törvény, az igazság törvényét, az isteni örök erkölcsi törvényt, belátja, hogy igaz, belátja, hogy őt elítéli, és akarná másképpen, de képtelen a természete ellenállását legyőzni. Ez nem oldja meg a problémát. A törvény önmagában nem vezet üdvösségre. De viszont mi a nélkülözhetetlen pozitív szerepe mégis? A következő pontban azt olvassuk, hogy a bűn ismerete, illetve a bűnnek eladott állapot felismerése a törvény által van. A Róma 3.20-ban a klasszikus meghatározás, a rövid definíció így hangzik, a bűn ismerete a törvény által van. A római levél 7. fejezetében így mondja Pál apostol, hogy a kívánságról sem tudtam volna, hogy bűn, ha a törvény nem mondja, hogy ne kívánjad. Tehát a bűn felismerésére a törvény által jutok el. Itt az apostol a 10 parancsolat 10. parancsolatára céloz. Ugye, hogy is hangzik a 10. parancsolat? Ne kívánd a te felebarátod házát, se feleségét, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Na most szeretném megkérdezni, hogy általában emberek, úgy utcaemberére gondoljunk, átlag emberre, valaki tartja-e bűnnek azt, hogy benne fölmerülnek kívánságok? De hát ki tartja az bűnnek? Hát, hogy én mit gondolok, hogy mi fut át a fejemen, esetleg egy kis irigység, egy kis féltékenység, egy kicsit kívánnám az ő pozícióját, vagy a tehetségét, hát hol bűn ez? Ugye, tehát a törvény olyan mélységig mutatja meg a bűnt, hogy rámutat arra, hogy nem csak az elkövetett tett, és nem csak a kimondott igaztalan szó, de még a kívánság, még a szív indulata is bűn, ha az igazságtalan, ha az a felebarát valamelyik érdekét sérti, ha az önző, ha az nem a másokért él, és a szeretet az igazságosság törvényével van összhangban. Tehát ez a törvény funkciója, hogy igazi mélységében és teljes kiterjedésében mutatja meg nekünk a bűnt, és megmutatja a mi bűnnek eladott állapotunkat. Olyan mértékben jön rá erre az ember, hogy a római levél 7. fejezet 10. versében Pál apostol így mondja, hogy a törvény eljövetelével, hogy az ilyen réges fogalmazás, szóval amikor igazán megismertem a törvényt, amikor megjelent az életemben a törvény a maga hatalmas bizonyság tevésével, akkor azt mondja, én meghaltam. Egyszerre halottnak láttam magamat, olyan embernek, aki halott az ő vétkeiben és bűneiben. És itt van a nagyon jó funkciója a törvénynek, hogy ezáltal rávezeti az embert a megváltásra utaltságához. Ugye a római levél 7. fejezetében Pál apostol azt mondja, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, eladva a bűnnek. Ugye megint azt jelenti, önző, bűnrehajló, eladva a bűnnek, szó szerint fordítva ugye az eredeti görög szöveget. És utána végén fölkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Mikor meglátja a törvénnyel szemben, hogy nem lakik én bennem, azaz a természetemben semmi jó. Ugye ez a kijelentés is ott olvasható a táblára fölírt szakaszban.
És ilyenkor jut el az ember addig a pontig, hogy megváltóra van szüksége. Szeretném nagyon határozottan kijelenteni, hogy a törvénynek ennélkül, a szolgálata nélkül az ember nem tud ide eljutni. Addig az ember hitegeti magát, hogy nekem csak jobban igyekezni kell, vagy jobb körülményekre van szükségem, vagy mások jobban kell, hogy nekem segítsenek, de ez csak körülmények vagy akarás kérdése, és én tökéletes ember tudok lenni. Egyedül csak a törvény, amely megmutatja az Isten igazságának a mértékét, hogy mi az igazság az Isten szerint, mi a valódi igazságoság, mi annak az alapelve is, mi annak a gyakorlati megnyilatkozása, és megmutatja, hogy mondtam, a bűn teljes mélységében és kiterjedésében, akkor jön rá az ember. Akkor egyszerűen halottnak és elítéltnek érzi magát, és látja, hogy nem lakik én bennem, azaz a természetemben, semmi jó. És megkérdezi, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Vagyis ott van azon a ponton, hogy megváltóra van szükségem. És ezt fogalmazza meg Pál apostol a Galácia beliekhez írt levélben, amikor azt mondja, hogy a törvény azért Krisztushoz vezérlő mestervé lett. Ugye ez a mester is régies szó, a görög szövegben az van, hogy paidagógusz. Hogy ezt értjük és magyarra tudjuk fordítani, hogy pedagógus. Krisztushoz vezető pedagógus lett a törvény. Ehhez még azt is hozzátenném, hogy a görög szóhasználatban a pedagógus szót nem úgy használták, mint ma, ugye teljesen általános értelemben, hogy pedagógus mindenki, ugye óvodától a felsőoktatási intézményekig, hanem a pedagógus szót csak a kiskorú gyermekek nevelőjére használták, aki elsősorban nem szellemi tanítást művelt, hanem a testi fenyíték és a szoktatás eszközével nevelte a kiskorúakat. Tehát ez a kifejezés, hogy Krisztushoz nevelő pedagógus, ezzel azt mondja, hogy megfed, megint, és rávezet minket, ránevel minket arra, hogy meglássuk, hogy milyen elesettek vagyunk önmagunkban, a természetünk eleve bűnre hajló, és mennyi mindenben hágtuk át már életünk folyamán az igazság törvényét, és hogy ebből a fogságból kitörni nem tudunk, és megváltóra van szükségünk. Most itt szeretném azért aláhúzni azt, hogy milyen nagy veszteség az, hogyha a törvény nincs a helyén, és ha a törvény igazán nem prédikáltatik. Tulajdonképpen akkor elértéktelenik a kegyelem is. Akkor az ember a kegyelemre utaltságát sem látja. Tehát nem születnek igazi megtérések és valódi újjászületés, ha a törvény igazán nem prédikáltatik. Ezért még egyszer mondom, végzetes hiba az a tévedés, hogy a törvénnyel szóba se álljunk, a törvénnyel semmi dolgunk az új szövetségben, nagyon is van dolgunk. Ez a Krisztushoz vezető pedagógus. Ennélkül nem tudjuk a kegyelmet értékelni, és az ember nem tud rádöbbenni a maga megváltásra, utaltságára. Ugye nem kell ilyeneket, gondolom, bizonyítanom, hogy például amikor Krisztus megkérdezi a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor Jézus azt mondja, tartsd meg a parancsolatokat, és mikor rákérdez, hogy melyeket, akkor Jézus kezdi sorolni a 10 parancsolat egyes tételeit. Tehát Jézus ezzel egyértelműen érvényesíti az új szövetség számára, hogy az örök élet útja az új szövetségben ugyanúgy, mint az új szövetségben, a 10 parancsolatnak a valódi betöltése. A kérdés csak az, hogy hogyan tudja az ember betölteni, és hogyan viszonyuljon helyesen hozzá az ember. De a törvény érvénye, a törvény értéke az egyetlen persze sem kétséges. És ezt látjuk még jobban a következő pontnál, hogy a megtért embernek az életében milyen szerepe van a törvénynek. Ez a törvénynek a harmadik szerepe, ugye? És itt pedig, ugye az első az ugye negatív volt, ugye elmondtuk, hogy az tévedés, ugye üdvösségre nem vezet, tehát az félreértés, viszont a helyes szerepe az két dologban határozhatjuk meg. Az egyik, hogy a bűnismerete általa van, és a megváltóhoz vezet, a másik szerepe pedig a megtért ember életében az, hogy az igazság mértéke lesz számára belső vezető és elérendő cél a törvénnyel való teljes összhangra jutás. Tehát itt már tényleg a jó szerepe tölti be a törvény, ugye az előző pontnál is, amikor a bűnismeretére vezet és a megváltóhoz, csak hogy az azért az az embernek fájdalmas, hogy áttélje a maga elítéltségét és a maga elveszettségét, és rádöbben a maga rabságára. Itt azonban már a törvénynek a hatása csak pozitív, áldásos, örömet nyújtó és segítséget nyújtó az ember számára. Ugye ilyenkor ismeri fel az ember azt, amit a Római Levél 13. fejezetének a 10. versében Pál tömören így mond, hogy annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Tehát rájön az ember, hogy az összes törvény, amit az Isten valaha adott, az csak egy célból adatott, hogy szeretni tanítsa az embert, és a szeretetre vezesse el.
hogy valamennyi isteni törvénynek a magvában, a céljában, a rendeltetésében ez ismerhető fel. Ugyanezt mondja Pál a Timóteushoz írt első levél, első fejezet, 5. versében. Itt külön fölhívnám a figyelmet arra, hogy ezt a verset a mi fordításunkban félre lehet érteni, mert így hangzik, a parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkismeretből való szeretet. De a görög szövegben a telosz szó szerepel itt, és a görög telosz szó az jelent ugyan véget is, de elsődlegesen célt. Ugye a cél az egyben vég is. Tehát a cél az elsődleges jelentése, tehát így lenne helyes visszaadnunk, hogy a törvény célja pedig a tiszta szívből, jó lelkismeretből, igaz hitből való szeretet. Tehát ugyanazt mondja, mint a másik ige helyen. Na most nézzük még tovább ezt a szerepét a törvénynek. Ennek egy gyönyörű példája a 119. Zsoltár, hogy egy megtért, újjászületett ember számára mit jelent a törvény, hogy tényleg belső vezetővé válik számára, és a nagy célja, hogy teljesen megértse a törvényt, és az élete teljes összhangra jusson a törvénnyel. Ami nem más, mint az Isten jellemének a tükröződése. Hát milyen egyszerű, hogyha az Isten a szeretet, és a törvény betöltése is a szeretet, tulajdonképpen Isten és a törvény között is egy egyenlőségjelet lehet húzni. Ugye ez teljesen matematikai gondolkozás. Ugye ez így van szó szerint a Bibliában, hogy Isten a szeretet, és ez is így van szó szerint, hogy a törvény betöltése a szeretet. Logikai következtetés, Isten egyenlő törvény. Tehát a törvény, Isten azt adta törvényül a világ mindenségnek, amit ő saját maga tökéletesen betölt. Ugye ez is egy csodálatos dolog, mert a világon ugye szoktak törvényeket szabni az embereknek, de az uralkodók azt nem szokták ugye legalábbis maradéktalan megtartani. De az Isten megtestesít egy erkölcsi törvényt, és ugyanazt az erkölcsi törvényt adja alaptörvényként a teremtményei számára, és azt írja bele az egész mindenségbe, mint az igazságosság törvényét. Na, tehát a 119. Zsoltárból olvassunk néhány különösen szép Biblia verset. A következőket idézem, tehát a 119. Zsoltárból. Így olvasom a 18. verset. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Tehát nem ellenség a törvény, nem iga. Most már látja annak a lelki lényegét, az alapelvét, az igazi célját, rendeltetését, és ezért azt mondja, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényed csodálatos voltát. A következő vers a 35. Vezérelj engem a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. 96-97. Tehát sok mást is lehetne idézni ebből a Zsoltárból. Látom, hogy minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa. Szóval beláthatatlan mélységek vannak, erkölcsi mélységek, az igazság mélységei azokban az egyszerű parancsolatokban. A 97. Mely igen szeretem a te törvényedet? Egész napestig arról gondolkodom. Nagyon sematikus a szemléletünk az Isten törvényéről, ha azt gondoljuk, hát a 10 parancsolat tudom én, mi van abban. Bizony lehet arról napestig gondolkodni, hogy az igazságosságnak milyen mélységei léteznek abban. Azután így folytatja tovább a 142. vers, ezt mondja, a te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. Ugye? Ez a szemlélete. Jézus életében külön emeljük ki, hogy milyen jelentősége volt a törvénynek. Ugye ugyanezt a funkciót töltötte be az emberfia Jézus életében is. Egy messiási Zsoltár, a 40. Zsoltár tartalmazza ezt a nagyon fontos kijelentést. Megszólal az eljövendő messiás, és azt mondja, ímé jövök a könyvtekercsben, írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, mert ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van. Tehát az ember fia Jézusnak, a messiásnak ez a vallomása van feljegyezve a Bibliában, hogy a te törvényed keblem közepette van. Vagyis az egész életem mértéke, az én életemnek a belső irányítója. Azután ugyancsak Jézus Krisztus mondta, ez nagyon ismert, amikor így szólt, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény vagy a proféták eltörlésére. Tehát én nem ellentétben állok a törvénnyel, szó se róla. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Azután az egyik legfontosabb és legjelentőségteljesebb kijelentése Jézusnak, noha kevésbé ismert, János evangélium a 12. fejezetének az 50. verse.
Egyenesen ilyen hallatlan dolgot mond Jézus, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. De micsoda kijelentés, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Az örök élet titka rejlik az Isten parancsolataiban. A János evangélium a 14. fejezetéből idézett igékben azt olvassuk, hogy Jézus félreérthetetlenül mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát világosan megmondja, hogy mi a keresztény viszonya, a megtért, újjászületett ember viszonya a törvényhez. A 21. versben azt mondja, aki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat, és megbecsüli azt az én atyám. Máté evangélium a 28. fejezet 19. versében pedig ezt mondja Jézus, tegyetek tanítvánnyá minden népet, kereszteljétek meg őket, és tanítsátok, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Pál apostol a római levélben az egész keresztény élet céljaként tűzi ki, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk. Ez a nagy cél. A zsidókhoz írt levélben pedig olvassuk, hogy mi az új szövetség lényege, és ezt így határozza meg, hogy Isten az ő törvényét az elménkbe és a szívünkbe írja be. Ez ugyanaz, amit Jézus mond önmagáról, hogy a törvényed keblem közepette van. És amikor így határozza meg a zsidókhoz írt levélben Pál, hogy mi az új szövetség lényege, akkor idézi tulajdonképpen Jeremiás könyve 31. fejezetéből a 33. verset. Isten már az Ószövetség idején megmondta, hogy miben áll az új szövetség. Nem új törvényben, hanem a törvényhez való más viszonyulásban. Azt mondta, ez lesz az az új szövetség, amit ama napok után az Izrael házával kötök, hogy az én törvényemet az ő elméjükbe és az ő szívükbe írom be. És ugyanezt találjuk Ezékiel könyve 36. fejezetében is, ahol Isten azt mondja, hogy megváltoztatja az indítékokat. Így mondja, elveszem a kőszívet, és adok néktek hús szívet. És azt művelem, én művelem azt, hogy az én törvényeimben járjatok, és az én parancsolataimat betöltsétek. Mindezek után már csak egy kérdésünk van, miután tisztáztuk a törvény szerepét, hogy ma is vagy-e ez a kérdés. Azt mondhatom, hogy olyan értelemben, mint az őskeresztény időben volt, vagy a 16. századi reformáció idején, hogy törvény vagy kegyelem, ugye a nomokráciával szemben a hitáltali megigazolás tanítása ennyire nem kiélezett. Noha nem időszerűtlen. Ez egy örök emberi kísértés, mindig lesznek emberek, mindenkor voltak és lesznek, akik a törvény cselekedeteiből a saját érdemeik által akarnak megigazulni, és akik a kegyelem helyett a törvényben és a saját törvény betöltésükben bizakodnak. Ja, azt hiszem, éppen a múltkori előadásnál idéztem II. János Pál pápa ugye bullájából, aki meghirdette ugye a szent évet a következő esztendőre, amivel kapcsolatban az embernek olyan az érzése, mintha visszamentünk volna 1517-hez, a reformáció küszöbéhez, mert megnevezi a zarándok helyeket, és megnevezi a jó cselekedetek, az ugye modernebbek ezek, mint régen, mert ugye adakozás szociális célokra és szociális tevékenységek és egyebek, de hogy ezek által bűnbocsánat nyerhető. Tehát ma is időszerű ez a kérdés, hogy törvény vagy kegyelem, de nem annyira kiélezett. Mégis azt kell mondanom, hogy mégis a korunk egyik nagy vagy-vagya egy más értelemben. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a törvény szónak van egy tágabb értelme is a Bibliákban, és a tágabb értelme az, hogy nem csupán a tételes parancsolatok, ugye az erkölcsi törvény, a megfogalmazott erkölcsi törvény, hanem a tágabb értelme az, hogy egyáltalán az isteni kinyilatkoztatás. Az Isten beszéde, az Isten szava, ugye, amit ő a proféták által, az ihletett proféták által írásba foglaltatott, a Biblia igéi. A fölírt Biblia verseket, ha elolvassuk ezzel kapcsolatban, meggyőződhetünk róla. Például János evangélium a 10. fejezetének a 34. versében Jézus egy zsoltár igére hivatkozik ezzel a bevezetéssel, nincs-e megírva a ti törvényetekben. Ugye? Tehát itt nem Mózes könyveiből idéz, hanem éppen egy zsoltár volt, de ezt is törvénynek nevezi, mert tágabb értelemben az összes prófétai beszéd, az isteni kinyilatkoztatás, az törvény. Nos, azt kell mondanom, hogy ma a nagy vagy, a korunk nagy vagy, ami nagyon kiélezett a mai kereszténységben és a mai emberiség életében az, hogy Isten egyáltalán köti-e magát az ő törvényeihez, vagy elveihez, az ő beszédéhez.
Vagy pedig az Isteni kegyelme az tulajdonképpen egy ilyen elvtelen jóság, megértés és alkalmazkodás. Ez az igazán kiélezett kérdés a mi korunkban. Ugye ez összefügg a Biblia szemlélettel és az Isten kép kérdésével. Az időnk jócskán előre haladt, és hát eltekintenék attól, hogy könyvekből idézzek, hogy a mi korunknak a Biblia szemlélete mi, de megismételném azt, amire egy másik előadáson is hivatkoztam, hogy ma összemossák a veszélyes fundamentalizmussal, a fanatikus és értelmetlen fundamentalizmussal azt, ha valaki a Biblia teljes ihletettségét ma is úgy fenntartja, mint fenntartották keresztény eleink, vagy éppen a 16. századi reformátorok. Ezzel lépten nyomon mindenütt találkozunk, és ezzel azt juttatják kifejezésre, hogy tulajdonképpen a Biblia is egy hagyomány, és a Bibliának nincs egy ilyen igazság mértéke, vagy törvény szerepe, tehát a Biblia nem törvény többé, úgy, mint isteni kinyilatkoztatás, mert amit az Isten mond, az mindig igazság és mindig törvény, ugye az ő beszéde eleve törvény, hiszen a világ teremtő és világ fenntartó Istenről van szó. Tehát ma a Biblia nem minősül törvénynek ebben az értelemben, isteni kinyilatkoztatásnak, hanem sokkal jellemzőbb az a szemlélet, hogy létezik egy folyamatos hagyomány, különböző vallási hagyományok, és a kereszténység folyamatos vallási hagyománya, és ezen belül formálódott a Biblia is, és a Bibliát azt mindig az élő hagyománynak kell értelmeznie. Azért néhány sort mégiscsak olvasnék. Ez a könyv, ami előttem van, a Pápai Biblikus Bizottság állásfoglalása, a Szentírás magyarázat az egyházban címen. De most teljesen mindegy, hogy én egy katolikus műből olvasok, ugyanígy olvashatnék protestánsból is, mert ebben a tekintetben a modern kereszténység álláspontja az teljesen ugyanaz. Itt ebből olvasnék egy kis részletet, és két fogalomat említenék, hogy lássuk, hogy milyen műszavakat tud gyártani ma a modern kereszténység. Ma a Biblia értelmezésnél ez két új fogalom, az egyik az aktualizálás, a másik pedig szerintem egy eléggé nyakatekert szakkifejezés, vagy szakszó, hogy mondjam csúnyán, inkulturáció. Na, majd meg tudjuk tudni, hogy mit jelent az inkulturáció. Elolvasom. Ezek a modern Biblia értelmezési elvek. Mit jelent az aktualizáció? Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogy mi érvényes ma, szóval mi a törvény a Bibliából ma, azt a mindenkori teológusoknak, a mindenkori egzegétáknak, vagy ha úgy tetszik, a mindenkori egyháznak kell kiolvasnia. Tehát nem a Biblia a törvény, hanem a törvény az mindig alakul korról korra, ami törvényt egy adott kor kiolvas belőle. Ez az aktualizáló értelmezés a Bibliának. Olvasok néhány sort. Az aktualizálást mindig a hívő közösség élő hagyományának a dinamikája hozza létre. Az aktualizálás semmi esetre sem jelenti a szövegek manipulálását. Én csak megkérdezem, hogy ugyan mi biztosítja ezt, vagy mi véd meg ettől, ha emberek aktualizálják, ugye, a Biblia kinyilatkoztatását. Nem arról van szó, hogy a bibliai szövegekbe új véleményeket vagy ideológiákat olvassunk bele, hanem arról, hogy becsületesen nyomozzuk ki azt az üzenetet, amit ezek a szövegek a mai kor számára tartalmaznak. Ez önmagában nagyon szépen hangzik, hogy becsületesen nyomozzuk ki azt az üzenetet, amit ezek a szövegek a mai kor számára tartalmaznak. De azt mondjuk, hogy a Biblia önmagában nem mérték, és most mi nyomozzuk ki? Ugye? Mi a biztosíték, hogy az önmagában elfogult gondolkozásra hajló megalkuvásra, az érdekeinek megalkuvásra hajló ember ezt az aktualizálást úgy fogja végrehajtani? És egyáltalán ténylegesen a Bibliában vannak-e mindenki számára, bár minden korban megérthető örökérvényű alapelvek, vagy pedig régmúlt történetek és példabeszédek, amelyekből csak valami nagyon komoly szakszerű munkával lehet kihozni, aktualizálni azt, amit ma alapelvnek vagy törvénynek tekinthetünk. Na, mi az inkulturáció? Az aktualizálás által válik lehetővé, hogy a Biblia minden korban megteremje gyümölcsét. Ezzel párhuzamos az a fáradozás, amely arra irányul, hogy ezeket az értékeket a világ különböző országaiban és kultúrköreiben meghonosítsuk, azokba beépítsük.
Az inkulturáció gyökerezteti meg a Biblia üzenetét a kultúra legkülönbözőbb területein. A kultúrák között egyezések is vannak. Bizonyos értelemben minden hiteles kultúra hordoz egyetemes értékeket, amelyek ugyanattól az egy Istentől származnak. Olvasom tovább. Az inkulturáció a harmadik lépcsőjében elvezet a helyi keresztény kultúra kialakításához, amely hatással van a lét valamennyi területére, imádság, munka, társadalmi élet, népszokások, jog és törvények, tudomány és művészet, filozófiai és teológiai gondolkodás. Amint látjuk, itt nem egyirányú folyamatról van szó, hanem kölcsönös gazdagításról. Hát bizony ezekhez vájt fül kell ezeknek a szövegeknek az értéséhez, de talán azért mégis meg tudtuk ragadni belőle azt a lényeget, hogy inkulturáción azt érti, hogy a Biblia üzenete behatul a kultúrába, de az is egyértelmű, hogy a kultúra is behatul ebbe az üzenetbe. Tehát valamiféle szintézis, valamiféle szinkretista dolog jön létre, egy keverék, tehát a Biblia üzenete harmóniába kerül az adott kultúrájával. Tehát aktualizálás vagy inkulturáció igazából azt jelenti, hogy a Biblia üzenetét passzítjuk a különböző korok kultúrájához, igényeihez vagy elvárásaihoz. Tehát azt hiszem értjük, hogy akkor most a törvény vagy kegyelem az tulajdonképpen hogy éleződik ki a mi korunkban. Tehát létezik-e az Istennek kinyilatkoztatása, létezik-e az Isten beszéde, mint törvény, létezik-e egy Isten kép, amit ez határoz meg, vagy pedig az Istent úgy értelmezzük, mint egy olyan kegyelmes Istent, akinek tulajdonképpen nincs törvénye, hanem aki adott egy történeti kinyilatkoztatást, amit hozzá lehet passzítani a különböző koroknak a kultúrájához. Szóval az Isten annyira kegyelmes és annyira nagyvonalú, hogy tulajdonképpen ami emberi, azt mindenkor elfogadja, és a maga üzenetét mindig aktualizálja, és mindig harmonizálja az ember állapotával és az ember igényeivel. Megkérdezem, nagy kérdés ez? Nagy vagy? Vagy pedig egy olyan Isten létezik, akinek van kimondott szava, akinek a kinyilatkoztatása törvény, akinek a törvénye a saját alapelveit és a saját jellemét tükrözi, és azokhoz az Isten mindenkor konzekvens, az ő törvénye igazság örökké. Ugye ez egy óriási differencia. Hogy ezt egész gyakorlatilag lássuk, szeretném megkérdezni, hogy ki hall manapság olyan fajta keresztény ige hirdetést, mondjuk rádióban, lapokban. Nem mondom azt, hogy ritkán nem lehet hallani, de általában. Általában olyan fajta igehirdetést, amely azt mondja, hogy az a rengeteg törvényszegés, az a rengeteg igazságtalanság, az a rengeteg korrupció, az a rengeteg erkölcsi zűlöttség, amely korunkban van, emiatt Isten ítélete lebeg a fejünk fölött. Mert az Istennek törvénye van, és a törvényszegő emberrel szemben létezik az Isten ítélete és a haragja. Hall valaki ilyesmit? Ez ugye nagyon nehéz hallani, de mennyivel többet halljuk azt, hogy az Isten kegyelme miatt legyen reménységünk. Az Isten a teremtett világhoz mindenképpen pozitívan viszonyul. Ugye gondoljunk Jürgen Moltmannak a teológiájára, egy híres századonban német teológus, aki például ezen a címen tartott egy előadást egy nemzetközi konferencián, Noéval túléljük. Mondván, hogy a vízözön története, bibliai története azt közvetíti számunkra, hogy át fogjuk élni ezt a válságot, és a reménység teológiáját hirdetjük meg, szóval ebben a világ ma van, hogy ami gyökerében kétségtelen egy erkölcsi válság, egy döbbenetes mélységű erkölcsi válság. Csak ugye a példából az maradt ki, hogy a Noé úgy élte túl a vízözönt, hogy ő volt igazabban a nemzetségben. Akik pedig nem voltak azok, és iszonyatosan megszegték a törvényt, és az isteni intés sem segített, azok pedig elvesztek. Ugye? Tehát abban a pillanatban ez a Noéval túléljük jelszó, mindjárt kezd az embernek, ugye látszik, hogy ennek az alapzata inog. Tehát a korunk nagy vagy-vagya igazán ez, hogy van-e Istennek törvénye tágabb értelemben, vagyis kinyilatkoztatott igazsága, amely örökké ugyanaz, amely minden korban érvényes, amelyhez az Isten konzekvensen ragaszkodik, amelyben örök érvényű erkölcsi tételek fektettettek le, vagy pedig a kegyelem. Ezt így nézzük, hogy az Isten kegyelmes, annyira kegyelmes, hogy mindent, ami emberi, elfogad, és a rossz az beletartozik az embernek az evolúciójába, és az Isten nagyvonalúan kezeli az ember bűnét,
és ítéletről, vagy Isten erkölcsi haragjáról szó ne legyen. Most azzal fejezném be, hogy még néhány igét idézek, hogy mi tehát a Biblia szerint a hiteles Isten kép. Hogy lehet-e szembeállítani a törvényt és a kegyelmet ténylegesen az Istennél, az Isten emberekhez való viszonyában, és hogy a hiteles keresztény életében is szembeállítható a kettő egymással. Ezeket már csak nagyon röviden sorolom. Ugye úgy olvastuk a Mózes második könyve 34. fejezetében az Isten bemutatkozását, így mondta Isten Mózesnek, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Tényleg ezzel kezd, és nagyon hangsúlyozza az Isten kegyelmét. De úgy folytatja, nagy irgalmasságú és igazságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de pontosan visszaadva a szöveget, de a bűnt semmiképpen nem hagyja büntetlenül. Tehát Isten kész megbocsátani hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnt semmiképpen nem hagyja büntetlenül. És azt mondja Isten, nagy irgalmasságú és nagy igazságú, kegyelem és törvény, kegyelem és igazság az Istenben nem állítható szembe egymással. Egy másik kulcsfontosságú ige, János evangéliuma elején, Jézus Krisztusról, ugye, aki az Isten testéletfia, az Isten dicsőségének visszatükröződése, aki az Istent, az atyát hülyen nyilatkoztatja ki az embereknek. Ezt mondják róla a tanítványok, mi láttuk az ő dicsőségét úgy, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Teljes kegyelemmel és igazsággal. Ugyanitt a 17. versben azt mondja, hogy a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. Ugye különösen Jézus személyénél jellemző ez, hogy Jézus az a humanista Jézus, aki annyira kegyelmes és annyira nagyvonalú, hogy minden emberit be tud fogadni, és minden emberi felett elnéz. De a Biblia azt mondja Jézusról, hogy ő teljes kegyelemmel és igazsággal, és a kegyelem és az igazság lett általa. És Jelenések könyvében, a Biblia utolsó könyvében bizony olvasunk ilyet, hogy a bárány haragja. Csodálatos kifejezés, ugye, mert a báránynak egyébként nincs haragja. De ezzel fejezi ki az erkölcsi súlyát, hogy Isten a szeretet, Isten a kegyelem, Isten a könyörület, de a megáltalkodott törvényszegés, amivel az ember belülről is egyetért. Tehát az az igazságtalanság, amivel az Isten azonosítja magát, az bizony az Isten haragját vonja magára, az a bárány haragját is létrehozza. Ezt a Biblia nagyon komolyan és nagyon határozottan mondja. És végül mi a hiteles kereszténység? Megint csak a Biblia utolsó könyvéből idézem. Jelenések könyve 14. fejezetében a 12. vers ezt mondja. Itt van a szentek álhatatossága, és most főleg a végét hangsúlyozom, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát Isten parancsolata és a Jézus hite. A törvény és a kegyelem. A törvény és Jézus kegyelme. Tökéletes egységben van. Tehát a hiteles kereszténységben ez a kettő nem áll szemben egymással. Tehát azt hiszem, látjuk, hogy az ember olyannyira tévelyeg a vagy-vagyok világában, hogy az ember hajlamos arra, hogy elsimítsa a vagy-vagyot, ahol pedig tényleg ki kell élezni a vagy-vagyot, és vagy-vagyot csináljon ott, ahol nem szabad kiélezni a vagy-vagyot, hanem harmónia van igazából két dolog között. Tehát ugye a múltkor láttuk, hogy az érdem vagy elfogadás, ott valódi vagy van, ott ki kell élezni a vagy-vagyot. Ott az ember hajlandó összemosni a kettőt, vagy elbagatellizálni. A törvény és a kegyelem között nincs ellentét, és nincs igazi vagy-vagy. Láttuk, hogy az őskereszténykorban és a 16. századi reformáció idején valójában a nomokrácia, a törvénnyel való visszaélés és a kegyelem között volt a szembeállítás. De igazából Isten személyében és a hiteles kereszténységben törvény és kegyelem között nincsen ellentét. És ezért veszélyes a mi korunkban eltüntetni a törvényt, úgy is, mint az egy konzekvens erkölcsi törvény, és még inkább úgy, mint az Isten egész kinyilatkoztatását, és azt valahol belemosni a hagyományba, amit az ember, ember aktualizál, és az inkulturációt az ember valósítja meg, ugye erre vonatkozóan. Tehát ez egy nagyon veszélyes irányzat, mert eltájolja az ember magát, és más Istennel számol, mint amilyen Isten a valóságban létezik. És én azt hiszem, hogy igazán az megnyugtató számunkra, és ez az, ami az ember
az igazság szerető ember ennek örül, hogy az Isten ilyen, hogy ő teljes kegyelemmel és teljes igazsággal. És nála törvény és kegyelem között nincsen ellentét. Hát itt fejezzük be akkor a mai előadásunkat, és mindenkit szeretettel várunk a legközelebbi alkalommal. Mielőtt valaki megtapsolna, hadd kérjem, mindenkinek hadd legyen joga, hadd kérjem, hogy mellőzzük a tapsot ezeken az előadásokon. Jó, valahogy ezekhez a témákhoz annyira nem illik. Örülök, hogyha valakinek sokat jelent, de ezt nem fontos tapsal kifejezni, jó? Úgyhogy akkor pár perc szünet után, ezt jó lenne megmagyarázni, de hát ugye nem fér bele már a keretbe, a befejezésnél voltunk. Ekkor először hadd utaljak arra a Mózes könyvéből idézett ígére, ahol azt mondja, hogy Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnt semmiképpen nem hagyja büntetlenül. Emögött igazából a megváltásnak a nagy titka rejlik. Mert a Bibliában ugye a megbocsátásnak mindig van egy fedezete. A megbocsátás Krisztus által történhet úgy, hogy Krisztus elszenvedte az ember helyett a bűnjogos büntetését. Tehát a mi Bibliánkban az a probléma, hogy úgy írja, hogy megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül. Na most a dőlt betűvel van szedve az a szó, hogy bűnös. Ugye erre már máskor is utaltunk, hogyha dőlt betűvel van valami a Bibliánkban szedve, az arra utal, hogy fordítói kiegészítés az a szó, nincs benne az eredeti szövegben. És nem is kell az bele. Mert akkor azt kérdeznénk, hogy mi a megbocsátás. Azt mondja, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnös nem hagyja büntetlenül. Akkor mi a megbocsátás? Ugye emberek szoktak így mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Hát akkor ugye ez mi? Ez nem megbocsátás, ugye? Vagy hát azért elintézem, hanem itt az ugyanazt, megbocsát hamisságot és vétket bűnt, és a bűnt nem hagyja büntetlenül, de a bűnöst magát kiváltja. Kiváltja Krisztus azzal, hogy ő szenvedi el helyette a bűn jogos büntetését. Ezen alapszik a megbocsátás. Így van a kegyelem és az igazság egysége a bűn megbocsátásánál. Hogy a bűnt Isten soha nem veszi könnyedén, az isteni törvénykezésben nincs olyan elnézés a bűn felett, mint a földi igazságszolgáltatásban. Minden bűnnek el kell nyernie a maga jogos büntetését. Az Isten haragja és ítélete nehezedik minden bűnre. De itt van a megváltásnak a csodája, hogy Isten úgy segít az emberen, hogy azt mondja, szeretnélek megmenteni, de úgy nem bocsáthatok meg, hogy a bűnnek nincs következménye. Egy megoldást tudok, hogy én veszem magamra a bűnök büntetését, én fogom helyetted elszenvedni. És ha te ebben hiszed, elismered, hogy ezt megérdemelnéd, és ez elindít valamilyen erkölcsi folyamatot az emberben, akkor az Isten az embernek teljességgel megbocsát. És neki nem kell a bűnök következményeit viselni. De pontosabban a múltkor utaltunk arra, hogy az előfordul, hogy az Isten az evilági következményeket engedi átmenni rajtunk, de a megbocsátás döntően mindig arra vonatkozik, hogy az örök halál nem lesz az osztály része az embernek azért a bűnért. Tehát az utolsó ítéletben nem terheli az a bűn. És hogyha itt meg is enged valami természetes okokozati következményt, hogy az ember elviseljen a bűne nyomán, ha megbocsátott az embernek, akkor ez már kegyelemmel van elegyítve, és az ember javára fordítja. Akkor csak azért engedi meg, hogy kiégesse, kitisztítsa belőle ugye, azzal a bűnnel való megalkuvást. Tehát az az ige nem arra vonatkozik, hogy van lennének olyan bűnök, amelyeket az Isten nem hagy büntetlenül. Semmit sem hagy büntetlenül, de nem az emberen bünteti meg, hanem ő szenvedi el annak a büntetését. Az pedig ugye emlékszem, múltkor is előkerült a Szentlélek elleni bűn kérdése, ezért most is hadd erősítsem meg, hogy Máté evangélium a 12. fejezetében, ha jól emlékszem, a 37. vers talán, de először pont ezzel kezdődik. Mindig mondom, hogy az emberek csak a végét ragadják meg sokszor ennek az igének, hogy de a Szentlélek elleni bűn nem bocsátatik meg, de így kezdődik az ige, a kijelentés. Minden hamisság és bűn megbocsátatik az embereknek. Még ha valaki az emberfia ellen szól káromlást, az is. De ha valaki a Szentlélek ellen szól, az sem ezen, sem a más világon meg nem bocsátatik. Tehát a hangsúlya, a kezdete az igének az, hogy mindenféle fajta bűn megbocsátatik az embereknek. És a Szentlélek elleni bűn pedig, azt hiszem, ha múltkor is valamennyire tisztáztuk, az nem más, mintha az ember megtagadja a Szentléleknek azt a munkáját, mikor bűnbánatra akarja vezetni. Tehát az ember nem hajlandó megbánni, lehet az egy kis apróság, de nem hajlandó megbánni,
akkor nem tudja az Isten megbocsátani. Akkor ez a bűn megbocsáthatatlan, mert a bűnt nem hagyhatja jóvá az Isten. Ha nem hajlandó elismerni, és Krisztust, mint helyettest hitáltal elfogadni, akkor rajta marad a bűn, és az Isten a bűnt nem hagyhatja büntetlenül. De ezen kívül mindenfajta bűn megbocsátható. Hogy egy kicsit még ezt illusztráljam, és jobban megerősítsem, a Dávidnak a bűnét gondolom többen ismerjük, ugye az összem általánosan ismert, hogy milyen rettenetes, hogy valaki, aki hát ifjúságától fogva Istennel járt, aki még próféta is volt, hiszen ihletett zsoltárok születtek, ugye Dávid ajkán, és rengeteg tapasztalatot szerzett az Istennel, és utána beleesett egy közönséges, csúnya házasságtörésbe, ugye is, ez megtetéződött egy közvetett gyilkossággal, ugye, hogy a maga helyzetét mentse. És ennél nagyobb bűnt már elég nehéz elképzelni, mert ugye a halmozati és nagyon súlyos bűn, és egy olyan ember részéről, akinek Isten annyi tapasztalatot adott, és annyi kiváltsággal tüntette ki, tehát nehéz ennél rosszabbat elképzelni. És mégis szeretném idézni Sámuel második könyve 12. fejezetéből a 13. verset. Leírja a Biblia, hogy az Úr elküldte Nátán prófétát Dávidhoz, bizonyos idővel az eset után, és Nátán próféta elmondott egy olyan példabeszédet, hogy mi is beleremegünk szinte, mikor elolvassuk, ami kegyetlennek, aljasnak, iszonyúnak mutatta be Dávid bűnét, de úgy mondta el példabeszédben, hogy a király nem tudhatta, hogy kiről van szó, mintha egy igazságszolgáltatás végett egy esetet elmondott volna neki. Úgyhogy Dávidra úgy hatott, hogy azt mondta, mikor végighallgatta, hogy akárki az az ember halálfia, mert mennyire felháborodott a dolgon. És abban a pillanatban mondta Nátán, te vagy az az ember. Ugye az ember nem tudja elképzelni ezt a pillanatot, hogy amikor Dávidban realizálódott, hogy igen, ennek a példázatnak minden mozzanata ő ráillik, és ez igazság. És így olvassuk a 13. versben, hogy hogy reagált rá Nátán, és mit mondott utána az Isten. Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Tehát nem felháborodott, hogy merszte a királynak nekem ilyet mondani, hanem meghajtotta a fejét, és azt mondta, vétkeztem az Úr ellen. És ugye, ha valaki elolvassa az 51. Zsoltárt, akkor látszik, hogy ez nem egy üres szó volt, hanem hogy Dávid lelkét szinte marcangolta a gyötrelem, és azt mondta, hogy ismerem az én bűnömet, az én bűnöm szüntelen előttem forog, és cselekedtem azt, ami gonoszat eszem egyet. Szóval teljesen mélységesen elismerte és szenvedett miatta. Tehát ez a lelkület volt Dávidban. És nézzük, mit mondott rögtön a következő percben Nátán. Ugye akkor csak az Úr tudott olvasni a szívben, hogy mi volt emögött, hogy vétkeztem az Úr ellen, de mivel az igazi mély megbánásnak a szava volt, ezt válaszolta, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ez egyetlen Biblia versben van. Nem igazi biztosíték arra, hogy Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Ő csak kimondja, vétkeztem az Úr ellen. Nem tud jóvá tenni semmit, meg nem történt, én nem tud tenni semmit. De ezt lelke mélyéből bánja. És szabadulni szeretne. Isten abban a percben azt mondja, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ugye ez az utal a kárhozati ítéletére, hogy ez nem fogja a végzetét okozni. Tehát ezzel szeretnék biztatni. Nem tudom, van-e további kérdés még? Igen. Viszont hozzá lehetne tenni ellenpéldaként, hogy Saul király viszont, ugye a Dávid elődje, ennél sokkal kisebb dolgot tett, úgy tűnik, és az ő bűne meg nem volt megbocsátható. És rájön az ember, hogy miért. Azért, mert a Sámuel próféta már teljesen rábizonyította, még mindig mentegetőzött. Igazából nem ismert el, és nem bánta meg. Tehát ez a kettő így együtt, Saul meg Dávid esete nagyon jól mutatja, hogy egy kis bűn is megbocsáthatatlan lehet, ha az ember nem hajlandó megbánni és elismerni, és mentegeti magát. És egy igen nagy bűn is teljes bocsánatot nyer, ha az ember lelke mélyéből megbánja, és attól szabadulást kér. Ennek lenne még kérdése? Tehát rögtön válaszolnék is rá. Először is a hegyi beszédben ez hogy került elő, és vajon Jézus tényleg megsemmisítette valamilyen ószövetségi törvényt ezzel?
Nézzen utána mindenki a Bibliájában, amikor ott olvassa azt, hogy szemet szemért, fogat fogért. Úgy emlékszem, hogy talán még a szöveg alatti jegyzetben ott is van, hogy honnét van ez az Ószövetségben, hol található ez. Egy pillanat, mindjárt én is ellenőrzöm a Bibliámban. Igen. Melyik vers is ez, bocsánat, a szemet szemért, fogat fogért, itt nézem, ha valaki előbb megtalálja, mondja.

0: 38. vers alatt, jól emlékeztem, ott van Mózes 3. könyve, 24. fejezet, 19. és 20. vers. Ugye, ha most visszalapozunk, tehát 24. fejezet, ugye azt mondtuk, Mózes 3. könyve, 24. fejezet. Itt kiderül, hogy ez a polgári törvényre vonatkozott. Nagy különbséget kell tenni az egyesekre vonatkozó erkölcsi törvény és a polgári törvény között. A farizeusoknál az volt a probléma, hogy a kettőt keverték. Megtalálta valaki pontosan? Igen. Itt van a 20. vers, ugye? 24. fejezet, 20. vers. Itt azt mondja, ha valaki agyonüt valamely embert, halállal lakoljon. Ha pedig barbot üt agyon, valaki fizesse meg, stb. Törés törésért, szemet szemért, fogat fogért, amilyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta. Utána, hogy mondja, hogy egy törvény legyen nálatok. Megkérdezem, hogy ezt a törvényt vajon kinek kellett végrehajtani? Hát a meghatalmazott bíróságnak, nem pedig az egyéneknek. Ugye a mózesi törvény nem önbíráskodásra bíztatott, hanem ugyanúgy megtaláljuk a mózesi törvényben, hogy bírákat állíts a te kapuidban, ugye? Tehát az igazságszolgáltatás rendszerét Mózes felállította, és ez az igazságszolgáltatókra vonatkozott, tehát a polgári törvényhez tartozott. Na most a farizeusoknál az volt a szörnyű, hogy ők összekeverték a polgári és az egyénikre szabott erkölcsi törvényt, és úgy gondolták, hogy mivel a polgári törvényben az van, hogy szemet szemért, fogat fogért, ők az egymáshoz való viszonyban is már igazságosak, és hát teljesen elfogadottak és készek az üdvösségre, ha ezt gyakorolják, hogy szemet szemért, fogat fogért. Jézus pedig azt mondta, hogy én pedig azt mondom néktek, ugye, tehát nem ez az, amit az egyéni viszonyban kell, hanem ha te üdvözülni akarsz, a te fele baráthoz való egyéni viszonyban azt érvényesül, hogy szeresd ellenségedet. Teljesen más. Tehát az, hogy például halálbüntetés, ugye, az a polgári bíróság joga. Ezt a Jóisten a vízözön után rendelte el, hogy addig semmiféle társadalmi intézménynek, Isten által rendelt társadalmi intézménynek nem látjuk nyomát. Én sokszor gondolok arra, hogy a Jóisten ezt úgy nem is adta addig, amíg nem látszott meg, hogy hova vezet, ha ilyen nincs. Mert a vízözön előtt nem volt büntetés. Ugye a Kaint Isten direkt büntetlenül hagyta. Kain kétségbe volt esve, nagyobb az én büntetésem sem, hogy elviselhetném, ugye? És nem azt mondta, hogy a bűnöm nagyobb, hogy nem, hogy elviselhetném, a büntetésem, és Isten hagyta, és ugye nem megbélyegezte, nyilván nem egy külső bélyeget jelent, hanem biztosította őt arról, hogy nem fogja Isten engedni, hogy az életét kioltsák, életbe maradt. Megsokszorozódtak a gyilkosok, végül már betelt a föld erőszakkal. Az lett a vége, ami lett annak a civilizációnak. Ezután írtatta be Isten azt, hogy aki emberért ont, annak vére ember által ontassék, ugye, hangzik a vízüzön után, ami már feltételezi egyfajta társadalmi rend, egyfajta állam, vagy egyfajta bíróság létrehozását az Isten akaratából, az Isten szándékából, hogy úgy mondjam, megérett, és nyilvánvaló lett, hogy erre szükség van. Ugyanakkor léteztek azok a bizonyos menedékvárosok például Izraelben, hogy az Isten védelmezze azokat, akik tévedésből estek gyilkosságba, vagy baleset folytán estek gyilkosságba. Ugye gondosan ki kellett vizsgálni az ügyeket, de akkor menedéke lehetett, és nem került ennek a törvénynek a hatálya alá. Tehát itt azt kell mondanom tehát, hogy Jézus nem a polgári törvénnyel szemben mondja ezt, hanem azzal a gyakorlattal szemben, hogy noha nekik a törvénytudóinak tudniuk kellett volna, hogy bizonyos értelemben Isten jogait gyakorolja az Isten által felállított bíróság. Tehát az egy más dolog, mint hogy az egyén a fele baráthoz való viszonyában mit kövessen. Tehát Isten szerint a világi társadalomnak, a bizonyos, illetve a igazságszolgáltatásnak, amely bizonyos értelemben Isten jogait gyakorolja a Földön, Isten megbízásából. Ugye gondoljunk arra, hogy Róma 13-ban azt mondja Pál, hogy nem ok nélkül viseli a fegyvert, hanem Isten szolgálja a javadra, a jók védelmezésére és a gonosznak megbüntetésére, ugye mondja az államhatalomról. Tehát az bizonyos értelemben Isten jogait gyakorolja Isten megbízásából. És más az, ami az egyéni felebaráti viszonyra vonatkozik. Ott nincs szemet szemért, fogat fogért. Nem tudom, hogy érthető-e így.
1: Én még van egy kérdésem, hogy tulajdonképpen egy
0: ami elhangzott nagyon helyesen, és igazán így van, ahogyan hallottuk, mert a bűnnek a legszörnyűbb büntetése a bűn maga. És a Bibliában létezik egy ilyen kifejezés, hogy bűnteher. Tehát, hogyha egy ember ellenségeskedik a másik emberrel, az igazságtalanságát nem bánja meg, nem tudja elrendezni azzal az emberrel, nem tudja elrendezni Istennel. Pontosan így van, hogy egy bűnteherként nehezedik rá. Ugye van, aki felületesebbek, van, akik érzékenyebb lelkismertűek, de még sokszor a felületes, erkölcsi gondolkozású ember is érez bizonyos bűntehert emiatt. Az életben az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember tudja a saját igazságtalanságait, a saját hibáit helyesen feldolgozni és elrendezni. Mert ha ezt nem teszi, megnyomorítja a saját életét. Nem tudja ezeket a bűnterheket letenni és megfelelően elrendezni. A 32. Zsoltárból idéznék egy kis részletet, ami teljesen alátámasztja azt, amit hallottunk. Amikor Dávid leírja, hogy mi van az emberrel, amikor halogatja azt, hogy megbánja, és Istennel emberrel elrendezze, és cipeli ezt a bűnterhet. Hogy ez hogy hat az emberre, és milyen állapotot idéz elő nála. Így mondja a 32. Zsoltárban, idézem a 32. Zsoltárból, boldog ember az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárság nincs. Egyenesen boldog tud lenni, mikor felszabadul, ugye? Így folytatja, míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár kevében. Nem azt jelenti, hogy Isten tényleg, nem azt jelenti, ő úgy érzi, mintha az Isten keze nehezedne rá. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Ugye ez nagyon fontos leírása ennek, amit hallottunk. Hát én azt mondom, hogy talán ma, mivel mindenki nehezen jut haza, rossz útviszonyuk miatt fejezzük be kivételesen, de majd legközelebb annál inkább kitartunk, jó? Tehát akinek netalán kérdése lett volna, tartsuk meg a következő alkalomra. És ne felejtsük el!

Szeretettel köszöntök a Jézus Krisztus példázatai, a végidőre szóló példázatai című bibliakörünkön. Elérkeztünk Jézus utolsó példázatához. Tulajdonképpen időrendben is ez az utolsó példázat. Jézus a kereszt szenvedései előtt, az Olajfák hegyi nagy apokaliptikus beszéde után elmondott négy példázata közül az utolsóként mondta el. Így szokás talán nevezni, ez a legjobb elnevezés, mert szemléletes, hogy a kecskék és juhok példázata. Hiszen a példatörténet alapját az képezi, hogy Jézus beszélt arról, hogy az Isten hogyan fog különbséget tenni ember és ember között, olyan egyszerűen és olyan könnyű magától értetődőséggel, ahogy egy pásztor a kecskéket és a juhokat szét tudja választani. Ez a példázat nem annyira részletes példázat, de megrendítő és inkább mélységei vannak ennek a példázatnak. Nem is írtam fel a táblára sok pontot, csak négy pontban szeretném összefoglalni a példázatnak a legalapvetőbb tanításait. Miután felolvasom a példázatot, először arra leszünk kíváncsiak, arra nagy kérdés, amivel mi sokszor olyan sokat küszködünk, hogy hogyan is fogja tudni Isten ezt a sok milliárd embert a történelem végén két csoportra osztani. Ugye itt is igaz az ókori mondás, hogy harmadik lehetőség nem adatik, csak két lehetőség lesz jobbra és balra, az örök életre és a végleges elveszésre. Óriási a tét, hogy valaki örökké él és boldogságban él, illetve óriási a tét, hogy valaki távozik az élők sorából, és visszavonhatatlanul egyszer s mindenkorra. Mégis a Szentírás úgy mutatja be ezt a roppant súlyú választást, hogy Isten nagyon egyszerűen tudni fogja majd, hogy kik állnak jobb felől, kik állnak bal felől. Másodszorban arra fogunk rámutatni a példázat nyomán, hogy mi alapján fogja Isten megítélni az embereket. Nem a vágyak, nem az önmagunkról adott elképzelések, hanem az életben a valóságos cselekedetek alapján. Tehát, hogy cselekedetek alapján lesz az ítélet. De már is majd a harmadik pontban arra leszünk kíváncsiak, hogy melyek ezek a valóságos cselekedetek, mert hiszen olyan sok illuzórikus, olyan sok nem hiteles, olyan sok látszólagos cselekedet van az ember életében, mik lesznek azok a valódi cselekedetek, amelyek mögött milyen lelkületnek kell meghúzódni, milyen meggyőződésnek kell meghúzódni, hogy a háttér tekintetbevételével, a háttér beszámításával tudja ezt majd az Isten eldönteni, a cselekedetek, de a háttér, a meggyőződés és hit beszámításával. És aztán negyed sorban, de nem utolsó sorban, hiszen a példázatunk is ezzel kezdődik, Isten jellem, egy csodálatos jellemvonására fogunk rá ismerni, hogy milyen az az Isten, aki jutalmat ad olyan dolgokért, amelyeket tulajdonképpen ő táplált, és amelyekhez ő adta az erőt, és mégse önmagának tulajdonítja. Mégse önmagát állítja az Isten előtérbe ebben a példázatban, hanem azokat az embereket, akik elfogadták az Isten ajándékait, akik éltek az Isten ajándékaival. Erről már beszéltünk két héttel ezelőtt a talentumok példázatával kapcsolatban, de ez természetes, hiszen a két példázat egymás után hangzik el. Ugye a talentumok példázata után rögtön mondta el Jézus a kecskék és juhok példázatát. Tehát ez a mai esténk témája, és aztán utána ez egy óra, egy 10-15 perc szünet után vissza lehet kérdezni. Ugye itt a Benczúr utcában minden kérdést föl lehet tenni, a jogi egyetemen erre nincs lehetőségünk, itt azonban este 9-ig, fél 10-ig is itt vagyunk. Hát olvasnám akkor a példázatot, Máté evangélium a 25. fejezetében, a 31. verstől a 46-ig, ahogy a táblánkon is szerepel, a következőképpen hangzik ez a példázat. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak.
Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjuhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjuhoztál és innod adtunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna. És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalinak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjuhoztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjuhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ez a példázat, és akkor vegyük sorra a megadott négy szempont szerint, hogy Jézus mit is fejezett ki ezzel a példázattal. Először is a példatörténetnek az első kiemelendő jellegzetessége az, hogy Isten nagyon egyszerűen fogja az emberiséget jobb és bal keze felől állókra választani. Ugye mi nagyon sokszor küszködünk ezzel az életben, hogy milyenek is az emberek. Hogy minden emberben vannak jó tulajdonságok, minden embernek a hibáira, esendőségeire egy idő után ugye csak rádöbbenünk, csak észrevesszük ezeket. És nagyon sokszor bekövetkezik az, hogy emberek olyan mindenkit egyformán látó magatartásra jutnak el. Hogy vannak jók is az emberekben, jó jellemvonások, rosszak is. Mi alapján lehetne az embereket megkülönböztetni? Ugye átérezzük sokszor, hogy emberileg nem tudunk különbséget tenni, vagy szinte nem tudunk különbséget tenni. És ebből jön még egy lépés, hogy nagyon sokan így kétségbe vonják, hogy Isten majd hogyan fog különbséget tenni. Ezért a keresztény egyházak történetében is olyan felfogások terjedtek el, mint például a mindenki üdvözülni fog teológiája, tehát az egyetemes üdvösség teológiája, hogy Isten majd mindenkit üdvözíteni fog. Mert nincsenek olyan fehér és fekete jellemek, mint a romantikus regényekben, hogy lennének olyan emberek, akik szintiszták, mások meg csak gonoszsággal terhelt életet élnének. Úgy sokan úgy gondolták, mondom, vezető teológiai gondolkodók is, hogy mindenki majd valamiféleképpen mindenki üdvözül, mindenki szenvedett itt az életben elég sokat, mindenki sok gyötrelmet átélt, de hát minden emberben azért ott van az élni vágyás, meg minden emberben ott van a boldogságra való vágy, és Isten ezt majd tekintetbe veszi, és majd üdvözíteni fogja az embereket. És amikor ez a kérdés előkerül, nagyon sokszor teológusok is, meg írók is, gondolkodók is erre a példázatra szoktak hivatkozni. Mondván, hogy lám Jézus is megmondta, itt nem arról van szó, hogy ismerni kellene milyen mélységben a bibliai tanításokat, hanem csak arról van szó, hogy ha valaki éhezik, adjunk neki enni, ha szomjózik, adjunk neki inni, legyünk együttérzők, legyünk tulajdonképpen az emberek fájdalmára figyelők, és ha valaki csak egy kicsit is segít a másiknak az életben, az már Isten úgy írja jóvá, hogy az alapján már be fog jutni a mennybe. A középkorban, amikor a Bibliát nem adták ki, és más irodalom sem volt olyan bőségesen,
Európában volt egy nagy szöveg, így mondjam, szöveggyűjtemény, egy legenda gyűjtemény, kettő volt pontosabban, a legenda Aurea és a Gesta Romanorum. A Gesta Romanorum, vagyis a rómaiak cselekedeteiben van egy ilyen legenda, hogy élt egy városban egy gazdag ember, aki nagyon fösvény volt, nagyon irigy volt, és már a mennyben ott, ugye én reprodukálom a legendát, ugye, hogy a legendában van, hogy Szent Péter tanácsot ül ott a mennyben, és azt mondja, hát ez az ember el fog kárhozni, ez fösvény, irigy, csak magának gyűjt, és a szegényekre nincs gondja. De épp a halála napján, amikor érkeznek, megérkezik hozzá a házához az aznapi péksütemény sok-sok kosárban, hát jön egy koldus, és mindig elzavarta a koldusokat, de hát aznap megesik a szíve a kolduson, ad egy cipót annak a koldusnak, és úgy viszik be azután a kenyereket, és aztán meghal ez az ember, és akkor fönt a mennyben, mondja a középkori legenda, mérleget állítanak. Hát a mérleg egyik serpenyőjébe az iszonyú sok rossz cselekedettel teljesen lehúzza a mérleg egyik serpenyőjét, és a tanácsot tartanak, hogy hát ez az ember, hát ez, ahogy mondtuk, ez elkárhozik, nincs más mód. Akkor valakinek eszébe jut, hogy a halála napján adott egy cipót a másik embernek, azt vetik be a mérleg másik serpenyőjébe, és az teljesen egálba húzza ugye a két serpenyőt, hogy ez alapján legalább a tisztító tűzbe azért várományos az illető ember. Szóval mondom, hogy ezt nem csak a hittudomány történetében, a művészetek történetében is nagyon sokszor kifejezték, és a hétköznapi gondolkodásban is ez így benne van, hogy végül is itt nem vitatkozni kell, nem elveket, meg nem teológiai vitákat, meg hitvitákat kell folytatni. Ha egy ember az életben együtt könyörületes, jót tesz, azt Isten majd üdvözíteni fogja. Úgy se látunk bele ebbe mi mélyebben, de legyünk ebben meggyőződve, hogy Isten majd ezt a kérdést megoldja. Na most azért mondtam el mindezt, mert Jézus Krisztus ebben a példázatában nagyon világosan bizonyságot tett amellett, hogy Isten igen ezt a kérdést meg fogja oldani, de Jézus azt is elmondta, hogy mi alapján fogja megoldani, és azt is elmondta, hogy nem egészen így lesz ez, ahogy elgondolják az emberek, és ahogy a legendákban ezt meg is formálták, hanem egészen másképp lesz ez. De először én mindenképpen azt szeretném kiemelni a példázat mondani valói közül, hogy Isten egyszerűen, magától értetődően és úgy fogja megoldani az ítéletet, hogy abba senki nem fog tudni majd belekötni. Ahogy a pásztor el tudja választani a kecskéket és a juhokat, mert két kisebb fajta állat, de azért feltűnő a különbözőség. És egy pásztor, amikor Palesztinában hazaterelte ugye ezeket az állatokat, odaállt a karámnak a nyílásához, nyilván nem engedhette a kecskéket a juhok közé, mert nem lett volna éjszakájuk azoknak a juhoknak. Ugye a kecske egy kicsit vadóc állat, és szereti a szarvát használni. Nem lehet ezt a két állatfajtát egyező karámba terelni, tehát a pásztor a botjával az egyiket a jobbra, másikat balra terelte, és egy pásztor világosan tudta, látta, hogy melyik állat. Mi is tudjuk, mi is látjuk. Ahogy a kecskéket és a juhokat meg lehet különböztetni, úgy fogja Isten megkülönböztetni azokat az embereket, akiknek örök életet ad, és azoknak, akiknek nem adhat örök életet. Természetesen ebben a két állatfajtában bizonyos jelképes mozzanatok is benne vannak, hiszen Jézus és a Jézus követők jelképe az egész Bibliában a juh vagy a bárány, és ha a bűnbakra gondolunk, a kecskebakra, amelyet évről évre a nagyengesztelési napon kiküldtek a pusztába, Mózes 3. könyve 16. fejezete szerint, akkor ott viszont sátánra, démonaira és a gonosz emberekre gondolhatunk, akiket egyébként Jézus név szerint is megjelöl a 41. versben. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Tehát itt Jézus a két állattal jelképezett csoportot szinte néven nevezi. Majd a
Kifejtés végén szeretném megjegyezni hangsúlyosan, de már most rámutatnék arra, amit itt a táblán egy nyíllal jeleztem, hogy ennek az első mozzanatnak van még egy érdekes jellegzetessége, hogy Jézus itt ebben a példázatában nem arról beszél, hogy az Isten mennyit ad az embernek, mint az előző példázatban, a talentumok példázatában, hanem arról, hogy az ember mivé formálja azt, amivé válik végül is az ember. Mert amivé válik az ember, az az Isten segítségével, de mindig az ember döntéseivel és az ember közreműködésével válik az ember olyan jelleművé, amilyenné. Tehát itt jeleztem a Mózes első könyve 15. fejezet 6. versét, a Bibliánk első könyvében van egy csodálatos nagy mondat, ami az egész Biblián végigvonul, ami így hangzik, tehát 1 Mózes 15.6-ban, hogy hitt Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul. Van egy nagyon szép bibliai tanítás, amely szerint, ha valaki hisz az Istennek, valaki elfogadja az Isten segítségét, és valakinek az élete olyan, hogy az Isten segítségével leélt élet, akkor Isten nem azt mondja, hogy ehhez én adtam az erőt, ehhez én adtam a képességeket, ehhez én biztosítottam a lehetőségeket, hanem Isten azt nekünk embereknek tulajdonítja. Hogy mivel mi azt elfogadtuk, mivel mi azt felhasználtuk, és ilyen emberek lettünk, ezért nekünk tulajdonítja azt, hogy igen, lesznek majd bárányok, lesznek majd juhok, lesznek Krisztushoz hasonlóvá vált emberek, és Isten itt valóban a szeretet Istene, aki nem állandóan azt hangsúlyozza, hogy ő mennyit tesz az emberért, pedig a tényleges valóság ez, hogy amit a Jób könyve 34. fejezetében olvasunk, hogyha az Isten a lelkét és a lehellését visszavonná, akkor mindannyian most visszatérnénk a porba. De az Isten mindig megújítja a szeretetét, megújítja a kegyelmét, és amivé válunk az ő segítségével, azt nekünk tulajdonítja, minthogyha azt mi egyedül szereztük volna, azt a jellemet és azt az alkalmasságot, hogy az örök életre az ember elkészül. De mondom, erről majd a példázat kifejtése végén még szeretnék nyomatékkal szólni. A második dolog, amit a példázatból ki kell emelni, hogy amikor ez a pásztor eljön, és jobb és bal keze felől állítja az emberiséget. Itt még azért zárójelben még egy harmadik dolgot hadd mondjak el. Tudnivaló az, hogy bibliai példázatokra, még Jézus példázataira sem építhetők dogmatikai rendszerek, tehát a Biblia szerint azért Jézus eljövetelének van egy előkészítése, van egy folyamata, az eljövetel után is még folytatódik az ítélet, tehát a Biblia szerint az ítélet az egy folyamat. De itt most Jézus nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen akarta megragadni, tehát ez nyilvánvaló nem így fog bekövetkezni, hogy Jézus eljön az ég felhőjében, és leül ugye egy királyi székre, és akkor ott jobb és bal keze felől állít emberek. Ez egy jelképes beszéd, ez egy példázat. Itt most nem arra kell figyelni, amivel példáz, hanem arra kell figyelni, amit példáz. Tehát ez, ha valaki részletesebben érdeklődik efelől, hogy Jézus hogyan is fog eljönni, és az ítélet az hogyan is fog bekövetkezni, csak ebből a példázatból nem szabad neki, hogy mondjam, rendszert építeni, mert a Bibliának több tucat helye vonatkozik erre, hogy Jézus, amikor eljön, előkészíti az eljövetelét. Az ítélet első szakasza már befejeződik Jézus második eljövetelekor, hiszen fel kell, hogy támassza az igazakat, és az igazak bevonásával folytatódik az ítélet második szakasza, a kárhozottak fölötti ítélet, tehát az ítélet az egy egész folyamat. De itt nyilván Jézus nem erre akarta helyezni a hangsúlyt, hanem arra a megdöbbentő dologra, amit mondom, mi nagyon nehezen tudunk elfogadni, hogy Isten nagyon könnyen, nagyon egyszerűen ketté fogja tudni választani az emberiséget az ítéletben. Most hát akkor vessük fel a második kérdést, hogy mi alapján. Mert akkor, amikor jobb és bal keze felől osztja ugye az emberiséget Jézus, és azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ alapítása óta, akkor visszakérdeznek ezek a jobb keze felől állók, és Jézus felel nekik, először tulajdonképp meg is okolja Jézus, hogy azért vagytok itt a jobb kezem felől, mert éheztem és ennem adtatok, szomjoztam és innom adtatok, stb. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus itt cselekedetekre utal.
valóságos, igaz cselekedetekre, majd mindjárt meglátjuk, hogy mit értünk ezen a Bibliából, hogy valóságos és igaz cselekedetek, de egyelőre magát ezt a részét, a példázatnak ezt a tanítását hadd erősítsem meg. Például János evangéliuma 5. fejezetében Jézus nem példázatot mondott, hanem tanítást mondott, és hadd olvassam fel, hogy Jézus mennyire határozottan ezt aláhúzta, hogy az Isten ítélete az emberek cselekedetei alapján lesz. János evangéliuma 5. fejezetében a 28. és 29. vers így hangzik. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek. Akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát itt Jézus, amikor más alkalommal, tehát röviden kellett tanításszerűen erről a kérdésről megemlékezni, akkor világosan mondta, hogy akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására fognak jutni. De ugyanezt megtaláljuk a hegyi beszédnek ebben a nevezetes Máté 7.21. versében, Máté evangélium a 7. fejezet 21. versében, amit úgy érdemes kívülről tudni mindannyiunknak, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát az, hogy valaki minek tartja magát, vagy minek képzeli magát, vagy minek hirdeti magát, az kevés nyilván az üdvösségre. Ha valaki azt mondja, hogy Uram, Uram, és látszólag nagyon vallásos, és nagyon kegyes az élete, és szerepeket is tölt be mondjuk egy egyházban, vagy nagyon aktív a részvétele valami felekezetben, ez önmagában semmit nem jelent. Ha ő nem cselekszi az Isten akaratát, akkor ez tulajdonképpen egy önbecsapás. Most az önbecsapásnak milyen formája, persze ennek változatai vannak, mert vannak emberek, akik a szívük ártatlanságával követnek emberi tekintélyeket, emberi szervezeteket, és ebbe a csoportba tartozott például Pál apostol, aki azt mondta önmagáról a Galata levélben, hogy ő szerfelett buzgolkodott az atyai hagyományokért. Ő úgy gondolta, hogy ő zsidónak született, farizeussá lett, tehát tanult Jeruzsálemben Gamáliel lábainál. Ő úgy gondolta, hogy mindent megtett azért, hogy nagyon hívő emberré váljék, szerfelett buzgolkodott atyai hagyományaiért. Ha valaki emberi hagyományokért, vallási hagyományokért buzgolkodik, és nem az Isten akaratát cselekszi, mert az emberi hagyományok meg az Isten akarata között sokszor óriási különbségek vannak. De ezt, hogy úgy mondjam, a szíve ártatlanságával, vagy nem érti még egészen meg, hogy miről van szó. Nyilván ez egy más kategória, mint hogyha valaki tudja már az Isten akaratát, már ismeri a Bibliának bizonyos tanításait, de ő azt mondja, hogy ő mégis ott lesz, ahol a több ember van, vagy ahol a szülei voltak, vagy nagyszülei. Ez egy megint más lelki helyzetet hív létre. De minden esetre számunkra az a fontos, hogy Jézus azt mondta, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az Isten akaratát. Tehát tulajdonképpen aki az Isten akaratával összhangba jut és cselekszi az Isten akaratát, annak az élete valóságosan meg kell, hogy változzék, és annak valóságos és hiteles cselekedetei kell, hogy legyenek az életben. Tehát azt mondhatnánk, hogy a cselekedetek alapján lesz az üdvösség, az örök élet, de itt egy kérdőjelet kell, hogy kitegyünk, mert a másik csoport felől, tehát akiket Jézus bal felől állít, és akiknek azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, szomjhoztam és nem adtatok innom, mezítelen voltam, nem ruháztatok fel. Tehát a bal keze felől álló csoport felől milyen elkezdünk tudni, ők is visszakérdeznek. És méltatlankodva kérdeznek vissza, hogy ők mikor nem cselekedtek valami jót. És itt ugye fölvethető a kérdés, hogy ki az az ember, aki az életében nem cselekszik jót. Sőt, nem cselekszik sok jót. Én azt hiszem, milyen ember nincsen. Minden ember az életében nagyon sok jó dolgot tesz. Még a legelvetemültebb emberek is gyerekkorukban, kamaszkorukban, vagy később, mikor nem léptek még ugye az erkölcsi lejtőnek az útjára, azért nagyon sok jó dolgot tettek, és
gondolkozzunk csak el ezen, hogy nincs igazuk ezeknek az embereknek. Hát miért állnak ők a bal kéz felől? Hát ők is tettek jó dolgokat az életben. Na hát itt ezt a kérdőjelet oldja fel majd a harmadik szempontunk, hogy Jézus Krisztus erre megválaszol. Megválaszol a jobb oldala felől állóknak, akik azt mondják Jézusnak, hogy hát mikor tettünk mi jót, mikor adtunk neked enned, innod, stb. A másiknak is megválaszol, akik azt mondják, hogy mikor nem adtunk neked enned, innod, és stb. Ez a harmadik szempont tehát Jézusnak a válasza a példázatnak a mélységei felé visz, és nézzük e mélységek közül először az elsőt. Mert mit válaszol Jézus a jobb keze felől állóknak? Azt olvastam a 40. versben, hogy amikor ezek a jobb keze felől állók nem is tudják, hogy ők mikor tettek jót. És a király, tehát Krisztus mégis válaszol nekik, ezt mondja, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Kedves hallgatók, itt mondom a példázatnak nagy mélységei kell, hogy feltáruljanak előttünk. Milyen mélységek? Először is a következő. Mi az igazi jó cselekedet az életben? Mi a valóságos, hiteles, igazi jó cselekedet az életben? Ebből a vonásból kiderül, hogy az, amit az ember különösképpen nem tart számon, amit az ember nem az érdemének tekint, amit az ember úgy tekint, amilyen az a valóságban is, hogyha mi jót tudunk tenni az életben, az valakinek a segítségével, valakinek a messze menő segítségnyújtásával lehetséges. Ha valaki érdemeket emleget önmagával kapcsolatban, a kereszténységtől még távol van. Ha valaki úgy tud jót tenni, hogy érzi azt, hogy miközben jót teszünk emberekkel, ahhoz valaki adta a gondolatot, valaki adta a lehetőséget, valaki adja az erőt, hiszen jó cselekedni az nem egy pillanatnyi dolog, hanem azért az egy folyamat. Emberekkel jó cselekedni az nem annyi, hogy egyszer-egyszer jót teszünk emberekkel, hanem kitartani emberek mellett, és embereknek a problémavilágát vagy nehézségeit is a magunkénak érezni. Tehát tulajdonképpen ezek a jobb keze felől állók annyira megismerték a királyt, annyira megszerették őt, hogy a vérükké vált az, hogy az életnek a lényege az, hogy jót tegyünk másokkal, de a királynak, az Istennek az erejéből és az Istennek a tanításai szerint. Azért nem tartották ezt számon, mert vérükké vált, mert szokásukká vált, tehát itt már is egy nagyon lényeges részletezést kell elvégeznünk. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben olykor-olykor jót tett. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben 10-szer, 100-szor, 1000-szer jót tett, az majd eljut az örök életre. Jézus azt mondta, hogy aki az életben úgy tett jót, hogy ő maga ezt nem is tartotta számon, hogy mondta Jézus egyik másik alkalommal, hogy ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal, akinek vérévé vált a jó cselekvése, nem húzta a strigulákat, hogy most én hányszor tettem jót, és hogy milyen érdemeket szereztem, hanem akinek az életben ez természetes volt, nyilván, hogy nagyon sokszor nem egészen jót tett az ember, nem egészen talált el a helyes segítségnyújtást, de nyilvánvaló, hogy az életben nem is a teljesítmények a fontosak, hanem az, hogy ezután ezek az emberek meggondolták a dolgot, szembefordultak esetleg magukkal, vagy csiszolták az eljárásukat. Szóval hadd olvassak erről pár mondatot a Krisztus példázatai című könyvben, amelyben nem található meg ennek a példázatnak az elemzése, viszont a Jézus élete című könyvnek a 70. fejezete teljes egészében ezzel a példázattal foglalkozik. De ebben a Krisztus példázatai című könyvben van egy nagyon megrendítő bekezdés, ami a következőképpen hangzik. Azok az emberek, akik eljutnak az örök életre, azoknak nem tudásukban, társadalmi rangjukban, vagy a reájuk bízott képességekben található sikerük titka, és nem is az emberi akaratban. Az ember eljut ideig a mondat végéig, akkor azt mondja, hát akkor miben?
Hát, hogyha azt mondja, hogy az embereknek nem a tudásukban, nem a társadalmi rangjukban, nem a képességekben található sikerük titka, nem is az emberi akaratban, hát akkor miben? Akkor hol keressük? Hol van az emberi lényünkben az a rész, ahol tetten érhető, hogy valami olyan központ az emberi lényünkben, ami úgy szabályozza azt, hogy most jót tudjunk tenni. Ha ez nem a képességeinkben van, nem a tudásunkban van, nem is az akaratunkban, hát akkor hol? Most jön a következő csattanós mondat. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után arathatjuk. Bármilyen rövid ideje szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyermeki hittel követjük Jézust, nem fogunk csalódni a jutalomban. Amit a legnagyobbak és a legbölcsebbek sem érdemelnek meg, a leggyengébbek és a legkisebbek megkaphatják. Kedves hallgatók, itt van a titok. Nem a tudásunkban van ez a központ, nem a képességeinkben, nem az akaratunkban, hanem abban, hogy mennyire leszünk olyanok, ahogy Jézus mondta, mint a kisgyermekek, hogy látjuk a tehetetlenségünket, de mindig Krisztusra akarunk tekinteni. Az embernek ez a belső képesség, ez a legdrágább képesség, hogy látom azt, hogy én magam mennyire képtelen vagyok a tiszta jóra, az igazi tiszta jóra. Amit Jézus egy hasonlattal így példázott, hogy bármilyen szép egy szőlővessző. Ha az a szőlővessző nem kapcsolódik pontosan a szőlőtőkéhez, nem tud termést hozni. Hiába erős az a szőlővessző, hiába van ott már a gyümölcsnek a kezdeménye, ha ott valami probléma adódik, hogyha ez egy kicsit leszárad, vagy lehúzzák, vagy lemetszik a szőlőtőkéről. Ha nincs élő kapcsolatban Krisztussal, akkor nem tud gyümölcsöt hozni. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk. Tehát erről volt szó a jobb keze felől állók esetében, hogy ezek az emberek megismerték önmaguk gyengeségét, megismerték viszont azt, hogy Krisztus miért jött el erre a világra, hogy példát adjon nekünk, és akkor is, amikor ők jót tettek, és mindig önmagukban néztek, hogy most tényleg ez helyesen tettem ezt ezzel az emberrel, vagy nem egészen, mindig Krisztushoz viszonyítottak. Nem úgy volt, hogy most én tettem valami jót, mondjuk valakinek adtam pénzt, vagy élelmet, és akkor az a jóleső érzéssel leültek, hogy én most jót tettem, és én majd méltó vagyok a jutalomra. Hanem akkor is, amikor embereken segítettek örömmel, tiszta szívből, de utána meggondolták, azt mindig Krisztushoz mértek mindent, hogy Krisztus is így csinálta volna a helyemben. Erre mondja azt Bölcs Salamon a Példabeszélek könyvében egy nagyon érdekes rövid mondat, boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Boldog az az ember, aki szüntelenül retteg, már olyan értelemben, nem egy félelem vagy aggodalmaskodás értelemben, hanem boldog az az ember, aki nem bízik sohasem önmagában, önmagát mértéknek nem választja. Hanem aki mindig Krisztus tekinti mértéknek, és amikor úgy érzi, hogy áll, akkor is vigyázz, hogy el ne essék, mondja Pál egy másik helyen. Tehát ez az igazi keresztény élet. A keresztény élete egyrészt egy határtalan erő és biztonság, másrészt viszont belül mindig egy szakadatlan null a mértékhez való viszonyítás, a Krisztusi mértékhez való viszonyítás. Egy keresztény embert ez tudja megőrizni az egész életében a magabízástól, ez tudja megőrizni, megóvni attól, hogy büszke ne legyen, és hogy semmivel se emelje a többi ember fölé önmagát, mert egyrészt nagyon jól tudja, hogy ha valami jót tett, az nem ő tőle van, hanem az Isten segítségével tette meg. Másrészt meg azt is nagyon jól tudja, hogy az életünkben azért mindent újra és újra át kell vizsgálni, és mindent Istenhez kell viszonyítani. És ahogy megismerjük a Szentírást, vagy az evangéliumokat, látjuk, hogy az Isten mindig korrigál, még azokon a jó dolgokon is, amikben mi úgy hittük, hogy most már a csúcson vagyunk, vagy már jót tettünk, és aztán látjuk, hogy nem vagyunk még a csúcson, ott is még beszüremkedtek olyan dolgok, amelyeket a későbbiekben ki kell küszöbölni. Igen ám, de most nézzük meg ugyanezt a cselekedeteket a bal keze felülállóknál is.
hiszen ahogy említettem, a bal keze felől állók is tettek jót az életben. De mégse lehet azt mondani, hogy ezek az emberek a hiteles és valódi jó dolgokat tették volna. Miért nem? Jézus így válaszol nekik, tehát ahogy megfelel nekik, szó szerint olvasom, azt mondja nekik, hogy bizony mondom, a 45. versben, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. Tehát mit is mond itt nekik Jézus, hogy mik az igazi és valódi jó dolgok az életben? Azok, amelyeket feltétel nélkül megcselekszünk. Tehát nem azok a jó és igazi dolgok, amelyeket akkor cselekszünk meg, hogyha egy olyan emberrel találkozunk, akivel érdemes jót tenni. Vagy akitől várhatjuk azt, hogy meg is köszöni, vagy éppenséggel hát viszonzás is majd kitelik tőle. Azok az igazi jó cselekedetek, amelyeknél nem nézünk az emberek személyére, nem nézünk a helyzetre, a körülményekre, egyáltalán nem nézünk embereknek elismerésére vagy nem elismerésére, hanem az emberből olyan mélyen fakad az, hogy bárkivel, bármilyen helyzetben megcselekszi azt a jót, tehát semmiféle más motivum itt nem jön közbe. Ugye az életben ez a nagy probléma, és sokan ezért kérdezik, és mondják, hogy ők azért nem keresztények, vagy azért nem hívők, mert hát ők azt látják, hogy a hívő emberek is azért bizonyos érdekből teszik a jót. Azért, hogy üdvözüljenek, vagy azért, hogy megdicsérjék őket, vagy azért, hogy jutalmat kapjanak. És nagyon sok ember ezt igazán mondja, hogy ha az emberbe valami érdek belekúszik, és csak azért teszi a jót, az nem igazi jó. Ahogy a híres kanti tétel az, hogy az a szép, ami érdek nélkül tetszik, ugye ugyanolyan híres tétel az, hogy az a jó, amit érdek nélkül teszünk meg. Na de sokan nem is tudják feltételezni, hogy mi emberek tudnánk érdek nélkül megcselekedni dolgokat. Mindig azt nézik, hogy mi az érdeke annak, az ember segít a másikon, vagy az az ember jó szívű, vagy feláldozza az életét. Na de hát milyen érdekből csinálja ezt? Mert a Szentírás itt mondja azt, hogy van ilyen, hogy az emberek ezt érdekből teszik. De van olyan is, amikor az emberek semmiféle érdeket nem melengetnek magukban, és teszik a jót önmagáért, a jóért. Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen ez az igaz és tiszta szeretet. És az igaz és tisztá szeretetről a szeretet himnusza is úgy kezd először beszélni, hogy elmondja, hogy mi az, ami nem szeretet. Amit az ember esetleg feltűnősködésből tesz, az ember egy kicsit úgy tesz, hogy megdicsérjék. Szóval amikor érdek van mögötte, hatalmas dolgokat tudnak emberek tenni, például tűzre adják testüket, vagyonukat elosztogatják a szegények között, de hogyha ezt érdekből teszik, akkor ez nem tiszta, igazi, hiteles jó cselekedet. Ezért a Bibliának egyik legnagyobb igéjét írtam, hát nincs itt a táblánkon sok hely azért is. A Római Levél 14. fejezet 23. verse mondja azt, hogy ami hitből nincs, bűn az. Tehát amit az ember nem tiszta meggyőződésből, nem jó lelkiismeretből tesz, ugye Pál apostol hívta fel Timóteus figyelmét erre, hogy tulajdonképp a parancsolatok vége, a szeretet törvényének a vége a jó lelkiismeretből, tiszta hitből, őszinte cselekedetből megtett szeretet. Tehát nagyon fontos az, hogy a cselekedetek mögött mi van. Mert ha a cselekedet maga jó, de a cselekedet mögötti motivációba valami belekúszik, valami érdek belekúszik, akkor ezt így lehet mondani, hogy valakivel már rosszat tettünk önmagunkkal, mert önmagunkat soha ne felejtsük ki ebből a dologból. Másokkal jót téve, önmagunkkal azonban rosszat tettünk. Az Isten arra akar erőt adni minden embernek, hogy másokkal jót téve önmagával is jót tegyen. Tehát az a teljes megoldás, nem az, hogy emberekért jót téve önmagunkban esetleg belső vádolás, belső neheztelés kéljen, hogy hát én igen, most jót tettem emberekkel, de hát tulajdonképpen ebből nekem nem lett semmi hasznom. Vagy én segítettem embereken, de hát ezt senki nem veszi észre. Vagy én ennyit és ennyit munkálkodtam egy szent ügyért, de hát ezért engem nem dicsérnek meg.
Szóval Istenennél sokkal nagyobb erőt akar adni, hogy ilyen gondolatok ne legyenek az elménkben, hanem ha valami jót teszünk, akkor azt magáért a jóért cselekedjük, magáért a tiszta jóért tegyük meg. Szeretnék itt a példatörténet magyarázatából, a Jézus élete című könyvből egy mondatot felolvasni, és ez a 600, illetve az 547. oldalról van, 546. oldalról. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Azért szép ez a mondat, mert ha az ember igazán jót tesz, akkor el kell, hogy feledkezzék önmagáról. Már olyan értelemben el kell, hogy feledkezzék, hogy nem szabad azt latolni, hogy most ezt látják, nem látják, megdicsérnek, nem dicsérnek, lesz-e hasznom, nem lesz hasznom. Szóval ilyen szempontok nem jöhetnek szóba. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt Jézus nem azt mondta, hogy ezek a bal keze felül állók soha nem tettek jót az életben. Mondom, még egyszer mondom, olyan ember nincs, aki soha nem tett jót az életben. De komoly munkával másokért fáradozva, és önmagáról elfeledkezve, igen, így nem tettek jót. És ezért nem hiteles az a jó, amit tettek. Nagyon sok ember nagyon sok jót tett az életben, másokon segített is, de önmagán nem segített, mert emésztette utána magát, hogy tulajdonképpen, hát én miért is tettem jót, amikor nem ezért dicsérik meg az embert a világban és az életben, vagy miért is áldozom én oda az életemet olyanokért, akiktől semmiféle hálát és köszönetet nem kapok. Tehát a bal keze felől állók is tettek jót, de nem hitből. Mi a hitből való jó cselekedet? Tehát akkor összegezzük ezt. A hitből való jó cselekedet az, hogy mi, bárkivel, bármilyen helyzetben, viszonzást nem várva. Mit jelent az, hogy viszonzást nem várva? Jézus azt mondta, hogy aki viszonzást vár az életben, és megkapja ezt a viszonzást, akkor az meg is kapta a jutalmat. Ő majd azoknak ad jutalmat, akik nem vártak viszonzást. És akiknek ő olyan jutalmat ad, ami méltó lesz majd az Istenhez is, és ezekhez a megváltozott emberekhez is. A másik dolog, amit szeretnék még kiemelni ennél a harmadik pontnál, illetve ez már a negyedik pontunk, és tulajdonképpen még ide tartozik, de ezt már negyedik pontnak tüntettem fel, hogy milyen csodálatos az, hogy Jézus azonosítja magát a legkisebb emberrel is. Mert bizonyára mindannyiunk fülét megütötte ez az érvelés, hogy amit egyel a legkisebbel megcselekedtetek, én velem cselekedtétek meg. Amit egyel a legkisebbel nem cselekedtetek meg, én velem nem cselekedtétek meg. Tehát milyen az az Isten, milyen csodálatos az Isten lénye, hogy az Isten, akiről azt mondjuk, hogy szeretet, az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy most ő neki adjunk valami nagy és feltűnő dolgot. Ez soha nem mondja a Szentírás, hogy tulajdonképpen abban merülne ki az Isten hit, vagy az Isten iránti szeretet, hogy kizárólagosan az Istennek adjunk valamit, és másokat pedig háttérbe szorítsunk. Megjegyzem különben, hogy nagyon sok ember ettől fél. Nagyon sok felekezetben sok rossz példa van erre, külön választják azt, hogy az Istennek kell adni a legtöbbet, és hát az embereknek ami marad, ugye az ocsúja, a szemetje, és nagyon sok ember, főleg szülők félnek ettől, hogy a gyerekem eljár egy vallási közösségbe, és hát biztos az lesz, hogy most majd Istennek ad mindent, és rám meg nem is hederít, talán itt is hagy, vagyis el is költözik tőlem. Na hát... Ezzel kapcsolatban megint csak a leghíresebb igehelyet írtam fel, a Róma 13.9-et, amelyben Pál apostol a 10 parancsolatot összefoglalja, és azt mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet, és a törvény betöltése az, hogy a szeretet nem cselekszik gonoszul a fele baráttal, és tulajdonképpen az egész törvény egy mondatban foglalható össze, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Tehát az Isten csak azt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. Most hadd élezzem ki ezt a dolgot, hadd fogalmazzak így. Az Isten csak ezt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. De most már, hogyha idáig jutottunk, most már azért valamit hozzá tudunk tenni, hogy mi is az egymás igazi szeretete. Mert ugye nagyon sok ember azt hiszi, hogy ő szereti a másikat. De a másik példa azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Vagy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő másokért él, mások meg azt mondják, hogy köszönöm szépen, de nem érzem ezt, és talán majd máskor elhiszem. Most már látjuk, hogy igazán szeretni a másik embert, az az ember tudja,
aki valahogy az Istentől jövő szeretetet, vagy az Istennek ezt a részrehajlás nélküli szeretetét, ezt a tökéletes szeretetét megismeri és elsajátítja. De az Isten annyira a szeretet Istene, hogy nem azt kéri, hogy most még különleges ceremóniákat és külsődlegességeket végezzünk el, és akkor azt mondhassa rólunk, hogy mi milyen istenhívők vagyunk, hanem az Isten azt kéri tőlünk, hogy az élet hétköznapjaiban a másik embert azzal a valódi szeretettel szeressük, amit ő akar nekünk adni, és ahogy ő is szeretett bennünket, méltatlanokat. Ahogy Isten bennünket méltatlanokat szeretett, ugyanúgy kell a számunkra esetleg első pillantása méltatlan embert, a méltatlan másikat szeretni, mert az az isteni szeretet, ami nem válogat, ami feltétel nélküli, ami mindenkivel, minden élethelyzetben megteszi azt, és erre mondja azt Jézus, hogy amit egyel a legkisebbek közül tettetek, én velem tettétek meg. Én ezt egy csodálatos dolognak látom, és azért fűzöm össze az 1 Mózes 15.6-tal, mert ahogy a példázatunk ezzel kezdődik, hogy Isten nekünk tulajdonítja azt, hogyha mi igazán szeretünk, amihez ugyan ő adta az erőt,

fajta, aminek a kudarcainak a sokaságát látjuk az életben, amikor az emberek úgy hiszik, hogy ők szeretnek. Aztán kiderül, hogy az nem volt szeretet. Kiderül, hogy tulajdonképpen az egy részrehajlás volt, inkább önmaguk szeretetét szerették a másik iránti szeretetben. Vagy önmagukat szerették a másikat szeretve. Ez nem szeretet. Tehát Jézus ezért kéri az embertől azt, hogy az életben valódi szeretettel szeressen. A valódi szeretetet csak Istentől lehet megtanulni, de az Isten csak egy valamit fog majd számon kérni az emberen. És ez az egy valami az, hogy vérünké vált-e az, hogy a másik emberen az Istentől megtanult szeretettel, másik embert az Istentől megtanult szeretettel szeressük. Ez fogja számon kérni, semmi többet. Tehát Istennél vallásos cselekmények, teljesítmények, eredmények, szóval ilyenek nem fognak számítani. Az viszont számítani fog, hogy jó lelkülettel és hiteles, valódi szeretettel szerettük-e a másik embert. Mondom, hogy óriási itt a tét. A tét az, hogy megtanuljuk-e itt a Földön ezt a fajta szeretetet, és ennek a végső jutalma az örök élet. Ha valaki viszont nem tanulja meg ezt a szeretetet, és megreked azon a szinten, hogy hát én is teszek jót más emberekkel, a családomat én is szeretem, barátaimat én is szeretem. Hát az ellenséget azt miért szeressem? Majd javuljon meg, akkor majd szeretni fogom. Szóval erre Jézus csak azt tudja mondani, hogy távozzatok az örök tűzre, elmennek az örök gyötrelemre, ugye az örök gyötrelemnek fordított kifejezés örök büntetés, tehát végső, megmásíthatatlan büntetés. Óriási a tét, mert lesznek az örök életre eljutó emberek, és lesznek olyan emberek, akiknek a számára nem lesz majd élet. Itt tulajdonképpen az élet alapjait, a szeretetet, a valódi, az igazi szeretetet kell az embernek megtanulnia. És Jézus erre vajon miért tért ki még az utolsó példázatában is? Még ezt a kérdést is hadd vessem fel. Kedves hallgatók, azért, mert az a vallási élet, amelybe Jézus beleszületett, és amelynek során végezte a küldetését, az egy nagyon tevékeny egyházi élet volt. De az tulajdonképpen egy farizeusi, egy külsődleges és egy hitel nélküli szeretet vallásosságának volt az élete. Nem csak a farizeusokat kellett leleplezni ezekkel a példázatokkal, ezeket a példázatokat Jézus ugye elsősorban a tanítványainak mondta. A tanítványokra is nagyon nagy mértékben ráragadt a farizeusi lelkület. Ma is nagyon vigyáznunk kell. Ha valaki nem tekint mindig Krisztusra, ha valakinek nem mércéje mindig Krisztus, ha valaki ezt nem gyakorolja az életben, hogy Krisztussal tekint, és akkor látja a maga tehetetlenségét, látja azt, hogy erőért mindig Krisztushoz kell fordulni. Ha valaki nem így gyakorolja a vallás életét, nagyon gyorsan beszüremkedhet ebbe a vallás életbe, hogy magára, a hitre lesz büszke, az ő hitére, vagy a vallására, vagy az egyházára. És tulajdonképpen egy hitel nélküli, Jézus egy hasonlatát elkölcsönözve, ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg, élet jön létre. Ugye a Krisztustól kapott vallásosság, az Istentől kapott hit, az olyan, mint a só. Az az életnek minden területét át kell, hogy járja. Hogyha az ember a legfontosabb dologban, amivel az egész életét megsózhatja, ízetlen sóhoz jut, akkor ez a legfélelmetesebb, vagy a legeltorzultabb életnek a képét vetíti elénk. Ezért mondta János 8. fejezetében Jézus egyszer így a farizeusoknak, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, a ti bűnötök megmarad. Ugye ők azt hirdették, hogy ők az igazán vallásos emberek. Ők töltik be az Isten törvényét. És ebben annyira meg voltak győződve. Figyeljük meg, hogy az emberek akkor nagyon magabiztosak. Akkor nagyon büszkék. Amikor nincs isteni mérték. Amikor önmagukhoz hasonlítgatnak. Mert tulajdonképpen önmagunknál rosszabb embereket, vagy emberi cselekedeteket mindig tudunk találni. Annyira soha nem lesz jó a világ, hogy ne tudnánk találni. Amikor az emberek nem Istenhez hasonlítanak, akkor elkezdődik egy olyan földcsuszamlás, aminek a vége egy hiteltelen,

0: egy értelmetlen és szeretet nélküli vallásosság. Többször hivatkozom a tékozó fiú történetében az idősebb fiú esetére, de ott is tessenek megnézni. Büszke volt, vak lett, követelődzővé vált, és szeretetlenség. Ott is az utolsó mozzanat ez. Amikor ez a te fiad megjött, mondja az apjának. Tehát szeretetlenség. Hogy lehet a vallásban szeretetlenség? Talán erre nem kell most válaszolnom a mai esténk során, hogy a vallásokban mennyi szeretetlenség van, és a vallások története, a gyűlöletnek és a viszályoknak a története, azt talán nem kell magyarázni, mind a mai napig. Ha nem krisztusi a vallásosságunk, ha nem Krisztus vonz bennünket, ahogy Jézus mondta, hogy ha ő vonz, akkor az atyához eljutunk. Ha az ő vonzásának engedelmeskedünk, akkor ő át tudja alakítani az életünket, de hogyha nem Krisztus vonz bennünket, akkor csak becsapjuk magunkat. Akkor tulajdonképpen egy önigazoló és egy másik fokozat önimádó emberek leszünk. Vagy Istent imádjuk, vagy Isten a mértékünk, vagy önmagunkat igazoljuk és önmagunkat imádjuk, vagy mi vagyunk a mérték. A mai napság nagyon sokszor elhangzik az az érvelés, hogy a mindennek mértéke az ember. Ezt az időszámításunk előtti 5. században használta egy görög filozófus, aki járta az országot, Protagorász, aki azt mondta, hogy mindennek mértéke az ember. Ma újra nagyon sokat halljuk ezt, hogy mindennek mértéke az ember. Ha az ember tesszük mértéknek, akkor olyan szeretettel is találkozunk, ami az emberből kitelik. Többel nem. Bizonyos alkalmakkor, bizonyos helyzetekben az emberek jónak látják, hogy szeressék egymást. Érdekükben áll, hogy szeressék egymást. Jól esik, hogy szeretik egymást. Ha az Isten a mértékünk, akkor a méltatlannal, a megvetettel kapcsolatban is, a legkisebb emberrel kapcsolatban is olyan a magatartásunk, mint a legnagyobbal. Amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtétek, én velem cselekedtétek meg. Csak ez a szeretet tudja az életünket átformálni, és mások életét megmenteni. Az olyan szeretet, amiben egyszer részesülünk, mert jó velünk jót tenni, de máskor meg kimaradunk, mert akkor nem érdekel a másik embernek velünk jót tenni. Nem tudom, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. De az olyan szeretet, ami feltétel nélküli, és amit valóban az Istentől lehet megtanulni, mert ő a méltatlanokért és a háládatlanokért is odaadta az életét, ez a szeretet az, ami az embert fokról fokra képes előre vinni, megváltoztatni, és olyan juhokká változtatni, akik majd ott lehetnek az örök életben. Ezért mondtam azt, hogy ennek a példázatnak nincs olyan sok kiágazása, de ez a példázat úgy gravitál lefelé, de ennek olyan hatalmas nagy tanulsága van, ami az egész életünknek a legnagyobb kérdése és legnagyobb tanulsága, hogy tulajdonképpen megtanulunk-e itt az életben szeretni. Megtanulunk-e valóban szeretni itt az életben? Nemrég a főiskolánkra végre összeállítottam egy kis idézetgyűjteményt, illetve versgyűjteményt, most lehet kapni, akit érdekel. Az a cím, hogy a Biblia és az irodalom, és a magyar irodalomnak 200-200 mondjuk a Bibliához kapcsolódó, vagy közvetlenül, vagy közvetetlen kapcsolódó versét találhatjuk benne. Az utolsó versre hívom fel a figyelmet, ami egy vers fűzér, Rónai Györgynek a Szerápion legendák című verse, amelyben van egy ilyen rész, hogy a mások a pokol. Ott nem tettem lábjegyzetet, de most hadd mondjam el, hogy ugye a 20. században Sartre-nak, a híres egzisztencialista filozófusnak volt ez az elhíresült jelszava, hogy akárhogy is ragozzuk az életet, bizonyos embereket jól esik szeretni, és azokat szeretjük, de nagyon sok ember számunkra a pokol. Nem is akarunk velük találkozni, nem is érdekel bennünket a sorsuk, és ezt így mondta ki, hogy l'autrui c'est l'enfer, a másik az a pokol. Ugye hivatkozott az eltorzult házasságokra, a válásokra, a barátságok felbomlása, hogy egy idő után, ha nagyon meg akarjuk nézni, hogy milyen az a másik ember, a legszeretettebb emberek is egy idő után a pokol lesznek a számunkra is. Rónai György ebben a versében válaszol erre a kérdésfeltevésre, egy nagyon szép különben ez a vers, egy ilyen szabad vers szerű, hosszú prózával tűzdelt kis történet, és akkor erre válaszol, hogy nem a mások az nem pokol, a mások az irgalom. Az embereknek adni kell, de az embereknek csak, hogyha valaki az Istentől tanult dolgot tudja adni, az isteni szeretetet tudja adni, azzal tudja a másik embert segíteni és megmenteni. Én úgy gondolom, hogy tényleg az életet csak két úton járhatjuk. Vagy azon az úton járjuk, hogy a magunk hasznát keressük, azon az úton is van szeretet, meg vannak ünnepek, meg kedveskedések, és lehet, hogy egy ember jól is érzi magát bizonyos évekig, évtizedekig ebben az életben, de mégse hiteles, mégse igaz élet. Az az igaz élet, amit itt így olvastam, hogy önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt a kérdés az, hogy mennyire látjuk át annak az értelmét, hogy az Isten, amikor mi még bűnösök voltunk, akkor ő már szeretett bennünket. A méltatlanokat szerette. Nem a szép, a jó, az igaz lényeket szerette, a méltatlanokat, az eltorzultakat, a hamisakat szerette. És hogyha ezt mi megtanuljuk az életben, akkor tudunk szert tenni egy olyan lelkületre, amikből olyan cselekedetek jönnek, amelyek hitelessé és valódivá teszik az életünket. Ahonnan kitisztul az önbecsapás, az önigazolás, az önimádat. Megtanulni másokért komolyan élni, ez annyit is jelent, hogy elfelejtkezni önmagunkról, már olyan értelemben elfelejtkezni, hogy az ember nem lesz sértődékeny, nem lesz panaszkodó, nem lesz a maga sebeit nyalogató. Nem akarok erről sokat beszélni, egyetlen egy gondolattal zárom a mai elemzést. Ha valaki Krisztusra tekint, és Krisztusról a négy evangéliumot elolvassa, Jézus mikor panaszkodott? Jézus mikor sértődött meg? Jézus mikor hánytorgatott fel bármit is? Jézusról nem tökéletesen beteljesedt az Ézsaiás könyve 50. fejezetének az a proféciája, amit a 4-től a 7. versekig olvasunk, hogy ő olyanná tette képét, mint a kova. Ő nem szégyenült meg soha az életben. Ő olyanná tette képét, mint a kova, ő tudta jól azt, hogy az életnek a lényege az adás, a szolgálat, de ezt a gyakorlatban is megvalósította, ő nem elvárt dolgokat, hanem adott, kezdeményezett. Az ő szeretetében ott volt az együttérzés is, de ott volt a kezdeményezés, a cselekvés is, ott volt a meggondolás is, de ott volt a tett is. Tulajdonképpen csodálatos dolog ez az isteni szeretet, amit mi itt a Földön olyan sokszor úgy nem is értünk először, vagy olyan nehezen járunk körül. De amikor a Szentírást komolyan kezdjük kutatni, és amikor ugye az önzésünk jégpáncélján az első rések megnyílnak, és úgy befogadjuk ezt a szeretetet, akkor kezdjük látni, hogy mi is az, hogy élet. Mi is az, hogy Isten életre és szeretetre teremtett bennünket. Mondom, hogy hatalmas horderejű a példázat, nagyon nagy a mélysége, és nagyon nagy a tét is, mert csak ez a két lehetőség van, vagy örök élet, vagy végleges elveszés. Itt az egyetlen egy földi életünk keretei között kell megtanulnunk azt az életet, amivel lehet majd élni, és amire Isten ad majd örök életet, és itt kell legyőzni azt, amivel nem lehet élni, amire a hazugok mennek a végső elpusztulásra. Ennyi lett volna a példázatunk a mai alkalommal. Gondolom, hogy sok kérdés adódik ezzel kapcsolatban. Ahogy szoktuk tenni, egy negyed óra szünetet tartunk, és utána rátérünk a kérdéseknek a megbeszélésére. Aki nem tud itt maradni, köszönjük szépen a részvételt a Biblia körön. Akinek van ideje, mindig nagy megbeszélések szoktak folyni. 7:30-kor elkezdjük a megbeszélést. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet. Elkezdenénk akkor a megbeszélést a kapcsolatos kérdéseknek, utána pedig, ha ezekből kifogytunk, akkor más bibliai kérdésekkel kapcsolatos megjegyzéseknek. Tessék, a mai példázattal kapcsolatban kinek lenne kérdése vagy hozzászólása. Tessék. Tehát az, amit a példázatban Jézus csak így érzékeltetett, hogy mikor eljön az Istennek fia, beül az ő dicsőségének királyi székébe. Nem tudom, mindenkit érintő dolog, mert kicsit erre hosszadalmasabb a válasz, hogy konkrétan, tehát hogy történik a szétválasztás. Tehát a juhok és kecskék, vagy az üdvözültek és kárhozottak szétválasztása. De csak azért kell erről ennyit beszélni, mert sajnos a Biblia sok más tanításával együtt, ez is egy elfelejtett tanítás, nem beszélnek róla és nem hirdetik. Nyilván ennek mindig megvan az oka, hogy miről nem beszélnek és mit nem hirdetnek, mert ha valaki aztán ezt megismeri, utána egy-két lépéssel más dolgokra is fény derül, tehát mondjuk ez megvolt a zsidó nép életében is, és a kereszténység történetében is, hogy bizonyos dolgokat nem akarnak tudomásul venni a Bibliából. Hát, hogyha nagyon röviden kell ezt ábrázolnom, akkor azt mondanám, hogy ha itt van az emberi történelem, amelynek a kezdete, ugye ennek a történelemnek a kezdete, ennek a gyászos történelemnek a bűnbeesés, és ennek a történelemnek az egyik középpontja, ugye Jézus első eljövetele, és az áldozathozatala az emberért, az emberiségért, és hát körülbelül akkor méretarányosan azt mondjuk, hogy 4000 év van a teremtéstől Jézusig, és Jézus után mi most körülbelül hát 2000, a 2000. évet fogjuk betölteni. Nem tudjuk ezt pontosan kijelölni, hogy mikor lesz a történelmünknek a befejezése és Jézusnak a második eljövetele, de most nem is ugye ez a kérdés, hanem ez a szétválasztás, ez mikor következik be. A Biblia szerint a szétválasztás először az igazak esetében következik be. Így mondja ezt a Péter első levele 4. fejezetében a 17. vers, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát mielőtt Jézus eljönne másodszor, azelőtt az ítélet már kezdetét veszi, ez az igazakon való ítélet, tehát ez az ítélet első szakasza, az igazakon való ítélet. Jelenések könyve 20. fejezete is beszél erről, és mi is a példázatok között, amit az elmúlt évben vizsgáltunk, a királyi mennyegző példázatában már erről tudomást szerezhetünk. Akik itt voltak, visszaemlékezhetnek arra, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, azelőtt a király bement, hogy megnézze a mennyegzői sokaságot, mert ha valaki nincs tiszta, fehér, ünneplő ruha, az nem vett részt a mennyegzőn. Tehát ez a mozzanat, hogy a király bemegy, hogy megnézze a fia lakodalmára érkezetteket, hogy van-e mindenkin fehér ruha, ez jelzi azt, hogy Isten először majd megnézi, hogy kiket támaszthat fel Jézus a második eljövetelekor. Tudnék, Jézus második eljövetele, ez egyenlő az igazak feltámadásával. Ahhoz viszont, hogy az igazak feltámadjanak, ahhoz Istennek is ítéletre van szükség, mert hiszen ítélettétel utáni ítélet végrehajtás az igazak feltámadása. Megállok, hogy ez érthető? Ugye, mert ha Isten visszaadja, mennyi szúnyog van itt? Ha Isten visszaadja az életet embereknek, azt az ítéletben adja vissza, és utána támaszthatja fel ezeket az embereket az örök életre. Na most az ítéletnek a másik időszakasza az úgynevezett kárhozottak fölötti ítélet, amelyről Jelenések könyvének a 20. fejezete beszél részletesen. Erről még például a Dániel könyve 7. fejezetében is olvashatunk, meg sok más egyéb helyen. Akit ez részletesebben érdekel, ott éppen velem szemben egy zöld könyv az Alapvető Bibliai Tanítások KT-ja című könyv, nagyon részletesen bevezet ebbe. Tehát ott egy külön fejezet van erről, Alapvető Bibliai Tanítások KT-ja. Az ítélet második időszaka, tehát itt a juhok feletti ítélet, itt meg a kecskék feletti ítélet a mai szóhasználattal, ez az úgynevezett 1000 éves ítélet, a kárhozottak fölötti ítélet, amelyekbe Krisztus bevonja már a feltámadt igazakat is, és az élve elváltozott igazakat is, akik tudnék élve érték meg Jézus második eljövetelét. Azért ilyen hosszú ez az ítélet, mert tulajdonképpen ez idő alatt fölötti ítéletben tisztázódik ki az egész világtörténelem. Az egész világtörténelmünk több ezer éves, eddig 6000, mintegy 6000 éves időfolyamata. Isten szeretné megmutatni azt, hogy ő mindenkinél szerette volna, hogyha minden ember megtanulja, hogy mit jelent szeretetben élni. Ha minden ember hiteles jó cselekedetekre eljutott volna. Akik ezt nem tanulták meg, így mondja róluk a második tesszalonikai levél, második fejezete, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Tehát nem akartak igaz módon élni. Például itt ugye nem arról van szó, hogy köztörvényes bűnözők és gonosz emberek ítélete, ez az ezer éves ítélet, hanem például olyan emberek ítélete, akik mondjuk a saját felfogásuk szerint akartak jót tenni, vagy a saját mértékük szerint akartak igazakká válni. Amelyre az Ézsaiás könyve 64. fejezete azt mondja, hogy az ember előtt, ami igazság, az Isten előtt szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát itt az életben tényleg a mérték kérdés a nagy kérdés, hogy milyen mértéket választunk. Ha az Isten a mértékünk, akkor Isten igéje, a Biblia megtanít bennünket arra, hogy mi az igazság és mi a szeretet. Ha mi magunk leszünk a mérték, és lehet, hogy nagyon vallásosnak hiszünk, akkor a mi mértékünk szerint sajnos egy magunk választotta szeretetet követünk, ami nem az igazi szeretet, ami mindig belecsúszik valami érdek és valami önzés. Tehát itt azért olyan hosszú ez az ítélet, mert Krisztus meg fogja mutatni az üdvözülteknek, hogy ő akarta minden embernek az üdvösségét, hogy a Máté evangélium a 23. fejezetében, a 37. versben mondta Jézus élet egyik legszomorúbb kijelentésében, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Tehát végül is Isten hiába akarja, hogy mondja a Szentírás az 1 Timóteus 2:4 szerint, Isten hiába akarja, hogy minden ember üdvözüljön, ha az ember nem akarja, és ez egy folyamat és egy egész élet során dől el, tehát senki ember nincs, aki rögtön akart volna igazságban, szeretetben élni, de azért az Isten ad lehetőséget, hogy megváltoztassuk a véleményünket és az életfelfogásunkat, de hogyha az ember nem akarja, akkor Isten maga sem tudja üdvözíteni az embert. Tehát Isten itt ebben az ezer éves ítéletben ezt mutatja meg, hogy hányszor akartam, de mivel ő nem akarta, ezért tett eltorzult az élete. Ekkor támadnak fel itt a kárhozottak, mert itt is visszaadja Isten nekik az életet az ezer év után, de nyilvánvaló, hogy nem változnak meg, tehát akkor is szembefordulnak Istennel és az igazakkal, és tulajdonképpen itt lesz a kárhozottaknak a végső megbüntetése az ördögnek, tehát sátánnak, a démonainak és a követőinek, és ez pedig a végleges elveszés. Ezt így mondja ki a Biblia Jelenések könyve 20. versében, akkor tűz száll alá az égből és megemészti őket. Na most felírtam még egy kis Biblia verset itt az Ámos könyvéből, Ámos 5:24-et, ami közli azt, hogy Isten tulajdonképpen vár a történelemben. Istennek nem, hogy mondjam, nem, az Isten, nem tudom jobban mondani, vonakodik ítélni. Szóval olyan, mint a jó szülő se akar pálcát törni a gyereke fölött, hogyha a gyereke nagyon eltávozik a helyes úttól. De akkor, amikor az Isten mindent megtesz az emberért, és amikor az ember mindig és mindig visszautasítja az isteni közeledést, akkor mondja ki az Ámos könyvében ez a Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Egy nagyon szép Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Hogy Isten nem hagyhatja a világon végtelenségig a rossznak a működését. Isten ad időt a rossznak, ad lehetőséget a rossznak, a rossz is mutassa meg magát, és mindenki dönthessen, és miután Isten ezt mindenki számára biztosította, akkor eljön egy pont, amikor a rossznak vége kell, hogy legyen egyszer s mindenkorra. Isten itt sem vetett véget, még ha lett volna itt idő, vagyis helyünk, akkor azt mondanám, hogy a mennyei lázadáskor se vetett véget a rossznak. Itt se vetett véget, hogy az ember beengedte a földre, sehol a földön nem vetett véget. Inkább eljött az Isten, és önmaga halt meg az ember bűnért. És itt vett majd Isten véget hatalommal a rossznak. De Isten a hatalmát csak akkor használja, amikor kitisztázódik az egész történelem, amikor az ítéletben, nem tudom, hát cserebogárjárás van, nem szúnyogjárás ilyenkor. Valami, lehet, hogy az utcáról megyennek. A szuterénnek ez az átka. Tehát itt vett véget Isten a rossznak, az ítéletnek a végső kiteljesedése után. Nem tudom, hogy ilyen röviden, aki kérdezte, hogy nem tudom, hogy érthető-e úgy nagy vonalakban, hogy mi ennek a logikája. Maga? Tehát hogy folyik, milyen az ítélet lefolytatása? Egy kicsit bele kell mennünk a folyamatba, ugye? Tehát akkor bele kell először mennünk, hogy mi is történik itt az ítélet első szakaszában, amikor Krisztus megvizsgálja azoknak az embereknek az életét, akik az életben egyáltalán szembefordultak az önzéssel, a bűnnel, meg akartak változni, és ezt kérték valamilyen formában az ő segítségét. Ez nem, hogy mondjam, ez nem feltétel mondjuk a Bibliát ismerni, mert hiszen minden egyes ember lelkiismeretében ott van az aranyalap. Tehát nagyon sok ember lesz az üdvözültek között, akik soha nem ismerték a Bibliát, vagy Krisztus nevét nem is hallották, de az életben jóra törekedtek, tehát meg akartak változni. Krisztus azt vizsgálja meg az ítéletben, hogy azok az emberek, akik a lelkiismeretük vagy a hitük késztetésére belátták a maguk gyengeségét, és őhozzá fordultak, és megbánták a bűneiket, és ő megbocsáthatott a bűneiknek, mennyire éltek a megbocsátásnak a lehetőségével, mennyire változtatta meg az életüket a megbocsátás. Tehát, hogy ugye vannak emberek, akik nem kérnek bocsánatot, és állandóan igazolják magukat, és az önigazolás és az önimádat tulajdonképpen elháríthatatlan az életükben, mert ők így akarják, hát ezek elvesznek. De vannak emberek, akik bánják a bűneiket, meg is vallják, szeretnének más emberek lenni. Még azt is tudják, hogy Krisztus minden bűnért meghalt, tehát az ő bármilyen súlyosságú bűnükért is, de mégis valahogy az életükben nem veszik komolyan azt, hogy maga az Isten az életét adta azért, hogy nekünk más életünk lehessen, és ezek is elvesznek. Tehát az elveszendőknek a csoportjában ugye két embertípus is van, a kifejezett önigazoló és a kifejezett bűnben megrekedő emberek, és azok az emberek, akik ugyan nem akartak megrekedni a bűnben, de nem vették komolyan azt, hogy az Isten milyen nagy árat fizetett értük, és nem fejlődött igazán az életük. Nyilván ezek fölött itt nem is zajlik az ítélet, tehát ez, hogy úgy mondjam, hogyha az igazak fölött zajlik az ítélet itt, akkor világos, hogy akik fölött nem zajlik, azok csak ide fognak tartozni. Tehát itt már teljesen világos, hogy kik lesznek azok, akiket Jézus majd feltámaszt az örök életre. Jézus itt az ítéletnek ezt az időszakát egy olyan példázatában mutatta meg, amivel mi nem foglalkozhattunk. Ez a Lukács evangélium a 13. fejezetében a terméketlen fügefa példázata. Szó van ott a terméketlen fügefa példázatában a szőlőskert uráról és a vincellérjéről. Ugye az úr a szőlőskertbe ültet egy fügefát, évek óta jár, hogy nézze, hogy van-e termés, nincs termés, azt mondja, hogy hát akkor vágjuk ki ezt a fügefát, nem foglalja a földet hiába. És a vincellér azt mondja, hogy uram, még adj egy évet, megásom, megtrágyázom, megkapálom, hogyha nem terem akkor se gyümölcsöt, akkor vágjuk ki, de talán majd gyümölcs se fordul. Tulajdonképpen Isten a mennyei atya és Jézus Krisztus között az ítéletben is egy ilyen hasonló tanakodás folyik, azzal a különbséggel, hogy itt már ugye lezárt életutakról van szó. Csak itt az ítélet végén van egy vékony sáv, hogy azoknak az életére is átterjed az ítélet, akik még élnek a Földön, és igazak, élő állapotban igazak, akik megérik Jézus második eljövetelét. Mert ez itt egy vékony sáv. De ez a megvizsgálás, hogy én adok neki lehetőséget, a múltkori példázattal élve adok neki talentumot, és most vajon ahhoz méltóan élte? Ezt vizsgálja meg Isten az ítéletben. És akkor, amikor jön az ítéletnek a második szakasza, ott meg Isten arra mutat rá, hogy én mennyit adtam neki, hányszor akartam, hogy megváltozzék, milyen lehetőségeket biztosítottam a számára, hány emberrel hoztam kapcsolatba, milyen gondolatokat sugaltam neki a Szentlélek segítségével, és mégse akart megváltozni. Tehát nem akar ezek szerint élni, vagy nem akar szeretetben élni. Tehát itt a belső megvizsgálása folyik. Minden egyes embernek az emlékképét az Isten őrzi magánál. Tehát nincs szükség arra, hogy ezek az emberek éljenek. Sem itt az ítéletnek ebben a szakaszában az igazak nem élnek, mert egyrészt ugye nyugszanak a földporában, akik a meghalt igazak, másrészt ugye azok élnek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, de az ítéletben, hogy úgy mondjam, nincsenek ott, nincsenek jelen. Ez egy olyan bírósági tárgyalás, ahol ott van a bíró, ott van az ügyész és az ügyvéd, de nincs ott a maga a vádlott, vagy illetve nincs ott, akit először fel kell menteni, másodszorban meg akit nem lehet felmenteni, de erre nincs is szükség. Mert Jézus, aki meghalt az emberért, ő egy személyben lehet bíró és ügyvéd. És a második esetben sincs erre szükség, mert hiszen Isten az életét adta ezekért az emberekért. Ő tudja jól az ő életüket, és látta az ő küszködésüket, és tudja, hogy hát miért nem változtak meg. Tehát ennyit egy kicsit bepillantva ebben, nem tudom, hogy így most már egy jottányival világosabb. De mondom, hogy ez előre mondtam, hogy hosszú lenne. A Bibliai Tanítások Kis Kátéja című könyvben erről hosszasabban lehet olvasni, valamint a Korszakok Nyomában című könyvben az ítéletnek az egész lefolyásáról több fejezet szól. Tehát ez így van, hogy Pál apostol beszél erről a Római Levél második fejezetében, hogy Mindenki megítélhető valami alapján. Vagy a lelkiismeret alapján, vagy a meggyőződés alapján. De a lelkiismeret mindenkiben meggyőződés. Egy bizonyos fokú, nagyon mély meggyőződés a lelkiismeret. Máté 7.12-ben mondja ki ezt Jézus, hogy a lelkiismeretnek ez a törvénye, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal. Mindenkinek van lelkiismerete, csak mint minden, ami benne van az emberben, attól függ, hogy hogyan használjuk. Tehát a Bibliából látjuk, hogy voltak gyenge lelkiismeretű emberek, voltak aggályoskodó lelkiismeretű emberek. Ez különben a mai tudomány vagy lélektan is leírja, meg az egyszerű hétköznapi tapasztalat is, hogy vannak emberek, akik például kis dolgokon aggályoskodnak. Szóval nagy dolgokat futni hagynak. De kis dolgokon elkezdenek aggályoskodni. Más emberek meg, hogyha mondjuk sokat teszik, egy bizonyos fokú rosszat sokat tesznek, azon a ponton meggyengül a lelkiismeretük, és ott szinte már nem is érzik a lelkiismeretnek a szavát. De ez nem annyit jelent, hogy nem lenne lelkiismeret, csak egy eléggé megrongált állapotban levő lelkiismeret van. De lelkiismeretet, ameddig élünk, nem lehet elpusztítani. Az olyan, mint az élet, szóval az... Most ha élünk és dobog a szívünk, addig van lelkiismeretünk is. Arra a kérdésre, amit föl szoktak emberek tenni, hogy néhány emberben, mintha nem lenne lelkiismeret, mert akik gátlástalanul ölnek, meg csalnak, meg lopnak, én erre csak azt tudom válaszolni, hogy mindenkiben van lelkiismeret. Ha úgy tűnnék is, hogy ők nem csinálnak lelkiismereti problémát a dologból, ez az emberekben levő határtalan nagy színészi képességnek tulajdonítható. Az emberek úgy elő tudják adni, mintha mi se történnék belül, hogy ők vígan és dalolva teszik a rosszat. De itt kell nagyon világosan a Római Levél második fejezetét ismernünk, amelyben azt mondja a Pál apostol, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Tehát ha valaki rosszat tesz az életben, az el lehet készül, hogy belül elkezdődik egy borzalmas lelkiismeret furdalás, vagy egy belső feszültség, csak hát az ember megjátszhatja, mintha mi se történnék. De abból nem az kell következni, hogy mi se történik, hanem az, hogy nagy színész. Sajnos, ugye nagy. A szöveggyűjteménybe beválogattam Babits Mihálynak az Életbeli Színház című egyoldalas eszmefuttatását, ami ugye arról szól, hogy minden ember nem is egy, hanem több szerepet szeret alakítani az életben. De hát ezek hamis szerepek nyilván. Az igazi szerep az lenne, hogyha mindenki a lelkiismeretére hallgatna. És ha mindenki tudna önmagával szemben is kijelentéseket tenni, és azt mondani, hogy most hibáztam, most tévedtem, bocsánat, ez nem így volt, és így lehetne tiszta lappal új életet kezdeni. Mással is jó cselekedett. Hát figyelmeztette a másik társát, mondta, hogy mi méltán vagyunk itt. Szóval ez is érdekes, hogyha tehát a hit meg a cselekedet soha nem választható szét egymástól. Hogyha valakiben van egy igazi felismerés, ha valaki valaminek igazán a mélyére rádöbben, az szinte lehetetlen, hogy azt le lehetne folytani, az rögtön cselekedeteket kíván. Először mind a két lator szidalmazta Jézust. De amikor látták Jézusnak a magatartását, az egyik lator elkezdett ezen gondolkodni, hogy lehet ilyen kínszenvedések között is másokért imádkozni, az édesanyját a szeretett tanítványára bízni. Tehát látták azt, hogy ez egy rendkívüli, mint ahogy a római századot is azt mondja, hogy ez valóban Isten fia volt. És rögtön figyelmeztette is a társát. Tehát igenis tudott jót tenni mással is. De tessék kölcsönvenni a kazettát, itt van a kazettája, meg van egy írásos anyag, tessék meghallgatni, most azt tényleg nem akarok belemenni. Tessék a... Igen, tehát mondjuk ez a példázatunknak is az egyik vonása volt, hogy végül is az a kérdés, hogy ki milyen ember, hogy hogyan él és mit cselekszik. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő jó ember, meg ő nem tudom, hívő ember, de ugyanúgy viselkedik, ugyanaz a magatartása, mint mondjuk a nem hívő embereknek, ugyanúgy megenged magának indulatot, sértődékenységet, haragot, kegyetlenséget. Szóval, hogyha a cselekedetei ezt mutatják, hát akkor mitől hívő? Tehát az biztos, hogy Jézusnak ez az általam is idézett kijelentése, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, tehát valahol itt van a végső célja egy keresztény életének, hogy azt tegye, ami az Isten akarata, amit az Efézusi Levél második fejezetében így mond Pál apostol, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokba járjunk. Tehát az biztos, hogy itt a cselekedeteknél kell megragadni a dolgot, mert a példázatunk is itt ragadja meg, mert rögtön Jézus azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjóztam és innom adtatok, tehát itt cselekedetekre céloz. Csak most ezután lépnünk kell egy újabbat, és fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy hol vannak az autentikus cselekedetek. Tehát hol vannak a hiteles cselekedetek, a valódi jó cselekedetek. Ugye? És amikor ezt kezdjük vizsgálni, hogy hol vannak a valódi jó cselekedetek, mert hiszen ezzel folytatódik a példázat is, akkor jön be itt a hit, hogy hit nélkül nem lehet valódi jó cselekedeteket tenni. Ha valaki elképzeli az életét, hogy ő most jót tesz emberekkel, és most ő jótékonykodik, vagy segít embereken, ez nagyon derék és szép elképzelés, de hogyha valaki ebben megreked, az mindig az ember szempontjából, az emberi szempontjából jó cselekedeteket fogja végezni. Amelyek mások, mint a hitből fakadó jó cselekedetek. Most, hogy mondok egy gyakorlati példát. Én nem ismertem a Szentírás, sem ezt a példázatot, sem más alapvető tanításokat, és hát mi albéletbe kezdtük az életünket, és az albéletben a házi nénink már 80 év fölött volt, és hát bizonyos betegségei előjöttek, hát segíteni kellett rajta. Nyilván, ha már ott vagyok, hát albérlő vagyok is, de hát amennyit tudok, segítek rajta. És kezdtem jótékonykodni a nénivel. segítettem neki bevásárolni, amikor eltörte a kezét, akkor jártam vele gyógyfürdőre, ha behívott a szobájába, órákig beszélgettem, hogy ne legyen egyedül. Tehát különböző módokon, de mondom, ezt emberileg csináltam, úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó dolog. Hát egy valamire nem voltam tekintettel, hogy nekem feleségem is van, meg aztán gyerekek is születtek, aztán tették fel a kérdést, hogy most tulajdonképpen én most kivel teszek jót. Meg egy kicsit a néni kihasznált olyan szempontból, hogy ha albérlő, akkor tegyen meg mindent. És kezdtem én ezen gondolkodni, hogy én hogy tehetnék a nénivel úgy jót, hogy az valóban jó legyen. Nem tudtam vele jót tenni, mert ha órákig nála voltam az egyik nap, a másik nap már, mit tudom én, pár por szemért elkezdett ott veszekedni, meg nem tudom én, szóval soha nem volt igazi jó életünk. Azután ebben a nehéz helyzetben ismertem meg én is a Szentírást, meg a néni is, hála a jó Istennek, tényleg ő is a kezébe vette a Szentírást, és hát ő egyre idősebb lett, és egyre gyengébb lett, és aztán volt egy ilyen gondolatom, hogy mi lenne akkor, hogyha én a néninek felolvasnék a Bibliából csak egy rövid részletet. Nem beülnék hozzá egy ilyen tracspartira, hogy most meg... Szóval csak egy fél óra. És a néni ezt nagyon hát megrendült, ahogy hallgatta, a Zsoltárok könyvéből olvastam fel neki, és egy idő után ő is ezt kérte már tőlem, hogy erre mindenképp szakítsak időt, hogy hát a Szentírásból, hogy ő tényleg Isten szavának elfogadta aztán a Szentírást. És itt mutatnám meg a két dolgot, hogy először nagyon sokat tettem én a néniért, meg nem is azért tettem, hogy most engem dicsérgessenek, de mégis benne volt az emberinek az összes esetlensége, tehetetlensége, és a néni nem lett jobb. A néni nem lett jobb. Amikor azt hallgatta, minden másnap hallgatta ezeket a Zsoltár igéket, akkor nagyon mélyen megrendült és elgondolkozott, és akkor elkezdett megjobbulni ez a néni. 2-3 évig volt az első emberi jó cselekedet, a néni nemhogy nem javult meg, hanem tulajdonképpen eléggé eleresztette magát, és a végén már oda lyukadtunk ki, hogy nekem ezt meg kell tennem azért, mert hát én egy fiatalabb vagy, és albérlő vagyok, ezt meg kell tennem, és hát nagyon rossz helyzet volt ez. És utána pedig az ember azt mondta, hogy ennek a néninek is mire van szüksége, mint minden embernek, hogy az Istent megismerje. Mert ha az Istent megismeri, akkor az Istentől megtanulhatja azt, hogy mi az, hogy jó. Egymástól, egymásnak mi nem tudjuk a magunk lényéből megmutatni, csak akkor, hogyha Istent képviselve élünk az emberek világában. Tehát a cselekedetekig mindenképpen el kell jutni, csak az a kérdés, hogy valaki az emberi közegen keresztül jut el a cselekedetekig, és erre mondhatjuk azt, hogy ez a jótékonykodás. És ha valaki az Isten tanítása szerint jut el megtérés, újjászületés után a jó cselekedetig, erre mondhatjuk azt, hogy ez a felebaráti szeretet. Tehát itt az életben, most hogyha amit elmondtam most, akkor ezt egy másik szempontból is gyorsan hadd ismételjem meg, mikor következik be az életünkben változás. Akkor, hogyha felhagyunk az emberi jótékonykodással, befogadjuk az Isten szeretetét, megismerjük és befogadjuk az Isten szeretetét, és az majd átalakít bennünket, és akkor majd valódi jó cselekedetekre jutunk. Tehát, hogyha most ezt itt ábrázolnom kellene, akkor csak is így tudnám ábrázolni, hogy először van a hit és befogadás, ha az ember ezt befogadta, ebből következnek majd a cselekedetek. Ez a bibliai tanítás. Tehát, ha az ember befogadja az Istent, akkor az Isten hatalmat ad annak, mondja János első fejezetében, hogy az Isten fiaivá legyenek, és tegyék azt, ami az Isten fiaihoz méltó, ami hozzájuk illik. Tehát mindenféleképpen a hit az, ami megállítja az embert az emberi jótékonykodásban, ami egy egészen más utat állít az ember elé, de ha ebből a hitből nem következnek valódi jó cselekedetek, akkor az a Jakab levele második fejezetével elmondhatjuk, hogy az a hit, amiből igazi jó cselekedetek nem következnek, az megholt önmagában. Tehát nem tudom, hogy valamennyire érthető-e, hogy a Bibliában a hitből jönnek az igazi jó cselekedetek, de kell, hogy jöjjenek igazi jó cselekedetek, mert ha nem jönnek, akkor az a hit meghalt önmagában. Hát az, hogy egy ember mennyire ismeri meg a Bibliát, az akkor dől el, amikor azt látjuk, hogy a Bibliának minden rendelkezésével összhangba jutott el. Tehát, hogyha el tudja fogadni azt, hogy ami van a Bibliában, az Isten akarata, Isten szándéka, vagy akkor kezdődik egy ember életében az a bizonyos más élet, amikor eljut idáig.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és nyissuk meg együtt Isten igéjét a János evangéliumánál is. Az alapigét pedig János evangéliumából választottam, és ahogy láttátok, az a cím, hogy amikor eljön a vigasztaló. Tudjátok-e, hogy miért ez a cím? Hát igen, igen, ugye a hetednapi adventisták úgy tartják, hogy senki ne ítélje meg titeket szombatok dolgában, amelyek csak előképei, árnyékai az elkövetkezendő dolgokban, de a valóság az a Krisztus teste. Ezt az igét, nem ez volt az alapige, ezt csak beidéztem, ezt az igét általában arra szokták idézni, hogy a szombat ezek szerint nem érvényes. Viszont mi hetednapi adventisták úgy tartjuk az ige alapján, hogy azok a szombatok vesztették érvényüket, amelyek Krisztus testében nyertek valóságot. Ilyen a húsvét szombat, ilyen a pünkös szombat, ugye sabbatnak hívja, munkaszüneti napnak hívja őket a Biblia. És tudjátok, Pál azt mondja, hogy van, aki tartja a napot, akkor az az Úrért tartja. Aki nem tartja, nem tartja. A valóság Krisztusban öltött testet. És ez azért fantasztikus dolog, mert a hetenkénti szombat az nem a Krisztus testének előképe, az a húsvét. Az ő papi szolgálatának az előképe a pünköst, a nagy engesztelési nap. Ezeket a nagy kereszténység ünnepli, és elfelejtkezett a hetenkénti szombatra, és gyakorlatilag megcserélődött a sorrend. Én azt gondolom, hogy van helye, Pál is azt mondja, van helye megemlékezni ezekről az ünnepekről, amelyek még a zsidó ünnepek voltak, amiket a nagy kereszténység ünnepel. Ha valaki tartja a napot, az Úrért tartja. Ez kifejezetten ezekre a sábbatokra, ezekre a szombatokra vonatkozik. És én nem szeretném kihagyni a lehetőséget, szeretnék megemlékezni ma veletek a pünkösdről. Rendben? Úgyhogy kérlek, nyissátok ki velem János evangéliumát. És János evangéliumában itt van egy fantasztikus ígéret a 14. fejezetben. János evangélium a 14. fejezete. És ott a 15-től a 18. vers. A 18. versig olvasok. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Egyetlen egy betű különbség van a kétféle görög szöveg hagyomány között. Az egyikben felszólító mód van, a másikban jövő idő, mind a kettőnek megvan a realitása. Nyilván nem mond azt, hogy Jézus szereted, és az ellenkező irányba mész. Viszont a másik még jobban hangzik. Ha engem szerettek, akkor következésképpen az én parancsolataimat meg fogjátok tartani. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat meg fogjátok tartani, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Emlékeztek, Jézus búcsúbeszédeiről van szó, ez a 14., 15., 17., egészen a 17. fejezetig Jézus elköszön a tanítványaitól, már a 13. fejezettől kezdve. Azért szeretem nagyon János evangéliumát, mert nem spórol a hellyel, az idővel és a betűkkel, és azokat az utolsó nagy beszélgetéseket a tanítványok és Jézus között leírja nekünk, feljegyzi számunkra. Gondoljatok bele, Jézus ott van közvetlenül a kereszt árnyékában. És a Getsemáné kert eseményei rövidebben vannak feljegyezve a Bibliában. Ugyan nyilván a három másik evangélista leírja, de rövidebbet szán rá az ige, mint arra, ahogyan a halálba készülő Messiás bátorítja és biztatja a tanítványait. Számomra annyira fantasztikus, hogy Jézusnak a figyelme középpontjában továbbra is a tanítványok vannak. Azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Látom rajtatok, hogy tiszta stressz vagytok. Igen, mert furcsa dolgokat mondtam az elmúlt napokban, hogy Jeruzsálemből kőkövön nem marad. Meg ilyeneket mondtam, hogy megmostam itt a lábaitokat, meg egy közületek elárul engem, meg csupa furcsaság volt az az este. És a tanítványok nyugtalanok, és tudjátok, ismertek engem, meg hallottatok már itt beszélni, szerintem legalább 5-6-szor vagy 6-szor veszem elő ezt a beszédet az elmúlt években. És még elő fogom, ha megengeditek. Jézus azt mondja, ha engem szerettek, ha tényleg szerettek engem, annak van egy külső megnyilvánulása. Megtartjátok, amit én parancsolok nektek. Az én szavam számotokra egy olyan iránymutatás, amiről nem mentek vissza, és nem mondjátok azt, hogy biztos, hogy így gondoltad, Istenem. Biztos, hogy így gondoltad, Jézus. Nézzétek, eddig Jézus élete arról szólt, hogy a tanítványok mindig visszakérdeztek. Az ember fiát elárulják, és szenvedni fog, és megfeszítik. Jön Péter, és jobban tudja. Ugye? Nem eshetik ez meg veled. Azt mondja Jézus, hogy ez az asszony a temetésemre cselekedte ezeket, amikor Mária megkeni a lábát. És Júdás jobban tudja, és elege lesz belőle. Elege lesz Jézusból. Ebből így sose lesz király, majd én intézem. Helyzetbe kell hozni, és elmegy a papokhoz, és azt mondja, mennyit adtok, ha én átadom őt, a kezetekbe adom őt. A tanítványok mindig egyen jobban tudták, mint Jézus. Mutasd meg nekünk az atyát, és akkor majd hiszünk. Ha engem szerettek, ez volt Jézusnak a vágya. Szeretetre vágyik. Ha engem szerettek, akkor higgyetek nekem, és ha mondok valamit, akkor menjetek arra. Azt mondom, erre van az előre, akkor erre menj, ne másfele. A parancsolat ennyit jelent. Jézus azt mondja erre, akkor te azt mondod, hogy erre. Már csak azért is, mert nem elküld téged arra, hanem előtted megy arra, ugye? A jó pásztor elől megy. Ha engem szerettek, annak lesz egy külső jele, az, hogy az én parancsolataimat megtartjátok. És én is teszek egy ígéretet. Én teszek egy ígéretet. Kérem az atyát. Ha engem szerettek, én kérem az atyát. És mit ad nektek? Adok nektek egy, küldök nektek egy vigasztalót. Miért másikat? Miért mondja azt Jézus, hogy egy másik vigasztalót küld? Miért nem azt mondja, hogy én kérem az atyát, hogy visszajöhessek értetek? Nem az lett volna a legjobb? Ugye erről is beszéltünk már korábban. Jézus egyenesen így fogalmaz, hogy jobb, hogy én elmenjek. Jézusnak a helye hol van? A mennyben. Ott kell állni az atya előtt közbenjáróként. Kellett egy másik vigasztaló, valaki más. A Szentlélek a vigasztaló Krisztus nevében, írja Ellen White 1893-ban. Krisztust személyesíti meg, mégis egy különálló személyiség. Megkaphatjuk a Szent Lelket, ha kérjük, és a szokásunká tesszük, hogy Istenhez forduljunk, és inkább Istenben bízzunk, mint bármely véges emberi közvetítőben, aki hibázhat. Testvéreim, lehet, hogy van a gyülekezetnek vezetése, lehet, hogy van nekem egy gondolatom, neked egy gondolatod, neked, kikérhetjük egymás tanácsát, de tudjátok, hogy ki a legpontosabb vezető? Igen, a Szentlélek. Azt mondja, azért ne nyugtalankodjék a ti szívetek, azért higgyetek Istenben és én bennem, hogy folytassam, hogy ugorjak a gondolatban, mert el fogom nektek küldeni az igazság lelkét. Úgy beszél a vigasztalóról, mint az igazság lelke. Úgy beszél róla, mint akit a világ ugyan be nem fogadhat és nem ismer fel, de nálatok lakik, bennetek marad. Mi a különbség a között, hogy én tanácsollak, és esetleg tényleg szeretsz, megbízol engem, bennem, ez rendben van. De mi a különbség a között, hogy én adok egy tanácsot, vagy hogy a Szent Lélek vezet? Én hibázhatok. És én kívülről beszélek a füledhez. A Szent Lélek nem hibázik, és belülről beszél a szívedhez. A tanítványok nem sok mindent tudtak még a Szentlélekről, bár a rabbiktól, az írástudóktól azért hallottak ilyeneket, hogy igen, Joel könyvében azért ott van az, hogy az utolsó időkben kiöntöm az én lelkemet minden testre. Vagy ott van Ézsaiás könyvében, hogy míg nem kiöntetik ránk a lélek a magasságból. Vagy ott van példabeszédek könyve legelején, hogy hallgassatok az én tanításomra, és kiárad rátok lelkem. Tele van az Ószövetség, a tanítványok által ismert Biblia, tele volt a Szentlélek ígéreteivel, de nem igazán tudták még, hogy ki a Szentlélek. Nem igazán ismerték. Nem tudták, mit jelent az, hogy nálatok lakik és bennetek marad. Jézus azt mondja, nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok. Ez nem pusztán Jézus második eljövetelének az ígérete majd a jövőben. Hogy majd egyszer Jézus nem hagy minket árvákul. Hanem amikor a Szentlélek eljött, akkor mint Jézus tökéletes, hiánytalan képviselője, Jézus tette nyilvánvalóvá a szívükben. Ugyanúgy, mint hogy néhány verssel korábban írja, hogy aki engem látott, az az atyát látta. Ugye? Nem egy személyről beszélünk, az atya és a fiú külön személy. Egy istenség, külön személy. És azt mondja, aki engem látott, az már látta az atyát. Tökéletes képviselője volt Jézus az atyának. És így, nézzétek, ha elnyered a Szent Lelket, ha elnyered az Isten lelkét, akkor Jézus milyen közel van hozzád? Mondjátok nekem, milyen közel akar Jézus kerülni hozzánk, hozzád? Belül. Bent lakni. Tudjátok, vannak, akik ezzel nem ismernek szóba állni, pedig Pál apostol azt mondja nekünk a Kolossé levélben, hogy ez a kegyesség nagy titka. Sajnos a Károli fordítás rosszul hozza, és ezt fel is olvasom. A Kolossi levélnek az első fejezete, és az első fejezet, igen, az első fejezet 27. verse azt mondja, tehát Kolossi 1.27. Isten meg akarta ismertetni velünk, akikkel Isten meg akarta ismertetni, hogy mi nagy a pogányok, azaz a népek között e titok dicsőségének gazdagsága. Azt tudnilik, hogy Krisztus, nézitek, hogy hozza a fordítás? Ti köztetek van a dicsőség reménysége. Ennél jobb az eredeti, mert annak a szónak van egy másik és sokkal erősebb jelentése. Krisztus, ti bennetek van a dicsőség reménysége. Mi a különbség a között, hogyha Jézus itt lenne köztünk, és egyébként itt van köztünk ez, itt van Isten köztünk, ez rendben van. De mennyivel jobb az, amikor ti bennetek van Krisztus? Mit jelent az, hogy benned van Krisztus? Beengedted őt az életedbe. A Szentlélek a szívedben belülről munkálkodik. Nem kívülről mondja meg valaki, hanem belül meghallod a hangját. Testvéreim, olyan nagy szükségünk van a Szentlélekre, mint amilyen jelképeket láttok. A szél, ugye a levegő, mint egy levegővételre. Olyan nagy szükségünk van a Szentlélekre, mint a víz, ugye élő vízként ábrázolja. Olyan nagy szükségünk van a Szentlélekre, mint a tűzre. Figyeljétek meg, hogy ezek az életnek elengedhetetlen elemei, nem? Mindig úgy ábrázolja a Szent Lelket, mint ami az élethez kell. Az eső, a galamb, ami a szelítség, az egyház, a keresztény élet nem működik Szentlélek nélkül. Nem fog működni a kereszténységet Szentlélek nélkül. Mi a megoldás? Most nem arról kezdek beszélni, hogy akkor kérjünk Szent Lelket. Még jobb. Menjünk csak vissza az alapigéhez. És én kérem az Atyát. Figyelj, nem csak te vagy az, aki imádkozol Szent Lélekért. És remélem, hogy imádkoztok Szent Lélekért minden nap. Ott van számunkra ez a biztosíték, hogy Jézus személyesen kéri az Atyát, hogy az Isten adjon nekünk Szent Lelket. A világ nem fogadhatja be, mert nem ismeri őt. És nem látja őt. Nézzétek csak, hogy mi a nagy különbség a hívő és a nem hívő között. A világ és a nem világ között. Az egyik nem fogadhatja be a Szent Lelket. Miért? Miért nem fogadhatja be? Figyeljétek meg, ez teljesen racionális. Nem látja. Hiszem, ha látom. Ugye? Hiszem, ha látom. A világ nem fogadhatja be őt, mert egyrészt nem ismeri fel a hangját. És akkor most itt visszakérdezek, egyébként milyen hangja van a Szentléleknek? És most teljesen testileg gondolkodjatok. Meghallod a Szentlélek hangját valakin keresztül, vagy belülről a szívedben, az íráson keresztül. Milyen hangja van? Gondolkodjatok óember fejjel. Nem olyan nehéz egyébként. Tehát a gravitáció segít. Ja. Milyen a Szentlélek hangja? Szelíd? Akkor mondom én. Tessék? Feddő. Mondom másképp, idegesítő. Idegesítő, fájó. Ja, bosszantó. Igen. Nem azért jöttem a földre, hogy békességet bocsátsak, hanem háborúságot. Mondja ugyanaz a Jézus, aki máshol azt mondja, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet. És a kettő együtt igaz. Nézzétek, amikor Jézus beszélt a farizeusokhoz, azt olvasom, azon tanakodtak, hogy megöljék őt. Emlékeztek ezekre? Tehát amikor a lélek megszólal, testvéreim, ne ijedjünk meg, hogyha nem egy kellemes, meleg, bizsergető érzés, ami végigfut a nyakadon, és tudod, hogy igen, ez az Isten szava. Szinte libabőrös lettem. Nem, a Szentlélek rendkívül idegesítő módon tud szólni az emberhez. Miért? Mert tökéletesen ellentétes dolgot mond azzal, mint ami az én alap beállítottságom. Mint ami az én alap természetem. Hogy mondjuk egy nagyon-nagyon egyszerű példát. Csörög reggel az óra, és nem csak az órám, hanem belül a lelki ismeretem is azt mondja, hogy kelj fel. Mit mond a testem? Ne. Jön a gyerek, és azt mondja, apa, segíts. Mit mond a lelki ismeretem? Itt egy jó alkalom. Ugye? Most még kapcsolódhatsz a gyerekhez, már 9 vagy 12 éves. Ti tapasztaltabbak vagytok, ti még jobban tudjátok, mert nagyobb számokat is tudtok mondani. Jön a lélek, és azt mondja, itt az alkalom. Mit mond? A józanész, a látható. ezt előbb be kell fejeznem. Ugye? Testvéreim, én most itt nyílt bűnvallomást teszek egyébként előttetek, nem tudom, halljátok-e. Amikor arra ügyelek, ami látható, amikor csak az lebeg a szemem előtt, hogy ez a racionális, ezt kell tenni, most ez a következő lépés, ezek persze két lábbal a földön járunk, csak annyi, hogy a Szentléleknek már nem maradt tér. A világ nem fogadhatja be, mert nem látja őt, de az is otthon, hogy nem ismeri őt. Nem ismeri fel a hangot. Testvérem, hogyan lehet a Szentlélek hangját felismerni? Azt a címet adtuk, hogy amikor eljön a vigasztaló. És ha megnézitek, hányszor szerepel a Bibliában ez a szó, hogy vigasztaló, akinek van olyan alkalmazása, hogy az összes eredeti kifejezést megtalálja, főleg János evangéliumában szerepel. A vigasztaló paraklétosz. Ugye, és szokták úgy elemezni a szót, hogy aki maga mellé hív, aki megvigasztal, de egyébként feddő is. Tehát egy elég összetett szó. És azt mondja, hogy amikor szól, akkor nézzétek a 14. fejezetnél maradva még mindig a 26. verset. Amikor eljön a vigasztaló, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és mondjátok nyugodtan hangosan. Eszetekbe juttatja mit?
1: Mindazokat,
0: amiket mondtam nektek. Eszetekbe juttatja mindaz. Szerintem ezt legalább 100-szor elmondtam már szombatiskolán, akár a szószékről is, és szerintem mindannyian 100-szor találkoztunk már ezzel a gondolattal, tőlem függetlenül is. Mit tud az eszembe juttatni? Amivel már találkoztam. Nem a nullából juttatja eszembe, ugye? És ez egy nagyon fontos dolog, nézzétek, a Szentlélek nem csak úgy ad egyszer csak egy kijelentést, amit a magamfajta emberek nagyon szeretnek, konzisztens. Szoktuk mondani programozók, hogy jaj, de jó, konzisztencia van. Vagyis, ha A, akkor és B, akkor az a következő lépésben is A és B lesz. Azt mondja, hogy eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondtam, tehát a Szentlélek ugyanoda utal vissza, amit már egyszer elmondott. Nem az új kijelentés a lényeg. Nagyon sokan mindig új és új kijelentést várnak, és tudjátok, ez az új kijelentés, ez sokszor ellent mond az előzőnek. Nem, a Szentlélek nem mond ellent. Sőt, nem egyszerűen azt mondja, hogy eszetekbe jutatja, amik elhangzottak, hanem azt mondja, amiket én mondtam nektek. Kinek a szavához vezet a Szentlélek? Jézus szavához vezet a Szentlélek. A Szentlélek mindig Jézushoz vezet, és nézzétek, innen lehet megismerni a hangját. Egyrészt összhangban van mindazzal, amit olvasol a Szentírásban, mert az íráshoz vezet, azon belül is nézd meg, mindig Jézus szavához vezet vissza. A nagyapámnak a szobájában ki volt téve egy tábla, és csak az volt rá, hogy mit tenne Jézus. Annyira szerettem ezt a, hát, tudjátok, még egy ilyen, nem is tudom, 30-as, 40-es évekbeli, tehát egy elég antik dolog, meg is találtam a hagyatékában, és annyira jó ez a kérdés, nem? Hogyha minden helyzetben feltennénk ezt a kérdést, hogy most például mit tenne Jézus? Figyeljetek, tudjátok, hány konfliktust megúsznánk? Én is az a típusú ember vagyok, aki előbb beszélek, mint gondolkodok. Sajnos ez a természetem. De a Szentlélek meg tud állítani. Mit tenne most Jézus? A hallgatásban is erő van, nem? Hú, ha én ezt megtanulhatnám, majd segítetek. Nézzétek, a lélekről azt mondja, eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Azt is mondja a 15. fejezet 26. versében, pontosan egy fejezettel odébb, azt mondja, amikor eljő a vigasztaló, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. Mit csinál a Szentlélek? Eszünkbe juttatja Jézus szavát, az igéhez vezet vissza, Jézusról tesz bizonyságot. Testvéreim, miért kell, hogy bennünk belülről működjön a Szentlélek? Mert akkor a te személyes hétköznapi életed fog Jézusról tanúságot tenni. A Szentlélek mindig Jézust jelenti ki, és ez volt az első gondolati egység, amit szerettem volna elétek hozni. És most jön a második, és összesen két gondolati egység van. És a második rövidebb lesz. Tudjátok, mit szeretek nagyon? Hogy ezt Jézus nem csak elmondta egy búcsúbeszédben, megvigasztalgatta a tanítványokat, aztán elment, meghalt és ott hagyta őket. Hanem lapozok egy néhányat a Bibliámban, és eljutok az Apostolok Cselekedetei könyvhez. Jézus feltámadt. Jézus elment a mennybe, és mielőtt elmegy a mennybe, még mond valamit a tanítványainak. Maradjatok itt Jeruzsálemben. Ne idegeskedjetek, nem kell rohanni sehova. Maradjatok Jeruzsálemben, és várjatok. Várjátok meg az Atya ígéretét. Apostolok Cselekedetei első fejezet, 8. verse. Azt mondja, a 7.-8. verse. Nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat. Kedves adventista testvéreim, nem kell idő meghatározásokat számítgatni. Ezek az Atya hatalmában vannak. Hanem egy dolgot várjatok. Várjátok meg. Kérjétek. Vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok. És akkor lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában, Samáriában és a földnek végső határáig. És a tanítványok végre hisznek Jézusnak. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, és meg fogjátok tartani, és a tanítványok végre szeretik Jézust, és megtartják a parancsolatát, és ott maradnak Jeruzsálembe. Tudjátok, mi a gond ezzel, hogy ott kellett maradni Jeruzsálembe? Hát ugye most végezték ki a mesterüket. Ez kínos, nem? Uram, nem gondolsz az én jólétemre, hogy esetleg engem is elkapnak és fára szegeznek? És arra nem gondolsz, Uram, hogy én még úgy ellennék Jánossal, de az a 118 másik, és most 120, így együtt maradjunk egy helyen? Ráadásul össze is kell zárkóznunk, mert ugye a hatóságok esetleg kereshetik még a tanítványokat. Pétert majdnem elkapták azon az éjszakán. Ugye? Tanítványok nem vitatkoznak. Ha engem szerettek, az abból fog látszani, hogy azt teszitek, amit mondok. Maradjatok Jeruzsálemben. Mit csinálnak a tanítványok? Jeruzsálemben maradnak. Ennyi. És várjátok be az Atya ígéretét. Bevárták az Atya ígéretét. Össze vagyunk zárva most már napok óta, 10 napja, nem tudunk mit csinálni. Várnunk kell az ígéretet. Hogyan használhatjuk fel jól az időt? Mondjuk kibékülünk, mondjuk beszélgetünk, mondjuk közösséget ápolunk, és akkor egyszer csak megmozdul a hely. Annyira jó látni, hogy amit Jézus ígér, az tökéletesen megvalósul. És tudjátok, honnan tudom biztosan, hogy ez itt nem mese, ami le van írva? Onnan, hogy a világon rengeteg keresztény van. Hogyha ez itt mese lenne, akkor a kereszténységnek el kellett volna pusztulnia. Ha nem lenne igaz az az ígéret, hogy megkapjátok a Szent Lelket, és ezzel erőt vesztek, mert hogy a Szent Lélek nem csak az igéhez visz, a Szent Lélek nem csak Jézus teszi nyilvánvalóvá, hanem ezzel jár valami. Hát Jézusban erők munkálkodtak, nem? Még Heródes is azt ismerte el, hogy ez biztos keresztény János, azért működnek benne az erők. Azt mondja, valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. És tényleg elkezd működni az erő. Onnan tudom, hogy ez biztosan igaz, hogy a kereszténység tényleg elterjedt, és nem sikerült megszüntetni. Onnan, hogy maga az apostolok cselekedete írja fel, amikor ott vitatkoznak, hogy ez most micsoda. És jön Gamáliel tanácsa, talán emlékeztek erre. És ott megjegyzi, hogy hát volt már ilyen lázadás, de az aztán vége lett. Volt egy olyan lázadás, és akkor valaki az élére áll, de az aztán vége lett. És akkor várjuk ki ennek is a végét. Hát kivárták a végét. Mi lett belőle? Lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, a város, Júdeában, a tartomány, Samáriában, na oda nem akarunk menni. Ne? Ha engem szerettek, azt teszitek, amit mondok. Abból látszik. És hova mennek? Samáriába mennek. És a samaritánusok elkezdenek megtérni. Az nem tudom, hogy azzal a faluval mi történt, ami végül nem égett le, pedig volt egy nagyon jó javaslat rá, hogy mint illés, ugye? Jézus akart neki adni egy esélyt. Van egy gyanúm, hogy a tanítványok visszajutottak abba a faluba is. Lesztek nekem tanúim. Miről szól a Szentlélek munkája? Jézus tesz egy nyilvánvalóvá benned, ezért Jézusnak hiteles tanúja vagy. Testvérem, nem csak beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Ugye? Az a Péter, az a gyáva Péter, akivel tudjátok, én annyira tudok azonosulni, sokat beszél, és nem annyira bátor. Péter kiáll. És úgy tesz bizonyságot, hogy az írástudók nem tudnak ellenállni. Ez csak egy műveletlen, vidéki halászember volt. Abból is inkább a szegényebb fajta. Ugye Zebedeus és családja volt a gazdagabb, nekik béreseik voltak saját hajóik, napszámosaik. Péter meg András, ők, hogy is mondjam, ők kis vállalkozás voltak. Ez a vidéki valaki, aki csak a halászathoz ért. Aki ráadásul ott van az a teher a hátterében, hogy megtagadta Jézust, ahogy megérti, mi a kegyelem, és befogadja a szent lelket. Nézzétek! Odáll az emberek elé, és azt mondja, zsidó férfiak, mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, ezek nem részegek, legyen tudtotokra, hiszen a napnak csak 6. órája van, azaz, hogy még csak dél van, hanem ez az, amit Joel jövendölt. Az utolsó napokban kiöntök az én lelkemből minden testre. És nem tudnak velük mit csinálni. Ugyanez a Péter nem sokkal később fenyítéket kap, és aztán kijön és dicsőíti az Istent, hogy mint akinek nem fájt. Miért nem fájt neki? De igen, csak tele van szent lélekkel, és már semmi nem tudja megakadályozni. Ha engem szerettek, akkor mentek előre. Jöttek utánam. Azt mondja ugyanez a Péter, végül mégiscsak börtönbe kerül, és akkor végre kivégeznék. Mit csinál az utolsó éjszaka? Mint a bunda alszik. Ugye? Alszik. Az angyalnak úgy kell felébreszteni. Miért? Mert teljes szent lélekkel, és olyan békessége van, amit a világ nem adhat. Testvéreim, nem tudom-e érzékeltetni ezekből a történetekből, hogy olyan nagy szükségünk van a szent lélekre, mint soha máskor. Olyan nagy szükségünk van a szent lélekre, mint egy pohár vízre. Mint a friss levegőre. Olyan nagy szükségünk van a szent lélekre, mint egy falat kenyérre. A Biblia mond nekünk még valamit a vigasztalóról. Azt mondja a vigasztalóról, hogy amiket hall, azokat kijelenti. A bekövetkezendőket kijelenti nekünk. Ezt mondja Jézus búcsú beszédében a 16. fejezet 13. verse. Minden profécia a szent lélektől származik, ami a Bibliában van. Ugyanúgy a szent lélek hangja. De hogy mondjam el nektek a legfontosabb proféciát ezek közül. Ez viszont János első levelében van, és itt is a vigasztaló szó szerepel. És ezekkel a gondolatokkal szeretném lezárni. Azt mondja János első levele, 2. fejezet első verse. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha vétkezik valaki, van, szólunk, képzeljétek el, ugyanaz a szó. Van vigasztalónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Testvéreim, ahogy a Szentlélek vigasztaló itt lent, mert Jézus elküldte ide, van egy vigasztalónk, egy szószólónk, egy ügyvédünk ott fent. Tökéletes, elszakíthatatlan kapcsolat mennyi és föld között. Jézus így a lélek által közelebb van hozzád, mint hogyha testben lenne itt, mint a tanítványokkal. Jézus így valami nagyobbat végez, érted, mint amit az abban a 3,5 évben végzett. Ott áll az Atya előtt, képviseli az ügyedet. És az ő képviselője, az ő képviselője, az ő lelke itt van lent veled a szívedben, amennyiben nyitott vagy rá. Azt olvasom Zakariás könyve 10. fejezetében, és ez a záróige, amit fel szeretnék olvasni nektek. Zakariás könyve 10. fejezet kezdődik így, hogy kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. És hogyha végigolvassátok ezt a fejezetet, itt nem pusztán földművelésről beszél, meg arról, hogy kinézel, és most már azért elég durva ez a júniusi szárazság, és ráférne most már egy eső a földre. Nem pusztán erről beszél. Kérjetek az Úrtól esőt. Miért van szükséged esőre? Mert a bálványok hazugságot szólnak. Szükséged van a szent lélekre, hogy meg tud különböztetni az igazat a hamistól. Szükséged van erre az éltető esőre. És mire szólít fel? Azt mondja, csak kérd. Hát miről szólna a pünköst, ha nem erről? Nem. Mi lenne, hogyha most mindannyian leborulnánk, és kérnénk az Urat, hogy küldjön nekünk szent lelket? Lehet, hogy először csak egy lehelletet kapunk, mint ahogy a tanítványok először Jézus feltámadása után egy lehelletet kaptak. De ha azzal a lehellettel jól éltek, és jól éltek vele, akkor utána több jött, és még több, és még több. És az áldás csak áradt. Azt mondja, kérjetek esőt az Úrtól a késő eső idején. Gyertek, térdeljünk le együtt, és kérjük együtt az Urat. Mennyei Atyánk, olyan öröm van a szívünkben, amikor a Te trónod elé térdelhetünk. Te hatalmas vagy, Te végtelen vagy, és neked mindenre van hatalmad. És most ott van Jézus Te előtted, és az ő nevére hivatkozunk. Ő az, aki kér téged, hogy adj nekünk szent lelket. És Atyánk, tudjuk, hogy a földi apák szívesen adnak kenyeret a gyermeküknek, de Te mennyei Atya még szívesebben adsz szent lelket nekünk. Csak a kérésünkre vársz, csak a szívünk vágyára vársz. És mi most szeretnénk kitárni előtted a szívünket. Küld el a Te lelkedet. Kérünk Téged, hogy tisztíts ki minden poros sarkot a szívünkben. Nem akarunk semmit őrizgetni, ami elválasztana tőled. Van szószólunk itt a földön, és van szószólunk a mennyben. Olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, mint el se tudjuk képzelni. Istenünk, kérünk, küld el a késői esőt, küld el ezt az ígéretet, küld el a szent lelket, küld el a Te erődet, hogy hiteles keresztények lehessünk. Nem csak öltönyben, nyakkendőben, hanem a hétköznapokban. Nem csak szombaton, hanem akkor, amikor jönnek az élet megpróbáltatásai. Istenünk, kérünk, segíts, hogy imáink és tanulmányunk tárgyává tudjuk tenni a Te lelkedet, a lelked munkáját. Nem olyan titkokat akarunk megfejteni, amiket Te ne jelentettél volna ki, hanem csak azt akarjuk vizsgálni és megérteni, ami ehhez az útnyitáshoz szükséges. Ki akarjuk nyitni a szívünket előtted. És köszönjük, hogy megteszed. Köszönjük, hogy a pünkösd erre emlékeztet minket. Mutasd meg nekünk, kérünk, az igazi pünkösdöt, azt, amit megígértél a Szentírásban, Jézus nevében. Amen. Szeretnék nektek egy könyvet ajánlani, amit már a gyülekezeti listán ajánlottam. Az a cím, hogy Leckék a hitről, és két szerzője van, A.T. Jones és E.G. Wagoner. Az ő nevük ismerős lehet. Azért ajánlom nagyon ezt a könyvet a figyelmetekbe, mert egyrészt, látjátok? Milyen? Rövid, vékony, így van. És ehhez képest egy csomó fejezete van. Tehát rövid fejezetekből áll, minden nap el lehet belőle olvasni egyet. Két-három oldalas, vagy egy-két oldalas egy-egy fejezet. Az a cím, hogy Leckék a hitről, következésképpen ezek tényleg olyan újságcikkekből vannak összeválogatva, van benne újságcikk összefüggő sorozat is, valamint hozzáválogatva egy néhány másik, amelyek az élet legfontosabb kérdéséről szólnak, a hitről. Ha azt kérdezem, hogy mi a hit, akkor ti is tudjátok a Bibliából a remélet dolgok valósága, meggyőződés a nem látott dolgokról. Ti is tudjátok, hogy hit nélkül Istennek lehetetlen tetszeni. Miért? Mert a hit azt mondja, hogy Istenem, bármit mondasz, neked van igazad. Te igaz vagy, te nem fogsz nekem hazudni. Erről szól a hit. És mégis mi a legnagyobb problémánk a keresztény életben? Ezt a gyakorlatba átültetni, nem? Tehát most itt van egy szituáció az életemben, és most kellene hinni. Ugye nem szombaton ülve a gyülekezetben, vagy éppen állva, és akkor ilyenkor olyan könnyű hinni, mert minden olyan szép és békés, és énekelünk, és süt a nap. Hanem amikor ott van egy élethelyzet, bármi, a munkádban, a családodban. A hit egy nagyon gyakorlati dolog. És azt gondolom, hogy ennyi év kereszténység után, amióta én megkeresztelkedtem, én még mindig úgy érzem, hogy iskolapadban a helyen. Tanulnunk kell a hitet. Ezért ajánlom nagyon szívesen a figyelmetekbe.
2: Isten tiszteltünk befejezéseként a 159-es énekünket énekeljük el. 159-es ének 4 versét, az első, második, negyedik és hetedik verset énekeljük el közösen.

Szeretettel köszöntelek még egyszer benneteket az év utolsó szombatján, és egy olyan igéről szeretnék ma veletek együtt gondolkodni, ami nagyon-nagyon régóta foglalkoztatja a gondolataimat. Nagyon régóta szeretnék a mélyre nézni ennek az igének, és úgy érzem, hogy még nem sikerült. De ami gondolatok felvetődtek bennem ennek kapcsán, azokat szeretném ma veletek megosztani, és nagyon remélem, hogy tovább tudjuk majd együtt gondolni, és majd adott esetben akár személyesen, akár bibliakörön, vagy bárhogyan, hát ha tovább tudunk erről gondolkodni. Az alapige, amit választottam, ami annyira foglalkoztat most, a Korintusi első levélben van. És a Korintusi első levél első fejezet 18. versét olvasom. Tehát a Korintusi első levél első fejezet 18. versét olvasom. Pál apostol így szól a korintusiakhoz. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. De nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. És mielőtt felvetnék egy néhány kérdést ezzel az igével kapcsolatban, hogy mondjam el nektek, csak úgy bevezetésképpen, hogy a munkahelyemen minden hónapban tartunk értékelést. Ezeket úgy hívjuk, hogy sprint meetingek, tehát egy-egy futam végén tartunk egy értékelést, és elmondjuk, hogy mit végeztünk el az elmúlt sprintben, az elmúlt egy hónapban, elkészítjük a terveket, hogy mi lesz a terve a következő hónapra. És a kettő között van a legnehezebb kérdés. Mit végeztünk el, mi a következő hónap terve? A kettő között ott van egy kérdés. Mit tanultam ebben az elmúlt egy hónapban? Mit tanultam az elmúlt sprintben, így szoktuk mondani, és tudjátok, nekem legalábbis ez a, hát egyrészt a legizgalmasabb rész, tényleg ez a legizgalmasabb, de valójában a legnehezebb is. Mert ez a legjobb értékelése annak, hogy az elmúlt hónap mennyire volt sikeres a munkámban. Azaz, hogyha nem tudok mit mondani, vagy mit tanultam, akkor az a hónapom, az az elmúlt 30 nap nem volt produktív. Nem sokat tettem le az asztalra, magyarán szólva. Hogyha el tudom mondani, hogy mit tanultam az elmúlt egy hónapban, akkor

Valószínűleg az eredményeim is jók, akkor valószínűleg a feladataimban olyan teljesítményt nyújtottam, ami a cégnek is jó, ami nekem is jó. Nos, itt a gyülekezetben nem szoktunk ilyen sprint meetingeket tartani, bár nyilván a bizottság üléseken összefoglaljuk, hogy mire jutottunk eddig. De most így év végén felvetődik bennem a kérdés: mit tanultunk az elmúlt egy évben? Mit tanultunk 2020-ban? Ha fel kellene sorolnom, szerintem velem együtt ugyanazokat sorolnátok. Megtanultunk kezet mosni, kezet fertőtleníteni, maszkot venni. Megtanultuk, hogy hogyan kell távolságot tartani. Megtanultunk mindent a vírusról és a járványról, és hogy kell viselkedni járvány idején. És megtanultuk azt is, hogy bármennyire tudjuk a szabályokat, sokszor nagyon nehéz alkalmazni, és ösztönösen elfelejtkezünk róla. Még így, ennyi hónap után is, én néhány nappal ezelőtt, még karácsony előtt beszaladtam a Lidl-be, és az a két ajtón keresztül kellett visszajönnöm, ahogy jött egy vásárló, mert elfelejtettem a maszkomat feltenni. Sok mindent megtanultunk, de úgy tűnik, hogy még nem vált, vagyis mondjam, sok minden nem vált még ösztönszerűvé. De tanultunk egy csomó minden mást is. Megtanultunk kovásztalan kenyeret sütni. Megtanultuk azt, hogy hogyan lehet gyors segítséget nyújtani, hogyha valaki beteg, anélkül, hogy esetleg magunk, a saját egészségünket is kockáztatnánk. Az egészségügyi dolgozók különösen sokat tanultak ebben az évben. Tanultunk veszteségekről is. Az én környezetemben is van haláleset. Igazából nem is egy, ami kifejezetten a Covid-nak köszönhető. De tudjátok, a legnehezebb leckék, amiket megtanultunk, legalábbis számomra, az, hogy az emberek mennyire megváltoztak. Én magam mennyire megváltoztam, és a világ mennyire megváltozott. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy mintha kétfelé válna az egész társadalom. Nem csak politikailag, nem csak az amerikai választásokra, vagy a társadalom helyzetére gondolok, hanem arra gondolok, hogy egyfelől látok embereket, akik mindent beleadnak, egészségügyi dolgozók, olyanok, akik betegekkel foglalkoznak, vagy olyanok, akik egyáltalán csak van szívük a betegekre. És mindent megtesznek önön egészségüket is kockáztatva azért, hogy az embertársaiknak segítsenek. Aztán egy néhány hete olvasom egy barátom bizonyságtételét, aki biztosan ismeritek, Benkovics Petit, az ő engedélyével mondom el ezt, aki elment futni egyik reggel, és egy elég szörnyű balesetet szenvedett, ott volt egyedül. És aztán jön egy néhány túrázó, és ott hagyják őt, mert ki tudja, hogy fertőző-e. Tudjátok, nem csak ez a tanulság ebből, ahogy Péter leírta a bizonyságtételében, azt is megtaláltam benne, hogy és főleg ez erről szólt az ő bizonyságtétele, hogy az Úr közelségét milyen jó érezni. Ezt is ebben az évben nagyon-nagyon megtanulhattuk. De azt látom, hogy az emberek vagy nagyon elkezdenek törődni a másikkal, vagy egészen szívtelené válnak. És tudjátok, nem is annyira a járvány létében, hanem ebben a jelenségben látom az idők egyik legfontosabb jelét. Jézus azt mondja, a szeretet sokakban meghidegül. Mielőtt Jézus eljön, a szeretet sokakban meghidegül. Nem csak járványok vannak. Erről is beszél Jézus Máté 24-ben, de arról is beszél, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Szóval sok mindent tanultunk. Az én családom épp most tanult meg. Ezt is engedéllyel mondom el. Otthon szülést levezetni, mert hirtelen jött egy bébi a családban. Hihetetlen tapasztalataink voltak az elmúlt egy évben. És tudjátok, amit én leginkább megtanultam, és amit leginkább megtapasztaltam, az ez. Amit Pál apostol így ír. A keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Megtanultam, hogy a keresztről való beszédben erő van, és azt, hogy nekem nagyon-nagyon hiányzik ez az erő. Szembe kellett néznem azzal, különösen az elmúlt hetekben, hogy mennyire hiába vagyok az erőnek. Annak az erőnek, amit Krisztus megígér az ő igéjében, annak az erőnek, amiről az egész Biblia szól. Azt mondja, a keresztről való beszéd lehet, hogy bolondság sokaknak. Lehet, hogy sokan nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy meghalni a bűnökért, meg az életünket odaáldozni. Valaki egyenesen azt mondta, hogy ez ellentmond minden emberi életösztönnek. De Pál azt mondja, ebben erő van. Milyen erőről beszél Pál apostol? Milyen erőről beszél az első Korintusi levél 18. első fejezet 18. verse, ahol azt mondja, a keresztről való beszédben Isten ereje van.
Ha rákerestek az erő szóra a Bibliában, és különösen erre a kifejezésre, magyarul is szoktuk ezt a szót mondani, hogy dinamika, ez a szó van itt a görög eredetiben is, dynamis, azt mondja, hogy ez egy olyan erő, ami több, mint amit földi értelemben erőnek nevezünk. Azt mondja, Isten ereje, a feltámadás ereje, csodatévő erők, ilyen értelemben használja csak maga a korintusi levél, és az összes többi levelében is Pál, amikor ezt a szót használja, rengetegszer használja. Azt mondja, hogy itt valami olyan erő van, ami erőtöblet, ami nem egy emberi erő. Pál egy csodálatos hatalomról, Isten valóságosan megnyilatkozó erejéről beszél. És azt mondja, hogy a keresztről való beszédben ez a csodálatos hatalom van. Ez a csodálatos erő. Isten erejének megtapasztalása. És az a helyzet, hogy ez a tapasztalat mindannyiunknak elemi szükségletünk. Tudjátok, honnan tudom? Nem csak azért, mert Pál elmondja. Elemi szükségletünk, hogy megérezzük Isten erejét. Azért, hogy mondjam el ezt a személyes tapasztalatomat. Látok testvéreket, látok embereket, nem csak a gyülekezetben, gyülekezeten kívül is, akik nagyon vágynak valamiféle természet feletti erőre. Hogy mondjam el, hogy még Hollywood is ezt az emberi szükségletet használja ki. Miért vagyunk annyira vevők a szuperhősös történetekre? Mert szeretjük látni az erőt. A tapasztalat alapján, az én tapasztalatom alapján a csodára mindenki vevő. Jön egy misszionárius valonnan távoli földekről, nem is tudjuk ellenőrizni, amit mond, de olyan áhítattal tudjuk hallgatni a szavait, mert csodákról beszél. Igen. Az embernek elemi szükséglete, hogy lássa az Isten közbeavatkozását, és Sátán ezt próbálja meglovagolni. Szintén Máté evangélium a 24. fejezetében olvasom azt, hogy mindenféle jelek és csodák lesznek. Miért? Mert Isten úgy teremtett minket, hogy szeretnénk látni az ő erejét. Szeretnénk látni az ő erejének megnyilvánulását. És miben nyilvánul meg ez az erő? Most mielőtt erre válaszolnánk, figyeljétek meg Pál, hogyan fogalmaz. Hogyan fogalmaz Pál apostol erről az erőről? Azt mondja, a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Isten ereje. Nem tudom, feltűnte nektek, hogy mennyire érdekes ez a megfogalmazás. Azt mondja, nekünk, akik megtartatunk, és ők, akik elvesznek. Hogy legyek egészen profán, nem érzitek azt, hogy Pál egy kicsit olyan kirekesztő, önmagát meg valahova magasra állítja, azt mondja, én, aki megtartatom, és ők, akik elvesznek. Ez valamiféle önhitség Pál részéről. És hogyha az összes többi levelét olvassátok, és nyilván akár a szövegkörnyezetet, vagy ennek az igének a folytatását olvassátok, akkor látszik, hogy nem. Pál nem arról beszél, hogy nekem jár az üdvösség, én megtartatok, ők pedig nem. A Pál önéletrajzára vagytok kíváncsiak, elmondja a Filippi levélben, és elmondja a 2. Korintusi levél 11. fejezetében is. A Filippi levél 3. fejezetéhez, hogyha lapoztok velem. A Filippi levél 3. fejezetében Pál a test szerint való bizakodásról beszél. A 3. fejezet 4. versében azt olvasom, hogy jól lehet, nekem van bizakodásom test szerint is, mondja Pál magáról. Igen, ha akarnék, mondhatnám azt, hogy van mire alapoznom az önbizalmamat. Azt mondja, ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. És felsorolja, nézitek itt az önéletrajz. A körülmet értettem, 8. napon Izrael nemzetségéből, Benyájén törzségből való vagyok, zsidóból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző. A törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Pál úgy beszél magáról, mint aki emberi módon szól, szinte méltó az Isten kegyelmére, sőt az Isten elismerésére. De nézzétek, hogy folytatja. De amelyek egykor nekem nyereségek voltak, a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Profán leszek, mert Pál apostol is egészen profánul fogalmaz. Amikor azt mondja, szemétnek ítélek mindent, azt mondja, trágyának ítélek. Trágyának. Mind az, amit eddig felsorolt, hogy ő honnan származik, és mind ment át, és milyen képzettségei vannak, és hogy a zsidó teológia doktora, mert hogy farizeus volt, rabbi volt, azt mondja, mindez kár és szemét. Sőt, szinte azt mondja, elvesztegettem egy csomó évet az életemből. Pál nem a testben bizakodva mondja azt,
hogy én, aki megtartatom, mi, akik megtartatunk. Nem a saját önéletrajzára tekintve mondja azt, hogy nekünk Isten ereje, mert mi megtartatunk a keresztről való beszéd. Pál azt mondja, a bűnösök között én vagyok az első. És hogyha valami ennek az egésznek a konklúziója, akkor ez. Nem attól biztos Pál az üdvösségében, mert ezt is ezt letette az asztalra. Sőt, azt mondja, a bűnösök között első vagyok. Nem az érdemeimre való tekintettel merem ezt mondani, hogy nekem a keresztről való beszéd Isten ereje, és megtartatom. Pál egyszerűen kijelenti, megtartatunk. Ezt a szót szoktuk erre használni, hogy üdv bizonyosság. És mennyire egyszerű, azt mondja, a keresztről való beszédből fakad az egész, és megtartatunk. És felvetődik a kérdés, hogy nem túl olcsó ez így. Hiszen Pál nem mondhatja azt, hogy tökéletes volna, vagy hogy ő már befutott. Ugye ezt is mondja ugyanebben a fejezetben, a Filippi levélben, hogy nem mondom, hogy elértem. Nem olcsó kegyelem ez így. Nézzétek csak meg a 6. fejezet a Korintusi levélben kifejti. A 6. fejezet 9. versében Pál azt mondja, nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát. Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát. Pál nem azt mondja, hogy akármilyen igazságtalan vagyok, kegyelmet nyertem, maradok igazságtalan, de én már bent vagyok. Ugyanez a Pál, ugyanebben a levélben azt mondja, az igazságtalanok nem lépnek be az Isten országába. Azaz szükség van valamire, ami ezt a szakadékot, ami e fölött a szakadék fölött egy hidat képez. Itt van Pál, aki sok mindent mutathatna fel test szerint, de nem mutat fel semmit, azt mondja, ez mint trágya, kár és szemét, semmire nem való. Sőt, a bűnösök közt első vagyok. És Pál nem költői túlzást alkalmaz. Nem azt akarja kifejezni, hogy figyeljétek, még milyen szerény is vagyok. Nem. Amikor Pál azt mondja, a bűnösök között első vagyok, akkor azt halálosan komolyan gondolja. Tényleg bűnösnek látja magát. El is mondja, az egyházat üldöző voltam. A szavazatommal hozzájárultam, az egyetértésemmel hozzájárultam ahhoz, hogy a szemem láttára megkövezzék Istvánt. És láttuk rajta, hogy olyan az arca, mint egy angyali, láttuk rajta, hogy tényleg az Isten szentje, és elkészült az elváltozásra, és ott halt meg a szemünk láttára, és én javaltam az ő megölését. Pál nagyon komolyan gondolja, hogy ő tényleg bűnös. Tényleg szüksége van az Isten kegyelmére, és ez a kulcsszó, kegyelem. Honnan származik ez az erő, amiről Pál beszél? A Korintusi levél sokat beszél, sokat foglalkozik a beszéddel. Beszél bölcsességbeszédéről, hitető beszédről. Beszél prédikálásról, és beszél hiába való és nem hiába való ige hirdetésről. Honnan ered ez az erő? Milyen beszédből? Nem különböző tudományokból, nem filozófiából, nem különböző misztikus tanok ezek. Vagy ha közelebb lépünk a kereszténységhez, nem a Biblia körüli tárgyi ismeretek ről való beszéd az, amiben az erő van. A Biblia körüli tárgyi ismeretek, legyen az kortörténet, vagy a görög nyelv ismerete, vagy bármire gondolhatnánk, nem az ezekről való beszéd az Isten ereje. Sőt, lehet, hogy ez különösen hangzik számotokra, de szeretném, hogyha jól értenétek, amit mondok. Még csak nem is az Istennel szerzett tapasztalatainkról való beszéd. És értem ez alatt azt a sok csodát, ami az én életemben, a mi életünkben történt. Az ikreink születésétől kezdve bármire gondolhatnék, mindaz a sok csoda, ami velünk történt. Nem az erről való beszéd az Isten ereje. Kell a tapasztalatokról beszélni, és kell erősíteni egymást, de nem itt kezdődik. Az Isten erejének a gyökere, a forrása nem itt van. Hanem ez már egy következmény, hogy ezekről is beszélhetünk. Beszélhetünk a csodákról, és beszélhetünk a nagy tapasztalatokról, de a központi kérdés, ahonnan az erő származik, ez a keresztről való beszéd. A keresztről való beszéd az, amiről Pál azt mondja, hogy nekünk Isten ereje. Nekünk, akik megtartatunk Isten ereje. Ez mint egy felszólítás számunkra. Mint egy felkiáltás, hogy gondolkodj a keresztről, beszélj a keresztről. Nem tudom, tudjátok-e, Ellen White nagyon sokszor leírja, ez pedig nem volt pszichológiai képesítése.
De nagyon sokszor leírja, hogy amilyen szavakat kimondunk, azok visszahatnak ránk. Amit beszélsz, az visszahat rád. Ha a keresztről beszélsz, a kereszt története hat rád. Hogyha a kedvenc hobbidról, a filmekről, a nem is tudom bármiről, a bulvárról beszélsz, akkor az hat rád vissza. A keresztről való beszéd Istennek ereje, beszélj róla, gondolkodj róla. Nézd meg a jeleneteket. És tudjátok, ma nem ezzel az igével terveztem elétek állni itt Rácz Kevin, de valamilyen oknál fogva a múlt heti ige hirdetésem, amit egy másik gyülekezetben tartottam, az felkerült a csurgói listára. A csurgói gyülekezetben tartottam, és felkerült a Rácz Kevei csatornára, és szerettem volna mindazokat elmondani nektek, amik most már videóformában itt is elérhetők, ha gondoljátok, nézzétek meg, hallgassátok meg. Ott is a keresztről való beszédről, azaz a kereszt jeleneteiről beszéltem. És tudjátok, újra csak azt tudom mondani, hogy nézzük ezeket a jeleneteket. Múlt héten is erről beszéltem, és most is csak erről tudok. Nézzétek a kereszt jeleneteit. És próbáljuk meg minden jelenetbe behelyettesíteni önmagunkat, mert amit Krisztus elvégez a kereszten, az mind helyettünk történik. Helyettünk történik, hogy az Atya elfordult tőle, helyettünk történik, hogy ecettel itatják, helyettünk történik, hogy tövis koszorút kap, hogy hamis tanúk jönnek ellene. És tudjátok, ez csak ma reggel tűnt fel, újra és újra olvasom ezeket, és soha nem érek a végére. Azt olvasom, hogy Jézus átadja az édesanyját Jánosnak, az ifjú János apostolnak. És azt mondja, imhol a te anyád, imhol a te fiad. Ez János Evangélium a 19. fejezetében van. Gyakorlatilag Jézus lemond az egyetlen élő családtagjáról. Akitől test szerint származik, Máriáról. Amikor átadja az édesanyját, ez azt jelenti, hogy nincs többé anyja. Az anyának nincs többé fia, azaz János lesz a fia. Azt olvasom a 88. Zsoltárban, ami Jézus szenvedéseiről szól, szintén csak kevesebbet idézzük, mint a többi hasonló Zsoltárt. A 88. Zsoltár utolsó verse azt mondja, elszakítottál tőlem barátot és rokont, ismerőseim a sötétség. Jézus elszakad baráttól, rokontól, a közelvalóktól, és egy ismerőse marad a sötétség. Neked pedig, aki követni akarod őt, azt ígéri, ha elhagysz mindent értem és az evangéliumért, akkor 100 annyit kapsz. Mezőket, házakat, te mit mond? Anyákat és testvéreket. Jézus elszakad, te pedig a családtagja leszel. És hogyha az evangéliumért követed Jézust, akkor 100 annyit kapsz. Lesznek anyáid, lesznek testvéreid, lesznek apáid, lesznek barátaid. Ezek hátterén gondoljatok csak bele, mit jelentene, hogyha Pál nem fogalmazna ilyen radikálisan. Azt mondja, a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Mi lenne, hogyha Pál nem azt mondaná, hogy nekünk, akik megtartatunk, hanem olyan szerényen úgy fogalmazna, hogy nekünk, akiknek jó reménységünk van a mennyei hazára, akik lehet, hogy megtartatunk, bár a történet végét még nem tudjuk. Ha Pál egy pici bizonytalanságot vitt volna bele ebbe a mondatba, az mit jelentene? Láttuk, hogy Pál nem a saját önéletrajzára nézve, a saját érdemeire, a saját múltjára, a saját személyiségére nézve mondja azt, hogy megtartatunk, hanem a keresztre nézve, Krisztus erejére nézve, Krisztus hatalmára nézve mondja azt, hogy nekünk, akik megtartatunk, a kereszt Isten ereje. Mi lenne, ha Pál itt egy icipicit szerényebben fogalmazna? Most akkor nem a saját érdemeit kisebbítené és szerényebbnek mutatkozna, mert itt az érdemek száma nulla, hanem Isten erejét limitálná. Isten erejéről jelenteni ki azt, hogy Isten ereje, a keresztről való beszéd, Isten hatalma valószínűleg üdvözít. Hogy Isten hatalma lehet, hogy elvisz a mennybe. Hogy Isten hatalma akár még üdvözíthet is. Ezzel azt fejezni ki, hogy ez a hatalom valahol azért korlátolt. És tudjátok, hányszor hallom ezt a fajta megfogalmazást, az ilyen mondatokat? Tudjátok, hányszor hallom azt, hogy igen, legyen üdvbizonyosságunk, de azért, ne bízzuk el magunkat.
Az üdvbizonyosságban a világon semmi önbizalom nincs. Az üdvbizonyosságban a világon semmi érdem nincs. És érdemekre hivatkozás Jézus Krisztusban van az üdvbizonyosságunk. És hogyha nincs ilyen bizonyságunk, akkor egyrészt magunkat nézzük, másrészt Krisztust nem annak látjuk, ami ő. Végtelen hatalmú üdvözítőnek. Aki azt mondja, hogy már majdnem van itt bizonyosságom, az még mindig magára néz. És ez talán még rosszabb mindennél, mert azzal azt is kifejezi, hogy bennem is van annyi, hogy üdvözüljek. A megváltásban, a mennyben való bizonyosság, a meggyőződés, hogy elnyerjük a mennyet, hogy elnyerem a mennyet, az nem a magamra nézésből fakad. Ha visszanézek 2020-ra, az életem egy tragédia volt, mondhatjuk azt. Nem tudtam azt teljesíteni, amit szerettem volna, sem a munkahelyemen, sem a családomban, sem az egyéb kötelességeimben, sem a gyülekezetemben, ahol voltak célok, amiket kitűztem magam elő, sőt, az év végére még egyfajta kiégés is jött. És az igéhez futottam, tudjátok? Szükségem van az Isten erejére. Ez a nagy felismerésem 2020-ra. És hogyha most megkérdeznék, a 2020-as sprint meetingen valaki megkérdezné, mit tanultam ebben a szakaszban, azt mondanám, azt, hogy nagyon nagy szükségem van erre az erőre. Nagyon nagy szükségem van arra az erőre, ami egy olyan biztonságot ad, amiből tudhatom, hogy a menny az enyém is. Egy néhány héttel ezelőtt, talán hónappal ezelőtt egy barátom megkérdezte, hogy tudok-e idézeteket küldeni az üdvbizonyossággal kapcsolatban. És tudjátok, az első reakcióm az volt, hogy nem tudok. És mielőtt válaszoltam volna neki, eléggé leterheltek a gondolataim, mert azon kezdtem gondolkodni, hogy van nekem egyáltalán ilyenem. Egyáltalán biztos vagyok én abban, hogy x év múlva nem ezen a helyen fogok állni, nem tudom hány év múlva, ez Isten titka, de tudjátok, nem ezen a helyen fogok állni, hanem ott fent majd a trón előtt. Mennyire realitás, mennyire valóság az számomra, hogy ott fogok állni Isten jelenlétében, a neve a homlokomon lesz, és látom az ő arcát, ahogy Jelenések könyvében szól az ígéret. És mielőtt válaszoltam volna, hát kövezzetek meg, de elkezdtem keresgélni. Elkezdtem keresgélni Ellen White írásaiban, mert nem volt a tarsolyomban hirtelen egy ilyen idézet. Tudnotok kell, hogy sokakkal szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy te nem tudod, Ellen White hol írja, és mivel én csinálom a White könyvtárat, nagyon sokszor hamarabb megtalálom a dolgokat, mint mások. Ez csak egy technikai dolog, de most hirtelen nem tudtam mit mondani. És akkor elkezdtem keresni. És tudjátok, szívem szerint az utolsó pár percben csak olvasnék nektek. Mert olyan dolgokat találtam, amelyek egészen megfordították bennem ezt. És hirtelen kezdtem azt érezni, hogy igen, én is ott fogok állni. Ez lesz a világ legnagyobb csodája, de én is ott fogok állni. És te is ott fogsz állni. Olyan ígéreteink vannak, amelyek teljesen figyelmen kívül hagyják, és elrejtik az ember természetét, az érdemeinket, és mindazt, ami járna nekünk. És hogyha a keresztet nézzük, akkor miközben mi magunk semmivé válunk, Krisztus felemeltetik, és megmutatja nekünk, hogy van üdvösség számunkra, ő benne. Megengeditek, hogy felolvassak ezek közül néhányat. Mert néhányat kinyomtattam ide, és majd a videó alá oda fogjuk tenni, de ha valamit tanultam ebben az évben, akkor ezek itt vannak összefoglalva. Ezt olvasom. Van egy áhítatos könyv, ami magyarra még nem lett lefordítva. Az a címe, hogy ha megismerhetem őt. That I may know him. Az elfedező vérbe vetett egyszerű hit képes megmenteni a lelkemet. És Jánossal együtt mindenki figyelmét Isten bárányára kell felhívnom, aki elveszi a világ bűneit. Jézus megmentett engem, bár semmim sem volt, amivel elé járulhatnék, csak ennyit mondhattam. Adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok. Egyetlen bűnös sem kereste még teljes szívvel a megváltót úgy, hogy meg ne találta volna őt.
Aztán így folytatja máshol. Isten rajtam keresztül azt üzeni neked, hogy aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Úgy tűnhet, hogy ezen az egyetlen ígéreten áll mindened, de tedd csak sajátoddá ezt az egy ígéretet, és megnyitja számodra Krisztus kegyelme gazdagságának egész kincstárát. Kapaszkodj ebbe az ígéretbe, és biztonságban leszel. Figyeljétek, mennyire biztonságban. Aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Tárd Jézus elé ezt az ígéretet, és olyan biztonságban leszel, mintha Isten városában lennél. Mintha Isten városában lennél. Igen, ott bent a falakon belül. A másik, ugyanebben az áhítatos könyvben azt írja, magunknak igényelhetjük az áldott bizonyosságot. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Neked sok bűnöd bocsájtatott meg. Ó, milyen drága, milyen üdítő Isten szeretetének napfénye. A bűnös ránézhet bűnöktől foltos életére, és azt mondhatja. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt. Mert ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. A helyreállító Krisztus az élet új alapelveit ülteti a lélekbe. És ez a palánta növekszik, és gyümölcsöt terem. És jól figyeljétek ezt a mondatot. Krisztus kegyelme, miközben megbocsájt, meg is tisztít, és alkalmassá teszi az embert a menny szentségére. Növekednünk kell a kegyelemben, és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak ismeretében még érett férfiak és nők leszünk Krisztusban, ó, bárcsak mind elérnénk a magas célt, amelyet Isten tűzött ki elénk, és nem maradnánk törpék a vallásos életben. A jó cselekedetek micsoda fénysugarai tükröződhetnének a világra, ha olyan világosság hordozókká válnánk, mint amilyennek Isten szeretne látni minket. A Jézus életében pedig ezt olvasom. Jézusban Isten gondoskodott minden eszközről, azaz Jézusban Isten gondoskodott eszközről minden bűnös jellemvonásunk legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek, bármilyen erős legyen is. Azt hiszem, hogy ezt a mondatot még egyszer felolvasom. Jézusban Isten gondoskodott eszközről minden bűnös jellemvonásunk legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek, bármilyen erős legyen is. Sokan azonban úgy érzik, nincsen hitük, ezért távol maradnak Krisztustól. Ezek az emberek gyámoltalan méltatlanságukban hagyatkozzanak irgalmas megváltójuk kegyelmére. Ne önmagukra, hanem Krisztusra nézzenek. Aki az emberek között járva meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonokat, ma is ugyanaz a hatalmas üdvözítő. A hit Isten igéje által születik meg, ragad hát meg az ígéretet, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Vesd magad lábához, és kiásd ezt. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És szeretném, ha erre is jól figyelnénk. Ha ezt cselekszed, nem veszhetsz el soha. Soha. Tudjátok, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy mi az üdvbizonyosság, ennek van egy nagyon pozitív velejárója. Az, hogy hirtelen nekem is bizonyosságom lett. Bizonyosságom lett arról, hogy teljesen mindegy, hogy mi a múltam. Teljesen mindegy, hogy miket követtem el, és hogy milyen lelkiállapotban voltam, és milyenek éppen az érzéseim, és mennyire sötét felhők vesznek körül. Azt éreztem, hogyha Krisztus hajlandó volt ezért a szerencsétlenért, mint én, az életét adni, akkor nincsenek határok. Azt mondja, Isten minden eszközről gondoskodott Krisztusban. És ezért meri Pál azt mondani, hogy a keresztről való beszéd lehet, hogy bolondság az elveszőknek, de nekünk, akik hiszünk benne, nekünk Isten ereje is ezért tartatunk meg. Pál nem azt mondja, hogy azért tartatom meg, mert jó vagyok. Még csak azt sem mondja, hogy azért tartatom meg, mert úgyis olyan életet élet, amilyet akarok, mert befogadtam a kegyelmet. Pál azt mondja, a keresztről való beszédben egy erő van. És ez az erő képes arra, hogy a bűnök felett győzelmet adjon nekünk. Azt mondja, Jézusban Isten minden eszközről gondoskodott, minden bűnös jellemvonás legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. Máshol szintén a Jézus életében ezt olvasom, hogy Krisztus élete benned ugyanazokat a gyümölcsöket hozza, amely ő benne látható volt. Figyeljétek meg, hogy szó sincs az emberről. Az ember mindenhol ezekben az idézetekben ugyanúgy van ábrázolva, ahogy Pál ábrázolja magát bűnösnek. A győzelem nem belőlük fakad.
Még csak nem is az okoskodásainkból fakad a nagy, még csak nem is a nagy tapasztalatainkból. Egy forrása van a győzelemnek, és ez Krisztus keresztje. Azt olvasom, a keresztről való beszéd lehet, hogy sokaknak bolondság, de nekünk, akik megtartatunk. Nézzétek, Pál mennyire biztos a dolgában. Isten ereje miért? Mert ez nem emberi erő. Nem a belőlem fakadó jóság, nem a belőlem fakadó erkölcsi hatalom. Azt a kérdést is feltettem, és azt mondtam, majd később keresünk rá a választ, hogy miben nyilvánul meg ez az erő. És azt hiszem, hogy meg is találtuk rá a választ. Az Isten ereje, ami megnyilvánul Krisztus keresztjében, a legcsodálatosabb erő. Egy olyan erő, amely képes csodagyógyításokat és halott támasztásokat véghez vinni, és tudjátok, sokan egy kicsit Heródes lelkületével állnak ehhez az egészhez. Amikor Heródes kivallatta Jézust, akkor hozott egy néhány bénát, sántát, vakot, lásson valami showműsort. Heródes szerette volna látni, hogy Jézus hogy tesz csodát. És akkor Jézus nem tett csodát. Amikor Isten erejéről beszélünk, mindig a csodát várjuk, és vannak egész közösségek, akik erre épülnek. Akkor van benned Isten ereje, hogyha nyelveken szólsz. Akkor van benned Isten ereje, hogyha a homlokodra teszik a kezüket, és te hátraesel, és stb. Sorolhatnám. Ellen White-nak van egy nagy mondata arról, hogy mi a csodák csodája. Mi a legnagyobb halott támasztás, és mi a legnagyobb csodagyógyítás. És ezt az apostolok történetében így írja, idézve a 2. korintusi levelet. Azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van új teremtés, az a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Krisztus ereje, azaz hatalma által férfiak és nők tépték már szét bűnös szokások békjóit, lemondtak az önzésről. A káromkodó, tisztelettudóvá, az iszákos józanná, az erkölcstelen tisztává lett, figyeljétek meg, gyakorlatról van szó. Nem arról, hogy a lelki még lelkibb lett. Nem. A hétköznapi élet átalakult. Így folytatja, olyan lelkek, akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. És itt a válasz. Ez az átalakulás a csodák csodája. Hogyha olyan csodára vársz, ami olyan nagyon látványos, emlékezz arra, hogy igen, Isten teremtette belénk azt a vágyat, hogy lássuk az ő hatalmát megnyilvánulni, és ez teljesen egészséges. Egészen addig a pontig, amíg nem leszel olyan, mint Heródes, aki csak egy showműsort szeretett volna látni, de nem akart ennek részese lenni. Ez kiderült abból, hogy nem hallgatott Keresztelő János prédikálására. Nekünk nem a showműsor kell, hanem a csodák csodája, a mindennél nagyobb csoda. A jellem átalakulása. Azt mondja, az igének ez az átformáló ereje. Az ige legmélységesebb csodája. Legrejtettebb titka. Megérteni nem tudjuk, csak hisszük, amit az írás kijelent. Krisztus, ti bennetek, aki a dicsőség reménysége. Szóval mit tanultunk ebben az évben? A magam részéről én azt tanultam, hogy Krisztusban kétség nélkül üdvösségem van. Üdvösségem van Krisztusban. Mert nem kell azt néznem, hogy én milyen vagyok. Nem kell azt néznem, hogy milyen hibákat követtem el. Azt kell néznem, hogy ő mit tett értem. A keresztről kell beszélnem. Megtanultam azt, hogy a keresztről való beszédben tényleg valóságos erő van. És tudjátok, van ennek egy kellemetlensége, mégpedig az, hogy reflektorként kezd a kereszt bevilágítani az életem minden elrejtett zugába, és felhívja a figyelmet arra, hogy mennyi bűnt őrizgettem és ápolgattam eddig. Nem tudok ezektől szabadulni, csak oda tudom vinni a kereszt lábához, és ő az, aki meg tud engem szabadítani. Igen, ez az átalakulás a csodák csodája, és testvéreim, szeretném, hogyha mindannyian részesek lennénk ennek a csodának. Szeretném, hogyha a következő év arról szólna, hogy ez a csoda újra és újra megismétlődik mindannyiunk életében egyen-egyenként. Szükségünk van arra, hogy az Isten ereje megnyilvánuljon. És ha az Isten ereje megnyilvánul, akkor tudhatjuk, hogy megtartatunk. Nem lehet, hogy üdvözülünk, hanem, ahogy Ellen White fogalmaz, nem veszhetünk el soha. Nem veszhetünk el soha. Én ezt az élményt kívánom nektek a következő évben is, hogy egy kicsit előre tekintsek. Hadd olvassam fel még egyszer ezt a mondatot. A Jézus életében ezt olvastam. Ne önmagunkra,
hanem Krisztusra nézzünk, nem magunkra, hanem Krisztusra nézzenek ezek az emberek, akik az emberek között jár, aki az emberek között járva meggyógyította a betegeket, és kiűzte a démonokat. Ma is ugyanaz az üdvözítő. Jézus Krisztus tegnap és ma örökké ugyanaz. És nagyon kérlek benneteket, hogy a jövő héten is figyeljétek az ige hirdetést, mert Nagy Imre testvérünk éppen erről az igéről fog beszélni. És szeretném, hogyha ez az ígéret a fülünkben csengne egész héten, és gondolkodnánk erről. Az a Jézus, aki annó 2000 évvel ezelőtt bármit meg tudott gyógyítani, ma is meg tud gyógyítani minket. És az ő keresztjéről való beszéd nekünk nem bolondság, hanem Isten ereje. Én kívánom nektek az új esztendőben, hogy érezzük meg ezt az erőt. Amen. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk neked Jézus keresztjéért. Hálát adunk neked azért, hogy a te fiad vállalta az áldozatot értünk. Hálát adunk neked, atyánk, hogy teljes bizonyosságunk lehet abban, hogy a te hatalmad üdvözít minket. Hogy a lelki halálból képes vagy feltámasztani, hogy képes vagy meggyógyítani a mi lelkünk betegségeit. És hogy a te bűnbocsánatoddal együtt jár a megújító kegyelem, ami az életünket alkalmassá teszi a mennyre. Atyánk, segíts megértenünk nap, mint nap, mind mélyebben a te szeretetedet. Segíts, hogy olyan itt bizonyosságunk legyen, amit nem lehet megtörni, amit nem lehet megrázni, amit nem lehet kimozdítani a helyéből. Atyánk, tudjuk, hogy ennek egy a titka. Nem magunkat akarjuk nézni, hanem Jézust, mert nála van ez a titok, az ő keresztjében. És köszönjük neked, hogy az ige olyan világosan elénk tárja az ő szenvedését, halálát és feltámadását. Segíts, hogy minden nap el tudjunk tölteni ezzel egy órát, hogy erről gondolkodunk, hogy erről beszélünk, hogy ez legyen a gondolataink központja, akkor is, amikor már felálltunk az olvasásból és felálltunk a térdeinkről. Segíts, hogy a kereszt az életünk része legyen, hogy Jézus szenvedése, az ő helyettes áldozata, az ő kiontott vére mindig reménységet jelentsen nekünk, és mindig erőt. Ezt kérjük tőled az előttünk álló évre, és a te kezedbe helyezzük magunkat, bármi történjék is. Fiad az Úr Jézus nevében. Amen.

Köszöntöm én is a gyülekezetet, és a múlt alkalommal, amikor én voltam szolgálatban, akkor elmondtam nektek a tapasztalatomat, úgyhogy annak nyomán immár engedelmeskedve ennek a utasításnak mennénk tovább a korszakok nyomában hithősei között. Én így neveztem magamban ezeket az embereket. A Bibliában nem szerepelnek, de amikor olvassuk a korszakok nyomából ezeket a fejezeteket, akkor legalábbis az én számomra olyan szintű hitről tesznek tanúbizonyságot, hogy én így hívom őket, hogy ők a korszakok nyomában hithősei. Ahogy itt látjátok, a múltkori alkalommal Wycliffe-ről volt szó, és a mai alkalommal megyünk tovább. Egy olyan 50 évet ugrunk a történelemben, és Husz Jánosról lesz a mai alkalommal szó, illetve az ő munkatársáról, Jeromosról. Előre bocsájtom, hogy Jeromosról egyszerűen nem találtam képet, úgyhogy csak Husz arca lesz kivetítve elétek. Azonban mielőtt az ő életét egy kicsit átgondolnánk közösen, szeretném, hogyha kikeresnénk egy alapigét. Úgy gondolom, hogy a Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének a 35. versétől a 39. verséig tartó igeszakasz egy olyan rész, ami nagyon jól kifejezi ennek az embernek az életét, illetve azt a belső harcot, belső magaslatot, amire ő eljutott. Tehát olvasnám alapigeként a Rómabeliekhez írt levél 8. fejezet 35. versétől a 39. verséig tartó igeszakaszt. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az előző alkalommal Wycliffe-ről volt szó, és az ő élete azért volt csodálatos, mert olyan megható volt szinte végignézni azt, hogy egy ember hogyan óv az Isten. Egy olyan embert, aki az ő kezébe tette le az életét, és az ő szolgálatára tette fel az életét. És egészen végig, még a halálban is megóvta attól, hogy ne az ellenségei kezébe kerüljön, hanem méltó módon szolgálat közben érhette őt a halál. Na most egy másik emberről van szó, Husz Jánosról van szó, akinek az élete nem ilyen. Egy teljesen más életutat fog ő bejárni, 46 évesen mágia halál vár rá. Úgy elgondolkodtam azon, hogy én 42 éves vagyok, néhány évvel idősebb volt ez az ember, akiről szó lesz. És majd látni fogjuk, hogy ő felkészült erre a halálra, az Isten fel tudta őt készíteni. És ahogy az ige is szól, az ő élete arról szól, hogy érhette őt bármiféle támadás, bármiféle nehézség, magasság, mélység, fejedelemség, hatalmasság, emberi gyűlölködés, bármi félelmek, ő ezekben mindezekben meg tudott állni, és ki tudta azt mondani, hogy semmi nem tudja őt elválasztani attól, akit ő a megváltójának tekint. Néhány dolgot szeretnék elmondani az életéről. Nagyon szegény családban élt, nagyon szegény családban született, és a terhét, vagy a nehézségét még tovább növelte az, hogy nagyon hamar elveszítette az édesapját, és az édesanyja egyedül özvegyen nevelte őt, és támogatta őt. Az édesanyja értékrendjében két alappillér volt, amit szeretett volna a fiának továbbadni. Az egyik az istenfélelem, a másik pedig a műveltség. Ezt a két örökséget szánta a fiának, és ezért iskolába küldte, a prágai egyetemre, ingyenes tanulóként vették őt fel, mert hát olyanok voltak a szociális körülményei, és ide az édesanyja elkísérte. Olyan megható olvasni a korszakok nyomában fejezetében, ahogy leírja Ellen White, hogy ahogy kísérte a fiát az egyetemre, megálltak a város előtt, és imádkozott a fiáért. Kérte, hogy az Isten oltalmazza, vigyázza és vezesse az ő fiát. Talán nem is gondolta, hogy milyen hatalmas módon fogja meghallgatni ezt az anyai könyörgést. A prágai egyetemen Husz János arról volt híres, hogy lankadatlan a szorgalma.
szeretnék a kamaszokhoz szólni. A lankadatlan szorgalom. Nem elég az, hogy valaki tehetséges. Egyáltalán nem elég. Husznak komoly tehetsége volt, nagyon jó intelligenciával rendelkezett, de a lankadatlan szorgalom az nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy elsajátítsa azt a tudást, amire az Isten őt elhívta. Ismert volt még a gyors előmeneteléről is, ami aztán majd nem csak az egyetemen a tanulmányai alatt jellemző őt, hanem a tanulmányai végzése után is jellemző lesz rá. És hát talán még inkább arról volt ismert, hogy fethetetlen volt az élete. Egyetemi évei alatt, diák évek, fiatal évek alatt fethetetlen élet, kedves, megnyerő viselkedés. Erről ismerték őt. Elvégezte az iskolát, pap lett, katolikus pap lett, és ezt a hivatását élete végéig megőrizte. Még a mágián is őt így égették meg, mint katolikus papot. Az iskola elvégzése után nem sokkal az egyetemen tanít, professzor lesz majd egy idő után az egyetemnek a rektora. Papi előmenetelére és gyors előmenetelére jellemző az, hogy a királynének lesz a gyóntatója meglehetősen hamarosan, és a prágai Betlen kápolnának lesz a lelkésze. És innentől kezdve már elindulunk azon az úton, hogy milyen hatások érik őt. Ő nagyon hűséges pap, az egyháza iránt nagyon hűséges, például leírja Ellen White, hogy az egyetemi évei alatt az utolsó fillérét is arra szánta, hogy ilyen zarándok utakon részt vegyen, és hát megvásárolja az Isten bocsánatát. Tehát az ő lelkében ott volt az igény arra, hogy amit az egyház felkínál, lelki javakat, hogy azokat ő elérje minden áron és minden körülmények között. A Betlehembe, amikor mármint a betlehemi kápolnába kerül, mármint ez volt a neve annak a kápolnának, ez ugye Prágában van, nem Betlehemben, amikor ebben a kápolnába kerül, akkor megismerkedik a kápolna alapítójának a hagyatékával, ha szabad így fogalmaznom. Ugyanis aki ezt a kápolnát alapította, annak az volt a lelki hagyatéka, hogy a kápolnában nemzeti nyelven hangozzon az igehirdetés. Ugye a középkorban vagyunk, és Csehországban már volt ez évszázadokkal előtte egy rendszer, hogy nemzeti nyelven hangzott az igehirdetés, de hát érthető módon ebben nagyon komoly veszélyt láttak abban az időben, és a pápa meg is tiltotta. Azzal a kijelentéssel, hogy az Istennek azt tetszik, hogyha ismeretlen nyelven hangzik az igehirdetés. Úgyhogy megtiltották a nemzeti nyelven való igehirdetést, amit hozzá kell tennem, azért csak többé-kevésbé tartottak be, és ezért ebben a kápolnában is azért az volt a jellemző, hogy a nemzeti nyelven, az ő nyelvükön hangzott az igehirdetés. Amit még szeretnék kiemelni, ami őrá nagyon komoly hatással volt, az a Wycliffe-nek a tanításai. Ugye mondtam, hogy nem olyan messze vannak egymástól, egy 50 év választja el tulajdonképpen őket egymástól, és hát egy Európa, mert Wycliffe Angliában szolgált, ott élt, hát Husz János pedig Prágában, Csehországban. Hogy kerül Wycliffe tanítása, hogy kerülnek az ő tanai el Huszhoz? Wycliffe, ugye ahogy mondtam, Angliában él, és az angol királyné az cseh hercegnő volt. És ő elfogadta Wycliffe-nek a tanításait, a múlt alkalommal mondtam is, hogy komoly támogatója volt Wycliffe-nek, és komoly felelősséget érzett arra nézve, hogy a saját nemzetéhez is eljuttassa ezeket a tanításokat. Mivel ő cseh volt, ezért mindent megtett azért, hogy Csehországba eljuttassa ezeket a tanításokat, Wycliffe-nek a tanításait, az evangéliumnak az üzenetét. És az ő közelébe, ennek a királynénak a közelébe került Jeromos, aki aztán majd később komoly munkatársa lesz Husz Jánosnak, és Jeromos által ismeri meg Wycliffe tanításait Husz János. Szeretném hozzátenni, hogy először nem fogad el mindent. Ebben is a Jóisten kegyelmét lehet látni, hogy egy fokozatosság jelentkezik Husz Jánosnál, Wycliffe tanait megismerve, és ő elsősorban nem is az egyház tanaival száll szembe, hanem azzal az erkölcstelenséggel, amit tapasztal. Ez az erkölcstelenség megjelenik az egész társadalomban, a társadalom minden rétegében, egy romlottság, egy züllöttség jelenik meg, és hát különös módon megjelenik a papi rétegben, a papi társadalomban is, és ezzel veszi fel elsősorban a harcot Husz János, elsősorban ezzel az erkölcsi reformációval kezdi a tanításait. Aztán hozzá kell tennem, hogy ahogy majd halad előre az élete, egyre bővölködik tapasztalatokban, egyre jobban megismeri Wycliffe tanításait is. Ennek aztán az lesz a következménye,
hogy egy idő után egyre világosabban látja a pápaság igazi jellegét, és egyre szenvedélyesebben, egyre bátrabban, határozottabban, szinte napról napra határozottabban felszólal, és hát a papságnak a gőgjével, hatalomvágyával, és a körükben megjelenő erkölcstelenséggel, romlottsággal szemben is felemeli a szavát. Még egy dolog éri, ami őt meghatározza. Leírja Ellen White ebben a korszakok nyomában, hogy az ő Husz János idejében két idegen, még a nevüket se jegyzi meg, tehát nem is tudjuk, hogy kikről van szó, két idegen kerül Prágába, azzal a szándékkal, hogy missziós munkát végezzenek, és az evangéliumot hirdessék az ott élőknek. Hát hamarosan megtiltják ezt. Tehát szóban nem hirdethetik, szóban nem beszélhetnek az embereknek, de hát ugye, mint ahogy most a szombatiskola jutott eszembe, hogy Pál nem mehetett Tesszalonikába, de megoldotta. Ő nem mehetett, elküldött mást. Na hát ezek az emberek is nem ismerték a lehetetlent, nem voltak tehetetlenek, beszélni nem beszélhettek, hát festettek. Festettek két hatalmas képet, és míg ezek a képek megszülettek, addig is rengeteg ember odament megnézni, hogy milyen festmény születik ott az utcán, és utána, amikor elkészültek a festmények, azokat pedig ott hagyták. Na hát mi volt ezen a két festményen? Az egyik festmény Jézusnak a jeruzsálemi bevonulását ábrázolta. Ugye, amint Jézus szamárháton ül, egyszerű, szelíd, alázatos a megjelenése, és akik kísérik, azok pedig az ő tanítványai, akik mezítlábasak, elnyűjt ruhában, egyszerűen felöltözött emberek voltak, és ugye Jézus szamárháton így vonul be Jeruzsálembe. Ez volt az egyik képen. Mellette egy másik kép volt, és ezen a képen szintén egy bevonulás volt, hát nem a Jézusé, hanem a pápáé. És a kornak megfelelően, tehát ők, azok az emberek ezt teljesen hétköznapinak, teljesen természetesnek tartották, ismerték ezt a jelenetet. Ezen a képen pedig a pápa a maga hát feldíszített voltában, a maga pompázatos ruhájában, tiarával a fején, arany baldahinnal a feje fölött, amit tartottak magasrangú papok, és hát mögötte pedig ott a mindenféle magasrangú, hát püspökök, papok, nem is tudom milyen tisztségük volt, ők is hát gyönyörűséges, gazdag, hatalmas ruhákban, mindenféle arany jelképekkel, meg ékszerekkel felékesítve, tehát így vonul be a pápa. És hát ez a kettő kép úgy egymás mellett úgy rendkívül beszédes volt. Jézus a maga szegénységével, alázatosságával, szelídségével, és mellette pedig hát a korban, abban az időben abszolút elfogadott megjelenéssel, pompával, hát gőggel és gazdagsággal pápa, aki azt mondta, hogy ő ennek a szelíd, alázatos valakinek a földi helytartója. Hát ugye ez nagyon beszédes volt, és ez Huszt is nagyon megragadta, és nagyon sokáig foglalkoztatta csupán ennek a két képnek a meglátása. Husz elkezdi a szolgálatát, elkezd prédikálni, nagyon sokan járnak az ige hirdetéseire, Wycliffe tanításaival áthatva egyre jobban hirdeti az evangéliumot, beszél a Bibliáról. Ugyanis a Bibliát tartotta egy olyan tekintélynek, amire alapozva fette meg a társadalomban megjelenő erkölcstelenséget. Tehát megszólaltatja a Bibliát, az emberekhez eljutnak ezek a gondolatok. És a prédikációiban egyre nagyobb hangsúlyt kap ez a másik oldal, ennek a másik oldalnak is a megfedése. Ő nem akart az egyházból kilépni, ő nem fordult el a papi elhívásától, ő mindig is úgy tartotta, hogy a katolikus egyház az Jézusnak a jegyese. Ő úgy tartotta, hogy a pápa az Krisztusnak a földi helytartója. De emellett ettől függetlenül, vagy ezzel együtt azért megfogalmazta, és egyre nagyobb hangsúlyt adott azokra a visszásságokra, amelyet mindenki ismert abban.

Pál figyeljen Husznak a munkájára, Husznak a szolgálatára, ami immár most már eléggé elterjedőben volt Európában, és maga elé idézi a pápa Huszt. Ez ugye, mondanom se kell, abban a korban a biztos halált jelentette egy ilyen ember számára. Nem is akarják őt elengedni. Levél születik, ami megy a pápához, amelyet a király, a cseh királyné nemességnek egy jó része, magasrangú állami hivatalnokok fogalmaznak meg és írnak meg, és ők ezt elküldik a pápának, hát Husznak a védelmében. Na hát, ezzel a levéllel nem sokat értek el, csupán annyit, hogy Husznak valóban nem kellett megjelenni a pápa előtt, jelenléte nélkül nyilvánítják eretneknek, és hogy még nagyobb súlyt adjanak ennek a döntésnek, Prágát pedig kiközösítik. Na, ennek a kiközösítésnek, ennek a pápai átoknak abban az időben megvolt a maga koreográfiája, ami meglehetősen félelmetes volt az emberek számára. Ugye ők úgy tekintettek az egyházra, mint Krisztus jelenlétére vagy képviselőjére. Úgy tartották, hogy náluk az egyháznál, a pápánál, illetve hát a papoknál vannak a kulcsok. Tehát, hogyha ők valakit kiközösítenek, akkor azelőtt, az ember előtt a menny zárva van. És ugye ennek nyomatékot tegyenek, ilyen intézkedéseket eszközöltek, hogy például bezárták a templomokat. Nem voltak istentiszteletek. Ennek megfelelően az egyházi szertartások is szüneteltek, gondolok itt például az esküvőkre. Tehát nem lehetett az Isten áldásával, vagy az Isten jóváhagyásával esküvőt tartani, mert ugye hát ők átkozottak voltak, ők kiközösítettek voltak. De el lehet képzelni, hogy ez milyen hatással volt abban az időben az emberekre. Nem lehetett a halottakat úgymond szent földbe temetni. Bezárták a temetőket. A halottaikat az emberek az árkokba, a mezőn temették el. Tehát el lehet képzelni, hogy azért ez milyen érzelmeket és milyen indulatokat kavart. És hát mindennek ki volt az oka? Hát Husz János, egy ember. Talán fel se tudjuk fogni, hogy milyen lehetett az, amikor egy városnak egy része megfordul, és már nem Husz támogatja, hanem őt okolja. Tényleg igaz az előbbi ige, hogy milyen lehetett ezt Husznak átélni, amikor azt kell mondja, hogy senki nem választhat el. Senki. Még az engem gyűlölők, még a velem szembefordulók, még a honfitársaim sem választhatnak el Krisztustól. Husz János bölcsen döntött, és ezek elől a zavargások elől elhúzódott, a szülőfalujába menekült. Befejezte Prágában a szolgálatát, befejezte az ottani működését, és a szülőfalujába visszahúzódott. Azt gondolhatnánk, hogy hát ugye csatát nyert a ellenség, azonban ez nem így van, mert ugyan Prágából áttette a székhelyét a szülőfalujába, de ott tovább végezte a szolgálatát. Ott is prédikált, ott is hirdette az evangéliumot, és emberek, sok-sok ember gyűlt őt meghallgatni, sőt, nem csak a szülőfalujában maradt, hanem bejárta az egész környéket. És azokat az embereket is tanította az evangéliumra, tanította azokra a tanításokra, amiket ő Wycliffe-től megtanult. Ideig zajlottak ezek az események, és talán itt szeretnék megemlíteni egy számomra nagyon tanulságos részt. Ugyanis leírja Ellen White, hogy Husznak a lelkében ebben az időben micsoda harc dúlt. Én ateista voltam, abszolút ateista voltam a megtérésem előtt, úgyhogy én nem ismerem ezt a harcot, hogy milyen lehet az, amikor valaki tartozik egy egyházba, azt szentnek, igaznak, az Istentől elhívottnak tartja, és egyszer találkozik ez igazsággal, találkozik egy mással, és ott van egy belső vívódás. Na, ugyanez volt Huszban is. Az volt a meggyőződése, mint katolikus papnak, hogy amit az előbb is mondtam, hogy az ő egyháza az Isten jegyese. Ugye milyen szép ez a megfogalmazás, hogy oda tartozik, az Istenhez tartozik, az ő egyháza az Isten jegyese. Szentül meg volt arról győződve, tehát ez egy meggyőződés volt az ő számára, hogy a pápa valóban Krisztus földi helytartója. Ez volt az ő meggyőződése. És ugyanakkor pedig ott volt ez a tapasztalati háttér, amikor azzal szembesült, hogy na de mi van ebben az egyházban? Na de micsoda erkölcstelenségek, micsoda visszásságok, a papoknak az életében micsoda romlottságok, micsoda irtóztató bűnök. És a lelkiismerete ezeknek a láttán nem engedte, hogy engedelmeskedjen. Tehát micsoda belső harc lehet.

tett ez az ő lelkében, hogy van egy meggyőződése, és van egy lelkiismeret furdalása, ami nem engedi őt, hogy engedelmeskedjen ennek az egyháznak. Ez egy nagyon komoly vívódás volt ebben az időszakban, és végül is úgy tudta ezt a vívódást feloldani, ugye azt várnánk, hogy azt teszi, hogy szembefordul, és megtagadja a hivatását, megtagadja az egyházát, és ő nem ezt teszi, hanem ennek a vívódásnak a nyomán fölismeri, hogy valahol Jézus is ugyanebben a helyzetben volt. Ugye Jézus is eljött a sajátjaihoz, eljött az övéihez, a kiválasztott néphez, akik nem fogadták el. És elsősorban kik nem fogadták el? Hát ott is, abban a korban a vallási vezetők. És Jézus nem fordult el tőlük. Tehát 20-ban is ugyanez a kettősség van, és Jézus életében felismeri ezt. És ennek nyomán viszont egy nagyon komoly meglátásra, és abban a korban egy nagyon fontos meglátásra jut, és itt már nagyon komolyan találkozik Wycliffe tanításaival az ő meggyőződése, vagy az ő meglátása is, aminek a nyomán kimondja azt, hogy nem az egyház a csalhatatlan, nem a papság által megszólaló egyház a csalhatatlan, hanem a Bibliában megszólaló Isten. És ugye ez ebben a korban egy hatalmas dolog volt, hogy nem az egyház tartotta csalhatatlannak, hanem a Bibliában megszólaló Istent tartotta csalhatatlannak. Na, miután Prágában megnyugosznak a kedélyek, lecsillapszik az ellene felzúduló gyűlölködés, visszatér Prágába, és folytatja a szolgálatát. Erre az időre még egy fontos történelmi szakasz jellemző, mégpedig az egyház szakadás. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, már Wycliffe idejében is mondtam, hogy 1378-tól 1414-ig a katolikus egyházban egy hatalmas egyház szakadásról kell beszélni. Talán emlékeztek Wycliffe-fel kapcsolatban, ezt úgy emlékeztem, hogy amikor már nagyon szorult a hurok Wycliffe körül, akkor meghalt a pápa, az ő nagy ellensége, az ő nagy üldözője, de lett helyette kettő. Ugye, emlékeztek erre, és ők nagy csatát vívtak. Na, Husz János idejére eljut ez az egyház szakadás oda, hogy már három pápa van. Három pápa hirdeti azt, hogy ő a csalatkozhatatlan, ő az, aki mindent tud, ő birtokolja a kulcsokat, ő Krisztus földi helytartója, és ő adja az átkokat, ő ígéri a mennyei javakat. Hát és ezt el lehet képzelni, hogy ez micsoda visszásságot jelentett abban a korban, a kereszténység korában. Hát ez tényleg nehezen fért az emberek fejébe. Ráadásul ezek a pápák nem úgy jól megvoltak egymással, és mondjuk felosztották Európát maguk között, és így éldegéltek. Nem ezt tették, hanem egymással harcoltak. Vívták a lelki harcot, hol kiátkozták egymást, hol mindenféle egyházi kiközösítéssel, meg ezekkel az eszközökkel éltek, de még itt sem maradtak meg, hanem fizikailag is egymás ellen fordultak. Elkezdtek háborúzni egymással szemben. És hát a háborúhoz, mint tudjuk, leginkább mire van szükség? Pénzre. Pénzre, sok-sok pénzre. És ők úgy tettek szert pénzre, hogy egyházi hivatalokat pénzért árusítottak. Egyházi lelki áldásokat pénzért árusítottak. Lelki javakkal üzérkedtek. Az egyháznak adott ajándékokat pénzért árusították. Tehát el lehet képzelni, hogy azért ezek milyen komoly visszásságok voltak abban az időben. És nem csak visszásságot jelentett, tehát nem csak felháborította a keresztény világnak a lelkét, hanem ez nagyon súlyos romlottsághoz is vezetett, mert ezeknek a dolgoknak az elárusítása mellett tovább árusították a búcsúcédulákat, és pénzért minden bűnre volt bocsánat. És ez egy rendkívüli romlottságot, iszonyú erkölcstelenséget vont maga után, nem csak a társadalomban, hanem az egyházon belül is. Mondanom se kell, hogy ez az igazság és Husznak a malmára hajtotta a vizet, mert Husznak a tanításaira is így egyre jobban felfigyeltek az emberek. Husz napról napra egyre bátrabban szólta az evangéliumot, egyre bátrabban szólta az evangéliumot, és egyre bátrabban beszélt Krisztusnak a egyszerűségéről, alázatáról, szegénységéről, és hát egyre bátrabban ítélte el a katolikus egyháznak, a papságnak a gőgjét, hatalomvágyát, és azt az erkölcstelenséget, ami őket jellemezte. És itt ebben volt egy munkatársa is, Jeromos, őről majd még pár szót szeretnék Husz után beszélni. Jeromossal rendkívüli módon kiegészítették egymást. Ez egy nagyon szép páros volt az övéké,
Csak úgy megjegyzem, hogy ugye a Biblia is tanít erről, hogy a páros munka, a páros szolgálat az mennyire fontos. Mondhatnám így is egy kicsit a szombatiskolára visszautalva, hogy a közösségnek a szerepe mennyire fontos egy szolgálatban. Hát ők is egy nagyon komoly párost alkottak, és remekül kiegészítették egymást. Jeromos ugyanis egy lánglelkű ember volt. Egy olyan ember volt, aki a műveltséget, az istenfélelmet olyan egyszerűen, de olyan hévvel tudta képviselni, hogy az mindenkit megszólított. Viszont ehhez társult egy indulat. Ezt az indulatosságot ellenben Husznak a higgadtsága, az a nyugodt, kiegyensúlyozott ítélőképessége meg ellensúlyozta. És így a kettőjüknek a barátsága és a munkatársa egy nagyon jó párost alkotott, és így a kettőjüknek a szolgálata által egyre komolyabb reformáció zajlott le abban az időben. Mondanom se kell, hogy következik egy újabb egyházi kirohanás, egy újabb pápai bulla, amiben hát mind a kettőjük ellen fordulnak. Próbálják ahogy egyre jobban elburjánzik, és egyre szélesebb, és egyre romlottabb ez az egyház szakadás miatti állapot az egyházon belül. Ugye Huszéknak a szolgálata úgy jön föl, és hát ezzel kellett valamit kezdeni, hát újra bullát adnak ki, újra kiközösítésben van részük, és hát Husz az előbbi menetrendnek megfelelően visszavonul Prágából, és a szülőfalujába teszi át a szolgálatának a helyét. Közben Európában Zsigmond nyomására az egyik pápa, a 23. János összehívja a konstanci zsinatot. Ez egy nagyon fontos esemény abban a korban, ugyanis ennek a zsinatnak a feladata az, ő azt tűzi ki maga elé célul, hogy ezt az egyház szakadást megszüntesse, és az eretnekség ellen fellépjen. Na, ennek megfelelően lehet tudni, hogy kik a meghívottak erre a zsinatra. Ugye 23. János összehívja, de nagyon, nagyon, mint akinek a fogát húzzák, egyáltalán nem akar ebbe az egész zsinatba részt venni, össze akarja hívni, de Zsigmondnak, aki a császár, a nyomására nem tud mit tenni, és összehívja ezt a zsinatot. Félti a tiaráját, félti a posztját, tudja, hogy az ő életében is micsoda dolgok vannak, de megteszi, összehívja ezt a zsinatot. Na, kik hivatalosak még? Hát hivatalos a másik két pápa is, természetesen. Akik nem jönnek el, gondolom ők is féltették a saját tiarájukat, küldöttek által vannak jelen ezen a zsinaton. És hát hivatalos a harmadik érintett az eretnekség részéről maga Husz. Husznak az eljövetelét maga Zsigmond biztosítja. Menlevelet kap Zsigmond császártól, menlevelet a cseh királytól, és maga a pápa, ez a 23. János, személyesen garantálja a védelmet Husz részére. Így indul el Husz a konstanci zsinatra. Mondanom se kell, hogy azért nem nagyon bízott ő abban, hogy innen élve hazajön. Szeretnék egy hosszabb részt felolvasni, arra nézve, hogy ez a, hát mondhatom, fiatalember vagy középkorú ember, aki ebben az időben 45 éves, hogy hogyan megy el erre a zsinatra, milyen lelkisége volt ennek az embernek, hogyan rendez el maga körül mindent, és megy úgy, hogy vagy visszatér, vagy nem. A 97. oldalról olvasnám a Korszakok nyomában könyvből. Testvéreim! A királytól kapott menlevelemmel távozom közületek, hogy találkozzam számos halálos ellenségemmel. Teljesen rábízom magam a mindenható Istenre, megváltómra. Hiszem, hogy meghallgatja buzgó imátokat, bölcs és okos beszédre nyitja számat, hogy szembe tudjak szállni velük. Szent lelkével megerősít az igazságban úgy, hogy bátran szembenézzek kísértéssel, börtönnel, és ha kell, a kegyetlen halállal is. Jézus Krisztus szenvedett azokért, akiket szeret. Csodálkozhatunk-e akkor példáján, amit azért hagyott nekünk, hogy mi is türelemmel viseljünk el mindent üdvösségünkért? Ő Isten, mi pedig teremtményei vagyunk. Ő az Úr, mi pedig a szolgái. Ő a világ ura, mi pedig hitvány halandók. Ő mégis szenvedett. Ha tehát, kedveseim, halálom növeli Isten dicsőségét, imádkozzatok, hogy gyorsan következzék be, és Isten tegyen képessé arra, hogy minden csapást el tudjak viselni. Ha pedig úgy jobb, hogy visszatérjek közzétek, imádkozzunk Istenhez,
hogy szégyenfolt nélkül térjek vissza, és az evangélium igazságának egy kis töredékét se hallgassam el. Eddig az idézet. Nem tudom, hogy mennyire tudtatok figyelni, és mennyire jön át az a lelkiség, ami ebben az emberben volt. Hát ugye én sem vagyok sokkal fiatalabb ennél a kornál, és úgy belegondoltam, hogy nekem mik a fontosak. Hogy vajon fontos-e az, hogy szégyenfolt nélkül megálljak. Én iszonyosan sokat küszködök a jellememmel, borzasztó természetem van. És úgy elgondolkodtam azon, hogy én nagyon sokszor nem ezt tartom legfontosabbnak, hogy nekem nem ez a gondom. Nem ez a gondom, hanem gondom a munkám, hó elején bérszámfejtés van, gondom a kert, térdig ér a gaz, gondom minden más, meg annyi hétköznapi probléma, és nem gondom az, hogy az Isten előtt szégyenfolt nélkül megálljak. Nem gondom az, hogy vajon engem mire hívott el az Isten is, és hogy én azt betöltsem, akár az életemmel, akár a halálommal. Akár névtelen, angol, idegen misszionárusként, akik képeket festettek Prágába, akár gyerektanítóként, akár feleségként, akár Husz Jánosként, hogy nekem mi a fontos. Husznak az volt a fontos, hogy ő szégyenfolt nélkül megálljon, hogy az evangéliumnak a töredékét se hallgassa el. Ő azért imádkozott, és ezt kérte a többiektől. Gondoljátok meg a halál előtt. 14-ben vagyunk, és itt látjátok, 15-ben ő meghal. Egy év múlva meghal. És úgy indul el abban a sötét középkorban, hogy ő tudta, hogy ez vár rá. És tudjátok, mikor itt ezt olvassuk az igében, hogy semmi nem választhat el a Krisztus szerelmétől, akkor ezt olyan jó mondani így tűlve, úgy elkényelmesedve, úgy telefonnal, kezünkben, autóval, a fenekünk alatt, és olyan könnyű itt hithősnek lenni. De milyen lehetett ott, amikor kiközösítések vannak, amikor emberek ellenem fordulnak, amikor egy városban nem temetnek én miattam. Gondoljátok meg, nem temetnek én miattam. Milyen az, amikor minden gond nélkül megöltek embereket és küldtek mágiára? Milyen ilyen ígéretekbe kapaszkodni, hogy semmi és senki nem választhat el engem Krisztustól, a Krisztus szerelmétől? Ez az ember 45 évesen ezt meg tudta élni. A hétköznapban, a valóságban, a középkorban, nem kényelmesen, hanem élet és halál között. Hát így megy el Husz János erre a zsinatra, gyalog megy, nincs közel a két város egymáshoz, Prága és Konstanz nincsen közel egymáshoz, míg megy, nagyon komoly öröme van. Ugyanis tapasztalja azt, hogy a tanításai mennyi helyre eljutottak. Az emberek megkeresik őt, vele mennek, van, hogy városoknak a tisztviselői, főtisztviselői kísérik őt a városon keresztül, meg még a város határáig. Amikor Konstanzba érkezik, ott is emberek fogadják. Ugye az már nem Csehország, az már Németország. Emberek fogadják, tömeg keresi meg őt. Ugyan megtiltják neki, de azért ő prédikál. Hatalmas tömeg jelenik meg az Isten tiszteleten, és ott hirdetheti az evangéliumot. Ez nagyon komoly öröm Husz számára. Azonban nem sokáig élvezi ezt az örömöt. Ugyanis hiába a cseh király menlevele, hiába Zsigmondnak a menlevele, hiába pápának a személyes garanciája, bebörtönzik Huszt, ami hatalmas felháborodást kelt abban az időben. Ráadásul nem is akármilyen börtönbe kerül, egy nagyon rossz helyre kerül, nagyon rossz a levegő, és tulajdonképpen hónapok alatt olyan egészségromláson megy keresztül, hogy már a halálán van. Iszonyatosan legyengül, fizikailag betegségek kínozzák, tehát el lehet képzelni, hogy milyen helyre kerül. Csak egy kis érdekesség, ugyanebbe a börtönbe kerül az a pápa is, akinek személyes garanciát nyújtott, a 23. János. Ugyanis a zsinat kivizsgálja az ő életét, és ezt fel is olvasnám, hogy ne a saját szavaimat halljátok. A pápa nem sok hasznot húzott szószegéséből, nem sokára ugyanabba a börtönbe került. A zsinat bebizonyította, hogy gyilkosságon, szentségáruláson és paráznaságon kívül a leggaládabb bűnökben vétkes, amelyeket nem illik megnevezni. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen állapotok lehettek abban a korban, amikor a pápa, ugye itt felsorolja, gyilkosság, paráznaság, szentségárulás, és olyan dolgok még, amiket már ne is fogalmazzunk meg, mert olyan galád dolgok. Ezt a zsinat maga jelentette ki,
jelentette ki, végül megfosztották a tiarától és börtönbe vetették. Az ellenpápákat szintén eltávolították és új pápát választottak. Csak az igazságszolgáltatásnak, vagy a nem is tudom minek a jellegzetessége az, hogy Husz János a töredékét nem fogalmazta meg ezeknek a bűnöknek, amiket itt a zsinat megállapított. És mind a ketten ugyanabban a börtönben vannak. Ugye? Tehát elítélik ugyan a pápát, de Husz Jánost egyáltalán nem mentik föl. Egyáltalán nem mentik föl, pedig jóval kevesebb bűnt fogalmazott meg, mint amit végül is a zsinat megállapít. Tehát ott van a börtönben Husz nagyon komolyan legyengülve. Mit várhat egy ilyen ember? Mit várhat egy ilyen ember? Egy levél részletet szeretnék felolvasni, ami azt mutatja, hogy ő milyen lelki állapotban volt ezek között a körülmények között. Börtönömben megbilincselt kezelmmel írom ezt a levelet, írta egyik barátjának, holnapra várva halálos ítéletemet. Ha majd Jézus Krisztus segítségével újra találkozunk az elkövetkezendő élet boldog békességében, meg fogod tudni, hogy az irgalmas Isten miként mutatta meg önmagát nekem, és mennyire támogatott engem a kísértések és próbák közepette. Ugye milyen szép, egy ember, aki előtt még az élete egy része ott lenne. És ilyen lelkiséggel bír, hogy ha majd üdvözülünk, te is, meg én is, akkor majd meglátod, majd akkor fogod te megérteni, hogy engem az Isten ilyen körülmények között hogyan bátorított, hogyan segített, hogyan volt velem. Ugye így hangzott az ige, hogy semmi, sem halál, sem élet, sem fejedelemség, sem hatalmasság, sem angyal, sem, senki. Senki nem választhatja el az Isten szeretetétől azt, aki a megváltóját szereti. Husz János ezt megtapasztalta. Őt is a zsinat elé idézik, mindenféle gúnynak van kitéve, mindenféle egyházi átoknak van kitéve. Például felöltöztetik ezekbe a pompázatos egyházi ruhákba, és aztán kezdik róla levenni ezeket a ruhákat, mindig egy-egy hatalmas méltóság, egyházi méltóság vesz le róla egy-egy ruhát, és közben egy-egy átkot mond rá. El lehet képzelni, hogy ezt milyen lehetett végigélni. Utána egy papír süveget tesznek a fejére, ami mindenféle förtelmes démonok vannak jelen, és arra is azt mondja Husz, hogy ő ezt örömmel viseli, mert Krisztus töviskoszorút viselt el. És még egy érdekesség, és nem is érdekesség, nem is ez a jó szó, hanem még egy dolog, amivel az Isten őt nagyon segítette. Ugyanis álmot kapott ez az ember. Álomban jelentett ki neki üzenetet az Isten. Álmában újra Prágában járt, az ő kápolnájában járt, és azt látta, hogy az a festmény, ami Krisztust ábrázol, amit ő festett, emberek oda mennek, a pápa és a különböző papok, püspökök oda mennek, és ezt a festményt letörlik a falról. Ezt álmodta. Nagyon felkavarta ez az álom, mert hát nyilván úgy élte meg, hogy az a szolgálat, amit ő megélt, amit ő elvett az Istentől, és amit ezt ő hite szerint betöltött, az eltörlik. A pápa és a papok eltörlik. Nagyon felzaklatta ez az álom. Azonban másnap újra álmot kapott, a következő éjszaka újra álmot látott, és ugyanebben a kápolnában járt, és azt látta, hogy csak jönnek a festők, újabb és újabb emberek, és azt a festményt, amit letöröltek, azt ők újra festik. Újra ábrázolják színesebben, szebben, nagyobba, mint amit ő ábrázolt. És hát ugye ez egy hatalmas üzenet volt az Isten részéről, hogy az élete, a szolgálata az nem hiába való. Ugyanaz övét úgy tűnik, hogy letörlik, de hát micsoda biztosíték volt, hogy de jönnek utána, amit viszont már nem lehet letörölni, ami színesebb, ami gazdagabb, ami több, mint amit ő tudott megélni. Eljön a kivégzésének az ideje, felszólítják, hogy tagadja meg a tanításait, tagadja meg a tanait, hát erre nem hajlandó. Azt mondja, itt, és ezt megint szeretném felolvasni, és felolvasni már azt is, hogy hogyan történik az ő kivégzése. Milyen tévedéseket vonjak vissza, kérdezte Husz. Egyben sem tartom magam vétkesnek. Isten a tanúm, hogy minden írásommal és prédikációmmal lelkeket akartam megmenteni a bűntől és a kárhozattól.
Ezért a legnagyobb örömmel, pecsételem meg véremmel azt az igazságot, amelyről írtam és prédikáltam. Nem tudom, hogy el tudunk-e ide jutni. Egyáltalán agyilag fel lehet-e ilyet fogni, hogy én el tudok oda jutni, hogy ilyet egyszer kimondjak, hogy legnagyobb örömmel, pecsételem meg véremmel azt az igazságot, amelyről írtam és prédikáltam. Gondoljátok meg ilyet mondani egy zsinat előtt, akik teljesen biztosan halálra fogják ítélni, mert rendszeresen ezt csinálták. És ide eljutni. Igen, igaz az ígéret, hogy semmi nem választhat el az Isten szeretetétől, semmi. És hogyha valakivel ott van az Isten, akkor az, annak semmi nem drága. Semmi nem drága. Átértékelődik minden, és nem a kertben a gaz, meg a nyomorult bérszámfejtés lesz a fontos, hanem az, hogy meg tudjak állni az Isten előtt. És ki lehet mondani ilyen körülmények között, abban az iszonyú sötét középkorban, fizikailag legyengülve, betegen, nyomorultan, a börtöntől megnyomorítva, hogy a legnagyobb örömmel, pecsételemmel, véremmel azt az igazságot, amelyről írtam és prédikáltam. Nyilván ehhez kellett az előző élet. Ez nem úgy van, hogy én most kiborulok a gaz miatt, és utána holnap majd meg tudok állni. Nem fogok tudni megállni. Egyáltalán nem tudok megállni. Megmondom nektek őszintén, hogy amikor én készültem, engem teljesen felkavart husznak az életem. Mindig így járok. Wycliffe is felkavart. Még felfog a többi is, attól tartok. Felkavart husznak az életem, mert nem volt sokkal idősebb, mint én. És egy olyan életet élt, hát gondoljátok meg, mikor olyan idős volt, mint én, ő már egy országot megmozgatott. Már a tanítványai, a tanulók, akiket ő tanított, már Németországban végezték a munkájukat. Milyen élete volt ennek az embernek? Ilyen idősen, mint amilyen én vagyok. És ki tudja itt mondani, hogy egy ilyen élettel a háta mögött legyen akkor így. Ha az Isten erre hívja el, akkor legyen így. És aztán olvasnám a folytatást, már konkrétan a mágiát. Amikor a lángok fellobbantak körülötte, énekelni kezdett. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Addig énekelt, amíg hangja örökre elnémult. Addig énekelt, amíg hangja örökre elnémult. Tegnap este beszélgettünk Gyurival, és mondtam neki, hogy ma nagyon meleg lesz. Nincs 40 fok. Testvérek, milyen lehet a mágián, ahol nem 40 fok van? És milyen lehet ott énekelni? Addig énekelni, amikor már nem tudok énekelni. Milyen lehet az? És ahogy itt idézi, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ugye találkozni Jézussal, és ezt kérni, hogy hadd tudjak megállni, egy ilyen élettel a hátam mögött, hadd tudjak megállni előtted. Ezzel folytatja Ellen White, még ellenségeit is szíven ütötte ez a hősies viselkedés. Még ellenségeit is szíven ütötte. Aztán elhamvad ő, kiássák, még a földet is kiásták, ahol megégették, és a rajnába szórják a hamuját. Ugye a teljes megsemmisítés volt a cél, teljes megsemmisítés. Mondanom se kell, hogy igaz az állítás, hogy az igazság ellen nem lehet semmit tenni. Meg lehetett Husz Jánost égetni mágián, el lehet ítélni, el lehetett a hamvait, még a földet is kiásni, szétszórni, de ahogy a rajna elvitte a hamvait, és elvitte a földet az óceánba, ugyanígy jutott el az ő tanítása is szerte. Iszonyú felháborodást keltett a bebörtönzése is, és még nagyobb felháborodást keltett a halála. Egész Európát, a kereszténységet megrázta, ahogy az a két kép ugye egymás mellett volt, az alázatos Jézus és a gőgös egyház, ugyanígy volt az egy ember, az az alázatos ember, Husz János, aki higgadt volt, nyugodt volt, aki énekelt a mágián, amellett ott állt párba, úgy ellenpéldaként az a gyűlölet, amit Krisztus földi helytartója, Jézus jegyese elkövetett, az ártatlant elítélni, az igazságot eltiporni. És ez olyan beszédes volt, hogy emberek a Biblia fele fordultak, Husz tanításai fele fordultak, és érdeklődtek, hogy miért kellett ennek bekövetkeznie. Ha megengeditek, és van még türelmetek ebben a melegben, nagyon röviden hadd beszéljek még Jeromosról. Ugye Jeromos olyan korú volt, mint én. Ő néhány évvel, 5 évvel volt fiatalabb, mint Husz János, ilyen korú volt, mint amilyen én vagyok. Amikor a barátja, munkatársa elindul Konstancba, akkor megígéri neki, hogyha bármi baj éri, ő megy utána. Ő megy és segít, és mindenképpen ott lesz. Meg is tartja a szavát. Mihelyest meghallja, hogy a
Husz János bebörtönzik, rögtön megy Konstancba, hozzáteszem, minden menlevél nélkül. Őt is már előtte kiátkozták, ugyanúgy, mint Husz, tehát ez egy öngyilkos akció volt, ha szabad így fogalmazni. És Konstancban szembesül is azzal, hogy ugye ő lánglelkű volt, ahogy az előbb mondtam. Őt vitte a hív, vitte a lelkesedés, és vitte a barátja iránti szeretet. Menni akart segíteni, de értelmetlen volt. És ezzel ott szembesül Konstancban, hogy semmi értelme nem volt annak, hogy ide jöjjön, nem tud Huszon segíteni, sőt, ő is veszélyben van. Megpróbál menekülni, természetesen nem sikerül neki, elfogják, és őt is bebörtönzik. Iszonyú körülmények közé kerül Huszhoz hasonlóan, olyan testhelyzetben bilincselik meg, hogy borzasztóan szenved, tulajdonképpen sötétben van, kenyeret és vizet kap hónapokon keresztül, és végül olyan állapotba kerül, hogy már ő is halálán van. Azonban vele más volt a cél. Vele már más volt a cél. Látták, hogy Husz hiába égették meg, nem tudták elérni a céljukat. Ezért Jeromossal szemben már nem az a cél, hogy meghaljon, hanem az a cél, hogy megtörjön. Az a cél, hogy a tanait nyilvánosan visszavonja, és Huszról kimondja, hogy nem volt ártatlan, és elítélje Husznak és Wycliffe-nek a tanait. Ez a cél. És ezért a börtön körülményein, ezeken az iszonyatos körülményeken enyhítenek. Enyhítenek, hogy ne halljon meg. Tehát azok között, a körülmények között ne halljon meg. És ennek az lesz a következménye, hogy Jeromos most már nem vágyik annyira halálra. Azok között, a körülmények között halál megváltás volt. Gondoljátok el, mikor már rohad rollad a csont, meg a bőr, meg a hús, már elevenen rohadsz el, és sötét van, és tudom, hogy a barátom, a munkatársam meghalt, rám is a mágia vár, és ott vagyok egyedül hónapokon keresztül abban a sötétben, hát megtörik az ember, hát megtört Jeromos is. Enyhítenek a körülményein, ugye egy kicsit megváltozik minden. Már nem olyan megváltás a halál, már nem olyan vágyott dolog a halál. És ekkor viszik őt a zsinat elé, ugye még mindig tart a zsinat, 14-ben kezdődött a zsinat, 15-ben július 6-án égetik meg Husz Jánost, és 16-ban viszik Jeromost a zsinat elé, tehát még mindig tart a zsinat, 18-ig tart egyébként. Tehát 16-ban a zsinat elé viszik Jeromost, és hát felkínálják neki a szabadulásnak a lehetőségét. És Jeromos megtörik, hűségesküt tesz a katolikus egyház mellett, és talál egy kibúvót, ami nagyon tanulságos. Megtagadja Wycliffe-nek és Husznak a tanait, de nem mindet, hanem azoknak a kivételével, amelyeket a római egyház is igazságként fogad el. Nem tudom, értitek-e? Tehát egy részét tagadja csak meg. Ezzel nyugtatja a lelkiismeretét. Meg is elégszenek vele, ugyan szabadon nem engedik, de visszateszik a börtönbe, nem kerül mágiára. Azonban mind a két oldal elkezd gondolkodni. Elkezd gondolkodni a zsinat is, az egyház. Ugye ez nem elég azért. Azért ez nem elég. Teljesen tagadja meg. Tagadjon meg mindent. Mondja ki, hogy visszavonja azokat a tanításokat, amiket Husz is tanított. De elkezd gondolkozni Jeromos is. Ott a börtönben. Felidéződik a lelkében Husz Jánosnak a hősies halála, ahogy ő viselkedett a mágián. Ugye ő is hallotta, hogy hal meg a barát, a munkatárs, a mester. És felidéződik a megváltó, Jézusnak a halála, ahogy ő szenvedte végig a kereszthalált. És ezzel szemben ott van az ő gyalázatos árulása, hogy ő megtagadta Huszt, megtagadta az igazságot, és megtagadta a megváltóját. Nem tudom, el tudjuk-e képzelni ezt az állapotot, hogy milyen állapotban lehetett ez az ember. Az az iszonyú lelkiismert furdalás, az az iszonyú teher. És eljut oda, hogy ha megint a zsinat elé viszik, akkor vissza fogja vonni a nyilatkozatát. És ugye mivel az egyháznak is ez volt a vágya, hogy megint a zsinat elé kerüljön, ugye abban a reményben, hogy most már mindent megtagad, hozzák is Jeromost. Azonban a legnagyobb döbbenetükre Jeromos nem tovább megy ezen az úton, nem a teljes megtöréssel szembesülnek, hanem immár egy bátor ember állott előttük. Egy bátor ember, aki szintén megtapasztalja azt, amiről az ige beszél, hogy semmi nem választhat el. Hadd mondjam ki, még a bűnöm se választhat el az én megváltómtól. Még a bűnöm se, ha én azzal szembefordulok, legyen az bármilyen szégyenteljes.
az sem választhat el az én megváltomtól. És oda kerül a zsinat elé, és kiáll, és visszavonja a nyilatkozatát. Hatalmas felháborodás van, rögtön mágiára akarják küldeni. Azonban ő a halálra ítélt jogán lehetőséget kér arra, hogy beszéljem. Hát nyilván nem akarják ezt megengedni, de olyan nagy a közfelháborodás ennek nyomán, hogy kénytelenek megengedni. És képzeljük el azt a jelenetet, ahogy ott van ez a börtöntől megviselt, a lelkiismeretétől megviselt ember, és leborulott az egész zsinat előtt, akik tele vannak gyűlölködéssel, hatalomvágyjal, gőggel, romlottsággal, leborulott az egész társaság előtt, és nyílt színen kéri az Istentől, hogy adja neki a lelkének a vezetését, ahogy megígérte, hogy ő most úgy tudjon szólni, ahogy kell. És olyan döbbenetes és olyan szívbe markoló ez a leírás, hogy elkezd beszélni az imádsága után azokról az emberekről, azokról a hithősökről, akik ugyanígy végezték, akik képviselték az Istent, képviselték az igazságot, a szeretetet, de szembefordultak velük, gyűlölték őket, meghurcolták, kiközösítették és kivégezték őket, és sorolja ezeket az embereket. És ezek között ebben a prédikációjában mondja el azt, hogy Wycliffe ártatlan volt, Hus ártatlan volt, leteszi a voksát az ő tanításaik mellett és az ő emberi nagyságuk mellett. Olyan szép olvasni, hogy döbbenettel hallgatják, míg az ellensége is döbbenettel hallgatják, hisz ő hónapok óta olyan sötét helyen van, hogy olvasni nem tudott. És olyan a beszéde, minthogyha ő erre hónapok óta készült volna. Igen, az Isten megáldotta, semmi nem választhat el a Krisztus szerelmétől. És ebből a beszédből egyetlen egy részt szeretnék felolvasni. Ezt mondja ott az emberek előtt, az egész zsinat előtt Jeromos. Ifjúságom óta elkövetett bűneim közül egyik sem nyomja úgy a lelkismeretemet, és nem okoz olyan szívbe markoló bűntudatot, mint amelyet ezen a végzetes helyen elkövettem, amikor a Wycliffe ellen és a Szent Mártír barátom és mesterem Hus János ellen hozott aljas ítéletet helyeseltem. Igen, teljes szívemből megvallom ezt a vétkemet, és mély fájdalommal jelentem ki, hogy gyalázatosan meghunyászkodtam, amikor a haláltól való rettegésemben elítéltem tanaikat. Ezért kérem a mindenható Istent, bocsássa meg kegyesen bűneimet, és különösen ezt a legförtelmesebbet. Igen, ő megbánta ezt a bűnét. Megbánta. És ezt nyilvánosan is elismerte. Tudjátok, ez hatalmas dolog. Mikor nem csak a lelkemben rendezem, hanem neki lehetősége volt, és rendezte az emberek előtt is. És kimondta, hogy ez volt a legförtelmesebb. És az Istent kéri, hogy bocsássa meg ezt a bűnét. És utána még beszél arról, hogy Wycliffe és Hus ártatlan volt, és nem az igazság miatt, nem a bűneik miatt ítélték el, nem volt jogos halála, hanem az egyháznak a gőgje és a papoknak a bűnei miatt ítélték el. Itt még van egy rész, ezt most kihagyom, majd olvassátok el. Nagyon jó. Viszik őt is mágiára. Ugyanoda viszik, ahova húzt. Ugyanott ég a mágia, és a bátorságát bizonyítandó, mikor oda felállítják, akkor a hóhér hátulról akarja meggyújtani a mágiáját, és ő megszólítja ezt az embert, hogy gyere nyugodtan előre, nem félek már a haláltól, ha féltem volna, akkor nem lennék itt. Olyan szép, ezt is hadd olvassam fel nektek végül. Amikor a lángok felcsaptak körülötte, imádkozni kezdett. Uram, mindenható atyám, kiáltotta, szállj meg, és bocsásd meg bűneimet, hiszen tudod, hogy mindig szerettem igazságodat. Hangja nem volt már, de ajka még mozgott, imádkozott. Ő nem énekelve, ő imádkozva halt meg. És itt is azt írja Ellen White, hogy ugyanúgy, mint a Hus Jánosnál, hogy az ellenségeit is megdöbbentette az a bátorság és az a hősiesség, amit itt tanúsított. Mondanom se kell, az ő hamvait ugyanúgy kiásták, ugyanúgy a rajnába, teljesen ugyanarra a sorsa jutott. De hát ezek után nem lehetett azt már elnémítani, amit ezek az emberek elindítottak. Ugye Wycliffe-t úgy nevezi Ellen White, hogy a reformáció hajnalcsillaga. Ezt a reformációt továbbvitte Hus, továbbvitte Jeromos, hát ők együtt dolgoztak, úgyhogy nem időbeli eltérésről van szó, és majd aztán továbbviszik a husziták, és majd most már hamarosan elérkezünk Lutherhez. A huszitákról is akartam még néhány szót mondani, de már ezt nem teszem meg, majd olvassátok el.
nagyon szép az ő életük is. És talán zárásul, ha megengeditek, még egyszer felolvasnám ezt az igét. Talán ezen a háttéren még nagyobb súlya van ezeknek a kijelentéseknek, ennek a két embernek az élete hátterén. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágójuhokat, de mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az ígéret nekünk is szól, testvérek. Kívánom, hogy tapasztaljuk meg, hogy ez így van. Nem azt kívánom, hogy a mágián, mert én még nem tartok ott, hogy ezt örömmel várjam, hanem azt kívánom, hogy a hétköznapokban. Amikor engem is elfog az indulat, amikor nagy a gaz, amikor sok a munka, amikor hisztis a feleség, vagy a gyerek, vagy én, hogy akkor tapasztaljuk meg ezt, hogy semmi ezen a világon nem választhat el Krisztus szeretetétől, aki minket szeretett. Kívánom, hogy ennek legyünk élő tanúbizonyságai a mikorunkban. Amen.

Petőfi Sándor, Világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ? Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszítta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma? De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e vagy sem, a kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát? Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? S tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg? Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a milliom érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend? Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, amely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag. S ez így tart mindörökké, föl és alá, föl és alá, irtóztató, irtóztató. Kit még meg nem szállott te gondolat, nem fázott a soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsúgára kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalon végigcsúszik, aztán nyakunkra tekerődzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. 1847. márciusában írta Petőfi Sándor egyik, ha nem a legnagyobb versét, a Világosságot felkiáltó jel alatt című versét. Óriási létösszegző, a létet, az emberi életet faggató verse, tele van kérdésekkel, tele van megragadóbbnál megragadóbb hasonlatokkal, képekkel, valami óriási rapszódia, valami hatalmas nagy zeneműhöz hasonlítható talán. Hármas hasonlattal indul. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Olyan egyszerű, szinte nem is költészetbe kívánkozó sorok ezek. De miért használja mégis ez a nagy költő? Azért, hogy a harmadik, az összehasonlítás voltaképpeni legfontosabb elemét megemlíthesse, ahol már az emberek ezt nem írnák alá, nem így vesszük, nem így látjuk, hogy sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Sokan talán úgy gondolják, hogy 1846-ban, amikor Petőfi a Felhők ciklusát írta, akkor kiírta magából az élet fölötti, az életen való keserűségét, és ez a vers talán egy függelék, egy maradvány lenne, a Felhők ciklus maradványa, de nem így van. Ha jobban meggondoljuk, valóban, a bánya az éj sötétségéhez képest mennyire más az ember kebelének sötétsége, mennyire áthatolhatatlanabb, mennyire zordonabb, mennyire feketébb.
Az ember, aki belül hordozza a legnagyobb problémát. Az ember, aki önmagában kell, hogy megtalálja a legnagyobb ellenségét. És ezért mondja Petőfi a felvilágosodás korszaka után, és egy diadalittas, egy önmagától megrészegedett racionalizmus időszakában, hogy nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nyomorú ész, ezt mondani az Aufklärung a felvilágosodás évei, évtizedei után? És aztán hozzátenni, hogy nem kérlek én, hogy átvilágítsa más világnak fátyolán a szemfedőn, nem kérdem én, hogy mi leszek. Mert hiszen az emberi értelem a felvilágosodás előtt is sokat filozofált, például a középkorban, a skolasztikában, a tomizmusban. Mindig az volt a nagy kérdés, hogy mi lesz majd a halál után, vagy egy tűhegyén hány angyal fér el. Hát a racionalizmus végigköveti az egész emberiség történelmét, de egyik korszaka gyászosabb, mint a másik. Így áll össze Petőfi előtt a történelem is, meg a gondolkozás történet is, de ő a maga hegykeségével, a maga őszinte szókimondásával megmeri kérdezni, ki meri jelenteni, hogy ő nem arra kíváncsi, hogy mi lesz majd. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mond meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Mit kell itt tennem, ha már embernek születtem? Mi itt a feladatom a világon? Hogyan éljek? Milyen célok lelkesítsenek? És aztán a versből, mint egy bőségszaruból ömlenek elő a kérdések. Először is, magáért születik az ember, mert már magában egy világ? Miért születünk? Miért jövünk a világra? Hogy egyedül mi magunk építsük azt, amit építeni lehet, mi magunk egyedül törjünk arra, mi magunk élete, és számon kívül helyezzük a másikat, a másokat? Vagy jön a következő kérdés, vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Vagy legyünk tömeglények? Tagozódjunk bele a társadalomba, legyünk egy csavar a száz és millió többi csavar között? De újra és újra jönnek a kérdések, alapvető nagy kérdések, nem lehet nem odafigyelni, nem lehet komolytalanra venni, nem lehet komolytalanul venni ezt a 24 éves embert, aki írta ezt a verset. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Az individualizmus és a kollektivizmus címkézte föl a modern kor ideológia története ezeket az eszméket. Vagy magának éljen az ember, húzódjon vissza önmagához, a családjához, a maga szűk kis intim szférájába, ahogy Berzsenyi kora óta kezdték ezt nevezni, vagy pedig vesse bele magát a társadalmi küzdelmekbe. Na de mit látunk a társadalomban? És újra jön Petőfi. Hány volt, ki más szívéből kiszítta a vért saját javára, és nem lett büntetése? A történelem végül is a gazemberségek történelme. A történelem az igazságtalanságok történelme. És hol van igazságszolgáltatás? Hol van a bűnnek büntetése? Sehol. S hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma? És akik tettek másokért, tettek valamit a világért, azokkal hogy bánt el ez a gonosz világ? Sem életükben, és még a jó hírükkel, az emlékükkel azután sem, s nem lett jutalma. De aztán nagyon rövidre fogja itt a költő, de mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. Nagyon komoly, értékes erkölcsi állásfoglás hangzik el, hogy az ember magáért a jóért adja a jót, ne félelemből, ne számításból, ne azért, mert mások megdicsérik, ne azért, mert emléket állítanak majd neki, hanem magáért a jóért, az a nagy kantiánus, Immanuel Kant által hangoztatott nézet, ami minden erkölcsnek úgy gondolom alapja, hogy a jót magáért a jóért tegyük, annak van csak erkölcsi értéke. Használni az embereknek, használni másoknak, de Petőfi itt sem áll meg, jön az újabb kérdés, s használ-e vagy sem? A kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni.
Hegyke fiatal ember volt Petőfi, amikor ezeket a sorokat írta, oda döf egy kicsit Shakespeare-nek és a híres Hamlet monológnak. Nem arról kell itten gondolkozni, hogy lenni vagy nem lenni. Petőfi csak két világirodalmi nagyságot nem szeretett. Az egyik Shakespeare volt, mert nagyon sok darabjába kellett játszani, átlátta, kitapasztalta, megismerte, nem tudott vele igazában azonosulni, főleg nem a Hamlet Shakespeare-ével. A másik pedig Goethe volt, akire csak hanyagul annyit mondott, hogy utálom Goethét, mint a tejfölös tormát. Petőfi nem tekintélyeket akar követni, és ebben, ha és mindenben Shakespeare

És most eljutunk az emberi létezés legmagasabb csúcsához, hiszen a boldogság kérdése, hogy ki a boldog, elérhető-e a boldogság, és egyáltalán hogyan? A boldogság a legnagyobb emberi kérdés, mindannyiunkat érint, a hétköznapokban, de távlatosan is, a pillanatokban is, és az években, az évtizedekben is. Jézus Krisztus is ezzel kezdte a hegyi beszédét, a 8 boldogsággal, mert világossá akarta tenni, hogy azért jött a földre, hogy erre az elemi és legalapvetőbb emberi kérdésre megadja a választ. És itt van Petőfi is, az általános boldogság kora, amikor mindenki boldog lehet. Lesz-e ilyen a világ történelmében? Szinte beleszédül az ember ezen a csúcson, amire a költő fölvezette. Általános boldogság kora. De milyen jó, hogy Petőfit nem elszédül, nem illúziókat ereget, nem hegyke hányaveti módon valami könnyed futamokkal a verset más irányba kormányozza, hanem Petőfi enged a gondolatok súlyának, és enged a gondolkodás előrevívő erejének, mert itt megáll, a csúcson megáll, és van mersze, van bátorsága föltenni a kérdést, s tulajdonképpen mi a boldogság? Igen, ne menjünk tovább, túl nagy szó ez, hogy boldogság. Tegyük fel a kérdést, hogy mi a boldogság? És megint milyen döbbenetes választ ad ez a fiatal titán. Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg? Hát mindenkinek más jelent a boldogság. Mindenki másban leli. Már Vörös Marti is föltette a kérdést, hogy mi az, mi embert boldoggá tehetne, kincs, hír, gyönyör. Van, akik az anyagiakban keresik, van, akik a jó hírben, van, akik az élvezetekben. Na, tehát hol a boldogság? Vagy senki sem találta még meg? Petőfi eliszonyodik, megrémül ebben a kérdésben, aztán folytatja tovább. Talán, amit mi boldogságnak nevezünk, a milliom érdek. Nincs is boldogság. Csak az emberek, ami vágyukat ki akarják elégíteni, az akarat, amit el akarnak érni, azt nevezik boldogságnak. Valóban itt a költő a csúcson megszédül, hogy talán végig gondolatlan az emberi lét, tehát az emberek nem nevezik néven a dolgokat, nem gondolnak komolyan a dolgoknak a mélyére. Talán amit mi boldogságnak nevezünk a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend, megint a jövőbe lendül ki a vers, hogy talán majd eljön az akkor az általános boldogság kora. Most még nem látjuk, most csak az egyes emberi érdekek ütköznek össze, de majd kisimulnak, és ezek az egyes emberi énekek majd egy irányba fognak mutatni. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást a cél felé. Ne felejtsük el, az evolúcionizmus, a fejlődés elmélet századában járunk. Az emberek a történelmet akkor, a 19. század elején valami felfelé ívelő folyamatnak gondolták képzelni. Alig telt el másfél évszázad, ma már az emberek többsége inkább lefelé hajoló, lefelé futó folyamatnak látja vagy akarja látni. Petőfi megáll ennél a nagy kérdésnél, és ha verset 3 nagy hasonlattal kezdte, a bánya sötét, az éj sötét és az ember keble sötétség hasonlatával, most még több hasonlatot választva, elkezd nekiindulni a döbbenetes vég felé, a vers félelmetes nagy befejezése felé. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag. És ez így tart mindörökké. Itt már 4 hasonlattal játszik. 4 hasonlatot épít a vers befejező részébe, hogy ezzel jelezze, hogy talán nem előreható fejlődés a történet, talán nem felívelő fejlődés, hanem örökkörforgás. Úgy, ahogy a keleti népek, a keleti kultúrák hirdetik, örök visszatérés, minden megismétlődik, semmi egy tapottat nem megy előrébb, egy arasszal előrébb nem megy a világ, és nincs fejlődés. Kimondja a költő, és erre a megpihenésre is szükség van ebben a hatalmas rapszódiában. Föl és alá, irtóztató,

s itt megállítja a vers gondolati, logikai menetét. Itt egy nagy figyelmeztetést csatol, és egy vérfagyasztó hasonlatot a vers végére. Kit még meg nem szállott-e gondolat, nem fázott a soha, nem tudja még, mi a hideg, e gondolathoz képest meleg napsúgár a kígyó, mely keblünkön jégcsapgyanánt vérfagylalón végig csúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. Félelmetes a kép, de ne felejtsük a hasonlatot. Mert hogy a kígyó, ez a nem kívánatos szörnyetek, ha ránk csúszna, ha torkunkra folytaná a lélegzetet, ezt mihez hasonlítja? Ez meleg napsugár. Ahhoz képest, ezekhez a gondolatokhoz képest, és ahhoz a gondolathoz képest, hogy a világnak semmi értelme nincsen. A világ nem halad előre. A világ körben forog, sőt lefelé megy. Ez a félelmetes kép, a kígyó marás, a semmi ennek a gondolatnak a kibírhatatlanságához képest. Kell, hogy legyen értelme a világnak. Kell, hogy legyen értelme a létezésnek és az életnek. De ez hol van? Ha az eddigi kérdések mindig egy újhoz vezettek, akkor ez a biztos válasz hol van? A világon belül, vagy a világon kívül? Hogy Pascal a nagy matematikus és fizikus mondta, a boldogság nem bennünk van, és nem is kívülünk. A boldogság Istenben van, azaz egyszerre bennünk és kívülünk. Isten nevét ugyan nem ejti ki ez a vers, de minden kérdése, minden sora egy biztos értelem, egy biztos válasz, egy biztosan felelő lény felé mutat. De hol ez a lény? Hol lehet megtalálni? Lehet-e a szavát hallani és megérteni? Petőfi Sándor verse azzal is, amit kimond, és aztán a befejezésében még inkább azzal, amit nem mond ki, a legnagyobb versek közé tartozik, mind a magyar, mind a világirodalomban. Ha nem, ez a legnagyobb.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat negyedik előadásunkon. Jézus Krisztusnak egy nagyon nevezetes beszélgetését szeretnénk megismerni, amelyet Nikodémussal, a zsidó vallás egyik főemberével folytatott, aki ének idején kereste fel az üdvözítőt. Mielőtt a beszélgetésre rátérnénk, amely János evangélium a 3. fejezetében, az első 21 versben található, engedjék meg, hogy röviden elmondjam az előzményeket. Az előző 3. előadáson eljutottunk Jézus fellépéséig, kerességéig és a pusztai megkísértésig, tehát akkor, amikor Jézus elindul Názáretből 30 éves korában, a Jordán mellett keresztelő János bemutatja az egész népnek, itt ő megkeresztelkedik, és itt Júdea fennsíkos vidékén történik meg az a hármas megkísértés, amelyről 2 héttel ezelőtt szóltunk. Ezután János evangélista mondja el azt, hogy Jézus első útja ismét a szülőföldre, az északi ország részbe vezetett, Galileába, hiszen onnan kapott meghívást egy esküvőre. Itt történt a kánai mennyegzőn az első csodája. Itt találkozott újra édesanyjával, tanítványaival együtt jelent meg ezen a mennyegzőn. Utána egy rövid időre Kánából betért Kapernaumba, a Genezáreti tónak a nyugati partján levő hatalmas kereskedő és iparvárosba. Majd aztán, mivel közeledett a zsidó nép ünnepe, egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, ezért tanítványaival együtt lement Jeruzsálembe, itt következett be a templom megtisztítása, első nevezetes tanításai az ország fővárosában. Tehát Jézus fellépése után mintegy fél év telt el, nem több mint fél év, hiszen Jézus körülbelül ősszel lépett fel, és tavasszal, Nisán hónap 14-én, a mi március-áprilisunknak megfelelő hónapban van a húsvét ünnepe. Ekkor, amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, ekkor kereste fel őt Nikodémus, aki a 70 főnyi főtanácsnak a tagja volt. Ugye ebben az időben Izrael népét egy vallási, de egyben egy politikai testület is volt ez a főtanács, ez igazgatta. 70 tagból állott, és a 71. személy volt a főpap, aki az országnak a vallási, de mondom politikai vezetője is volt. Nikodémus tehát farizeus lévén beletartozott ebbe a főtanácsba, és János evangélium a 3. fejezetében ez az első 21 vers, ez mindenféleképpen nyugodtan mondhatjuk nem csak az evangéliumoknak, az egész Bibliának egy középponti része, mert amiről szó van itt, az minden embert érdekel, és minden embert a legmélyebben kell, hogy érdekeljen, vagyis az, hogy az ember hogy juthat el az örök életbe. Hogyan, mi a feltétele annak, hogy az ember elnyerje az örök élet ígéretét Istentől, hogy ne csak ezen a földön legyen az ember boldog és kiegyensúlyozott, bár ez se kicsi dolog a Biblia szerint, de hogy eljuthasson az ember az Isten által készített örök életbe. A Nikodémussal való beszélgetés ilyen címet is szokott kapni, a Nikodémussal való beszélgetés, vagy Jézus tanítása a megtérésről és újjászületésről, Jézus tanítása az örök élet elnyerésének legfőbb feltételéről. Olyan hatalmas, olyan óriási ez a találkozás, ez az éjjeli beszélgetés, hogy szinte versről versre szeretnék előre haladni benne, mert minden egyes kifejezés, minden egyes bibliavers külön mélységeket kínál. Tehát János evangélium a 3. fejezetében az első 2 verssel kezdenénk a beszélgetés megismerését. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ő jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, itt mindjárt meg is szeretnék állni. Mert ez a bemutatkozás, a beszélgetésnek ez a kezdete már is több kérdést felvet, és több fontos tanításra rálátásunk nyílik. Az egyik: Nikodémus éjjel jött Jézushoz. Mit fejezett ez ki? Mit fejezett az ki, hogy fényes nappal nem mert mutatkozni Jézus közelében? Pedig fél év óta már az egész ország hallott Jézus csodáiról, tanításairól, 10000-es tömegek kísérték, de ez a főember csak éjjel mert mutatkozni Jézus társaságában. Világosan következik ebből, Nikodémus félt.
Félt. Miért félt? Féltette a pozícióját, az állását. Ő benne volt egy magasrangú vallási és politikai testületben. Féltette a helyzetét, a tisztségét attól, hogy mi lesz, hogyha ez kitudódik róla, hogy ő felkereste az egyszerű názáreti vándor tanítót, és ő kérdéseket tett fel neki. Nikodémus félt. Nikodémus, a fő farizeus, egy főember gyáva volt. Nem valami szép emberi tulajdonsága a félelem és a gyávaság. Eleget szenvedünk ettől, hogy emberek nem mernek nyíltan szint vallani, emberek nem merik megmondani kereken és világosan azt, amit éreznek, vagy éppen egy adott helyzetben a véleményüket. De azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetnek ezzel, hogy sajnos a világunkban a félelem és a gyávaság, mióta világ a világ, az egy hosszan kitartó magatartás forma és jellem tulajdonság. De figyeljék meg, hogy Nikodémusban nem csak félelem volt, mert ő azért eljött Jézushoz. Ő azért volt annyira egyenes és őszinte ember, hogy nem másoktól akart Jézusról információkat szerezni. Pedig ezt is elmondják az evangéliumok, hogy a főtanács kiküldte a maga embereit, ma így mondanánk, hogy hírvivőit vagy besugóit, akik Jézust és keresztelő János szinte minden mozdulatukban követték, és vitték a híreket Jeruzsálembe, hogy ezek az emberek mit tanítanak, mit beszélnek, az emberek sokasága hogyan tódul hozzájuk, tehát napra kész információkkal rendelkezett az akkori főtanács is, mint azóta is oly sokszor a történelemben egy megfelelő hálózat alakult ki, hogy az ország belső ügyeit kézben tartsák. De Nikodémus nem a besugóktól érdeklődött, nem a főtanács többi tagjától, Nikodémus vette a fáradtságot, és elment ének idején, hogy magától Jézustól hallja azt, amire ő választ akart keresni. Kedves hallgatók, ez viszont egy pozitív jellemvonás, nem? A félelem, a gyávaság után most rá kell mutatnunk arra, hogy Nikodémus őszinte, becsületes, egyenes ember volt, ez viszont nagyon hiányzik az emberi világból, mert a legtöbb ember mások véleménye alapján alakítja ki a meggyőződését X-ről és Y-ról. Sokszor úgy van az, hogy emberek olyan biztosan és olyan fensőbségesen nyilvánítanak véleményt és ítéletet, mint hogyha azzal az illetővel legalábbis órák hosszán át beszéltek volna. Nem. Mások szavára hallgattak, és ami az emberi világban terjedt róluk, annak hittek. Nikodémus ezt nem tette. Erre viszont figyeljünk föl, és ezt nagyon becsüljük meg, hogy a Biblia azt nevezi őszinte és egyenes embernek, aki nem mások véleménye alapján alakítja ki a meggyőződését, hanem személyes kutatás alapján. Nem győzöm ezt hangsúlyozni az egész sorozatunk keretén belül, hogy a személyes keresés, a személyes kutatás az, ami semmi mással nem helyettesíthető. Igenis, itt egy nagyon vonzó jellem tulajdonságát láthatjuk Nikodémusnak. Ő fölkelt, nem törődött a társai véleményével, ha kellett ének idején felkereste Jézus, noha élénk volt, kétségtelen, de őszinte, de becsületes ember volt. És még egy harmadik dolgot is hadd mondjak el Nikodémusról, hiszen amit felolvastam a második versben, úgy érződik, hogy amikor Nikodémus beállított Jézushoz, és ezt mondta neki, hogy mester, ennek elismerték Jézust, mester. Megváltónak, messiásnak nem ismerték el a vallási vezetők, de rabbinak, mesternek igen. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól. Rávilágít ez a szó arra, hogy tudták a vallási vezetők, hogy kiről van szó. Tudták, hogy Istentől jött tanítól valaki. Érezték Jézus tiszta, egyenes magatartásából és beszédéből, hogy ő valóban az isteni befolyás a Szentlélek ereje által cselekszik. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel. Tehát ezt is tudták. Tudták a jeleket, a csodákat, erről is pontos benyomásuk volt. Hanem ha az Isten van vele. Vagyis Nikodémusban azért ott volt a folytott büszkeség. Mi tudjuk, mi vagyunk a vezetők, mi vagyunk az egyházi elöljárók. Mi mindent tudunk. Ott volt azért egy kis felsőbbrendűség érzet, hogy rögtön azért nem helyezkedem arra a szintre, amelyet én egyébként lenézek, lebecsülök, hiszen Jézust az egész országban József fiaként, egy ácsmester fiaként, egy názáreti vándortanítóként tekintették. Ott volt tehát azért egy kicsit a fölény.
De ott volt a feszültség, a várakozás. Átadom neked a szót, most te beszéljél. Mennyi minden ott kavarog egy emberben. Gyávaság, félelem, de őszinteség is. Valami büszkeség és várakozás is. Hát itt el lehetne mondani, amit Madács Imre írt az ember tragédiájában, de kár, hogy ezt csak az asszonyokról írta, mert ezt mindenkire el lehetne mondani, hogy az ember méregből és mézből van összeszűrve. Olyan gomolygó, olyan felfoghatatlan az ember egyéni világa. Mi minden megfér egy emberben, nem? Az ember egy rendkívül homályos és rendkívül össze-vissza lény addig, ameddig az élete ki nem egyenesedik, meg nem jobbul. Együtt van ott a félénkség, az őszinteség, a büszkeség, a várakozásnak az alázata, minden ott gomolyog egy emberben. Ezt azért bocsátanám előre, hogy legyenek kedvesek majd erre is figyelni, és hogyha eltetszenek olvasni, erre is hangsúlyt helyezni, hogy Jézus pár szavára ez a gomolygó összevisszaság hogy egyenesedik ki ebben az emberben. Jézus hogyan teremtett rendet egy emberben? Hogyan adott neki olyan világosságot, amely szétválasztotta abban az emberben a hamisságot és az igazságot? Ez egy külön szempont, amire sajnos az előadás keretén belül olyan részletesen nem tudok kitérni, hiszen tartalmilag kell önök elé állítanom ezt a beszélgetést. Nos hát, ezek után mit gondolunk, hogy Jézus mit válaszolt? Ott van egy ember, aki eljön, hogy most egy mély beszélgetést folytasson Krisztussal, és átadja neki mintegy a szót, most egy tartalmas, jó beszélgetés következik. Jézus mit válaszolt? Első hallásra megdöbbentő lesz Jézus válasza. Talán az ember úgy hinné, hogy Jézus udvariatlan volt, mert Jézus rögtön ezt válaszolta. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Minden bevezetés nélkül. Jézus nem tett tiszteletköröket Nikodémusnak, hogy mennyire megvan tisztelve, hogy őt felkereste a főtanács egyik tagja, nem tett udvariaskodó előzetes megjegyzéseket. Jézus, hogy úgy mondjam, rögtön a tárgyra tért. Sokan azért nem tudják az evangéliumokat igazán olvasni, mert a mai olvasás kultúrában mihez szoktunk hozzá? A sok-sok fecsegéshez és mellébeszéléshez. Ezt adják a napilapok, folyóiratok, hírközlő eszközök. Mindenki beszél. A végén az ember elkezd gondolkodni, hogy miről volt most szó? Mit akart mondani? Akart valamit mondani? Volt ennek valami magva? Vagy csak úgy, mint Vörös Sándor írta Mari néni Juli néniről, hogy letyepetye-lepetye, üldögélnek a sarokba és jár a nyelvük, mint a rokka, letyepetye-lepetye. Körülbelül ez a mai élet. És sokszor azért tűnik olyan távolinak az evangélium, megvallom önöknek őszintén nekem is. Pedig irodalommal foglalkoztam, tehát nem hétköznapi szövegekkel, hanem magasrendűen stilizált, retorizált szövegekkel, a klasszikusokkal, de az evangéliumoknál nagyon oda kell figyelni. Jézus rögtön a tárgyra tér, rögtön azt mondja Nikodémusnak, Nikodémus, én tudom, hogy téged mi foglalkoztat. Én rögtön megmondom neked, hogy mire van szükséged. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Képzeljék el, hogy milyen megdöbbentő volt ez. Pedig Nikodémus ismerhette az Isten országa fogalmat, mert az Dániel könyve 7. fejezetében már előfordul, és ő az Ószövetség nagy ismerője volt. Az újonnan születésről is lehetett fogalma, hiszen Jeremiás és Ezékiel próféták sokat beszéltek erről, de más ószövetségi iratok is, hogy az embernek az életben minden embernek alapvetően gyökeresen meg kell változnia. Erről az ószövetségi szentírás is mélyen tanított, hogy az önző embernek, akinek diktál a természete, akinek állandóan nekünk ugye az, hogy most ilyen legyél, olyan legyél, a romlott, gyenge természetünk diktál, az embernek le kell győzni a természetét. Az ember életében egy fordulópontnak kell elkövetkeznie, és ez az újonnan születéshez hasonló. Micsoda kifejezés! Nagy dolog a születés, erre a világra jönni, és micsoda hatalmas boldogság és öröm egy kis csecsemőnek örvendezni, de Jézus rögtön azt mondja, hogy ezen a világon van egy még nagyobb változás és öröm. Ha valaki az életben már felnőtt korában megváltoztatja a gondolkodásmódját, újonnan születik, más ember lesz belőle, másként tekint Istenre, emberekre, önmagára,
És Jézus ezt mondja Nikodémusnak, neked meg kell változnod. Képzeljék el, hogy Nikodémusra ez hogy hatott. Ő a zsidó vallás főembere, neki meg kell változni. Mennyi szeretet és tapintat volt Jézus szavában. Jézusnak a gyakori kifejezése volt ez, hogy bizony-bizony mondom néked. Nem egy ájtatos szófordulat volt, hanem amikor Jézus ezt a kifejezést használta, azt akarta érzékeltetni, hogy ami most következik, az nagyon nyomatékos, az nagyon komoly, az olyan ünnepélyes bizonyság, amit nem lehet megkerülni. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus csak ennyit mondott. De Nikodémus rögtön találva érezte magát. Tudta, hogy Jézus őróla beszél. Tudta, hogy Jézus belelát a szívébe, hogy neki meg kell változni. Ő a mostani állapotában nem méltó, nem alkalmas az örök életre. Neki, Nikodémusnak egy hatalmas, egy gyökeres megváltozáson kell átesnie. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy mit tesz az ember akkor, amikor valamiről értesül, ami végbe kell, hogy menjen az életében, de ő talán még messze van tőle, vagy legalábbis úgy érzi, hogy messze van tőle. Akkor az ember egy elhárító mozdulatot tesz, mint Nikodémus, és elkezd gúnyolódni. Az emberi életben ez is mennyire általános dolog, hogy az emberek szent és igaz dolgokkal gúnyolódnak, ironizálnak, csúfot űznek belőle, pedig amire a leginkább szükségük van. Jézus itt azt mondta ki, amire Nikodémusnak leginkább szüksége volt. Ha újonnan nem születsz, nem láthatod az Isten országát. Most figyeljék meg, hogy mi volt erre a válasz. Negyedik vers. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Csak úgy kicsapott Nikodémusból a gúny. Mert, mint említettem, Nikodémus kellett, hogy értse Jézus szavait. Nikodémusnak ez nem értetlensége volt, hanem ez egy viszont riposzt válasz. El akarta utasítani Jézusnak ezt a megjegyzését. És azt mondta, hogy idős ember vagyok. Valóban idős ember volt. Én újonnan születni, én megváltozni idős korban? Hát fiatalabb korban talán meg tud változni az ember. De hát amikor az ember idős, öreg, hát annyira képtelen megváltozni az ember, mint ahogy képtelenség visszamennünk anyánk méhébe és újra születnünk. Kedves hallgatók, azóta is nagyon sok ember, ha nem gúnyolódik is, de ezt forgatja a fejében. És valahogy itt akadnak meg az emberek. Ha én újra kezdhetném az életemet. Ha én most más történelmi körülmények közé születnék. Más családba, más lenne a neveltetésem. Ha én most nem lány lennék, hanem mondjuk fiúként újra kezdhetném az életemet. Hogy ugye hányszor és hányszor elhangzik emberek részéről, ha én újra kezdhetném, más lennék. Jézus megadja erre a választ. De mit tetszene gondolni, mások lennék? Az, amit az ember olyan sokszor forgat a fejében, hogy ha én újra kezdhetném, vagy más helyzetben, időben, körülmények, valóban mások lennék? Nem ugyanaz lenne az alapvető problémánk? Nem ugyanúgy az önzéssel, a született természetünkkel kellene fölvenni a küzdelmet? Nem ugyanaz lenne, csak esetleg más hangsúlyokkal, díszletekkel, de a fő probléma, a fő csapás az ugyanaz lenne. De a beszélgetés folytatódik tovább, és figyeljük meg, hogy Jézust a gúny nem hozta ki a sodrából. Mert mit szoktunk mit csinálni akkor, amikor valaki gúnnyal odacsap? Amikor valaki viccelődik, éltszelődik velünk. Az ember ösztönösen úgy összehúzódszkodik, ugye sündisznóállás, és valamivel megpróbál visszaszúrni. Figyeljék meg, hogy Jézusban mennyire tökéletes volt a szeretet és az igazság. Jézus emberi természetben jött el erre a földre. A múlt előadáson volt erről szó, ugyanúgy megszületett Máriától, egy földi édesanyától, ugyanúgy kísérthető volt, ugyanúgy támadta őt a rossz, ugyanúgy elbukhatott volna abban a három megkísértésben, amelyben mégis győzött, és Jézusban semmi ebből nem volt, mert legyőzte önmagában. Mert Jézus a gúnyra gúnnyal nem válaszolt. Így mondja ezt Péter apostol, hogy Jézus Krisztus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetődzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És Jézus egészen nyugodtan, mint hogyha ha nem is hangzott volna el Nikodémus részéről ez az értetetlenkedő, és ez a fölényes és gúnyoros viszontválasz,
Mint ez nem is hangzott volna el az 5. verstől, felelt Jézus: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Kedves hallgatók, mit is tesz itt Jézus Krisztus? Először is újra megismétli az előbbi mondását. Mivel kezdte Jézus a beszélgetést? Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most hogyan ismétli meg? Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Először is ezt hadd mondjam el önöknek, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy nem láthatja meg, nem mehet be az Isten országába, ezzel nem azt mondta, hogy Isten valakit ki akar tiltani az örök életből. Nem, itt nem azon van a hangsúly, hogy Isten nem fogad be, hanem azon van a hangsúly, hogy az ember képtelenné teszi magát, ha megmarad a maga önző mi voltában arra, hogy ő örökké éljen. Milyen lenne az az örök élet, amikor az ember megmaradna a maga önző természete uralma alatt? Milyen lenne az az örök élet, boldogság vagy boldogtalanság? Az ember maga rekeszti ki az életből magát, maga rekeszti ki az örök életből, ha megmarad ebben az állapotában. Ezért mondta Jézus, hogy nem mehet be, nem láthatja meg, mert magát zárja ki az örök életből, hogyha ezt teszi. Aztán Jézus Krisztus a következőben részletezte azt, hogy mit jelent újjászületni. Jézus rámutatott arra, hogy az újonnan születés az egy felülről születés. Különben ez a bibliai kifejezés, ami itt van, kétféleképp is fordítható. Ez az anoten genétáj, ez az újonnan születés, így is fordítható, anoten és genétáj születés, hogy felülről születés. És Jézus azt mondta, hogy az ember maga nem tud megváltozni, az ember magát nem tudja megjobbítani. De a lélek, a Szentlélek, és ha a Szentlélek elvezette a megjobbulásra, a víz, a keresztség, igen, ez megpecsételi az ember megjobbítását. Most már Jézus részletezi, tehát nem csak annyit mond, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát, már annyit is mond, hogy lélektől kell újjászületni, víztől kell újjászületni, és úgy láthatod meg az Isten országát. És Jézus Krisztus még részletesebben folytatja tovább, tehát látjuk, hogy most már a kezébe veszi a beszélgetés vonalát, és azt mondja Nikodémusnak, ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Vagyis mit mond ezzel nagyon tapintatosan ennek a főembernek? Te hiába születnél erre a világra másodszor, vagy harmadszor, vagy tizedszer, vagy századszor, ami testtől született, test az. Ugyanabban az önző emberi természetben születnél, és ugyanaz lenne a feladatod mindegyik életedben, ha tízszer ide születhetnél, akkor is, hogy neked le kell győzni az önző emberi természetedet. És nem az oldaná meg az emberi kérdéseinket, ha újra kezdhetnénk az életet. Az oldja meg az emberi kérdéseinket, ha ebben az egy életben, amelyben most élünk, legyőzzük lélek által a természetet, amit a Biblia jelképesen testnek is nevez. Mert ami testtől született, test az, de ami lélektől született, lélek az. És figyeljék meg, hogy Jézusban a hallatlan tapinta, gyengétség, szeretet, azt mondja Nikodémusnak, ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Beszélgetés egyik legfinomabb részének érzem ezt. Azt mondja Nikodémusnak, hogy Nikodémus, ne haragudj rám, hogy én ezt mondtam néked. Ne csodáld, hogy ezt mondtam néked, én minden embernek ezt mondanám. Én nem te rád haragszom a vallási vezetőre, aki eljött hozzám éjnek idején, nem mer szint vallani, és itt kérdez tőlem az éjszaka sötétjében ezekről a kérdésekről. Nem, én minden embernek ezt mondanám. Ne csodáld, hogy ezt mondtam néked. Tessenek megfigyelni, mennyire pontos a Biblia. Szükség néktek újonnan születnetek. Nem azt mondja Jézus Nikodémusnak, szükség néked, csak néked szükséges. Szükséges néktek, minden embernek újjászületésre van szüksége. Nincs olyan ember, aki jobb ember, aki úgy születik a világra, hogy jobb, mint a másik. Mindannyian az önzés megkötözöttségében élünk.
Mindannyiunknak van egy öröklött rossz természete, ami húz, von bennünket akkor is, hogyha a jót akarjuk, és ha a jót akarjuk, akkor is a rosszat tesszük. Mindannyiunknak szükségünk van erre. És Jézus megnyugtatja Nikodémust, hogy nem haragból mondtam ezt, nem indulatból, jól meggondoltam a szavaimat. Szükség néktek újonnan születnetek. És hogy Jézus látja, hogy Nikodémus figyel rá, hallgat, most rátér arra is, hogy hogyan lehetséges az újjászületés. Most kezd a beszélgetés elmélyülni. Most érezzük azt, hogy Nikodémus iróniája csak egy futó mozzanat volt. Jézus azt már is legyőzte a szelíd szavaival. És azt mondja Jézus ezután, hogy a szél fú, ahová akar. Hallod zúgását, nem tudod honnan jön, hová megy. Ez áll mindarra, aki lélektől született. Jézus tehát itt azt mondja, hogy az embert a Szentlélek, az isteni harmadik személy az, aki meg tudja változtatni. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek által működik minden egyes emberért, és küzd minden egyes emberért. És Jézus a Szentlélek munkáját a szél járásához hasonlított, a csodálatos hasonlat. Biblia olvasó emberek is szoktak panaszkodni azon, hogy hát az Atyát még csak el lehet képzelni, az Atyaistent. A Fiúistent még könnyebben el lehet képzelni, hiszen itt járt a Földön. De a Szentlélek az olyan megfoghatatlan. Mi ez a Szentlélek? Ez személy? Vagy energia, vagy erő, vagy ki ez a Szentlélek? És Jézusnak ezt a hasonlatát nagyon meg kell becsülnünk. A Bibliának középponti hasonlata ez. Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek valóban egy titokzatos személy, és a munkája még titokzatosabb, mert ahogy a szelet nem lehet marokra fogni, ugye, csak mit tudunk a szélről? Halljuk zúgását, de nem tudjuk honnan jön, az se, hogy hová megy. De azt tudjuk, hogy van szél, hogy felkerekedett a szél. Tehát ugyanilyen a Szentlélek munkája is. Az embernek a belső világa, a belső embere, ugye a belső gondolatvilágunk, a lelkiismeretünk, az akaratvilágunk, jó és rossz közötti döntés képesség, itt belül az ember belső embere megközelíthető az Isten számára, aki a szívek és vesék vizsgálója. És a Szentlélek úgy tudja megközelíteni az embert olyan tapintatosan, olyan halkan, olyan finoman, hogy az ember szinte nem is tudja, hogy a Szentlélek működött az életében. A Biblia szerint minden egyes ember életében működik ez a harmadik isteni személy, annak az embernek az életében, aki csak egy résnyire is kinyitja a lelkének az ajtaját, hogy a levegő is hova megy be a levegő. Ha csak egy kis rés talál, a levegő már benyomul. Sem a tűz, sem a víz, sem más nem olyan könnyen hatol be a legkisebb részen, mint a levegő. Jézusnak ez egy tökéletes hasonlata. Jézus rámutatott arra, hogy minden egyes emberért Isten küzd. És a Szentlélek olyan tapintatos, annyira tiszteli az ember gondolatvilágát, érzéseit. Isten senkit erőszakkal, kényszerrel nem akar a jóra vezetni, csak a szabadságának teljes tiszteletben tartásával. És ez olyan hangtalan munka. Sokszor az ember később is alig tud visszaemlékezni, hogy mikor jött egy új gondolatom, miből csináltam lelkiismereti problémát, mit vettem észre egy helyzetben, miről kezdtem el gondolkodni, hogyan ment előre az a belső életem. Megfoghatatlan, ugye? Az életünk legvalóságosabb és legnagyobb tényei, de a legmegfoghatatlanok. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy a Szentlélek munkája a legvalóságosabb, de a legmegfoghatatlanabb. Ez nagyon igaz. Adi Endre írta meg ezt csodálatosan az Úr érkezése című versében, amikor azt mondta, hogy amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. A Biblia szerint Istenre mindig ez jellemző, hogy ő csendesen és váratlanul cselekszik. Isten nem a nagy csinnadrattáknak, a divatoknak, a szenzációknak az Istene. Isten minden egyes embert végtelenül becsül, tisztel, a szabadságát senki embernek megsérteni nem fogja, senki ne várja az Istentől, hogy a jóra is erőszakkal fogja kényszeríteni, mert nem. Isten késztetéseket ad, megközelít a Szentlélek segítségével, de olyan tökéletesen, ha egy ember csak egy kicsi jó gondolatnak helyet ad az elméjében, valami kis jó dolgot akar tenni, ott Isten ott van már és segíti, támogatja őt. És nem csoda, hogyha ezután Nikodémus egészen más hangnemben fordul Jézushoz.
Nem csoda, amikor Nikodémus ezt végighallgatja, hogy Jézus ezt komolyan gondolt, hogy bizony-bizony mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. Amikor végighallgatja Nikodémus, hogy ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. És amikor hallgatja Jézustól, hogy valaki titokzatosan munkálkodik érettetek, újonnan akar szülni benneteket a gondolkodásmódotokban, a belső világotokban, akkor most Nikodémus mit fog tenni? A 9. versben ezt olvassuk. Felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Tetszenek érzékelni a nagy változást? Milyen nagy különbség ez ahhoz képest, hogy hát hogyan születhetek én, hogyha vén vagyok? Menjek vissza anyám méhébe? És most Nikodémus azt mondja, mondd meg, mi módon lehetnek ezek? Érzik ugye az alázatot, érzik azt, hogy ez az ember most már érdeklődik, most már nem utasítja vissza, amit Jézus mond. Most már a szíve teljességével vágyakozik arra, hogy bárcsak az ő életében is létrejönne ez a kívánatos megfordulás, ez a kívánatos megváltozás. De itt a beszélgetés egy furcsa fordulópontot fog venni. Tehát Nikodémusban feltámadt az érdeklődés, tehát komolyan felteszi a kérdés, hogy mi módon lehetnek ezek. Az én életemben hogyan mehet végbe az újjászületés, a megváltozás, a megtérés. Kedves hallgatók, itt hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy Jézus akkor most gyorsan, rögtön válaszolt. És megmondta azt, hogy Nikodémus most így és így, vagy tedd ezt, vagy azt. De olyan megdöbbentő, hogy Jézus ezzel folytatja. Felelt Jézus és mondta néki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Kedves hallgatók, miért neveztem ezt egy fordulópontnak? Mert Jézus itt is egy hatalmas nagy tanítással szolgál. Arra vonatkozóan, amit oly sokan teszünk fel az életben kérdésként, mert hiszen oly sokszor elhibázzuk a magatartásunkat emberek iránt, hogy mikor lehet embereket bírálni. Figyeljék meg, hogy a beszélgetés kezdetén jött Nikodémus, a félénk gyáva Nikodémus. Jézus beszélt egy szót, tett egy bíráló megjegyzést arra, hogy ének idején zavarja őt Nikodémus. Nem. Aztán később. Nikodémus azt mondja, hogy hát menjek vissza anyám méhébe, hát nem tudok újonnan születni, nem tudok más lenni. Tett egy bíráló megjegyzést Jézus? Nem. Ilyenkor szoktunk mit tenni? Jézus mikor tette az első bíráló megjegyzését, amikor Nikodémusban feltámadta az érdeklődés, és követni akarta az igazságot. És a Biblia azt mondja, hogy az ember a másik embert akkor fedje, akkor bírálja, amikor a másik ember azt el tudja viselni. A másik ember akkor hajlamos leginkább elfogadni a bíráló szót, amikor már maga is jót akar. Addig, míg egy másik emberben ott van ez az összevisszaság, az ellenkezés, a gúny, az irónia, minden bírálat célt fog téveszteni. Visszaadja az ember. Nem érdekli. Viszont válaszol, elkezd vitába bonyolódni, hogy én nem az vagyok, akinek te gondolsz, vagy miért mondasz nekem ilyeneket, és elkezdődnek azok a viták, amelyeknek sokszor naponként vagyunk a tanúi. Jézus itt egy hatalmas példát mutat arra, hogy igen, a másik embert kell bírálni. Nem mehetünk el a másik ember mellett úgy, hogy mindent helybe hagyjunk, vagy a jó barátság, vagy nem tudom minek a nevében, mindent ráhagyjunk az emberekre. Ez helytelen. Ezzel embereket tönkre lehet tenni. Ez a családi nevelésben is a tönkretétel útja, a felnőttek világában is ez a megalkuvás, ez a szemethúnyás. Ugye el tudjuk képzelni, hogy hova jutnak ezzel az emberi kapcsolatok, meg egy egész társadalom, amikor mindenki csak nyel, visszahúzódik, nem beszél, azért, mert jobb az, hogyha ha nem ütközünk emberekkel.
és a lapos kompromisszumok nevében, aztán évek, évtizedek után kiderül, hogy az egész élet meg van mérgezve a hazugsággal, tele van mindenféle fekéllyel lelkileg, és már gyógyíthatatlan. Már nem lehet hova nyúlni, mert az emberek dühösek, ingerültek, viszontválaszolnak, mindenki a maga igazságát hajtogatja. Jézus megmutatta azt, hogy az első teendő az embereknek a jót felmutatni, a jóra késztetni őket, és amikor emberek már vágyakoznak a jóra, de csak is akkor, de akkor aztán igazán, akkor bírálni. És Jézus nem ment el szótlanul, de csak most amellett, hogy Nikodémus felteszi a kérdést, hogy mi módon lehetnek ezek, és Jézus azt mondja Nikodémusnak, Nikodémus, te ezt nem tudod? Hát te tanítod az egész Izraelt, te benne vagy a 70 tagú vezetői testületben, és nem tudod az életnek legalapvetőbb dolgát, hogy mit jelent újonnan születni, megváltozni, megtérni? Neked elég az, hogy zsidónak születtél, meg főember vagy, vagy vallásosnak képzeled magad, vagy annak mondanak az emberek, neked ez elég? Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Jézus szavai azóta is mindenkinek szólnak, akik emberek előtt beszélnek a hitről és a vallásról. Ezt nem csak Nikodémusnak lehetett elmondani, hanem az utóbbi 2000 évben nagyon sok egyházi vezetőnek, mind a mai napig, vagy felelős embernek, akik beszélnek a Bibliáról, a hitről, a vallásról, nagyon sok embernek el lehetne ezt mondani, hát ti vezetők vagytok, és ti prédikáltok, hát talán ha vizet prédikálnátok, akkor vizet is innátok. Hát ti vezetők vagytok, és nem tudjátok ezeket. Jézus soha nem hagyta szótlanul a vezetőknek a felelősségét, és főleg a vallási vezetőkét. A politikai vezetőknek is nagy a felelősségük, mert az embereknek a munkája, meg a kenyérkeresete függ a jó vagy rossz döntéseiktől, de a vallási vezetőknek még nagyobb a felelősségük, mert azokat könnyebben követik az emberek, mint a politikai vezetőket. Politikai vezetőket évenként vagy fél évenként letaszítják a trónusukról a tömegek, de a vallási vezetőknél más a helyzet. Ott az emberek kihúznak 10-20 évet is, és amikor már teljesen biztos, hogy áruló volt az illető, akkor is glóriával veszik körül. Miért? Mert az emberek fontosnak találják a politikát, meg a kenyérkeresetet, hogy vallási dolgok, hát ott is van valami. Ott nem figyelnek annyira. És ezzel visszaélnek sokszor a vallási vezetők. Tegnap ezt mondták, ma ezt mondják. És az emberek mennek utánuk. És messze menően kihasználják az emberek hiszékenységét, jó hiszeműségét, jó akaratát, és Nikodémust itt kemény feddésben részesítette Jézus. Ennél keményebb feddés csak Máté evangélium a 23. fejezetében olvashatunk, azt viszont legyenek kedvesek elolvasni, erről nem hirdettem előadást, az úgynevezett jajmondások. Jézus egy sor jajmondást mond az egyházi vezetőkre, jaj néktek, és a visszatérő jelző micsoda, képmutatók. Jaj néktek képmutató farizeusok és írástudók! Megszűritek a tevét és átengeditek a szúnyogot. Vagy más kijelentéseket is tesz Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban, meszelt sírokhoz hasonlítja őket és egyebek. Nem hagyta ki a feddést. Nem a beszélgetés elején, nem a közepén, hanem akkor, amikor Nikodémus már kinyilvánította azt, hogy igen, én is más ember akarok lenni. És ezután a közjáték után, nagyon fontos közjáték után, most következik a beszélgetésünknek a csúcsa és a koronája. Most elmondja Jézus Krisztus, hogy hogyan változhat meg egy ember, illetve, ugye eddig is már szólt arról, hogy a Szentlélek segítségével, de hogy hogyan lehet megragadni a Szentlélek segítségét. Mikor lehetek biztos abban, hogy a Szentlélek munkálkodik az életemben? Mikor tudhatja azt az ember, hogy igen, most közel van a megváltozás, az újjászületés? Mert Jézus most megnevezi azt, hogy mi az, és ki az, és milyen esemény, és minek a megértése eredményezi az emberben az újjászületést, amire a Szentlélek rá akarja vezetni az embert, és amiből a Szentlélek erőt akar adni az embernek, hogy valóban meg tudjon változni. Jézus ugyanis így folytatja a beszélgetést. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy ki a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Kedves hallgatók, én ebből a hosszú válaszból láthatjuk, hogy Jézus mennyire átvette a beszélgetés irányítását. A válasznak az első részét szeretném kiemelni, és itt jeleztem is a táblán, hogy ennek az első résznek a megértéséhez, annak az ószövetségi történetnek a felidézése szükséges, amire Jézus visszahivatkozott. Mert Jézus most felel arra a kérdésre, hogy hogyan lehet más egy ember, hogyan változhat meg egy ember, és mit válaszol erre? Ezt ott nagyon érdekes és megdöbbentő, sokak számára első hallásra talán érthetetlen dolgot. Jézus ezt mondja, amiképp felemelte Mózes az érckígyót a pusztában, akképp kell felemeltetni az ember fiának is, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Jézus párhuzamot von egy ószövetségi történet, ami Mózes idejében játszódott le, és az ő jövendő golgotai halála között, és Jézus azt mondja, hogy aki megérti, hogy Mózes miért emelte fel az érckígyót a pusztában, aki megérti, hogy őre ki miért kell meghalnia, aki megérti azt, hogy Isten fiának miért kellett erre a világra jönni, és miért kellett ártatlanul meghalnia, miért engedte ezt az Isten, annak az embernek az életében lesz majd változás. De most nézzük, hogy mit is mond itt Jézus. Mint említettem, ez a párhuzam, ez a visszautalás, érthetetlen akkor, ha nem lapozzuk fel Mózes 4. könyve 21. fejezetét, és ott nem olvassuk el a 4. verstől a 9. tartó részt. Mert ebben mondja el a Szentírás, hogy mi is volt ez az érckígyó készítése. Úgy látszik, ez az érckígyó készítése, ez előképe volt Jézus golgotai áldozatának, tehát hogyha itt megértjük, hogy Isten miért adott parancsot Mózesnek, hogy készítse el ezt a tárgyat, akkor sokkal közelebb jutunk ahhoz, hogy megértsük, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Ugye ismét azt látjuk, kedves hallgatók, hogy az új szövetség érthetetlen az ószövetség nélkül. Én nagyon csodálkozom, amikor azt mondják emberek, hogy ők olvassák az evangéliumokat, de az ószövetséget nem tudják olvasni. Hát én ezt mindig kétségbe szoktam vonni. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy hát nem mondják, hogy az evangéliumokat olvassák, hát az evangéliumok tele vannak visszahivatkozásra az ószövetségre. Aki nem ismeri az Ószövetséget, nem fogja megérteni az evangéliumokat sem. Itt is Jézusnak egy döntő kijelentéséhez vissza kell lapoznunk. Mózes 4. könyve 21. fejezetében a 4. verstől a következőt olvassuk, amikor a zsidó nép vándorol Kánaán földje felé, tehát ahogy Egyiptomból jönnek ki, és megközelítik ezt a földet, akkor a következő jelenet játszódik le. És elindultak a Hór hegyétől a Veres tengerhez vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, de a népnek lelke megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt, mármint a mannát, utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára. És lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt.
különös történet, ugye első hallásra. Ugye megy a nép, és hát milyen mindig a tömeg, és milyen egy nép, ugye zúgolódik. Ez mindig jellemző lesz minden népre és minden tömegre. Egy népnek soha nem lehet kedveskedni. Egy tömeget soha nem lehet kielégíteni. Azt mondják, kevés a víz, kevés a kenyér, a mannát már meguntuk. És amikor mennek a pusztában, egyébként mind a mai napig itt a sínai félszigetnek ezen a északi részén, ezen a sivatagos, fensíkos pusztai részen ma is élnek ezek a nagyon fürge mozgású kígyók. És egyszerre csak ezek a pusztai kígyók megtámadják az embereket, megmarják a zúgolódókat, és hát a kígyó marásba belehaltak, és elkezd hullani, elhullani a nép. Na hát akkor a tömeg, a nép akkor észbe kap, és mennek Mózeshez, és azt mondják, hogy imádkozzál Istenhez, hogy vigyel rólunk ezeket a tüzes kígyókat. És akkor Isten azt a rendeletet adja Mózesnek, hogy egy ilyen póznára tegyen föl egy érckigyót, öntessen, hát egyébként azóta is az ércben gazdag vidék, szóval minden részletében alátámasztják a földrajzi történelmi körülmények ezt a leírást. Ugye ércből, részből kígyót öntett Mózes, felteszi egy póznára, és azokat, akiket megmartak ezek a tüzes kígyók, de hittel föltekintenek a részkígyóra, azoknak nem kell meghalniuk, hanem életben maradnak. Micsoda különös történet. Miért? Mert Jézus azt mondta, hogy ő neki azért kell meghalnia, a golgotai kereszt hasonló az érckigyó felemeltetéséhez, neki azért kell meghalnia, hogy az ember életben maradhasson. De miért? Miért kellett Jézusnak meghalnia? Miért kellett egy ártatlanak, ilyen csúfos rabszolga halállal a keresztfán meghalnia? Kedves hallgatók, azért húzom az időt, és önök elé állítom ezt a párhuzamot, hogy tessenek ezen gondolkodni. Nem, mintha az előadás után nem lehetne ezen gondolkodni, egy egész életen át. Mit akart itt Jézus érzékeltetni? Ahogy a zsidók a bűneik miatt, a zúgolódásuk, a bűneik miatt érdemelték meg azt, hogy kígyó marás legyen az osztályrészük, és meghaltak. Jézus mit mond ezzel? Minden ember az elkövetett bűnei miatt, minden ember az elkövetett bűnei miatt örökre meghalhatna. Mi emberek pusztítjuk az életet. Mi visszaélünk az élettel, amit kaptunk ajándékként valakitől. Mi emberek itt a földi életben a sok hibás döntéseink, a rossz cselekedetek, a mások gyűlölete, az élet pusztítása, külső-belső pusztítása révén tulajdonképpen nem életet élünk, hanem a pusztulás életét éljük. Azt mondja a Prédikátor könyve, aki gyűlöl engem, szereti a halált. Az emberek nem az életet szeretik sajnos. Ezt kimondja a Biblia fájdalmasan, tragikusan. Az embereknek csak az ajkukon van ez, hogy szeretek élni. Fizikai életünket, lelki, szellemi életünket megcsorbító szokások, hajlamok, szenvedélyek uralnak bennünket. Jézus azt mondta, hogy ahogy a nép elhullott a sok-sok zúgolódás miatt, minden ember életének ez lehetne a végső, kikerülhetetlen következménye, az elhullás. Minden ember meghalhatna is végleges örök halállal, és senki ember nem mondhatná az Istennek azt, hogy igazságtalan vagy velem. Miért? Mert az Isten akkor bemutatná, te éltél? Rosszat tettél ekkor ezzel, ekkor amazzal, amakkor amazzal, magaddal, környezeteddel, a világgal, pusztítottad az életet. Egyetlen egy mód van az ember megváltoztatására. Egyetlen egy mód van arra, hogy az ember méltó legyen az életre és az örök életre. Ahogy fölemelte Mózes az érckígyót a pusztában, és akik noha elkövették a bűnt, de feltekintettek az érckígyóra, megbánták a bűnt. A szívükbe szembefordultak a rosszal, és megváltozni akartak. Igen, ezek az emberek méltók az örök életre. És Jézus keresztjének azért kellett felemeltetnie, hogyha valaki rátekint arra, hogy az Isten, az ártatlan Isten lejött erre a földre, miért jött le és miért kellett meghalni? Csak azért, mert egyetlen egy lehetőség volt az ember megmentésére, hogyha Isten áll az ember helyébe, és nem az embernek kell a bűnöknek

azt a kárhoztatást, azt a halált, amit minden embernek el kellene szenvedni. Én állok az ember helyébe. És aki föltekint erre, aki érzi azt, hogy Jézus ezt szeretetből tette, ezt nem érdekből, ezt szeretetből, annak az embernek az életében kezd megváltozni belül valami. Megváltozni a viszonya az Istenhez, az emberekhez, önmagához, a rosszhoz. Az az ember fog szabadulni a rosszból. Jézus itt a Bibliának azt a mondását mondja ki, amelyet méltán szoktak nevezni arany igének, vagy a Biblia középponti mondásának. Hadd olvassam fel ezt önöknek még egyszer. János evangélium a 3. fejezetében, hogy említettem, a Bibliának ez egy középponti mondása. Ha egyetlen egy Biblia verset kellene idézni, akkor a 3. fejezet 16. versét idézhetnénk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves hallgatók, ebben a rövid, egyszerű jézusi kijelentésben, ami Nikodémusnak hangzott el, 5 fontos dolog is benne van. Jézus először is azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát az Atya, az Isten szerette és szereti a világot. Nem úgy van, hogy az Atya az bíráskodni akar, a fiú meg szereti a világot. Hogy az Atya ítélni akar, a fiú meg engesztelni akar. Ezt a Biblia nem tanítja. Sajnos ez nagyon elterjedt a középkorban és az egyházi hagyományban, hogy Isten az Atya az ítélő, a fiú pedig az engesztelő. Ugye erről már beszéltem a sorozatunk keretén belül, hogy ez nem a Bibliából származik. Úgy szerette Isten a világot. Isten is ugyanúgy fájdalmat érzett és szenvedést. Isten az Atya azt élte át, amit az Ószövetség egyik szereplője, Ábrahám átélt, amikor vitte a fiát, Izsákot, hogy megáldozza Mória hegyén. Ki szenvedett ott jobban? Izsák, akit fel kellett tenni az áldozati oltár tetejére, vagy Ábrahám, aki vitte a gyermekét, az egyszülöttet, akit nagyon szeretett, akire 25 évig várt, hogy megszülessen. Nos hát ki szenvedett ott jobban? Ábrahám vagy Izsák? Az apa vagy a fiú? A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztust megfeszítették, amikor sötétség borította be a földet, akkor ezt maga Isten tette, hogy az ő nagy fájdalmát, az ő nagy keserűségét valahogy érzékelhetővé tegye, és Krisztus gyászát, Krisztusnak a szégyenét elfedje. Mert az Atya éppen úgy szenvedett, mint a fiú. De az Atya is és a fiú is tudta, hogy bennünket, embereket máshogy nem lehet felébreszteni. Az ember egyszerűen érzéketlen, az ember annyira önző és annyira tompa belül, hogy az ember csak az önfeláldozó szeretet ébreszteti fel. És csak az Istennek az önfeláldozó szeretete. Úgy szerette Isten a világot. Második fontos tanítás, hogy úgy szerette Isten a világot. Jézus mindenkiért meghalt. Nem csak egyes emberekért, nem csak Nikodémusért, nem csak másokért, mindenkiért. Isten mindenkinek felajánlja ezt, hogy a gyógyulás Jézus halálának a megértése. Az újjászületés, a megtérés, ha valaki megérti Jézus halálának az okát és a miértjét. Úgy szerette Isten a világot. Isten mindenkiért meghozta ezt az áldozatot. Tehát tessenek megfigyelni, hogy Jézus milyen pontosan fogalmazott. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, ha valaki hisz ő benne. Nos hát a harmadik tanítás, hogy most mindenkin személy szerint múlik, hogy hogyan szembesül Jézus keresztjével, Jézus áldozatával. Isten mindenkiért meghozta az áldozatot. Isten mindenki helyébe lépett azzal, hogy ahogy velünk kellene bánni a végső ítéletben, úgy bánta Krisztussal. Jézus lefizette a bűneink büntetését. Most az a kérdés, hogy ki az a valaki, aki ezt megérti, és aki ezáltal egy más életutat fog követni? Ki az a valaki, aki felocsúdik erre, és szembefordul a rosszal, és akarja tenni a jót a Krisztus erejéből? Ki ez a valaki? Mert ez már személy szerint mindenkin függ. Ez nem úgy van, hogy beleszületünk egy vallásba, vagy elfogadunk valamit másoktól, mert olyan szépen beszél. Ezt mindenkinek magának kell megtalálni és elfogadni, hogy erre a szeretetre, amit az Isten mutatott nekünk, és amit az Isten hozott értünk, erre a szeretetre csak egy válaszom lehet, a viszont szeretet. A követés, a Krisztus követése. És a negyedik dolog,

0: hogy Jézus itt két nagy dologról beszélt. Örök életről, és az ötödik végleges elveszésről. Kedves hallgatók, itt a Bibliában ismét előttünk állhat valami, amit sajnos megint csak oly kevesen vesznek eléggé figyelembe. Jézus azt mondta, hogy az ember előtt két válaszút lehetséges. Vagy az örök életre jut az ember, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök életre jusson. De aki nem jut az örök életre, az elveszik. Vagy elveszés, vagy örök élet. Micsoda roppant különbség. Ha valaki hisz Krisztus áldozatában, ha valaki megismeri azt, hogy Isten miért jött el erre a földre, mi az, hogy magára vette a bűneink büntetését, és ez felrázza őt. És Jézushoz fordul, és hitáltal más életet él, az örök életre jut. Aki nem, az végleges elveszésre jut. A Bibliában nincs közbülső dolog. A Biblia nem tanít olyasmiről, hogy élni is, meg nem is. Nem tanít a Biblia gyötrelemről, kínzásról, valami közbülső területről. Jézus milyen világosan mondja. Ha valaki hisz ő benne, örök életet nyerjen, és el ne vesszen. Isten akarja adni az élet jogát nekünk. De aki nem igényli az életet, aki nem építi és nem szereti az életet hitáltal, attól az Isten vissza kell, hogy vegye az élet jogát. Ugye milyen egyszerű? Lesznek emberek, akiknek Isten az ítéletben jogot ad az életre. Feltámasztja őket, és azt mondja, jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek ezt az országot, mely számotokra készített e világ alapítása óta. Hogy Jézus mondta az egyik példázatában. És hogy fordul a másik csoporthoz? És menjetek a külső sötétségre, ti átkozottak, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Ez a két lehetőség. Isten az élet jogát adja embereknek, akik a földi életük megváltozásával bizonyították azt, hogy ők élni szeretnének, nekik adja Isten az élet jogát. Akik viszont nem változtak meg, hanem továbbra is élik a pusztítás, az önpusztítás, másokat pusztítás életét, attól Isten visszavonja az élet jogát. És akiktől Isten visszavonja az élet jogát, azok véglegesen megsemmisülnek. Azokra azt mondja a Szentírás, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Tragikus kijelentés. Olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Mint a fű, úgy elszáll. Lesznek, akik életben maradnak, mégpedig egy örök, boldog életben, és lesznek azok viszont, akik visszautasították a megváltozást, a lélek munkáját, akik végleges elveszésben fognak részesülni. Kedves hallgatók, egy utolsó kérdésünk maradt. Vajon Nikodémus életében végbe mente az, amiről Jézus beszélt neki? Nikodémus meghallgatta Jézus szavait, elment haza, és beszél neki arról az evangéliumok, hogy Nikodémus életében még mi történt. Igen, mert János evangélium a 3. fejezete után, János evangélium a 7. fejezete beszél arról, hogy körülbelül egy másfél évvel ezután a beszélgetés után Jézust egyszer meg akarták már fogni, megfizettek embereket, hogy kerítsék kézre, tehát már jóval Júdás előtt, de a főtanácsban valaki felszólalt, hogy ítélet, törvényszék nélkül nálunk nem lehet elítélni az embereket. Jézus mellett valaki nyilvánosan szót emelt a főtanács tagjai közül, meg is kapta te a fejmosást, azt mondták neki, hogy talán te is Galileus vagy. Ugye Galileus, ez egy gúnynév volt, hogy Jézus mozgalmát galileai mozgalomnak nevezték. Ki volt ez az ember? Nikodémus. Másfél évvel a beszélgetés után a lélek már úgy működhetett Nikodémus életében, hogy ő annyi mindent megértett már, hogyha követője nem lett is Jézusnak, de nyíltan kiállt mellette, a saját társai ellenében. Aztán eljutunk János evangélium a 18.-19. fejezetéhez, Jézus kereszthalálához és temetéséhez. És ki van ott Jézus temetésénél, arimateiai Józseffel, a főtanács egyik sadduceus tagjával karöltve Nikodémus a farizeus, aki egy hatalmas tégelyben drága keneteket hoz, hogy Jézust illő módon eltemessék, hogy amikor leveszik a keresztfáról, akkor bebalzsamozzák és egy sírüregbe helyezzék, hogy nyugodjék ott. Nikodémus ott van Jézus keresztfájánál, és Nikodémus akkor értette meg, hogy Jézus mit mondott azzal, hogy amiképp fölemelte Mózes az ércskígyót a pusztában, úgy kell felemeltetni az ember fiának is, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szombat délelőttön. A mai alkalommal Pál apostol egyik igéjét szeretném, hogy tanulmányoznánk egy kicsit részletesebben. Méghozzá Timóteushoz írt első levelének második fejezetében találjuk az igét, a 8. vers. Timóteushoz írt első levél, második fejezet, 8. vers. Alapvetően egy ismert ige, így szól. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Nagyon érdekes ez a ige. Mit jelenthet ez, hogy tiszta kezeket emelvén föl? De aztán majd ki is egészíti még, hogy harag és versengés nélkül. De igazából mit jelenthet az ember életében az, hogy tiszta kezeket emelvén föl? Ugye a karizmatikus mozgalmakban elég gyakori, hogy az emberek úgy imádkoznak, hogy így föltartják a kezüket, és így imádkoznak. A kereszténység inkább történelmi irányzatában, ugye a nagy történelmi vallásoknál, ott meg általában bevett gyakorlat a kéz összefonás, a kéz összetevés. A két különböző gondolkodás, vagy a két különböző módszert a keleti filozófia egyébként jellemzéssel látja el. Azt mondja, hogy a felemelt kezek, ugye az a kitárulkozás, a nyitottságot jelképezi. Az összekulcsolt kezek azok meg egy ilyen bezárt dolgot. Egy kicsit ilyen magunkba fordulás, bezártságot. Most igazából nem abba szeretnék belemenni, hogy hogyan imádkozzunk most kitárt kézzel, vagy nem. Mert látunk a Bibliában példát arra, amikor Mózes fölemelte a kezét, ugye a málekiták ellen, és még tartani is kellett, hogy nehogy leengedje. De nem célom most az, hogy eldöntsük, hogy milyen módszerrel kell imádkozni, hanem mit jelent az a Biblia szóhasználatában, hogy tiszta kezeket emelvén föl. Ugye, vagy tiszta kezeket emelvén az Úrnak, más helyen így is lehet olvasni. A kezeink, azt tudjuk, az egy nagyon ismert bibliai jelkép, ugye a cselekedeteink. A tiszta cselekedetek, ugye a tiszta kezek, ez ilyen váltó fogalom is a Bibliában, azt mondja, hogy tiszta kezeket, tehát tiszta cselekedeteket emelvén föl. Tehát tiszta cselekedeteket téve, tiszta cselekedeteket gyakorolva az Úrnak, azt mondja, hogy harag és versengés nélkül. Lehet versengeni a jó cselekedetekkel? Ugye? Hogy ne lehetne? Hogy én mennyi mindent elvégeztem az Úrért? Én mennyi mindent tettem? Bezzeg, te! Te mennyit tettél? De azt mondja itt az igénk, hogy mindenki gondolkozzon el azon az ő életében, hogy tud-e az adott pillanatban, tehát most például a jelen pillanatunkban tiszta kezeket emelvén az Úrnak. Az én cselekedeteim, az én gondolkodásom tiszta-e? Én mondhatom-e, hogy most, ebben a pillanatban, ha számot kérnek az én életemről, akkor tényleg tiszta kezeket tudok emelni az Úrnak. Tényleg olyan az életem, ami megfelel az isteni mércének. Ugye azért ezzel már nehezebb lenne erre azt mondani, hogy igen. De nem lehetetlen. Ismerjük a Pál apostol történetét, el tudta mondani az élete végén, hogy félretétetett néki az üdvösség koronája, tehát el tudta mondani, hogy tiszta az ő élete. És szerintem mi is ismerünk nagyon sok olyan embert, aki eljut olyan állapotba, hogy el tudja magáról mondani, hogy ő tiszta. Nézzünk meg, hogy milyen ilyen embereket ismerünk. Először is napjainkban biztosan voltak az ismeretségi körünkben olyan hívő emberek, akik nagyon, itt szombatiskán lehetett is hallani, hogy nagyon súlyos betegek, a halál szélén állnak. Ők vajon hogyan tekintenek az életükre? Hogyan gondolkodnak arról, hogy a jövőben mit szeretnének csinálni? Ugye mi még tele vagyunk tervekkel, hogy a jövő héten ezt meg azt el akarjuk intézni, még ezeket a dolgokat mindenképpen elolvasom, megcsinálom, megteszem. De a haldokló ember nem foglalkozik ezekkel. A haldokló ember egyetlen egy dologgal foglalkozik.
főleg ugye, hogyha hívő ember, de szerintem egyébként a nem hívő is, hogy vajon meg fog-e tudni állni az Isten előtt az ítéletben? Vajon fog-e tudni üdvözülni? És az egész életét, a napjainak a fennmaradó részét ez tölti ki. Önvizsgálat, bűnök elrendezése, mire oda kerül, addigra tényleg úgy tudjon meghalni, hogy tiszta lehessen az ő élete. A halálra menő ember gyakorlatilag egy zsákutcában van, nem? Tehát számára nincs más, amivel foglalkozhatna, hiszen tudja, hogy rövide vannak szabva a napjai. Tehát nem mondhatja azt, hogy hát, ha amit nem tudok befejezni a következő egy-két napba, azt majd a jövő héten befejezem. Mert közel sem biztos, hogy van ennyi ideje. Ez ilyen szempontból egy kicsit kényszer, nem? Kényszer az ember életén. Hogy akár tetszik, akár nem, foglalkozzál azzal, hogy megállj az ítéletben. De nem mindig kell ám az embernek kényszer alatt lenni ahhoz, hogy ugyanígy meg tudjon tisztulni. Az apostoli korban szintén láttunk erre példákat, nem? Szintén láttuk azt, hogy az apostolok ilyen-olyan állapotból jöttek, Krisztus kereszthalálakor még nem voltak igazából megtisztulva, de látjuk azt, hogy pünköstkor készen voltak, hiszen az Isten bizonyítékát adta annak, hogy ők valóban megtisztultak, hiszen a Szentlélek kiáradása által ugye bizonyította azt, hogy alkalmasak arra, hogy az Isten lelkét hordozzák, és olyan hatalommal cselekedjenek. Megint mondhatjuk azt, hogy bizonyos szempontból kényszer alatt voltak, azért Krisztus kereszthalála, a környező zsidóságnak ugye azért a Krisztus ellenessége azért az ott volt, de el tudtak ide jutni, és igazából csak szóbelileg voltak megfenyegetve azzal, hogy halál fiai, mert nem mindegyiknek következett be rövid időn belül a halála. De tudunk más olyan csoportokról is, akik szintén eljutnak erre a megtisztulási állapotra. Ha visszaemlékszünk az 1800-as évek elejére, akkor megint van egy nagyobb néptömeg, aki Krisztus eljövetelét várja, és a korabeli beszámolók, főleg ami már a 40-es évek elejéről szóló beszámolók, tehát nem a 20-as, 30-as, hanem a 40-es évek elejéről szóló beszámolók, azt mondják, hogy a korabeli hívők úgy feküdtek le, hogy ha éjjel eljönne Krisztus, akkor meg tudjanak állni. Akkor elnyerhessék az örök életet. Úgy keltek föl, és úgy végezték minden nap a feladataikat, hogy ha eljön Krisztus, meg tudjanak állni az ítéletben. Ők el tudták azt mondani, szinte napról napra, hogy tiszta kezeket tudtak emelni az Úrnak, az ő életük tiszta volt. Aztán jön a csalódás, nagyon sok minden változás. Ezeket az embereket egy dolog motiválta. Ugyanúgy, mint a haldoklót. Rettentően közel volt hozzájuk az ítélet. Rettentően közel volt hozzájuk az a pont, hogy meg kell állni az ítéletben. Ugye a 44-es események miatt. Ugye ott egy adott dátumhoz képest várták, a haldokló ugye a saját fizikai állapota alapján várja. Más körülmények az apostoloknál pedig ugye a környező nyomás, illetve a szerzett tapasztalatok adták. A mi esetünket nézzük meg ezeknek a fényében. Éppenséggel most még mi nem mondhatjuk el, hogy tényleg haldoklunk és napjaink vannak hátra, de senki se tudhatja, hogy mikor üt el egy autó, tényleg meddig tart fizikailag az életem. Ezt senki nem tudja előre megmondani. Tehát nézhetnénk így is az életünket. De vajon az ítélet az hozzánk távolabb van-e, mint a 44-es eseményekben azok az emberek, akik ott voltak, és készültek Krisztus eljövetelére. Ők komolyan vették azt, hogy az ítélet itt van előttük záros határidőn belül. A mi esetünkben mi ezt komolyan tudjuk venni? Itt láttam, hogy ezekről a témákról lesz most előadás sorozat. Megpróbáljuk felhívni a világ figyelmét arra, hogy az Úr eljövetele rettentően közel van. Miskolcon is hasonló előadás zajlik éppenséggel most. És vajon mi, akik akár tartjuk az előadásokat, akár ezekben részt veszünk, akár csak szombatonként itt ülünk és
és az Isten törvényét ismerjük, vagy az ő eljövetelének a közelségét, valóban komolyan vesszük, hogy ennyire közel van? Vagy csak beszélünk róla? Mert az nagyon nagy kérdés, hogy a mi életünkben ez mennyi változást hoz az Úr eljövetelének közelsége. Biztosan mindannyian tudjuk, hogy ugye hogyan is zajlik az ítélet lezárulása. Ugye le fog zárulni egy ponton az egész világ fölött. Ugye? De előzőleg, ezt megelőzően, a hívő nép fölött. Nem tudjuk mennyivel hamarabb. A világ még él. Teszi a dolgát. De a hívő nép fölött mikor zárulik le az ítélet, azt nem tudjuk megmondani. De hogy jóval hamarabb, mint az egész világ fölött, ez biztos. Hiszen ugye a lélek második esője, a késő esőnek be kell következni, ahhoz pedig a megszentelt embereknek ott kell állni. Tehát a mi életünkben az ítélet sokkal hamarabb lezáródik, mint a világ életében. Én tudok úgy lefeküdni, és felkelni, hogy tiszta kezeket emelek az Úrnak. Hogy az én életem olyan, hogyha most este eljönne az Úr, akkor meg tudok állni. Vagy hogy most napközben eljönne az Úr, meg tudok állni. Munkahelyemen tudom így végezni a feladataimat? Mert azért abban az időszakban is dolgoztak az emberek, sőt, Jézus maga mondja, hogy addig a pillanatig az egész világ észesen veszi, hogy el fog jönni Jézus, mert lesz aratás, vetés, minden munkák lesznek, amik tényleg lezárja és eljön. De az életünket úgy éljük el, hogy itt van a küszöbön, itt van a sarkunkban. Mennyire van a mi életünkben szükség a külső, kényszerítő körülményekre? Az Isten mindig fog hozni valamit, ha nem tudunk elég jó ütemben haladni azon az úton, amelyen elindultunk. Fog hozni különböző próbákat, körülményeket, hogy gyorsabban tudjunk tisztulni. A kérdés, hogy ezt mennyire vesszük örömmel. Mert ugye, ha állandóan ellene vagyunk, ha állandóan ellene megyünk, akkor az Isten egy idő után már nem fog tudni olyan intenzíven beleavatkozni a mi életünkbe, ahogyan ő azt szeretné. Maga az Isten ígérte meg azt, hogy azt a munkát, amelyet elkezdett bennünk, az be fogja fejezni az ő eljövetelére. Nem mi kezdtük a munkát, az Isten kezdte. Nem mi fogjuk befejezni a munkát, az Isten fejezi be. A kérdés, hogy ebben a folyamatban mennyi helyet hagyunk az Istennek. Ő kezdte, ő akarja befejezni, a mi életünkben mennyi helyet hagyunk ennek. Maga a főpap íma pont egy ilyen felhívás, ott megmondja az örök életnek az egyik titkát. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, ugye az atyát, hogy megismerjenek téged. Mint egy matematikai képlet, nem? Örök élet egyenlő megismerni az atyát. Mit jelent az a kifejezés, hogy megismerni az atyát? Ez egy nagyon érdekes dolog. Vannak nekünk ismerőseink? Ugye? Vannak munkatársaink, aztán vannak közelebbi ismerőseink, akik már barátaink, és vannak egészen közeli ismerőseink, a családtagjaink. Kire tudom elmondani azt, hogy azt az adott embert megismertem? Tudunk ilyen embereket mondani a mi életünkből? Hogy ezt az embert megismertem. Na? Tudunk vagy nem tudunk? Mondhatnám, hogy költői kérdés, de erre mindenkinek igazából választ kéne magának adni. Ha nem tudunk adni ilyen választ, hogy nincsenek ilyen emberek az életünkben, akkor szerintem elég nagy probléma. Mert akkor milyen világban élünk? Nézzünk meg például egy férjet, feleséget. Egy igazi jó kapcsolatban a feleség vagy a férj elkezd egy mondatot, a másik be tudja fejezni szinte, nem? Történik egy esemény, arról tudja a másik,
mondjuk jelesebben mondjuk a férj tudja, hogy a feleség mit gondol róla, arra az adott dologról. Vagy fordítva. Amikor megismerünk valakit, akkor szinte fél szavakból értjük egymást. Ha megismerjük az Istent, akkor erre mondják azt, hogy fél szavakból értjük egymást. Hogyan szól az Isten az emberekhez? Halk, szelíd hangon. Csak tanácsolja az embereket. Ha nem figyelünk oda, sose fogjuk meghallani. Honnan vagyunk biztosak, hogy ilyen el lehet jutni erre az állapotra? Sőt, nem csak el lehet, el kell jutnunk erre az állapotra. Nézzük meg egy Ábrahám esetében. Ábrahámot ismerte az Isten, és Ábrahám ismerte az Istent. Alaposan megismerte. Mert amikor egy olyan kéréssel jön az Isten, ami igazából ellenkezett minden tanulmánnyal, minden létező dologgal, amit ő megismert, akkor is tudta jól, hogy az az Isten, aki ezt mondja. Különböző hangokat mondhatott volna a sátán is. Mindenféle démoni hangokat hallanak emberek, nem? Tudhatta, illetve hallhatott volna démoni kérést is, de tudta, mert megismerte az Istent, és tudta, hogy ez az Isten hangja. De nem azért, mert ott bemutatkozott neki és aláírásával hitelesítette a kérést, hanem azért, mert az elmúlt hónapokban, években annyi és annyi tapasztalata volt az Istennel szerezve, amiből egyértelműen meg tudta állapítani, hogy most ki szól hozzá, hogy most kinek a kérését kell neki követni. A gyakorlat az, ami megmutatta. Az Istennel szerzett tapasztalatok sokasága volt az, ami képessé tette őt arra, hogy meghallja az Isten szavát, és el tudja dönteni, hogy ez tényleg az övé. Ő megismerte az Istent. Voltak mások is. Az apostoli korból is lehetne példákat hozni. Most nem sorolnám végig ezeket, amikor látjuk azt, hogy tényleg megismerték az Istent, és az Istennel jártak. Egyébként maga az Isten mondta Ábrahámnak, hogy járj én előttem, tehát velem járj az én fényemben. Az Istennel járás, az Isten igazi megismerése az egyik kulcsa annak, hogy az ember megtisztuljon az élete minden bűnétől. Mert az Isten velem fog lakni. És ha velem lakik, ott nem fog megtűrni más rossz szokást, más rossz gondolatot, más rossz dolgokat. Ezeket ki fogja vetni, ha velem akar lakni. És én hagyom, hogy velem lakjon. Nagyon érdekes, hogy vannak emberek, akik szereznek az Istennel tapasztalatokat, eljutnak addig, hogy valamilyen szinten ismerik az Istent, az Isten tud cselekedni az ő életükön keresztül, és mégsem jutnak el soha az igazi megismerés állapotába. Egy alapvetően ismert embert szeretnék itt példának hozni, Kellogot. Kellogg ugye az 1800-as évek nagy advent ébredésének egyik jelentős alakja, orvos, misszionárius. Ellen White nagyon sok gondolatot ír Kelloggal kapcsolatosan. Leírja, hogy hát nem tudod, hogy angyalok vezetik a te kezedet, amikor műtesz, amikor gyógyítasz. Ilyen szinten tudott Kelloggra hatni az Isten. És Kellogg, ismerjük az életét, hogy igazából eltér az Istentől, szembefordul igazából az egész adventizmussal, kiszakad, elvisz intézményeket, nagyon sok csúnya dolgot csinál aztán az élete vége fele, és gyakorlatilag egy Isten elleni lázadásban fejezi be az életét. Nem mondhatjuk azt, hogy nem ismerte az Istent. Mert ismerte. Rengeteg tanulmányt írt, aztán ellentanulmányt. Rengeteg dologban tudott az Isten hatni, olyan felfedezéseket tudott rajta keresztül adni az egészséges életmódról, aminél látszik, hogy jó eszköze volt az Istennek. De mégsem akarta az Istent igazán megismerni. Megelégedett az ismerni szinttel.
Megelégedett azzal, hogy nagyon sok elméleti tudása volt az Istenről. De nem voltak meg azok a gyakorlati ismeretei, nem voltak az a igazi megismerés, ami külön

az Istent. A mi életünknek ezt a megismert Istent kellene visszatükröznie valamilyen szinten. A mi életünknek ezt kéne sugároznia, hogy mi nem csak ismerjük az Istent, mert azt tudjuk, tehát a sugároz az életünk, mert nagyon sok mindenről tudunk beszélni, ami az Istenről szól. Törvényéről, proféciáiról, nagyon-nagyon sok mindenről. De vajon tényleg az életünk az Istent mutatja-e be? Olvastam nemrégiben egy kis történetet a zebrákról. Mi vannak ám a zebrák között is különlegesek. Ha egy nagy csordába bekerül, ahol lovak vannak, és bekerülnek a zebrák, akkor messziről ránézünk a zebrákra, és mit látunk? Illetve magára a csordára. Rögtön látjuk a zebrákat, nem? Tehát jellegzetes ez a csíkosságuk, mindenhonnan feltűnő, bármilyen lovak közé keverednek. Méretük, alakjuk közel hasonló a lovakhoz, de a csíkosságuk miatt olyanok. Amit olvastam róluk az, hogy vannak ám albínó zebrák. Az albínó zebrák, azok totál fehérek. Totál fehérek az albínó zebrák. Ha bekerülnek ezek a lovak közé, akkor vajon egy külső szemlélő, egy átlag külső szemlélő meg tudja állapítani, hogy hol vannak a zebrák? Az a szerencsétlen zebra tudja magáról, hogy ő zebra. A szülei zebrák voltak, a gondolkodás a zebrai, de senki nem látja rajta, hogy ő zebra. Úgy fog kinézni, mint egy hófehér ló. Mint egy hófehér ló. Sok keresztény működik ugyanígy a világban. Mi vagyunk az albinó zebrák. Benn vagyunk a világban, mi tudjunk magunkról, hogy mi különlegesek vagyunk, mi ismerjük az Isten törvényeit, mi megtartjuk az Isten törvényeit, lehet, hogy sokaknak már a szülei is ilyenek voltak, mi mindent tudunk, mi nekünk gyülekezetünk van, csak rajtunk kívül ezt senki más nem tudja. Mi vagyunk az igazi albínó adventisták. Mert a világ nem látja rajtunk, hogy mi ilyenek vagyunk, pedig ismerjük az igéket is, amik erről szólnak, hogy nem rejthetik el a hegyen épített város, a gyertyát sem a vék alá rejtjük. Ismerjük az igéket. Az életünk mégis olyan, hogy bele tud olvadni a környezetünkbe. Jézus élete, amikor itt járt, beleolvadt a környezetébe? Beleolvadt? Vagy az apostolok élete? Ugye? Két lehetőség volt. A. Vagy felfigyeltek az ő beszédére, tanítására, jöttek hozzá, hallgatták, tanulni akartak tőle, vagy mi volt a másik lehetőség? Meg akarták kövezni, ugye? Szembefordultak vele. Tehát Krisztus is, a tanítványa is, akik igazán a tanítványai voltak, azok általában mindig megoszlást hoztak a maguk környezetében. Mindig megosztották a gondolatokat, az életeket, a viszonyulásokat, mert sosem lehetett csak úgy beleidomulni a környezetbe. Az apostolok mentek, valahol a Pál apostolat is, vagy elfogadták, vagy elüldözték, vagy megkövezték, vagy tanultak tőle. Nem volt, hogy az apostol kényelmesen leült valahova, és éveken keresztül ott volt, és senki igazából nem jött hozzá, vagy nem akart elüldözni. Nem? De ugyanez a történetben nagyon sokszor látjuk, hogy akik tényleg következetesen kiállnak az Isten igéje mellett, azok általában vagy üldözések, vagy reformmozgalmakat indítanak el. Tehát valamilyen megosztást okoznak. Ugye Jézus maga ígérte meg, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, vagy békességet adjak a Földnek, ugye? Hanem tüzet, megosztást, az én igém kétélű éles kard. Ugye? Tehát megoszlást hoz mindenképpen az az ember és az az életvitel, amely kitart következetesen az Isten mellett. Aki olyan állapotba kerül az Istennel, hogy valóban nem csak ismeri, hanem megismerte az Istent. Mindenképpen valahol meg fogja osztani a környezetét, meg fogja osztani mindenkit, akivel kapcsolatba fog kerülni. A kérdés ugye ezek után, hogy vajon a mi életünk mennyire megosztó élet? A mi életünk mennyire van közel az Istenhez? Én most nem azt kérem, hogy kössünk bele mindenkibe, és ezért legyünk megosztóak, hanem vajon át tud-e sütni rajtunk olyan,

olyan szinten az Isten jelleme, hogy ez nem hagyja semlegesnek lenni a környezetünket. Laudice nem pont erről szól, hogy mi azt hiszük, hogy átsüt rajtunk, pedig nem. Laudice üzenet pont erről szól, hogy mi csak ismerjük az Istent. Mert azért hidegek nem vagyunk, tehát nem vagyunk teljesen ateisták, de nem is süt át rajtunk semmi, ami a mennyből jön. Mert nem tudunk égetni, nem tudunk tűz lenni. Félúton vagyunk. El kéne mozdulni valamilyen irányba. Ahhoz, hogy el tudjunk mozdulni, ahhoz viszont minden lehetőséget megadott az Isten. Emlékszünk Zakariás, hogy ír Jósua a főpapról? Emlékszünk róla? Ugye? Azt mondja, hogy levettem rólad a bűneid ruháját, ugye? Tehát új ruhába, tiszta ruhába öltöztette. A mi életünkben vajon ez hogyan zajlik, hogyan történik? Hoztam egy történetet, az interneten találtam, ezt felolvasnám. Szerintem nagyon tanulságos. Hogyan viszonyuljunk ehhez a új ruhához? Királyi öltözék a címe. Élt a király palotája mellett egy koldus. Egyik nap meglátott egy hirdetést kifüggesztve a palota kapuja mellett, a király nagy vacsorát rendez. Mindenki, aki királyi ruhába öltözik, bemehet az ünnepségre. A koldus továbbment, végignézett a rongyain és felsóhajtott. Biztos, hogy csak a királyok és családtagjai hordhatnak királyi ruhát, gondolta. Lassan megfogant benne egy gondolat. Annyira merész gondolat volt, hogy szinte beleremegett. Megmerje próbálni. Visszament a palotához, odalépett a kapuőrhöz. Kérem, uram, szeretnék a királlyal beszélni a vacsora kapcsán. Várjon itt, felelte az őr. Pár perc múlva visszajött. Ő felsége fogadja önt, mondta és beengedte a koldust. Mit szeretnél, kedves koldus? Kérdezte a király. Felség, ne haragudjon, hogy zavarni merem. Köszönöm, hogy fogadott engem, egyszerű szegény koldust. Kérem, felség, el szeretnék menni a megtisztelő vacsorájára, de nincsen ruhám, amit illendően felvehetnék. Legyen szíves, segítsen rajtam, mondta félő hangon a koldus. A király elmosolyodott, és ezt mondta. Bölcs dolog volt tőled, hogy hozzám fordultál. Ezután a király magához hívta az ifjú herceget. Vezesd el ezt az embert a szobádba, és öltöztesd fel valamelyik ruhádba. A királyfi úgy is tett, és a koldus hamarosan olyan ruhában állt a tükör előtt, amit még álmában sem mert remélni. Most már méltóképpen tudsz eljönni a vacsorámra. De ami a legfontosabb, hogy most már sohasem lesz szükséged rongyaidra. Ez a ruha, amit tőlem kaptál, sohasem fog tönkre menni, mondta a király. Eddig elég ismerős, ugye a történet? A koldus térdre hullott, és hálásan megköszönte. Ahogy indulni készült, visszanézett koszos rongyaira, amik ott hevertek a padlón. Habozott, majd végül úgy döntött, megtartja a koszos ruhákat, hát ha mégis szüksége lesz rájuk. Az ünnepség sokkal pompásabb volt, mint ahogy azt a koldus elképzelte. Viszont mégsem tudta annyira élvezni, mert egy zsákban magánál tartotta régi rongyait. Az idő igazolta, hogy a királynak volt igaza. És a ruha, amit adott, tényleg elnyűhetetlen. Mégis a koldus mindig magánál tartotta régi rongyait, nem akart megválni tőlük. Az emberek rongyos batyusnak kezdték gúnyolni a háta mögött. Egy nap, amikor már haldoklott, a király meglátogatta. A koldus látta a szomorúságot a király szemében, amikor az ágy mellett lévő rongyaira tekintett. A koldusnak hirtelen eszébe jutottak a király szavai, és felismerte, hogy rongyai megfosztották attól, hogy úgy járjon, mint egy király egész életében. Keserves sírása fakadt ostobasága miatt. A király pedig vele sírt. Elég tanulságos a történet. Nézzük meg, hogy ebben a történetben hogyan is tudjuk a mi életünkkel párhuzamba hozni ezt a történetet. Ebben a történetben hogyan jelenik meg a hívő keresztény.
Az, hogy új ruhát ad a király, az elég egyértelmű. Mikor történik meg a mi életünkben ez az új ruhaadás, ami elnyűhetetlen? Az Isten mikor ígérte meg, hogy új ruhát kapunk? Ugye Józsua pap esetét ezt ismerjük, de az új szövetségben is ez megvan. Mikor történik meg a mai keresztény ember életében, hogy új ruhát kap? Ami elméletileg elnyűhetetlen, meg gyakorlatilag is. Nem ilyen bonyolult a kérdés. Keresztségkor, így van. Meghalunk a régi életnek, feltámadunk egy újra. Új ruhát, új jellemet kapunk az Istentől. Azért, hogy ebben járjunk. Hogy az Isten jelleme betakarja a mi régi életünket, eltüntesse a mi hibáinkat, új életben járva az egész világnak megmutassuk az Isten jellemét, ugye? Erről szól a keresztség. Erről szól az újjászületés. Kaptunk egy új királyi ruhát. Na, akkor mi a batyu? Mi a rongyos batyu? Ugye? A régi életünk bűnei. A kérdés az, hogy ezt a rongyos batyut meddig akarjuk vinni magunkkal? Emberileg föltehetném a kérdést, hogy vajon ki az, aki viszi magával a rongyos batyut. De teljesen fölösleges feltennem a kérdést. Nagyon egyszerű prózai oka van, mert mindnyájan visszük magunkkal a rongyos batyut. Mert ha nem vinnénk magunkkal a rongyos batyut, akkor mit látna rajtunk a világ? A királyi öltözetünket, nem? Márpedig, ha a világ a királyi öltözetünket látna, az egyértelműen bizonyítaná, hogy nincs rajtunk a batyú. De nem, mert mi visszük magunkkal. Mindannyian visszük magunkkal. De minek? Ez a nagy kérdés. De minek? Azt mondta, hogy nem akarta elhagyni. Vinni, hát, ha még egyszer. Vannak olyan dolgok az életünkben, amiről úgy gondoljuk, hogy hát, ha még egyszer szükségünk lesz arra a jellemtulajdonságunkra, arra a dolgunkra, és nem merjük odaadni az Istennek, hogy vigye, vegye és vigye, hogy ott hagyjuk a kereszt tövében. Mi ezt a rongyos batyút szeretjük hordozni. De a világ mit lát rólunk? Mit látott erről a királyi ruhába öltözött koldusról? A világ azt mondta, hogy rongyos batyusnak kezdte gúnyolni ezt az ember. És nagyon tanúságos a végén. Nem tudom, ki írta, mert névtelen volt a szerző. De belegondoltunk a legvégébe, amikor azt mondja, hogy végig tekintett az életén, a rongyain, és sírt a koldus, és mit csinált a király? Sírt vele. Mert a király már tehetetlen volt. Mit mutat ez a kis kép? Ez az ítéletet mutatja meg nagyon röviden. Ha úgy megyünk az ítéletre, hogy a batyunk ott van, visszanézünk és sírunk, mert látjuk, hogy miért nem nyerhetünk örök életet. És az Isten nem fog tudni, a király nem fog tudni más csinálni. Velünk együtt sír. Mert már nem tud mit csinálni az életünkben, már mindent megpróbált. Adott új ruhát, adott rengeteg lehetőséget, adott időt, hogy felkészüljünk az ítéletre. De mi vittük magunkkal a királyi ruhánk tetején a batyunkat. És nem akartuk eldobni. És nem akartuk letenni. És nem fog tudni más csinálni. Csak sírni velünk. Csak azt fogja tudni, hogy én mindent meg, te mit tehettem volna még érted? Mit meg ne tettem volna? Kim fog múlni az ítélet? Nem az Istenen. Csak rajtunk. Csak rajtunk múlik. Meddig cipeljük. És egy nagyon érdekes párhuzam ezzel, Dick Szefhárd, egy ilyen világi gondolkodó mondta, hogy nem az a kereszt, tehát nem az az igazi kereszténység, hogy nem teszünk meg olyan dolgokat, amelyet egy úriember nem tenne meg, mert mi körülbelül így gondolkodunk a tetteinkről. Hogy hát azért ez nem illik oda, hogy ezt megcsináljuk, tehát ez nem szép dolog, ezt nem teszem meg. Az az igazi keresztény,
aki megtesz olyan dolgokat, amik nem történnének meg, ha nem az Isten cselekedné rajta keresztül. Ő se tudná megtenni, mert nem tudná, nem jutna az eszébe, hanem hagyja, hogy az Isten rajta keresztül megtegyen dolgokat. Az az igazi keresztény. Nem az, hogy nem teszek meg rossz dolgokat. Az kevés. Egy gentleman, egy úriember sem tesz meg ilyeneket. Nem, az igazi keresztény az az, aki olyan dolgokat tud megtenni, ami soha nem jöttne létre, soha nem lenne megcsinálva a világban, hogyha nem az Isten vezetné őt arra az adott dologra. Ő maga se tudná megcsinálni az Isten nélkül. Az az igazi keresztény. És hogy a mi életünkben ez hogyan zajlik és hogyan mozog, azt kinek-kinek kívánom, hogy végig tudja vizsgálni nap mint nap. Mert az igéhirdetés elején beszéltünk az 1800-as évekbeli hívő emberekről, és a korabeli írások, ugye felemlítettük azt, hogy úgy feküdtek le, olyan önvizsgálatot tartottak, hogy ha akkor eljön az Úr, meg tudjanak állni. Úgy végezték a dolgokat. Rendszeresen imádkoztak, rendszeresen könyörögtek mindenért, amit tettek. De ha megnézzük, ugyanezt csinálta valaki más is itt a Földön, aki erre, mindenre példát adott. Jézus nem ugyanezt csinálta? Hogy már kora reggel az Atyával volt, késő este még az Atyával volt, napközben hányszor olvasuk, hogy elvonul a tömegtől, elvonul a tanításból, és az Atyával van, mert szüksége volt ezekre a közösségekre. Vajon nekünk ugyanilyen igényünk, ugyanilyen vágyunk-e az, hogy az Istennel, az Atyával ilyen közösségben legyünk? Vagy megelégszünk az ismeretekkel, megelégszünk bizonyos szintű ima élettel, de a közösségre, az igazi megismerésre már nem vágyunk annyira. Ugye akik annak idején megnősültek, azok, amikor udvaroltak, vágytak arra, hogy a másikkal legyenek. De ugyanilyen vágy éle bennünk az Istennel szemben. Hogy ugyanígy nem csak kötelességtudóan reggel, este, akármikor imádkozom, hanem vágyok imádkozni. Vágyok az Istennel lenni. És itt most az egész gondolatmenetet össze lehetne azzal foglalni, hogy vágyok-e vajon tiszta kezeket emelni az Úrnak. Mert tudom, hogy mi minden feltétele van a tiszta kezeknek. Vágyom-e arra, hogy így tudjak megállni az Isten előtt? És komolyan veszem-e azt, hogy én ugyanúgy haldoklom abban, hogy nem azt az életet élem, amit az Isten nekem adott. És komolyan veszem-e a haldoklásom idejét? Komolyan veszem-e azt, hogy mennyi időm van hátra az eljövetelig, az ítélet lezárulásáig, vagy az életem lezárulásáig? Mennyi időm van még vajon hátra? És ezt úgy élem-e? Itt egyébként Timóteushoz írt levélben van egy másik nagyon érdekes gondolat, azt majd délután foglalkoznánk kicsit részletesebben vele. A 4. fejezet 8. versében az van, hogy mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. Azt mondja, hogy a jelenvaló életnek is az ígérete. Nem élünk az Isten mércéje szerint, azt az Isten nem tekinti életnek. Ugye? Ha nem olyan életet élünk, amilyet az Isten nekünk akar adni, azt az Isten sem tekinti életnek. Ugye ez a tipikus élő-holt állapot, hogy holtak vagytok a ti bűneitek miatt, ezt az életet az Isten nem tekinti életnek, ha nem tudunk tisztán megállni, és a bűntől elszakadni. Ez nem igazi élet. De az ígérete ott van, hogy itt tudunk igazán élni ebben az életben. Én kívánom, hogy nap mint nap az életünk olyanná alakuljon, hogy tiszta kezeket tudjunk bármely pillanatban emelni az Úrnak, és a mi cselekedeteink tényleg kövessenek minket az igaz cselekedetek, mert
Abban van az örök élet, hogy az Istennel úgy járunk, hogy ezek a tetteink messze világítanak, megosztják a világot, de messze világítanak, és nem csak ilyen albinóként éljük az életünket, hanem igazi csíkos zebraként. Kívánom, hogy legyen benne részünk. Amen.

Tehát a mai előadásnak ez a címe, Róma vagy Jeruzsálem. A cím ez esetben bizonyára találgatásra ad okot. Őszintén szólva én is csak sejtettem először, azután Reisinger Jánost is kifaggattam, hogy ő mire gondolt, mikor a programban ezt a címet adta meg. Úgyhogy tisztáztuk, hogy mit is takar ez a cím. Annyi bizonyára mindannyiunknak nyilvánvaló első látásra vagy hallásra is, hogy bizonyára arról van szó, hogy a két város valaminek a szimbólumaként szerepel, valamilyen két egymással ellentétben álló dolognak vagy irányzatnak a szimbólumaként, és most az a kérdés, hogy mit jelez az egyik és mit jelez a másik név. A bibliai előadásról lévén szó nem valami egyéni értelmezést vagy eszmefuttatást szeretnénk itt elmondani, éppen ezért azzal kezdjük, hogy a két város hogyan szerepel a Bibliában. Melyek a legfőbb adatok, a legfőbb kijelentések az egyikről és a másikról a Bibliában, mert tulajdonképpen erre épül ez a vagy-vagy felállítás, és hogy mindkettő szimbolizál valamit. A Róma név nem fordul elő a Bibliában, mindazonáltal abszolút nyilvánvaló és abszolút egyértelmű jelképekben számos esetben találkozunk Rómával a Bibliában. Vázlatosan foglalom össze, de még akik nem nagyon jártasak a Bibliában, azt hiszem azoknak is követhető és nyilvánvaló, hogy valóban Rómáról van szó az adott helyeken. Tehát Dániel könyvének a nagy történelmi vázlat proféciáiban találkozunk először Rómával. Dániel könyve második fejezetében, ugye szó van, ez gondolom sokaknak ismerős, egy hatalmas ember szoborról, ami mint az emberi történelem ábrázolása jelenik meg, és elhangzik a magyarázat, hogy ennek az ember szobornak a részei, amelyek ugye különböző fémekből állnak, ezek egymást követő birodalmakat jelképeznek. Tehát az értelmezés magában a Bibliában van benne. És itt a negyedik testrész, a negyedik fém, a vas lábszárak, és mivel ugyancsak magában a Bibliában adott magyarázat kimondja és azonosítja, hogy a szobor fejétől indulva lefelé, tehát az aranyfej, az a babiloni birodalom, tehát ezért abszolút egyértelmű következtetés, hogy a negyedik fém, illetve a szobornak az alsó része, a lábszárak nem lehet más, mint a római birodalom. Tehát szeretném idézni a Dániel könyve második fejezetéből a 40. verset,

tömören jellemzi ugye a vas lábszárakat, és ezt mondja, a negyedik birodalom, illetve a velük jelképezett birodalmat, a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk újra Rómával. Itt nem emberszobor ábrázolja az egymást követő birodalmakat, hanem a háborgó tengerből egymást követően kiemelkedő vadállatok. Itt az értelmezésben csak annyit olvasunk, a 17. vers mondja Dániel könyve 7. fejezetében, hogy a négy állat, a nagy állatok, amik négyen voltak, négy király, akik támadnak-e földön. Viszont olyan szoros a párhuzam Dániel könyve 2. fejezetével, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez is Babilontól indul, ugye az állatok képében való bemutatás, és így megint egyértelmű, hogy a negyedik vadállat Rómát szimbolizálja, annál is inkább, mert azt olvassuk róla, hogy vasfogai és vaskörmei voltak, tehát megint megjelenik a vasnak a szimbóluma is, mint a 2. fejezetben. Ellenállhatatlan az ereje, falt zúzott, olvassuk, a maradékot lábaival összetaposta. Szeretném olvasni tehát Dániel könyve 7. fejezetéből a 7. és a 23. verset, amely erre a hatalomra vonatkozik. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ími negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. A magyarázatban, a 23. versben pedig ezt olvassuk. A negyedik állat negyedik ország lesz a földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapossa, és szétzúzza azt. A 3. hely, ahol Rómával találkozunk a Bibliában, Dániel könyve 8. fejezete. Dániel könyve 8. fejezete már nem szorosan párhuzamos, illetve nem annyira egyszerűen párhuzamos a 2. és a 7. fejezettel. Egy két állatnak a küzdelmével, egy kosnak és egy kecskebaknak a küzdelmével indul a jelképes ábrázolás. Ezeket viszont a 20. vers néven nevezi és megmondja, hogy melyek, mert így olvassuk. A két szarvi kos, amelyet láttál Médiának, Perzsiának királya, a 21. vers a szőrös kecskebak Görögország királya. Most ezeknek a küzdelmét írja le, hogy a kecskebak győz, ugye, tehát Görögország teljesen legyőzi Perzsiát, és utána kezd beszélni arról, hogy egy kis szarv nagyon megnő az minden égtáj felé, és ennek a kis szarvnak az uralmát írja le. Meg kell jegyezni, hogy a Bibliában a szarv az mindig hatalomnak a szimbóluma. Valamilyen földi hatalmat jelképez. Na most itt tehát teljesen egyértelmű, hogy a kis szarv, ami egyébként már Dániel könyve 7. fejezetében is megjelenik, mint ami a negyedik birodalomnak a fejéből nőtt ki, itt viszont rögtön Görögország után jön a kis szarv, tehát egyértelmű, hogy a pápai, illetve bocsánat, először a pogány római birodalmat és a pápai római birodalmat együtt jelképezi. Tehát Rómát, hogy így mondja, mind a két fázisában, az ókori és a középkori fázisában, mint először mint világi világhatalmat, azután mint egyházi világhatalmat. Ugye a kettő közötti szoros összeköttetés, tehát az ókori világi hatalom Róma és a középkori egyházi világhatalom a pápaság között, ezt a történészek általánosan érvényesítik, és egyértelmű ez a szemlélet. Egy néhány sort olvasnék Wolf Schneider a Városok úrtól utópiáig című könyvéből, ahol a következőket írja. 476-ban a germán király Odoaker letette a trónról az utolsó nyugat-római császárt, és ezzel Róma városállam hivatalosan is megszűnt. Az utcákat fűleptebe a fórumon tehenék legelésztek. De Róma nem tűnt el a föld színéről. A keresztény világ központjává fejlődtek, és a pápák lettek a világ birodalmi hagyományok folytatói. Az 5. századtól kezdve Pontifex Maximus a címük, tehát ugyanaz, mint a római császároké, akik az államvallás főpapjai is voltak. Tehát ez a magyarázata annak, hogy Dániel könyve 8. fejezete is egy szimbólummal, a kis szarv szimbólumával ábrázolja ennek a hatalomnak mind a két fázisát. Szeretném olvasni itt a 23. vers 2. részétől, a 25. verssel bezárólag, hogy hogyan jellemzi ezt a hatalmat. Azt mondja, támad egy kemény orcájú ravasságokhoz értő király.
és annak nagy ereje lesz, ugye ebben közös az előző két leírással, nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. Ugye gondoljunk arra, hogy az ókori Római Birodalom is nagy keresztény üldöző hatalom volt. A 15. vers, és a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elvesz sokakat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. Itt a 25. vers elején szeretném megemlíteni, hogy a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Itt nem tökéletes a mi fordításunk, a héber szövegben az van, hogy éles értelme által szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Az pedig, hogy hirtelen elvesz sokakat, itt még a Vizsói Bibliában is meg lehet nézni, az eredeti Károlyi fordítás sokkal jobb, mint a revidálás után keletkezett szöveg, ugyanis azt mondja, és ez felel meg a héber szövegnek, hogy békés szándékot mutatva elvesz sokakat. Tehát ezt jó, ha ezt tudjuk, hogy az eredeti szövegben ez áll. Tehát éles értelme által szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, még egyszer ismétlem, a 25. vers elején. És a 25. vers további részében a hirtelen elvesz sokakat helyett, békés szándékot mutatva elvesz sokakat. Lépjünk is már is tovább. Tehát a következő, ahol a Bibliában találkozunk Rómával, az evangéliumok. Ugye az evangéliumokban olvassuk Jézus megkísértése történetében, hogy Sátán felviszi Jézust, ugye az emberfia Jézust egy magas hegyre, és megmutatja néki a föld országait, azok dicsőségét, és dicsekedve mondja, hogy nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Tehát nagyon kézenfekvő a következtetés, hogy az a föld országai és azok dicsősége, amit Sátán bemutat az akkori Római Birodalom, és azzal kérkedik, hogy ez néki adatot, vagyis ő ennek az igazi ura vagy mozgatója, és annak adja, akinek akarja. Azután, hogy a Jézus elítéltetése történetében szintén megjelenik a római hatalom, mert ugye Pilátus a római helytartó az, aki végül jóvá hagyja a Jézus kivégzését. Noha Jézus megjegyzi Pilátusnak, hogy nagyobb bűne van annak, aki engem a te kezedbe adott, vagyis a zsidó főpapságnak nagyobb a bűne, de a római hatalom is közre játszik Jézus halálra adásában. Így értelmezik ezt a keresztények. A táblára felírt szövegben az apostoli cselekedetei 4. fejezetében azt olvassuk, hogy amikor üldözni kezdik az apostolokat, akkor összejönnek és imádkoznak az Istenhez, és idézik az imájukban a második Zsoltárnak az igéit, ahol egy olyan profécia hangzott el, mint egy 1000 évvel Jézus eljövetele előtt, hogy a föld királyai és a fejedelmek egybegyűlnek az Úr ellen és az ő messiása ellen. És akkor a keresztények ezt úgy értelmezik, hogy bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, a messiás ellen, Poncius Pilátus és Heródes a zsidók vezetőivel és fejedelmeivel együtt. Tehát ő úgy értelmezik, hogy közvetve a római hatalomnak is szerepe volt. Ugye a Heródes Antipász, aki előtt szintén kihallgatták Jézust, ugyancsak római alkirály volt, és végül Heródes és Pilátus megegyezve adják Jézust halálra. Menjünk tovább. Az apostoli levelekben egy rendkívül fontos említést találunk, ez azért is van külön aláhúzva. Péter első levele 5. fejezetének a 13. versében, ez Péter első levelének a záró üdvözlete, ahol Péter apostol ezt írja a keresztény gyülekezeteknek, akiknek a levelét megküldi. Olvasom tehát az 5. fejezet 13. versét. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet és Márk az én fiam. Ugye az összes írás magyarázó, bármilyen irányzatúak is legyenek, egyetértenek abban, hogy hát szó sincs róla, hogy Babilon városáról lenne szó, hanem jelképes értelemben használja a Babilon szót, és hogy Péter apostol ezt a levelét Rómából írta. Ugye a római egyház is így vallja ezt, hogy ugye Péter apostol Rómában halt meg, és ezt a levelét Rómából írta. És Rómáról így tesz említést, hogy köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ős keresztények Babilon jogutódját fedezték fel Rómában. Babiloni birodalomra gondoljunk, Nabukodonozorra, hanem Bábel tornyára is, az ősi Bábelre is, amely az egy igaz Isten hitével szemben, ugye,
ahogy Jelenések könyve 17. fejezete mondja, a bálványimádásnak az anyjává lett, ugye, amit egy alternatív vallásosság indult ki az egyteremtő Isten tiszteletével szemben, tehát az ókori bálványimádásnak a szülőhelye volt tulajdonképpen a Bábel városa. És azon kívül ugye gondoljunk, Babilon csak egy rövid ideig töltött be pozitív szerepet a történelemben, amikor Nabukodonozor ugye megtért és a mennyei befolyás alá került. Egyébként Izrael számára Babilon mindig az ellenséges erőknek a szimbóluma. Gondoljunk Ézsaiás könyve 14. fejezetére, ahol Sátán bukását is Babilon királyának a bukása által szemlélteti. Tehát az őskeresztény egyháza az antikrisztusi erő központját, a Babilon jogfolytonos utódját fedezte fel a római hatalomban, és ezért emlegették maguk között jelképesen így, hogy a babiloni gyülekezet, tehát a Rómában lévő gyülekezet. Ha tovább megyünk, Jelenések könyvében ismét találkozunk Rómával, és pedig a 17. fejezetben, itt megint csak nagyon egyértelmű, ugye gondolom eddig mindenkinek világos volt, hogy semmi önkényesség nincs az értelmezésekben, ugye ezeken a helyeken tényleg kézzelfoghatóan Rómára történik utalás, ha jelképes beszéddel is. Jelenések könyve 17. fejezetében ugyancsak egyértelmű a helyzet, talán többeknek eszükbe jut, hogy Dante, ugye a nagy olasz költő is azonosította ezt egyértelműen is, hát ez teljesen közbeszéd volt és köztudomású volt már a reformáció, 16. századi reformáció előtt is. Azt olvassuk a 17. fejezet első versében, és jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznak árhoztatását, aki a sok vizen ül. És ezután lát egy fenevadon ülő asszonyt, és milyen jellemző, ennek a homlokára is az van írva, hogy a nagy Babilon, tehát megint megjelenik a Babilon név. Most ugyanerről az asszonyról a magyarázat a következőket mondja, tehát először lát ugye János apostol egy képet, aztán hallja hozzá a magyarázatot. És azt mondja a 7. vers, és mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszony titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És utána a 9. verset olvasom, itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. És a 18. vers, és az asszony, amelyet láttál, a ma nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Ugye mindenki emlékszik rá, ugye, hogy valamikor még iskolában is alaposan meg kellett tanulni, hogy a római hét halomnak a neve. Ugye, tehát ez egy egészen, hogy így mondjam, olyan kiemelkedő utalás a szövegben, hogy a hét feje szimbolizálja a 7 hegyet is, amelyen az asszony ül. És amikor azt mondja a végén, hogy az asszony, amelyet láttál, a nagy város, amelynek királysága van a föld királyain, ez is ugyanezt az azonosítást erősíti meg. A 15. versben azt is mondja, hogy ez az asszony népeken sok vizen ül, ami a sok víz pedig ábrázol népeket, sokasságokat, nemzeteket és nyelveket. Tehát, ha össze akarjuk foglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy a Bibliában Róma úgy jelenik meg, mint egy üldöző hatalom, mint Isten földi művének az ellensége. Kulcskifejezés az, hogy nagy ereje van, ugye ez mindig megjelenik, hogy nagy ereje van, és nagy okossága van, de mindig hozzátesz, hogy nem a maga ereje által, és ez félreérthetetlenül arra utal, hogy a nagy ellenfél Sátán használja fel eszközül a maga céljaira. Tehát ezek egyszerűen a bibliai adatok, a bibliai tények, ahogyan Róma nyilvánvaló és a történelemben sokszor azonosított, egyértelműen azonosított jelképekben előfordul. Nézzük, hogy hogyan találkozunk Jeruzsálemmel a Bibliában. Jeruzsálemről legelőször Mózes első könyve 14. fejezetében olvashatunk, amikor Ábrahám ugye megszabadítja az unokaöcsét Lótot, ugye Sodomából, amelyet ugye háborús tevékenységnek a színhelyévé lett, és ezután Jeruzsálem városában, ugye itt még csak Sálemnek mondja, ugye ez a békességnek a régies neve, tulajdonképpen a Jeruzsálem névben a békevárosa fogalom szerepel, ugye csak szomorú tény, hogy a békevárosa ma mennyire nem békevárosa, de ugye eredetileg ez volt a neve. És Melkisédek, ennek a Sálem városának a királya, megáldja a csatából győztesen érkező Ábrahámot, és azt mondja Melkisédekről,
hogy ő Jeruzsálemnek a királya volt, és egyben a magasságos Isten papja. Egyébként ugye magyarosan így mondja a Bibliák, hogy Melkisédek, a héber szövegben ez Melkicedek, a melek és a cedek szavakból van összetéve egy birtokos szerkezetben, és azt jelenti, hogy igazság királya. Tehát a városnak a neve ugye, hogy békesség városa, a királyának a neve, aki ugyanannak az egyetlen teremtő Istennek a tisztelője volt, mint Ábrahám, akiről azt mondja, a magasságos Isten papja is, az ég és a föld teremtője nevében, egyetlen teremtője nevében áldotta meg Ábrahámot, az ő neve pedig igazság királya. Tehát így jelenik meg először Jeruzsálem a Bibliában. Azután másodszor Dávid király történetében találkozunk vele, amikor megtudjuk azt, hogy Dávid a királysága kezdeti szakaszában elfoglalta a jebuzeusoktól, ugye egy még ott lakó kananeus néptől, és Jeruzsálemet fővárosává tette, és még mielőtt a templom megépült volna, hiszen ez ugye az ő utódja, Salamon alatt épül csak fel, odahozatta már is a frigyládát, ugye, ami a éli napjai óta ugye méltatlan helyen volt, tehát a szövetségládát, a 10 parancsolatot őrző szövetségládát Isten jelenlétének a szimbólumát Jeruzsálembe. Hogy Dávidnak ebben a szándékában mi volt az indíték, ugye ezt pontosan a Biblia nem rögzíti, hogy volt-e ebben szerepe annak, hogy Melkisédek miatt, hogy valamikor ugye ez békevárosa volt, és valamikor itt az Egyisten tisztelték, és a városnak a királyát az igazság királyának hívták, és az egyetlen teremtő tisztelője volt, hogy ennek az eszmei háttérnek volt-e szerepe a város kedvező fekvésének, valószínű mindennek együtt, hogy Dávid ezt a maga városává tette, és ettől kezdve ezt a nevet is kapja, hogy a Dávid városa Jeruzsálem. A legközelebbi adat Jeruzsálemről, hogy Salamon, Dávid fia itt építi meg a templomot. Mégpedig Jeruzsálemen belül a Sion hegyén, és ez a Sion hegye, ez a továbbiakban váltó fogalmává lesz a Bibliában Jeruzsálemnek. Nagyon érdekes utána nyomozni a Bibliában, hogy ez a Sion hegye azonos a Mória hegyével, ahol valamikor az Ábrahám áldozata történt. Ezt a Krónikák könyvéből idézett szövegben, amit felírtunk a táblára, meg is találjuk. Tehát, hogy így mondjam, itt is nagy eszmei háttere van annak, hogy éppen itt épül meg a templom, ugye az egykori Mória hegyén. Ugye Isten jóváhagyásával épül meg a templom, ugye Isten kijelenti Dávidnak, hogy a te fiad fogja megépíteni majd nékem a templomot, és Isten jelöli ki a helyet is, hogy hol építse meg a templomot, ezzel találkozunk a Bibliában. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a Zsoltárok könyvében, annak is egy jellegzetes részletében, az úgynevezett grádicsok énekeiben, Jeruzsálemről csodálatos magasztaló kijelentéseket találunk, és egy eszmei és eszményi fogalommá válik Jeruzsálem városa. A grádicsok éneke a legvalószínűbb feltételezés szerint azt jelenti, ugye ez a felirat, ami egymás után következő néhány Zsoltárnak a feliratában található, arra utal, hogy az úgynevezett zarándok ünnepeken, amikor az ország minden részéből mentek fel a nagy ünnepekre, akkor a Sion hegyére, ugye a lépcső soron fölfelé haladva, ugye ezért grádicsok ének a neve, akkor énekelték ezeket a zsoltárokat. Tehát ezek voltak azok a hagyományos énekek, amelyeket a templom hegyre felfelé menet a lépcsőkön énekeltek. Szeretném ebből tehát egy-két jellemző részletet olvasni. Olvasom a 122. Zsoltárból a 3. és a 4. verset, ahol ezt mondja: Jeruzsálem, te szépen épült, te jól egybeszerkesztett város, ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére. Tehát, mint az Isten tiszteletének a központja, mint a szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város, ugye így jelenik meg itt. Azután olvasnám a 132. Zsoltárból a 13. verset. Ugye itt nem a Jeruzsálem név szerint, hanem a Sion név, de ugye említettem, hogy ez váltó fogalom, ugye, mert Jeruzsálemben a Sion hegyén épült a templom. Ezt mondja, mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül. Tehát, mint az Isten jelenlétének a helye szerepel Jeruzsálem városa, illetve Sion hegye. Most a továbbiakban viszont már kétféle értelemben találkozunk Jeruzsálem
városával, pozitív és negatív értelemben egyaránt, ugyanis a földi város, tehát az egykori Dávid városa, az a népével együtt egyre jobban elmerül a bűneiben, és döbbenetes sorokat olvashatunk például Jeremiás könyvében, aki ilyeneket mond, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, meddig maradnak te benned a te bűnös gondolataid, és hogy Isten lelke elhagyni készül Jeruzsálemet, a benne felgyülemlett rettenetes erkölcsi elfajulás és a bálványimádás miatt. Ezékiel könyve 8. fejezete egy különösen döbbenetes leírás. Ezékiel prófétát az Úr látomásban beviszi a jeruzsálemi templom, ugye ez egy nagy épület, kolosszus volt különböző részeiben, a templom belsejébe is, és megmutatja néki, hogy mi minden bálványimádás folyik magában a városban is, de sőt még a templomban is. Ezek után nem csodálkozhatunk, hogy Dániel próféta már ugye úgy imádkozik a babiloni fogságban, amikor már rommá lett Jeruzsálem is benne, a csodálatos salamoni templom is, hogy Jeruzsálem, mondja Istennek, amely a te nevedről neveztetik, most gyalázatára van minden népnek, a mi bűneink miatt és a mi atyáink bűnei miatt. Ugyancsak Dániel könyvében hangzik el az a megdöbbentő profécia is, a 26. versben, hogy a messiás kiírtása után, mint egy vízözön által elpusztul a város, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye a Bibliában ez egy tömör mondat jövendőli meg Jeruzsálemnek a tragikus további sorsát, a földi városét, hogy ezután már nem lesz béke városa, hanem így mondja, hogy végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. A 27. vers is érdekes, amely azonban a mi magyar fordításunkban nem pontos, nem jól érthető, ugyanis az eredeti szöveg úgy hangzik, és a templomban pusztító utálatosság lészen. Ugye a Bibliában az utálatosság az mindig pogányságnak a szimbóluma, a pusztító utálatosság kifejezés pedig kiváltképpen vonatkozik Rómára, ugye már az ókori pogány Rómára, tehát így ez azt jelenti, hogy a templomban ugye a római hatalom tűzi ki a jelvényeit, és pusztító utálatosság lészen. De később, mikor Jézus visszahivatkozott, ugye Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt, amikor azt mondta, hogy amikor látjátok a pusztító utálatosságot a szent helyen, amelyel Dániel próféta szólt, tulajdonképpen Dániel könyve 9. fejezetének a 27. versére hivatkozik, ami azonban a mi fordításunkból pillanatnyilag nem nyilvánvaló, de az eredeti szöveg ez értelme ez, hogy a templomban pusztító utálatosság lészen. Most ezek után Jézus szavaira emlékezzünk, aki szintén a földi város sorsának a megpecsételődéséről szól megrendülten. Ugye ismerős nyilván Máté evangélium a 23. fejezetének a 37. verse, ahol Jézus ugye felkiált és ezt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk a kis csibéjét, és te nem akartad. A Lukács evangélium a 19. fejezetében pedig arról a jelenetről olvashatunk, amikor Jézus bevonul halála előtt, ugye mi akkor még ugye messiás királyként ünnepelten Jeruzsálembe, és mikor az olajfák hegye felől közeledve lepillant a városra, akkor úgy olvassuk, hogy Jézus könnyekre fakadt, és ezt mondta fájdalmasan, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megkövezed a prófétákat, és akik hozzád küldettek. Most látom, hogy mi következik te reád, hogy a te ellenségeid palánkot vetnek körülötted, és földre tapossák a te fiaidat benned, és nem hagynak követ kövön, mert nem ismerted meg a te meglátogatásod idejét. Tehát ez az egyik vonal, a földi városnak az elfajulása, és ennek elkerülhetetlen következményeként a város tragédiája, annak a messze történelmi időkbe ható beláthatatlan következményei, ez az, amiről a Bibliában olvasunk. De van egy másik vonal is, ahol Jeruzsálemről úgy beszél, mint az eszményi Jeruzsálemről, mint új szövetségi Jeruzsálemről, mint mennyei Jeruzsálemről, és pedig azon az alapon, hogy ahogyan Izraelnek az egész küldetését örökölte a helyébe lépő, az Isten megváltási tervében helyébe lépő, a helyette eszközi szerepet nyerő új szövetségi egyház, ugyanúgy lesz a Jeruzsálem is, most már új szövetségi értelmű, de jelképes értelmű, mint az Isten megváltási művének a központja,
a földi város eleste, a földi város elfajulása után is, ugye az átvitt értelmű Jeruzsálem a békevárosa, mint Isten művének a földi megjelenése, mint Isten országának a képviselete a földön, mint a mennyei Jeruzsálem, mint az Isten mennyei városa, a megváltási műnek a mennyei központja, amely majd a végső újjáteremtés után a földre jön. Így is találkozunk Jeruzsálem városával. Jeruzsálemnek ezzel az eszményesítésével már Ézsaiás könyvében is találkozunk. Azután pedig a zsidókhoz írt levélben olvashatunk róla, és ezek nagyon fontos kijelentések, ezeket szó szerint olvasnám. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből idézem a 25. és 26. verset, tehát a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből, ahol a következőt mondja. Bocsánat, Galácia beliekhez írt levél. Elnézést, a táblára is zsidókhoz írt levelet írtam, akkor kérem, javítsuk ki, Galácia beliekhez írt levél. Galácia beliekhez írt levél, eltévesztettem véletlenül. Tehát akkor idézem a Galácia beliekhez írt levélből, a 4. fejezetből, a 25. 26. verset. A 25. versnek csak a végét olvasom, hogy ne kelljen sokat magyaráznom. Tehát azt mondja a 25. vers végén, a mostani Jeruzsálem fiaival együtt szolgál, a 26. vers, de a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja. Ugye, tehát itt látjuk, hogy szembeállítja egymással a mostani Jeruzsálem, olyan állapotban akkor a szó szerinti Jeruzsálem volt, de beszél a magasságos Jeruzsálemről, mint az Isten megváltási műze központjáról, amely a részben a mennyben van, részben a földön van, és a kettő szoros összeköttetésben van egymással, és azt mondja, hogy a magasságos Jeruzsálem mindenkor szabad, ez mindnyájunknak anyja. Ugye, mint a hívő népnek a szimbóluma jelenik meg itt. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 22. versében pedig a következőt találjuk. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 26. versében. Ezt írja. Bocsánat, a 12. fejezet 22. versében. Azt mondja, hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez. A 23. vers, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyben, és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez. Ugye ezen a helyen különösképpen nyilvánvaló, hogy egybe foglalja a mennyei és a földi egyházat, ugye, amelyben Krisztus a fő, és a mennyei, egyesült mennyei és a földi egyház szimbóluma a magasságos Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem. És végül Jelenések könyve 21. fejezetében úgy találkozunk vele, mint amely a végső ítélet lezajlása, Jézus visszajövetele és a végső ítélet lezajlása után, és a föld újjáteremtése után, mint egy a mennyből a földre jön, így olvassuk a 2. versben, és én János láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Most tehát akkor jön a lényeges kérdés, hogy mi áll akkor, tehát összegezzük ténylegesen itt szemben egyházzal, egymással. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Bibliában Róma, mint az Isten megváltási művében szemben álló erők, mint az antikrisztusi erők szimbóluma és központja szerepel, Jeruzsálem pedig, mint a mennyei és a földi egyháznak, a hívő egyháznak a szimbóluma, mint Isten megváltási művének a központja. De legfőképpen azt kell látnunk itt, hogy itt két egymástól nagyon különböző egyház eszménnyel találkozunk. Ha most már elhagyjuk az ókori időket és a középkori időkhöz lépünk, akkor azt mondjuk, hogy e két szimbólum már a középkortól fogva a két ellentétes egyház eszményt képvisel, a Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, a magasságos Jeruzsálem, mint átvitt értelmű kifejezés, a láthatatlan hívő egyházat, ahol Isten jelenléte, Isten temploma van, Róma pedig az intézményesült egyházat, a földi egyházat. Most ahhoz, hogy megértsük a kettő közötti különbséget, röviden fel kell vázolnunk, hogy mi a bibliai egyház fogalomnak a lényege. Igyekszem ezt nagyon röviden tenni, és utána összehasonlítjuk a kétféle egyház eszményt,
végül nagyon egyszerűen és nagyon pontosan lehet látni a kettő közötti különbséget, és hogy tényleg vagy-vagy ellentéte áll fenn. Tehát a bibliai egyházfogalom lényegét a táblára is felírt igék alapján a következőképpen foglalhatjuk össze. Jézusnak az a kijelentése alapvető, amikor azt mondta, hogy Péternek, ugye miután megvallotta őt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, hogy én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ugye ebből a kijelentésből önmagában is kiderül, hogy Krisztus elgondolása szerint az egyház egy lelki valóság, mert ugye szó szerint Krisztusra nem lehet egy egyházat építeni. Tehát azt mondja, őre a belévetett személyes hitre, reá, mint Isten fiára épül ez az egyház, mint lelki valóság. Ugye most nem részletezném azt a klasszikus problémát, hogy ugye kire vonatkozik ez, hogy ezen a kősziklán. Tulajdonképpen ez a kérdés teljesen egyértelmű a Bibliában. Először is a görög szövegben itt nem egy szó szerepel, hanem kettő. Ugye a Péter névnél a Petrosz görög szó van, a kősziklánál pedig a Petra görög szó. Ha Jézus a kettőt azonosítani akarta volna, akkor egy szót használt volna. És a klasszikus görög nyelvben egyértelmű a két szónak a különbsége, noha az újszövetségi szótárak ma sokszor ezt nem tüntetik föl. Tudnélik, a Petrosz az egy darab követ jelent, egy nagyobb sziklatömbből leesett követ, a Petra pedig, az pedig egy hatalmas alapként használt sziklatömböt. Tehát a kettő között jelentésbeli különbség van. És ugye emlékezünk arra, hogy Jézus adta Péternek, aki később ugye olyan sok botláson ment át, hogy azért, hogy bátorítsa őt, és előre kifejezze a megbocsátását és a kegyelmét, és hogy mindezek ellenére hasznos eszköz lesz az Isten egyházában, a Kéfás, ugye a kőszikla nevet adta neki, de csak a kőszikláról levált kődarab értelmében. És amikor itt Jézus mondja ezt az igét, ebben igazából egy szójáték van, mert azt mondja, te Petrosz vagy, a te neved is kő, de én ezen a kősziklán, ezen a sziklatömbön, akit megvallottál a Jézus Krisztuson, építem fel az én anyaszentegyházamat. Ugye Augustinus vagy Ágoston nagyon találóan jegyezte meg ezzel az igével kapcsolatban, hogy Péter arra figyelmeztette, illetve Jézus arra figyelmeztette az elbizakodásra hajlamos Pétert, hogy önmagamon építelek fel téged, és nem önmagamat építem fel rajtad. Ugye? Ez volt a nagyon szellemes megjegyzése Ágostonnak, még egyszer elmondom. Tehát azt mondta, hogy önmagamon építelek fel téged, és nem önmagamat építem fel rajtad. Tehát ez volt tulajdonképpen a Jézus szójátékot alkalmazó kijelentésének az értelme. Hogy miért biztos, hogy ez az értelme azokon túl, amit eddig elmondtam? Ugye maga az új szövetség értelmezi félreérthetetlenül, illetve visszautal Jézusnak erre az igéjére. Péter első levele második fejezetéből idézem az igét, a harmadik verstől az ötödikig. Tehát Péter első levele második fejezetéből, a harmadik verstől az ötödikig, ahol a következőt olvassuk. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő és az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ugye mindenki észreveszi, hogy az Úr a kő, ő a becses kő, akihez járultatok, mondja, és azt mondja, hogy épüljetek fel, mint élőkövek lelki házzá. Szeretném, ha ezt a kifejezést tulajdonképpen megjegyeznénk. Ugye az újszövetségi egyház fogalom alkalmazza a templom hasonlatot az egyházra, de ezt lelki háznak mondja, és azt mondja, lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Az Efézusi levél második fejezete, 20. verse még gyorsabban felfedezhető, hogy Jézus igéjére utal vissza, és azt hogyan értelmezi, amikor azt mondja Pál apostol a keresztény gyülekezet tagjainak, hogy ti most már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és gyermekei az Istennek, akik fölépítettetek, most figyeljünk, a próféták és az apostolok alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ugye nem lehet félreérteni, tehát létezik a próféták és az apostolok alapköve, köztük Péter is kő és kőszikla, és a többiek is, a próféták és az apostolok is, lévén a szegletkő, ugye a nagy sziklatömb, a végső alap maga Jézus Krisztus.
Tehát ezek az ígék mind Péter első levelében, mind az Efézusiakhoz írt levélben egyértelműen Jézus igéjét értelmezik, maguk az apostolok, és ők így értették ezt, hogy a hívők lelki házzá épülnek föl, Krisztuson, mint kősziklatömbön, mint végső, a szegletkövön, és mint a proféták és az apostolok alapkövén. Ezek után szeretném folytatni az új szövetség egyházfogalom ismertetését azzal, hogy a Bibliában tulajdonképpen az egyháznak fordított szó egyszerűen azt jelenti, hogy az a görög szövegben, hogy eklészia. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy kihívottak. Tehát a mi magyar szavunk, hogy egyház, az rögtön egy épületet vagy egy szervezetnek a fogalmát sugallja, mert ugye egyház. Ráadásul még ez a fogalom is ott van a mi nyelvünkben, hogy anyaszent egyház. Rögtön hadd jegyezzem meg, hogy ilyen nincs az új szövetség görög szövegében. Tehát ott csak az eklézia szerepel. Tehát akárhányszor ilyet olvasunk a Bibliában, hogy anya szent egyház, mint például itt is a Jézus igéjében, ott nincs egy külön szó erre, csak az eklézia van ott is. A kihívottak, az elhívottak, semmi más. Tehát ilyen megkülönböztető kifejezés a Bibliában nincsen. Azon kívül az eklézia szót, a kihívottak szót egyaránt alkalmazza a Biblia egy hívő csoportra, egy gyülekezetre, a hívők egy gyülekezetére, és a hívők összességére. Teljesen egyformán, azonos értelemben, tehát ha úgy tetszik, gyülekezet és egyház, nincs alapvető különbség közte a Biblia fogalomvilágában. A Biblia hangsúlyozza azt, hogy ebben a lelki házban, ebben a lelki valóságban a fő mindenkor Jézus Krisztus. Ugye ezt nagyon sokféleképpen mondja a Biblia, talán most nem idézném az összes bibliai igéket, amelyek erről szólnak. Itt megtaláljuk, hogy Krisztus nem létesít hierarchiát az egyházban, hanem mindenki közvetlenül a fő alá van rendelve. Jellemző az a bizonyos test hasonlat, amivel a bibliai igék megvilágítják az egyházat, hogy ugye minden testrésznek megvan a feladata, minden testrész értékes, ugye mint hogy a testünkben mindennek megvan a funkciója, minden résznek, de a test minden részét közvetlenül a fő hangolja össze, a fő irányítása alatt áll. Ugye ezzel a hasonlattal fejezi ki a Biblia, hogy az egyházban Krisztus a fej, és az ő egyházának, az ő testének minden tagjával, minden részével közvetlen személyes kapcsolatban áll. Különösen nevezetes Máté evangélium a 23. fejezetének a 8. verse, amikor Jézus azt mondja, hogy ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, atyátoknak se hívjatok a földön senkit, doktoroknak se hívassátok magatokat, és akkor sorolja, hogy egy a ti atyátok az Isten, és egy a ti mestertek, és egy a ti doktorotok a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, mondja egyszerűen. Ugyancsak Péter apostol levele nagyon tanulságos, Péter első levele, 5. fejezetében az első és a 4. vers, amikor Péter így szólítja meg a keresztény egyház többi vezetőit, kérlek titeket, én a presbiter társ, hogy legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, és utána folytatja, nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És ha majd megjelenik a főpásztor, elveszitek a dicsőség hervadhatatlan koronáját. De tehát a Péter, ha vele kapcsolatos igéket úgy értelmezte volna, hogy ő a főpásztor, akkor bizonyára ezt, ha bármilyen szerény ember volt is, Krisztus igéje iránti engedelmességből képviselte volna. Péter azonban magát egy presbiter társnak nevezi, inti presbiter társait, hogy ne uralkodjanak a gyülekezetek, hanem mint olyanok legyenek, mint példaképei a nyájnak, és Krisztus nevezi meg főpásztornak, és majd a segédpásztorok elveszik az ő jutalmukat, ha hülyen szolgálnak, mikor a főpásztor megjelenik. Tehát ezek ugye félreérthetetlen kijelentések az új szövetségben. Ugyancsak emlékezzünk Jézus szavára, hogy azzal búcsúzott tanítványait, hogy ti veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Vagy Jelenések könyvében arra a képre, hogy Krisztus áll a gyülekezeteket jelképező 7 gyertyatartó között, és a tenyerén tartja a gyülekezetek angyalait, vagyis a gyülekezet lelki követeit, vezetőit. Tehát ő ott jár kell az egyház gyertyatartói között, saját maga visel gondot az egyházáról. A Jelenések könyve a 3. fejezetében Jézus azt mondja, hogy nála vannak a Dávid kulcsai. Ugye a Dávid kulcsai megint egy szimbólum a Bibliában. Tulajdonképpen azt jelenti, az ő egyházának kulcsai, az ő egyházának vezetése, fősége az ő kezében van. Nagyon fontos a Bibliában, a bibliai egyház fogalommal kapcsolatban az a megállapítás, hogy döntő szerepe van az ígének.
az Isten beszédének az egyház létrejöttében. Tehát ugye egyház a Biblia szerint ott van, ahol Krisztus jelen van, ahol Krisztusra, mint alapra épülnek a hívők, mint lelki ház, és ő jelen van köztük. Ugye Jézus ezt is mondta, ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. De Krisztusnak a jelenléte, vagy Krisztusnak a fősége mindig az ige által érvényesül. Mert a Krisztus nincs jelen közöttünk, az ige és a Szentlélek által. A Szentlélek is az igéhez vezeti a hívőket, mondja az írás. De János evangélium a 10. fejezetében mondja Jézus, az én juhaim hallják az én szómat és követnek engem. Tehát hogy lehet Krisztushoz, mint főhöz ragaszkodni, hogy lehet őt követni, hogy érvényesülhet a Krisztus eleven összeköttetése az ő egyháza tagjaival, úgy, hogy hallják az ő szavát, vagyis hallják az ő igéjét, és követik azt. Rendkívül fontos a Lukács evangéliumából idézett ige, ezt igazából bekeretezhettem volna, mert ez is kiemelkedő jelentőségű ige, ahol Jézus a következőket mondja, értesítik őt, hogy itt vannak az ő anyja és testvérei, és ez ad alkalmat Jézusnak arra, hogy a következő kijelentést tegye. Így olvasom Lukács evangélium a 8. fejezetéből a 21. verset. Az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Tehát nagyon fontos, igen. Tehát Jézus megmondja, hogy kik az ő házanépe, kik az ő családja, kik az ő egyháza. Azt mondja, az én anyám és az én atyám fiai ezek. Ugye mondja, a másik evangélium körülnézve a sokasságon mondja, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Megfigyelhető, hogy ugyanezzel a fogalommal találkozunk Jelenések könyvében is. Azt mondja például a 22. fejezet 9. versében Isten angyala, hogy én szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akik megtartják a könyv profétálásának beszédeit. És nyilván csak nem csak Jelenések könyve beszédeit, hanem egyáltalán az Isten beszédeit. És Jelenések könyvében x esetben találkozunk, ugye fölírtam az igéket a táblára, azzal a megfogalmazással, hogy János apostol azokat látja az Isten népének, akik mindent vállaltak az Isten. Összefoglalóan ezen a háttéren értjük meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Krisztus egyháza az az igazság oszlopa és erőssége a Földön. Ezt mondja Pál a Timóteushoz írt levélben. Tehát az igazság oszlopa és erőssége, mert azok alkotják, akik Krisztust úgy követik, hogy az ő beszédét, az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Így válik az igazság oszlopává és erősségévé. A korintusiakhoz írt első levél 2. fejezetének az első versét nem olvasom fel szó szerint, de ott egyértelműen olvashatjuk, hogy a benne szereplő szót egyháznak, gyülekezetnek egyaránt fordíthatjuk, hogy a hívő nép jelenti az egyházat. Tehát a hívő nép nem egy szervezet, a hívő nép az nem egy épület, illetve az egyház az nem egy szervezet, és az egyház nem egy épület, hanem az egyház egy hívő nép. Így mondja, a Krisztus Jézusban megszenteltek, az elhívott szentek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen a magukén és a miénken. Ezen a háttéren nem csodálkozhatunk azon, hogy a 16. századi reformátoroknak mi volt az egyház meghatározása. Olvasson például az ágostrai hitvallásból, amit Luther is aláírt. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Ugye egy szentségeken a keresztségre és az úrvacsorára gondolt, ugye, amit az evangélikus egyház megtartott. A következő mondat, amit szintén innét idézek, az egyház valójában a szentek és az igazán hívők gyülekezete. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy a reformáció ezen a téren is forradalmat idézett elő, mert ugye a középkori egyház felfogása az volt, hogy az egyház a hierarchia. Ugye a papság, az egyháznak a szervezete, ők az egyház. A reformáció teljesen felforgatta ezt az egyház fogalmat, és visszatérve a bibliai fogalomhoz azt mondta, hogy az egyház a hívők és a szentek közössége, ahol az evangéliumot helyesen tisztán tanítják. A Calvinnak a meghatározása egészen azonos, majdnem szó szerint azonos Lutherével, és nagyon érdekes az a megjegyzése az Institúció című művében, amikor azt mondja, hogy a régi apostoli hitvallást nem helyesen fordítják így, illetve nem helyesen idézik így, hogy hiszek az egy
szent anyaszent egyházban, tehát azt mondja, a latin in prepozíciót nem szabad ide tenni, hanem azt mondta, ez csak így helyes mondani, hiszem az egy szent anyaszent egyházat. Mert azt mondja, hinni csak Krisztusban szabad, az egyházat lehet hinni, tehát az egyház valóságát, vagy az egyházra szükség van, de az egyházban nem szabad hinni, hangsúlyozta Calvin az institúcióban. Tehát csak így helyes szerintje az apostol hitvallást mondani, hogy hiszem az egy szent anyaszent egyházat, nem pedig úgy, hogy hiszek az egy szent anyaszent egyházban. Most ezek után hasonlítsuk össze ezzel a római egyháznak a, ugye a középkortól fogva folyamatosan, tehát ugye a pápai egyháznak a létrejöttét ugye számíthatjuk a 4.-től a 6. század a kialakulásnak az ideje, és ettől fogva mind a mai napig itt egy merőben más egyházfogalommal találkozunk. Szeretném csak nagyon röviden bemutatni ezt az egyházfogalmat, és pedig úgy, hogy idézek a II. Vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium nevű konstitúciójából. Ugye a Lumen Gentium az azt jelenti, hogy a népek világossága. Jellemző ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak a sorrendje is, ugye itt is rend és hierarchia van, mint ami általában jellemző ez a római egyházra. Az első dogmatikai konstitúció az egyházról szól, szóval ez a hittételek feje. A második szól a szent liturgiáról, és a harmadik az isteni kinyilatkoztatásról. És az isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúcióban, ugye a Dei Verbum konstitúcióban is azt mondja, hogy az tulajdonképpen az Isten beszéde is alá van rendelve az egyháznak, mert így mondja szó szerint, ezt máskor is idéztük, azért nem idézem most hosszasabban, azt mondja, hogy az egyház mindenkori eleven tanító hivatalára van bízva, hogy az Isten írott és áthagyományozott igéjét hitelesen magyarázza, és annyira szorosan összetartozik ez a három, hogy egyik sem lehet meg a másik kettő nélkül. Tehát az ige nem állhat meg az egyház tanítóhivatala nélkül, amely azt hivatott magyarázni, és a szent hagyomány nélkül, amely vele együtt mértékadó és bizonyos. Tehát nem véletlen, hogy a legelső dokumentuma a II. Vatikáni zsinatnak, tehát hierarchikus sorrend a legelső és a legfontosabb az egyházról szóló konstitúció, és ezt mondja. Figyeljük meg ezt a nagyon világos logikát, és sajátos logikát. Azt mondja, a népek világossága Krisztus. Ugye mindenki emlékszik a hegyi beszédből, Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Tehát leszögezi ezzel összhangban a népek világossága Krisztus. Utána így folytatja, az egyház Krisztusban, ja még bocsánat, előbb még az előző mondatot is olvasom, a Szentlélekben összegyűlt zsinat sürgető óhaja tehát, hogy minden teremtménynek hirdetve az evangéliumot, minden embert megajándékozzon Krisztus világosságával, amely ott tündöklik az egyház arcán. Az egyház pedig Krisztusban, mint egy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Most tehát akkor nézzük meg itt, mi a logikai vonal. Krisztus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Ebből indul ki a tétel, de azt mondja, a Krisztus világossága az egyház arcán ragyog. Ez egy axióma. A Krisztus világosságát ezt az egyház birtokolja. És így folytatja, az egyház Krisztusban, mint egy szakramentum. Mit jelent ez, hogy szakramentum vagy szentség? Kegyelem közvetítő. Tehát az egyház kegyelem közvetítő, azt mondja, jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Ebből következik az, hogy az egyházon kívül nincsen tulajdonképpen üdvösség. Ezt félreérthetetlenül mondja a továbbiakban is, sokféle megfogalmazásban. A következőket idézem. Azt mondja, egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ez megint helyes tétel, de így folytatja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Megint itt van ez az axióma, hogy az egyház és Krisztus azonos. Tehát azt mondja, egyedül Krisztus az üdvösség útja, de ő számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözültehetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházban, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alakította meg a katolikus egyházat. Az egyház közösségébe azok épülnek be teljesen, akik Krisztus lelkét hordozva magukban elfogadják az egyház egész rendjét,
és az üdvösségnek az egyházban létesített minden eszközét, a hitvallás, a szentségek, az egyházkormányzat és az egyházi közösség kötelékei által, vagyis látható szervezettségén átkapcsolódnak össze Krisztussal. Tehát az egyház látható szervezettségén átkapcsolódnak össze Krisztussal, aki az egyházat, a pápát és a püspökökön át kormányozza. Most szeretném, ha itt világosan látnánk a különbséget, tehát a bibliai és a protestáns egyházfogalom és a római katolikus egyházfogalom között. A bibliai és a protestáns egyházfogalom azt mondja, hogy az egyházat azok hozzák létre, akiknek bensőséges közösségük van egyenként Krisztussal. Tehát akik egyenként ráépülnek, mint kősziklára, akiknek egyenként a fejjel, Krisztussal a fejjel közösségük kapcsolatuk van, ők hozzák létre az egyházat. A római katolikus felfogás szerint az egyház hozza létre a bensőséges közösséget az egyes hívők és Krisztus között. Ő az kegyelem közvetítő eszköz. Tehát nem tudom, értjük-e a különbséget, ugye, hogy az egyház hozza létre a bensőséges közösséget a hívők és Krisztus között, vagy pedig akik között létrejött a bensőséges közösség Krisztussal, azok hozzák létre egymás között az egyházat. Tehát a kettő között nagy a különbség. Szeretném idézni azokat a részleteket is a konstitúcióból, ahol azt a Krisztus helyettes szerepet nagyon erősen aláhúzza. Azt írja, a püspökök segítőikkel, az áldozópakokkal és a szerpakokkal együtt Isten helyett állnak a nyáj élén. A püspökök kimagasló és szembeszökő módon magának, Krisztusnak a szerepét töltik be, a tanítóét, a pásztorét, a főpapét, és az ő személyében járnak el. És hát idézhetném még tovább. Na most, tehát ebből azt láthatjuk, hogy a római katolikus egyházban óriási jelentőségű a tekintély. Ugye, mert az egyház az mindenkor Krisztusnak a tekintélyével rendelkezik. Az egyház megtestesül a hierarchiában, és az egyház Krisztus tekintélyével rendelkezik. A tévedhetetlenség dogmáján, ami a múlt század végén mondta ki az első vatikáni zsinaton, sokan megütköztek, pedig azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen ezt csak kimondták, de ez benne van, implicite benne van az egész római egyház fogalomban, hogy ez a végső axiomája mindennek, hogy az egyház tévedhetetlen. Ugye itt a biblikus és a protestáns felfogás szerint az Isten beszéde tévedhetetlen. Az Isten beszéde az alap. A római katolikus felfogás szerint az egyháza tévedhetetlen. A biblikus, a protestáns felfogás szerint a végső tekintély az ige, az Isten beszéde. Annyira, hogy Pál például azt mondja a Galácia beliekhez írt levélben, hogy ha mi, vagy akár mennyből jövő angyal mondana néktek mást, azon kívül, amely néktek hirdettetett, legyen átok. És dicséri azokat a hívőket, akik nem csak beveszik, amit az apostolok mondtak, hanem utána néznek az írásokban, hogy valóban úgy vannak-e. Ugye erre mondja Comenius azt, hogy a keresztény ember szabadság egy sajátos szabadság, mert tulajdonképpen semmihez a világon, azt mondja, se királyhoz, se úrhoz, se családhoz, semmihez nincs úgy alávetve, mint egyedül az Istennek és az Isten beszédének. Ez az ő sajátos szabadsága. Tehát ő minden mással szemben szabad, és a lelkiismereti meggyőződése szerint fogad, vagy nem fogad el valamit. Itt érthetjük meg, hogy miért mondja azt a Galácia beliekhezét levélben, hogy a magasságos Jeruzsálem szabad. Tehát a bibliai egyház, fogalom szerinti egyházban teljes szabadság uralkodik, ott a lelkiismereti szabadság abszolút alapelv. Ugye a világ megdöbbent, amikor Luther a Wormsi zsinaton ilyet mondott, amit egyszerűen hallatlan dolgot senki se tudta felfogni. Azt mondta, hogy mindent kész vagyok elismerni, de győzzenek meg Isten igéjéből. Minden tévedést belátok, de győzzenek meg Isten igéjéből, mert az én lelkiismeretem ehhez van kötve. Szóval egyszerűen, ahogy így mondjam, a világ megdöbbent. Mert hogy nem számít neki a császári tekintély, nem számít neki az egyházi tekintély. Egy egész birodalmi gyűléssel szemben azt mondja, hogy az én lelkiismeretem az Isten beszédéhez van kötve. És én itt állok, és másként nem tehetek, és Isten engem úgy segíjen, és mindent kész vagyok megváltoztatni, és beismeri, de az igéből győzzenek meg, mert az én lelkiismeretem egyedül ehhez van kötve. Ezt ma mi nem tudjuk egészen felfogni, hogy micsoda forradalom volt. Szóval ez egy hihetetlen szellemi és lelki forradalom volt, és hát ledöbbentek az emberek, egyáltalán ilyen lehetséges, mert ugye a középkort uralta az abszolút tekintély,
Ugye is a római egyházban ugye az abszolút tekintélyből következik az abszolút engedelmesség elve. Ugye nem tudom, látunk-e ilyet, ugye, hogy például egy papszentelési szertartás. Ugye a kis papok a papszentelési szertartáson teljesen fekszenek a földön, a teljes alárendeltség, a teljes engedelmesség kifejezéseként. Ugye az engedelmesség az egy magasztos erény, egy rendkívül magasztos erény, ugye a római egyházban, mert tévedhetetlen az egyház, az egyházat képviseli a hierarchia, a hierarchiának az igaz az Isten előtt kedve.

lelkiismerete szerint gondolkozik az egyházon belül, és nem esik szó a lelkiismereti szabadság elvéről felekezetközi vonatkozásban sem, hogy különböző lelkiismereti meggyőződéseknek tiszteletet kell adni. Tehát ez a két egymással nagyon különböző egyházfogalom. A római egyházban tulajdonképpen a római jog él tovább az egész egyház belső konstrukciójában. Például ugye egy friss dokumentum, a Dies Domini, az Úr napjáról szóló dokumentum, és ebből csak nagyon kis részleteket olvassuk, ugye ez egy részletkérdés, a vasárnap ünneplés. De figyeljük meg, csak a kulcskifejezésekre ügyeljünk, hogy tehát milyen eszközök legálisak a római egyházban. Azt írja, hogy az idők múlásával, amikor lanyhaság és hanyagság kezdett mutatkozni, kellett a római egyháznak kifejezetten megfogalmazni a kötelezettséget, hogy a hívőknek részt kell venniük a vasárnapi szentmisén. Legtöbbször buzdítás formájában tette, de olykor pontos jogi megfogalmazáshoz is kellett folyamodnia. Ez történt a különböző zsinatokon a IV. Századtól kezdve. 300-ban az elvírai zsinat nem a vasárnapi kötelezettségről, hanem három misemulasztás büntető jogi következményeiről szól. E részleges zsinati döntések magától értetődő módon torkollottak kötelező jellegű egyetemes szokásba. A kánonjogi kódex 1917-ben fogalmazta egyetemes törvénybe a hagyományt. Vasárnap és a többi parancsolt ünnepen a hívők kötelesek részt venni a szentmisén. Egy ilyen törvény rendes körülmények között súlyos bűn terhe alatt kötelez. Ezt tanítja a katolikus egyház katekizmusa is méltán. Gondolom, egy sereg kifejezés megütötte a fülünket, ugye jogi megfogalmazás, büntetőjogi követelmények, következmények, parancsolt ünnepek, súlyos bűn terhe alatt kötelez, és méltán. Tehát itt láthatjuk, hogy a római egyháznál egy intézményesült egyházfogalommal találkozunk. Az egyház az egy földi valóság, az egy földi ország, és az uralomnak az eszméje is földi és evilági. Tekintély elv uralkodik, engedelmesség kötelezettsége, és az eszközök is jogiak, és kötelezőek, és szankciók léteznek. A másik egyházfogalom az nem földi valóság, és nem földi uralom eszméje érvényesül, hanem ahogyan Krisztus mondta, hogy aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, és a szabadság elve érvényesül, ahogy mondja, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ott az Isten törvényének, Isten beszédének tekintélye van, de arról is azt mondja a Szentírás, hogy a szabadság királyi törvénye, vagyis az ember szabadon megfontolhatja, hogy akar-e neki engedelmeskedni, vagy nem. És az egyház lelki valóságánál a tekintély csak az Isten. Emberi tekintély nincs, a tekintély az Isten és az Isten igéje. Ez nem azt jelenti, hogy protestáns egyházakban nem történhet óriási visszaélés, és nem torzulhat el tökéletesen az egyház belülről, ugye, és szó sincs a bibliai egyház fogalomról, igenis tekintélyé válnak az ige helyett és Krisztus helyett, ugye, az egyházi méltóságok, és hát az engedelmesség kényszere alá vetik a hívőket, vagy az alájuk beosztott, hát egyházi szolgákat, ezt ugye mindenütt el lehet és mindenkor el lehet torzítani, de így áll szemben a két egyházfogalom. Tehát az egyik, amelyiket Róma képviseli, a másik pedig, amelyet az eszményi Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, az új szövetségi Jeruzsálem, a láthatatlan egyház, a hívő egyház, amellyel a Bibliában találkozunk. És végül még annyit szeretnék megemlíteni, ugye, hogy a római egyháznál a földi valóság, tehát, hogy nem lelki valóság az egyház, hanem intézményesült földi valóság, és ennek megfelelő az egész szerkezete és az eszközök, és az uralkodás is földi módon történik. Ezzel összhangban azt se felejtsük el egy pillanatra, hogy a római egyházhoz hozzá is tartozik az evilági földi hatalom, a terület is, és az államfői hatalom is. Ugye? Tehát ez is az intézményesült földi valóságot ennyire kifejezi. Ugye bizonyára mindjárt tudjuk, hogy a 8. században született meg a pápai állam, ugye, amely először ugye lelki, abszolút lelki tekintélyé lett, Róma püspöke, azután pedig megszületett a területtel rendelkező középkori feudális viszonyokra gondolkozunk, az állam is. És bizonyára hallottunk ugye, a konstantini adománylevélről, amiről ma ugye a római egyház egyháztörténésze is egyetemlegesen elismerik, hogy középkori hamisítvány volt, amit ugye a pápai állam létezett.

0: létrejöttének az igazolására készítettek. És ez az az álkonstantini adománylevél, ami egyébként most a Szegeden egy történész tanszéken, ezt le is fordították, egy kis füzetben kiadták, úgyhogy magyarul is hozzáférhető ez a konstantini adománylevél, a pontos szövege. És ebben ugye egy olyan adománylevelet készítettek, amely a történelmi valóságtól eltérően, ugye ezt rögtön akkor nem léptették életben, később hivatkoztak rá, nem a frankok juttattak nekik területet, hanem már Konstantin császár úgy rendelkezett, hogy a császári jelvényeket nyugaton Róma püspökének adja. Ugye egy ilyen legendás alapon indul, hogy Róma püspöke leprából meggyógyította Konstantint, és ezért hálából Konstantin a császári jelvényeket és a világi hatalmat az egész nyugat-római birodalom felett Róma püspökének adta. Tehát ugye itt van az intézményesült földi hatalom, amely ugye területet és országot szerez magának, és az uralkodók sorába lép be. Amikor ugye aztán a modern időkben elveszítette a pápai államot a római pápaság, ugye mert jöttek a felvilágosodás eszméje, jött Olaszország egyesítésének az eszméje, a Garibaldi féle szabadságharc, létrejött a független olasz királyság, és a pápai állam megszűnt, akkor egy darabig ugye nem létezett pápai állam. 1929-ben azonban ez volt a legfőbb, a legsarkalatosabb kívánalom, amikor a pápasság kiegyezett ugye Mussolinivel, az olasz állam akkori fejével. Ez volt a legsarkalatosabb kívánalom, hogy ha csak egy mini kis területet is, de mindenképpen országot kapjon, tehát a földi hatalomnak a szimbóluma, ugye az alapja is meglegyen, egy terület, és hogy szuverén államfőként ismertessék el Róma püspöke. És ezen az alapon történt a kiegyezés 1929-ben. Tehát ez is aláhúzza azt, hogy létezett pápai állam, és a modern időkben is 1929 óta létezik megint csak egy kis területi, de valóságos állam, amelynek a feje szuverén államfő, hogy itt egy intézményesült földi valóságról van szó. Ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy az eszközei is földiek, és az alapeszmé is teljesen a földi uralom, a földi ország igazgatásának az alapeszmével azonosabb. A bibliai egyház fogalom viszont az Isten országa törvényeit és az Isten országa alapelveit érvényesíti. Most már valóban befejezésül még tényleg csak szinte két mondat. Miért mondhatjuk azt, hogy ez vagy a ma emberének? Nézzük meg azt, hogy ma az emberek újra tekintélyre áhítoznak. Ugye a középkori elleni nagy, középkori egész szellemiség elleni nagy lázadás történt ugye a felvilágosodás korában, és hát fölröppent a szabadság eszméje. És Amerika és Nyugat-Európa még mindig az abszolút szabadságnak eszméjét tartja a legfontosabbnak, és óriási kultusza van a szabadságnak. De a világ már fordul, észrevehetően fordul, mert ugye a világ szétesőben van, és iszonyatos, megoldhatatlan problémák vannak, és megint a tekintélyelvűség felé fordul a világ. Tehát ugye mindnyájan hallottunk erről, ugye, hogy a globalizáció azt is maga után vonja, hogy egységes világvallás, egységes világetosz, és egyház és állam szétválasztása tendenciának meg kell fordulnia, egyház és állam együttműködésére van szükség. A Jelenések könyve ezt ilyen egyszerűen mondja, hogy olyan szintig fog fejlődni az intézményesült földi egyház tekintélye és befolyása a világ felett, hogy az egész föld csodálva követi. Ugye ez klasszikus kifejezés Jelenések könyve, az egész föld csodálva követi. Tehát mindenki válaszút elé kerül, hogy most ezt a tekintélyt fogadja el, mert ismétem egy tekintélyelvű világba lépünk be, vagy pedig kitartam mellett, a szabadság mellett, hogy egyetlen tekintély létezik, az Isten és az Isten beszéde. Tehát itt mindenki valamilyen állásfoglalásra fog kényszerülni ezzel a roppant egyházi tekintéllyel kapcsolatban, amely egyesül a többi egyházakkal és vallásokkal bizonyos szinten és bizonyos formában, és megtestesíti az abszolút egyházi tekintélyt. Tehát itt minden embernek megfontolásra, minden ember esetében megfontolásra várnak ezek a kérdések. Hát én itt fejezem be ezt a nem könnyű témát, és köszönöm a türelmet, és a, hogy figyelemmel kísérték végig. Akkor a viszontlátásra 2 hét múlva, még szeretném említeni, hogy én Reisinger Jánost már agitáltam, hogy már ma vegye át, de azt mondta, hogy nem tudja még egészségi állapota miatt ilyen hosszan állni, nem vállalkozik rá, de lehet, hogy már a következő alkalommal vissza tudja venni az előadásokat. Akkor egy rövid idő múlva a beszélgetés. Először is azt szeretném válaszolva a kérdést, tehát az volt a kérdés, hogy ha ez ennyire világos vagy egyértelmű, hogy a római egyházon belül, most már hat fogalmazom én így, miért nem támadnak időnként személyek vagy mozgalmak, ugye, akik hát ezeket a gondolatokat felvetik. Hát először is azt válaszolnám, hogy hát támadtak, mert végül is hát középkortól kezdve minden reformmozgalom a római egyház kebeléből támadt, ugye. Hát ha most azt nézzük, a nagy reformátorok, ugye sorba Wycliffe, 14. században Angliában oxfordi egyetemi tanár volt a római egyház papja. Hus János, prágai egyetemi tanár volt a római egyház papja. Luther Márton szerzetes volt szintén a római egyház papja. Tehát ugye a reformációs mozgalma kivéve a valdenseket, ugye, amely egy eredeti alapon történt, az összes többi reformációs mozgalma a római egyház kebeléből indult. Tehát ugye felmerültek ezek a gondolatok. Na most azt szeretném mondani, hogy nagyon érdekes, ugye eleve az egy külön tanulmány lehetne, hogy a 16. században bámulatos volt, hogy mint a tapló olyan fogékonyak voltak az emberek azokra az eszmékre, ugye, amelyeket a németországi, a svájci, a franciaországi reformáció fölvetett. Hát Magyarország például ugye 1517-ben kezdődött a reformáció, és már pár év múlva, ugye már 1522-ben Magyarországon törvényt hoztak, hogy a luteránusok mind megégetendőek. Tudnilik voltak. És olyan híreket, olyanokat olvasunk a korabeli irodalomban, hogy a kocsmákban luther iratait olvasták és vitatták. Szóval futó tűzként terjedt tényleg. Most ma az emberek nem ilyen fogékonyak ezekre a kérdésekre. Szóval egyáltalán annyira, szóval sajnos azt kell mondom, hogy itt a protestantizmus óriási mértékben felelős ezért, a protestantizmus lelki hanyatlása, mert nem tartotta elevenen úgy az Isten igéjét és azokat az eszméket, amelyeket a reformátorok egykor ugye felvetettek. Tehát ma a római egyházzal szemben, tehát alternatív eszmeiség tulajdonképpen nincs. Vannak katolikus hagyományok és vannak protestáns hagyományok. De nem képviseli a protestantizmus úgy, mint korábban azt, hogy a bibliai elv, ugye, az egyedül az Isten igéje tekintély. Szóval ezek a kérdések abszolút nem állnak így ilyen világos ellenpontokként szemben egymással. Most a római egyházon belül azért mindig vannak, voltak és vannak emberek, akiknek ezek a kérdések felmerülnek. Az pedig, ami elhangzott, ugye ma, hát olvassák sokan a Bibliát római egyházon belül, ugye ajánlott is a Biblia olvasása, és miért nem jutnak mégis bizonyos gondolatokhoz. Azt kell mondanom, hogy nem nehezen tudjuk érzelmileg beleélni magunkat abba, hogy ha valaki igazán buzgó római katolikus hívőként nő fel, vagy annak az egyháznak a papjaként, szóval ő benne annyira belé idegződik az egyház tévedhetetlensége, hogy még ha az egyházban akármilyen hibák vagy botránkozást okozó dolgok voltak a történelemben vagy a jelenben, az akkor is a Krisztus világossága fénylik az egyház arcán, és az egyház szent és sérthetetlen, és az engedelmesség az egy keresztény erény. Tehát, hogy így mondjam, nem, ezt a korlátot nem lépi át, szóval akármit olvas, ezt a korlátot nem lépi át, hogyha ez olyan nagyon-nagyon erősen van benne, kivételes személyiségektől eltekintve. És ezt nagyon megértően kell kezelni, hogy itt tényleg csak a Szentlélek és az ige hatalma az, amely ezt a gondolkozásmódot módban valahogyan bele tud világítani, hogy az ember meglássa, hogy ténylegesen a bibliai gondolatrendszer más, az egy alternatív gondolatrendszer a római katolikus egyház egész eszmeiségével szemben. Hát ennyit tudok mondani, tessék. Kicsit lehetne hangosabban, hogyha lehetne kelljen a hozzászólva. Ha
1: ennyire egyértelmű különbség van, akkor hogy tud felmaradni?
0: Nagyon jó kérdés. Hogy akkor miért tud felmaradni? Én nem azt szoktam mondani, hogy én soha nem hiszem el, hogy az emberek csak a szabadságot szeretik. Szerintem az emberek legalább olykor a szabadságot szeretik, vagy egyesek a szabadságot szeretik, de az emberek legalább annyira szeretnek kényelmesen alárendelni magukat. Legalább annyira szeretik. Szóval az emberben a hagyományokban való kényelmes megmaradás és a tekintély elviség követése az legalább olyan erős. És ne felejtsük el, hogy a római egyháznak éppen azért, mivel az egykori római birodalomnak az örököse a jogrendszerében, a hatalmi struktúrájában kétségtelenül bámulatra méltóan tökéletes, ugye a szervezésben, a hatalomkoncentrációban. Ugye a Dániel könyve 8. fejezetben, nem tudom, ki figyelt fel ezekre, ugye, hogy hihetetlen módon tud értelmezni dolgokat, szóval a beszédben is, és az értelmezésben is. Ugye például a római egyház például hogy tudja fenntartani a tévedhetetlenség dogmáját úgy, hogy közben modernizálódik. Úgy, hogy a római egyházban soha nincs felülbírálása valaminek, de létezik az átértelmezése. Ugye, tehát ez, hogy mondjam, ez egy külön nyelvi bravúr. Szóval direkt lehetne ilyen nyelvi szempontból elemezni sok dokumentumot, amikor komoly változás történik valamiben, de azt mégis igazolja, hogy ez ugyanaz, és az tévedhetetlenül megmaradt, ez csak átértelmezés. Tehát ez az igen nem gondolkozásmód, szóval, hogy ne elégítsék ki az embert ezek a szép szavak, ezek a definíciók, ez a maga nemében tökéletes konstrukció, hanem végül egy éles logikával nézze abban, hogy most hogy van az igazság, és egyből hogy lesz 2, 3 és 4. Nagyon kevés ember gondolkodik így, és veti alá ilyen gondolkozásmódnak ezeket a dokumentumokat. Tehát fantasztikus a tanbeli felépítés, a kidolgozott tanítás, ugye a tanítóhivatalnak a működése, zseniális a szervezet, a hatalomkoncentráció, az összeköttetés. Tehát ezekkel nagyon-nagyon lehet fönnmaradni. Nagyon lehet fönnmaradni. Tessék? Egyrészt hatalmi kérdés, azt hiszem, mert megkérdezném, hogy voltak az emberek képesek elfogadni mondjuk a kommunizmus idején, ugye, azokat az eszméket. Hát hogy voltak képesek, ugye, meg betörni. Szóval, ha hatalomra kerül az emberekben, ott van, akik nem igazságkeresőek, az értek és az alkalmazkodás. Tehát, ha egyszer megszűnik az állam és az egyház szétválasztása, és valóban hatalmi szövetségessé válik a római egyház államról államra, az emberek tudata olyan szépen fog átalakulni, és az alkalmazkodás ugyanolyan szépen meg fog történni, mondjuk, mint ahogy az ateista és kommunista államhoz alkalmazkodtak tömegek részéről. És azért ne felejtsük el, hogy azért nem csak alkalmazkodás lesz, ezért itt a Biblia beszél, hogy a részegítő tanokról is ilyen kifejezést használ, ugye? Tehát amik önmagukban elbűvölőek és tetszetősek. Ugye? Ne felejtsük el, a római egyház roppant erőfeszítéseket tett a modern értelmiség megnyerésére, és nem is eredménytelenül, mert szóval annyira csillogó és ragyogó köntösbe tudott önteni eszméket. Tessék? Tehát ugye a művészi forma akár beszédben, akár építészetben, akár képzőművészetben, ugye, tehát, hogy így mondjam, szép öltözetben, ami eszmeileg nem áll szilárd talpakon, ugye, és az igazság kritériumnak nem felel meg, az is nagyon könnyen eladható és bevehető. Ezt sem látja, ugye például mondjuk Magyarországon is, ha nézzük a pillanatnyi anyagi helyzetet, hogy ilyen iszonyatosan elszegényedő rétegek, borzalmas, ugye most még ez az árvíz hozzá, emberek talpra nem tudnak állni. Ugyanakkor ugye az egyházi követelések olyan iszonyatos milliárdok, ugye az állam részéről, de tökéletesen beveszi a társadalom, el lehet ezt fogadtatni, hogy igen, ide kell adni, mert ez a legfontosabb, mert ők fogják átnevelni az embereket és jobbá tenni, és majd hosszú távon ez megtérül. Tehát ugye az emberek ezt nem gondolják végig. Szeretném megemlíteni, van egy nagyon szellemes gondolata, erről jutott eszembe, amit tetszett mondani, hogy nem tudom ki ismeri ezt, a Paolo Ricca, Péter és a pápaság a mai ökumenikus párbeszédben. A bibliaiskolák közössége is kiadta, de eredetileg a református sajtóosztály adta ki. Ez egy valdens lelkésznek az írása, hogy még csekély számú valdens ma is létezik a református egyház egy tagozataként Itáliában. Na és ez a Paolo Ricca azt írja, hogy ugye a római egyház lényege, hogy a pápa Krisztus helyettese, ugye az egyház Krisztus helyettese egyáltalán, aki megtestesül a pápában, tehát pápa reprezentálva az egyházat Krisztus helyettese. Azt mondja, hogy ez korrekte, ez a tétel, ezt nagyon egyszerűen meg lehet ítélni abból, hogy próbáljuk behelyettesíteni a valódi Krisztust. Ha ez a helyettesítés, ez a próba működik, hogy elképzeljük az evangéliumok Krisztusát, a názáreti Jézust, hogy beül a pápai székbe és teszi mindazt, amit a pápa tesz, akkor ez korrekt. Ha ezt a próbát elvégezve nem tudjuk elképzelni, hogy a názáreti Jézus ugyanazokat a funkciókat tegye, ha ez egy teljes lehetetlenség a gondolataimban, akkor valamit nem stimmel az azonosítás körül. Ugye ez szellemes és egyszerű gondolat, hogy egy ilyen állításnak, hogy helyettes, el kell végezni a próbáját. Be tudjuk-e a názáreti Jézust helyettesíteni? Be tudjuk-e ültetni a pápai székbe, és elképzelni mindazokat a dolgokat úgy és oly módon teszi? Ők is haláltatták Jézust.
1: De ugyanakkor, bocsánat, hogy erről beszélek, és ez egy nagy kérdés, azért a pápának van a pozitívet, amit el tudok fogadni. A bizonyos életvédő kijelentései, tehát nem lehet talán, nem tudom, hogy megtévesztőek, de én, mint ember, bizonyos megnyilatkozást ez el tudom fogadni. Tehát valahova azért valami beírjuk a gondolatban.
0: Igen. Na hát ugye természetesen nagyon, szóval figyeljük meg, sokszor beszédekben mondjuk nagyon szép általánosságok hangzanak el, de alapvetően általánosságok. Ugye ez hogy így mondjam, ez hozzátartozik, ugye egy kicsit, hát ugye nehéz a szívem, én most nem tudom, igazán nincs itt valaki, aki a római katolikus egyháztag, és meg ne sértsem a hitében vagy a meggyőződésében, de szóval azért emlékezzünk azzal, amit a római levél 8. vagy a Dániel könyve 8. fejezetéből olvastunk, hogy szerencsés, éles értelme által szerencsés az álnok az ő kezében, álnoksága kezében. Ugyanott azt mondja, hogy földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. Én mindig megdöbbenek ezeken a megfogalmazásokon. Micsoda kijelentés ez, hogy az igazságot jó szerencsével vetni a földre meg. A szerencsés az álnoksága kezében. Tehát ugye a Biblia mond ilyet, hogy most mutatunk arra, ugye, hogy a Biblia szerint démonikus hatalom áll a hátterében, és ugye már Babilonnal azonosították az őskeresztények is, és mindig azt mondja, hogy nagy ereje van, de nem a maga ereje által, és nagy okossága, de nem önmaga által. Hát azért a Biblia ugye azt mondja, hogy Sátán is beöltözik világosság angyalának, azt mondja, nem nagy dolog, ha az ő szolgái is beöltöznek világosság angyalának. És van egy nagyon szellemes hasonlat, ezt én Ellen Gould White-nak a Nagy küzdelem című könyvében olvastam, azt írja, hogy azt mondja, ne felejtsük el, hogy a mérget mindig jó adag egészséges étellel szokták összekeverni, hogy az emberek bevegyék. De akármennyi egészséges ételt teszünk a méreghez, nem fogja hatálytalanítani a méregnek a méreg természetét. De azt hiszem érthető ez a hasonlat. Tehát nyilvánvaló, hogy éppen így találkozunk, ugye? Tehát nem egy primitív téves irányzatról van szó, hanem egy művészi szintre emelt dologról, ugye, az állogság szerencsés alkalmazásáról. És erre szeretném mondani, hogy erről a világért ne higgyük azt, hogy most mondjuk például mondjuk a pápa személyében ő mondjuk egy csaló, vagy egy embereket akar megtéveszteni. Ugye itt mindenki egy történelmi gépezetnek a tagja. A Biblia ugye azt mondja, hogy ha az ember nem fogadja be az igazság szeretetét, a téveigés ereje alá kerül. Ugye ez egy fontos, hogy nem fogadja be az igazság szeretetét, téveigés ereje alá kerül. Erre nem azt akarom mondani, hogy Isten a bíró, ugye, hogy neki volt-e alkalma az igazság szeretetét befogadni, vagy nem, ugye ezt nem akarunk egyes embereket megítélni, de tény, hogyha az embert az igazság igéje nem szabadítja föl belülről, akkor a téveigés ereje uralkodik rajta. Ugye most ő azt az Isten hogy ítéli meg, hogy a Biblia mindenkinek hozzáférhető, és végül is a Bibliából sok mindenre rá lehet jönni, ha az ember enged a Szentlélek késztetéseinek. Hát ez az Isten dolga, hogy egyes emberekre lebontva ugye ezt megítélje.
1: És a Szentlélek működése az egyházban, a katolikus egyházban, hát végül is rendetek karitatív tevékenységük.
0: Hát hogyne. És abban vannak őszinte, igen őszinte emberek, hát van rengeteg igazán őszinte hívő ember és őszinte papa katolikus egyházban, akik szívük őszinte indítékából tesznek jót, hát világos, hogy vannak. Ugye bizonyos értelemben fogjai egy gondolkozásmódnak, egy történelmi rendszernek, de ez nem azt jelenti, hogy az egyes emberekben nincs igazán jó, vagy nem érintette meg őket a valódi kereszténység adott esetben. Úgyhogy például egy közelmúltban például beszélgettem egy katolikus nénivel, egy nagyon világos fejű asszony, 70 felé jár, és ő most fedezte fel úgy magának a Bibliát, vidéken találkoztam vele is, és mondja nekem, hogy neki mennyit segített most, hogy a Biblia elfogadásában, hogy neki volt egy ilyen, hát egy lelki gondozó papja még fiatal korában, és hát akkor ő valaki nagyon agitálták, hogy ő apáca rendbe lépjen be, mert nagyon buzgó hívő volt, és hát ő nem, azért azt gondolta, hogy nem ő családot akar, és akkor az illető szinte megfenyegette, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és őnek igenis ez az elhívása is. Lépjen be az apáca rendbe, és elment ezzel a lelki gondozó paphoz, és hát elmondta neki, mit mondtak. Azt mondja, hát ezt meg kitalálta ki. Azt mondta, el ne higgye, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Az sem biztos, hogy a római egyház az igazi egyház. Lehet, hogy a református egyház is igazabb egyház. Ugye egy idős pap volt, nem hozta nyilvánosságra nézeteit, ugye, de ilyen gondolatok voltak benne. Ugye ez csak a jó Isten tudja, hogy van. Vagy például ugye volt a 19. század elején egy Lacunza nevű pap, jezsuita szerzetes volt. Kiutasították akkor, ugye ez volt, hullám volt Chiléből a jezsuitákat, és akkor ő Olaszországba ment vissza, ott élte le az élete hátralévő részét, és egy darabig az egyházatyákat kutatta, mint hát ilyen talajvesztett munkanélküli klerikus, aztán rátért a Bibliára, és írt egy fantasztikus könyvet, azt a címet adta neki, hogy a messiás eljövetele dicsőségben és fennségben is. Hát azzal kezdte, hogy a papok porolják, kérleli a paptársait, hogy porolják le a Bibliájukat. És akkor hát sok-sok mindent ír fantasztikusan a könyvben is. Kéziratban terjedt, lefordították egy sereg nyelvre, új protestánsoknak hívták a követőit. Ő maga csak álnéven merte megjelentetni a művét, és aztán meghalt, mielőtt aztán utána ugye ki. Tehát mindig voltak ilyen személyek, és egyiknek több hatása volt, másik kevesebb, de hát ezeket mind a Jóisten tudja, ezeket a dolgokat. Magunkért felelünk végül is. Hát ha nem bennénk rossz éve, mára én rekeszteném be, mert ma nekem van még egy kis feladatom, és akkor legközelebb majd nem fogunk sírni a beszélgetéssel. Jó, és ha valakiben maradt volna kérdés, akkor kérem, hogy legközelebbre őrizze meg, és akkor fel lehet tenni.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat így együttesen is, a mi mai szombatnapunkon. Testvéreim, keressük meg az igét, amit olvassunk el együtt, és amiről szeretnék veletek együtt gondolkodni az Isten tiszteletünk keretében. Ez János Evangélium a 19. fejezetében olvasható. János Evangélium a 19. fejezetéből szeretném olvasni az igét a 28. verstől a 30. versig terjedően. János evangéliuma 19. fejezetéből a 28. verstől olvasom az igét a 30. versig. Ezután, tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta, szomjúhozom. Volt pedig ott egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltöttek meg ecettel, és izsópra tették azt, és odavitték az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét kibocsátotta az ő lelkét. Testvéreim, Jézus egész életére jellemző volt az, és elmondható az, hogy felesleges beszéd és hiába való szó nem hagyta el az ő száját. Aztán különösen az ő szenvedés történetében a kereszten, amikor érettünk fájdalmak férfia lett és betegség ismerője, különösen elmondható nyilván a mély lelki és fizikai szenvedések miatt, hogy az ő beszéde kevés volt, de az a néhány szó, ami elhagyta Krisztus ajkát, az igen mélységes, és ugyanakkor nagyon nagy örömhírt is tartalmaz számunkra, különösen ez, amit most itt felolvastunk. János apostolra, János evangéliumára általában elmondható az, hogy kiegészítő jelleggel szól Jézus egész életéről szemben a másik három evangéliummal, és ez elmondható erre a részletre is, ami tanulunk meg a másik.

hogy elvégeztetett. Ez mit jelent nekünk, és milyen örömhírt tartalmaz számunkra? Nagyon jelentős és mélységes kijelentés volt ez Jézus részéről, az a harc, amit ő vállalt az élet ellenségével szemben, az lezárult. Az a küzdelem, aminek a kimenetelétől minden egyes ember, bűneiben elveszett ember sorsa függ, ez lezárult, és győzelemmel zárult le. Jézus kimondta azt, hogy elvégeztetett. Jézus mindvégig kitartott ebben a küzdelemben, és győzött, és ez győzelme ez nem jelentett mást, mint azt, hogy beteljesítette Jézus azt az ígéretet, amit ő maga adott Ádámnak és Évának közvetlenül az első elbukás után, és ezt az ígéretet mindannyiunknak megadta. Tudni, Jézus ott nem csak azt fogalmazta meg, hogy ő ellenségeskedést szerez majd minden egyes emberben, a gonosszal szemben, hogy az ember ne törődjön abba bele, hogy fogságba került, és ő ebből a fogságból maga nem tud kijönni, hanem adjon helyet az Isten munkájának, az Isten megbékítő munkájának, és az Isten ellenségeskedést szerző munkájának a gonosszal szemben, hanem ott Jézus azt az ígéretet is megfogalmazta, hogy valaki el fog jönni majd, és azt a kígyót, a kígyóban megjelenő és munkálkodó ellenséget le fogja győzni, akit az ember magától legyőzni nem tud. Beszélgettünk a korábbi egy órában a bűnnek a hatalmáról, hogy a bűn mit is okozott az emberben, már Ádám és Éva esetében. És testvéreim, lássuk meg azt, hogy Ádám és Éva is által, ami mindannyian a bűnnek olyan fogságába kerültünk, amiből magunkból kimenekedni nem tudunk. És ezért volt hatalmas ígéret az, amit ott a megváltó megfogalmazott, hogy eljön majd valaki, aki legyőzi az ellenséget. Nem az történt egyszerűen, hogy majd Ádám és Éva okul ebből az elesésből, és egyszer csak eldöntik, hogy mi mostantól az Istennek szolgálunk, mi mostantól majd belátjuk azt, hogy rosszat cselekedtünk, mostantól mi majd megváltoztatjuk magunkat, mostantól majd más lesz a kapcsolatunk az Istennel, eddig ugyan féltünk tőle, de most már nem félünk. Mostantól hibáztattuk egymást, de most már nem hibáztatjuk. A bűn miatt igaz, hogy nem tudunk már szeretni, de majd most összeszedjük magunkat, és majd szeretni fogunk. Az ember attól kezdve, hogy Sátán megszerezte az uralmat mindannyiunk élete felett, ettől kezdve az ember nem azt csinálja, amit szeretne, és nem azt csinálja, amit akar, hanem azt csinálja, amit az ellenség akar. És Jézus ezen a ponton állt a mi helyünkbe, és ezen a ponton töltötte be azt, amit ő maga megígért, hogy ő majd azokon a pontokon fogja megszerezni a győzelmet az embernek, amely ponton azt ő elveszítette. Nagyon nagy volt ez a harc, nagyon nagy volt ez a küzdelem, Krisztus születésétől egészen a keresztfáig, a keresztfának haláláig, egészen addig a pontig, amíg Jézus ezt kimondta, hogy elvégeztetett és beteljesedett, és ez az ígéret meglett, és én meg tudtam adni ezt az embernek. És valóra tudtam váltani azt az ígéretet, hogy legyőztem az ellenséget. Egészen addig a pontig igen heves volt ez a küzdelem. Sátán Jézus nyomában loholt az életének minden pillanatában, fizikailag is meg akarta őt ölni. Hát hányszor akarták már jóval korábban a zsidók elpusztítani Jézust, és az atya megvédte őt, mert Jézusnak hányszor el kellett azt mondani, hogy nem jött el még az én órám. Hányszor kellett az életének a körülményeire úgy vigyázni, nehogy korábban történjen a kereszthalál, még azelőtt, mielőtt az ő szolgálatát betöltené. Sátán ugyanakkor nem csak az életére tölt Krisztusnak, hanem szerette volna azt is bebizonyítani, amit minden egyes földre született ember életében bebizonyított, hogy ő az Úr. És az ember azt csinálja, amit ő mond. Az embernek azt kell cselekedni, amit az élet ellensége diktál. Ezt szerette volna Jézus életében is megmutatni. És döbbenetes.

lehetett a kudarccal való szembesülés Sátánnak, és ez még elszántabbá és még elkeseredettebbé tehette az ő küzdelmét. Tudnélik, Jézusban egy olyan valakivel és egy olyan személlyel találkozott, akit amikor megkísértett először, megkísértett harmadszor, megkísértett ötödször és századszor, azt a választ kapta, hogy nem. Hogy nem. Milyen elszántá tehette ez Sátánt, hogy addig nem zárulhat le Jézus élete, míg az ő életében is azt nem bizonyítja be, hogy ő az Úr, és neki engedelmeskednie kell Krisztusnak is. Nagyon nagy volt ez a harc, és Sátán nem válogatott az eszközökben. Ez a legnagyobb csata volt, ami az egész emberi történelemben csatának mondható, mert minden oldalról megtámadta Sátán Jézust, és minden lehetséges eszközt megragadott arra, és felhasználta arra, hogy Jézus életében is bebizonyítsa azt, hogy ő az Úr. És nem csak azzal az eszközzel élt, hogy Jézus is magába fogadta és felvette a mi természetünket, hogy Jézus is megkísérthetővé vált, hanem a külső körülményekben is, ahogy a zsidókat felszította, fellázította, és gyűlölettel, és ellenségeskedéssel, és haraggal, gyilkos szándékkal töltötte meg, ugyanakkor az emberek hálátlansága, a tanítványok nehezen értése, ez mind-mind eszköz volt az ellenség kezében, hogy vajon meg tudja-e törni Krisztust? Vajon meg tudja-e törni azt az elszántságot és azt az odaszánást, hogy Jézus azért jött, hogy az ellenséget legyőzze, értünk, hogy nekünk ez vigasztalás lehessen, és ez nekünk bátorítás lehessen, hogy van szabadulás, és van kiút ebből a fogságból. A vádolásoknak a hihetetlen lelki terhe, a kínszenvedésnek a nagysága fizikailag és lelkileg, és még ott a kereszten is ott nyilatkozott meg Sátánnak a cinizmusa, amikor az egész tömeg azt kiáltotta, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és majd hiszünk neked. Sátán mindent megmozgatott, ami az eszköz tárházában elérhető volt, hogy Jézus életében is bebizonyítsa azt, hogy ő az Úr, és Krisztus is engedelmeskedni fog neki. És ezért igaz a vádolás, és igaz a hazugságnak minden ereje, ami által Sátán gyakorolja hatalmát a Föld, a világ felett, és mindannyiunk élete felett. Döbbenetes figyelem kísérhette Jézus életét a menny részéről, hogy vajon feladja-e az Isten fia valamikor is ezt a küzdelmet. Vajon megtörik-e Krisztus odaszántsága, Sátánnak a hihetetlen hatalma és ellenségeskedése ennek a terhe alatt. Vajon valamikor is kimondja-e Jézus azt, hogy én ezt már nem csinálom tovább, mert ez túl nehéz és túl sok. Elképzelni nem tudjuk ennek a fizikai és ennek a lelki terhét, amit Jézus hordozott érettünk, mert ő önként jött, ő önként elhatározta azt, hogy neki megér ennyit, hogy bennünket megmentsen, és a világot világossággal árassz el, és felnyissa minden embernek a szemét arra nézve, hogy itt ki az Úr, és hogy lenne érdemes élni, és mi az élet igazi célja. Krisztus oda szánta magát, hogy ez neki mindent megér, de Jézusnak minden napon újból meg kellett hozni ezt a döntést mi mellettünk. Jézus megalázta magát, és engedelmes volt halálig, és pedig a keresztfának haláláig. Jézus naponta döntött mellettünk, hogy ő önként vállalta ezt, de végig fogja csinálni, mert mi nem veszhetünk el, hogy Sátán az életünk végig gyakorolja a hatalmát a hazugságnak az ereje által, és bennünket a fogságában megtart. Ez nem lehet így. Jézus ránk tekintett, és értünk vállalta mindezt. Mindvégig kitartott, és legyőzte őt, legyőzte Sátánt, és legyőzte minden kísértését. És ezután Jézus kimondhatta azt, hogy elvégeztetett. A küzdelemtől, a fájdalmaktól, a testi-lelki szenvedéstől elcsigázva, de mégis kimondta ezt diadalmasan, hogy elvégeztetett.
beteljesedett, én legyőztem az ellenséget, az emberiség javára, az ember javára. És ez a győzelem, ez Jézus részéről a hitnek az adiadal kiáltása volt, hogy a bűnös ember előtt megnyílt az út a mennybe. Megnyílt az út újból az atyához. Az emberi is lehet az a győzelem, amit ő megszerzett. Jézus előre látta ezt, megelégedett, ahogy mondja a Biblia, hogy lelke szenvedése folytán látott és megelégedett. Ahogy mondja az ige, hogy igaz szolgám sokakat megigazít, mert az ő vétkeiket ő viseli. Jézus tudta azt, hogy ez a győzelem sokaknak győzelem lesz majd. Nem tarthatja fogságában az embert most már Sátán. Meg kell, hogy törjön az ellenségnek a hatalma. Sem a bűn, sem a halál nem tarthatja fogságában az embert. El kell vesznie az ember ellenségének. Az ember megszólíthatja az Istent Jézus érdemei alapján. Az ember elnyerhet minden erőt és minden jót Jézus érdemei alapján. Az emberben kimunkáltathatik az a hit és az a bizalom, ami magától soha nem alakulna ki benne. És ennek a jogát és ennek az érdemét Krisztus szerezte meg értünk. Sátánnak a hatalma megtört. A hazugságai lelepleződtek. Sátánnak az a hatalmas hazugsága lelepleződött, hogy az Isten olyat kér a bűnös embertől, amit ő maga úgyse tud megcsinálni. Emberként, tele gyarlósággal, tele gyengeséggel, nyomorúsággal az ember úgyse tudja betölteni a szeretet törvényét. Jézus megmutatta, hogy be lehet tölteni. Be lehet tölteni. Emberként, megkísértve, gyengén, az Istenre utalva, minden pillanatban az Istentől függve, be lehet tölteni a szeretet törvényét. Hazudik Sátán. Hazug az ellenség. Ember, ismert fel, hogy a hazugságnak a fogja vagy, ne higgy az ellenségnek. Azt mondja az írás egy helyen, hogy Jézus azért jött, hogy az ellenség munkáit lerontsa. Igen, Jézus lerontotta az ellenség munkáit. Amikor mi hittel tekintünk Jézusra, akkor meglátjuk az érettünk küzdő és számunkra győzelmet szerző nem csak Isten fiát, hanem ember fiát is. Mert Krisztus emberként érte el ezt a győzelmet. És lelepleződött egy győzelem által, Sátán veresége által az a hazugság is, hogy a bűnös ember nem mehet Jézushoz, mert a bűnös ember nem érdemel kegyelmet. A bűnös embert nem szereti az Isten. A bűnös emberrel nem számol az Isten. Jézus ezt is megmutatta. Jézus ezt is megmutatta, mert értünk bűnösökért a legdrágábbat, önmagát odaadta, az életről mondott le. Magáról az életről. És mi ezt felfogni nem tudjuk, mert az, hogy mi meghalunk, hát az egy dolog, mert a bűn következtében ezt ízleljük mindannyian. De Jézus, akiről azt mondja az írás, hogy ő benne volt az élet, ő volt a világosság, neki élete volt az Istenben, neki örök élete volt, és ezt az életet teszi le, értünk emberekért. Hát ha valamiben megmutathatja azt Jézus, hogy ember, hidd el, hogy te drága vagy az Istennek, és az Isten szeret téged, te mehetsz az Istenhez, mert ő alig várja, hogy menj hozzá. Ebben is lelepleződött az ellenség, hogy hazudik, amikor azt mondja, hogy az Isten nem szereti a bűnöst. De Jézus győzelme egy másik ponton is lerántja a leplet az ellenségről, és az ellenség hazugságát megmutatja. Tudnélik azt, hogy Krisztus életszentségének tükrében vizsgálva egyetlen egy ember sem lehet nyugodt afelől, hogy ő jó ember lenne. De ez is egy nagyon nagy hazugság ám a világ felett. Hát általában az emberek miért nem éhezik, és miért nem szomjazzák a Krisztust? Az emberek általában miért nem tusakodnak küzdő imában, vagy mi magunk miért nem tusakodunk küzdő imában, hogy az Isten tartson meg minket, mert mi úgy gondoljuk, mi jó emberek vagyunk, hogy nekünk nincsenek olyan nagy gondok az életünkben, és általában a világot is ez tartja távol az Istent, hogy nincsenek olyan nagy gondok,
Mindig találnak az emberek gonoszabbat maguktól, akikhez hasonlítva azt mondják, hogy nincsenek nagy bajok. És Sátán hazugságát ezen a ponton is megtöri Jézus. És azt mondja, igen, szeret téged, ember, az Isten nagyon szeret. Kész érted mindent odaadni? De te egy rettenetesen romlott ember vagy. Olyan romlott ember vagy, amit az Isten nem vádként mond el, de a bűn ezt csinálta veled, ezt cselekedte veled. Kapaszkodj bele az Isten jóságába, és kapaszkodj bele a hatalmába, amely egyedül képes arra, hogy téged megtartson. Milyen jó, hogy Jézus megszerezte a győzelmet, mert amikor bennünket kísért az ellenség, és a hazugságaival akar bennünket elámítani, akkor nekünk van kire nézni. Akkor van, amikor mi Jézusra nézünk, akkor látjuk, hogy Sátán hazudik, ez nem igaz. Mert lehet, hogy magamat jónak vallanám, de Jézusra nézve azt látom, hogy én egy nagyon bűnös és elveszett ember vagyok. És amikor az ellenség azt mondaná, hogy ugyanakkor mondj is le magadról, mert te ilyen nyomorult formátban senkinek nem kell lesz. Akkor nézhetünk Jézusra, és azt mondja, de igen, én így kellek valakinek. És minél nyomorultabb vagyok, annál inkább kellek valakinek. Mert Krisztus azért jött, hogy a bűnösöket megváltsa, akik között az első vagyok én. Testvérem, ezt mindannyiunknak el kell mondani, amit Pál mondott, hogy az első vagyok a bűnösök között. Kell, hogy fájjon nekem jobban bárkinek bármilyen bűn, mint amit saját életemben látok? Olyan döbbenetes nekem, amikor sokszor a hívő körökben is tapasztalom azt, meg hallom, hogy fel vannak emberek indulva a másikra. Meg csodálkoznak, és fel vannak háborodva, hogy a másik ember milyen csúnya, meg a másik embernek mik a bűnei. Ilyenkor mindig azt vélem felfedezni, hogy nem eléggé rettent el az ember még a sajátjától. Mert ha a sajátjától kellőképpen elrettent, akkor nem fog annyira felháborodni a másik miatt. És persze, nem vagyunk vakok, látjuk egymás nyomorúságait, de mennyivel inkább kell elisszonyodnunk saját magunktól, mint a másikétól. Jézus bebizonyította nekünk valamit az életével, segítséggel az ember legyőzheti a gonoszt, legyőzheti az ellenséget. Bármely ember a saját életében. És olyan szeretet létezik az Istenben, aki képes mindenét önmagát odaadni az ellenségeiért is. Ilyen az isteni szeretet, ilyen az isteni jóság. Az a vádolásnak, a hiba keresésnek, az a gyalázatos kifejezése, ami Sátánban a lázadás óta megvan, hogy az Isten egy kényúr, és ő csak a hatalmaskodásával uralkodik a világ mindenségben. Jézus megmutatta, hogy az Isten milyen kényúr. Az Isten megalázza magát, és meghal a teremtményeiért. Ilyen az Isten. Hát ember, ha igazán akarsz tisztán látni, és igazán akarsz gondolkodni, akkor így gondolkodj az Istenről. Így gondolkodj a magad életéről, és így gondolkodj a megváltásnak a valóságáról, és ennek az ajándékairól, ami lehetőségként ott áll a te életedben. Testvéreim, mit jelent számunkra, mert Jézus kimondhatta ezt örömmel ránk nézve, és minden emberre nézve, mint lehetőség, kimondhatta, hogy elvégeztetett. Beteljesedett. De mit jelent ez nekünk? Két ígét hadd idézzek fel. Az elsőt Jelenések könyve 12. fejezetéből. Jelenések könyve 12. fejezetének a 10. verse ezt mondja. Hallottam nagy szózatot az égben, amely azt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fénynek vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tudjuk mindannyian, hogy Sátánnak és angyalainak a mennyből való levettetése a földre mikor történt meg, akkor, amikor Jézus megszerezte a győzelmet Sátán felett. De nem is ezért olvastam fel ezt az igét, hanem azért, mert itt azt mondja, hogy most lett meg az üdvösség és az erő. Testvéreim, akkor Jézus kimondhatta azt,
hogy elvégeztetett, ez azt jelenti, hogy mindenki fordulhat az Istenhez bizalommal. Mindenki mehet hozzá Jézus érdemei által. Mindenki megkaphat mindent, amire szüksége van Krisztus érdemei szerint. Meglett az üdvösség és az erő. Mostantól, aki hisz Krisztusban, annak örök élete van. Mostantól, aki Krisztus áldozatára tekintve megy az Istenhez, annak kegyelem és bocsánat adatik bőségesen az Istentől. Közösség a Szentlélekkel, képesítés a szolgálatra, szeretni tudás, az üdvösség bizonyossága, minden az emberé lett, azáltal, hogy Jézus megnyitotta az utat a mennybe. Most lett meg az üdvösség és az erő. Szeretnék egy másik igét is felolvasni, ami számomra szintén egy nagyon nagy örömhír. Római levélből olvasom. Római levél 16. fejezetéből. Római levél 16. fejezete 19. és 20. versét olvasom. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme ti veletek. Testvéreim, ebben a 20. versben van-e valami bizonytalanság? Van-e valami esetlegesség? Van-e valami vagylagosság? Vagy megrontja, vagy nem rontja meg. Mit mond itt az apostol Pál? A békességnek Istene meg fogja rontani a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Testvéreim, kapaszkodjunk bele ebbe az ígéretbe. Ezt tudnék, ez egy hatalmas ígéret. Ez azért nagy ígéret, ma mi elgondolkodunk Jézus kijelentésén, szaván a kereszten, hogy elvégeztetett, ez messze többet jelent, mint azt, hogy ő legyőzte az ellenséget. Ez még attól is többet jelent, hogy megnyílt az ember számára az út a mennybe. Ez nem csak azt jelenti, hogy Jézus elvégezte a megváltást, hanem ez többet jelent. Reménységem szerint ez azt jelenti, amit itt felolvastunk, hogy a békesség Istene a mi lábaink alatt is megrontja a sátánt hamar. Jézusnak tehát a kijelentése a kereszten, hogy elvégeztetett, nem csak arra vonatkozott, hogy én leéltem itt a 33 és fél évemet, és megszereztem azt a győzelmet az embernek, amit egy ember se tudott volna megszerezni, a kígyó fejére tapostam. Nem csak ezt jelenti azt, hogy elvégeztetett. Hanem ez azt is jelenti, Jézus minden emberre nézve és mindannyiunkra nézve kimondta, hogy az az ember, aki hozzám kapcsolja az életét, győzött. El van végezve a győzelem. Megvan ehhez a lehetőség, megvan ez az út. Semmi nem állhatja már útját ennek. Semmi nem kerülhet, mint akadály ennek az útjába. De testvéreim, miért mondhatjuk mi ezt el? Hogy Jézus ott nem csak a maga életében győzött, hanem mindazoknak az életében, akik hisznek. Ezt miért mondhatjuk el? Testvéreim, azért, mert Jézus az emberi természet felett győzött. Tudjátok, milyen emberi természet felett győzött Jézus a maga életében? Mindegyik emberi természet felett. Jézus mindannyiunk természetét magába fogadta. Tehát amivel szemben ott Jézus küzdött és győzött, amilyen pontokon megkísértetett, abban mindannyian benne voltunk. Mindannyiunknak a gyengesége, bármilyen gyengesége ott volt. És Jézus a maga életében mutatta meg azt, hogy győzni tud a mi életünkben. Jézus a maga életében mutatta meg azt, hogy az emberi természet minden kilátástalansága, minden bukdácsolása és minden gyengesége az nem lehet ok az elesésre
És az nem lehet ok arra, hogy az ember bűnben éljen, mert ő kap ehhez segítséget az Atyától, kap az Úrtól. Jézus minden kísértés felett győzött, így mindannyiunk természete felett győzött. Jézusnak nem a saját lénye és a saját isteni természete körül voltak problémái. Jézusnak az emberi természet körül voltak problémái. Jézusban a mi természetünk volt, testvéreim. És ha Jézus annak minden pontján győzött, az azt jelenti, hogy a győzelem fel van kínálva, hogy mi a jelen életünkben is Krisztus által győzhetünk. Mi mivel küzdünk? Világ szeretete vagy különböző szenvedélyek, vagy rossz szokások, vagy kényelem szeretet, vagy mohóság, vagy indulatosság, vagy közömbösség? Mi mindennel küzdünk? Testvérem, bármivel küzdesz, az Krisztusban ott volt, és Jézus legyőzte. És ha mi ezt hittel látjuk, és ez reménységet ad nekünk, hogy Urunk, Te, hogy győztél ott az én életem és természetem felett, és add a Te kegyelmedet, lelkedet, és legyél itt velem, mert testvéreim, ha bennünket befogadott Jézus, mi is fogadjuk be őt. Ha Jézus szegényé lett azért, hogy mi a szegénység által meggazdagodjunk, ha Krisztus az isteni természete mellé befogadott bennünket, és ennek nyomán hálából, szeretetből és hittel mi is befogadjuk őt, akkor ez a küzdelem megismétlődik. Hitáltal megismétlődik. Ott benne is megtörtént, és mi bennünk is megtörténik. És Jézus a jelenben is le fogja győzni a mi természetünket, és nem csak akkor győzte le. Ez reménység. És Jézus erre nézve is kimondta, hogy elvégeztetett, beteljesedett. Mindazok az emberek, akik hittek Jézusban a múltban, vagy hisznek a jövőben, győztes emberek. Jézusnak milyen ajándék és milyen öröm lehetett, hogy ezt kimondhatta. Hogy azáltal, hogy ő győzött, azáltal a győzelmet megszerezte mindannyiunknak. Nem volt hiába való eljönni az emberért. Nem volt hiába való értünk meghalni. Nem volt hiába való értünk a szenvedést vállalni. Mert lesznek emberek, akik ebből hitet merítenek. Lesznek emberek, akik ennek nyomán megszeretik a megváltót, hozzákapcsolják az életüket, és ezért ez a küzdelem megismétlődik, és ugyanúgy győzelemmel fog végződni, mint ahogy Jézus életében győzelemmel végződött. Amikor az isteni és az emberi összekapcsolódik, akkor annak győzelem a vége. Testvéreim, bármi lehet, ami nyomorúságunk, gyengeségünk, erőtelenségünk, amely ponton nekünk van ellenségünk, tudjuk azt, hogy Jézus ezt az ellenséget legyőzte, és ezt az ellenséget szeretné legyőzni mi bennünk is. Mindebből megérthetjük azt, hogy kapott Jézus jogot ahhoz, hogy mindenhez erőt adjon nekünk az életünk bármely pillanatában, hogy ő ott legyen, jelen legyen, ne egyedül legyünk, ne egyedül csatázzunk. Jézus jogot, érdemet kapott arra, hogy minden segítséget és erőt megadjon nekünk, hogy ez a győzelem megismétlődve másodszor is ki tudjon bontakozni és be tudjon teljesedni. És most engedjétek meg, hogy zárásul még csak annyit mondjak. Hinni Krisztusban ezt jelenti, és nem kevesebbet. Hinni Krisztusban ez benne kell, hogy legyen, testvéreim. Ha én ott voltam minden gyengeségemmel, amikor Krisztus vállalta értem, amit vállalt, akkor én hiszem azt, hogy ha most Krisztus itt van velem, akkor ez ugyanúgy győzelmi lesz.
Hinni Jézusban ezt jelenti. Menjünk hozzá, és fogadjuk őt be minden napon, vigyázzunk a vele való közösségre, és legyünk hálásak azért, hogy a győzelem megvan előlegezve, és hogy amikor mi hittel erre tekintünk, akkor ne riasszon vissza az ellenségnek a túlereje, ne rémítsen meg és ne keserítsen el a magunk álhatatlansága, a magunk gyengesége, hanem tekintsünk az értünk szenvedő Isten fiára, mi megváltónkra, aki a halála előtt ezt mondta, hogy elvégeztetett, beteljesedett. Kígyó fejére taposott, és ezáltal megnyitotta nekünk az utat, nem csak az Istenhez, az Atyához, hanem megnyitotta az utat a végső győzelemhez is. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Legyen ebben nekünk diadalunk, és legyen ebben az Istennek is öröme, és származék ebből áldás az életünknek és a környezetünknek, hogy az Isten szabadító Isten, és amit Krisztus megszerzett ezért a világért, annak a gyümölcse és áldott eredménye bárcsak a mai időben is látható lenne mi bennünk, ami mindennapjainkban az Isten dicsőségére. Tartson meg ebben az Úr mindannyiunkat, és adja a győzelemnek áldott tapasztalatát, szívből kívánom. Amen. Édesatyán, keresünk téged, és köszönjük neked, Urunk, hogy drága neked a mi életünk, és köszönjük, hogy ezért mindent megtettél Krisztus elküldésével, hogy őt halálra adtad érettünk, és hogy a halál vállalása árán is legyőzte az ellenséget, és nekünk utat mutatott te hozzád. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mi ennek a kedvezményezettjei lehettünk, kegyeltjeid lehettünk, hogy a te kegyelmedből, szeretetedből élhetünk. Köszönjük, Urunk, a hitnek beszédét, és köszönjük, hogy a hitnek beszédében erő van. Köszönjük, hogy Krisztusunkra tekinthetünk sátán hazugságával szemben, és köszönjük, hogy bennünk kimunkáltad azt, hogy inkább higgyünk neked, mint neki. És segíts bennünket, édesatyánk, amikor bizonytalankodik a mi szívünk, amikor magunkat jónak tartanánk, vagy túl rossznak, vagy javíthatatlan, gonosz bűnösnek, akkor tudjunk hozzád menekülni és szeretetedben elrejtőzni. És segíts különösen, Úr Jézus, abban kérünk, hogy tudjunk a te életedre tekintve bátorítást venni, hogy legyőzhető az ellenség. Köszönjük neked, hogy érettünk te ezt vállaltad, és arra kérünk, meghívunk, hogy a mi életünkben te lakozzál, és arra kérünk, hogy lelked által munkáld az utánad való vágyat, hogy minden nap mi tudjunk téged úgy befogadni, hogy te győzhess mi bennünk a jelenben is. Köszönjük, hogy a győztél a természetünk minden kísértése, megkísérthetősége és elesettsége felett, és mi bízunk abban, megváltunk, hogy te ezt ma is meg tudod cselekedni a mi életünkben. Segíts veled együtt élni, veled együtt küzdeni, veled együtt előre haladni ezen az úton, és teljesíts be ezt az ígéretet, hogy te, mint a békesség Istene, megrontod a sátánt a mi lábaink alatt. Köszönjük ezt a szombatot, a csendet, a békességet, és kérünk, hogy a te kegyelmed, áldott gondolataid, bátorításaid és békességed nyugodjék meg mindannyiunk szívén. Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk, és köszönjük, Urunk, hogy benned bízhatunk. Légy áldva minden jóságodért. Amen.

neked. Tehát a mai előadásnak ez a címe, Róma vagy Jeruzsálem. A cím ez esetben bizonyára találgatásra ad okot. Őszintén szólva én is csak sejtettem először, azután Reisinger Jánost is kifaggattam, hogy ő mire gondolt, mikor a programban ezt a címet adta meg. Úgyhogy tisztáztuk, hogy mit is takar ez a cím. Annyi bizonyára mindannyiunknak nyilvánvaló első látásra vagy hallásra is, hogy bizonyára arról van szó, hogy a két város valaminek a szimbólumaként szerepel, valamilyen két egymással ellentétben álló dolognak vagy irányzatnak a szimbólumaként, és most az a kérdés, hogy mit jelez az egyik és mit jelez a másik név. A bibliai előadásról lévén szó nem valami egyéni értelmezést vagy eszmefuttatást szeretnénk itt elmondani, éppen ezért azzal kezdjük, hogy a két város hogyan szerepel a Bibliában. Melyek a legfőbb adatok, a legfőbb kijelentések az egyikről és a másikról a Bibliában, mert tulajdonképpen erre épül ez a vagy-vagy felállítás, és hogy mindkettő szimbolizál valamit. A Róma név nem fordul elő a Bibliában, mindazonáltal abszolút nyilvánvaló és abszolút egyértelmű jelképekben számos esetben találkozunk Rómával a Bibliában. Vázlatosan foglalom össze, de még akik nem nagyon jártasak a Bibliában, azt hiszem azoknak is követhető és nyilvánvaló, hogy valóban Rómáról van szó az adott helyeken. Tehát Dániel könyvének a nagy történelmi vázlat proféciáiban találkozunk először Rómával. Dániel könyve második fejezetében, ugye szó van, ez gondolom sokaknak ismerős, egy hatalmas ember szoborról, ami mint az emberi történelem ábrázolása jelenik meg, és elhangzik a magyarázat, hogy ennek az ember szobornak a részei, amelyek ugye különböző fémekből állnak, ezek egymást követő birodalmakat jelképeznek. Tehát az értelmezés magában a Bibliában van benne. És itt a negyedik testrész, a negyedik fém, a vaslábszárak. És mivel ugyancsak magában a Bibliában adott magyarázat kimondja és azonosítja, hogy a szobor fejétől indulva lefelé, tehát az aranyfej, az a babiloni birodalom, tehát ezért abszolút egyértelmű következtetés, hogy a negyedik fém, illetve a szobornak az alsó része, a lábszárak nem lehet más, mint a római birodalom. Tehát szeretném idézni a Dániel könyve második fejezetéből a 40. verset, ahol tömören jellemzi ugye a vas lábszárakat, és ezt mondja, a negyedik birodalom, illetve a velük jelképezett birodalmat, a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk újra Rómával. Itt nem emberszobor ábrázolja az egymást követő birodalmakat, hanem a háborgó tengerből egymást követően kiemelkedő vadállatok. Itt az értelmezésben csak annyit olvasunk, a 17. vers mondja, Dániel könyve 7. fejezetében, hogy a négy állat, a nagy állatok, amik négyen voltak, négy király, akik támadnak e földön. Viszont olyan szoros a párhuzam Dániel könyve második fejezetével, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez is Babilontól indul, hogy az állatok képében való bemutatás, és így megint egyértelmű, hogy a negyedik vadállat Rómát szimbolizálja, annál is inkább, mert azt olvassuk róla, hogy vasfogai és vaskörmei voltak, tehát megint megjelenik a vasnak a szimbóluma is, mint a második fejezetben. Ellenállhatatlan az ereje, falt zúzott, olvassuk, a maradékot lábaival összetaposta. Szeretném olvasni tehát Dániel könyve 7. fejezetéből a 7. és a 23. verset, amely erre a hatalomra vonatkozik. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ími negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. A magyarázatban, a 23. versben pedig ezt olvassuk. A negyedik állat negyedik ország lesz a földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapossa, és szétzúzza azt. A harmadik hely, ahol Rómával találkozunk a Bibliában, Dániel könyve 8. fejezete.
Dániel könyve 8. fejezete már nem szorosan párhuzamos, illetve nem annyira egyszerűen párhuzamos a 2. és a 7. fejezettel. Egy két állatnak a küzdelmével, egy kosnak és egy kecskebaknak a küzdelmével indul a jelképes ábrázolás. Ezeket viszont a 20. vers néven nevezi és megmondja, hogy melyek, mert így olvassuk. A két szarvi kos, amelyet láttál Médiának, Perzsiának királya, a 21. vers a szőrös kecskebak Görögország királya. Most ezeknek a küzdelmét írja le, hogy a kecskebak győz, ugye, tehát Görögország teljesen legyőzi Perzsiát, és utána kezd beszélni arról, hogy egy kis szarv nagyon megnő az minden égtáj felé, és ennek a kis szarvnak az uralmát írja le. Meg kell jegyezni, hogy a Bibliában a szarv az mindig hatalomnak a szimbóluma. Valamilyen földi hatalmat jelképez. Na most itt tehát teljesen egyértelmű, hogy a kis szarv, ami egyébként már Dániel könyve 7. fejezetében is megjelenik, mint ami a 4. birodalomnak a fejéből nőtt ki, itt viszont rögtön Görögország után jön a kis szarv, tehát egyértelmű, hogy a pápai, illetve bocsánat, először a pogány római birodalmat és a pápai római birodalmat együtt jelképezi. Tehát Rómát, hogy így mondja, mind a két fázisában, az ókori és a középkori fázisában, mint először mint világi világhatalmat, azután mint egyházi világhatalmat. Ugye a kettő közötti szoros összeköttetés, tehát az ókori világi hatalom Róma és a középkori egyházi világhatalom a pápasság között, ezt a történészek általánosan érvényesítik, és egyértelmű ez a szemlélet. Egy néhány sort olvasnék Wolf Schneider a Városok úrtól utópiáig című könyvéből, ahol a következőket írja. 476-ban a germán király Odoaker letette a trónról az utolsó nyugat-római császárt, és ezzel Róma városállam hivatalosan is megszűnt. Az utcákat fűleptebe a fórumon tehenék legelésztek. De Róma nem tűnt el a föld színéről. A keresztény világ központjává fejlődtek, és a pápák lettek a világ birodalmi hagyományok folytatói. Az 5. századtól kezdve Pontifex Maximus a címük, tehát ugyanaz, mint a római császároké, akik az államvallás főpapjai is voltak. Tehát ez a magyarázata annak, hogy Dániel könyve 8. fejezete is egy szimbólummal, a kis szarv szimbólumával ábrázolja ennek a hatalomnak mind a két fázisát. Szeretném olvasni itt a 23. vers 2. részétől, a 25. verssel bezárólag, hogy hogyan jellemzi ezt a hatalmat. Azt mondja, támad egy kemény orcájú ravasságokhoz értő király, és annak nagy ereje lesz, ugye ebben közös az előző két leírással, nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. Ugye gondoljunk arra, hogy az ókori római birodalom is nagy keresztény üldöző hatalom volt. A 15. vers, és a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elvesz sokakat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. Itt a 25. vers elején szeretném megemlíteni, hogy a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Itt nem tökéletes a mi fordításunk, a héber szövegben az van, hogy éles értelme által szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Az pedig, hogy hirtelen elvesz sokakat, itt még a Vizsói Bibliában is meg lehet nézni, az eredeti Károlyi fordítás sokkal jobb, mint a revideálás után keletkezett szöveg. Ugyanis azt mondja, és ez felel meg a héber szövegnek, hogy békés szándékot mutatva elvesz sokakat. Tehát ezt jó, ha ezt tudjuk, hogy az eredeti szövegben ez áll. Tehát éles értelme által szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, még egyszer ismétlem, a 25. vers elején. És a 25. vers további részében a hirtelen elvesz sokakat helyett, békés szándékot mutatva elvesz sokakat. Lépjünk is már is tovább. Tehát a következő, ahol a Bibliában találkozunk Rómával, az evangéliumok. Ugye az evangéliumokban olvassuk Jézus megkísértése történetében, hogy Sátán felviszi Jézust, ugye az emberfia Jézust egy magas hegyre, és megmutatja néki a föld országait, azok dicsőségét, és dicsekedve mondja, hogy nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Tehát nagyon kézenfekvő a következtetés, hogy
az a föld országa és azok dicsősége, amit Sátán bemutat az akkori római birodalom, és azzal kérkedik, hogy ez néki adatot, vagyis ő ennek az igazi ura vagy mozgatója, és annak adja, akinek akarja. Azután ugye Jézus elítéltetése történetében szintén megjelenik a római hatalom, mert ugye Pilátus a római helytartó az, aki végül jóvá hagyja a Jézus kivégzését. Noha Jézus megjegyzi Pilátusnak, hogy nagyobb bűne van annak, aki engem a te kezedbe adott, vagyis a zsidó főpapságnak nagyobb a bűne, de a római hatalom is közre játszik Jézus halálra adásában. Így értelmezik ezt a keresztények. A táblára felírt szövegben az apostoli cselekedetei 4. fejezetében azt olvassuk, hogy amikor üldözni kezdik az apostolokat, akkor összejönnek és imádkoznak az Istenhez, és idézik az imájukban a második Zsoltárnak az igéit, ahol egy olyan profécia hangzott el, mint egy 1000 évvel Jézus eljövetele előtt, hogy a föld királyai és a fejedelmek egybegyűlnek az Úr ellen és az ő messiása ellen. És akkor a keresztények ezt úgy értelmezik, hogy bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, a messiás ellen, Poncius Pilátus és Heródes és

akiknek a levelét megküldi. Olvasom tehát az 5. fejezet 13. versét. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet és Márk az én fiam. Ugye az összes írás magyarázó, bármilyen irányzatúak is legyenek, egyetértenek abban, hogy hát szó sincs róla, hogy Babilon városáról lenne szó, hanem jelképes értelemben használja a Babilon szót, és hogy Péter apostol ezt a levelét Rómából írta. Ugye a római egyház is így vallja ezt, hogy ugye Péter apostol Rómában halt meg, és ezt a levelét Rómából írta. És Rómáról így tesz említést, hogy köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ős keresztények Babilon jogutódját fedezték fel Rómában. A babiloni birodalomra gondoljunk, Nabukodonozorra, hanem Bábel tornyára is, az ősi Bábelre is, amely az egyik az Isten hitével szemben, ugye, ahogy Jelenések könyve 17. fejezete mondja, a bálványimádásnak az anyjává lett, ugye, ahonnét egy alternatív vallásosság indult ki az egy teremtő Isten tiszteletével szemben, tehát az ókori bálványimádásnak a szülőhelye volt tulajdonképpen a Bábel városa. És azon kívül ugye gondoljunk, Babilon csak egy rövid ideig töltött be pozitív szerepet a történelemben, amikor Nabukodonozor ugye megtért és a mennyei befolyás alá került. Egyébként Izrael számára Babilon mindig az ellenséges erőknek a szimbóluma. Gondoljunk Ézsaiás könyve 14. fejezetére, ahol Sátán bukását is Babilon királyának a bukása által szemlélteti. Tehát az őskeresztény egyház az antikrisztusi erő központját, Babilon jogfolytonos utódját fedezte fel a római hatalomban, és ezért emlegették maguk között jelképesen így, hogy a babiloni gyülekezet, tehát a Rómában lévő gyülekezet. Ha tovább megyünk, Jelenések könyvében ismét találkozunk Rómával, és pedig a 17. fejezetben, itt megint csak nagyon egyértelmű, ugye gondolom eddig mindenkinek világos volt, hogy semmi önkényesség nincs az értelmezésekben, ugye ezeken a helyeken tényleg kézzelfoghatóan Rómára történik utalás, ha jelképes beszéddel is. Jelenések, hogy a 17. fejezetében ugyancsak egyértelmű a helyzet, talán többeknek eszükbe jut, hogy Dante, ugye a nagy olasz költő is azonosította ezt egyértelműen, és hát ez teljesen közbeszéd volt és köztudomású volt már a reformáció, 16. századi reformáció előtt is. Azt olvassuk a 17. fejezet első versében, és jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznak kárhoztatását, aki a sok vizen ül. És ezután lát egy fenevadon ülő asszonyt, és milyen jellemző, ennek a homlokára is az van írva, hogy a nagy Babilon, tehát megint megjelenik a Babilon név. Most ugyanerről az asszonyról a magyarázat a következőket mondja, tehát először lát ugye János apostol egy képet, aztán hallja hozzá a magyarázatot. És azt mondja a 7. vers, és mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszony titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És utána a 9. verset olvasom, itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. És a 18. vers, és az asszony, amelyet láttál, a ma nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Ugye mindenki emlékszik rá, ugye, hogy valamikor még iskolában is alaposan meg kellett tanulni, hogy a római hét halomnak a neve. Ugye, tehát ez egy egészen, hogy így mondjam, olyan kiemelkedő utalás a szövegben, hogy a hét feje szimbolizálja a 7 hegyet is, amelyen az asszony ül. És amikor azt mondja a végén, hogy az asszony, amelyet láttál, a nagy város, amelynek királysága van a föld királyain, ez is ugyanezt az azonosítást erősíti meg. A 15. versben azt is mondja, hogy ez az asszony népeken sok vizen ül, ami a sok víz pedig ábrázol népeket, sokaságokat, nemzeteket és nyelveket. Tehát, ha össze akarjuk foglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy a Bibliában Róma úgy jelenik meg, mint egy üldöző hatalom, mint Isten földi művének az ellensége. Kulcskifejezés az, hogy nagy ereje van, ugye ez mindig megjelenik, hogy nagy ereje van, és nagy okossága van, de mindig hozzátesz, hogy nem a maga ereje által, és ez félreérthetetlenül arra utal, hogy a nagy ellenfél Sátán használja fel eszközül a maga céljaira. Tehát ezek egyszerűen a bibliai adatok, a bibliai tények, ahogyan Róma nyilvánvaló és a történelemben sokszor azonosított, egyértelműen azonosított.

jelképekben előfordul. Nézzük, hogy hogyan találkozunk Jeruzsálemmel a Bibliában. Jeruzsálemről legelőször Mózes első könyve 14. fejezetében olvashatunk, amikor Ábrahám ugye megszabadítja az unokaöcsét Lótot, ugye Sodomából, amelyet ugye háborús tevékenységnek a színhelyévé lett, és ezután Jeruzsálem városában, ugye itt még csak Sálemnek mondja, ugye ez a békességnek a régies neve, tulajdonképpen a Jeruzsálem névben a béke városa fogalom szerepel, ugye csak szomorú tény, hogy a béke városa ma mennyire nem béke városa, de ugye eredetileg ez volt a neve. És Melkisédek, ennek a Sálem városának a királya, megáldja a csatából győztesen érkező Ábrahámot, és azt mondja Melkisédekről, hogy ő Jeruzsálemnek a királya volt, és egyben a magasságos Isten papja. Egyébként ugye magyarosan így mondja a Bibliák, hogy Melkisédek, a héber szövegben ez Melkicedek, a melek és a cedek szavakból van összetéve egy birtokos szerkezetben, és azt jelenti, hogy igazság királya. Tehát a városnak a neve ugye, hogy békesség városa, a királyának a neve, aki ugyanannak az egyetlen teremtő Istennek a tisztelője volt, mint Ábrahám, akiről azt mondja, a magasságos Isten papja is az ég és a föld teremtője nevében, egyetlen teremtője nevében áldotta meg Ábrahámot, az ő neve pedig igazság királya. Tehát így jelenik meg először Jeruzsálem a Bibliában. Azután másodszor Dávid király történetében találkozunk vele, amikor megtudjuk azt, hogy Dávid a királysága kezdeti szakaszában elfoglalta a jebuzeusoktól, ugye egy még ott lakó kananeus néptől, és Jeruzsálemet fővárosává tette, és még mielőtt a templom megépült volna, hiszen ez ugye az ő utódja, Salamon alatt épül csak fel, odahozatta már is a frigyládát, ugye, ami a éli napjai óta ugye méltatlan helyen volt, tehát a szövetségládát, a 10 parancsolatot őrző szövetségládát, Isten jelenlétének a szimbólumát Jeruzsálembe. Hogy Dávidnak ebben a szándékában mi volt az indíték, ugye ezt pontosan a Biblia nem rögzíti, hogy volt-e ebben szerepe annak, hogy Melkisédek miatt, hogy valamikor ugye ez békevárosa volt, és valamikor itt az Egyisten tisztelték, és a városnak a királyát az igazság királyának hívták, és az egyetlen teremtő tisztelője volt, hogy ennek az eszmei háttérnek volt-e szerepe a város kedvező fekvésének, valószínű mindennek együtt, hogy Dávid ezt a maga városává tette, és ettől kezdve ezt a nevet is kapja, hogy a Dávid városa Jeruzsálem. A legközelebbi adat Jeruzsálemről, hogy Salamon, Dávid fia itt építi meg a templomot. Mégpedig Jeruzsálemen belül a Sion hegyén, és ez a Sion hegye, ez a továbbiakban váltó fogalmává lesz a Bibliában Jeruzsálemnek. Nagyon érdekes utána nyomozni a Bibliában, hogy ez a Sion hegye azonos a Mória hegyével, ahol valamikor az Ábrahám áldozata történt. Ezt a Krónikák könyvéből idézett szövegben, amit felírtunk a táblára, meg is találjuk. Tehát, hogy így mondjam, itt is nagy eszmei háttere van annak, hogy éppen itt épül meg a templom, ugye az egykori Mória hegyén. Ugye Isten jóváhagyásával épül meg a templom, ugye Isten kijelenti Dávidnak, hogy a te fiad fogja megépíteni majd nékem a templomot, és Isten jelöli ki a helyet is, hogy hol építse meg a templomot, ezzel találkozunk a Bibliában. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a Zsoltárok könyvében, annak is egy jellegzetes részletében, az úgynevezett grádicsok énekeiben, Jeruzsálemről csodálatos magasztaló kijelentéseket találunk, és egy eszmei és eszményi fogalommá válik Jeruzsálem városa. A grádicsok éneke a legvalószínűbb feltételezés szerint azt jelenti, ugye ez a felirat, ami egymás után következő néhány Zsoltárnak a feliratában található, arra utal, hogy az úgynevezett zarándok ünnepeken, amikor az ország minden részéből mentek fel a nagy ünnepekre, akkor a Sion hegyére, ugye a lépcső soron fölfelé haladva, ugye ezért grádicsok ének a neve, akkor énekelték ezeket a zsoltárokat. Tehát ezek voltak azok a hagyományos énekek, amelyeket a templom hegyre felfelé menet a lépcsőkön énekeltek. Szeretném ebből tehát egy-két jellemző részletet olvasni. Olvasom a 122. zsoltárból a 3. és a 4. verset, ahol ezt mondja:
Jeruzsálem, te szépen épült, te jól egybeszerkesztett város, ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére. Tehát, mint az Isten tiszteletének a központja, mint a szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város, ugye így jelenik meg itt. Azután olvasnám a 132. Zsoltárból a 13. verset. Ugye itt nem a Jeruzsálem névszerte, a Sion név, de ugye említettem, hogy ez váltó fogalom, ugye, mert Jeruzsálemben a Sion hegyén épült a templom. Ezt mondja, mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül. Tehát, mint az Isten jelenlétének a helye szerepel Jeruzsálem városa, illetve Sion hegye. Most a továbbiakban viszont már kétféle értelemben találkozunk Jeruzsálem városával, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ugyanis a földi város, tehát az egykori Dávid városa, az a népével együtt egyre jobban elmerül a bűneiben, és döbbenetes sorokat olvashatunk például Jeremiás könyvében, aki ilyeneket mond, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, meddig maradnak te benned a te bűnös gondolataid, és hogy Isten lelke elhagyni készül Jeruzsálemet, a benne felgyülemlett rettenetes erkölcsi elfajulás és a bálványimádás miatt. Ezékiel könyve 8. fejezete egy különösen döbbenetes leírás. Ezékiel prófétát az Úr látomásban beviszi a jeruzsálemi templom, ugye, nagy, ugye ez egy nagy épület, kolosszus volt, különböző részeibe, a templom belsejébe is, és megmutatja néki, hogy mi minden bálványimádás folyik magában a városban is, de sőt még a templomban is. Ezek után nem csodálkozhatunk, hogy Dániel próféta már ugye úgy imádkozik a babiloni fogságban, amikor már rommá lett Jeruzsálem is benne, a csodálatos salamoni templom is, hogy Jeruzsálem, mondja Istennek, amely a te nevedről neveztetik, most gyalázatára van minden népnek, a mi bűneink miatt és a mi atyáink bűnei miatt. Ugyancsak Dániel könyvében hangzik el az a megdöbbentő profécia is, a 26. versben, hogy a messiás kiírtása után, mint egy vízözön által elpusztul a város, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye a Bibliában ez egy tömör mondat jövendőli meg Jeruzsálemnek a tragikus további sorsát, a földi városét, hogy ezután már nem lesz béke városa, hanem így mondja, hogy végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. A 27. vers is érdekes, amely azonban a mi magyar fordításunkban nem pontos, nem jól érthető, ugyanis az eredeti szöveg úgy hangzik, és a templomban pusztító utálatosság lészen. Ugye a Bibliában az utálatosság az mindig pogányságnak a szimbóluma, a pusztító utálatosság kifejezés pedig kiváltképpen vonatkozik Rómára, ugye már az ókori pogány Rómára, tehát így ez azt jelenti, hogy a templomban ugye a római hatalom tűzi ki a jelvényeit, és pusztító utálatosság lészen. De később, mikor Jézus visszahivatkozott, ugye Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt, amikor azt mondta, hogy amikor látjátok a pusztító utálatosságot a szent helyen, amelyel Dániel próféta szólt, tulajdonképpen Dániel könyve 9. fejezetének a 27. versére hivatkozik, ami azonban a mi fordításunkból pillanatnyilag nem nyilvánvaló, de az eredeti szöveg ez értelme ez, hogy a templomban pusztító utálatosság lészen. Most ezek után Jézus szavaira emlékezzünk, aki szintén a földi város sorsának a megpecsételődéséről szól megrendülten. Ugye ismerős nyilván Máté evangélium a 23. fejezetének a 37. verse, ahol Jézus ugye felkiált és ezt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk a kis csibét, és te nem akartad. A Lukács evangélium a 19. fejezetében pedig arról a jelenetről olvashatunk, amikor Jézus bevonul halála előtt, ugye mi akkor még ugye messiás királyként ünnepelten Jeruzsálembe, és mikor az olajfák hegye felől közeledve lepillant a városra, akkor úgy olvassuk, hogy Jézus könnyekre fakadt, és ezt mondta fájdalmasan, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megkövezed a próféták, és akik hozzád küldettek. Most látom, hogy mi következik te reád, hogy a te ellenségeid palánkot vetnek körülötted, és földre tapossák a te fiaidat benned, és nem hagynak követ kövön, mert nem ismerted meg a te meglátogatásod idejét. Tehát ez az egyik vonal, a földi városnak az elfajulása,
és ennek elkerülhetetlen következményeként a város tragédiája, annak a messze történelmi időkbe ható beláthatatlan következményei, ez az, amiről a Bibliában olvasunk. De van egy másik vonal is, ahol Jeruzsálemről úgy beszél, mint az eszményi Jeruzsálemről, mint újszövetségi Jeruzsálemről, mint mennyei Jeruzsálemről, és pedig azon az alapon, hogy ahogyan Izraelnek az egész küldetését örökölte a helyébe lépő, az Isten megváltási tervében helyébe lépő, a helyette eszközi szerepet nyerő újszövetségi egyház, ugyanúgy lesz a Jeruzsálem is most már újszövetségi értelmű, de jelképes értelmű, mint az Isten megváltási művének a központja, a földi város eleste, a földi város elfajulása után is, ugye az átvitt értelmű Jeruzsálem, a békevárosa, mint Isten művének a földi megjelenése, mint Isten országának a képviselete a földön, mint a mennyei Jeruzsálem, mint az Isten mennyei városa, a megváltási műnek a mennyei központja, amely majd a végső újjáteremtés után a földre jön. Így is találkozunk Jeruzsálem városával. Jeruzsálemnek ezzel az eszményesítésével már Ézsaiás könyvében is találkozunk. Azután pedig a zsidókhoz írt levélben olvashatunk róla, és ezek nagyon fontos kijelentések, ezeket szó szerint olvasnám. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből idézem a 25. és 26. verset, tehát a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből, ahol a következőt mondja. Bocsánat, Galácia beliekhez írt levél, elnézést, a táblára is zsidókhoz írt levelet írtam, akkor kérem, javítsuk ki, Galácia beliekhez írt levél. Galácia beliekhez írt levél, eltévesztettem véletlenül. Tehát akkor idézem a Galácia beliekhez írt levélből, a 4. fejezetből, a 25. 26. verset. A 25. versnek csak a végét olvasom, hogy ne kelljen sokat magyaráznom. Tehát azt mondja a 25. vers végén, a mostani Jeruzsálem fiaival együtt szolgál, a 26. vers, de a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja. Ugye, tehát itt látjuk, hogy szembeállítja egymással a mostani Jeruzsálem, olyan állapotban akkor a szó szerinti Jeruzsálem volt, de beszél a magasságos Jeruzsálemről, mint az Isten megváltási mű központjáról, amely a részben a mennyben van, részben a földön van, és a kettő szoros összeköttetésben van egymással, és azt mondja, hogy a magasságos Jeruzsálem mindenkor szabad, ez mindnyájunknak anyja. Ugye, mint a hívő népnek a szimbóluma jelenik meg itt. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 22. versében pedig a következőt találjuk. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 26. versében. Ezt írja. Bocsánat, a 12. fejezet 22. versében. Azt mondja, hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez. A 23. vers, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyben, és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez. Ugye ezen a helyen különösképpen nyilvánvaló, hogy egybe foglalja a mennyei és a földi egyházat, ugye, amelyben Krisztus a fő, és a mennyei, egyesült mennyei és a földi egyház szimbóluma a magasságos Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem. És végül Jelenések könyve 21. fejezetében úgy találkozunk vele, mint amely a végső ítélet lezajlása, Jézus visszajövetele és a végső ítélet lezajlása után, és a föld újjáteremtése után, mint egy a mennyből a földre jön, így olvassuk a 2. versben, és én János láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Most tehát akkor jön a lényeges kérdés, hogy mi áll akkor, tehát összegezzük ténylegesen itt szemben egyházzal, egymással. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Bibliában Róma, mint az Isten megváltási művében szemben álló erők, mint az antikrisztusi erők szimbóluma és központja szerepel, Jeruzsálem pedig, mint a mennyei és a földi egyháznak, a hívő egyháznak a szimbóluma, mint Isten megváltási művének a központja. De legfőképpen azt kell látnunk itt, hogy itt két
egymástól nagyon különböző egyház eszménnyel találkozunk. Ha most már elhagyjuk az ókori időket, és a középkori időkhöz lépünk, akkor azt mondjuk, hogy e két szimbólum már a középkortól fogva a két ellentétes egyház eszményt képvisel, a Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, a magasságos Jeruzsálem, mint átvitt értelmű kifejezés, a láthatatlan hívő egyházat, ahol Isten jelenléte, Isten temploma van, Róma pedig az intézményesült egyházat, a földi egyházat. Most ahhoz, hogy megértsük a kettő közötti különbséget, röviden fel kell vázolnunk, hogy mi a bibliai egyház fogalomnak a lényege. Igyekszem ezt nagyon röviden tenni, és utána összehasonlítjuk a kétféle egyház eszményt. Végül nagyon egyszerűen és nagyon pontosan lehet látni a kettő közötti különbséget, és hogy tényleg vagy-vagy ellentéte áll fenn. Tehát a bibliai egyház fogalom lényegét a táblára is felírt igék alapján a következőképpen foglalhatjuk össze. De Jézusnak az a kijelentése alapvető, amikor azt mondta, hogy Péternek, ugye miután megvallotta őt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, hogy én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ugye ebből a kijelentésből önmagában is kiderül, hogy Krisztus elgondolása szerint az egyház egy lelki valóság, mert ugye szó szerint Krisztusra nem lehet egy egyházat építeni. Tehát azt mondja, őre belévetett személyes hitre, reá, mint Isten fiára épül ez az egyház, mint lelki valóság. Ugye most nem részletezném azt a klasszikus problémát, hogy ugye kire vonatkozik ez, hogy ezen a kősziklán. Tulajdonképpen ez a kérdés teljesen egyértelmű a Bibliában. Először is a görög szövegben itt nem egy szó szerepel, hanem kettő. Ugye a Péter névnél a Petrosz görög szó van, a kősziklánál pedig a Petra görög szó. Ha Jézus a kettőt azonosítani akarta volna, akkor egy szót használt volna. És a klasszikus görög nyelvben egyértelmű a két szónak a különbsége, noha az újszövetségi szótárak ma sokszor ezt nem tüntetik föl. Tudnélik, a Petrosz az egy darab követ jelent, egy nagyobb sziklatömbből leesett követ, a Petra pedig, az pedig egy hatalmas alapként használt sziklatömböt. Tehát a kettő között jelentésbeli különbség van. És ugye emlékezünk arra, hogy Jézus adta Péternek, aki később ugye olyan sok botláson ment át, hogy azért, hogy bátorítsa őt, és előre kifejezze a megbocsátását és a kegyelmét, és hogy mindezek ellenére hasznos eszköz lesz az Isten egyházában, a Kéfás, ugye a kőszikla nevet adta neki, de csak a kőszikláról levált kődarab értelmében, és amikor itt Jézus mondja ezt az igét, ebben igazából egy szójáték van, mert azt mondja, te Petrosz vagy, a te neved is kő, de én ezen a kősziklán, ezen a sziklatömbön, akit megvallottál a Jézus Krisztuson, építem fel az én anyaszentegyházamat. Ugye Augustinus vagy Ágoston nagyon találóan jegyezte meg ezzel az igével kapcsolatban, hogy Péter arra figyelmeztette, illetve Jézus arra figyelmeztette az elbizakodásra hajlamos Pétert, hogy önmagamon építelek fel téged, és nem önmagamat építem fel rajtad. Ugye, ez volt a nagyon szellemes megjegyzése Ágostonnak, még egyszer elmondom. Tehát azt mondta, hogy önmagamon építelek fel téged, és nem önmagamat építem fel rajtad. Tehát ez volt tulajdonképpen a Jézus szójátékot alkalmazó kijelentésének az értelme. Hogy miért biztos, hogy ez az értelme azokon túl, amit eddig elmondtam. Ugye maga az új szövetség értelmezi félreérthetetlenül, illetve visszautal Jézusnak erre az igéjére. Péter első levele második fejezetéből idézem az igét, a harmadik verstől az ötödikig. Tehát Péter első levele második fejezetéből, a harmadik verstől az ötödikig, ahol a következőt olvassuk. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő és az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ugye mindenki észreveszi, hogy az Úr a kő, ő a becses kő, akihez járultatok, mondja, és azt mondja, hogy épüljetek fel, mint élőkövek lelki házzá. Szeretném, ha ezt a kifejezést tulajdonképpen megjegyeznénk. Ugye az új szövetség egyház fogalom alkalmazza a templom hasonlatot az egyházra, de ezt lelki háznak mondja, és azt mondja, lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Az Efézusi levél második fejezete, 20. verse
még gyorsabban felfedezhető, hogy Jézus igéjére utal vissza, és azt hogyan értelmezi, amikor azt mondja Pál apostol a keresztény gyülekezet tagjainak, hogy ti most már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és gyermekei az Istennek, akik fölépítettetek, most figyeljünk, a próféták és az apostolok alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ugye nem lehet félreérteni, tehát létezik a próféták és az apostolok alapköve, köztük Péter is kő és kőszikla, és a többiek is, a próféták és az apostolok is, lévén a szegletkő, ugye a nagy sziklatömb, a végső alap maga Jézus Krisztus. Tehát ezek az ígék mind Péter első levelében, mind az Efézusiakhoz írt levélben egyértelműen Jézus igéjét értelmezik, maguk az apostolok, és ők így értették ezt, hogy a hívők lelki házzá épülnek föl, Krisztuson, mint kősziklatömbön, mint végső, a szegletkövön, és mint a proféták és az apostolok alapkövén. Ezek után szeretném folytatni az új szövetség egyházfogalom ismertetését azzal, hogy a Bibliában tulajdonképpen az egyháznak fordított szó egyszerűen azt jelenti, hogy az a görög szövegben, hogy eklészia. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy kihívottak. Tehát a mi magyar szavunk, hogy egyház, az rögtön egy épületet vagy egy szervezetnek a fogalmát sugallja, mert ugye egyház. Ráadásul még ez a fogalom is ott van a mi nyelvünkben, hogy anyaszent egyház. Rögtön hadd jegyezzem meg, hogy ilyen nincs az új szövetség görög szövegében. Tehát ott csak az eklézia szerepel. Tehát akárhányszor ilyet olvasunk a Bibliában, hogy anyaszent egyház, mint például itt is a Jézus igéjében, ott nincs egy külön szó erre, csak az eklézia van ott is. A kihívottak, az elhívottak, semmi más. Tehát ilyen megkülönböztető kifejezés a Bibliában nincsen. Azon kívül az eklézia szót, a kihívottak szót egyaránt alkalmazza a Biblia egy hívő csoportra, egy gyülekezetre, a hívők egy gyülekezetére, és a hívők összességére. Teljesen egyformán, azonos értelemben, tehát ha úgy tetszik, gyülekezet és egyház, nincs alapvető különbség közte a Biblia fogalomvilágában. A Biblia hangsúlyozza azt, hogy ebben a lelki házban, ebben a lelki valóságban a fő mindenkor Jézus Krisztus. Ugye ezt nagyon sokféleképpen mondja a Biblia, talán most nem idézném az összes bibliai igéket, amelyek erről szólnak. Itt megtaláljuk, hogy Krisztus nem létesít hierarchiát az egyházban, hanem mindenki közvetlenül a fő alá van rendelve. Jellemző az a bizonyos test hasonlat, amivel a bibliai igék megvilágítják az egyházat, hogy ugye minden testrésznek megvan a feladata, minden testrész értékes, ugye mint hogy a testünkben mindennek megvan a funkciója, minden résznek, de a test minden részét közvetlenül a fő hangolja össze, a fő irányítása alatt áll. Ugye ezzel a hasonlattal fejezi ki a Biblia, hogy az egyházban Krisztus a fej, és az ő egyházának, az ő testének minden tagjával, minden részével közvetlen személyes kapcsolatban áll. Különösen nevezetes Máté evangélium a 23. fejezetének a 8. verse, amikor Jézus azt mondja, hogy ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, atyátoknak se hívjatok a földön senkit, doktoroknak se hívassátok magatokat, és akkor sorolja, hogy egy a ti atyátok az Isten, és egy a ti mestertek, és egy a ti doktorotok a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, mondja egyszerűen. Ugyancsak Péter apostol levele nagyon tanulságos, Péter első levele, 5. fejezetében az első és a 4. vers, amikor Péter így szólítja meg a keresztény egyház többi vezetőit, kérlek titeket, én a presbiter társ, hogy legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, és utána folytatja, nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És ha majd megjelenik a főpásztor, elveszitek a dicsőség hervadhatatlan koronáját. De tehát a Péter, ha vele kapcsolatos igéket úgy értelmezte volna, hogy ő a főpásztor, akkor bizonyára ezt, ha bármilyen szerény ember volt is, Krisztus igéje iránti engedelmességből képviselte volna. Péter azonban magát egy presbiter társnak nevezi, inti presbiter társait, hogy ne uralkodjanak a gyülekezetek, hanem mint olyanok legyenek, mint példaképei a nyájnak, és Krisztus nevezi meg főpásztornak, és majd a segédpásztorok elveszik az ő jutalmukat, ha hülyen szolgálnak, mikor a főpásztor megjelenik. Tehát ezek ugye félreérthetetlen kijelentések az új szövetségben. Ugyancsak emlékezzünk Jézus szavára, ugye azzal búcsúzott tanítványait, hogy ti veletek maradok minden nap a világ végezetéig.
vagy Jelenések könyvében arra a képre, hogy Krisztus áll a gyülekezeteket jelképező 7 gyertyatartó között, és a tenyerén tartja a gyülekezetek angyalait, vagyis a gyülekezet lelki követeit, vezetőit, tehát ő ott jár kell az egyház gyertyatartói között, saját maga visel gondot az egyházáról. A Jelenések könyve a 3. fejezetében Jézus azt mondja, hogy nála vannak a Dávid kulcsai, ugye a Dávid kulcsai megint egy szimbólum a Bibliában, tulajdonképpen azt jelenti, az ő egyházának kulcsai, az ő egyházának vezetése, fősége az ő kezében van. Nagyon fontos a Bibliában, a bibliai egyház fogalommal kapcsolatban az a megállapítás, hogy döntő szerepe van az ígének, az Isten beszédének az egyház létrejöttében. Tehát ugye egyház a Biblia szerint ott van, ahol Krisztus jelen van, ahol Krisztusra, mint alapra épülnek a hívők, mint lelki ház, és ő jelen van köztük. Ugye Jézus ezt is mondta, ha 2-3 összejönnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. De Krisztusnak a jelenléte, vagy Krisztusnak a fősége mindig az ige által érvényesül. Mert a Krisztus nincs jelen közöttünk, az ige és a Szentlélek által. A Szentlélek is az igéhez vezeti a hívőket, mondja az írás. De János evangélium a 10. fejezetében mondja Jézus, az én juhaim hallják az én szómat és követnek engem. Tehát hogy lehet Krisztushoz, mint főhöz ragaszkodni, hogy lehet őt követni, hogy érvényesülhet a Krisztus eleven összeköttetése az ő egyháza tagjaival, úgy, hogy hallják az ő szavát, vagyis hallják az ő igéjét és követik azt. Rendkívül fontos a Lukács evangéliumából idézett ige, ezt igazából bekeretezhettem volna, mert ez is kiemelkedő jelentőségű ige, ahol Jézus a következőket mondja, értesítik őt, hogy itt vannak az ő anyja és testvérei, és ez ad alkalmat Jézusnak arra, hogy a következő kijelentést tegye. Így olvasom Lukács evangélium a 8. fejezetéből a 21. verset. Az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Tehát nagyon fontos ige. Tehát Jézus megmondja, hogy kik az ő házanépe, kik az ő családja, kik az ő egyháza. Azt mondja, az én anyám és az én atyám fiai ezek. Ugye mondja, a másik evangélium körülnézve a sokasságon mondja, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Megfigyelhető, hogy ugyanezzel a fogalommal találkozunk Jelenések könyvében is. Azt mondja például a 22. fejezet 9. versében Isten angyala, hogy én szolgatásod vagyok néked és a te atyád fiainak, akik megtartják a könyv profétálásának beszédeit. És nyilván csak nem csak Jelenések könyve beszédeit, hanem egyáltalán az Isten beszédeit. És Jelenések könyvében x esetben találkozunk, ugye fölírtam az igéket a táblára, azzal a megfogalmazással, hogy János apostol azokat látja az Isten népének, akik mindent vállaltak az Isten. Összefoglalóan ezen a háttéren értjük meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Krisztus egyháza az az igazság oszlopa és erőssége a Földön. Ezt mondja Pál a Timóteushoz írt levélben. Tehát az igazság oszlopa és erőssége, mert azok alkotják, akik Krisztust úgy követik, hogy az ő beszédét, az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Így válik az igazság oszlopává és erősségévé. A Korintusiakhoz írt első levél 2. fejezetének az első versét nem olvasom fel szó szerint, de ott egyértelműen olvashatjuk, hogy a benne szereplő szót egyháznak, gyülekezetnek egyaránt fordíthatjuk, hogy a hívő nép jelenti az egyházat. Tehát a hívő nép nem egy szervezet, a hívő nép az nem egy épület, illetve az egyház az nem egy szervezet, és az egyház nem egy épület, hanem az egyház egy hívő nép. Így mondja, a Krisztus Jézusban megszenteltek az elhívott szentek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen a magukén és a miénken. Ezen a háttérre nem csodálkozhatunk azon, hogy a 16. századi reformátoroknak mi volt az egyház meghatározása. Olvasson például az ágostrai hitvallásból, amit Luther is aláírt. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Ugye egy szentségeken a keresztségre és az úrvacsorára gondolt, ugye, amit az evangélikus egyház megtartott. A következő mondat, amit szintén innét idézek, az egyház valójában a szentek és az igazán hívők gyülekezete. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy a reformáció ezen a téren is forradalmat idézett elő, mert ugye a középkori egyház felfogása az volt,
hogy az egyház a hierarchia. Ugye a papság, az egyháznak a szervezete, ők az egyház. A reformáció teljesen felforgatta ezt az egyház fogalmat, és visszatérve a bibliai fogalomhoz azt mondta, hogy az egyház a hívők és a szentek közössége, ahol az evangéliumot helyesen, tisztán tanítják. A Calvinnak a meghatározása egészen azonos, majdnem szó szerint azonos Lutherével, és nagyon érdekes az a megjegyzése az Institúció című művében, amikor azt mondja, hogy a régi apostoli hitvallást nem helyesen fordítják így, illetve nem helyesen idézik így, hogy hiszek az egy szent anyaszent egyházban, tehát azt mondja, a latin in prepozíciót nem szabad ide tenni, hanem azt mondta, ez csak így helyes mondani, hiszem az egy szent anyaszent egyházat, mert azt mondja, hinni csak Krisztusban szabad, az egyházat lehet hinni, tehát az egyház valóságát, vagy az egyházra szükség van, de az egyházban nem szabad hinni, hangsúlyozta Calvin az Institúcióban. Tehát csak így helyes szerint az apostol hitvallást mondani, hogy hiszem az egy szent anyaszent egyházat, nem pedig úgy, hogy hiszek az egy szent anyaszent egyházban. Most ezek után hasonlítsuk össze ezzel a római egyháznak ugye a középkortól fogva folyamatosan, tehát ugye a pápai egyháznak a létrejöttét ugye számíthatjuk a 4.-től a 6. század a kialakulásnak az ideje, és ettől fogva mind a mai napig itt egy merőben más egyházfogalommal találkozunk. Szeretném csak nagyon röviden bemutatni ezt az egyházfogalmat, és pedig úgy, hogy idézek a II. Vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium nevű konstitúciójából. Ugye a Lumen Gentium az azt jelenti, hogy a népek világossága. Jellemző ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak a sorrendje is, ugye itt is rend és hierarchia van, mint ami általában jellemző ez a római egyházra. Az első dogmatikai konstitúció az egyházról szól, szóval ez a hittételek feje. A második szól a szent liturgiáról, és a harmadik az isteni kinyilatkoztatásról. És az isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúcióban, ugye a Dei Verbum konstitúcióban is azt mondja, hogy az tulajdonképpen az Isten beszéde is alá van rendelve az egyháznak, mert így mondja szó szerint, ezt máskor is idéztük, azért nem idézem most hosszasabban, azt mondja, hogy az egyház mindenkori eleven tanító hivatalára van bízva, hogy az Isten írott és áthagyományozott igéjét hitelesen magyarázza, és annyira szorosan összetartozik ez a három, hogy egyik sem lehet meg a másik kettő nélkül. Tehát az ige nem állhat meg az egyház tanítóhivatala nélkül, amely azt hivatott magyarázni, és a szent hagyomány nélkül, amely vele együtt mértékadó és bizonyos. Tehát nem véletlen, hogy a legelső dokumentuma a II. Vatikáni zsinatnak, tehát hierarchikus sorrend a legelső és a legfontosabb az egyházról szóló konstitúció, és ezt mondja. Figyeljük meg ezt a nagyon világos logikát, és sajátos logikát. Azt mondja, a népek világossága Krisztus. Ugye mindenki emlékszik a hegyi beszédből, Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Tehát leszögezi ezzel összhangban a népek világossága Krisztus. Utána így folytatja, az egyház Krisztusban, ja még bocsánat, előbb még az előző mondatot is olvasom, a Szentlélekben összegyűlt zsinat sürgető óhaja tehát, hogy minden teremtménynek hirdetve az evangéliumot, minden embert megajándékozzon Krisztus világosságával, amely ott tündöklik az egyház arcán. Az egyház pedig Krisztusban, mint egy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Most tehát akkor nézzük meg itt, mi a logikai vonal. Krisztus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Ebből indul ki a tétel, de azt mondja, a Krisztus világossága az egyház arcán ragyog. Ez egy axióma. A Krisztus világosságát azt az egyház birtokolja. És így folytatja, az egyház Krisztusban, mint egy szakramentum. Mit jelent ez, hogy szakramentum vagy szentség? Kegyelem közvetítő. Tehát az egyház kegyelem közvetítő, azt mondja, jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Ebből következik az, hogy az egyházon kívül nincsen tulajdonképpen üdvösség. Ezt félreérthetetlenül mondja a továbbiakban is, sokféle megfogalmazásban. A következőket idézem. Azt mondja,
Egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ez megint helyes tétel, de így folytatja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Megint itt van ez az axióma, hogy az egyház és Krisztus azonos. Tehát azt mondja, egyedül Krisztus az üdvösség útja, de ő számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözültehetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházban, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alakította meg a katolikus egyházat. Az egyház közösségébe azok épülnek be teljesen, akik Krisztus lelkét hordozva magukban elfogadják az egyház egész rendjét, és az üdvösségnek az egyházban létesített minden eszközét, a hitvallás, a szentségek, az egyház kormányzat és az egyházi közösség kötelékei által, vagyis látható szervezettségén átkapcsolódnak össze Krisztussal. Tehát az egyház látható szervezettségén átkapcsolódnak össze Krisztussal, aki az egyházat, a pápát és a püspökökön át kormányozza. Most szeretném, ha itt világosan látnánk a különbséget, tehát a bibliai és a protestáns egyházfogalom és a római katolikus egyházfogalom között. A bibliai és a protestáns egyházfogalom azt mondja, hogy az egyházat azok hozzák létre, akiknek bensőséges közösségük van egyenként Krisztussal. Tehát akik egyenként ráépülnek, mint kősziklára, akiknek egyenként a fejjel, Krisztussal a fejjel közösségük kapcsolatuk van, ők hozzák létre az egyházat. A római katolikus felfogás szerint az egyház hozza létre a bensőséges közösséget az egyes hívők is Krisztus között. Ő az kegyelem közvetítő eszköz. Tehát nem tudom, értjük-e a különbséget, ugye, hogy az egyház hozza létre a bensőséges közösséget a hívők és Krisztus között, vagy pedig akik között létrejött a bensőséges közösség Krisztussal, azok hozzák létre egymás között az egyházat. Tehát a kettő között nagy a különbség. Szeretném idézni azokat a részleteket is a konstitúcióból, ahol azt a Krisztus helyettes szerepet nagyon erősen aláhúzza. Azt írja, a püspökök segítőikkel, az áldozópapokkal és a szerpapokkal együtt Isten helyett állnak a nyáj élén. A püspökök kimagasló és szembeszökő módon magának, Krisztusnak a szerepét töltik be, a tanítóét, a pásztorét, a főpapét, és az ő személyében járnak el. És hát idézhetném még tovább. Na most, tehát ebből azt láthatjuk, hogy a római katolikus egyházban óriási jelentőségű a tekintély. Ugye, mert az egyház az mindenkor Krisztusnak a tekintélyével rendelkezik. Az egyház megtestesül a hierarchiában, és az egyház Krisztus tekintélyével rendelkezik. A tévedhetetlenség dogmáján, ami a múlt század végén mondta ki az első vatikáni zsinaton, sokan megütköztek, pedig azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen ezt csak kimondták, de ez benne van, implicite benne van az egész római egyház fogalomban, hogy ez a végső axiomája mindennek, hogy az egyház tévedhetetlen. Ugye itt a biblikus és a protestáns felfogás szerint az Isten beszéde tévedhetetlen. Az Isten beszéde az alap. A római katolikus felfogás szerint az egyháza tévedhetetlen. A biblikus, a protestáns felfogás szerint a végső tekintély az ige, az Isten beszéde. Annyira, hogy Pál például azt mondja a Galácia beliekhez írt levélben, hogy ha mi, vagy akár mennyből jövő angyal mondana néktek mást, azon kívül, amely néktek hirdettetett, legyen átok. És dicséri azokat a hívőket, akik nem csak beveszik, amit az apostolok mondtak, hanem utána néznek az írásokban, hogy valóban úgy vannak-e. Ugye erre mondja Comenius azt, hogy a keresztény ember szabadság egy sajátos szabadság, mert tulajdonképpen semmihez a világon, azt mondja, se királyhoz, se úrhoz, se családhoz, semmihez sincs úgy alávetve, mint egyedül az Istennek és az Isten beszédének. Ez az ő sajátos szabadsága. Tehát ő minden mással szemben szabad, és a lelkiismereti meggyőződése szerint fogad, vagy nem fogad el valamit. Itt érthetjük meg, hogy miért mondja azt a Galácia beliekhez írt levélben, hogy a magasságos Jeruzsálem szabad. Tehát a bibliai egyház, fogalom szerinti egyházban teljes szabadság uralkodik, ott a lelkiismereti szabadság abszolút alapelv. Ugye a világ megdöbbent, amikor Luther a Wormsi zsinaton ilyet mondott, amit egyszerűen hallatlan dolog, senki se tudta felfogni,
Azt mondta, hogy mindent kész vagyok elismerni, de győzzenek meg Isten igéjéből. Minden tévedést belátok, de győzzenek meg Isten igéjéből, mert az én lelkiismeretem ehhez van kötve. Szóval egyszerűen, ahogy így mondjam, a világ megdöbbent. Mert hogy nem számít neki a császári tekintély, nem segít neki az egyházi tekintély, egy egész birodalmi gyűléssel szemben azt mondja, hogy az én lelkiismeretem az Isten beszédéhez van kötve, és én itt állok, és másként nem tehetek, és Isten engem úgy segíjen, és mindent kész vagyok megváltoztatni, és beismeri, de az igéből győzzenek meg, mert az én lelkiismeretem egyedül ehhez van kötve. Ezt ma mi nem tudjuk egészen felfogni, hogy micsoda forradalom volt. Szóval ez egy hihetetlen szellemi és lelki forradalom volt, és hát ledöbbentek az emberek, hogy egyáltalán ilyen lehetséges, mert ugye a középkort uralta az abszolút tekintély. Ugye is a római egyházban ugye az abszolút tekintélyből következik az abszolút engedelmesség elve. Ugye nem tudom, látunk-e ilyet, ugye, hogy például egy papszentelési szertartás. Ugye a kis papok a papszentelési szertartáson teljesen fekszenek a földön, a teljes alárendeltség, a teljes engedelmesség kifejezéseként. Ugye az engedelmesség az egy magasztos erény, egy rendkívül magasztos erény ugye a római egyházban, mert tévedhetetlen az egyházat képviseli a hierarchiának való engedelmesség az Isten előtt kedves, legfontosabb, legszebb erény. És ezt most komolyan vegyük azt, hogy emberek ezt lelkismertük mélyéből hiszik, és mint a kereszténység legfőbb kívánalmát élik meg. Ugye? Tehát azért mondom, hogy ez egy meghatározó gondolkozásmód, és egy meghatározó tapasztalat emberek életében. A másik egyházeszmény, a bibliai egyházeszmény, amit a protestantizmus felélesztett, az pedig azt mondja, hogy a hívő ember lelkiismerete egyedül Krisztushoz, illetve az ő igéjéhez, vagy Istenhez és az ő igéjéhez van kötve, mindennel és mindenki mással szemben szabad. Ugye nem véletlen az, hogy tulajdonképpen a római egyház alapeszméjével kibékíthetetlen ellentétben van a lelkiismereti szabadság eszméje. Ugye ezzel ebben a II. Vatikáni Zsönne a tanítása című kötetben el lehet olvasni, hogy a II. Vatikáni zsinaton milyen nehezen született meg a vallásszabadságról szóló nyilatkozat. Leírja a könyv, hogy csak az amerikai püspökök kényszerítették ki, mondván, hogy ők egyszerűen nem szalonképesek a hazájukban, ha ők hazamennek a II. Vatikáni zsinatról, annélkül, hogy a modern kor kívánalmának megfelelően megszületett volna egy nyilatkozat a lelkiismeret és vallásszabadságról. De ha velül valaki elolvassa magát az egész nyilatkozatot, akkor látja, hogy állandóan jelen van benne az az eszme, hogy igazából csak az igazságnak van joga élni, az igazságot pedig az egyház képviseli, a tévedésnek nincs joga létezni. És következetesen csak úgy értelmezi a lelkiismeret és vallásszabadságot, mint amit az állam köteles megadni az egyházaknak. Tehát erre tesz a hangsúly, hogy az államnak kell gyakorolni a lelkiismeret és vallásszabadság elvét, De nem esik szó az egyházon belüli lelkiismereti szabadság elvéről, hogy ki a maga egyén lelkiismerete szerint gondolkozik az egyházon belül, és nem esik szó a lelkiismereti szabadság elvéről felekezetközi vonatkozásban sem, hogy különböző lelkiismereti meggyőződéseknek tiszteletet kell adni. Tehát ez a két egymással nagyon különböző egyházfogalom. A római egyházban tulajdonképpen a római jog él tovább az egész egyház belső konstrukciójában. Például ugye egy friss dokumentum, a Dies Domini, az Úr napjáról szóló dokumentum, és ebből csak nagyon kis részleteket olvassuk, ugye ez egy részletkérdés, a vasárnap ünneplés. De figyeljük meg, csak a kulcskifejezésekre ügyeljünk, hogy tehát milyen eszközök legálisak a római egyházban. Azt írja, hogy az idők múlásával, amikor lanyhaság és hanyagság kezdett mutatkozni, kellett a római egyháznak kifejezetten megfogalmazni a kötelezettséget, hogy a hívőknek részt kell venniük a vasárnapi szentmisén. Legtöbbször buzdítás formájában tette, de olykor pontos jogi megfogalmazáshoz is kellett folyamodnia. Ez történt a különböző zsinatokon a 4. századtól kezdve. 300-ban az elvírai zsinat nem a vasárnapi kötelezettségről, hanem három misemulasztás büntető jogi következményeiről szól. E részleges zsinati döntések magától értetődő módon torkollottak kötelező jellegű egyetemes szokásba. A kánonjogi kódex 1917-ben fogalmazta egyetemes törvénybe a hagyományt. Vasárnap és a többi parancsolt ünnepen a hívők kötelesek részt venni a szentmisén. Egy ilyen törvény rendes körülmények között súlyos bűn terhe alatt kötelez.
Ezt tanítja a katolikus egyház katekizmusa is méltán. Gondolom, egy sereg kifejezés megütötte a fülünket, ugye jogi megfogalmazás, büntetőjogi követelmények, következmények, parancsolt ünnepek, súlyos bűnterhe alatt kötelez, és méltán. Tehát itt láthatjuk, hogy a római egyháznál egy intézményesült egyházfogalommal találkozunk. Az egyház az egy földi valóság, az egy földi ország, és az uralomnak az eszméje is földi és evilági. Tekintélyelv uralkodik, engedelmesség kötelezettsége, és az eszközök is jogiak, és kötelezőek, és szankciók léteznek. A másik egyházfogalom az nem földi valóság, és nem földi uralom eszméje érvényesül, hanem ahogyan Krisztus mondta, hogy aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, és a szabadság elve érvényesül, ahogy mondja, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ott az Isten törvényének, Isten beszédének tekintélye van, de arról is azt mondja a Szentírás, hogy a szabadság királyi törvénye, vagyis az ember szabadon megfontolhatja, hogy akar-e neki engedelmeskedni, vagy nem. És az egyház lelki valóságánál a tekintély csak az Isten. Emberi tekintély nincs, a tekintély az Isten és az Isten igéje. Ez nem azt jelenti, hogy protestáns egyházakban nem történhet óriási visszaélés, és nem torzulhat el tökéletesen az egyház belülről, ugye, és szó sincs a bibliai egyház fogalomról, igenis tekintélyé válnak az ige helyett és Krisztus helyett, ugye, az egyházi méltóságok, és hát az engedelmesség kényszere alá vetik a hívőket, alájuk beosztott, hát egyházi szolgákat, ezt ugye mindenütt el lehet és mindenkor el lehet torzítani, de így áll szemben a két egyházfogalom. Tehát az egyik, amelyiket Róma képviseli, a másik pedig, amelyet az eszményi Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, az új szövetségi Jeruzsálem, a láthatatlan egyház, a hívő egyház, amellyel a Bibliában találkozunk. És végül még annyit szeretnék megemlíteni, ugye, hogy a római egyháznál a földi valóság, tehát, hogy nem lelki valóság az egyház, hanem intézményesült földi valóság, és ennek megfelelő az egész szerkezete és az eszközök is, és az uralkodás is földi módon történik. Ezzel összhangban azt se felejtsük el egy pillanatra, hogy a római egyházhoz hozzá is tartozik az evilági földi hatalom, a terület is, és az államfői hatalom is. Ugye? Tehát ez is az intézményesült földi valóságot ennyire kifejezi. Ugye bizonyára mindjárt tudjuk, hogy a 8. században született meg a pápai állam, ugye, amely először ugye lelki, abszolút lelki tekintélyé lett, Róma püspöke, azután pedig megszületett a területtel rendelkező középkori feudális viszonyokra gondolkozunk, az állam is. És bizonyára hallottunk ugye a konstantini adománylevélről, amiről ma ugye a római egyház történésze is egyetemlegesen elismerik, hogy középkori hamisítvány volt, amit ugye a pápai állam létrejöttének az igazolására készítettek. És ez az az álkonstantini adománylevél, ami egyébként most a Szegeden egy történész tanszéken ezt le is fordították, egy kis füzetben kiadták, úgyhogy magyarul is hozzáférhető ez a konstantini adománylevél, a pontos szövege. És ebben ugye egy olyan adománylevelet készítettek, amely a történelmi valóságtól eltérően, ugye ezt rögtön akkor nem léptették életben, később hivatkoztak rá, nem a frankok juttattak nekik területet, hanem már Konstantin császár úgy rendelkezett, hogy a császári jelvényeket nyugaton Róma püspökének adja. Ugye egy ilyen legendás alapon indul, hogy Róma püspöke leprából meggyógyította Konstantint, és ezért hálából Konstantin a császári jelvényeket és a világi hatalmat az egész nyugat-római birodalom felett Róma püspökének adta. Tehát ugye itt van az intézményesült földi hatalom, amely ugye területet és országot szerez magának, és az uralkodók sorába lép be. Amikor ugye aztán a modern időkben elveszítette a pápai államot a római pápaság, ugye mert jöttek a felvilágosodás eszméje, jött Olaszország egyesítésének az eszméje, a Garibaldi féle szabadságharc, létrejött a független olasz királyság, és a pápai állam megszűnt, akkor egy darabig ugye nem létezett pápai állam. 1929-ben azonban ez volt a legfőbb, a legsarkalatosabb kívánalom, amikor a pápaság kiegyezett ugye Mussolinivel, az olasz állam akkori fejével. Ez volt a legsarkalatosabb kívánalom, hogy ha csak egy mini kis területet is,
de mindenképpen országot kapjon, tehát a földi hatalomnak a szimbóluma, ugye az alapja is meglegyen, egy terület, és hogy szuverén államfőként ismertessék el Róma püspöke. És ezen az alapon történt a kiegyezés 1929-ben. Tehát ez is aláhúzza azt, hogy létezett pápai állam, és a modern időkben is 1929 óta létezik megint csak egy kis területű, de valóságos állam, amelynek a feje szuverén államfő, hogy itt egy intézményesült földi valóságról van szó. Ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy az eszközei is földiek, és az alapeszmély is teljesen a földi uralom, a földi ország igazgatásának az alapeszmével azonosak. A bibliai egyház fogalom viszont az Isten országa törvényeit és az Isten országa alapelveit érvényesíti. Most már valóban befejezésül még tényleg csak szinte két mondat. Miért mondhatjuk azt, hogy ez vagy a ma emberének? Nézzük meg azt, hogy ma az emberek újra tekintélyre áhítoznak. Ugye a középkori elleni nagy, középkori egész szellemiség elleni nagy lázadás történt ugye a felvilágosodás korában, és hát fölröppent a szabadság eszméje. És Amerika és Nyugat-Európa még mindig az abszolút szabadságnak eszméjét tartja a legfontosabbnak, és óriási kultusza van a szabadságnak. De a világ már fordul, észrevehetően fordul, mert ugye a világ szétesőben van, és iszonyatos, megoldhatatlan problémák vannak, és megint a tekintélyelvűség felé fordul a világ. Tehát ugye mindnyájan hallottunk erről, ugye, hogy a globalizáció azt is maga után vonja, hogy egységes világvallás, egységes világetosz, és egyház és állam szétválasztása tendenciának meg kell fordulnia, egyház és állam együttműködésére van szükség. A Jelenések könyve ezt ilyen egyszerűen mondja, hogy olyan szintig fog fejlődni az intézményesült földi egyház tekintélye és befolyása a világ felett, hogy az egész föld csodálva követi. Ugye ez klasszikus kifejezés Jelenések könyve, az egész föld csodálva követi. Tehát mindenki válaszút elé kerül, hogy most ezt a tekintélyt fogadja el, mert ismétem egy tekintélyelvű világba lépünk be, vagy pedig kitartam mellett, a szabadság mellett, hogy egyetlen tekintély létezik, az Isten és az Isten beszéde. Tehát itt mindenki valamilyen állásfoglalásra fog kényszerülni ezzel a roppant egyházi tekintéllyel kapcsolatban, amely egyesül a többi egyházakkal és vallásokkal bizonyos szinten és bizonyos formában, és megtestesíti az abszolút egyházi tekintélyt. Tehát itt minden embernek megfontolásra, minden ember esetében megfontolásra várnak ezek a kérdések. Hát én itt fejezem be ezt a nem könnyű témát, és köszönöm a türelmet, és hogy figyelemmel kísérték végig. Akkor a viszontlátásra két hét múlva, még szeretném említeni, hogy én Reisinger János már agitáltam, hogy már ma vegye át, de azt mondta, hogy nem tudja még egészségi állapota miatt ilyen hosszan állni, nem vállalkozik rá, de lehet, hogy már a következő alkalommal vissza tudja venni az előadásokat. Akkor egy rövid idő múlva a beszélgetés. Először is azt szeretném válaszolva a kérdést, tehát az volt a kérdés, hogy ha ez ennyire világos vagy egyértelmű, hogy a római egyházon belül, most már hadd fogalmazzam én így, miért nem támadnak időnként személyek vagy mozgalmak, ugye, akik hát ezeket a gondolatokat felvetik. Hát először is azt válaszolnám, hogy hát támadtak, mert végül is hát középkortól kezdve minden reformmozgalom a római egyház kebeléből támadt, ugye. Hát ha most azt nézzük, a nagy reformátorok ugye sorba, Wycliffe, 14. században Angliában oxfordi egyetemi tanár volt a római egyház papja. Husz János, prágai egyetemi tanár volt a római egyház papja. Luther Márton szerzetes volt szintén a római egyház papja. Tehát ugye a reformációs mozgalma kivéve a valdenseket, ugye, amely egy eredeti alapon történt, az összes többi reformációs mozgalma a római egyház kebeléből indult. Tehát ugye felmerültek ezek a gondolatok. Na most azt szeretném mondani, hogy nagyon érdekes, ugye eleve az egy külön tanulmány lehetne, hogy a 16. században bámulatos volt, hogy mint a tapló olyan fogékonyak voltak az emberek azokra az eszmékre, ugye, amelyeket a németországi, a svájci, a franciaországi reformáció fölvetett. Hát Magyarország például, ugye 1517-ben kezdődött a reformáció,
És már pár év múlva, ugye már 1522-ben Magyarországon törvényt hoztak, hogy a luteránusok mind megégetendőek. Tudnélik, voltak. És olyan híreket, olyanokat olvasunk a korabeli irodalomban, hogy a kocsmákban luther iratait olvasták és vitatták. Szóval futó tűzkinek.

De nem képviseli a protestantizmus úgy, mint korábban azt, hogy a bibliai elv, ugye, az egyedül az Isten igéje tekintély. Szóval ezek a kérdések abszolút nem állnak így ilyen világos ellenpontokként szemben egymással. Most a római egyházon belül azért mindig vannak, voltak és vannak emberek, akiknek ezek a kérdések felmerülnek. Az pedig, ami elhangzott, ugye ma, hát olvassák sokan a Bibliát római egyházon belül, ugye ajánlott is a Biblia olvasása, és miért nem jutnak mégis bizonyos gondolatokhoz. Azt kell mondanom, hogy nem nehezen tudjuk érzelmileg beleélni magunkat abba, hogy ha valaki igazán buzgó római katolikus hívőként nő fel, vagy annak az egyháznak a papjaként, szóval ő benne annyira belé idegződik az egyház tévedhetetlensége, hogy még ha az egyházban akármilyen hibák vagy botránkozást okozó dolgok voltak a történelemben vagy a jelenben, az akkor is a Krisztus világossága fénylik az egyház arcán, és az egyház szent és sérthetetlen, és az engedelmesség az egy keresztény erény. Tehát, hogy így mondjam, nem, ezt a korlátot nem lépi át, szóval akármit olvas, ezt a korlátot nem lépi át, hogyha ez olyan nagyon-nagyon erősen van benne, kivételes személyiségektől eltekintve. És ezt nagyon megértően kell kezelni, hogy itt tényleg csak a Szentlélek és az ige hatalma az, amely ezt a gondolkozásmódot módban valahogyan bele tud világítani, hogy az ember meglássa, hogy ténylegesen a bibliai gondolatrendszer más, az egy alternatív gondolatrendszer a római katolikus egyház egész eszmeiségével szemben. Hát ennyit tudok mondani, tessék. Kicsit lehetne hangosabban, hogyha lehetne kelljen a hozzászólva. Ó, nagyon jó kérdés. Hogy akkor miért tud felmaradni? Én nem azt szoktam mondani, hogy én soha nem hiszem el, hogy az emberek csak a szabadságot szeretik. Szerintem az emberek legalább olykor a szabadságot szeretik, vagy egyesek a szabadságot szeretik, de az emberek legalább annyira szeretnek kényelmesen alárendelni magukat. Legalább annyira szeretik. Szóval az emberben a hagyományokban való kényelmes megmaradás és a tekintély elviség követése az legalább olyan erős. És ne felejtsük el, hogy a római egyháznak éppen azért, mivel az egykori római birodalomnak az örököse a jogrendszerében, a hatalmi struktúrájában kétségtelenül bámulatra méltóan tökéletes, ugye a szervezésben, a hatalomkoncentrációban. Ugye a Dániel könyve 8. fejezetben, nem tudom, ki figyelt fel ezekre, ugye, hogy hihetetlen módon tud értelmezni dolgokat, szóval a beszédben is, és az értelmezésben is. Ugye például a római egyház például hogy tudja fenntartani a tévedhetetlenség dogmáját úgy, hogy közben modernizálódik. Úgy, hogy a római egyházban soha nincs felülbírálása valaminek, de létezik az átértelmezése. Ugye tehát ez, hogy mondjam, ez egy külön nyelvi bravúr, szóval direkt lehetne ilyen nyelvi szempontból elemezni sok dokumentumot, amikor komoly változás történik valamiben, de azt mégis igazolja, hogy ez ugyanaz, és az tévedhetetlenül megmaradt, ez csak átértelmezés. Tehát ez az igen nem gondolkozásmód, szóval, hogy ne elégítsék ki az embert ezek a szép szavak, ezek a definíciók, ez a maga nemében tökéletes konstrukció, hanem végül egy éles logikával nézze abban, hogy most hogy van az igazság, és egyből hogy lesz kettő, és három, és négy. Nagyon kevés ember gondolkodik így, és veti alá ilyen gondolkozásmódnak ezeket a dokumentumokat. Tehát fantasztikus a tan belé felépítés, a kidolgozott tanítás, ugye a tanítóhivatalnak a működése, zseniális a szervezet, a hatalomkoncentráció, az összeköttetés, tehát ezekkel nagyon-nagyon lehet fönnmaradni. Nagyon lehet fönnmaradni. Tessék? Egyrészt hatalmi kérdés, azt hiszem, mert megkérdezném, hogy voltak az emberek képesek elfogadni mondjuk a kommunizmus idején, ugye, azokat az eszméket. Hát hogy voltak képesek, ugye, meg betörni. Szóval, ha hatalomra kerül az emberekben, ott van, akik nem igazságkeresőek, az értek és az alkalmazkodás. Tehát, ha egyszer megszűnik az állam és az

0: egyház szétválasztása, és valóban hatalmi szövetségessé válik a római egyház államról államra, az emberek tudata olyan szépen fog átalakulni, és az alkalmazkodás ugyanolyan szépen meg fog történni, mondjuk, mint ahogy az ateista és kommunista államhoz alkalmazkodtak tömegek részéről. És azért ne felejtsük el, hogy azért nem csak alkalmazkodás lesz, ezért itt a Biblia beszél, hogy a részegítő tanokról is ilyen kifejezést használ, ugye? Tehát amik önmagukban elbűvölőek és tetszetősek, ugye? Ne felejtsük el, a római egyház roppant erőfeszítéseket tett a modern értelmiség megnyerésére, és nem is eredménytelenül, mert szóval annyira csillogó és ragyogó köntösbe tudott önteni eszméket. Tessék? Tehát ugye a művészi forma akár beszédben, akár építészetben, akár képzőművészetben, ugye, tehát, hogy így mondjam, szép öltözetben, ami eszmeileg nem áll szilárd talpakon, ugye, és az igazság kritériumnak nem felel meg, az is nagyon könnyen eladható és bevehető. Ezt sem látja, ugye például mondjuk Magyarországon is, ha nézzük a pillanatnyi anyagi helyzetet, hogy ilyen iszonyatosan elszegényedő rétegek, borzalmas, ugye most még ez az árvíz hozzá, emberek talpra nem tudnak állni. Ugyanakkor ugye az egyházi követelések olyan iszonyatos milliárdok ugye az állam részéről, de tökéletesen beveszi a társadalom, el lehet ezt fogadtatni, hogy igen, ide kell adni, mert ez a legfontosabb, mert ők fogják átnevelni az embereket és jobbá tenni, és majd hosszú távon ez megtérül. Tehát ugye az emberek ezt nem gondolják végig. Szeretném megemlíteni, van egy nagyon szellemes gondolata, erről jutott eszembe, amit tetszett mondani, hogy nem tudom ki ismeri ezt, a Paulo Ricca, Péter és a pápasság a mai ökumenikus párbeszédben. A Biblia iskolák közössége is kiadta, de eredetileg a református sajtóosztály adta ki. Ez egy valdens lelkésznek az írás, hogy még csekély számú valdens ma is létezik a református egyház egy tagozataként Itáliában. Na és ez a Paulo Ricca azt írja, hogy ugye a római egyház lényege, hogy a pápa Krisztus helyettese, ugye az egyház Krisztus helyettese egyáltalán, aki megtestesül a pápában, tehát a pápa reprezentálva az egyházat, Krisztus helyettese. Azt mondja, hogy ez korrekte, ez a tétel, ezt nagyon egyszerűen meg lehet ítélni abból, hogy próbáljuk behelyettesíteni a valódi Krisztust. Ha ez a helyettesítés, ez a próba működik, hogy elképzeljük az evangéliumok Krisztusát, a názáreti Jézust, hogy beül a pápai székbe és teszi mindazt, amit a pápa tesz, akkor ez korrekt. Ha ezt a próbát elvégezve nem tudjuk elképzelni, hogy a názáreti Jézus ugyanazokat a funkciókat tegye, ha ez egy teljes lehetetlenség a gondolataimban, akkor valamit nem stimmel az azonosítás körül. Ugye szellemes és egyszerű gondolat, hogy egy ilyen állításnak, hogy helyettes, el kell végezni a próbáját. Be tudjuk-e a názáreti Jézust helyettesíteni? Be tudjuk-e ültetni a pápai székbe, és elképzelni mindazokat a dolgokat úgy és oly módon teszi? Ők is halálratták Jézust. Na hát ugye természetesen nagyon, szóval figyeljük meg, sokszor beszéltek, de mondjuk nagyon szép általánosságok hangzanak el, de alapvetően általánosságok. Ugye ez hogy így mondjam, ez hozzátartozik, ugye egy kicsit, hát ugye nehéz a szívem, én most nem tudom, igazán nincs itt valaki, aki a római katolikus egyháztag, és meg ne sértsem a hitében vagy a meggyőződésében, de szóval azért emlékezzünk azzal, amit a római levél 8. vagy a Dániel könyve 8. fejezetéből olvastunk, hogy szerencsés, éles értelme által szerencsés az álnok az ő kezében, álnoksága kezében. Ugyanott azt mondja, hogy földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. Én mindig megdöbbenek ezeken a megfogalmazásokon. Micsoda kijelentés ez, hogy az igazságot jó szerencsével vetni a földre, meg a szerencsés az álnoksága kezében. Tehát ugye a Biblia mond ilyet, hogy most mutatunk arra, ugye, hogy a Biblia szerint démonikus hatalom áll a hátterében, és ugye már Babilonnal azonosították az őskeresztények is, és mindig azt mondja, hogy nagy ereje van, de nem a maga ereje által, és nagy okossága, de nem önmaga által. Hát azért a Biblia ugye azt mondja, hogy sátán is beöltözik világosság angyalának. Azt mondja, nem nagy dolog, ha az ő szolgái is beöltöznek világosság angyalának. És van egy nagyon szellemes hasonlat, ezt én Ellen Gould White-nak a Nagy Küzdelem című könyvében olvastam. Azt írja, hogy azt mondja, ne felejtsük el, hogy a mérget mindig jó adag egészséges étellel szokták összekeverni, hogy az emberek bevegyék. De akármennyi egészséges étel teszünk a méreghez, nem fogja hatálytalanítani a méregnek a méreg természetét. De azt hiszem érthető ez a hasonlat. Tehát nyilvánvaló, hogy éppen így találkozunk, ugye? Tehát nem egy primitív téves irányzatról van szó, hanem egy művészi szintre emelt dologról, ugye, az állóság szerencsés alkalmazásáról. És erre szeretném mondani, hogy erről a világért ne higgyük azt, hogy most mondjuk például mondjuk a pápa személyében ő mondjuk egy csaló, vagy egy embereket akar megtéveszteni, hogy itt mindenki egy történelmi gépezetnek a tagja. A Biblia ugye azt mondja, hogy ha az ember nem fogadja be az igazság szeretetét, a téveigés ereje alá kerül. Ugye ez egy fontos, hogy nem fogadja be az igazság szeretetét, a téveigés ereje alá kerül. Erre nem azt akarom mondani, ugye Isten a bíró, ugye, hogy neki volt-e alkalma az igazság szeretetét befogadni, vagy nem, ugye ezt nem akarunk egyes embereket megítélni, de tény, hogyha az embert az igazság igéje nem szabadítja föl belülről, akkor a téveigés ereje uralkodik rajta. Ugye most ő azt az Isten hogy ítéli meg, hogy a Biblia mindenkinek hozzáférhető, és végül is a Bibliából sok mindenre rá lehet jönni, ha az ember enged a Szentlélek késztetéseinek. Hát ez az Isten dolga, hogy egyes emberekre lebontva ugye ezt megítélje.
1: És a Szentlélek működése az egyházban, a katolikus egyházban, hát végül is rendetek kalitatív tevékenységük.
0: Hát hogyne. És abban vannak őszinte, igen őszinte emberek. Hát van rengeteg igazán őszinte hívő ember és őszinte papa katolikus egyházban, akik szívük őszinte indítékából tesznek jót. Hát világos, hogy vannak. Ugye ez bizonyos értelemben fogjai egy gondolkozásmódnak, egy történelmi rendszernek, de ez nem azt jelenti, hogy az egyes emberekben nincs igazán jó, vagy nem érintette meg őket a valódi kereszténység adott esetben. Úgyhogy például egy közelmúltban például beszélgettem egy katolikus nénivel, egy nagyon világos fejű asszony, 70 felé jár, és ő most fedezte fel úgy magának a Bibliát, vidéken találkoztam vele is, és mondja nekem, hogy neki mennyit segített most, hogy a Biblia elfogadásában, hogy neki volt egy ilyen, hát egy lelki gondozó papja még fiatal korában, és hát akkor ő valaki nagyon agitálták, hogy ő apáca rendbe lépjen be, mert nagyon buzgó hívő volt, és hát ő nem, azért azt gondolta, hogy nem ő családot akar, és akkor az illető szinte megfenyegette, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és őnek igenis ez az elhívása is. Lépjen be az apáca rendbe, és elment ezzel a lelki gondozó paphoz, és hát elmondta neki, mit mondtak. Azt mondja, hát ezt meg kitalálta ki. Azt mondta, el ne higgye, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Az sem biztos, hogy a római egyház az igazi egyház. Lehet, hogy a református egyház is igazabb egyház. Ugye egy idős pap volt, nem hozta nyilvánosságra nézeteit, ugye, de ilyen gondolatok voltak benne. Ugye ez csak a jó Isten tudja, hogy van. Vagy például ugye volt a 19. század elején egy Lacunza nevű pap, jezsuita szerzetes volt. Kiutasították akkor, ugye ez volt, hullám volt Chiléből a jezsuitákat, és akkor ő Olaszországba ment vissza. Ott élte le az élete hátralévő részét, és egy darabig az egyházatyákat kutatta, mint hát ilyen talajvesztett munkanélküli klerikus. Aztán rátért a Bibliára, és írt egy fantasztikus könyvet. Azt a címet adta neki, hogy a Messiás eljövetele dicsőségben és fenségben. És hát azzal kezdte, hogy a papok porolják, kérleli a paptársait, hogy porolják le a Bibliájukat. És akkor hát sok-sok mindent ír fantasztikusan a könyvben is. Kéziratban terjedt, lefordították egy sereg nyelvre, új protestánsoknak hívták a követőit. Ő maga csak álnéven merte megjelentetni a művét, és aztán meghalt, mielőtt aztán utána ugye ki. Tehát mindig voltak ilyen személyek, és egyiknek több hatása volt, másik kevesebb, de hát ezeket mind a Jóisten tudja, ezeket a dolgokat. Magunkért felelünk végül is. Hát ha nem bennénk rossz éve, mára Imre kezdteném be, mert ma nekem van még egy kis feladatom. és akkor legközelebb majd nem fogunk sírni a beszélgetéssel. Jó, és ha valakiben maradt volna kérdés, akkor kérem, hogy legközelebbre őrizze meg, és akkor fel lehet tenni.

Kedves táborozóink, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a tábornyitón, amelyen még nem kezdjük el sem a reggeli, sem az esti témáinkat, csak egy rövid bibliai részt veszünk. Én Reisinger János vagyok, és a munkatársaim nevében mindenkit, főleg azokat, akik először vannak itt, szeretettel köszöntöm, és röviden szeretném elmondani, hogy 28 éve rendezünk ilyen táborokat, és ezen a helyen pedig éppen 20 éve. 1984-ben rendeztük itt az első táborozást, és azóta szakadatlanul egy évben körülbelül 6 turnus zajlik le itt családosoknak. Előttünk volt egy főiskolai tábor, egy mozgás életközpontú életmódtábor, utánunk lesz még zenei tábor és 2 bibliaismereti tábor ebben az évben is. Táborainknak 3 fő célja van. Az egyik célja ezeknek a táborozásoknak, hogy a Bibliát megismerjük. A Bibliából reggel és este előadásokat hallgatunk, megbeszélések követik ezt, és a kirándulások során is bibliai témákba elmélyedve szeretnénk a könyvek könyvét megismertetni, és hát mi magunk is, akik itt előadunk, nekünk is nagyon szükség van arra a jó kérdésekre, hogy még mélyebben megismerjük. A Biblia megismerése mellett a második fő célja a táborozásainknak a természet szeretet elmélyítése felnőttekben és gyermekekben egyaránt. Ezért kirándulni szoktunk, ha jó az idő, már pedig most mindenki biztos tájékozódott, hogy elég meleg napokat jósolt a meteorológia, akkor a környező hegyekbe mennénk ki. Bózsva falu, ahol most vagyunk, a tengerszint fölött 240 méterrel van, és a környékbeli hegyek 4-500, 638 méter, ide a legközelebbi, legmagasabb hegy a Koprina, és a Nagy Milic, Magyarország legészakibb hegycsúcsa, az 900 méter körüli. A természet szeretet mellett, a Biblia ismeret és a természet szeretet mellett még van egy harmadik célja is a táborozásainknak, hogy egymást jobban megismerjük, barátságok szövődnek itt a táborokban. Többen, amikor elmennek innen, levelezésben tartják egymással a kapcsolatot. Ez is a célja a táborozásainknak, hogy újra visszajöjjetek ide, és évközben pedig egymással tartani tudjátok a kapcsolatot. Mindenkinek a tegezést felajánljuk a táborozásunk idején, de utána is felnőttek számára, hogy tényleg, ahogy túrázunk, ne legyen semmi nehézség abból, hogy ne kelljen keresni a szavakat a magázásnak és a nehezebb, körülményesebb megszólításnak a jegyében. A táborozásaink általában 7 naposak, 10 naposak és 12 naposak. Most ez a 2 bibliaismereti tábor rövid, tehát 7 napig leszünk együtt, vasárnaptól vasárnapig. Ezután egy mentesítő tábor kezdődik, mert olyan sokan jelentkeztek erre a turnusra, hogy mindenkit visszaértesítettünk, hogy aki csak megteheti, próbáljon július 25-től eljönni ide, és többen ezt jelezték, és július 25-től augusztus 1-ig egy mentesítő bibliaismereti táborunk kezdődik, majd Törökkoppányban, a Dunántúlon augusztus 1-ével folytatódik a bibliaismereti táborok sora, de ott egy 10 napos tábort szervezünk. Minden évben lehet jelentkezni a táborokra, valaki 7 naposra jelentkezik, vagy 10 naposra, majd eldönti a jövő évben, hogy melyik a megfelelő. Azt kell, hogy mondjam, hogy a régi rendszerben 14 napos táboraink voltak, aztán 12 naposak, de most a rendszerváltás után úgy látjuk, hogy mindenkinek kevés az ideje, és örülünk egyáltalán, hogyha 7 napos táborokra is ilyen szép számmal eljöttök. Röviden ismertetném a tábori menetrendünket is. Úgy gondoltuk, hogy reggel 6:45 lenne az ébresztő, mert este 10 órakor mindenkitől kérnénk a lefekvést, az elcsendesedést, hogy mindenki azt a 8-9 órát bőségesen meg tudja aludni ezen a nagyon jó levegőjű hegyvidéki területen. Tehát este 10 után, ha csak lehetséges, az egész táborban, de a sátraink és a szobáink körül is csend honoljon, hogy reggel 6:45 mindenki frissen tudjon felébredni. 7 órakor reggeli tornát hirdetünk. Aki el tud jönni a reggeli tornára, amit tőlem baloldalt ezen a szép tisztáson szoktuk megtartani, mezitláb érkezzék a harmatos fűre, de ha valaki
papucsban, vagy pedig tornacipőben szeretne érkezni, természetesen így is bebocsátást nyerhet, és ebben az évben szakképzett tornászunk, nem tudom, hogy itt vagy-e, legyél kedves felállni, Anikó, ugye? Anikónak hívják, ő fogja vezetni a reggeli tornákat, tehát nem ilyen bot csinált a reggeli torna vezetőkkel kell idén bajlódni, mint ahogy tavaly is én voltam, lettem volna. Tehát egy szakképzett jó gyógytornászunk lesz, aki körülbelül 20 percig, tehát 7 órától, 7 óra 20 percig a fejünk bubjától a lábunk ujjáig minden részünket meg fog mozgatni, az izmainkat be fogjuk melegíteni, és utána egy jól eső fürdés, tussolás után reggel 8-ra várnánk a reggelire a étkező sátorba a kedves táborozóinkat. Lehet, hogy mivel ha még többen leszünk, ezt a 8 óra időpontot talán előre hozzuk 3:45-8-ra, de ez nem olyan nagy dolog, mert ezt majd holnap meglátjuk. Holnap még 8 órára várunk mindenkit, és reggel 9 órakor lesz itt az első témánknak az előadása, 9 órától 9:30-ig, 9:45-10-ig. Utána az idő függvényében, ha rossz lenne az idő és eső esnék, akkor itt maradnánk, meg beszélnénk a témát. Ha jó az idő, akkor fölkerekednénk, kimennénk a természetbe, ahova letáborozunk, oda hozzák ki az ebédet utánunk, és az ebéd után beszélnénk meg a reggeli témát. Tehát ez körülbelül mindig így lenne, hogy a reggeli témánkat rossz idő esetén, itt jó idő esetén pedig kint a természetben beszélnénk meg. Délután még további kinti séták, túrák, este úgy kell beérkeznünk, hogy este 6 órakor vacsora és 7 órakor az esti előadás. Az esti előadás után szünetet szoktunk tartani, egy fél órás szünetet, és körülbelül 8:30-kor kezdjük az esti előadás megbeszélését itt a sátorban. Felhívom azok figyelmét, akik alföldies helyről jöttek, vagy távolabbról, hogy este itt nagyon hideg szokott lenni. Tehát estére mindenkit kérünk, hogy hozzon magával egy kis felöltőt vagy pulóvert, főleg akkor, hogyha szép az idő és csillagos az ég, akkor itt nagyon lehűl a levegő. És számítanunk kell arra, hogy itt olyan 10 fokok fognak lenni, bár most napközben 33 fok volt, de esténként itt olyan 15-20 fokra lehűl a hőmérséklet. Ezért mindenkit kérek arra, hogy jól öltözködjék fel, pokrócot is ki lehet hozni, és be lehet teríteni a lábunkat is. Körülbelül este 9:30-ig tart ez az esti megbeszélés, és utána 10 órára a táborunkban, ahogy említettem, nagyon üdvös lenne, hogyha csend honolna, hogy mindenki jól ki tudja pihenni magát. Nem tudom, hogy ki hogy van a pihenéssel, én az aktív pihenést tartom a legjobb pihenésnek, tehát ha jó sokat mozgunk, beszélgetünk, felüdülünk, de este megadjuk a módját annak is, hogy időbe lefeküdjünk, akkor reggel egy jól kipihent állapotban fogunk ébredni, és tudjuk jól, hogy a mai világban a jó alvás az szinte már kincsnek számít. Itt mindenki számítson erre, mert nagyon jó a levegő, és nagyon alkalmas ez a hely arra, hogy egy hét alatt is olyan üdülésben legyen részünk, ami nekünk például, akik évről évre ide visszajárunk, mindig felejthetetlenné teszi a bozsvai táborozásokat. A hely, ahol vagyunk, a Zempléni-hegység, az kiláttunk az étkező sátorunkból a Szemlőhegyre. Ez az a legenda fűződik, hogy IV. Béla király csapatai ezen a helyen táboroztak le, és az őket üldöző tatárokat erről a helyről szemlélték, miközben a király a Béla sziklán, amit terveim szerint ma este meg fogunk nézni, mert ki fogunk arra sétálni, a királynak a Béla sziklán vetettek fekhelyet. Maga a táj csodálatos, északon a Nagymiriccel, a Füzérivárral, Hollóházával, körbe-körbe onnan gyönyörű panoráma nyílik egészen Sátoraljaújhelyig, és itt bent a hegyek között pedig van olyan kilátó helyünk, ahol 40-50 hegycsúcsot tudunk megszámolni, és teljes érintetlenségben tárul elénk a természet. Felhívom a kedves táborozók figyelmét, hogy néhány kellemetlenségre előre is készüljünk fel, ezek nem nagy dolgok, de figyeljünk ezekre, például egész országunkban kullancsveszély van. Ezért azt ajánlanám, hogyha kimegyünk túrázni, ha csak lehetséges, akkor hosszú nadrágban jöjjünk,
nem ilyen rövidújú ingben, hanem talán hosszújú ingben, bár a rövidújú ing is megengedett, csak utána nézzük át a hajlatokat, mert ezek a kullancsok nagyon szeretik a testünk lágy részeit, és oda furakodnak, és ott igyekeznek beásni magukat. Esténként a gyermekeinket külön nézzük át, főleg a kisgyermekeket. Ha valakinek viszketése van bármilyen helyen, akkor a szülőket kérném szépen, hogy jelezzék, és ha nem tudják a kullancsot kivenni, néhányan már az elmúlt években egész szép gyakorlatot szereztünk a kullancs kivételbe. Azért most éppen látom, hogy orvos is van közöttünk, ez jó leső érzés, talán orvosok is vannak közöttünk. Egyelőre inkognitóba hagynánk őket, mert ők is nyaralni jöttek ide, és nem arra, hogy reggeltől estig futkározzanak, de a kullancs nem kis veszély, mindannyian hallottunk a Lyme-kórról és egyéb más fertőző megbetegedésekről, tehát erre szeretném fölhívni a figyelmet. A kullancson kívül a darázs veszélyre is, tehát itt bizonyos darázs, fészkek, hangyabolyok óriási számban, tehát azért vigyázzunk, hogy merre lépünk. Itt a Zemplénben a vipera is őshonos, eddig még 20 év alatt elkerült bennünket, csak egy kislánynak a bokáján hagyta ott a nyomát, de gyorsan kinyomtuk a vért, és semmi baj nem lett. Azért oda kell figyelni a gyermekekre, és főleg, hogyha magas hűben járunk, vagy olyan természeti helyen, ahol nincs lekaszálva, azért figyeljünk oda, mert nem lenne üdvös, hogyha bárki is valamilyen betegséget szerezne. Mivel nagyon jó időt mondott a meteorológia, én nem szándékozom fürdőhelyekre menni. Fürdőhelyeken általában megint csak betegségeket szereztünk a sáros pataki Végardón is, vagy a Bodrogban is, vagy más helyeken is. Azt szoktam mondani, hogy a fürdést én is tudom garantálni. Egy 15 kilométeres túra után annyi vízbe fogunk úszni, hogy ez pontosan meg fog felelni annak az igénynek, amit a víz iránt támasztunk. Azt is szeretném megerősíteni, hogy a túráink, így a holnapi túránk is azért csak egy nagyon szelény 4-5 kilométeres túrákkal fognak kezdődni, majd a hét végére fogjuk föltenni a lecet talán a 10-15-18-20 kilométerre, de hát lehetséges, hogy ezt majd fakultatív módon tesszük. Mindannyian ismerjük, hogy a Bibliában alapelveket találunk a helyes életmóddal kapcsolatban, és a helyes életmód 8 alapelve közül az egyik alapelve a mozgás. Mivel egyikünk sincs, gondolom, elkényeztetve az év során a mozgással, én például rendkívül mozgásszegény életmódot folytatok, ezt itt akarom bepótolni sokaknak a kárára, mondják nekem, de meg fogjuk látni, hogy ez 4-5 kilométer per óra gyorsaságnál többet nem jelent. Ha megnézzük, hogy Jézus Krisztus milyen gyors ütemben járta be Palesztina vidékét, azt láthatjuk, hogy ő is 4-5 kilométer per óra gyorsasággal közlekedett, és senki ne ijedjen meg ezektől a túráktól, mindenkit bevárunk, senki nem veszett eddig el, és nagyon jót fog tenni mindannyiunknak a mozgás, és a gyerekeknek főleg az izzadásig menő és egy kicsit megerőltető mozgás, mert hát az az egészséges és az a helyes. Szeretném még arra is felhívni a figyelmet, hogy mivel többen leszünk, mint ahogy most itt vagyunk, lehetséges, hogy mindannyian az étkező sátorba nem férünk el, a ma esti ülésrendet tartsuk tiszteletben, tehát ezt a későn jövőknek is minden reggel el fogom mondani, hogy a ma esti ülésrend a hatályos. Aki nem fér be az étkező sátorba, a nagy sátort körülveszi 3 kisebb, sőt 4 kisebb sátor is, ott is meg fogunk teríteni, és oda is várjuk azokat, akik talán később kapcsolódnak be a táborozásunknak a programjába. Amikor bibliai időben az emberek összegyűltek, Isten azt mondta a zsidó nép vezetőinek, hogy mondjanak áldást az emberekre. Van a Bibliában egy híres hely, Mózes 4. könyve 6. fejezetében, ahol az ároni áldást olvassuk. Én a mai tábornyitónkon szeretném felolvasni ezt az áldást, és nagyon röviden megemlékezni arról, hogy mi ez, hogy áldás, meg mi is van benne ebben a néhány mondatban, amit én most mindenkinek szívemből kívánok, aki eljött erre a táborozásunkra. Mózes 4. könyve 6. fejezetében a 24. verstől a 26-ig így olvasom ezt a 3 mondatot, hogy amikor a nagy sokaság összegyűlt,
akkor Áronnak és az ő fiainak a közösséget a következő szavakkal kellett megáldani. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Ez 6 kijelentés. Először azt kellett mondani az embereknek, ez volt az első kijelentés, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Ez a régi bibliai időkben szólásforma is volt, tehát például a hétköznapi érintkezésben is, ha az emberek kimentek a mezőre, vagy elkezdték a munkát, például a Rút könyvében olvassuk, hogy kiment Boáz a szérűre, és ott is így köszöntek egymásnak az emberek, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Egy régi szólásforma volt, de ennek a szólásformának nem egy formális értelme volt, hanem nagyon mély tartalma és jelentősége. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy mi az, hogy áldás. A hétköznapi nyelvben egyre kevesebbet használjuk ezt a szót. Még szoktuk mondani, hogy az egészség nagy áldás. Beszélünk gyermekáldásról. Beszélünk különböző áldásokról, amik az életben várják az embert. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy mi ez, hogy áldás. A legtöbb európai nyelv a benedikcióval és ennek származék szavaival fejezi ezt ki, az annyit jelent szó szerint magyar, hogy jót mondani. Jót mondani. Az áldást általában azzal szokták azonosítani, hogy jót mondjunk másoknak, és jót kívánjunk másoknak. De a Bibliában ennél többet jelent az áldás. Amikor Áronnak a közösségre ezt kellett először mondani, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Ennek nagyon nagy jelentősége volt, mert az áldáson a Biblia azt érti, hogy az Isten segítsen bennünket, mindannyiunkat hozzá, hogy ott lehessünk az örök életben. Az áldás annyit jelent, hogy alkalmassá tenni az örök életre az embert. És alkalmassá az örök életre itt a föld életbe lehetünk, úgy, hogyha összhangba kerülünk az élet törvényeivel, amelyeket Isten teremtett. Tehát az áldás annyit jelent, hogy itt a földön törvényszerűen éljünk. Itt a földön összhangba kerülve az Istennek a bölcsességével és a parancsolataival, és alkalmassá tegyenek bennünket az Isten áldás, hogy a legnagyobb áldást elnyerjük, hogy az életünk ne csak néhány évtized legyen, hanem ott lehessünk majd mindannyian az örök életben. Ez volt az első dolog, amit kellett kívánni, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és azért tette hozzá ezt így másodszor, és őrizzen meg tégedet, mert ez kettős értelemben szerepelt, hogy itt a földön is őrizzen meg minden bajtól, szerencsétlenségtől, veszedelemtől, de egész életedet őrizze meg, hogy ott lehessél majd az örök életben. Jézus azt mondta, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát ez az első két mondás, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet, kifejezte azt, hogy az egész életünk legnagyobb vágyának ez kell lennie, hogy mi az életben alkalmassá legyünk majd arra, hogy örökké élhessünk Isten országában, az Isten által újjáteremtett világban. A harmadik kérés így hangzott, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Olyan ünnepélyes, fenkölt kijelentés ez, de ennek egy nagyon egyszerű és nagyon gyakorlati hétköznapi tartalma van, hogy világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Hogy mindannyian megismerhessük az Istent, hogy mindannyiunk előtt világos legyen, hogy ki az Isten. Nagyon sok ember teszi fel a kérdést, hogy van Isten? Hát ki az Isten? Milyen az Isten? Milyen Isten az, aki ennyi minden gonoszságot eltűr ezen a világon? Meg miért nem avatkozik közbe az Isten? Meg miért? Legtöbb ember tele van ez, hogy van, ki, milyen, miért, miért nem? Isten a Bibliát adta azért, hogy mi megismerhessük őt. Semmelyikünk nem tudja kitalálni, hogy milyen az Isten, meg ki az Isten, meg miért tesz így az Isten, vagy miért nem tesz úgy az Isten. Az Isten ismeret forrása a Biblia, és mi azért vagyunk itt, hogy a Bibliát megismerjük, mert innen származik a hiteles Isten arc, tehát nem mi találjuk ki az Istent, mert nagyon sokszor az emberek találják ki az Istent, és nagyon sokszor az embereknek csak olyan Istenük van, akit maguk találnak, és maguk vetítenek ki maguknak, és ez egy olyan emberi, olyan hozzánk hasonló Isten, persze, hogy nem vagyunk vele megelégedve,
mert ez az Isten nem tud rajtunk segíteni. De az az Isten, a teremtő Isten, a jellemében tökéletes Isten, a világokat fenntartó Isten, ha megvilágosítja az ő orcáját mi rajtunk, hogyha ismerté tudja tenni magát, mert ő ezt szeretné, de ez kell a mi odaszánásunk is, hogy mi engedjük-e, hogy az Isten szóljon hozzánk, és egyáltalán kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy az Isten mit mond. Ez a harmadik kívánság, a harmadik áldásmondás. És ezután negyedszer azt mondja, hogy könyörüljön te rajtad. Ha megismerjük az Istent, akkor látjuk azt, hogy ki az Isten, hogy az Isten a tökéletes szeretet, és az életnek is az alapjaként a szeretetet állította alapként, és az Isten szeretetétől akkor kezdjük látni, hogy milyen messze távolodtunk, és amikor megismerjük az Isten lényét, az Isten jellemét, akkor kezdjük látni, hogy mi emberek milyenné lettünk, és mivé lettünk. És amikor a Bibliában elmélyedünk, akkor kezdjük látni, hogy a két szeretet között milyen határtalan nagy a különbség, hogy a Biblia mondja, amennyire magasabb az ég a földnél, annyira magasabbak az ő gondolatai a mi gondolatainknál, de amennyire magasabb az ég a földnél, annyira másabb az Isten szeretete is a mi szeretetünknél. Sajnos mi szeretetből rendre rosszul vizsgázunk. Mindig azon kapjuk magunkat, hogy megint elfogyott a szeretet. Megint nem tudtunk úgy viselkedni, hogy gondoltuk volna. Megint valami híja van a mi életünkben a szeretetnek. Ha megismerjük az Istent, és hagyjuk, hogy az Isten lakozzék bennünk hitáltal, akkor az Isten meg tud könyörülni rajtunk. Az Isten fel tud emelni bennünket. És a szeretetünk nem olyan lesz, mint ahogy Hósás próféta mondja, hogy olyan az emberi szeretet, mint a korai reggeli felhő és a korán múló harmat, hanem nekünk igazi, valódi szeretetünk lesz minden egyes ember iránt. Az ötödik mondás így hangzik, fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád. Ez érdekes, hogy ötödszörre mondja ezt, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját. Tehát először azt mondja, hogy áldjon meg tégedet az Úr, őrizzen meg, világosítsa meg az ő orcáját, te rajtod, könyörülj rajtod. Mit jelent ez, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád? Miért? Hát az Isten nem fordította eddig felénk az orcáját. Kedves táborozók, a Bibliában vannak nagyon egyszerű kijelentések, és ezeken az egyszerű kijelentéseken el kell gondolkoznunk. A Biblia Istent atyának mondja, Jézust fiúnak, és ugye a lelket a Szentléleknek. A családi kapcsolatokból veszi a hasonlatokat a Biblia is, és hadd tegyem fel most nektek a kérdést, hogy van olyan, hogy egy szülőnek el kell egy kicsit fordítani az orcáját a gyermekétől? Van ilyen eset, hogy azért a szülő nem viszonyulhat úgy a gyermekéhez, mint hogy ő maga is szeretne, meg mint hogy ez a kapcsolat is megérdemelni, és egy kicsit el kell, hogy fordítsa az orcát. Most figyeljünk a megfogalmat, nem azt mondom, hogy a szívét, egy szülő se fordítja el a szívét a gyerekeitől, gondolom. Akkor is, hogyha azok a gyerekek kamaszodnak, felnőnek, messzire jutnak attól a szülőtől, a szívünket nem fordítjuk el a gyerekeinktől, de az orcánkat el kell, hogy fordítsuk sokszor. Mert hogyha az a gyerek olyanokat tesz, amit nem tudunk elfogadni, amik erkölcsileg nem elfogadhatók, a szívünk ott van a gyerekeinkkel, hívő szülők küzdenek, imádkoznak is gyerekekért, unokákért, de az orcánkat el kell, hogy fordítsuk, hogy jelezzük, hogy ez nem a helyes út, ezzel én nem értek egyet, és ezen én nem tudlak téged támogatni, fiam vagy lányom, ezen az úton. Az Isten szíve mindig velünk van. Az Isten soha nem fordítja el tőlünk a szívét. De Istennek nagyon sokszor el kell, hogy forduljon az orcája tőlünk, mert egyszerűen olyan dolgokat teszünk, amelyekbe az Isten nem követhet bennünket. És az ötödik mondásnál kéri Mózes, illetve aki legyegyezte Mózes negyedik könyvében, a hatodik fejezetben olvassuk ezt az ároni áldást, hogyha az Isten bennünket megállhat, megőrizhet, megvilágosíthatja az orcáját rajtunk, ha megkönyörülhet rajtunk az Isten, és itt, hogyha már könyörülni tud rajtunk az Isten, amikor elfogadjuk a kegyelmét és könyörületét, amikor kezdjük átlátni, hogy mi kegyelemre szoruló emberek vagyunk, akkor tudja az Isten odafordítani az ő orcáját mi ránk. Akkor tud az Isten nem csak a szívével, az arcával is velünk együtt lenni. Akkor tud teljes valójával támogatni bennünket az Isten.
és amikor ez bekövetkezik, ezután már csak egy mondás marad. És az egy mondás is kitalálható, hogy mi lesz, és adjon békességet néked. Akivel az Isten ott lehet a szívével is, és az orcájával is, annak az embernek az életben a legfőbb kincs fog jutni osztály részéül, békességünk lesz. Amikor először rendeztük ezeket a táborokat, olyan 50-80-an voltunk itt 20 évvel ezelőtt. Emlékezem, az első se ez a nagy sátor, se más nem volt meg. Ezt a régi vadászházat vettük meg, ami itt van a sátorunk mögött, és ezt hoztuk helyre, és évről évre bővült a bózsvai tábor. De visszaemlékezem, 20 évvel ezelőtt is itt voltam, én 82 óta vagyok táborozó Telkibányától fogva, és itt Bózsván is a kezdetek kezdetétől nyomon kísérhettem a fejleményeket. Soha úgy nem fejeződött be táborunk, hogy a táborozók el nem mondhatták volna azt, hogy úgy szeretném azt, hogy otthon is Bózsva legyen. Hogy békességem legyen. Nem csak azért, mert egy zaklatott, békétlen világban élünk, az embernek mindig szüksége van egy más minőségű békességre, egy olyan békességre, amit csak az biztosíthat számunkra, ha az Isten szívével is, meg az orcájával is hozzánk fordul. És Jézus azt mondta, hogy én olyan békességet adok néktek, amilyen békét a világ nem adhat néktek. A világ is akar békességet adni. Igaz, hogy elég nagy áron, elég sokat kell annak az embernek fizetni, aki békességet akar, és arról is ki fog derülni, hogy nem igazi békesség. Isten ingyen ajánlja fel mindannyiunknak a békességet. De ez nekünk is le kell nyugodnunk, el kell csendesednünk, és Istenre kell figyelnünk, hogy az Isten megállthasson, megőrizhessen, az orcáját világoltathassa rajtunk, meg tudjon könyörülni, és akkor az orcáját végképp hozzánk tudja fordítani, és békességet tud nekünk adni. Befejezésül szeretnék idézni egy részletet. Minden reggel ebből a kis könyvből fogunk felolvasni a reggelink előtt egy kis idézetet. Ha Bózsvát nem is tudjuk hazavinni, ezt a könyvet mindenkinek tanácsolom, akinek esetleg még nincs meg, hogy ezt haza tudja vinni, az a címe, hogy Felettébb tiszta a te beszéded. Csak úgy rutinszerűen mindig megnézem, hát ugye ma július 18-a van, hogy mi a mai reggeli dicséret, hát reggel még nem voltunk itt, ugye csak ebédre érkeztünk, és a délután során, de pótlólag a mai reggeli dicséretet hadd olvassam fel, majd holnap reggel kedves munkatársam fogja felolvasni az étkező sátorban. A ma reggeli dicséretünk János első levele, 3. fejezet 18. verséből egy gyönyörű szép, rövid, de gyönyörű szép, de egy kicsit megszégyenítő biblia vers. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ez a ma reggeli igehelyünk. Hadd olvassam fel a hozzáfűzött megjegyzést. Tehát ez az igehely, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Éppen ellenkezőleg, az igazi szeretet nyugodt és mély érzés. Túltekint a külső megjelenésen, csak a belső érték vonza. Az igazi szeretet bölcs és körültekintő, odaadása valóságos és tartós. Isten az élet hétköznapi eseményeiben vizsgáztat és próbál ki bennünket. Ezek árulják el a szív mienségét. Apró figyelmességek és a szívből fakadó előzékenység építik föl, mint megannyi tégla a boldogságot. A bátorító, szeretetteljes szavak elhanyagolása, a szolgálatkészség mellőzése a kis dolgokban. Ezek eredményezik a boldogtalanságot. Végül mindnyájan rájövünk majd, hogy a javunkra szóló mennyei feljegyzések legnagyobb része a körülöttünk élők boldogsága érdekében tett lemondásból áll. Az is napvilágra jön majd, ha csupán önmagunkkal törődünk, tekintet nélkül mások boldogságára és jólétére. Ez sem kerüli el mennyei atyánk figyelmét. Én azt kívánom, hogy itt a táborban, ha rövid időn belül is, de nem rövid idő, a 6-7 nap,
próbáljunk meg ne csak magunkkal törődni. Bibliának a nagy kijelentés, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Nagy öröm kapni is, azt nem kétlem, és azt nem akarom vitatni. Nagy öröm, hogyha kapunk valamit, de nagyobb öröm, ha adunk valamit. A táborozók azért szokták mondani, hogy jaj, de jó lenne hazavinni a bózsvát. Én legalábbis ezt mondtam az elmúlt 20 év, hogy vigyétek is haza. Nem a helyet kell hazavinni. Azt a valakit kell hazavinni, akit megszólított téged, akit a szeretetét a természeten, más embereken keresztül bizonyította irántad. Éljél úgy, ahogy itt éltél ebben a 6-7 napban, ne magaddal foglalkozzál. Vedd észre másoknak a szükségleteit. És a boldogságod nem valami nagy dologból áll, és nem valami nagy dologtól függ. A boldogság a hétköznapi apró figyelmességek és a szívből fakadó előzékenység. Milyen egyszerű az élet. És olyan örvendetes dolog, hogy itt a táborban, az eddigi 20 évben, és remélem, ameddig csak itt vagyunk ezen a táborhelyen, az ezután években is, nekem a legnagyobb öröm, amikor azt látom, hogy tényleg a kedves táborozóink megtanulnak figyelni a másikra. Megtanulnak beszélgetni a másikkal, megtanulnak igazi figyelemmel lenni a másikra is. És itt nagyon sokan mondták el azt, hogy igen, valahol ilyen apró dolgokból, hogy egy kiránduláson, hogy ki hogyan szólít meg, miről beszélünk. Egyszer mondta egy idősebb táborozón, kicsit úgy felháborodva, oda mentem a fiatalok közé, oda mentem a túrák során, hát képzeld el, mondja nekem, ott is bibliai dolgokról beszéltek. Hogy hát ez a legnagyobb öröm, amikor nem hiába való fecsegés, hanem értékes, egymást tisztelő, egymást megbecsülő, szerető beszéd hangzik el. A te beszédedből ismertetel igaznak vagy hamisnak, mondta Jézus Krisztus. Én kívánok ezeknek az áldásoknak és a gondolatoknak a jegyében szép és tartalmas táborozást mindenki számára. Nagyon örülök, hogy ennyien el tudtunk jönni, és most látok újabb arcokat is az országhatárokon kívülről is, látom Jugoszláviából, más helyekről is érkeztek hozzánk, és valószínűleg még ma és holnap fognak is érkezni, és kívánom mindenki számára, hogy amilyen kérdésekkel eljött ide ebbe a táborba, hogy eddig talán nem kapott választ ezekre, vagy nagyon szeretne valamit megtudni, az nyugodtan nálunk, mindenki, akik előadók vagyunk, természetesen négy szem között is, vagy kiskörben is mindenki rendelkezésére állunk, és a gyerekeink számára külön tanítók is lesznek.

0: Kedves táborozóink, tisztelt gyülekezet! A délelőtti sorozatunkban Jézus jellem tulajdonságairól beszélünk. Szó volt Jézus kedvességéről, szelídségéről, alázatos szívűségéről. Programunk szerint egyébként ma a harmadik témánk az lett volna, hogy Jézus bánkódott embereken, noha sok gonoszságra a megfelelő határozott válaszokat is megadta, ez majd a holnap délelőtti téma lesz. És hogy hirdettem, a mai délelőtti témánk az a negyedik pontunkkal egyenlő, tehát Jézusnak a nagy lelkűségéről szeretnék beszélni. És a Bibliát kutatva arra a kérdésre szeretnénk választ találni, hogy mi is a nagy lelkűség, és hogyan is sajátíthatjuk el Jézustól, és miért nélkülözhetetlen a nagy lelkűség. Egy alapigét olvassunk közösen János evangélium a 13. fejezetéből. Nyissuk meg közösen Bibliánkat, és János evangélium a 13. fejezetében a 6. és a 7. verseket olvassuk el közösen. Tehát János evangélium a 13. fejezetében, az utolsó vacsora történetében, annak az első részében, János 13. fejezetében, a 6. és a 7. versekben ezt olvashatjuk. Ment azért Jézus Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Ugye az úrvacsorának a kiegészítő története, János evangélium a 13. fejezetében a lábmosás története, és innen idéztem egy részletet Péter és Jézus Krisztus beszélgetéséből, amikor Jézus odament a tanítványok elé, letérdelt, és minden tanítványának a lábát megmosta, amikor Simon Péterhez ért, Péter el akarta hárítani. És azt mondta, hogy Uram, te mosod-e meg az én lábaimat, hiszen ez a tanítványok közül egynek, vagy valaki szolgának lett volna a feladata, és Péter a maga megütközésének, megdöbbenésének adott kifejezést. És a 7. vers az, ami tulajdonképpen, amiből én szeretnék kiindulni, Jézusnak egy nevezetes mondása, ami azonban nem csak Péternek szólt, nem csak erre a helyzetre vonatkozott, hanem az egész életünkben oly sokszor hallhatjuk ezt a mondást az Isten részéről, amit én most cselekszem, te nem érted, de ezután majd megérted. Olyan sokszor nem értjük az Istent, nem értjük, hogy mit miért enged meg nekünk, nem értjük, hogy miért következik be az életünkben. Olyan sokszor ott van a mi szívünkben is az, hogy nem értjük az Istent. Sokszor talán még ki is mondjuk, hogy ha én lennék az Isten helyében, ezt nem engedtem volna meg, ezt nem így csináltam volna, én nem így terveztem volna el ennek az embernek a jövőjét. És Jézus szava olyan egyszerű mondat, de olyan sokat ígér, ahogy ezt végig gondoljuk, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Honnan tudta Jézus azt, hogy Péter meg fogja érteni? És honnan tudja most a Jóisten a részünkről, hogy mi meg fogunk érteni valamit holnap és holnap után? Minden esetre ez a magatartás, hogy valaki valahogyan gondolkodik és cselekszik, és nem ért valamit, és egyik fal után a másikba ütközik, és valaki mégis azt mondja, hogy most nem érted, jó, most nem jut el a tudatodig, most nem tudod felfogni, hogy ez miért következett be. De ezután majd megérted. Micsoda bizalom ez? Micsoda nagy lelkűség ez? Tulajdonképpen ez a nagy lelkűség. Az emberi világban is kitartunk nagy lelkűnek, aki nem a szemei látása szerint és nem a fülei hallása szerint ítél. Így mondja ezt a Biblia, hanem aki túllát a dolgokon. Aki észreveszi azt, hogy ebben a gyerekben több van, vagy ebben az emberben több van, most nem érti. De ezután majd megérti, reménykedem benne, bizalommal vagyok iránta. Az emberi világban is nagyon jó találkoznunk nagy lelkű emberekkel, akik nem csapnak le ránk, nem olvassák ránk az esetlenségeinket, a vétkeinket, a hibáinkat, hanem olyan jóságosan, olyan megértően közelednek felénk, hogy most ő nem érti, de ezután majd megérti. Ugye a negyedik gyermek lévén a családban én élveztem ezt a nagy lelkűséget, nem annyira az idősebb testvéreim részéről, nem is annyira az édesanyám részéről. Édesapám már idősebb ember volt, amikor én megszülettem, és hogy felnövelkedtem. Hát ugye, mint minden gyerek sok rosszat, csintalanságot, esetlenséget elkövet. Testvéreim mindig is rám támadtak, hogy most már meg kell fegyelmezni ezt az öcsit, vagy már meg kell fenyíteni ezt a gyereket, ha velünk így bántál volna, mi nem ilyenek lennénk. Szegény édesapám mindig ezt szokta mondani, hogy hát vegyétek észre, még nem nőtt be a feje lágya, még gyerek, majd lesz ő jobb is, majd magára talál. Nagyon sok pofont és nagyon sok fenyítést ezzel tudtam elkerülni, hogy éreztem, hogy az édesapám bízik bennem, hogy valóban a nagy lelkűség, hogyha tapasztaljuk ezt, főleg már gyermekkorunktól fogva, olyan sokat segíthet, hogy valaki bízik abban, hogy végül is fejlődő lények vagyunk. Holnap többek lehetünk, mint ma, holnap után meg még többek, és ha senki nem lát még meg bennünk semmit sem, de egy-két ember valamit meglát. És Péternek Jézus ezt fejezte ki, pedig Péter már azért egy felnőtt 40-50 év közötti ember lehetett, amit én cselekszem, te most nem érted, most nem érted, de ezután majd megérted. Mire alapozva mondta ezt Jézus? Bizonyára Jézus látta azt, hogy Péterben milyen lelki hajlandóság van. Tulajdonképp kétféle embertípus létezik. Az egyik embertípus, aki azért problémákat lát az életében, nem csinálja a problémát, csak meglátja a problémát, és igyekszik megoldani a problémát. Igyekszik önmagával küzdeni, tulajdonképpen a legnagyobb küzdelmet az önmagával való küzdelemnek tartja. A másik embertípus az úgy hagyja magát sodortatni az élettel, ami jön az életben. Egyszer ilyen vagyok, másszor olyan vagyok, túl nagy problémát nem csinál az életből. Nyilván az első embertípusnak nagyon sok problémája lesz az életben, hiszen nem csak a világgal gyűlik meg a baja, hanem legfőképpen önmagával. De mindannyiunknak, én remélem, hogy ilyen emberek szeretnénk lenni, akik nem hunyjuk be a szemünket a rossz előtt, a bennünk levő fogyatékosságok előtt, hogyha mi meg akarjuk oldani az életünk kérdéseit, vagy előre akarunk jutni az életünkben, mi is számolhatunk ezzel, hogy Jézus azt mondja, hogy amit cselekszem, amit most cselekszem veled, amit most megengedek az életedben, talán most nem érted. De ezután majd megérted. Ez az a nagy lelkűség, ami Istent mindenben vezérli, és mindannyiunkkal kapcsolatban vezérli. Hadd tegyem föl azt a kérdést, hogy az Isten szemében mi milyenek vagyunk. Egy szülő szemében én milyen lehettem, több évtizednyi különbséggel az édesapám szemében milyen lehettem. De most ezt a kérdést hadd vessem fel, hogy az Isten szemében milyenek az emberek. Van erről a Bibliában több leírás, én egyet szeretnék a sok közül, hogyha közösen elolvasnánk, ez a Római Levél 3. fejezetében a 10. és 18. verse között szerepel. Lapozzuk fel a Római Levél 3. fejezetét, és ott elolvashatjuk, hogy az Isten kendőzetlenül elmondja, méghozzá egy nagyon érdekes módon ószövetségi igéket összegyűjtve, mondja el itt Pál apostol által, a Római Levél 3. fejezetében, a 10. verstől, hogy az Isten szemében mi milyenek vagyunk, azért nézzük meg, hogy az Isten kik iránt nagy lelkű. Római Levél 3. fejezet 10. versétől ezt olvashatjuk. Amint megvan írva, hogy nincs csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt. Kedves gyülekezet, ezek vagyunk mi. Tetszik vagy nem tetszik, íme egy látlelet. A röntgenlelet sem mindenkinek tetszik, de hogy meggyógyuljon, jó kézbe venni és jó hallgatni arra, aki majd alkalmazni fogja a terápiát. Az Isten azt mondja, hogy mindannyian elhajlottunk. Nincs ő előtte egy igaz sem, és nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. főleg a beszédünkkel mennyire sokat vétkezünk, azt mondja, nyitott sír a torka az embereknek, áspis kígyó mérge van az ajkaik alatt, szájuk tele átkozódással, keserűséggel, a békességnek útját nem ismerik. Kedves gyülekezet, ilyen emberek iránt nagy lelkű az Isten. Ezek vagyunk mi. Az Isten lát bennünket, mindannyiunkat látja, mindannyiunk alkatát ismeri. És az Isten az ilyen emberekre mondja azt, amit Péter apostolnak is mondott, hogy amit most cselekszem veled, te azt nem érted, most nem érted, de ezután majd megérted. Isten mindannyiunkat ki akar hozni ebből a helyzetből. Isten mindannyiunkat valami más életre hívott el. Na de hogyan kövessük mi az Istent? Amikor ennyire megrögzöttek vagyunk a magunk dolgaiban, amikor ennyire makacsul ragaszkodunk ahhoz, hogy csak az a jó, amit mi elképzelünk és követünk. Hogyan tud a jó Isten ebből bennünket kisegíteni? Azt mondta már Dávid is a 130. Zsoltár 3. versében, hogy ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg, kicsoda állhat meg előtted? Hát, hogyha az Isten minden nap mondjuk számadást végezné, és azt mondaná, hogy ezt a napot most miért töltötted el az én világomban? Mit csináltál most egy nap alatt? És hogyha az Isten számon tartaná, hogy mi az elmúlt időszakunkban, amióta itt vagyunk a Földön, Jézus így mondta az egyik példázatában, hogy amikor kimegy a mennyei atya a vincellérével a szőlős kertjébe, és látott egy terméketlen fügefát, na de ott is tanácskoznak, és mindent latra vetnek, hogy miért nem hoz már évek óta termést ez a fügefa. Akkor elhangzik ez a mondat, miért foglalja a földet is hiába. Ez mindannyiunkra nézve elhangozhatta. Miért éltünk mi itt a földön? Mit keresünk mi itt ezen a földön? Mi minden rosszat összehalmozunk mi az életünkkel, akaratlanul is, hát nem mindig szándékosan tesszük a rosszat, távolról sem. És nem mindig akarunk mi a másik embernek bántalmat szerezni, de hányszor és hányszor megsértünk, megsebzünk embereket, és az Isten tőlünk is ezt kérdi, illetve a szőlősgazda a vincellértől, miért foglalja a földet hiába? Hol van az életében a gyümölcs? Hol van az, amire teremtettem, hogy másokat szeressen, másokat gazdagítson? És Isten évezredek óta így tekint le az emberiségre, és Isten évezredek óta eltűri ezt. És az Isten ezt mondja minden nap az ő szívében, hogy amit cselekszem, te most nem érted, de ezután majd megérted. És ugyanitt ebben a fejezetben, a Római Levél 3. fejezetében, azt mondja a 25. verstől, itt van nyitva a Bibliánk, folytatom egy kis kihagyással a felolvasást, Római Levél 3. fejezet 25. versében azt mondja Pál apostol, hogy az Isten előre rendelt valakit elengesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Milyen érdekes a 25. versben ez a kifejezés az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Mi a nagy lelkűség? Elnézni valakinek a visel dolgait, elnézni azt a sok rosszat, amit elkövet, és mégse azzal azonosítani őt. Mégis fönntartani a reményt, hogy tovább is küzdök érte. A fügefa eddig nem hozott termést, de még egy évet várjunk, hogy körülásom, megtrágyázom, megkapálom, és talán majd a következő évben hoz termést, és nem foglalja a földet hiába. Az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt az Isten így tekint mindannyiunkra, és az Isten nagy lelkűsége tulajdonképpen az az előlegezett bizalom, az az előlegezett szeretet, ami olyan jól esik minden ember részéről. Ha egy kicsit elgondolkozunk, ha egy ember nagy lelkű velünk, azt rögtön észrevesszük. Azt rögtön méltányoljuk, rögtön valami úgy megbizsergeti a szívünket, hogy lehet így is viselkedni, meg valaki így bánik velem. Az emberi nagylelkűséget nagyon gyorsan észrevesszük, de más a helyzet az Isten nagylelkűségével. Én úgy gondolom, hogy az a különbség a két nagylelkűség között, hogy az Isten nagylelkűségét meg az ember észre se akarja venni, vagy nem is vesszük észre. nap következik nap után, egyik nap után jön a másik, és annyi minden jót kapunk a Jóistentől, de egyszer nem vesszük észre. Azt mondjuk, hogy ez nekünk kijár. Hát ide születtünk a földre, ez a föld tartson el bennünket. Tegyenek jót velünk. És én ebben látom a nagy különbséget, hogy olyan sokszor hálásak vagyunk emberek nagy lelkűségért, legalább belül a szívünkben, hogy ezt méltányoljuk. De az Isten nagy lelkűségét észre sem vesszük, és ezért az Isten nagy lelkűsége még több, mint az emberi nagy lelkűség, mert az Isten nem csak nagy lelkű, hanem még az is hozzátartozik a nagy lelkűségéhez, hogy várakozik, hogy ezt valamikor vegyék észre. És viselkedjenek úgy az emberek, a teremtményei, hogy annak megfelelően viszonyuljanak ő hozzá és az élethez, hogy ezt a nagy lelkűséget vegyék észre. Pál apostol, amikor Athénban fölállt és pogányoknak hirdette az evangéliumot, akkor olyan nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy ti ilyen és ilyen életformát tartotok, ilyen és ilyen életben éltek, de az Isten a tudatlanság idejét elnézi. Az Isten nem korhol titeket, nem vádol titeket. Ha valamiről nem tudhattatok, az Isten nem kéri ezt számon rajtatok. Az Isten a tudatlanság idejét elnézi, de vegyétek észre, hogy az Isten elküldött valakit, rendelt egy férfiút, így mondja, nem is mondja ki Jézus nevét, mert annyira tekintettel van, hogy hát nem zsidó emberekről van szó, nem Bibliát ismerő emberekről van szó, pogány aténiak állnak ott előtt az Araios Págoszon, azt mondja, rendelt egy férfiút, aki által a földkerekség bűneit magára veszi, és megítéli, és önmagát ítéli meg először az Isten, és ő maga hal meg azokért a bűnökért, amelyekért nekünk kellene jogosan meghalnunk. Ő vette magára jogtalanul, ártatlanul ezt a büntetést. És az Isten nagy lelkűségében még ez a csodálatos, amellett, hogy várakozik a Jóisten, és emberi életekben elmúlnak nem csak évek, évtizedek is. Tegnap este is hallottunk történetet az esti ige szolgálat után, hogy valaki a lábamputálás után és a halálos ágyán hogy vette észre azt, visszamenőleg is, hogy valaki rajta hogyan segített. Nem csak ez a különbség, hogy nem vesszük észre, hanem az is sokszor a különbség, hogy nem akarjuk elfogadni, mert olyan különös szeretetnek látszik a nagy lelkűség. Úgy gondoljuk, hogy aki nagy lelkű, az túloz. Az valahogy vagy nem igazságos. Hány és hány ember mondja, hogy Isten magára vette a bűneinket, ezt én nem értem. Vagy hogy Isten meghalt érettünk, hát ez hogyan is lehetett, ez nem túlzás, hát ez a mi részünkről persze nagy lelkűség és kegyelem, de hát Jézus Krisztus iránt viszont igazságtalanság. Hát hogyha ő nem követte le azokat a bűnöket, akkor a mennyei atya miért kérhette tőle, még örök időknek előtte, amikor békesség tanácsa volt kettejük között, akkor miért kérhet, hogy ő vegye magára ártatlanul a bűneinket? Hát igen, ez egy nagy lelkűség, de hát ez nem egy túlcsorduló nagy lelkűség, ami önmagát hozza veszély. És vajon ez a nagy lelkűség, ez nem egy kicsit igazságtalan? Hányszor és hányszor kellett hallanom fiataloktól is, iskolásoktól is, felnőttektől is, hogy amikor erről a nagy lelkűségről Jézus beszélt a tékozó fiú példázatában, és amikor a hallgatóság elé tárjuk a tékozó fiú példázatát, sokan úgy megrendülnek, elgondolkoznak, de aztán megszólalnak az első ellenkező hangok, és azt mondják, hogy hát igen, az apa megbocsátott ennek a fiatalabb gyereknek, na de hol a pénz, amit elvert? Hol az életéből az évek vagy az évtizedek már nem tudja visszahozni. Biztos, hogy ez igazságos is volt. Nem csak szeretetteljes, hanem igazságos is. Nincs annak az idősebb fiúnak mégis igaza? Nem ott van az igazságos nagy lelkűség. Itt valami túlcsorduló, valami szinte már értelmetlen nagy lelkűségről van szó. Hogy lehet bízni abban, aki minden pénzt elvert, az életét eltékozolta? Hogy lehet itt még nagy lelkű valaki, és hogy bízhat a gyermekében, és feltétel nélkül hogy fogadhatja vissza, amikor a tékozó fiú megbánást tanúsít? De zsülekezet, szeretném arra is fölhívni a figyelmet, hogy az Isten nagy lelkűsége az nem csak szeretet és irgalom. Az Isten nagy lelkűsége abban igazság és igazságosság is van. Néhány igét vegyünk sorra, melyek a Bibliának alapvető igéi az Isten nagylelkűségéről. Először Mózes második könyve 33. fejezetéhez lapozzunk, és Mózes második könyve 33. fejezetében a következőt olvashatjuk a 18. és 19. versekben. Tehát Mózes második könyve 33. fejezetében a 18. és 19. versekben. És mondta Mózes, kérlek, ugye Istenhez fordult így Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét, és könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Nagyon sokszor rossz hangsúlyozással olvassák ezt az utóbbi mondatot, azt így hangsúlyozzák, hogy könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Mint hogyha az Isten csak bizonyos embereknek szeretne könyörületet és kegyelmet adni, ez nem így van. Az Isten mindannyiunknak szeretne könyörületet adni és kegyelmet. Isten mindannyiunk iránt nagy lelkű. Isten mindannyiunknak ezt mondja, amit Péternek, hogy amit cselekszem, most nem érted, de ezután majd megérted, hogy ennél jobbat nem lehetett volna veled cselekedni. Ennél nagyobb szeretetet nem kaphattál volna tőlem, hogyha sok rossz volt is az életedben, sok nehézség, megpróbáltatás, én eközben szerettem volna neked megmutatni az én könyörületemet és szeretetemet. Ezt nem úgy kell hangsúlyozni, hogy Isten csak bizonyos embereken akar könyörülni és kegyelmezni, hanem ezt úgy kell hangsúlyozni, hogy Isten mindenki iránt könyörületes, Isten mindenki iránt nagylelkű, és aki engedi, hogy könyörüljön rajta az Isten, annak könyörül. Aki engedi, hogy kegyelmezzen neki az Isten, annak meg fog kegyelmezni. Az emberen áll a dolog, mert sokszor mi nem fogadjuk el a nagy lelkűséget, mi nem fogadjuk el a kegyelmet, mi nem fogadjuk el a könyörületet, eltaszítjuk ezt, és azt mondjuk, hogy nekünk nem kell ilyen szeretet, nekünk nem kell a megbocsátás, majd mi rendbe hozzuk az életünk dolgait. Ez az, ami nem megy. Hát ez az, ami nem megy. Ezért mondja az Isten, hogy ő nagy lelkű, de ő addig is vár, hogy úgy mondjam, addig is nagy lelkű, ameddig valamit észreveszünk ebből, hogy ő szeretne könyörülni, és Jézus Krisztusban mindenkinek felajánlotta a kegyelmet és könyörületet, csak hogy rajtunk áll a dolog, hogy ezt észrevesszük-e és elfogadjuk-e. És ez a könyörület, ez nem csak szeretet, tehát az Isten, amit tesz, abban nem csak szeretet van, egyáltalán nem is lehetne úgy beszélni a jó Istenről, hogy csak szeretet, mert az igazi szeretetben mindig igazság és igazságosság is van. Egy másik igét is itt az Ószövetségből lapozzunk fel, az Ézsajás könyve első fejezet 27. versében van egy egyszerű és nagyon rövid ige, hogy az Isten, amikor könyörül, amikor kegyelmes irántunk, akkor az nem annyit jelent, hogy félretenné az igazságosságát, hiszen azért kellett Jézusnak meghalnia is, különben nem kellett volna meghalni, akkor csak az Isten azt mondaná, hogy bennünket szeret és nagylelkű. Ézsajás könyve első fejezetében, a 27. versben ezt a nagyon rövid mondatot találjuk, hogy Sion, tehát a Sion az mindig az Isten népének a jelképe, ugye Sion Jeruzsálem hegye, hogy a Sion, tehát Ézsaiás 1.27, a Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által. Tehát amikor az Isten könyörül, akkor ebben nem csak a szeretet fejeződik ki, ezt én így szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy ő megkönyörülhessen rajtunk, hogy gyakorolhassa a könyörületét, a nagy lelkűségét, ahhoz az Istennek a bűnöket rendeznie kellett, magára kellett vennie a bűneinket. Jézus halála volt a feltétele annak, hogy az Isten könyörülhet rajtunk. Ha Jézus nem szenvedte volna el a mi bűneink büntetését, az Istennek milyen joga lenne rajtunk könyörülni? Csak azért, mert ő Isten, ő kijelenthetné, hogy eltekint a bűn következményétől, a Róma 6.23-tól, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten egyszer csak azt mondja, hogy hát játék volt az egész, mégse lesz a bűn zsoldja a halál, hanem mindenkin könyörülök, mert én úgy gondoltam, ne ilyen isteni szeszélyt gondoljunk el a jó Istennel kapcsolatban. Az Isten, amikor szeret, amikor nagylelkű, ugyanakkor az igazság mértékének is meg kell, hogy feleljen a magatartása, tehát ő neki a bűnök büntetését magára kellett vennie, és el kellett szenvednie. Miért? Hogy egyrészt, hogy itt a földi életben más életünk legyen, azért, hogy a bűnök végső büntetésére ne a mi megítélésünkkel kerüljön a sor, tehát ne nekünk kelljen elszenvedni a bűneink végső büntetését. És még egy harmadik dolgot is említ a Szentírás, hogy ha valaki az üdvösségre jut, akkor ne hallja a kárhoztatást, ne hallja a bűnei felsorolását. Jézusnak azért kellett elszenvedni nem csak a Golgotai keresztet, hanem előtte, mint tudjuk, Jézus 6 kihallgatáson ment át, és ott vádolták, kárhoztatták Jézusnak, ezt is el kellett szenvedni. Miért? Igazság által, hogy mi nekünk ne kelljen elszenvedni majd a végső ítéletkor azt, ha az üdvösségre jutnánk, akkor se, hogy felemlítsék a bűneinket, hogy tudomásunkra hoznák a hibáinkat. Kedves gyülekezet, az Isten nagy lelkűségében tehát nem csak szeretet, jóság, irgalmasság van, hanem ott van az igazságosság is. Itt ugye az igében is látjuk, hogy Sion jogosság által váltatik meg, megtérői igazság által. És ez az igazság az, hogyha mi elismerjük azt, hogy milyenek vagyunk. Elismerjük azt, hogy egyetemben megromlottunk, hogy áspiskígyó mérge van a nyelvünk alatt. Ha elismerjük azt, hogy tényleg könyörületre szoruló és nagy lelkűségre szoruló lények vagyunk, csak ennyit kell elismerni, csak ez a kis elismerés, ez a kis őszinte megvallás, és erre az Isten már is gyakorolhatja a nagy lelkűségét, és adhatja számunkra a kegyelmet. Ezeket a nagy isteni dolgokat, igazságosság, jóság, irgalmasság, kegyelem, hatalmas isteni tulajdonságok, sokszor jó emberi példákon keresztül elgondolni. Én sokat olvasom, az ifjúságunk kiad egy folyóiratot, az a címe, hogy útjelző. Ebben a számban, amit itt a kezemben tartok, megjelent egy csodálatos kis visszaemlékezés, egyik fiatalunk visszaemlékezett arra, hogy az iskolai tanulmányai során, tehát általános iskolai tanulmányait idézi fel, mi történt vele. Ez egy kis miniatűr történet, de rendkívül jól van megírva 2-3 oldalon, és amikor én ezt elolvastam, akkor heurékát, heurékát kiáltottam, hogy végre, én ilyen történetekre vágyom, ezeket lehet hasznosítani, a nagy, súlyos bibliai összefüggéseket illusztrálandó. Szóval a történet arról szól, hogy van egy jól tanuló gyermek. Jól tanul, jól felel. Egyik nap is kihívják felelni, és 5-ös kap biológiából. De a pattársának elveszett a könyve, és azt mondja a pattársa, te úgyis jó tanuló vagy, te ma úgyis feleltél. Add kölcsön a könyvet, mert hát holnapra én is szeretnék tanulni, mert biztos feleltetni fog a tanárnő. Kicsit habozik ez a jól tanuló gyerek, de hát minden valószínűség azt mutatja, hogy ha már egyszer feleltem, egyébként is jó tanuló vagyok, hát kölcsön adtam a könyvet, majd valahogy megúszom a holnapi órát. Jön a másnap, és a tanárnő feleltet, nagyon rosszul felelnek a gyerekek. Egyes, másik is egyes. De már jó tanulókat is kellene feleltetni. És kihívja még egyszer felelni azt a valakit, aki kölcsön adta a könyvét a másiknak. És hát persze közben az óra alatt próbálta ő is bepótolni azt, meg nézte a könyvet, meg próbált odafigyelni, de hát ha valaki nem tanul, ha jó tanuló is, hát akkor nem tanult. Kimegy, és hát nem tud felelni a tanárnő kérdéseire. De a tanárnő megkérdezi, hogy te nem tudsz felelni. Jó tanuló vagy, érted az anyagot, tegnap az előző anyagból jó jegyet kaptál. És akkor ő elgondolkozik, hogy mit mondjon. Megmondja az igazságot? Mert hogyha nem mondja meg az igazságot, hát akkor eleve reménytelen a helyzet. De ha megmondja az igazságot, akkor is elég reménytelen, mert ezt ugye kihiszi el már egy rossz felelet után, hogy nem volt nálam a könyv. De azért ő megmondja az igazságot. Megmondja, hogy tanárnő, hát kölcsön adtam a könyvet. Tanárnő nem kérdez semmit se, pedig firtathatná a dolgot, hogy kinek adtad, miért, hogyan. Nem kérdez semmit. Kölcsön adtam a könyvet. Tanárnő csak annyit mond, hogy menj a helyedre. Gyerek elindul a helyére, tele félelemmel és aggodalommal, és ahogy lenni szokott, kicsit úgy megfordul, amikor a katedrához ér, hogy a tanárnő mit ír be az osztálynaplóba. Beírja az egyest, vagy nem írja be az egyest? Tehát ugye ez bennünket is nagyon érdekelt, amikor nem kaptunk bizonyos választ. Beírja az egyest, vagy nem írja be az egyest? És akkor következik, és ezért csodálatos ez a kis elbeszélés, akkor jön az egész történetünknek a csúcspontja, ami ugye a Jóisten eljárására, az ő nagy lelkűségére enged majd következtetni. Tanárnő fölkapja a fejét, és azt mondja, ne kukucskálj! Ne kukucskálj! Azt mondtam, hogy menjél a helyedre. Nem mondtam meg, hogy milyen jegyet kapsz, azt mondtam, hogy menjél a helyedre. A gyerek a helyére megy, aztán persze csak lesik az alkalmat a diákok, hogy a tanárnő mikor hagyja kint az osztálynaplót szünetbe, vagy máskor, hogy belelessen pillantani. Szóval egy szó mint száz, ő nem írta be az egyest. De miért nem írta be az egyest? Azért, mert tudta, hogy az illető jó tanuló, tudta, hogy törekvő tanuló, tudta jól azt, hogy ha ő azt mondja, hogy kölcsön adta a könyvet, ő nem hazudik. Nem azért mondja, hogy kölcsön adta a könyvet, mert most hazugsággal akarja kivágni magát. Ő elhitte, rögtön elhitte. Ez ebben a történetben a csodálatos, és azért idézem fel, mert a Jóisten is a nagy lelkűségét mire alapítja. Az Isten elhiszi az őszinte szót. Elhiszi azt, hogy mi azt mondjuk, hogy Istenem, leteszem a fegyvert. Nem olyan vagyok, mint aminek gondoltam magam. Amit tudok, az egyes. De én ezt bevallom. Nem tudok semmit. Itt állok előtted. A kezedbe helyezem a megítélésemet. És hadd tegyem föl a kérdést, hogy ennyit vár tőlünk a Jóisten, nem többet. Isten nem azt várja tőlünk, hogy helyrehozzuk az életünket, és majd kicsinosítva magunkat megjelenhetünk előtte, és akkor ő majd beírhatja az ötöst. Ez ilyen soha nem fog bekövetkezni. Isten csak annyit vár tőlünk, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, hibáztam, ezt is elrontottam, meg az életem is, hogy mondja Jób, útvesztőbe jutott. Nem ilyennek kellene lenni az én életemnek. Nem ez a helyes élet. Nélküled éltem, de ezután nem akarok nélküled élni. Csak ennyit kell elmondani, hogy Istenem, ezt őszintén bevallom. Persze nagyon jól tudom, hogy az őszinteség és a bizalom teljes hang ellen nagyon sok minden erő vonul fel, de ezt nem emberek előtt kell mondanunk, ezt négy szem közt, amikor egyedül vagyunk, csak annyit kellene mondanunk, hogy Istenünk, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ezt mondja a Jézusi példázatban Lukács evangélium a 18. fejezete szerint a farizeus és vámszedő példázatában a vámszedő. A farizeus azt mondja, hogy Istenem, én vallásos ember vagyok, íme megjelentem most is a gyülekezetben, hetente kétszer böjtölök, tizedet is adok, ez vagyok én is. Nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. És a vámszedő pedig nem meri a tekintetét az égre emelni, a mellét veri, és azt mondja, Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Kedves gyülekezet, nagyon kevés dolog kell ahhoz, hogy az Isten nagy lelkűsége gyümölcsöt érleljen a mi életünkben. Isten erre vár. Nem vár többre a jó Isten, csak erre vár, hogy az ember el tudja mondani, hogy nem tanultam. Bukásra érdemes lény vagyok. Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek, és erre az őszinte szóra az Isten már úgy tudja gyakorolni a nagy lelkűségét, mert addig is gyakorolta, de akkor már úgy tudja gyakorolni, hogy mi azt észre is vesszük, mi azzal együtt is tudunk működni, mi az Isten szövetséges társává tudunk válni. Ma délelőtti Biblia tanulmányunkban, ugye itt ebben a csoportban nem olvastam fel, de volt egy megjegyzés, különös mondat, hogy az állásfoglalás kevés. Isten mellett, hogy állást foglalunk, az nagyon szép dolog, de kevés. Isten arra vár, hogy együttműködjünk, hogy szövetségre jussunk ő vele, és az Isten mindig kész megújítani a nagy lelkűségét, mindig kész megújítani az irgalmát, és az Isten az őszinte szóra mindig kész mindent odaadni, és nem kell kukucskálnunk, hogy most az Isten mit tesz. Ha mi őszintén az életünket a Jóisten elé visszük, akkor biztosak lehetünk abban, mint ez a gyermek is, aki felidézte a múltbeli történetet, hogy nem írja be az egyest. Vagy nem írja az összes egyes, ami ott lehetne az elmúlt idők során, azt ő nem írta be, nem írja be, mert az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson. Isten az ő nagy lelkűségével nem csak szeret, hanem igazságos is. És mi nem csak szeretetből és irgalomból vágyakozhatunk örök életre, hanem igazságból is. Jézus ezt a hegyi beszédben egy nagyon egyszerű kijelentésben mondta el Máté evangéliuma 5. fejezete szerint, ami így hangzik, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az Isten erre a nagy lelkűségre azt kéri tőlünk, hogy mi is legyünk nagy lelkűek mások iránt. Ha az Isten megbocsát nekünk 10 000 talentumnyi tartozást, mi is meg tudjuk azt a pár dénár tartozást bocsátani, és el tudjuk engedni. És az Isten azt mondja, hogy ha mi irgalmasok leszünk, ha mi is megtanuljuk a nagy lelkűséget, mi is úgy tekintünk az embertársainkra, ahogy ő tekint mi ránk, akkor ő igazság által is adhat nekünk örök életet. Az örök élet persze kegyelemből van, irgalmasságból van alapvetően, mert hiszen ki az közülünk a 130. Zsoltár 3. versének szavával, ha a bűnöket számon tartott, kicsoda maradhat meg, egyikünk se maradhatna meg. Egyikünk se juthatna el az örök életre. De hogyha mi látjuk azt, hogy nekünk az Isten érdemteleneknek megbocsátott, és ilyen nagy bizalommal volt, és amikor még nem ismertük akkor is, amikor már kezdtük megismerni akkor is, amikor csetlünk, botlunk az ő követésében akkor is, ha az Isten ennyire szeret, akkor mi is kötelesek vagyunk a másik embert úgy szeretni, ahogy az Isten szeret bennünket. És akkor az Isten igazság által ad nekünk örök életet. Szóval ez igazság. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ha te irgalmazol a másik embernek, akkor az Isten is irgalmazni fog néked. Ez igazság is. Csodálatos dolog az Istennek a nagy lelkűsége. Csodálatos dolog ez, amikor az apostolok ezt megértették, és az életük egészen megváltozott, egészen megújult. Nem véletlenül tudtak ezek az apostolok szinte minden apostoli levél végén az irgalomra, a nagy lelkűségre, a könyörületességre való buzdítás van. A római levél 12. fejezetéhez lapozzunk, befejezésül, hogy láthassuk, hogy az Isten a nagy lelkűséget nem azért gyakorolja, hogy őróla elmondhassuk, hogy ő nagy lelkű, bennünket is nagy lelkű emberekké akar formálni. A római levél 12. fejezetében, például ilyen verseket olvasok, mert az egész 12. fejezet erről szól. A 12. fejezet 10. verse azt mondja, tehát Róma 12. 10. verse, atyafiúi szeretettel egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Ugye a címbe, amit kinyomtattunk a tábori meghívónkon, a nagy lelkűség után oda tettük, hogy tisztelet. Jézus nem csak nagy lelkű volt emberek iránt, Jézus tisztelte az embereket, ezért mondhatja például Péter apostol az első levele 2. fejezet 7. versében, hogy minden embert tiszteljetek. A nagy lelkűség az tulajdonképpen a legmagasabb rendű tisztelete a másik személynek, mert olyasmiben tisztelem őt, ami még nincsen meg, amit én remélek, hogy meg lesz, de én már előlegezem, szóval ez egy bizalom és tisztelet is a nagy lelkűség, és erre így szólít fel, hogy az atyafiúi szeretettel egymás irány gyöngédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek. Sokszor az ember elvárja maga iránt a figyelmet és a tiszteletet, de hogy egymás iránt megelőzők legyünk a tiszteletadásban, ezt nagyon sokszor elfelejtjük gyakorolni. Pedig állandóan erre és erre hív fel bennünket a Szentírás, hogy Krisztus áldozata, Krisztus szeretete és az Isten nagy lelkűsége erre sarkaljon bennünket. Például ugyanezt olvashatjuk itt a Római Levél 14. fejezetében, a 13. versben is, tehát Róma 14-13-ban is. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Ez is mennyire velőkig hasító ige. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk. Ugye Zakariás könyvében így olvasni a Bibliában kétszer is, egymás ellen a szívünkbe se gondoljunk gonoszt. Egymást ne kárhoztassuk. Ha az Isten mindannyiunk felől annyi jót gondol, és olyan nagy lelkű, akkor mi a másik ember iránt, akinek a szívében nem látunk bele annyira, mint a Jóisten, egymást többé ne kárhoztassuk. Milyen érdekes, hogy többé, mert az ember született természete során folytán állandóan úgy rosszat feltételez, rosszat gondol, vagy hát szóval a másikat megítéli a szívében kicsi dolgokért, nagy dolgokért, hanem mi csináljunk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy botránkozást. Azért tegyük mérlegre a cselekedeteinket, a szavainkat, összes megnyilatkozásunkat. Amikor én valamit tenni készülök, akkor megütköztetem a másik embert, megbotránkoztatom a másik embert, vagy pedig jót teszek a másik emberrel. Hatalmas nagy felszólítás ez. És még egy befejező apostoli tanácshoz, az első Tesszalonikai Levél 5. fejezet 15. verséhez is lapozzunk. Az első Tesszalonikai Levél 5. fejezetében a 15. vers így hangzik, tehát 1 Tesszalonika 5.15, vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Milyen döbbenetes kijelentés ez is. Vigyázzatok, tehát erre vigyázni kell, mert az emberi természetünknek is megvan a maga stratégiája, és ha nem figyelünk oda, ezt aztán akadálytalanul keresztül is viszi. És mi a mi emberi természetünknek a stratégiája? Hogy a rosszért rosszal fizessünk, de még megkockáztatnám azt is, sokszor mi a jóért is rosszal fizetünk. Ez telik ki az emberi természetből. A rosszért rosszal fizetünk, sőt egy még csúfondárosabb dolog, a jóért is rosszal fizetünk. A hálátlanság, a közömbösség, a nem törődömség. Azt mondja, vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Persze ezt a családban, egy közösségben lehet elsősorban megtanulni, de aztán az egész világban is, ahova vet bennünket az élet, tehát, hogy mindenki iránt legyünk nagy lelkűek, mindenki iránt legyünk készségesek a megbocsátásra, mindenki iránt legyünk elnézőek. Az utolsó gondolat ez, én azt hiszem, hogy a Biblia alapján ez kell, hogy legyen az életünk vezérfonala. A született ember önmaga iránt elnéző. Mások iránt szigorú. A keresztény ember pont fordítva cselekszik. A keresztény ember maga iránt szigorú, és mások iránt elnéző. Ez a nagy lelkűség. Figyeljük meg, milyen az emberi természetünk. Az emberi természetünk olyan, hogy másoknál a hibákat rögtön észrevesszük, kegyetlen világossággal észrevesszük, magunknál ugyanazokat a hibákat annyi szerecsen mosdatásban részesítjük, ahány millió ember van Afrikában. Nem? Körülbelül így van. Másoknál igazságosak vagyunk, magunknál irgalmasok vagyunk. A Biblia arra tanít bennünket, hogy ennek a fordított irányba kell beállnia. Az ember mások iránt legyen mindig irgalmas, megértő, jóságos, a maga iránt viszont kérlelhetetlenül szigorú és igazságos. De ez egy félmondatot még hadd tegyek hozzá. A ne kukucskáljon jegyében. És a félmondat így hangzik, mások iránt legyél irgalmas és nagylelkű, és magad iránt legyél szigorú és igazságos, és itt most én veszőt tennék, és azzal fejezném be, mert akkor az Isten majd irgalmas lesz te hozzád. Nagyon egyszerű az élet erkölcsi alapja, ebben az egy mondatban összefoglalható. Tanuld meg ezt az Istentől, sajátítsd el ezt az Istentől, mások iránt legyél mindig nagyon méltányos, ezer védő ügyvédet állítsa a másik ember elé, amikor te szemben állsz vele. Ezer mentséget találj ki a számára. Bástyász körül mindenféle megértő, mindenféle megmentő érvel azt a másik embert. Magadnál viszont ezt ne tedd, mert láttad az indítékaidat, láttad, hogy mi van a szíved mélyén. Mondd azt, hogy most gonosz voltam. Most rossz voltam, most akartam is a rosszat. Vagy máskor mondd azt, hogy most nem akartam a rosszat, de akkor is a rossz sült ki belőle, borzalmas. Legyél magad iránt igazságos, és majd az Isten akkor irgalmat, nagy lelkűséget fog gyakorolni irántad, és igazság által fog téged eljuttatni az örök életbe. Vagyis visszatérek az eredeti mondatomhoz. Jusson eszünkbe sokat ez az alapigénk, hogy amit most cselekszem, te nem érted, most nem érted, de ezután majd megérted. Úgy fogjuk ezeket a dolgokat megérteni, ahogy mi is Krisztus képmására alakulunk át. És a délelőtti sorozatunk ezért napról napra Jézusnak egy-egy jellemvonását szeretné elénk állítani, hogy biztosak lehessünk abban, hogy amit Jézus tett, amit Jézus cselekedett, és ha mi azt szemlélés által elsajátítjuk, elfogadjuk, engedjük megszületni az életünkben, biztosak lehetünk abban, hogy vár ránk az Isten, és vár ránk egy boldog, örök élet. Amen. Krisztus nevében, hogy a te kegyelmedből és nagy lelkűségedből élhetünk, köszönjük, hogy az eddigi életünkhöz is ez volt a biztosíték. Nem is érhettük volna meg a mai napot sem, hogy ha te nem lettél volna kegyelmes és nagy lelkű irántunk. Köszönjük az előbb elkövetett bűnök elnézését. Köszönjük azt, hogy te nagy lelkű lehessél, ez a te életedbe került, de te ezt nem sajnáltad. Neked megért mindent az, hogy mi ne vesszünk el. Köszönjük, jóságos Istenünk, hogy te azt szeretnéd, hogyha mi ne csak az emberektől vegyük észre azt, hogy jóságosak, elnézők, nagy lelkűek, hanem felismerjük a te valódi igazi lényedet, a te valódi szeretetteljes, jóságos lényedet, hogy azáltal mi teljesen megváltozzunk, azáltal mi ténylegesen más életet élhessünk, hogy szeretetből, kegyelemből meg tudjál váltani bennünket, hogy észrevegyük azt, amit eddig nem vettünk észre, és ne csak melletted döntsünk, hanem veled együtt éljünk, járjunk, és szövetségben éljünk te veled. Köszönjük, jóságos Istenünk, hogy bennünket is arra nagy lelkűségre akarsz tanítani, amit Jézus olyan jóságosan mondott el Péternek, hogy mi is így tudjunk tekinteni embertársainkra, gyermekeinkre, más emberekre, akiktől talán nem sok jót kaptunk az életben, hogy majd valamikor megértik, valamikor eljön az üdvösség napja, a kellemetes idő a számukra, valamikor ők is fölfelé tekintenek, és bárcsak a mi magatartásunk ehhez hozzájárulhatna, a mi szeretetünk, nagy lelkűségünk és kegyelmezni tudásunk, amikor te oly sok bűnt elnéztél nekünk, oly könnyű ez, hogy mi azt annak a töredékét a másik embernek megbocsássuk. Segíts bennünket erre a jóságos, megbocsátó, nagy lelkű lelkületre, hogy ezt gyakorolhassuk mind magunk, mind pedig a kívülvalók iránt. Segíts, hogy a mi táborunkban is megerősödjünk mindannyian, és itt ebben a gyülekezetben is, a földi élet küzdelmei során megerősödhessünk abban, hogy neked minden terved arra irányul, hogy ezt a lelkületet bennünk felneveld, és egészen az örök élet elnyeréséig növeljed. Legyél áldva ezért, Istenünk! Legyél áldva a sok jóságért, a sok kegyelemért, a sok rosszban, amit el kell szenvednünk itt a földön. Mi is elmondhatjuk Dávid királlyal, a te kegyelmed több, mint az egész élet. Hogy téged megismerhettünk, hogy téged követhetünk, ez többet jelent az egész életnél, és annak minden ajándékánál. Hiszen te adod a legnagyobb ajándékokat, és te vagy a mi legnagyobb ajándékozónk. Fogadd el ezért hálánkat, köszönetünket, Jézusunk kegyelméből. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: A mai Isten tiszteletünk elején a gyerekeknek szeretnék egy Biblia verset felidézni. Ha jól emlékezem, ezt még itt nem mondtam el a történettel együtt. A Bibliában olvasunk egy nagyon hasznos mondatot, nagyon értékes mondatot Pál apostoltól. Azt írja egy alkalommal, hogy nem szégyellem a Krisztusnak evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden embernek üdvösségére. Ugye gyerekek, ezt már hallottátok bizonyára, úgy látom a legtöbben ott vagytok fenn, ugye? És tudtok figyelni is? Ide, Benit látom, szia Beni! Téged látlak többiek, ott a lyukakon kukucskáljatok. Jó, jó. Tehát hallottátok az igét, amit mondtam? Hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden embernek üdvösségére. De egy nagyon nagy mondat ez a Bibliában, benne van a teljes üzenete a Bibliának, hogy Isten evangéliumot, örömhírt küld az emberhez, és aztán az örömhír, amit közöl nekünk, azon keresztül, annak segítségével az Isten képes bennünket megszabadítani, üdvösséget adni nekünk, örök életet adni. Ezután a mulandó földi élet után örök életet adni. Ugye nagyon nagy hír ez, bár ti még úgy gondoljátok, hogy itt a Földön is örökké fogtok élni, mert olyan messze van még a felnőtt kor, és olyan hosszú az élet. Én se gondoltam 21 pár éves koromig, hogy öregednék. Alig vártam, hogy nagy legyek, ahogy itt hallottuk is a kis történetben. És aztán, hogy 30 után kezd el az ember gondolkodni rajt, 30 éves kora után, hogy hát múlnak az évek felettünk is, visszatarthatatlanul. Úgyhogy ti még úgy gondoljátok, hogy nagyon messzire vonatkozik ez az ígérete Krisztusnak, amit Pál megfogalmaz, hogy üdvösséget ad nekünk az Isten. De vannak közelebbi célok is. Az evangélium közelebbi segítséget is tud nekünk adni. Azt mondja, ahogy fogalmaz Pál apostol, hogy Isten hatalma az minden ember életében. És én arról szeretnék nektek beszélni, amiben a legnagyobb, a legnehezebb, de a legnagyobb sikertapasztalatokat szerezni. Hogy az evangélium képes, ami gyenge, sokszor rosszra hajló és rosszat akaró emberi természetünket is megváltoztatni. Ugye ti is tudjátok, mi az itt a legtöbben olyan gyermekek vagytok, akiknek vannak testvéreik, tudjátok, mi az a civakodás, sőt, tudjátok, milyen az, amikor a szüleitek civakodnak, rám is rám szólnak a gyerekek, hogyha civakodok, vagy ránk is, ha feleségemmel civakodunk, hogy nem jó ez így. Most éppen ti veszekedtek, amikor mi végre nem veszekedünk, ugye szokták mondani a gyerekek, de az evangélium erről szól, gyerekek, hogy meg tudja változtatni az Isten lelke az ember életét, és az ember természete felett képes lesz úrrá lenni az Isten lelke. Mondok egy történetet nektek, amit az én gyerekeim, mivel rendszeresen velem jönnek most már, vagy harmadszor hallják, és odahaza is szoktunk olvasni ugye, történeteket ebből a Szeretet üzenete könyvből, abban megtalálható talán egy hónappal ezelőtt. Arról szól a történet, egy jó példa arra, hogy változtat az evangélium meg emberi életeket. Arról szól a történet, hogy egy fehér ember Afrikában egy útja során találkozik egy benszülöttel, aki épp egy nagy fazékban valamit főz és kevergeti az ételt. És aztán látja csodálkozva, hogy ez az ember a másik kezében egyikben a fakanál keveri az ételt, a másikban egy könyv van, és hát csodálkozik, hogy hát miféle dolog ez, ilyet még Európában is alig látni. És oda megy közelebb, megkérdezi, hogy hát mit olvasol te ember? És azt mondja, hogy hát a Bibliát olvasom. És ugye, mint jól művelt európai ember, azonnal kioktatja ezt a benszültet, hogy hát az a könyv, az semmit nem ér, hát te nem tudod, hogy annak semmi értéke nincs igazán. És erre a benszülött embere egyszerűen válasz, azt mondja, tudod, amielőtt én ezt a könyvet olvastam, emberevő voltam. És hogyha nem lenne ez a könyv, nem találkoztam volna ezzel a könyvvel, akkor most téged főznélek ebbe az edénybe. Ugye? Érdekes ez a történet, de olyan jól megjegyezhető, hogy milyen hatalom van az evangéliumban, milyen hatalom a Bibliában, hogy képes bennünket, emberevőket megváltoztatni, mert hát mi is rágjuk egymást, nem egyszer, ugye különféleképpen, ha nem is fazékba rakva, de hűvösre téve egymást, mikor civakodunk, veszekedünk, a gyerekek is tudjátok mi ez. Jegyezzétek meg, hogy a Biblia erről szól, hogy az Istennek van egy olyan evangéliuma, amely képes benneteket jobb indulatúvá, jó akaratúvá tenni. Van a Bibliában egy nagyon komoly törvény, talán a legnehezebb törvény. Most, hogyha kérdezném tőletek, mondjatok egy nagyon nehezet a Bibliából, amit nehéz lenne megkövetnetek, megtartanatok, akkor tudna valaki válaszolni nekem? Tudna valami olyat mondani, amire úgy emlékszik, hogy hát ezt úgy gondolja, lehetetlen megcsinálni. No? Anna?
1: Szeretet.
0: De mit? A pillangókat, vagy mit? Mit szeretni? Az állatokat is, és még? Egymást. Így van. Az embereknek egymást szeretni a legnehezebb. Minden mást előbb szeretünk, mint az embertársainkat. Tudjátok, van egy rendkívül nehéz törvénye a Bibliának. Azt írja Pál apostol, ugyanez a Pál apostol, hogy a gonoszt ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Szerintem ez a legnehezebb törvénye a Bibliában. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. De nagyon sok rosszat látunk, nagyon sok rosszal találkozunk, és ti is, és kibírni azt, hogy a rosszra ne rosszal válaszoljatok. Mikor a kezetek már lendülne, hogy visszaüssetek, vagy a szátok a indulattól már megszólalna, akkor nem szólni. Ugye nagyon-nagyon nehéz törvény, és bizony kevés példát láttok rá, hogy másképp csinálnák az emberek. A gonoszt mindenki gonosszal akarja legyőzni. Egyedül Isten győzte le szeretettel, ahogy Anna mondta. Isten szeretettel győzte le, és ezzel igazolta azt, hogy a szeretetben van a legnagyobb erő. Nem a gonosz indulatokban, nem a gonosz szavakban és cselekedetekben, hanem a szeretni tudásban. És azt kívánom nektek, hogy ezt sose felejtsétek el. Pál apostol egész életén ezt hirdette, hogy az Isten evangélium a hatalom az ember életében és az ember javára, mert üdvösséget szerez neki. Sok erőt hozzá, gyerekek, és biztassatok bennünket is, jó? Szeretném kérni, nyissuk ki a Bibliánkat, Lukács evangélium a 18. fejezeténél, és úrvacsora és tisztelet lesz a következő héten a gyülekezetben, és lehet, hogy meglepő lesz egy kicsit az igehely választás, és legkevésbé ahogy a történetet olvassuk, majd Krisztus példázatát olvassuk, legkevésbé az lenne a célom, hogy hasonlóan két részre osszuk a gyülekezetet. Így is van gondunk azzal, hogy nem mindenben értünk egyet, hanem hogy éppen az ellenkezője legyen az eredménye, hogy nagyon is egybeforhassanak a szívek. Hogy lássuk meg Krisztus ezen példázatából azt, hogy mennyire először is arra van szükségünk, hogy Krisztussal forjon egybe a szívünk, és ha vele egybefort, akkor egymással is könnyen egybe fognak forni, azzal együtt, hogy nem mindenben alkotunk azonos véleményt. És tudni fogjuk majd, amikor Krisztussal találkozunk, hogy mi az, amit egymással is rendeznünk kell, mi az, amiért egymással is találkoznunk kell, és amikor eljön az úrvacsora órája, akkor valóban azzal a megszentelt lélekkel vesszük magunkhoz a jegyeket, hogy a lábmosásban Krisztus megmoshatta a szíveket, mert megengesztelődtünk vele is, és megengesztelődtünk egymással is, mert mindent előkészítettünk a szívünkben arra, hogy Krisztus megszentelhessen bennünket. Mindannyian nyilván törekszünk arra, hogy belátó, töredelmes, alázatos szívek készüljünk és közeledjünk az úrvacsorai alkalomra. Nyilván vágyunk arra, hogy megbékéljünk Istennel, és megbékéljünk, és közösségre jussunk vele. És vágyunk arra is, hogy megbékéljünk egymással, és egymással is valódi közösségre jussunk, mint szeretett közösség, mint testvéri közösség, mint Krisztus gyülekezete. Nagyon vágyunk, gondolom a legtöbben erre. Lukács evangélium a 18. fejezetéből a 9. verstől szeretném olvasni az igét. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri mellét, és mondja, Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazolva ment alá az ő házához, inkább, mint nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Istenhez csak kétféleképpen lehet közeledni, ugye az önigazult ember módján, ahogy Káin tette, és az alázatos, a belátó szívvel közeledő ember módján, ahogyan Ábel is cselekedte ezt a kezdetektől fogva. Csak kétféleképpen, és minden úrvacsorában megmérettetik a szívünk, hogy vajon milyen lélekkel közeledünk, vajon mi mennyire értettük meg Krisztus megváltó művét, mennyire arra hagyatkozunk, arra támaszkodunk, és nem másra. Mennyire tudott bennünket ingyen kegyelemből, vagy tud újra és újra ingyen kegyelemből ajándékképpen megigazítani az Isten. Ugye ezt a példázatot nézzük, gondolom, hogy senkinek nem kérdéses, hogy ki viselkedett helyesen, és ki nem. Ha Jézus nem fejezi be azzal a mondattal, akkor is megmosolyogjuk a farizeus magatartását, és azonnal szimpatizálunk ugye a vámszedő magatartásával, és hasonló következtetés vonunk le mi is ebből a példázatból, mint ahogy Jézus összefoglalja a végeredményt. Ugye, így vagyunk mi mindannyian. A farizeus, aki büszkén magát mutogatva, önigazultan, a többieket lenézve közeledik Istenhez, és hivatkozik szinte az érdemeire, hivatkozik arra, hogy ő jobb, és megy a másik ember, aki nem látja, egyáltalán nem látja magát jónak, tisztában van, jobban tisztában van az erőtelenségeivel, a hibáival, a bűneivel, és azt mondja, hogy neki egyedüli menekülés, egyedüli mentség az Isten meg nem érdemelt szeretete, kegyelme. Mert hát hogy érdemelné meg a bűnös az Isten szeretetét? Hogy kívánhatná el az Istentől a szeretetet? Ha csak nem, úgyhogy tudja, hogy bár méltatlan, de az Isten könyörülő Isten, irgalmas, ahogy fogalmaz is az imádságában. Ugye Jézus, amivel a legtöbbet küzdött, és ami a halálát okozta, ez a magabízó, önigazolt emberi lelkület, amit a farizeusban olyan jól kidomborít. Ugye? Közvetlenül szinte a farizeusok segítik a keresztre Jézust, a farizeusok is, de ők is részt vesznek ebben. Nem csak ők, de részt vesznek ebben. Ez a lelkület segíti és Jézust a keresztre, és okozza az ő halálát, hogy az ember önigazult, csak magát látja, magában bízva, magára nézve éli az életét, és nem veszi észre az esendőségét, a kiszolgáltatottságát, a nyomorúságát. Ez rányomja a kapcsolatát. Itt ugye Jézus az Isten-ember kapcsolatról beszél, de hát mi következik ebből? Az ember-ember kapcsolatban milyenek a viszonylatok? Milyen a viszony, hogyha valaki így gondolkodik, így megy az Istenhez, az hogy bánik az embertársaival? Rendkívül kedves, türelmes, szeretetteljes, végtelenül segítőkész, jóindulatú, mindent megtesz és fáradozik a másikért. Nem gondolom, ugye, hogy így lenne, hogy ez a farizeus lelkületéből következne. Nagyon is követelőző, ítélkező, számonkérő, bántó, sértő, és sorolhatnánk még tovább azokat a negatív emberi tulajdonságokat, amik sokszor jobb, több vagy kevesebb mértékben, de rajtunk is erőt vesznek, és rajtunk is megmutatkoznak. Vagy legalábbis akkor nehogy itt bárkit megsértsek, magamra nézve ezt kell mondjam, hogy rajtam is megmutatkozik. A Biblia egyértelművé is teszi, és szeretném majd ezzel a végén befejezni, hogy az Istennel való kapcsolat minőségéből mindig következik az emberekkel való kapcsolat minősége is. Amilyen az Isten ismeretünk, és amilyen az Istennel való közösségünk, olyan viszonyt tudunk ápolni mi egymással is. Tehát a farizeusi lelkület, ami komoly veszélyt jelentett a tanítványokra, és tudjuk, hogy Jézus hányszor feddi őket emiatt, aztán komolyan figyelmezteti is őket arra, hogy vigyázzatok, hogy nehogy eltanuljátok a farizeusok, elfogadjátok a farizeusok kovászát, ami a képmutatás, hogy olyan fajta istentiszteletet gyakoroltok, ami mögé jó bőséggel befér egyébként az ítélkező, a magabízó, a másokat elmarasztaló lelkület, a civakodó lelkület, a szeretetlenség és sértegetés bőséggel befér. Ugye Jézus olyan határozottan felszólítja a tanítványát, vigyázzatok rá. Látta, hogy ők sem mások, mint a többiek. Látta, hogy minden emberre jellemző dolgok vannak a saját tanítványaiban is. Jézus nem azért válogatta ki őket, és választotta őket, mert ők már félig angyalok voltak. Ugye? Nem azért. És hogy aztán olyan könnyű dolga legyen majd őket, még egy kicsit itt-ott bepótolja a hiányosságukat, és rendbe lesznek, hanem épp olyan vaskos, nyomorult emberi természetük volt, tele megterheltségekkel, mint ahogy a miénk is. És mi sem azért ülünk itt, meg én sem azért állok itt, mert bárkinél jobb lenne a természetünk, bárkinél jobbnak születtünk volna, vagy többre jutottunk volna a magunk erejéből, a magunk tehetségéből, hanem mivel szeret az Isten bennünket, azért vagyunk itt. Ugye? Semmi más oka nincs. Azért, mert szeret bennünket az Isten. Ennek köszönhető, hogy magához vont, magához terelgetett és vezetett. Ezért tudunk itt lenni. És ha már itt vagyunk, akkor aknázzuk ki a lehetőséget, akkor használjuk ki a lehetőséget, hogy az evangélium hatalom legyen a mi életünkben is, a mi megszenteltetésünkre. Ja, Jézus ezzel küzdött a legtöbbet a tanítványoknál is, és óvta őket. És azért elgondolkodtató a farizeus felsorolása kapcsán az, ahogy sorolja az erényeit, ugye? Nem említ bűnt, de nyilván, ha megkérdezték volna, azért talán lett volna benne annyi őszintesség, hogy azt nem mondta volna, hogy tökéletes. De a szavaiból az látszik, hogy sok minden érdemben érdemesnek tartja magát arra, hogy az Isten az ő gondját viselje, és az Istenre hivatkozhasson, és hogy lenézze a többieket. Ugye? Nem, azt nem mondja, hogy nem bűnös, de azt sem mondja, hogy bűnös. Nem mondja, hogy nem bűnös, de jobb a többieknél. Ennyi előnye van, ennyirevel többet ér. És ezt méltányolja, legyen szíves nála az Isten is, hogy ő jobb a többieknél. Ő igazabb, hülyebb, tisztább, törekvőbb, áldozatkészebb, és minden egyéb. Ugye sorolhatnánk, hát ki ne tudná folytatni a farizeus imáját, a saját életéből még kiegészíteni, hogy mi az, amikben mi jobbannak látjuk magunkat másoknál. Mi biztos nem tennénk azt meg. Fú, hát hogy tehette azt, ugye? Meg miért lehet ilyen az Isten gyülekezetében? Hát hogy viselkedhetett úgy a másik? Tényleg, rossz, hogy úgy viselkedett. Csak vigyázzunk, amikor ezt érzékeljük, észleljük, nehogy azonnal a bírói székbe üljünk. Nehogy azonnal a jobb, én jobb vagyok pilátusi székébe, vagyis farizeusi székébe üljünk. Nem azt mondja, hogy nem bűnös, bár közel áll a gondolathoz, valószínűleg nagyon közel áll a gondolathoz, hogy akár azt is mondhatnám az Istennek, hogy találtál-e még ilyen tökéletes embert a Földön, de nem mondja. De azt viszont határozottan állítja, hogy hülyebb, hűségesebb, igazabb, igazságosabb az igazságot, az igaz életet, és mindent jobban csináló, mint a többi ember. Ebben van az ő életének a rákfenéje, és az ő hitének a rákfenéje. Ugye, az utolsó vacsorán, és Jézus a tanítványoknál egyébként egy ilyesmi lelkülettel találkozik. A halála előtt, ugye a kereszt halála előtt, amielőtt elválik a tanítványoktól, még mindig abba a falba ütközik náluk, hogy ti jobbnak tartjátok magatokat egymásnál. Hogy együtt ott vitatkoztok a lelketekben, ki nem mondták, de a lelkükben ott vitatkoztak, hogy ki a nagyobb közöttünk. És Jézus ott gyötrődött szintén a lelkében, hogy mit lehetne velük kezdeni. 3-3,5 év eltelt már velük az életéből, a szolgálatából, és itt tartanak. Itt tartanak. Biztos, hogy sok mindenben lelkileg érzékenyebbek, kifinomultabbak voltak, és jobban átlátták most már a lelki életnek az igazi természetét, és jobb, magasabb rendű eszmék voltak az Isten szentségét illetően, és az igaz életet illetően is, de a felszínen még mindig ez jelent meg, hogy ki a nagyobb. Többet tudtak az Istenről, többet vállaltak is sokakhoz képest az Isten szolgálatában, hiszen ugye, ahogy Péter mondta, Uram, mindent elhagytunk. Uram, mindent elhagytunk. Nagyon nagy áldozatokat hoztak. De a szívük még mindig ennek a rabja volt. Ki a nagyobb? Még mindig a vetekedés, a versengés ült a szívükben. És Jézus töprenkedett, hogy mit tegyek. És hát végül is a helyzetet ragadta meg, amit ők elhagytak, azt ő megtette. Megmosta a lábukat. És ezzel áttört a gát. Ugye? Az a rengeteg előkészítő munkája Jézusnak, akkor törte át a gátat. Addig még mindig hajlamosak voltak egymásba akadni, egymásra civakodni, egymást ítélgetni, egymáshoz képest jobbnak látni magukat. Amikor Jézust látták megalázkodni, és megértették, mi az, hogy az Isten magát megalázva tekint szét menjen és földön. Amikor megdöbbentek azon, hogy az Isten, aki sokkal nagyobb náluk, az szereti azt is, akit én utálok, meg azt is, aki szerintem nem jól él, meg az is, aki nem jól gondolkodik, azt is szereti, annak is megmossa a lábát Jézusnak. Az én ellenségem is ugyanolyan fontos, vagy az általam nem szeretett ember is ugyanolyan fontos. Jézus azt is drága kincsnek tartja és szereti, akkor összeomlottak. Amikor látták, hogy Jézusban nincsenek falak, nincsenek elhatároló falak, hogy de az kevésbé jó, mint te vagy, Péter. Ugye? Hogy várta volna Péter ezt a dicséretet? Hogy igen, Péter, tudom, te nagyon-nagyon szeretsz, te már egyszer mondtad is, hogy még a börtönre is jönnél velem, meg a halálba is. És tudom, Péter, te azért jobban szeretsz másoknál. Hogy ácsingózott volna Péter el az elismerésre. Mert a büszke szív elismerésre vár. Ha a farizeus imáját folytatta volna Jézus, hogy folytatta volna? Hogy Uram, és hát így, ezek alapján, hogy látod, mennyire jó vagyok, most minden elismerésed engem illet, ugye? Így folytatta volna. Minden emberi szív így folytatná. Hogy és ismerjék már el, hogy én vagyok az igaz hívő. Én vagyok az igazabb hívő, másoknál igazabb hívő. Igazabb ember, igazabb Isten tisztelő, és minden más. Magyarul a jobb, a jobbik, a nagyobb, hogy a bibliai részt is, szöveget is használjuk. Jézus beleütközött ebbe, és megmosta a lábukat, és megtört bennük ez a büszkeség. Önelégültség. Megtörtek a vágyaik, az elképzeléseik. És az a versengő, ítélkező lelkület, ami végig kísérte a Jézussal együtt is az életüket, még ott is egymás ellen tülekedtek, az ott teljesen fölmorzsolódott. Ugye? Teljesen. Amikor Jézus magukra hagyta őket, akkor már csak arra volt szükség, hogy ezt egymásnak is kifejezzék. hogy elmondják egymásnak, hogy én rosszul tettem ezt és azt, hogy én önigazoltságomban lenéztelek, megsértettelek, beszóltam neked, meg a hátad mögött kibeszéltelek, és stb. Ugye ezeket elmondták egymásnak. Azt, amiket mi írtó nehezen se tudunk elmondani. Nem tudom, milyen nehéz, szorító körülmények közé kellene kerülnünk, hogy kimondjuk egymásnak, hogy tévedtem, bocsánatot kérek, hogy versengtem veled, hogy igaztalanul ítélkeztem fölötted, hogy feleslegesen álltam szembe veled, hogy békétlenséget szítottam azzal, mert elfogadtam az egyetnemértést, hogy lemondtam arról, hogy együtt munkálkodjunk, együtt dolgozzunk, együtt higgyünk. Vajon nekünk elég lenne, ha Jézus jövő héten ő mosná meg mindenki lábát? Elég lenne, hogy azt mondjuk, hogy ha már előtte nem sikerült, de utána bocsánatot kérünk egymástól. Ha nem sikerült, persze, ne így legyen, csak mondom. Ha nem sikerült. Bár én láttam olyan úrvacsorákat, ahol éveken keresztül ugyanaz a két asszony mosott lábat, mert mindenki mással nem akartak. Éveken át. És teljesen megigazultak az általuk gyakorolt úrvacsorában. Hogy aztán kiigazította meg őket, azt nem tudjuk, de ők egymás előtt megigazultak bizonyára. Hogyha Jézus mosná meg a lábunkat egy hét múlva, utána még lenne esély, hogy tényleg bocsánatot kérünk? Tényleg rendeződünk? Tényleg testvéri közösségé alakulunk? Tényleg tudjuk, mi az a békességre törekedni? Hogy elszenvedni egymás szeretetben? Együtt munkálkodni? És együtt tenni bizonyságot a hitünkről? Lemondani arról, hogy ki hisz jobban, ki tud többet, ki igazabb? Elhisszük, hogy Krisztusnak ez a békességre vezető cselekedete, neki, Krisztusnak elég volna ahhoz, hogy ez a közösség az igazságról bizonyságot tegyen? Azáltal, hogy közösség? Elhisszük, hogy Jézus, mikor azt mondta, hogy arról ismeri meg a világ, hogy tanítványaim vagytok, hogy egymással szeretett közösséget alkottok, és nem széttartó közösség vagytok? Elhisszük, hogy ez Krisztusnak, mint a gyülekezet igazsága, elég lehet? Vagy ha nem hisszük, miben hiszünk? Mi a Krisztus igazsága? Meg mi az ember igazsága? Amikor ezt a történetet olvasva, és példázatot az ember olvassa, olyan megrendítő, mert hát össze kell törjünk, nem? Tehát mindannyian voltunk már farizeusok, de és leginkább farizeusok, és megtapasztaltuk bizonyára már a vámszedő állapotát is, amikor megaláztattunk az életünkben, és magunk is tudtuk vállalni a megalázkodást. Minden esetre felrázva ez a történet. Ugye Sátán mindent megtesz azért, ahogy a tanítványoknál is mindent megtett, hogy bennünket ebben a farizeusi lelkületben tartson. Mindent megtesz, miközben szabály szerint éljük a vallásos életünket. Idézzük a Bibliát, idézzük a bizonyságtételeket. Ellen White írja azt egy helyen, hogy sokan, mikor megalázkodva imádkoznak, leborulnak és alázatos imát mondanak az Isten előtt, közben a szívüket szétfeszíti a gőg. Ugye írja Ellen White, közben a szívüket szétfeszíti a büszkeség. Szétfeszíti az az önigazultság, hogy jobb vagyok másoknál. Hogy én jobban hiszek másoknál, jobban élek és jobban viselkedek. Hogy én nem tenném azt, amit a másik. Közben azon jár az elme. Miközben mondja az ember az imát az Istennek. Az elme, a szív mégis e körül zsong, hogy én nem tenném. Ahogy itt ez az ember mondta. Nem vagyok olyan, mint ama vámszedő. Mert én ezt és ezt teszem. Én azt nem teszem, amit ő, hanem ezt teszem. És Uram, ezt becsülhetnéd. Ugye Sátán felhasznál mindent, hogy elaltasson bennünket, és benne tartson ebben az állapotban. Felhasználja a természetes adottságainkat is, a jót is, a rosszat is. Gondoljatok Péterre. Péter a legjobb alany arra, hogy bármit mutassunk gyakorlatilag a Bibliából. Nagyon jól megmutatta magát, úgymond. Szóval ő volt az a nyílt és őszinte és meggondolatlan ember, aki annyiszor ütközött Jézussal és az igazsággal, hogy hát ennek nyoma maradt a Bibliából. Ugye Péter apostol pozitív tulajdonsága milyen nagy érték, hogy egy gyakorlatias ember volt. Egy tetrekész ember volt. És volt belőle baja? Volt rendesen, nem? Volt baja belőle. Pedig pozitív, értékes tulajdonság. Az odaszánása is egy értékes tulajdonság. Mégis, mikor túlkapásokba esett emiatt, akkor megint csak pórul járt. Sátán megint ellene fordította. Az őszinte jó hozzáállását is. És valószínűleg azért, amit Ellen White a Jézus élete könyvben ír, de ha nem írná is, könnyen kitalálnánk, mert ugyanolyan volt, mint mi vagyunk. Azért, mert mindezekhez az értékekhez egy negatív eredő tartozott, a magabízása. Hogy mert gyakorlatias vagyok, mert jó az eszem, mert bátor vagyok, mert odaszántam magam, és sorolhatná ő, és sorolhatnánk mi a magunkéit, ezért kialakulhat bennünk, vagy megerősödhet bennünk az eredendő emberi természet, hogy magunkra nézünk, és magunkba bízunk. Ugye ez a farizeus azért tévedett, mert nem az Isten nézte, hanem saját magát. Meg a nálánál szerencsétlenebbet. Ugye? Ezért tévedett. És Sátán kihasználja, hogyha pozitív tehetségekkel bírunk is, akkor azok is ellenünkre szolgáljanak. Vigyázzunk, hogy nehogy ezzel dicsekedjünk. Aztán kihasználja az érzelmi gyengeségeinket is, és erre is gondolhatunk, hogy az ember, mivel mindannyian érző lények vagyunk, és nálunk is általában az érzelmek azok nem annyira az erős, pozitív érzelmek, hanem nagyon is a sérült ember érzelmei. Ugye? A legtöbbünké az a sérült ember érzelme, mert mindannyiunkat kikezdett már gyerekkorba az élet, aztán ifjúkorba, mi is tettünk hozzá a csalódásainkkal, a szerelemben, a ki tudja miben. Aztán később a rengeteg küzdelem az életben, a sértődéseink és minden más, rendkívül sérült érzelemvilággal bírunk. Sátán kezében ez kiváló eszköz arra, hogy bennünket az önigazultság felé lökjön. Az ember nem oda ereszti a gyökereit, ahol valódi kapaszkodó és támasz van, hanem valahogy az érzelmeiben akar vigasztalódni. Gondoljunk arra, hogy Sátán még arra is képes volt, hogy a Krisztus iránti szeretetükkel visszajön a tanítványoknak. Még azt is ellenük tudta fordítani. Ugye? Még azt is ellenük tudta fordítani. Ahogy Péter azt mondta, hogy Uram, én veled még a halálra is kész vagyok. Mert hát ő volt, aki korábban is mondta, hogy mi szeretünk. Hogy ők szeretik, őszintén szeretik Jézust. Hűségüket és odaadásukat is, szeretetüket is ki tudta használni, és csapdába tudta ejteni őket, Sátán. De hogy lehet ez? Hogy lehet? Ennek csak ez lehet a magyarázata, hogy az ember nem érti meg, hogy milyen közel kell legyen Krisztushoz, az Istenhez. Nem érti meg, mennyire szüksége van Istenre, hogy saját magától védve legyen. Mennyire közeli kapcsolatra van szükségünk ahhoz. Mennyire közvetlen ismeretre és kötődésre, hogy védve legyünk önmagunktól. Gondoljatok arra, hogy a szeretetükből még ezt a fakadóan az anyjuk két tanítványnak még ezt a kérdést is feltette, a szeretetükre alapozva, ugye? Hogy hát ők milyen jó, nagyon szeretik, talán a többieknél jobban, még Péternél is jobban Jézust, és jól szolgálják is Jézust, hát ezt 3,5 év alatt bizonyították, például amikor tüzet kértek a szamaritánus falura, hogy ők milyen odaadók, hát kiüljön majd jobb és bal kezele felül Jézusnak. Hát természetesen ez a két tanítvány, aki ennyire hű, ugye? Ennyire szereti őt, ők jogosultak volnának rá. Gondolja az ember, egy anya, és aztán nagyot téved. Ugye? Sátán mennyire visszaélezze. Ellen White azt írja, tán a gondolatok a hegyi beszédben, című könyvben, hogy mindnyájan farizeusoknak születünk. Mindnyájan farizeusoknak születünk. Nem vámszedőknek. Mindnyájan farizeusoknak születünk. Annak a természetével születünk. A természetünk szerint, és ha nem vagyunk Krisztussal közösségben, akkor mindannyiunkban az önigazolás kovásza működik. És ez abból is levezethető, hogy ha a példázatot elolvassuk, akkor kivel azonosulunk? Nyilván nem a farizeussal, ugye? Hanem a vámszedővel. A vámszedővel azonosítjuk magunkat. Hát ki az, aki fölvállalná, hogy ő olyan, mint a farizeus? Ki az, aki azt mondaná, hogy hát én egyből tudtam, hogy az rólam szól. A lelkünk szerint mindannyian azt mondjuk, hogy hát persze, hát a vámszedő viselkedett helyesen. Hát az ember nem méltó, ugye, arra, hogy dicsekedjen. Az emberi lényünk az nem adna erre okot igazán. Az életünk nem támaszthatná alá valójában azt, hogy mi dicsekedjünk, meg mások fölött ítélkezzünk. Mégis folyamatosan ezt teszi az ember. A természete szerint. Ezért van az, mert azért van, hogy azonnal, egy Biblia körön mondta egy asszony, egy érdeklődő asszony, azt mondja, hogy mi észrevettük-e, hogy mi a lelkünkben a vámszedőnek adunk igazat, de már ezzel is farizeusokká tettük magunkat. Ha ténylegesen nem úgy viselkedünk, mint a vámszedő. Ugye? Minden farizeus, aki ezt a történetet olvassa, a vámszedőnek ad igazat, és kineveti a farizeust. Ugye így van, nem? Mindenki. Hát miért olyan megragadó, és mi olyan csodálatni való, és olyan tiszta és igaz a vámszedő magatartásában? Egyetlen mondatot mond, és egy dolgot csinál, mellét hátul áll, mellét verve mondja ezt az egy mondatot. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. És Jézus azt mondja, ez megigazult. Ez az igaz ember. Ez igaz ember. Ez a menny előtt elfogadott, a menny által jóváhagyott lelkű ember, az üdvösségre érdemes ember, jogosult ember. Mindenki más ki fog maradni az üdvösségből. Akiben az önigazultságnak egy szemernyi magja benne marad, az ki marad az üdvösségből. Aki folyamatossá tudja tenni ezt a lelkületet a maga életében, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek, és ezt folyamatosan alkalmazni tudja az élete perceiben és gyakorlatában, az lesz a győztes. Ez nem azt jelenti, hogy hibátlan ember, mint ahogy a farizeus sem volt hibátlan. Még ő is mondhatta volna, hogy egyébként vannak hibáim, csak az nem olyan jól állt volna neki, ha mondja. Nem hibátlan ember, de tudja, hogy a hibáival rászorul a kegyelemre. Épp a hibái miatt rászorul a kegyelemre. És miközben, akár a közben is, mikor a hibáit egy hibát elkövet, már tudja, hogy hol van a segítség. Az isteni kegyelemben, irgalomban. És nem máshol. Nem mást épít, és valami torz képmutató módon külszint díszítgeti, és akkor egy ilyen buzgó vallásosságot mutat, hanem a szívét nyitja meg az Isten előtt, és hagyja magát lecsupaszodni, és azt mondja, hogy Uram, én bűnös vagyok. Én elkövettem hibát, és bűnös vagyok. És nyilván ez az ember, az az ember, akire úgy gondolunk, hogy na, ő bizonyára könnyen kibékül a feleségével. De? Ahogy nekem nehezen szokott sikerülni, miattam, hogy menjek és mondjam azt, hogy magasan lévő fejemet lehajtva, hogy sajnálom. Ugye? Ettől az embertől biztos, hogy azt várnánk, hogy nagyon szerető tagja egy közösségnek. Mindenkinek kedves. Mindenki iránt tisztelettudó, szolgálatkész, segítőkész. Mindenkihez van egy megértő, jóindulatú szava. és annál persze sokkal többre is számíthatnak tőle. Biztos, hogy megosztó kérdések felmerülése esetén egy olyan emberként számíthatnánk rá, aki komoly erőfeszítéseket tenne azért, hogy a közösség egysége és békéje megmaradjon. Így képzelitek el? Így képzeljük el? Akinek nagyon fontos volna minden egyes testvér. Akinek nagyon fontos volna azért, mert tudja, hogy azokat az embereket egyenként Krisztus váltotta meg. És mindegyiknek a lábát Krisztus mossa az úrvacsorában. És nem attól mosódik le a láb, hogy nekem nagyobb az igazságom, vagy nekem nagyobb a szeretetem, hanem azért mosódik le, mert szüksége van rá az embernek, mint bűnösnek, és megmossa az Isten a lábát. Biztos, hogy olyan ember, aki szívesen látna a ti gyülekezetetek is, jó néhányat ilyet, ugye? Biztos, hogy nagyon sokan vágytok is arra, hogy magatok is ilyen emberekként éljetek. És segítsen az Isten abban, hogy ahol még nem volt áttörés, ott megtörténjen az áttörés, és lelkileg újjászületett emberekké váljanak a testvérek. Ahol meg volt áttörés, ott nyilvánvalóvá váljon, hogy megtörtént. És igaz emberekként álljatok egymás mellett. Igaz emberekként szeretve egymást, szolgáljatok egymásnak. Az Isten elfogadásáról a Krisztus példázataiban az erről szóló részben Ellen White azt írja, az Úr elfogadta Ábel áldozatát, Káint és áldozatát pedig nem becsülte. Ínségünk tudata, nyomorúságunk és bűnösségünk beismerése az első feltétele annak, hogy Isten elfogadjon minket. Kicsit meglepő is a mondat, hogy arról beszél, hogy feltétele van annak, hogy az Isten elfogad, hogy talán valamit tenni kell érte, de itt egyszerűen csak lelkületbeli dologról van szó. Ugye? Ínségünk tudata, nyomorúságunk és bűnösségünk felismerése az első feltétele annak, hogy Isten elfogadjon minket. Ha ez megvan, akkor minden megvan. Egy forintot nem kell hozzátenni, nem kell a következő szombattól kezdve megduplázni az adományokat, bár érdemes, de nem kell. Nem kell várakat építeni, vagy nem tudom, kolostorokat építeni az Istennek, nem kell zarándoklatokat tenni, csak jól kell szeretettel szolgálni, megbecsülve az ingyen kapott kegyelmet, az ajándékba kapott szabadulást. Ínségünk tudata, nyomorúságunk és bűnösségünk beismerése az első feltétel. A tanítványok nem hiszem, hogy úgy folytatták az utolsó vacsora után a közösségi életüket, ahogyan addig gyakorolták. És nem hiszem, hogy úgy folytatnák, ahogy néha mi folytatjuk úrvacsora után. Hogyha ők is, hogyha úgy értitek, ugye? Az Isten legyen ebben kegyelmes ehhez a gyülekezethez is, hogy megértsük, hogy mit jelent az Krisztusban a megújulás, a megtérés, és mit jelent az egység. Mit jelent az, hogy egységbe von embereket, közösségbe von magával, és közösségbe egymással. Megértsétek, hogy mit tehet azért ez a gyülekezet, hogy egységet alkothasson a továbbiakban is. Hogy mit tehet azért, hogy lelki egységben és gyakorlati közösségben legyetek egymással. Mit jelent, ha csak az Efézusi Levél 4. fejezetére gondolunk, hogy a lélek egységét megtartani. Hogy a lélek által az Isten arra törekszik, a lélek hathatós munkáját arra fordítja az Isten, hogy egységben tartson embereket, mert bizonyságul hirdethetik általuk az evangélium. Mert bizonyságot akar tenni egymást szeretni tudó, becsülni tudó és egymás javát akaró emberek által az Isten arról, hogy ő létezik, hogy a fia eljött erre a földre, hogy van igazi tartalma ennek a szónak, hogy szeretet. És nem csak a lepkéket tudjuk szeretni, ahogy a lányom mondta az elején, hanem egymást is tudjuk szeretni. Legyen kegyelmes ehhez az Isten, ebben az Isten hozzánk, hozzátok, és tényleg jussunk el oda, hogy Júdás apostol fejezi be a levelét, Júdás levele 20. verse. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Azt mondja az apostol, hogy amit a leginkább kívánni tud a testvéreinek az, hogy épüljenek a szentséges hitben, amit a Szentlélekkel való imádság által tudnak támogatni, hogy megtarthassák magukat Istennek szeretetében. Ugye a farizeusoknak Jézus azt kellett mondja, hogy de tudom, hogy mi nincs meg bennetek? Az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Sok minden van, nagy tudás és nagy igyekezet, és mindenre épülő hatalmas képmutatás, de Istennek szeretete nincs meg bennetek, mondta Jézus. És milyen szomorú. Mi lenne, ha nekünk ezt kellene mondja? Hogy éreznénk magunkat, ha az Isten fia így a szemünkbe mondaná? És mi lenne, ha ugye tudjuk neki, ha ő mondja, igaza van. Hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Mit mond a laodíciai népnek Jézus a szemébe? Nem közvetlenül ezt, hanem azt mondja, hogy úgy gondolkodsz, hogy mindened megvan. Hogy gazdag vagy és meggazdagodtál. És semmire nincs szükséged. Még az ő ingyen ajándékára, a fiú által közölt kegyelemre sem. Szörnyű állapot, ugye? Riasztó és ijesztő. Adjon az Isten segítséget arra, hogy megértsük, mennyire az Isten szeretetére van szükségünk. És ezt nem egyszerűen, azt mondja Jézus a farizeusoknak, ti tudakozzátok az írásokat, és mert azt hiszitek, abban van az örök életetek, és nem találtok meg benne engem. Hát miért nem? Azért, mert nem látják, hogy szükségük volna a megváltóra. Mivel nem látják magukat bűnösnek, csak másokat látnak maguknál bűnösebbnek, tévedőbbnek, igaztalanabbnak. Ugye? Nem találják meg a Krisztust, és így nincs meg bennük az Isten szeretete. Az őszinte igaz szeretet. Az apostol így fejezte be a levelét, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, hogy várhassátok reménységgel Krisztus eljövetelét. Adjon kegyelmet az Isten nekünk erre, és kívánom, hogy jegyezzük meg, amit János apostol ír az első levele a 3. fejezetének a vége felé, hogy akik azt mondjuk, hogy az Istent szeretjük, de az atyánk fiaival nem tudunk békességben élni, azok ne hazudjunk az igazság ellen. Akik azt mondjuk, hogy az Istent szeretjük, azok bizonyítsuk be abból, hogy az emberekkel is szeretett közösséget alkotunk. Áldjon meg minket így a jó Isten. Amen.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőttünkön egy olyan témával foglalkozunk, amely a jövő heti úrvacsorával kapcsolatban merül fel, mégpedig az, hogy akik szövetségre léptetek már az Úrral, és most ezt az úrvacsorában majd megerősítitek, illetve azok, akik még ezelőtt állnak, azok számára egyaránt fontos kérdés az, hogy az Istennek a vezetése milyen módon valósul meg az életünkben, és hogyha egyszer már adott esetben oda tettük magunkat erre, hogy mi az Isten szeretnénk szolgálni, és szövetségre léptünk vele a keresztségben, akkor értelemszerűen egy úrvacsora előtt azt a kérdést ki kell értékelni magunkban, hogy mi is a helyzet az életünkben az Isten vezetésével. Ez mennyire tud érvényesülni, vagy éppen nem, mennyire tartósan vagy hézagosan van ez jelen nálunk. És most a Bibliának néhány igéjét fogjuk áttekinteni ezzel kapcsolatban, és javasolnám azt is, hogy ezeket az igéket azért még az elkövetkező héten vegyük elő, és gondolkozzunk el ezeken, hogy mit is jelent.

a Szentírásban az Isten vezetése. Római levél 8. fejezete 14. verse ad egy kiinduló pontot a gondolatmenetünkben, ahol Pál apostol, ha úgy tetszik, egy definíciószerűen mondja meg azt, hogy Istenek a gyermekei kicsodák, és egy olyan meghatározást ad, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Itt a vezérlés szó egy kicsit talán megtévesztő, mert ez a vezérlés szó, ez olyan, mintha ilyen joystickkal a mennyből irányítanának bennünket, és aztán mi pedig ilyen, hát ennek a sugallatnak engedelmeskedő bábok lennénk. Itt azt jó hangsúlyozni és jó tudatosítani magunkban, hogy az eredeti szövegben az a kifejezés van, hogy ágó, ami azt jelenti, hogy vezet, tehát nem vezérel, hanem vezet, hogy azokat, akiket az Isten vezet, akiket a Szentlélek vezetni tud, azok az Isten gyermekei. És itt egy nagyon fontos mozzanatát látjuk az Isten vezetésének, mégpedig azt, hogy azt látjuk, hogy az Isten a vezetését a Szent Lelke segítségével tudja az életünkben végigvinni, tehát ez már egy fontos adalék a további gondolatmenetünkben is. Lapozzunk a Galata levél 5. fejezete 18. verséhez, tehát Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 5. fejezete 18. versében azt mondja az apostol, hogy ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Itt is a lélek kifejezés jelenik meg az Isten vezetésével kapcsolatban, és a vezérlés szó mögött megint csak a vezetés kifejezés van, tehát úgy ezzel lehetne pontosítani a fordításunkat. Tehát azt mondja, hogy a lélektől vezet bennünket az Isten, és hogyha minket az Isten a lelke által vezetni tud, akkor nem vagyunk a törvény alatt, és itt, hogyha megnéznénk egyébként, hogy a Galata levél 5. fejezetében és a Római levél 8. fejezetében, amiből ugye az előző idézet származik, milyen összefüggésben jelenik meg az Isten vezetése, mint kifejezés, akkor azt láthatjuk, hogy mind a két esetben arról van szó, hogy az emberben van egy belső küzdelem, van egy rossz énünk és egy jó énünk, most kicsit leegyszerűsítve mondom nyilván a dolgokat, és ebben a küzdelemben az Isten hogyan tud bennünket segíteni, hogyan tudja a jót felépíteni bennünk, hogyan tudja a vezetését érvényesíteni az életünkben, akkor, amikor a jó és a rossz küzdelméről van szó. És most egy újabb adalékot láthatunk már rögtön a gondolatmenetünkben, abban a tekintetben, hogy mi az, amiben az Isten bennünket elsősorban vezetni szeretne. Mert az életünkben az Isten nagyon sok mindenben adhat vezetés, de az, amiben a leginkább adni kívánja, az a jellemünknek a fejlődése és az életszentségben való növekedésben való vezetés. Ez az, amit az Isten az életünkben elsősorban kíván munkálni a vezetése révén. Ez azért jó, hogyha ezt látjuk magunk előtt, hogy nehogy az Isten vezetését arra fókuszáljuk elsősorban, hogy hát az Isten vezetése az, hogy mondjuk jövünk adott esetben ide autóval a gyülekezetbe, és hogy akkor jó Isten segítsen nekünk abban, hogy közel találjunk parkolóhelyet. Ez is nyilván lehet az Istennek egy segítsége. És az Isten ilyen módon is az életünkben jelen lehet, de ilyen dolgokra az Isten konkrét ígéreteket nem tett, hogy ilyen módon kívánna az életünket vezérelni, de olyanra igen, hogy bennünket az igazságban felépít, és elvezérel bennünket az örök életre, elvezet bennünket oda. Akkor, amikor az Isten vezetéséről van szó, akkor nagyon fontos, hogy ne abban gondolkodjunk, hogy tehát a mennyből valamilyen titokzatos ilyen sugallatok jönnek, és akkor úgy az ember azt úgy ráérez erre a hullámhozra, és akkor úgy, ahogyan ezt megérezzük, úgy szépen megyünk jobbra vagy balra, és akkor így éljük az életünket, hanem Istennek a vezetése ennél sokkal konkrétabb és messzebb nyúló, és sokkal jobban beleavatkozik a lelki életünkben, és nem a felszínes cselekvések, a napi események forgatagában merül ki, miközben ott is jelen lehet. Ez azért fontos látnunk, mert vannak olyan esetek, amikor az Isten vezetése érvényesül abban is, hogy az iménti példában, hogy
megtaláljuk a parkolóhelyet, mert az Istennek akkor ez a vezetése. De aztán lehet az is az Isten vezetése, hogy aztán kerülünk 8 kört, és még mindig nem találjuk meg azt a parkolóhelyet, és akkor elkezdünk mérgelődni, hogy hát most mi is van itt, és hogy az Isten most elhagyott bennünket, vagy nem segít, holott lehetséges, hogy az Isten azzal vezet bennünket, hogy direkt oda rakatott az autótulajdonosokkal egy csomó autót, hogy mi keringjünk sokat, és türelmet tanuljunk. És egyáltalán nem biztos, hogy az Isten vezetése az, hogy mi arra a konkrét problémánkra megkapjuk a választ, mint ami számunkra ott ég, mert Isten lehet, hogy sokkal tovább lát ezeken, és sokkal komolyabb módon szeretne rajtunk segíteni és vezetni minket, mint amit mi gondolnánk. És lehetséges, hogy az, amiben mi az Isten vezetését keressük, és amiben az Istentől jövő megoldást véljük megtalálni, az teljesen ellentétes azzal, mint ahogyan az Isten a mi életünket ténylegesen vezetni kívánja. Ezért nagyon fontos az, hogy amikor abban gondolkodunk, hogy az Isten vezetése, akkor tényleg ezeken a napi problémákon felülemelkedve tudjuk látni azt, hogy az Istennek az életünkkel szándéka van. A szándéka az, hogy eljussunk az örökké valóságra, és az Isten azért adta nekünk ezt a földi életet, hogy ez annak legyen egy előszobája, és ez a földi élet nem arra szolgál, hogy itt nem tudom mi legyen, hanem ennek a földi életnek az az egyetlen célja, hogy eldőlhessen az életünkben az, hogy mi az örökké valóságra nyitottak vagyunk-e, szeretnénk-e abban élni, felkészültünk-e arra, vagy pedig ez nem tud az életünkben megvalósulni. És Isten pedig az örökké valóságra szeretné tehát az életünket elvezetni, és az életünknek a sorsát, és kívülről talán úgy tűnhet, hogy sodrását pedig úgy vezeti, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsa számunkra abban a tekintetben, hogy az örökké valóság a miénk lehessen, és ennek rendeli alá a mi életünket, és ebben Istennek nagyon sokszor olyan dolgokat is meg kell engedni az életünkben, és olyan dolgokba is bele kell, hogy vigyen bennünket, amiről első ránézésre azt gondolnánk, hogy az Isten vezetése mellett ezek a dolgok nem valósulnak meg. Nézzük tovább az igéket, hogy mit jelent az Isten vezetése. János evangélium a 10. fejezete 16. verse egy nagyon ismert bibliai rész. A jó pásztor példázatában Jézus a következőt mondja. Más juhaim is vannak nekem, mondja tehát a 10. fejezet 16. versében. Ő maga, mint jó pásztor mondja ezt a juhokról, mint a gyermekeiről, az emberekről, akik őt keresik, hogy más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra. Most idáig olvasnám az igét, most nem az ilyen akol nyáj problémára szeretnék ebben az igében rámutatni, most azzal nem is foglalkoznánk, hanem most arra szeretnék itt utalni, hogy Jézus azt mondja, hogy neki vannak juhai, most mindegy, hogy konkrétan hol, most tehát nem az a lényeg, neki vannak juhai, vannak gyermekei, vannak emberek, akik nyitottak a neki való engedelmességre, és azt mondja, hogy azokat ő előhozza, és itt ugyanez a vezetés szó szerepel az eredeti szövegben, mint az iménti felolvasott igékben, hogy azokat is ő elővezeti. Tehát az, hogy ő előhozza, az nem egy olyan titokzatos dolog, hogy most hogyan hoz, vezetni kívánja ezeket az embereket is. Isten tehát személyesen az egyes életeket vezeti, az egyes juhok életét is vezeti, nem csak ilyen nagy történelem formáló erő van, természetesen Isten munkálkodásában, hanem az egyéni életeket, sorsokat vezeti, és azt olvassuk itt, hogy előhozza, elővezeti ezeket az embereket, és az Istennek a vezetése, tehát az életünkben úgy érvényesül jó esetben. Nyilván itt a jó eset az azt jelenti, hogy mi is nyitottak vagyunk arra, hogy ne csak vezessenek minket, hanem mi is hagyjuk, hogy vezessenek bennünket. Tehát ugye ez egy kétoldalú szándéknak az együttműködéséből következik, a vezetettség állapota. Tehát, hogy Isten az életünkben ezt a vezetést végül is el fogja végezni, és célba ér az életünk. Tehát azt is látnunk kell, hogy Istennek a vezetése az nem egy olyan dolog, hogy egyszer csak ilyen varázsveszővel úgy rámutat egy emberre, és akkor pakk, ő már és az Isten vezetése alatt van, és akkor ő az Isten megváltotja, hanem ez egy folyamatot jelent, és az életnek a célba érkezése ennek a gyümölcse. Tehát azt látjuk itt, hogy a különböző aklokból ugye Jézus kivezeti ki, előhozza a juhait. Ugye ezt a folyamatot látjuk itt leírva a jó pásztor példázatában.
Tehát Jézus vezetni szeretne bennünket. Ugye olvastuk a korábbi igékben, hogy ez a Szent Lelkén keresztül tud megvalósulni. Emlékezhetünk rá, hogy amikor ő elment a mennybe, akkor a tanítványok megmondták, hogy hát azért jó lenne, ha mégsem menne el, hanem velük maradna. És ő mondta, hogy nem, mert hogyha ő elmegy, akkor el tudja küldeni a Szent Lelket, és a Szent Lélek mindenhol velünk lesz, és sokkal hathatósabb segítséget tud adni, mint hogyha ő maradna fizikailag velünk itt, és neki amúgy is a közbenjárói szolgálatát kell a mennyben végeznie. Tehát Jézus vezetése a földi életünk során a Szent Lelken keresztül tud érvényesülni, az egy egyéni életsors, amin keresztül az Isten végig vezet bennünket. És itt nagyon fontos, hogy Jézus nem azt mondja, hogy én úgy vezetlek benneteket, hogy ott, ahol vagytok, ott úgy valahogyan úgy az életeteket úgy kiigazítom, hanem azt mondja, hogy kivezet bennünket bizonyos helyzetekből, és olyan sorsfordulókat enged meg az életünkben, amiket mi nem biztos, hogy választanánk, nem biztos, hogy szeretnénk, nem biztos, hogy ezt úgy gondolnánk, hogy ez az Istennek a vezetése, de kérdés, hogy ténylegesen rámerjük-e bízni magunkat Istenre, hogy ő a mi vezetőnk. János evangéliumában egy kicsit előrébb lapozzunk az első fejezet 41-es, 43-as verseihez. Ott is a vezetést látjuk, amikor valakit Jézushoz vezetnek. Az első fejezet 41-től 43. verseiben ezt olvassuk, hogy a Jézushoz csatlakoznak az első követői. Ezt olvassuk 41. verstől. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozott ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi, hogy Krisztus, és vezette őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintvén mondta, te Simon vagy a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Tehát a vezetés, látjuk, hogy itt egy konkrét példa van, hogy András, Péternek a testvére, szólt Péternek, hogy akkor megtaláltuk a messiást, és akkor én most elvezetlek téged hozzá. Tehát ez a maga fizikai valóságában így megvalósult. Tehát látjuk, hogy a vezetés, ez konkrétan ezt jelenti, hogy az ember van valahol, és van valahol máshol egy cél, és itt jelen esetben ugye András Pétert oda vezette, és amiről az imént szóltak az igék, az pedig azt jelenti, hogy mi vagyunk jelenleg egy bizonyos helyzetben, egy bizonyos életfelfogásban, és az Isten egy más helyzetbe vezet bennünket. Éppen ezért, amikor arról van szó, hogy az Isten vezetése az életünkben érvényesül, akkor azt jó, ha látjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy a mi jelenlegi életünk úgy megmarad és valahogyan kipucolódik, hanem az nagyon sokszor azt jelenti, hogy az Isten más hova vezet bennünket, mint ahol vagyunk, nem okvetlenül fizikailag, hanem különböző új és váratlan élethelyzeteket ad, amiben aztán az ember megismeri az Istent, megismeri azt, hogy őt tulajdonképpen ki is vezeti, és rá tud támaszkodni erre a valakire. Az Isten vezetése természetesen akkor tud az életben érvényesülni, hogyha az ember megismeri azt a valakit, aki őt vezeti. Erre majd az ige hirdetésnek egy későbbi pontjában szeretnék részletesebben kitérni, de nyilván már most az elején ez egy nagyon fontos mozzanat. Az lélek vezetését láthatjuk például Lukács evangélium a 4. fejezetében is, ahol Jézus Krisztus pusztai megkísértését olvassuk, és ott is ugyanez a vezetés kifejezés olvasható, amikor a 4. fejezet első versében azt olvassuk, hogy Jézus pedig a Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, ugye a keressége után vagyunk, és vitetett a lélektől a pusztába. Itt a vitetett szó mögött a vezettetett szó van, tehát ugyanaz, mint az iménti. Tehát, hogy ő ténylegesen a lélekre támaszkodva egy olyan meggyőződést érlelődött meg benne, hogy a pusztába kell mennie, és ott egy nagyon komoly böjtel előkészülnie az Isten szolgálatára, a megváltói szolgálatra. Tehát itt is látjuk, hogy a Szentlélekkel eltelt Jézus Krisztus, az Isten így őt oda vezette, és a pusztába ment, hogy a 40 napos böjtöt elvégezze. Érdekességként mondanám, majd később látunk erre vonatkozóan is igéket, hogy bennünket azért nem csak a
Szentlélek tud vezetni, hanem vannak olyan esetek, amikor más hatalom is vezetni tud bennünket. Érdekes módon Jézusról is ezt olvassuk. Tehát ő a saját döntésével alárendelte magát az Istennek, és az Isten vezetése tudott érvényesülni rajta, és aztán a pusztai megkísértés során pedig olvassuk az egyik kísértésben, a 9. versben, hogy azután ugye a sátán Jeruzsálembe vitte őt, és a templom ormára állította, és mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat innen. És amikor azt olvassuk, hogy Jeruzsálembe vitte őt, ugyanaz a Jeruzsálembe vezette őt kifejezés van, mint amikor azt olvassuk, hogy a lélek vezette őt a pusztába. És itt tehát azt látjuk, hogy az Isten megengedte azt, hogy az ördögnek kiszolgáltatott legyen bizonyos mértékig Jézus, és ezt el tudja érni, hogy ő szépen oda vigye Jeruzsálembe, és ezt a kísértést rajta megtegye. Tehát vannak ilyen esetek, amikor az Isten lehetőséget ad, ugye lásd Jób könyve 1.-2. fejezete, lehetőséget ad az ördögnek, hogy bizonyos dolgokat megtegyen, de korlátot szab, hogy viszont mi az, amit nem tehet. Tehát az ördög nem kap korlátlan hatalmat sohasem az ember életében, azt az Isten lekorlátozza, lehetőséget ad bizonyos esetekben a sátánnak arra, hogy megkísértsen, elejtsen, rossz dolgokat idézzen elő az életünkben, de az Isten ezeket a helyzeteket képes uralni, annak ellenére, hogy itt bennünket a sátán vezet abban az értelemben, hogy az ördög ad bizonyos szituációkat az életünkben, és az nem Istentől származik, viszont azok között, a körülmények között az Isten a személyes vezetését érvényesíteni tudja a saját életünkben. A vezetésnek egy újabb mozzanatát olvashatjuk, vagy újabb oldalát a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetének a 9. versében, és aztán akkor már így az alapokon túl is leszünk. A 3. fejezet 6. versében olvassuk azt, hogy itt megint nem az igének a tényleges mély jelentésére kívánok ráfókuszálni, hanem itt is hogy milyen vezetések érvényesülnek az életünkben. Ezt szeretném, ha ebből meglátnánk. A 3. fejezet 6. versében olvassuk azt, hogy ezek közül valók azok, ugye itt nyilván az ámítókról beszél az apostol, ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat. És az űzött szó mögött ugyanez a vezetés kifejezés áll, ugyanez a görög szó, az ágó szó áll, tehát az, hogy bennünket a kívánságaink is vezetni tudnak. És ez már az a vezetés, ami bűn. Ugye láttuk azt, hogy van olyan eset, amikor még Jézust is ugye vezette a sátán föl Jeruzsálembe, mert kiszolgáltatta őt az Atyaisten ennek a körülménynek. És ez olyan, amiből az Isten ad megoldást. De van olyan eset, amikor viszont bennünket a kívánságaink vezetnek, amikor egész egyszerűen megfogam bennünk a bűn, és az úgy hajt minket, és úgy bennünk van a nagyon sok vágy, nagyon sok birtoklási vágy, nagyon sok feltűnési vágy, és a többi, és aztán az emberben ezek úgy keverednek, és sok mindennel összekapcsolódnak, és ezek hajtanak, vezetnek, vezérelnek bennünket. És ezek azok a problémák, amikről a Szentírás úgy beszél, hogy bűnökkel megterhelt és sokfajta kívánságoktól vezérelt emberekké válunk akkor, hogyha ezek uralják el az életünket, és aztán ennek rendeljük alá azt, hogy hogyan élünk, milyen életkörülményeink vannak, miért dolgozunk, mit csinálunk a pénzünkkel, és a többi, és ezek a vágyak, kívánságok sodornak, hajtanak, valójában vezetnek, vezérelnek, fogságban tartanak bennünket. Az Isten vezetése pedig ezzel szemben milyen? Az Isten vezetése pedig olyan, hogy az Isten az igényli azt, hogy mi kérjük az ő vezetését, igényli azt, hogy kövessük őt. Isten nem olyan, hogy belénk rejt valamit, mint az ördög a kívánsággal, és aztán ez űzhajt bennünket, hanem az Isten az énünket kéri. Azt mondja, hogy mi úgy folyamatosan döntsünk, és erkölcsileg vállaljunk fel bizonyos helyzeteket. És hogy ezekben helyesen járjunk el, és helyesen gondolkozzunk, és legyünk ott. És hogy ez legyen tudatos, és ne csak úgy sodorjanak bennünket a dolgok, hanem ezek mi legyünk ténylegesen.
Márk evangéliuma első fejezete 38. versében olvassuk azt, hogy Istennek a vezetésének milyen feltétele van. Márk evangéliuma első fejezetében, a 38. versben azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta, hogy menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Hogy menjünk, hogy, és itt is ez az ágószó áll, hogy én a vezetés alatt, az Isten vezetése alatt mondom ezeket. Hogy én ide vezéreltetek. És ezt hogyan tudta megvalósítani, hogyan tudott benne ez egyértelmű meggyőződésként kialakulni? Azt olvassuk, hogy a 35. versben, hogy kora reggel pedig még szürkületkor fölkelvén kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Tehát az Istennek ez a fajta vezetése, ami az embernek a helyzet felismerését igényli. Az, hogy az ember konkrétan döntsön, hogy váltson az életében. Ezekben a dolgokban az szükséges, hogy az ember nagyon szoros, mély, személyes közösségbe kerüljön az Istennel, és ezen a közösségen keresztül tudja az Isten a vezetését, a befolyását érvényesíteni, és hogy az embert olyan benyomások érjék, és olyan meggyőződés alakuljon ki benne, ami egyértelműen az Isten vezetése és az ember döntése. Tehát itt azt látjuk, hogy Jézusban beérett ez a döntés, és egyértelműen Isten vezetése alatt meghozta ezt a döntést, hogy most a továbbiakban máshol végezzék a szolgálatot, mint ahol korábban végezték. Ugye az életünkben sokszor mi úgy képzeljük el, hogy az Isten vezetése azt jelenti, hogy úgy leülünk, imádkozunk, és úgy várjuk, hogy körülöttünk az események történjenek, és az az Isten vezetése. Ez is lehet. Erre is találunk példákat. Meg arra is, amit itt láttunk, hogy Jézus imádkozott, és az Isten egy meggyőződést érlelt be benne, hogy eddig ezt csináltad, eddig itt végezted a szolgálatodat, és ezután máshol kell azt tenni. Tehát az Isten vezetésére való hagyatkozás, az nem azt jelenti, hogy az ember kiszolgáltatja magát a külső körülményeknek, és hagyjuk, hogy a hullámok verdessenek bennünket ahova, hanem azt is jelenti, hogy az embernek fel kell ismernie a helyzeteket, döntenie kell, változtatnia kell, de az is egy döntés, hogyha azt mondjuk, hogy maradunk, mert az Istennek ez az akarata. Tehát figyeljük meg, hogy az Isten vezetése az nem azt jelenti, nem egyszerűen azt jelenti, hogy akkor így eldobom magamat, és akkor úgy leszek, mint mondjuk a holtengerben a fürdőzők, hogy szépen földobják magukat a vízszeteire, az úgyis megtartja, hanem arról van szó, hogy az ember az Istent követi, és ez egy aktív dolog, nem passzív. Az Isten vezetése nagyon aktív lelki folyamatot jelent, nem azzal egyenlő, hogy engem aztán már nem érdekel semmi, történjen, aminek lennie kell, majd az Isten megoldja, ez nem az én problémám, hanem az Istené. Ugye ez nem az Isten vezetése, ez az ember kudarca. Mi eredményezi a vezetést? Római levél 2. fejezetének a 4. versét keressük ki. Római levél 2. fejezetének a 4. versében olvassuk azt, hogy mi az, ami a vezetést, az Isten vezetését, rátámaszkodást az életünkben kimunkálja. Sokat idézett ige, így olvassuk, hogy ahogy megvetted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, és nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Igen, az Isten jóságának a megismerése. Tehát az Isten személyének a megismerése. Tehát akkor, amikor arról van szó, hogy mi az Isten vezetése alá kívánjuk az életünket rendezni, akkor annak az első alapfeltétele az, hogy én tudjam, hogy ki az, aki vezet engem, és én személyesen rábízom magamat, és ahogy említettem, nem csak úgy a sorsra, meg a vakvéletlenre, meg a nem tudom mire, hanem az Istenre személyesen. És az Isten vezetése nem azt jelenti, hogy én ott lepjenek, és az Isten meg őrködik, hanem azt jelenti, hogy az Isten megy elől, és én megyek utána, mert ő vezet engem, és nem pedig őrzi az én pihenésemet. Az Isten vezetése azt jelenti, hogy én megismerem az ő jóságát, megismerem azt, hogy ő mit szeretne velem, és az ő vezetését elfogadom abban a tekintetben, hogy ő neki az életemmel nem más célja van, mint az, hogy az igazságra elvezessen, a megvalósított igazságra, az életszentségre elvezessen, és
alkalmassá tegyen az örök életre, és ebben kíván engem vezetni, és hogy ennek rendeli alá a sorsomat, és nem pedig annak, hogy én mit tartok kényelmesnek, nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak, stb., hanem másnak rendeli alá Isten az életemet. És ezt akkor tudom elfogadni Istentől, hogyha az ő jóságát megismerem. Hogyha megismerem az ő jóságát, ami a fia áldozati halálában nyilvánul meg elsősorban, hogy ő a saját fiát, a saját gyermekét odaadta értem, azért, mert amit én tettem, annak van egyfajta következménye, és aztán az nem úgy van, hogy ezt a következményt Isten úgy törli el, hogy hát annak meg se kell történnie, hanem annak úgy kell megtörténnie, hogy máson csattan az ostor, és az a más valaki odaáll, és hagyja, hogy rajta csattanjon, hagyja, hogy sőt, nem csak hagyja, hanem egyenesen aktívan felvállalja, hogy az a büntetés, ami engem méltán kell, hogy érjen, az a következménye, ami az Istentől való elszakítottság következménye, azt ő felvállalja, és a második halállal meghal helyettem, az nem úgy van, hogy az Isten fia részéről ez egy könnyen átvészelhető 31 néhány év, és abban is csak néhány óra, amíg ezt megküzdi a kereszten, hanem ő az egész életét odaadta, és az örökké valóságra vállalta fel az Isten emberi létet. És hogy Isten ebbe a sorsba küldte bele a fiát, és ezt vállalta fel Jézus Krisztus, azzal már akkor, amikor az embert megteremtette, mert tudta, hogy értünk, értem és értetek, ezt meg kell tennie. Isten tehát a vezetését kívánja az életünkben érvényesíteni, úgy, hogy először megmutatja magát, bemutatkozik, hogy én ki vagyok, mert hogy ő kicsoda, és akkor így látjuk, hogy ő tényleg a jót akarja nekünk, és így nyugodtan mehetünk vele, mert amerre ő vezet bennünket, az egyáltalán nem biztos, hogy olyan helyekre visz minket, ahol mi úgy a saját fejünkkel úgy mennénk oda szívesen. Hanem Jézus Krisztus nagyon sok olyan helyzeten átvezet bennünket, ahova mi a saját döntéseink szerint nem mennénk be, mert mi nem tudjuk, nem látjuk át az életünknek az egészét, nem látjuk át úgy a dolgokat, mint ahogyan azt az Isten látja, de akkor, hogyha megbízunk abban az emberben, bocsánat, megbízunk Istenben, akkor mi őt követjük, mert tudjuk, hogy ő jó helyre visz minket, és az útnak nem biztos, hogy a tartalma a jó, de az, hogy a vége jó, és célba érünk, az biztos. És az, hogy mind vezet keresztül bennünket, az legyen az ő dolga, mert ő tudja, hogy a célba milyen úton lehet nekünk eljutni. Egy példát szeretnék mondani nektek, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg a vezetést jól értsük az életünkben. Talán tudjátok közületek többen, hogy szervezünk bibliatáborokat szép hegyi terepeken, és aztán ezeket a terepeket általában előre beszoktuk járni, hogy tudjuk a túrán a részvevőket vezetni. És például az idén nyáron volt egy olyan túránk, amikor fölmentünk felvonóval az egyik hegy tetejére, voltunk vagy 2000 méter magasságban, és elég nagy köd volt. Sokat nem láttunk sajnos a tájból, de önmagában maga a túra is nagyon szép volt ott fent, és aztán megérkeztünk rövidesen egy hegycsúcsra, ott volt egy csúcskereszt, ott egy kicsit megpihentünk, és aztán kérdezgették a túratársaink, hogy és most hogy hova tovább, és én ott lemutattam a ködbe, hogy most hát oda megyünk le, és ott volt előttünk egy ilyen szakadék, és akkor mondták, hogy hát ez úgy érdekes. És mondom, hogy igen, és meglátjátok, hogy szép lesz, végigjártuk, meg fogjuk tudni csinálni, nem lesz probléma. És mivel tudták azt, hogy megcsináltuk, tudjuk, hogy hova visszük az embereket, volt egy bizalmi kapcsolat, minden gond nélkül szépen lejöttünk, és ez nem azt jelentette, hogy úgy a résztvevők ne gondolták volna, hogy jó, hát azt se tudjuk, hova megyünk, mert akkora itt a köd, de úgy gondolták, hogy van egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy ennek alapján lehet támaszkodni arra, aki vezeti a többieket. És aztán szépen átjutottunk persze a megfelelő helyre, fölmásztunk egy másik hegycsúcsra, úgyhogy az is nagyon szépen sikerült. Itt tehát azt látjuk, hogy akkor, amikor arról van szó, hogyha mi hagyjuk, hogy valaki vezessen bennünket, az feltételez egy bizalmi kapcsolatot, és hogyha az, aki vezet bennünket, arra mi támaszkodhatunk, akkor az jól tud működni. Egy másik példa, ami szintén a hitélet szempontjából is jól használható. Egy másik esetben
Fölmentünk szintén felvonóval egy hegynek a úgy viszonylag magas pontjára, és onnét pedig lefele túráztunk egy kb. 12 kilométeres túraúton. És mondtam a csapatnak, mikor elindultunk, hogy hát óránként körülbelül egy olyan 2,5 kilométert kell megtennünk, és mondták, hogy jó, hát az semmi gond, az mondom, jó, de azért majd meglátjuk. És akkor mentünk, és akkor egy óra után láttam, hogy körülbelül az első órán megtettünk 1 kilométert, és akkor összehívtuk a csapatot, és mondtuk, hogy na, hogyha most így haladunk, akkor hajnali 4 órára fogunk leérkezni a hegy aljára. Úgyhogy annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, egy kicsit szaporáznunk kell a lépteinket. És akkor utána mentünk is, és minden gond nélkül délután 6-kor megérkeztünk. Tehát itt akkor, amikor valaki, aki vezet bennünket, elmondja azt, hogy ezen az úton hogyan lehet végigmenni, ott ugye arra oda kell figyelni, mert különben bajba jutunk az út során. És az Isten vezetése, tehát nem úgy érvényes, hogy itt van egy út, aztán azon járja, hogy gondolsz, meg úgy, ahogyan akarsz, meg olyan sebességgel, ahogy gondolod, hanem annak Isten eltervezett egy menetrendjét, és azon akkor tudok végigérni, hogyha az Isten irányítása és vezetése alatt megyek, és nem pedig elbóklászok, és minden kis kövecskét megnézek, és minden fűszálba gyönyörködök, ami szép dolog, csak nem érek célba. Tehát ilyen lehet az emberi élet is, amikor nagyon sok mindenen elbíbelődünk, nagyon sok problémával foglalkozunk, nagyon sok embernek próbálunk segíteni, és a lelki életünkben is foglalkozunk, de alapvető kérdések meg megoldatlanok, és akkor az egész teljesen fölösleges volt. És az Isten azt szeretné, hogy mi végigérjünk, és célba érjünk, és nem az a célja, hogy úgy éljük le az életünket, hogy elbíbelődjünk mindenféle Istennel kapcsolatos dologgal, hanem az a célja, hogy mi az üdvösségre eljussunk, bennünk az Isten képmása kiformálódjon, és mi megtaláljuk az Istent, és az ő vezetése alatt éljünk, hogy alkalmasakká váljunk a mennyországra. Az, hogy az életünket elszöszmötöljük az Istennel kapcsolatos dolgokkal, az nem ez az út, az egy másik történet. Zsidókhoz írt levél 2. fejezetének a 10. verséből szeretnék egy igét olvasni. Itt ezt írja a Pál apostol, ugye, hogy mi az Istennek a célja az életünkkel, hova kíván minket vezetni, hogy illendő volt, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Most a vers közepét emelném ki, hogy sok fiakat vezérelvén vagy vezetvén dicsőségre. Isten bennünket dicsőségre kíván vezetni, a dicsőség az az Isten jelleme, az Isten képűségre kíván minket az Isten vezetni, ez az ő célja az életünkkel, sorsunkkal, hogy bennünk az ő képmása kiformálódjon. Mindez azért is fontos, mert mi egy nagyon különleges korszakban élünk, rengeteget hallottatok már ti is, ugye, a Laodicea üzenetről. Ugye a Jelenések könyve 3. fejezetében van ez az ominózus üzenet, ami a végidő népének szól, Szentírás tanúsága szerint, és ebben Isten nagyon konkrét problémákat nevesít. És aztán nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat, amiket itt olvasunk, ezeket úgy tudjuk olvasni, hogy ezek úgy hassanak ránk. Tudnélik, az emberben automatikusan van egy olyan késztetés, hogyha lát valamilyen problémát nevesítve, mint például a Laodiceai üzenetben, most nem kívánok kitérni a konkrét üzenet tartalmára, csak ott van több probléma nevesítve, amikor ezt elolvassuk, akkor elgondolkozunk, hogy hát igen, ez úgy tényleg jellemző a közösségünkre, tényleg jellemző ugye a gyülekezetünkre, és akkor erre a dologra jó lenne felhívni olyan aktív élő módon a többieknek a figyelmét. És aztán akkor megtörténik az, hogy a Laodiceai üzenetnek történik egyfajta, megvalósul egyfajta hirdetése. És aztán, amikor pedig Ellen White-nál olvassuk, hogy ezzel a Laodiceai üzenettel mi is a helyzet, akkor ő meg azt írja, hogy azoknak az embereknek az életében ér ezt célt, akik ezt magukra veszik, ezt az üzenetet.
Ezt az üzenetet nagyon könnyű hirdetni. Tehát olyan jól le lehet tolni egy csomó embert a laodíciai üzenettel, és olyan jól be lehet olvasni az embereknek, és viszont az, hogy ezt magunkra vegyük, és tényleg a szívünkre helyezzük, hogy ezt mondja az Isten, ez az üzenete. És azt olvassuk a bizonyságtételekben, hogy azok az emberek fogják Isten utolsó egyházából a küldetést bevégezni, akik ezt az üzenetet magukra veszik. Nem hirdetik, nyilván annak is megvan egyfajta módja, de az, ami az üdvösség szempontjából érdekes és izgalmas, az a magunkra vétel. Az, hogy ennek a hirdetése, az egy más kérdés, az ehhez képest teljesen másodlagos. Az a lényeg, hogy ennek a magunkra vételével mi is a helyzet tulajdonképpen. Az emberben nagyon sok emberi dolog forog, és nagyon sok olyan dolog is történik, amikor minket valójában nem az Isten lelke vezérel, csak úgy az Istennel foglalkozunk, aztán vannak bennünk a le nem győzött belső kívánságok. Ugye lásd a Timóteusi levélből olvasott ige, hogy tele vagyunk űzött, hajtott kívánságokkal, tehát ezek hajtanak, űznek bennünket, és nagyon sok minden ott van a szívünkben, ami legyőzetlen, mert nem a célra tekintünk, hanem ugye az Isten dolgaival foglalkozunk, és aztán ezért az Isten vezetése valójában nem tud az életünkben érvényesülni. És ilyenkor olyan dolgok történnek meg velünk, mint például Lukács evangélium a 9. fejezetében a nevezetes eset a tanítványokkal, amikor ugye mennek a samaritánus faluba, és aztán szállást akarnak kérni, de nem kapnak. És akkor jön az a kérés Jakab és János részéről, hogy Uram, akarod-e, hogy tűz szálljon alá, és megemészze ezeket, mint Illés idejében? Hiszen ott is egy igazságtalanság történt, és az Isten rendet tett. És azt mondja Jézus nekik, hogy nem tudjátok, hogy mi nemű lélek van ti bennetek. Hogy nem tudják, tehát nem arról van szó, hogy János és Jakab kifejezetten gonosz szándékkal akarta volna Jézus és a tanítványi kört megkísérteni és belevinni ilyen játékba, hogy az Istentől ilyet kérjenek. Nem erről van szó, hanem Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, nem ismeritek magatokat, nem tudjátok, hogy mi van a lelketek mélyén, mert nem győztetek le nagyon sok mindent, és azt hiszitek, hogy ti az Isten szolgáljátok és engem követtek, és aztán közben ilyen dolgok vannak. Ez bizony így nem működik. Példát szeretnék arra mondani, hogy az Isten mikor tud bennünket ténylegesen vezetni. Nem úgy, hogy az ember felismer hatalmas, nem tudom, küldetéseket, vagy nem tudom miket, amiket az életünkre megpróbálunk alkalmazni, és aztán ebbe belefordulunk, ahelyett, hogy az Istent ténylegesen megtalálnánk a sorsunkban. Én idén tavasszal elkezdtem egy olyan dolgot csinálni, eddig is szoktam futni hétvégenként, úgy vasárnaponként szoktam egy 3-4 órára kimenni futni, és aztán most, hogy áprilisban egyszer csak úgy jobban érdekelni kezdett ez a történet, hogy futás, hát milyen alapvető emberi mozgásforma, nem egy bonyolult dolog, próbáljuk ki, hogy milyen az ténylegesen, és aztán elkezdtem egy kicsit jobban foglalkozni vele, utána nézni ennek, és aztán teljesen megdöbbentem azon, hogy az ember hogyan válik jobb teljesítményű futóvá. És most mindjárt majd látni fogjuk, hogy ez hogyan alkalmazható a lelki területre. Tudnék, azon lepődtem meg teljesen, hogy amikor a különböző edzésprogramokat olvastam, hogy milyen nagy szerepe van az alapozó edzésnek, ami azt jelenti, hogy a szervezetünket hozzászoktatjuk ahhoz, hogy minél tartósabb erőkifejtése legyen képes, nem a saját szervezetünkben meglévő energia segítségével, hanem a levegőben meglévő oxigén segítségével. És ez úgy lehetséges, hogyha az ember úgy fut, hogy nem gyorsan, hanem lassan fut. És nem szalad nagyon gyorsan, nem nagy erőkifejtés. Aztán egyre hosszabb ideig fut, de lassan. És így tudja megalapozni ezt a képességet a szervezetben. És aztán akkor, amikor pedig már jönnek
az erőléti edzések, akkor pedig már lehet jobb erőt kifejteni, de akkor már egy sokkal komolyabb alapra tud ez felépülni. És én rájöttem arra, hogy amikor én úgy hetente egyszer lementem futni egy 3-4 órát, azzal teljesen tönkretettem azt, hogy jól tudjak futni, mert pontosan azt csináltam, amit nem lett volna szabad. És aztán írták azt, hogy az készül fel jól a futásra, úgymond a versenyre, aki amikor edz, akkor őt gyakorlatilag mindenki lehagyja, és mosolyognak rajta, és aztán akkor, amikor eljön úgymond a verseny ideje, akkor ugyanúgy fogja lehagyni a többieket, mert meg van alapozva az ő teljesítménye. Nyilván a dolog ennél egy kicsit komplexebb, most csak a lényegét emeltem ki ennek, és nézzük meg ezt lelki téren. Tehát akkor, amikor látjuk az Isten üzenetét, és az Isten megérint bennünket, megszólít bennünket, ugye milyen veszélyes az, hogy az ember ahelyett, hogy a saját lelki életét felépítené, és ténylegesen meggyökeresednénk Krisztusban, és fölépülnénk, és növekednénk Krisztusban, ehelyett elkezdünk minden mással foglalkozni, ami Istennel kapcsolatos, kivéve a saját lelki életünkkel, vagy arra legalábbis másod-harmadrangú jelentőséget tulajdonítva éljük az életünket a gyakorlatban. Emlékezzünk arra, hogy Jézus is azt mondta a tanítványoknak, a 70 tanítványnak, amikor jöttek vissza, hogy nagy sikerélményekkel, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Bizony ahhoz, hogy mi ténylegesen képesek legyünk arra, hogy érdemi és valós erőkifejtéseket tudjunk tenni az Isten műve, az Isten országa épülése érdekében, annak érdekében, hogy más ember megismerje az Istent, és ténylegesen közössége legyen vele, és az üdvösségre eljusson, ahhoz nekünk olyan megalapozó dolgokat kell csinálni, ami sokszor elsősorban a saját lelki életünk megalapozását segíti, mert különben nem tudunk a másik embernek segíteni. És aztán lehet, hogy megfeszülünk, megrokkanunk, szinte tönkre megyünk abban a sok mindenben, amit csinálunk, és amiről úgy gondoljuk, hogy a mi dolgunk, és közben nem az, és aztán ez egész egy nagy kudarc, és semmit nem ér. Isten erről máshogy gondolkozik, ő szeretné megalapozni az életünket, és felépíteni azt. Isten mindig az egyetértésünkre, a szabadságunkra vár. Jézus élete című könyvből szeretnék egy idézetet olvasni, a 412-es, 413-as oldalról. Figyeljük meg azt, hogy Isten is hogyan vezet bennünket. Most itt arról szól majd ez az idézet, hogy mennyire, Isten mennyire igényli a mi, hogy tiszteletben tartja a mi szabadságunkat, és mennyire igényli a mi hozzájárulásunkat abban, hogy ő vezessen bennünket. Nézzük meg, hogy itt mit ír. Nem képezi Krisztus küldetésének részét, hogy arra kényszerítse az embereket, hogy fogadják el őt. Sátán és az általa indított emberek akarják a lelkiismeretet kényszeríteni. A gonosz angyalokkal szövetkező emberek az igazságért érzett buzgalom áruhájában zúdítanak szenvedést embertársaikra, hogy saját vallási felfogásukra térítsék őket. Figyeljük meg, hogy milyen kifejezések jelennek meg itt. Azt mondja, hogy az igazságért érzett buzgalom áruhájában szenvedéseket zúdíthatunk az emberekre. Azt mondja, hogy az igazságért érzett buzgalom áruhájában szenvedéseket zúdíthatunk, és gonosz angyalokkal szövetkezünk ekkor valójában. Nem az Isten küldetését látjuk el. Krisztus azonban mindig kegyelmes, mindig szeretetének bemutatásával akar győzni. Nem tűrhet meg versenytársat a lélekben, nem fogadhat el részleges szolgálatot. Csak önkéntes szolgálatot kíván, hogy a szív önként a szeretet kényszerének engedjen. Nincs következetesebb bizonyítéka, hogy Sátán lelkülete tölt el minket, mintha készek vagyunk megsebezni és elpusztítani mindazokat, akik nem értékelik munkánkat, vagy elgondolásainkkal ellentétesen cselekszenek. Figyeljük meg azt, hogy amikor mi is más emberekért végezzük a szolgálatunkat, hogy milyen lélek az, ami bennünk van. Azt mondja, hogy a legkövetkezetesebb bizonyítéka annak, hogy az ördög irányítása alatt vagyunk, ha készek vagyunk megsebezni, elpusztítani mindazokat, akik nem értékelnek bennünket, vagy máshogy csinálják a dolgokat, mint ahogyan azt mi jónak látjuk. Ugye ez az ördög jelenlétének egyértelmű ismertető jele. Minden emberi lény testileg, lelkileg, szellemileg Isten tulajdona.
Krisztus mindenkinek a megmentéséért meghalt. Semmi sem bánthatja jobban Istent, mintha emberek vallási vakbuzgóságból olyanoknak okoznak szenvedést, akiket az üdvözítő vérén váltott meg. Ugye ezek nagyon fontos, hangsúlyos mondatok, hogy az üdvözítő a vérén váltotta meg az embertársainkat, és bennünk pedig vajon milyen buzgalom van, milyen indítékok, milyen háttér van, amikor az Isten szolgálatáról van szó, amikor arról van szó, hogy vita helyzetbe kerülünk más meggyőződésű emberekkel, amikor arról van szó, hogy az Isten munkájának az előbrevitelét akadályozzák mások, amikor arról van szó, hogy azt látjuk, hogy rosszindulatú emberek vannak, akik keresztbe tesznek valamilyen igazán hitbeli missziós tevékenységünk megvalósítása érdekében. Nagyon fontos, hogy ezek az alapelvek ott legyenek a szívünkben, mert azt olvastuk itt, hogy kiderül, hogy ki vezet minket valójában. Tehát amikor Isten végigvezet bennünket a különböző élethelyzeteken, akkor, ahogy említettem, nem azért teszi ezt, hogy mi sikert sikerre halmozzunk, és aztán minden sarkon egy aranyérmet a nyakunkba akasszanak, hogy mi milyen nagy szolgái vagyunk az Istennek, hanem arról szól a hívő embernek az élete, hogy az Isten bennünket jelenfejlődésben kíván részesíteni, életszentségre hív el, és úgy vezeti a sorsunkat, hogy ez megvalósuljon. És a nehéz életkörülmények is ezért vannak az életünkben, nem azért, hogy tönkre tegyenek minket, hanem azért, hogy jobbá tegyenek bennünket. Egy igét idéznék zárásként, Jelenések könyve 7. fejezetéből a 17. verset. A következőként szól ez az ige. Mert a bárány, aki a királyi szék közepén van, legelteti őket, és vizek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. A bárány, tehát maga Jézus Krisztus a forráshoz vezet bennünket. Hát, ugye én azt tapasztalom, mert ugye én nagyon szeretek kirándulni, voltam már tengerparton is, meg hegyekben is láttam forrást, folyót, tengert, mint ahogyan nyilván sokan közületek, és azt tapasztalom, hogy az emberek nagy része az úgy a tengert szereti. Tehát, hogy sokkal több a turista. És hogy a bárány nem a tengerhez visz bennünket. Nem azt mondja, hogy nézd, hogy milyen nagy ez a dolog, hogy nézd, milyen nagy küldetéseid vannak, és nézd, milyen nagy, nem tudom, mik azok, amik itt várnak rád, hanem azt olvassuk, hogy a vizek élő forrásaira viszi őket. Felviszi őket rejtett helyekre, ahol forrástörelő erővel, buzgó forrásról van szó, és az Isten vezeti őket oda. Vezeti őket oda. Tehát itt az történik, hogy Istennek az a szándéka, és az életünkben ez az elsődleges dolog, amit Isten a vezetésével el kíván érni, hogy ahhoz a forráshoz vigyen bennünket, ahonnét az élet származik önmagához. Ez az Isten elsődleges akarata a vezetésével az életünkben. Innét lehetséges csak nagy dolgokat csinálni. Nem helyes az, hogyha rögtön már ilyen grandiózus nem tudom mikben gondolkodunk, nekünk a forrásokhoz kell oda menni. Isten oda vezet bennünket. Lehet, hogy ez alázatot igényel. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy jó, hát mi már folyókon tudunk hajózni, mit akarunk mi a forrásokkal. Isten bennünket a forráshoz szeretne vinni. És azt szeretné, hogy megértsük a legalapvetőbb dolgokat. Az imént említett Jelenések könyve 3. fejezete végén található üzenetben az van, hogy hát, mert ez nincs így. És azt olvassuk, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg, és amikor azt olvassuk, ezt a tanácsot olvassuk, akkor jó, ha tudjuk, hogy amikor azt olvassuk, hogy légy buzgóságos, amögött a szó mögött az energeo görög szó van, tehát ami működést jelent, hogy működjél. Tehát működjél. Működjél. Hogy működjön benned a hit. Működjön benned a hit. Az úgy lehetséges, hogyha a vizek forrásaihoz megyünk, azt, amit még senki nem maszatolt össze. Azt megtapasztaljuk,
és ebből a forrásból igyunk, mindig ide-vissza-vissza menjünk, és ez legyen az életünk elrejtett titka, ez a forrás, és ne a nagy folyók meg a tengerek kössék le a figyelmünket, hanem azok a csobogó források, ahonnan tényleg az életvize származik, és ne pedig más dolgok kössék le a figyelmünket, amelyek szép és jó dolgok lehetnek, de másodlagosak ahhoz képest, hogy mi ezt a forrást megtaláljuk. Kedves gyülekezet, amikor így néhány gondolatban, néhány ige segítségével végig gondoltuk, hogy az életünkben mit is jelent az Isten vezetése. Ugye egy héttel az úrvacsora előtt ezzel a kérdéssel nyilván jó, hogyha egy kicsit birkózunk. Arra szeretnélek benneteket megkérni, hogy ezen igéknél, hogyha felírtátok, hogyha nem, akkor meg párra úgy is emlékeztek, ezekkel az igékkel egy kicsit foglalkozzatok ezen a héten. És gondolkozzatok el ezeken az igéken. Isten azt szeretné, hogy mi a legalapvetőbb dolgokat tegyük rendbe az életünkben. Oda menjünk vissza, oda térjünk vissza, és onnét építsük fel az életünket. És az tényleg egy felépített jellem legyen, és az egy olyan élet legyen, amiben az Isten vezetése érvényesülni tud. Aminek a végén mi célba érünk, nem tönkre menjünk, célba érünk, és Isten fölemel bennünket, és Isten megadja nekünk az életszentséget az ő kegyelmi ajándékából azért, mert mellette töltjük az életünket. Mindannyiunknak azt kívánom, hogy az életünkben érvényesülni tudjon az Istennek ez a vezetése, ugyan a kezdőigényben olvastuk, hogy azok, akiket a Szentlélek vezet vagy vezérel, azok az Isten gyermekei. Ilyenek legyünk mi is, és ez legyen a legfőbb célunk és vágyunk az életünkben. Amen. Mennyei jó atyánk! Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy te a mi személyes, egyéni életünket tartod a kezedben, és hogy te a markaidba metszettél fel minket, és hogy mi a te szemed fénye vagyunk, és hogy te egyénileg gondod viselsz rólunk, és nem csak embertömegekben gondolkodsz, hanem a saját egyéni személyes sorsunk ott van a kezedben, és bízhatunk abban, hogy te vezetni kívánsz bennünket, hisz te ezt megígérted. Tudhatjuk azt, hogy te nekünk az örök életet előkészítetted, kitapostad ennek az útját, és megadtad ennek minden feltételét az életünkben. Könyörgünk, segíts minket, hogy mi, akik itt élünk ebben a iszonyatos földi életben, hogy a figyelmünk ne terelődjön el rólad más dologra, legyen az akár világi dolog, vagy akár veled kapcsolatos, de nem a te lényedre irányuló dolog. Könyörgünk, segíts bennünket, hogy te légy a legfontosabb számunkra, és a te megismerésed, a veled való közösség, a te követésed legyen számunkra az elsődleges cél, és legyen az életünk olyan módon felépítve a te vezetésed alatt, hogy mi lássuk, hogy te merre mész, lássuk, hogy merre kell, hogy forduljon az életünk útja, hogy merjünk rád hagyatkozni, ha nem kell mit tennünk, és merjünk tenni és dönteni, hogyha a te vezetésedből ez következik. Könyörgünk, segíts minket, hogy ne sémákban gondolkodjunk, hanem a te vezetésedben, a te személyedben, a te lényedben ehhez ragaszkodjunk, és ez legyen az, ami az életünket áthatja, és ez legyen az a forrás, amiből mi rendszeresen fogyasztunk, ami az életünknek a hátterében áll, és ami az életünk titka. Add meg, Istenünk, hogy ezekről a kérdésekről ne csak beszélni tudjunk, ne csak buzdítani tudjunk erre másokat, nem az életünkben ez így legyen, így megvalósuljon, és így az örök élet a miénk lehessen a te kegyelmedből. Amen. Amen.

0: Kedves gyülekezet, szokás szerint először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik, leegyszerűsítve mondom nektek, Jelenések könyvéből való ez az ige: senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Tehát senki sem megy be az Isten országába, mondjátok csak velem, senki sem megy be Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Egy kis rövid történetet mondok nektek arról, hogy a Jóisten mennyire megveti, mennyire utálja a hazugságot, és ezért mondja, hogy senki sem megy be oda. Én tudom, hogy a gyerekek nagyon könnyen mondanak nem igazat. Olyan könnyen, még esetleg csak egy kis füllentés, ugye is szokták mondani. Nem is olyan direkt hazugság, de azért nem egészen igaz. És szeretném, ha ez a Biblia ige megtanítana titeket, hogy ti nemhogy ne szeressétek a hazugságot, utáljátok a hazugságot, mint a Jóisten is gyűlöli, és soha semmi olyat nem mondjatok, ami nem teljesen igaz. Na, a kis történet, bibliai történet, ami szeretném, ha ezt világossá tenne számotokra, valószínű, hogy többen már ismeritek. A Biblia leírja, hogy régen Izraelben élt egy próféta Elizeus, és egyszer hozzáment Szíriából, a szomszéd országból egy főember, aki leprás beteg volt, ez egy szörnyű, gyógyíthatatlan betegség volt, és a prófétánál keresett gyógyulást. És ez nagy dolog volt, hogy egy pogány ember, egy főember egy idegen országból elment az egyisten tisztelő, az igazistent ismerő Izraelbe gyógyulást keresni. És a próféta meggyógyította őt, illetve az Úr szava gyógyította meg, a próféta csak közvetítette ezt. És ekkor ez a főember megkérdezte a prófétát, hogy mivel tartozik. Hát bármit megadott volna, eleve úgy ment, hogy megrakodva voltak a kíséretében állatok, lovak, mindenféle értékkel, hogy ő majd gazdagon megfizeti a prófétát. A próféta azt mondta, hogy semmit, él az Úr, én semmit ezért el nem fogadok, nem én gyógyítottalak meg, hanem az Isten. És erre azt mondta ez a szíriai főember, hogy jó, akkor én viszont soha többé más Istent nem imádok az Izrael Istenén kívül. Tehát nem csak a gyógyulása volt neki meggyőző, nem csak az volt nagy dolog, hogy meggyógyult és látta, hogy Izrael Isten az igaz Isten, hanem hogy a próféta semmit el nem fogadott a szolgálatáért. De a prófétának volt egy szolgája. És az ott nézegette, hogy meg vannak rakva ezek a lovak mindenféle drágasággal. És azt mondta magában, hogy ez olyan gazdag ember, ha adna valamit, meg se érezné, hát az én uram miért nem fogadott el semmit. És titokban utána szaladt, és azt mondta neki, hogy hát éppen most érkezett két fiatalember ide az én uramhoz, hogy majd itt tanuljanak mellette, és nagyon szegények, és kérlek, adjál neki két öltöző ruhát, azt kéri a próféta. Na, számoljátok? Ugye ez egy hazugság volt, mert a próféta semmilyet nem mondott, oda sem ment két fiatalember, már lehet számolni a hazugság, de egy oda sem ment, kettő a próféta nem mondta, hogy kérjen. Hát a szíriai főember, nem tudjuk, hogy mit gondolt magában, de rögtön készségesen leszállt a lováról, és ott zsákokba adott neki sok mindent, és akkor azt mondta nekik a szolga, hogy, mert mondta, hogy még elkísérik őt, és viszik, mert hát egyedül nem tudná elvinni. És mikor közeledtek a próféta házához, akkor azt mondta a szíriai főembertől jött kísérőknek, hogy ne jöjjetek tovább velem, itt van egy kis kunyhó, itt tegyük le mindent. Nem tudni, hogy ezek az emberek mit gondoltak magukban, de észreveszitek, ez már hányadik hazugság volt? Ez már második volt, hogy ne gyertek odáig, csak itt tegyünk le mindent, mert meg el akarta rejteni, nem olyan direkt hazugság volt, csak el akarta rejteni azt, hogy nehogy oda menjenek a próféta házához. Azért kiügyeskedte. Aztán, amikor hazaballagott egyedül, mert ugye ott el volt rejtve minden, akkor a próféta megkérdezte, hogy honnét jössz, Géházi, így hívták, honnét jössz, Géházi. Ő pedig azt válaszolta, nem ment uram a te szolgád sehova. Hát ez hányadik hazugság volt.
1: Harmadik,
0: pontosan. De ebből láthatjátok azt, hogy aki egyet hazudik, az nagyon könnyen fog kettőt, és könnyen jön belőle a harmadik is. Ezért nem szabad szeretni a hazugságot, hanem gyűlölni kell a hazugságot, és ha egyet se hazudsz soha, akkor nem fogsz kísértésbe jönni, hogy hazudjál másodikat, harmadikat. És tudjátok, hogy akkor mit mondott a próféta Géházinak? Azt mondja, de az én nekem az Isten megmutatta, hogy hogy mentél oda ahhoz a szíriai főemberhez, hogy szállt le az ováról, hogy kértél tőle. És azt mondta, most azért, mivel te ezt tetted, mivel te vétkeztél, és leromboltad abban az emberben az élő Istenről szóló bizonyságot, azért most szálljon az ő szörnyű leprás betegsége te rád. És azonnal leprás lett a Géházinak a teste. Ezzel mutatta meg a Jóisten, hogy ő úgy gyűlöli a hazugságot, mint a leprát. Gyerekek, ugye, aki a Jóisten tiszteli, szereti, az nem fog olyat tenni, amit a Jóisten gyűlöl. És belátjuk, hogy nem csak az Isten elég gyűlöletes, hanem embereknek is ártunk. A ti szemetekben is csúnya, ha más hazudik, nagyon rosszul esik. Ezért kérlek titeket, hogy legyetek mindig igazmondók. Még egy igét mondunk utoljára. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, az a gonosztól van. Ezt ugye Jézus mondta. Tiszta igen, tiszta nem, és soha se próbáljuk összekeverni a kettőt. Mindig csak abszolút igazat mondjunk. Mondjátok csak velem együtt. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, a gonosztól van. És még egyszer a másik igét. Senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és János evangélium a 10. fejezetéből olvassuk az igét, a 34. verstől a 38-ig. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből a 34. verstől a 38-ig. Felelt Jézus, nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, káromlást szólsz, mivel hogy azt mondtam, Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Kedves gyülekezet, én egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, csak a szöveg összefüggés miatt olvastam egy kicsit nagyobb részt. Ugye, még ha még elé néznénk ennek a résznek, amit felolvastunk, arról olvasunk, hogy Jézus a templom szentelés ünnepén a jeruzsálemi templomban van, és egy párbeszéd bontakozik ki közte, és az ott összegyülekezett vezetők, vallási vezetők és az ünneplő sokaság között, és amikor Jézus ennek során azt a kijelentést teszi, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor mindjárt meg akarják őt kövezni, mondván, hogy ember létére Istenné teszi magát, és egy ilyen Isten káromlónak megkövezés jár. És ekkor mondja nekik Jézus azt, hogy hát nincs megírva a ti törvényetekben, ugye itt a törvény szó tágabb értelemben szerepel az egész írott, ószövetségi írott igére, a prófétai iratgyűjteményre vonatkozik, mert valójában egy Zsoltár igére hivatkozik Jézus, és azt mondja, hogy nincs megírva, ott istenek vagytok ti. És ha azokat is isteneknek mondja, akikhez az Isten beszéde lőn, és Jézus hozzáteszi, az írás fel nem mondható, vedd komolyan úgy, ahogy olvasod, akkor most ti engem kárkoztattok, hogy azt mondom, hogy Isten fia vagyok, és hát ha nekem nem hisztek is, hát itt vannak a cselekedetek, higgyetek a cselekedeteknek. Nos, az az ige, amit én ebből szeretnék kiemelni, ebből az ige szakaszból, ez a 35. vers. Így olvassuk. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéde lőn. Kicsit nekünk is magyarázata szól ez az ige, mert hát tudjuk, hogy mind a zsidóság egy Isten hívő volt, mint a kereszténység, hát olyan furcsának hat, hogy itt istenekről van szó. Ugye említettem, hogy Jézus egy Zsoltár igét idéz, és keressük is meg ezt a Zsoltár igét, a 82. Zsoltárban találjuk. A 82. Zsoltárból olvasom. A 82. Zsoltár 6. verse az, amire Jézus hivatkozott. Ugye így idézte Jézus, én mondtam, istenek vagytok ti. És a 82. Zsoltár 6. versében így olvassuk: Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Itt a héber szövegben az Elohim szó szerepel. Több Isten név is van, de az Elohim az, amely nem csak szó szerint magára Istenre vonatkozhat, eleve egy többes számú formájú szó, hanem az Istennel rokon lényekre is. Van példa arra a Bibliában, hogy angyalokat is Elohimnak nevezi, és embert is nevezi Elohimnak. Ugye a Bibliában sokszor megfigyelhetjük, úgy hívják ezt, hogy ilyen párhuzamos gondolatizmus, hogy két rövid mondat mond együtt valamit, és itt is figyeljük meg, így mondja: Istenek vagytok ti, és jön a magyarázó, kiegészítő mondat, a felségesnek fiai ti mindnyájan. Tehát itt abban az értelemben szerepel az Elohim szó, hogy embereket így szólít meg, hogy Istennel rokon lények, a felséges fiai. És Jézus beidézi ezt az igét, és hozzáteszi azt a kiegészítést, hogy azért nevezi Isteneknek, Istennel rokon lényeknek az Úr az embert, és azért mondja, hogy a felségesnek fiai vagytok ti mindnyájan, mert hozzájuk az Isten beszéde hangzik. És ez az ige rá akarja terelni a figyelmünket arra, hogy milyen óriási kiváltság az, hogy az Isten beszél, szól hozzánk. Egyáltalán a beszéd egy óriási ajándék. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy tudunk beszélni. De ha bárki belegondol, hogy micsoda fantasztikus tevékenység a beszéd, hogy mögötte tudunk gondolkodni, hogy képesek vagyunk a gondolatainkat kifejezni. Most sok-sok árnyalatban és hihetetlen fokozatai vannak még a beszédnek. És hogy tudunk egymással beszélni, és a másik gondolatait megérteni. És ami még e fölött van, hogy az Isten beszél hozzánk, az Isten szól hozzánk, és az Isten beszédét is meg tudjuk érteni. Azt mondhatjuk, hogy sehol nincs jobban megalapozva, egyetlen vallásban vagy világnézetben sincs jobban megalapozva az ember méltósága, mint éppen az írásban, éppen a Szentírás igéiben, mert nem csak azt olvassuk az írásban, amit ugye a 8. Zsoltár olyan nagyon, nagyon emelkedett nyelven fogalmaz meg, hogy Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál, mindent lábai alá vetett, dicsőséggel és tisztességgel koronázta, meg úrrá tette kezei munkáin, hanem Jézus azt mondja, hogy az ember méltósága, hogy Isten Elohimnak is nevezi az embert is, Istennel rokon lénynek, az abban áll, hogy az Isten beszéde hangzik az emberhez. Ez egy kimondhatatlan kiváltság, és az egész Szentíráson végigvonul, hogy mint tényszerű valóságról beszél Isten szaváról, Isten beszédéről, amely az emberhez is hangzik, amit az Isten a bűneset után sem vont meg az embertől. Látni nem láthatjuk az Istent a bűneset után. A bűneset előtt nem így volt. Ugye a Biblia első lapjain is olvassuk, hogy közvetlen érintkezett Isten és az ember. És olvassuk a Biblia végén, hogy az újjáteremtett földön majd megint látják az ő arcát, és közvetlen kapcsolat lesz Isten és ember között. De egyet Isten a bűneset után se vont meg az embertől, azt, hogy beszéljen velünk, szóljon hozzánk. Nem adta föl az embernek a rendeltetését. Ugye az a hasonló, ez a tény ahhoz, mint mikor Jézus azt mondta a hegyi beszédben, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezzel azt az evangéliumot hirdette meg, hogy Isten nem adta föl ezt a tervét, nem adta föl ezt a szándékát, és beszél az emberhez. A bűneset óta alkalmatlan az ember arra, hogy színről színre az Isten dicsőséges lényével érintkezik, de Isten megtartotta azt, hogy beszél az emberhez, küzd az emberért, hogy végül az ember újra visszataláljon a maga rendeltetéséhez, és végül az Isten eredeti jó tervei mégis beteljesüljenek. Ugye ilyen kifejezéseket olvasunk, már az Ószövetségben is sokszor idéz valamit, amit az Isten mond, és azt mondja, mert az Úr szája szólt. Ez, Jézus pedig azt mondta, hogy olyan beszédek vannak az írásokban, amelyek az Isten szájából származnak. És ez óriási dolog, hogy ez a beszéd hangzik hozzánk, és mi ezt mi felfoghatjuk, és ezt mi megérthetjük. Van egy nagyon szép és fontos ige Mózes 5. könyvében, és ezt szeretném is felolvasni a 30. fejezetből. Ugye mi emberek sokszor sopánkodunk, hogy hát Isten miért olyan elrejtőzködő Isten, hát miért van olyan messze tőlünk. Sok Isten kereső ember azt mondja, hogy hát Isten olyan messze van tőlünk, Isten olyan nehéz megtalálni meg. Hát az ember hogyan igazodjon el a tarka vallási kínálatban, hát hogy lehet az Istent megtalálni? Ugye ez a legáltalánosabb emberi vélekedés, hogy Isten elérhetetlen, Isten nehéz megismerni, Isten messze van tőlünk. Én azonban így olvasnám most Mózes 5. könyve 30. fejezetéből az ígét, ugyanaz érvényes ránk is, ahogy Mózes is szólt a népéhez. Így olvasom a 30. fejezetben a 11-től a 14. verset. Mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mintha azt mondaná ez az ige, hát nem kell panaszkodnotok, hogy én hogy menjek föl a mennybe, vagy ki fog fölmenni a mennybe, hogy idehozza a hiteles Isten ismeretet, vagy a földet kéne megkerülni, vagy tengeren túlra kéne menni érte. Azt mondja, itt van az Isten beszéde, látni nem láthatjuk. De az Isten beszéde felettébb közel van hozzánk. A szánkon lehet, a szánkban lehet, az ajkunkra vehetjük, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét. Tehát nem mondjuk azt, hogy az Isten megfoghatatlan, az Isten messze van, az Isten kikutathatatlan, mert a szánkban lehet, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét, és a beszéde által mégis létezik hiteles ismeret, Isten ismeret, és közeli kapcsolat az Istennel. Mert az nagyon egyértelmű, hogy ha nem így volna, akkor ki kell mondanunk azt, hogy akkor nem létezhetne hiteles Isten ismeret és hiteles vallásosság. Ugye gondolom, ez egy nagyon egyszerű és logikus tény, mert nekünk nincs fizikailag lehetőségünk arra, hogy bejárjuk a világ mindenséget, és megállapítsuk, hogy Isten létezik-e és kicsoda ő, de szellemileg sem tudjuk elérni az Istent. Mert ha létezik tényleg egy világteremtő és világfenntartó Isten, akkor úgy kell lennie, ahogy Ézsaiás könyvében ő maga meg is szólal, és azt mondja, hogy az én gondolataimmal annyival magasabbak a ti gondolataitoknál, mint az ég a földnél. És akkor mi nem tudunk, hogy így mondja mai nyelven kifejezve kommunikációs hidat építeni Istenhez, ez lehetetlenség, ha az ő gondolataival annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Tehát az egyetlen lehetőség az, hogy Isten beszél hozzánk, szól hozzánk, ő épít kommunikációs hidat hozzánk. És ezért mondta ki azt Jézus, és ez egy nagyon-nagyon fontos ige, Lukács evangélium a 8. fejezetének a 21. versét idézem. Akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Vagyis azt mondta Jézus, azok az én földi családom, vagy nyugodtan fogalmazhatok így is, az a hiteles egyház, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye itt két gondolat nagyon fontos, hogy Isten beszédére épül a hitük. Hiteles egyház csak ott van, ami Isten beszédére épül. A másik pedig nem csak hallgatják, de meg is tartják. Tehát ez a legegyszerűbb meghatározása és a legalapvetőbb meghatározása a Bibliában annak, hogy mi a hiteles vallásosság, vagy mi a hiteles Isten ismeret alapja, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha nincs ez a fogalom szilárdan, hogy Isten beszéde, akkor azt mondhatjuk, hogy nem is lehet hiteles vallásosság egy pillanatra sem. És emellé állíthatjuk Jézusnak azt a földi életében tett kijelentését, amit Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében találunk, amikor Jézus azt mondta, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát itt Jézus egymás mellé állít kétféle vallásosságot. Az egyik vallásosság, ami azért hiteles, mert az Isten beszédére épül, Isten beszédét hallgatják és megtartják. A másik, ami hiába való haszontalan istentiszteletnek mondja, mert új tudományokra épül, amely embereknek parancsolatai. És én azért szólok ma erről, és hangsúlyozom azt, hogy milyen óriási kiváltság, hogy az Isten beszéde közel lehet hozzánk a szánkban és a szívünkben, és hogy egyáltalán Isten beszéde létezik, és ez a kapcsolat Isten között és köztünk ma is megvan, mert előttünk áll egy óriási küzdelem, hatalmas küzdelem fog kibontakozni a kérdés körül. Van a Bibliában egy nagyon ünnepélyes ige, mondhatnám egy hatalmas ígéretet, és egy félelmetes ténybejelentést is tartalmaz egyszerre, ez Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse, ahol Isten így szól, mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. A nagy ígéret ez, hogy megtartalak téged, egészen személyesen az egyesekhez intézve. De a félelmetes bejelentés ez, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. És ez kettős értelmű ez a megpróbáltatás. Egyrészt egy fizikai megpróbáltatás, mert az emberi civilizáció összeomlása bekövetkezik az emberi történelem végén, annak a törvényszerűségnek a beteljesedéseként, hogy a bűn, az önzés, az én középpontuság teljességre jutva halált nemz. És hogy ez milyen fenyegetően közel van hozzánk, arról mindenki maga meggyőződhet. A közelmúltban jelent meg az egyik magyar napilapban egy cikk, nem tudom ki olvasta, Köpönyek tornádó előtt. A cím arra utalt, hogy mint a tornádó közeledik egy rendkívül kritikus összeomlás, és arról volt szó, hogy elsőben már az Egyesült Államokban, ENSZ keretében micsoda konferenciák zajlanak, és hogy próbálnak forgatókönyveket készíteni erre a válságra. És hát ugye arra utalt, hogy Köpönyek tornádó előtt, hogy hát tulajdonképpen az összes, amivel próbálkoznak ezt kivédeni, az semmi ehhez képest. És idézte a cikk azt is, hogy egy nagyon magas rangú szakértő, aki egy ilyen konferencián nyilatkozott, végül széttárta a karját, és azt mondta, hogy hát csináljuk a forgatókönyveket, de valóságban fogalmunk sincs róla, hogy mindezek a dolgok hogy zajlanak le, hogy fognak erre emberek reagálni, és egyáltalán mit lehet itt előre védekezésül elkészíteni. Tehát egyrészt ez egy fizikai megpróbáltatás, de másrészt lelki-szellemi értelemben a megpróbáltatás ideje, ugyanis a Szentírás arról beszél, hogy ahogy ez a válság mind jobban kiteljesedik, valósággal felízzik a vita és a küzdelem a körül, hogy tulajdonképpen hogy kell ezt értelmezni, és mi lesz ebből a kibontakozás. A Biblia beszél egy globális vallási szövetségről, amely uralni fogja a világot, és amely azt fogja mondani, hogy ebből a válságból a kibontakozás egy vallásos alapokra épített teljesen új társadalmi rend, egy teljesen újfajta civilizáció. Ez lesz az egyik oldalon a beszéd. A másik oldalon pedig ennek egy pontosan ezzel ellentétben, és ez az Isten beszédére való hivatkozással hangzik, és pedig az, hogy nem, olyan mélyen gyökerezik a bűn, az önzés, hogy ezzel fertőzött emberekkel új társadalmat építeni, meg kivédeni a problémákat nem lehet, ez annak a törvényszerűségnek a beteljesedése, amit az előbb mondtunk. És ugye így fogalmazza meg a Biblia, röviden, tömören, az Isten beszéde alapján így fog hangzani az üzenet, hogy most féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, egyedül nála lehet menedéket keresni, mert eljött az ő ítéletének órája. És ez a két ellentétes nézet között óriási eszmei küzdelem fog kibontakozni. Nem tudom, ki figyel fel igazán a 16. Benedek pápa legújabb enciklikájára, a Caritas in Veritate, a szeretet az igazságban. Ez egy konkrét programot hirdet a világnak, és azt a biztatást adja, hogy ha a vallási tényező felértékelésével lehet teljesen egy szeretetben és igazságban gyökerező új civilizációt felépíteni, hatékony világhatóságról, világkormányról beszél, konkrét modellt ad arra, hogy hogyan lehetséges ebből a válságból kilábalni. És szeretném, hogyha nagyon világosan látnánk, hogy ez a küzdelem miért lesz olyan nehéz. Mert a kérdés nem csak abban fog múlni, hogy hát az egyik oldalon van egy vélemény, hogy így fogunk kilábolni a válságból, és ezt mindenkinek támogatni kell, és ebben mindenkinek hinni kell. De a másik oldalon nem egyszerűen az lesz, hogy az Isten beszéde meg ezt mondja, hanem ott van az a kritikus kérdés, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy Isten beszéde. Mert ma, és ezt az a tapasztalatom, hogy sok Bibliát tisztelő, Istenben hívő kereszténynek fogalma sincs arról, hogy milyen mértékben ment végbe, nem egyszerűen a világban, hanem a kereszténységben is, a Biblia hitelének a teljes, szinte teljes lerombolása. Egy mondat döbbenetes, hogy mennyire beteljesedett, amit még 1888-ban, tehát több mint 100 évvel ezelőtt írt le Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében, és szeretném ezt a mondatot idézni. Sátán már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, ezért más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit, romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Mi azt mindannyian tudjuk, hogy a Biblia sok-sok évszázadon át hallgatott. Jelképesen így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétálhatott csak, mert egyrészt nemzeti nyelveken hozzáférhetetlen volt, a tanulmányozása tilos volt, sok-sok évszázadon át Isten beszédét széles tömegek nélkülözték. Csak az előreformációs, reformációs mozgalmak óriási küzdelmekkel, áldozatok árán, életük kockáztatásával kezdték újra megszólaltatni az Isten beszédét. De ez ma már nem megy. Ugye a Jóisten gondviselése igazgatta bizonyára, hogy egybeesett a könyvnyomtatás feltalálása is a 16. századi nagy reformáció, amikor elképesztő gyorsasággal, hogy történt a Bibliák lefordítása, nemzeti nyelvekre, a nyomtatása. Mi magyarok is azok között vagyunk, akik már a 16. század végén Bibliát kaptunk, de ezt végig Európában megfigyelhetjük. Aztán jött a 19. század, az utóreformációs nagy ébredési mozgalmak, amelyek pedig beindították a Biblia társulatok működését. Ahogy még sokaknak a Bibliájában még ott olvas, hogy brit és külföldi Biblia társulat, ezeket a Biblia társulatokat laikus ébredési mozgalmakból származó hívők hozták létre. Ennek meg az volt a célja, hogy olcsón kiadni Bibliákat nagyon nagy számban, tovább fordítani minden lehetséges nyelvre, fordítatni és terjeszteni. Ezek a Biblia társulatok könyvterjesztőket is alkalmaztak, és ami ma jellemző, hogy alig találsz helyet, ahol nincs Biblia, tehát Biblia nagyon könnyen hozzáférhető, a családokban szinte mindenütt akad egy-egy Biblia, ez nagyrészt a Biblia társulatok erőfeszítéseinek az eredménye. És tehát ma már így nem lehet az Isten beszédét visszatartani az emberektől, ezért így olvastuk, itt egy más taktikához múl az ellenfél, mert a Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. És szeretnék nagyon röviden rámutatni arra, hogy mi az a két irány, amilyen két irányból ma az ellenfél dolgozik, ez a bizonyos természetfeletti ellenfél dolgozik azon, hogy a kereszténységen belül is, de a kereszténységen kívül is a Bibliának, mint Isten beszédének a hitele, vagy a valósága, az teljesen romba dőljön. Hát az egyik irány az, ami ma a közmeggyőződés, és ezt nagyon kevesen látják világosan, hogy így van, hogy a Biblia az a keresztény hagyomány egy része, és nem több annál. Egyébként is megfigyelhetjük, hogy ma a hagyomány szó mennyire felértékelődik az emberek között. Mindenütt hagyomány, hagyomány, ami még önmagában is azt sugallja, hogy hát nincsen másunk, csak a emberi, szellemi, vallási hagyományunk. Mi csak ezekre támaszkodhatunk. És ez gyakorlatilag abban a formában történik, hogy ugyan senki nem tagadja formálisan a Biblia ihletettségét, de az ihletettséget csak egy olyan teljesen általános értelemben veszik, hogy emelkedett gondolatok, szellemi megvilágosodás, és hogy valahol sok áttéten át ebben az Isten benne lehet, valahonnét messziről a távolból, de teljesen figyelmen hívül hagyják a Biblia nagyon konkrét és részletes kinyilatkoztatástanát, hogy Isten kiválasztott embereket, ha csak is Isten szent emberei lehettek, akik a prófétai fegyelemmel hozzá nem tettek, el nem vettek az Isten beszédéből, hogy az Isten nem közönséges körülmények között, hanem külön profétikus látomásban és különleges körülmények között szólt hozzájuk, hogy sértettem, látvegyék az üzenetét, hogy utána az Isten abban is segítette őket, így mondja a Biblia, szentélektől vitetve, hordozva, Istentől tanítva tették át emberi nyelvre, fogalmakra az Isten üzenetét, hogy utána az Isten még tanítókat is támaszt, akinek külön lelki ajándékot ad, hogy a már adott írást feltárják az értelmét, és hogy még az egyes embereknek a Szentlélek által segít, hogy az írott vagy hallott ige által megértsék az Isten magas gondolatait. Tehát ez a hosszú kinyilatkoztatás lánc, aminek minden egyes lépcsőfokánál ott van az isteni biztosíték és a gondviselés, hogy az ő gondolata hiánytalanul és sértetlenül eljusson hozzánk emberekhez, ezt figyelmünk kívül adják. Erről nem esik szó. Hanem csak az, hogy van egy nagy, óriási hagyomány, és annak egy része a Biblia, talán a legemelkedettebb és a legértékesebb része, de alapvetően ez is csak hagyomány. Mindig megy a hangsúlyozás annak, hogy ez is szájhagyománnyal kezdődött, és ez sem több emberi hagyománynál. Nagyon jellemző ma, hogy mivel természetesen keletkezett más vallásos irodalom is az ószövetségi és az újszövetségi iratokkal egy időben, ugye ezeket így hívjuk, hogy apokrif vagy pseudepigráf iratok, tehát nem kanonikus, nem mértékű szolgál, nem Istentől ihletett iratok, ezeket ma egybe mossák a Biblia iratokkal. Ilyen könyvek jelennek meg, hogy a Bibliából kimaradt könyvek, elveszett könyvek. Mi azt érzékelteti, hogy hát egyáltalán ne legyünk olyan biztosak abban, hogy az a 66 irat, ami ma a Bibliában benne foglalkozik, azok az Istentől ihletett iratok. Itt vannak kimaradt könyvek, itt vannak elveszett könyvek. Én most ezt az erős kifejezést kell használnom, hogy úgy fel vagyok háborodva ezen, mert ha én nem lennék Biblia ismerő, meg a Bibliában meggyőződéssel hívő ember, akkor is azt mondanám, hogy ha csak irodalom történetileg nézném is, ez olyan, mint a nagyon értékes irodalom, meg a semmit érő polyva, az apokrif iratok, és a pseudepigráf iratok, meg a bibliai iratok. És ma ezeknek divatos az egybemosása. Ugye ezek azért maradt fönn, főleg az apokrif iratok, mert ugye a Vulgata, a latin fordítása a Bibliának, ami az egész középkorban létezett, az a Septuagint, tehát az ókori görög fordítást követte, azt pedig egy egyiptomi hellén uralkodó készítette, akinek nem hitbeli szempontból voltak fontosak az ihletett írások, hanem irodalmi szempontból, és abba belekerültek a bibliai iratokon kívül, hiszen már az a zsidóságnak is nem egy hiteles időszaka volt, az úgynevezett intertestamentális kor, belekerültek ilyen úgynevezett apokrif iratok is. És ezek így fönnmaradtak. És ma ezekkel mossák egybe többnére a Bibliát, és nincs éles különbség, hogy mi az, ami Istentől ihletett. És még a reformáció korában is, amikor a Bibliákat fordították, nem tették ki mindjárt ezeket az iratokat, hiszen ez volt a középkor Bibliája, de azért nagyon élesen megkülönböztették. Csak két rövid mondatot olvasok Luther Mártontól. Ugye van egy könyve az Előszők a Szentírás könyveihez, és ugye hát ő ezen végigmegy, ugye még ezek az apokrif iratok is benne vannak, de például ilyen megjegyzést fűz a Jézus sírák könyvéhez. Azt mondja, ezt az egyház olvasmány, ének és prédikáció formájában gyakran, valóban gyakran előveszi, ám nem sok értelemmel és haszonnal, attól eltekintve, hogy a papírrendet és az egyház fényűzését hivatott dicsérni. Ez volt Luther véleménye például róla. Egy másikról az Előszó Báruk könyveihez ezt írja. Igen, hitvány könyvecske ez, akárki légyen is a jó Báruk, Balgasság volna azt hinnünk, hogy Szent Jeremiás szolgálója, akit szintén Báruknak neveznek. Így végig lehet olvasni, hogy noha még nem tették ki azonnal a Bibliából, de élesen megkülönböztette már Luther is, és a többi reformátorok is, hogy mi az, ami valóban Istentől ihletett könyv, ugye, amit a zsidóság is kizárólagosan ismert el Istentől ihletettnek az Ószövetségből, és ebben a kereszténység is megegyezik vele, melyek azok a könyvek, amelyek önmagukat bizonyítják és egymást hitelesítik, és melyek azok, amelyek ég és föld különbséget jelentenek ehhez képest. Noha, kicsit későbbi, de mégis még a Biblia iratok keletkezéséhez közeli időből való egyéb vallásos irodalom. Tehát ez az egyik irány, ahonnét a támadása történik annak, hogy Isten beszéde, egy másik irány pedig az értelmezés felől. Az az állítás hangzik, hogy úgysem lehet a Bibliát azonosan érteni. Annak a Biblia szövegnek az a természet, hogy mindenkor és minden ember azt ért bele, amit jónak lát, és ez így is van rendjén. Én ezzel most egy kicsit szembeállítanám azzal, amit Jézus az alapigényben mond, és az írás fel nem bontható. Ugye ebből mindenki érti azt, hogy annak van egy fel nem bontható, egy szilárd, azonos, világos értelme. Az írás fel nem bontható. Egy másik igét is idézek, a Timóteushoz írt második levél, második fejezet, 15. versét, hol Pál apostol azt írja a munkatársának, Timóteusnak, hogy vigyázz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédeit. Ezzel kimondja azt, hogy lehet az a hasogatja, ugye kicsit olyan ismeretlen, már réges kifejezés nekünk, az azt jelenti, hogy helyesen elemzi, helyesen magyarázza, helyesen tárja fel az értelmét. Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy az írásnak van egy fel nem bontható, szilárd, világos egyértelme, mondta maga Jézus. A másik igében pedig azt olvassuk, hogy lehet az igazság beszédét helyesen, hozzátétel és elvétel nélkül elemezni, feltárni a tartalmát, magyarázni, úgy, hogy az hű marad annak az igazi értelméhez. És ez a küzdelem valóban félelmetessé válik a közeljövőben. Én csak úgy nagyon röviden sorolom fel már a befejezés keretében, hogy mindenkit úgy szeretnék megerősíteni és bíztatni is arra, hogy az a néhány tétel, amit felsorolok, annak tényleg nézzünk utána, és jussunk ezekben személyes meggyőződésre. Hogy mi az, ami nyugszik az, hogy a Biblia valóban Isten beszéd. Ahogy Pál mondja egy helyen a Tesszalonikai első levélben, hogy írja a gyülekezetnek, hogy ti úgy fogadtátok a hallott igét, mint nem emberek beszédét, hanem mint Istennek beszédét hozzáteszi, mint ahogy valósággal az is. Tehát, hogy melyek azok a tételek, amelyeket személyesen meg kell vizsgálnunk, és ezek alapján meggyőződésre jutnunk, hogy a Biblia valóságosan Isten beszéde. És csak ezért lehetséges hiteles Isten ismeret, és hiteles vallásosság ezen a világon. Az első az a Bibliának a kinyilatkoztatást, annak itt mindenkinek nagyon gondosan végig kell tanulmányozni, hogy tényleg a Biblia leírja, hogy jött el az Isten gondolata hozzánk emberekhez. És ez egy racionálisan követhető út, akkor is, ha természetesen benne vannak az isteni bölcsességnek és a gondviselésnek a titkai. A második a Biblia történelmi proféciái. A mai napig nem ismerünk olyan emberi képességet, hogy évszázadokkal előre megmondani adott esetben nevet, dátumokat, eseményeket, de főképpen olyan mélységes történelem filozófiát, olyan összefüggéseket rámutatni, amire ember nem jönne rá. Hogy mondhatnám, az egész világ történelem összezsugorodik egy ilyen könnyen átlátható kis összképbe, amiben új világosak az összefüggések és a dolgok tengelye. A következő a magas eszmék a Bibliában. Ha a Biblia valóban Isten beszéde, akkor el kell várnunk tőle, hogy emberit meghaladó magas isteni eszméket találjunk benne. Nos, amit a Biblia Isten személyéről, erkölcsi lényéről mond, az Isten erkölcsi törvényéről, az isteni megváltásról, ezek valóban messze magasan az emberit meghaladó isteni gondolatok. Ember agyából ki nem pattanhattak. Ki kellene oltani az embernek az értelmét, hogy ezt elhiggye, vagy ezt el tudja fogadni. És egy következő a Bibliának, a Biblia igéinek a cselekvő ereje, a teremtő ereje, hiszen erre folyamatosan láthat az ember példákat, hogy bibliai igék képesek én középpontú, önző gondolkodású embereket tökéletesen átformálni, mintha csak újra született volna. Olyan új gondolkozásmód, új cselekvés, és ezt egy bizonyos fokozatossággal teszi az Isten igéje, de bámulatos az eredménye. Ilyen szert, vagy ilyen módszert, vagy ilyen pedagógiai bravúrt nem tudott produkálni az ember soha, hogy ezeknek az igéknek teremtő hatalmuk van az ember lelki világában, az ember jellem formálásában. Ennek nagyon egyértelmű bizonyságai vannak. Még ide tehetném a Biblia nyelvezetét is. Nemrégiben jelent meg egy könyv, Dér Katalin, a Biblia olvasása. Hát elég igénybevevő olvasmány, de mindenkinek ajánlom, mert csodálatos dolgokat ír. Filológusként elemzi a Biblia nyelvezetét, és azt mondja, igenis az isteni ihletettség félreérthetetlen bizonyságai ott vannak. Hogy az emberi nyelv lehetőségeit a végségig használják ki a bibliai megfogalmazások, és oly gazdagon alkalmaznak minden létező nyelvi eszközt, és annyira pontosan igen, igen, nem, nem beszéd, annyira fel nem bontható, és annyira szilárd tartalmú beszéd, amihez hasonló másot nem találhatunk. Ezeket kell mindannyiunknak nagyon végig gondolnunk. És én azzal fejezném be az ige hirdetést, hogy térjünk még egy pillanatra vissza az alapigénhez, és gondoljunk arra, hogy a Biblia az ember méltóságát ezzel alapozza meg. Maga Jézus mondta, hogy azért is neveztetünk Elohimnak, Istennel rokon lényeknek mi emberek, mert hozzánk az Isten beszéde hangzik. És ebben rejlik az ember magas rendeltetése, ez az embernek a hatalmas kiváltsága. És én szeretném megkérdezni, hogy ehhez méltóan becsüljük meg az Isten beszédét. Igazán megbecsülni az Isten beszédét, az azt jelenti, hogy nem érjük be azzal, hogy hallgatunk egy héten egyszer egy prédikációt, és közvetve hallunk valamit róla. Nem érjük be azzal sem, hogy könyveket olvasunk róla, hanem ezt az acélos búzát, a Bibliának ezeket a fantasztikus igényt saját magunk akarjuk megismerni, és saját magunk kutatjuk élethosszígan. Olyan lelkülettel és olyan hozzáállással, mint amit Jób könyvében olvasunk, ugye Jób könyve a Biblia egyik legősibb, legrégibb könyve, és azt olvassuk itt, hogy ezt mondja Jób, a te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Csak egy pillanatra megjegyzem, hogy el tudnánk ezt magunkról mondani, hogy te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Hát csak olyan nagyon prózaian, hadd mondjam, hogy ennyi nem felejtünk el, de azért az Isten igényét ezt nagyon sokszor kimarad. Kimaradhat hetekre, kimaradhat akár hónapokra, vagy hosszabban is. De így mondta, te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Pedig mindenki tapasztalni fogja azt az élményt, amit Jeremiás így mond, ha szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és azok szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak. Ha ilyen közvetlen tapasztalatunk megkopott, hogy a szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, akkor sürgősen fogjunk hozzá újra Bibliát kutatni, még akkor is, ha először szürkének érezzük, először nem fog meg, először nincs nagy kedvünk hozzáfogni, de csak egy kis kitartás. Egyszerre csak kezd kinyílni, és egyszerre mi is ugyanazt érezzük, amit Jeremiás, hogy szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, és én élveztem azokat. És mint egy házi feladatnak ajánlom a minden kedves jelenlévőnek, hogy olvassuk el otthon a 110. Zsoltárt. Olvassuk el a 119-et. 119. Zsoltárt azért olvassuk el, hogy Dávid, a leghosszabb Zsoltár az egész Bibliában, nem fogy ki az Isten beszéde dicséretéből. Mindenki azt nézze meg, hogy mint ugyanarról a témáról szól egy ilyen végtelenül hosszú Zsoltár, és hogy egyetlen Biblia verse unalmas-e. Hogy mit mutat ez a Zsoltár, hogy milyen nagyra becsülte Dávid az Isten beszédét, az Isten szavát, mennyire megtanulta azt értékelni. És erre nekünk is igen-igen nagy szükségünk van. Mert még egyszer mondom, a megpróbáltatás ideje itt van a küszöbön, Amikor a kérdés nem csak az lesz, hogy most mi a magyarázata a válságnak, és mi lesz a kimenetele, hanem hogy létezik-e Isten beszéde valóságosan, és hogy ez a beszéd mit mond. De nem lesz elég azt mondani, hogy ez a beszéd mit mond, hanem azt is megalapozni kell tudni, hogy ez a beszéd valóban Isten beszéde. És ez az egyetlen szilárd és megbízható alap és tájékozódási pont a válság.

Kedves gyülekezet, mivel gyermekek és fiatalok is vannak a körünkben, a gyermekeknek három rövid csodát szeretnék elmondani az istentiszteletünk elején, és ez a három rövid csoda mind egy valaki életében következett be, ezt az embert úgy hívták gyerekek, hogy Arany János. Hallottatok ti Arany Jánosról? Netán már olvastatok is tőle, gondolom, Toldit vagy más költeményeket. Hát az első csoda Arany János életéből az, hogy hogy maradt életben, amikor megszületett. Ő az a magyar költőnk, aki 10. gyermekként látta meg a napvilágot, de előtte 8 testvére meghalt. Ezt ma már el se lehet gondolni ilyen tragédiát, mert ma ilyesmi, hogy 10 gyerek születik egy családban, ilyen elképzelhetetlen. Az első gyermek maradt életben, a nővére, és ő a 10. gyermek maradt életben, de hogyan? Úgyhogy az édesanyja már 46 éves volt, és nem volt mivel megszoktatni a kis Arany Jánost, de a nővére is éppen gyermeknek adott életet, és miközben a saját gyermekét megszoktatta a nővére, utána átszaladt, és a kisöccsét is megszoktatta. És így maradt életben Nagyszalontán Arany János. Mi most Nagyszalontán elkezdtük az Arany János túránkat tavaly novemberben, most május 5-én folytatjuk Geszten, ez már a magyar részen van, tehát Békés megyében, és ott elmondjuk ezeket a történeteket kicsinyeknek, nagyoknak egyaránt. Tehát az első csoda, hogy Arany János így maradt életben, hogy 10. gyermekként a nővére szoptatta meg. Második csoda. Arany Jánosnak a szülei, bár régen nemesi származásúak voltak, de elszegényedett, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy gazdemberek, jobbágyok voltak. De a súlyos anyagi nehézségek mellé jött egy újabb csapás, hogy az édesapja megvakult. Az édesapja megvakult. Arany Györgynek hívták az édesapját, és 9 évig volt vak. Egyszer egyik éjszaka az édesapa, hogy fogva a tárgyakat, az ajtófélfát, kiment, és kiment a kis házikó mellé, most ott az Arany János házban is voltunk, amit helyreállítottak, és fölnézett az égre, és úgy vélte, hogy ő látja a csillagokat. Tudjátok, gyerekek, milyen csodálatos éjszaka a csillagos ég látványa, már sötét, most gyorsan sötétedik, remélem ti is ilyenkor télvíz idején sokat nézitek a csillagokat. De ő úgy gondolta, az édesapám, nem, hát ez hallucináció, biztos nem látni, csak belül, hogyha behunjuk a szemünket sokszor, ugye ti is ezt már próbáltátok.

Apjától nagyon sokat tanult, és az édesapja azután minden nap elment a tőlük egyébként nem messze olyan 3-400 méterre fekvő református gyülekezetbe, hogy ott hálát adjon a Jóistennek, hogy 9 évi megvakulás után visszanyerte a szeme világát. De a harmadik csodám a legnagyobb. A harmadik csoda az pedig úgy hangzik, hogy Arany Jánosnak 13 éves korától kellett megkeresni a kenyerét. Először gyerekeket tanított. Ugye délelőtt ő tanult, délután tanította a gyerekeket. Mindig előre tanult, hogy mivel kell majd a kisebbeket tanítani. Aztán elment korrektornak, elment segédjegyzőnek, aztán jegyzőnek. Tehát ott nagy szalontán ilyen munkalehetőségek adódtak. És a legnagyobb csoda, tudjátok, gyerekek, nem is az, hogy valakit a nővére megszoptat, vagy nem is az, hogy valakinek megjött a szeme világa, hanem a legnagyobb csoda, gyerekek, hogy valaki milyen ember. Ez a legnagyobb csoda. És egyszer azt mondják Arany Jánosnak, a 20 éves lehetett, hogy Uram, bátyámtól még egy teremtettét se hallottunk. Valóban Arany János nem kiabált, nem förmett rá az emberekre, nem vitatkozott, nem emelte föl a hangját, és egyszer valaki így nagy szalontán ezzel adott a maga meglepetésének kifejezés, hogy Uram, bátyámtól még egy teremtettét se hallottunk. Mert régen, tudjátok, gyerekek, nem azt mondták, az emberek, ha dühösek voltak, akkor azt mondták, hogy teremtette. Hát ez nagyon nagy, akkor már nagyon dühös volt valaki, hogyha ezt mondta, hogy teremtette. Azt mondja, Uram, bátyámtól még egy teremtettét se hallottunk. Erre Aranynak ez volt a válasza, nem szokásom. Na de hát, ha Uram, bátyámat valaki felbőszíti, valaki méregre ingerli, hát akkor mit csinál? Azt mondja, akkor hallgatok. De ha nagyon felingerli, akkor kétszer annyit hallgatok. És tudjátok, azért ez a legnagyobb csoda, gyerekek, mert Arany János ezt Jakab leveléből tanulta. Jakab levele első fejezet 19. 20. versével szeretném ezzel a harmadik csodát egy kicsit beleoltani a kis szívetekbe, hogy jegyezzétek ezt meg, ezt az igét, mert Arany János annyira magába fogadta ezt az igét, ez az ige adott neki Istentől erőt, egy isteni erő volt benne, hogy így tudott hallgatni, mert az ige így hangzik, minden ember legyen gyors a hallásra, minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Tehát mindig hallgassunk, ha nem tudunk valamin javítani, inkább hallgassunk, és legyen az ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. És ebből a csodából még számtalan csoda következett Arany János életéből, például senki nem jelentette föl. De a szabadságharc idején neki volt egy külön zászlóalja, akkor se jelentették föl, mert senkivel nem tett olyan rossz dolgot, hogy valaki is arra emlékezett volna, hogy ő kiabált volna Arany János vele, vagy megleckésztette volna. Nem, ő tudott tűrni, hallgatni, és amikor a fiának egyszer verset írt, akkor ebbe a versbe ezért írta ezeket a sorokat, mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít. S néki még a sír rá nem lehel, mindig tűrni, s remélni kell. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Hát ezt a három csodát szerettem volna elmondani Arany János életéből, és mindenkit szeretettel hívunk május 5-én, vasárnap, 10 órakor Gesztre, ez a román-magyar határon fekvő kis település, ahol Arany János egyszer már a szabadságharc bukás után egy évig házi tanítóskodott, hétfőn elindult, és szombatra ment vissza a családjához. Ott Tisza Domokos nevelője volt, és ott azt az egy évet és azt a csodálatos verset fogjuk felidézni, aminek ez a címe Domokos napra. Aztán az Arany János túránk majd Nagykőrösön folytatódik, itt a Margit szigeten is folytatódik, és reményeink szerint oda is szeretnénk elmenni, ahova ő 7 évig járta betegségét kezeltetni, ez Karlsbad, mai nevén Karlovy Vary. 5 állomás helye van Arany János életének. Kedves gyülekezet, most a felnőttek számára én egy jézusi történetet szeretnék felidézni. Maga a történet a Bibliának egyik leghosszabb története,
És ami még hozzá kapcsolódik, az egy külön jézusi példabeszéd. Az egészet nem tudom felolvasni, de azt gondolom, hogy mindannyiunk számára a mai

napokban talán a legidőszerűbb történetek egyike, megtalálhatjátok János evangélium a 9. és 10. fejezetében. Ebből olvasnám a legdrámaibb részletet, tehát János evangélium a 9. és 10. fejezete közül a 9. fejezet 33. versétől olvasom. A vakon született meggyógyítása ez, és a vakon született szavával kezdeném: ha ez, mármint Jézus, nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék, mondja a vakon született. Erre feleltek és mondták néki, mármint a farizeusok, a népvallási vezetői: te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Te régies magyar fordításban kiveték őt, és kiveték őt, ugye ezt is látjuk. Megvallom őszintén, hogy régen, mint aféle hanyag bibliaolvasó, én ezt a kis tőmondatot alig vettem észre. És kivetették őt. Magyarul kizárták. Ezt a vakon született embert, akit Jézus megtanított, a zsidó nép vallási vezetői kizárták a gyülekezetből. De mondom, olyan rövid ez a bejelentés, hogy régen, amikor én a Bibliát olvastam, föl se tűnt ez nekem, hogy a Bibliában van egy ilyen történet, hogy Jézus csodája következtében valakit kizártak a gyülekezetből, és nem tudom, hogy tudjátok, hogy ez akkor mivel járt. Ha elolvassátok a Jézus életet című könyv vonatkozó fejezetét, leírja Ellen White, hogy akit a zsidók akkor kizártak a gyülekezetből, ez a kizárás először 30 napra volt érvényes. 30 napig nem léphetett be semmilyen zsinagógába. Ez egy nagyon megszégyenítő és megalázó dolog volt, mert hiszen minden faluban, városban mentek az emberek a gyülekezési helyekre, a zsinagógákba, de az az ember, akit kizártak, az 30 napig nem tehette be a lábát a zsinagógába, plusz, hogyha a családjában bárki gyermeke, vagy bárki életében kisgyermek született, és fiú volt, azt nem metélhették körül a 8. napon, tehát a szankció még tovább terjedt. Vagy hogyha valaki meghalt a családjában, azt nem sirathatták el illő módon, tehát a két legérzékenyebb pont, a születés és a halál felől még megragadták ezt a kivetést, és nyomást akartak gyakorolni arra az ember, akit kivetettek, vagyis kizártak, és ha 30 napon belül ő nem tanúsított olyan töredelmet és látványos bűnbánatot, akkor utána következtek más egyéb szankciók, aminek a vége az lett, hogy véglegesen kizárták őt a gyülekezetből. Én ebből a történetből három dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket, mielőtt tovább olvasnám a történetet, mert majd a 35. verstől tovább olvasom, ha elérünk oda. Ez először is arra a kérdésre szeretném, hogyha közösen megtalálnánk a választ, hogy mi is történt-e fejezet szerint, itt János evangélium a 9. fejezete szerint egy születésétől fogva vak emberrel. Pontosan mi történt? Ez az első kérdésem. A második kérdésem majd az lesz, hogy miután Jézus meggyógyította ezt a vakembert, visszaadta a szeme világát, miért vitték a vallási vezetők elé ezt az ügyet, és a vallási vezetők, tehát a zsidó nép vallási vezetői hogyan oldották meg ezt az ügyet, tehát ebből most már kaptunk ízelítőt, tehát azért jól odamondogattak neki, hogy te mindenestől bűnben születtél. Milyen érdekes kijött, te mindenestől bűnben. Mi nem, meg senki se talán, de te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették, kizárták őt. Hogyan oldotta meg ezt a problémát a zsidó nép vallási vezetősége? De a legfontosabb kérdés a harmadik lesz, hogy Jézus hogyan állt egy kizáráshoz. Tehát Jézus hogyan viszonyult egy kizáráshoz. Én azt gondolom, hogy ha ezt a három kérdést magunk elé tesszük, és így többszörösen elolvassuk János 9. és 10. fejezetét, akkor sok minden dolog világossá lesz előttünk, ami talán velünk is történik, vagy a mi napjainkban, vagy a jövőben fognak események bekövetkezni. Először is tehát próbáljuk elmondani, hogy mi történt. Ugye, mert mindig ez a döntő kérdés, hogy mi történt. Jézus a tanítványaival együtt jár kell, Jeruzsálemben vagyunk, és
egy vakon született embert látnak koldulni, és beszélgetés kezdődik a tanítványok és Jézus között, hogy hát minek köszönhetik az emberek, hogy ilyen sújtott életet élnek, ki a felelős ezért, a szülei felelősek, hogy valaki vakon született, vagy esetleg ő felelős. Jézus elhárítja mind a két emberi okoskodást, azt mondja, sem ő nem felelős, hogy lenne felelős, aki vakon született, sem a szülei nem felelősek, hanem hogy az Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek, és kéri ezt az embert, miután megkeni a szemét sárral, tehát a földre köpött Jézus, és a nyálából sárt csinált, és rákent a sarat a vak szemére, olvassuk a 6. versben, és kéri, hogy mosakodjék meg a Siloám tavában, és ahogy megjön ez az ember, egyszer csak újságolja, hogy ő már lát. Születésétől fogva vak, de most egyszerre mindent kezd látni. Tehát röviden a történet arról szól, amit talán mi emberek a legnagyobb dolognak tartunk, hogy valaki teljesen meggyógyul. Teljesen meggyógyul. Testi betegségből teljesen meggyógyul. De maga a történet aztán ráveti a figyelmünket arra is, hogy a testi betegségeknél, hogy Arany Jánosnál is nem a vakság volt ott az édesapjánál a legnagyobb baj, hanem minden embernek a nagy betegsége, az indulatoskodás, az emberi természet megnyilvánulása, a testi betegség mellett még a legnagyobb csoda, hogyha valaki lelkileg meggyógyul. És mi úgy gondoljuk, hogy ennek mindenki örül. Ha valaki egy testi betegségből teljesen meggyógyul, annak mindenki örül. Ha valaki jobb ember lesz, annak mindenki örül. De a történet arról szól, hogy olyan világban élünk, ahol nem ez a helyzet. Egyáltalán nem kézenfekvő, hogy az emberek örülnének, ha valaki meggyógyul, és egyáltalán nem kézenfekvő az, hogyha az emberek örülnének, hogy valaki jobbá lesz. Ezért az egész bonyodalom. Jön a bonyodalom. Mi a bonyodalomnak a kezdete? A bonyodalomnak a kezdete az, hogy bár ezt az embert állandóan látták, és születésétől fogva is, hát felnőtt ember volt, tehát legalább egy 20-30 éve már ilyen helyzetben volt, de először is azok, akik először szembesülnek, hogy azt olvassuk a 8. versben, hogy a szomszédok ezek. Tehát ki ismer jobban az embert, mint a szomszédjai, akik évtizedek óta együtt élnek vele, és már ezek a szomszédok, azt a kérdést teszik fel, hogy nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő, mármint a vak azt mondta, hát én vagyok. Mondták azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, csarat készített, rákente a szemeimre, és mondta nékem, menj el a Siloám tavához, és mosódjál meg, miután pedig elmentem és megmosakodtam, megjött a látásom. Mondták azért néki, hol van ő? Mondta, nem tudom. Tehát hol van Jézus? Nem tudom. Vitték őt, aki előttük még vak volt, a farizeusokhoz. Az első kérdésem a következő, hogyha mi átélnénk egy ilyen gyógyulást, szomszédok lennénk, évtizedek óta látnánk, hogy valaki vak és koldul, és mégis visszanyeri a szeme világ, mit csinálnánk? Miért vitték őt a vallási vezetőkhöz? Hát nem volt elég maga a tény, hogy itt egy nagy csoda történt. Hát visszanyerte a szeme világát. Nem mondjuk először az Istennek kellett volna hálát adni. Nem Jézust kellett volna megkeresni, aki visszaadta a szeme. Nem. Érdekes módon vitték őt a farizeusokhoz a vallási vezetőkhöz. Ez mire utal? Ez megint egy nagyon fájdalmas tényre utal, mert hogy előbb említettem, fájdalmas tény az, hogy az emberi világban nem örülnek a gyógyulásnak, nem örülnek annak, hogy egy ember jobb lesz. De az emberi világban az embertömegek mindig a tekintélyek jóváhagyását és elismerését kérik. Ez félelmetes az emberi világban. Hogy viszik a vallási vezetőkhöz, mint hogyha a vallási vezetőknek kellene kimondani, most ez ember tényleg gyógyult, vagy valami szemfényvesztésnek az áldozata.
És innen gabajodik össze a történet, mert hogy viszik a vallási vezetőkhöz, azok újra kihallgatják, és egymás előtt azt mondják, hogy hát szombatnapon gyógyulás, hát akkor ez nem Istentől jött ez az ember, aki meggyógyította. Jézus gyógyította meg, de szombatnapon, hát akkor itt valami baj van. Mások azonban azt mondják a farizeusok közül, hogy tehet-e bűnös ember ilyen dolgot, hogy visszaadja a szeme világát. Tehát a farizeusok meghasonlanak, és egymásnak mennek. Érdekes dolog, hogy ők így viszonyulnak a kérdéshez. Aztán utána próbálják a tekintélyüket megőrizve elővenni a vakember szüleit. Na most, ha valaki a farizeusokkal nyíltan ellentétbe jutott az akkori világban, mint hogy az azutáni világban is ez általános volt, hogyha a vallási vezetéssel valaki nyíltan ellentétbe kerül, az rendkívül kínos helyzetbe jut. És ezek a szülők nem akartak nyíltan ellentétbe kerülni, tehát ilyeneket mondtak a vallási vezetőknek, hogy ne őket kérdezzék, hogy vak-e a gyerekük, hogy vak volt-e a gyerekük, mert ezt minden további nélkül meg tudták volna persze mondani. Na azt mondták, hogy nekünk felnőtt gyerekünk van, menjetek hozzá és kérdezzétek meg őt. Félelmetes dolog, nem? Hogy a szülőknek a félelme, a szülőknek a megszeppenése ilyen nagy, hogy a napot az égről letagadják, nem merik azt mondani, hogy az ő gyerekük vakon született. Hát pedig évtizedek óta látták és együtt éltek vele. Nyilván hát ki tudja jobban, ha nem a szülő, hogy mi van a gyerekével. Erre elmennek a vakon született, tehát újra kihallgatják, most már többedik kihallgatása, és azt olvassuk a 24. versben, hogy másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták neki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Érdekes, tehát ők azt mondják, hogy téged az Isten gyógyított meg, adj dicsőséget az Istennek, de aki meggyógyított, attól határolódjál el, mert ő bűnös. Ő nem gyógyíthat szombatnapon. Ha szombatnapon gyógyít, akkor bűnös. Tehát Istenre akarják terelni a figyelmet, és azt akarják kicsikarni ebből a vakon született emberből, hogy Jézussal forduljon szembe. Felelt azért az, és mondta, ha bűnöse nem tudom, egyet tudod, hogy noha vak voltam, most látok. És most elkezdődik egy vita a vakon született ember és a farizeusok között, és ebben a vitában aztán odáig fajul a dolog, hogy a 29. versben ilyeneket mondanak ki a vallási vezetők, hogy mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten erről, tehát Jézusról, pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Tehát ez nagyon feszül a húr, tehát mi Mózes tanítványai vagyunk, Mózesről tudjuk, amit tudni kell, de erről a valakiről, aki neked most visszaadta a szemed világát, azt se tudjuk, hogy honnan való. Erre nagyon megdöbben ez az ember, és válaszol nekik, és erre jön a válaszként az, hogy őt kizárják. Most, hogyha én azt mondom itt a gyülekezetnek, hogy mondjuk van egy vakon született ember, Jézus meggyógyította őt, és ezért, hogy őt meggyógyította Jézus, kizárták, ezt a gyülekezet bár ismeri a történetet, mégis fejcsóválva veszi tudomást, hogy következnek ezek egymás után. Ha elmondom egy idegen embernek, hogy tudjátok, van a Bibliában egy olyan történet, hogy Jézus valakinek visszaadta a szeme világát, és ezért kizárták a gyülekezetből, akkor azt mondják, hogy miféle gyülekezet ez? Futóbolondoknak a közössége? Tehát hogy jön ez ide, hogy valaki visszanyeri a szeme világát, és ezért kizárják a gyülekezetből? Ismétlem, a történet azért is fontos számunkra, mert a történetből is kiviláglik, hogy itt nem csak egyszerűen Jézus visszaadta a szeme világát ennek az embernek, hanem lelkileg is volt gondja erre az emberre, mint ahogy a szemünk világánál sokkal fontosabb a belső szemünk világa, hogy világosan lássunk. És Jézus ezután újra előjön, kérdésem az, hogy Jézus miért ment el? Jézus miért hagyta ott magára a vakon születettet? Miért hagyta ezt a kínos eseményt, hogy ott a szülők vergődjenek? Miért hagyta ezt az egész farizeusi nagy tanácsot, ahogy maguk elé idézték újra? Miért hagyta, hogy kivessék a gyülekezetből őt? Én ebben egy jelzést látok arra, megint csak egy távolabbi dologra, hogy Jézus is elment, feltámadása után a mennybe ment, és mióta Jézus nincs itt közöttünk az elmúlt 2000 évben, azért sok furcsaság történt az Isten egyházában, nem? Elég sok furcsaság. Pedig Jézus azt mondta, hogy ő az egyháznak a vezetője.
Tehát ha valami probléma van, valami kérdés van, azért ő hozzá forduljunk a Szentlélek által, az ő szavait kövessük, és bár ő személyesen nincs itt jelen, azért ez nem arra való felhatalmazás, hogy azt csinálják az emberekkel, amit akarnak. Míg a vallási vezetőknek se sincs ilyen felhatalmazásuk, hogy például ők kizárhatnak valakit azért, mert az visszanyerte a szeme világát. Lehet, hogy csak egy fizikai gyógyulás volt, de mi van azokkal, akik lelkileg nyerték vissza a szemük világát? Mi van az elmúlt 2000 évben azokkal az emberekkel, akiknek a kezükbe került a Biblia, megvilágosodtak, helyes útra tértek, visszanyerték a szemük világát, és mondjuk mágián végezték? Ilyesmi megtörténhetett Jézus egyházában, a kereszténység történetében. És Jézus ezt így elviselte, és Jézus ezt végignézte, hogy mit csináljanak a követőivel. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2000 év egyház történetének egy ilyen sűrített, rövidített előképe ez a történet, hogy amikor kivetik és kizárják a gyülekezetből ezt az embert, akkor tér vissza Jézus. És engem tulajdonképpen a történetből, és gondolom benneteket is, az érdekel, hogy mi Jézus válasza erre. Mi Jézus válasza erre, hogy ő valakit meggyógyított, ennek az emberek nem örültek, a saját szülei is majd, hogy nem letagadják a dolgot, a szomszédok is bizonytalankodók, viszik a vallási vezetőkhöz, mert a vallási vezetők mondják meg mindig a biztosat, tehát a vallási vezetőknek van leginkább sötét lelki világuk a történet szerint is, ahogy kiviláglik, hogy beszélnek, hogy állnak hozzá, és most nézzük meg, hogy Jézus, amikor visszatér, mert most olvasom a 35. verstől, meghallotta Jézus, hogy kivetették azt, tehát, hogy kizárták ezt az embert, és találkozván vele mondta néki, hiszel-e te az Isten fiában? Rögtön megállok. Tehát itt a vallási vezetők az Isten népe nevében valakit kizártak a gyülekezetből. Jézus Krisztus erre milyen választ adott? Mert ha azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus azért tisztelte Izrael népét, hiszen ő választotta ki, tisztelte a vallási vezetőket is, mert például azt látjuk, hogy soha nem szégyenítette meg őket nyílt színen. Csak az élete végén a Máté 23. fejezete szerint mondta el a jajmondásokat. De addig Jézus nem járatta le ezeket a vallási vezetőket. Nem lett volna helyesebb Jézus részéről, hogy oda menni a vallási vezetőkhöz. Ezzel a vakon születettel is mondjuk egy perújra felvételt kérni? Nem tudom, mit gondoltok erről, hogy Jézusnak nem azt kellett volna tenni, hogy oda viszi őket a vallási vezetők elé, és akkor megkérdezi, hogy milyen jogon zártátok, vagy milyen indokok alapján, vagy nem lehetne ezt felülvizsgálni? Érdekes módon Jézus ezzel nem foglalkozott. Nem vitte oda a vallási vezetők elé, hanem azt az egyszerű kérdést tette fel ennek a szerencsétlen embernek, hiszel-e te az Isten fiában? Ez mire utal? Ez mire utal, hogy Jézus egy kizárás után a kizárt embertől összesen ennyit kérdez? Hiszel-e te az Isten fiában? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos utalás arra nézve, hogy Jézus kit tart az egyházához tartozónak. Jézus azt tartja az egyházához tartozónak, akinek személyes hite van arról a valakiről, aki az áldozatával megszerezte a jogot, hogy az egyház főpásztora legyen. Ezt Jézus részletezni fogja, mert a következő 10. fejezetben, a jó pásztorról szóló példabeszédben Jézus hangsúlyozza, hogy ő a juhok aklának az ajtaja is, meg ő a jó pásztor is. Hogy lehet egyszerre valaki ajtó, meg pásztor? Hogy lehet egyszerre valaki ugyanabban a példabeszél azt mondja, hogy én vagyok az akulnak az ajtaja, és én vagyok a pásztor is. Azt gondolom, hogy ezzel azt fejezte ki Jézus, hogy ő azáltal lett az egyház vezetője, hogy ő az életét adta, tehát így szerezte meg a jogot, ilyen szempontból ajtó. Ha valaki nem nyitotta volna meg ezt az ajtót, hogy nem adta volna az életét, akkor ki mehetne be a juhokhoz? Ki az a pásztor, aki bemehetne zárt ajtókkal? Jézus ezért mondja el ezután ezt a példabeszédet, hogy ő az életét adta azért, hogy megszerezze a jogot,
hogy az egyház vezetője legyen. Ő nem azért nevezett ki egyházat, és nem azért nevezett ki vezetőket, hogy ezek az emberek, ezek a földi eszközök maguknak adják a jogot, hogy ők döntsenek bizonyos kérdésekben. Jézus ugye a Máté Evangélium a 18. fejezetében egy jogot átruházott az egyház vezetőire, ha valaki nyíltan bűnt követ el, akkor ismerjük Jézus mit mondott Máté Evangélium a 18. fejezete szerint, ha valaki az egyházban, egy gyülekezetben nyíltan bűnben él, akkor Jézus felruházta az egyházat arra, hogy először, de akkor se a vezetőséget, először egy valaki menjen és figyelmeztesse azt az embert, hogy ne éljél ebben a bűnben, tehát kérlelje, hogy térjen meg abból a bűnből. Ha nem hallgat rá, akkor úgy próbáld megnyerni azt az ember, hogy másik két testvért vegyél magad mellé, és próbáljatok most már többen a lelkére beszélni, hogy álljon el ettől a bűnös életmódtól. Ha erre a második kísérletre salgat, akkor vidd csak a gyülekezet elé, és a gyülekezet zárja ki az illetőt, ha az az illető ragaszkodik a bűnéhez, semmiféle belátást nem tanúsít, és ő úgy akar élni, hogy abban a bűnben is élni, meg kereszténynek, Krisztus hívőnek is neveztetni magát. Hát ez nem megy. Na de eddig három próbálkozás, három kísérlet zajlódjék le, és ha valaki nem enged semmiben, akkor engedte meg Jézus, hogy valakit kizárjanak a gyülekezetből. Ez az egyetlen egy dolog, amit Jézus a gyülekezetre ruházott, de például ilyen jogot, hogy bármilyen más okból kizárjanak valakit a gyülekezetből, ilyen jogot nem ruházott a gyülekezet vezetőire Jézus. Én élenken emlékszem, mert 1984. februárjában keresztelkedtünk a feleségemmel, 84. februárjában, és előtte két héttel zártak ki bennünket a világközösségből másodszor. Tehát ugye az első kizárás 75-ben volt, a második az 84-ben, és amikor itt járt az egyházunk vezetősége Budapesten, ugye a Népszabadságban megjelent egy kis kommuniké, aminek az volt a tartalma, hogy az amerikai székhelyű adventista egyház azt ismeri el Magyarországon egyháznak, amit az állam is elismer. Tehát ez volt a lényeg, amit az állam is elismer. Ebben benne volt az, hogy amit az állam nem ismer el, az nem tartozik ehhez az egyházhoz, és akkor meg is kérdeztek bennünket, akik akkor várakoztunk a keresztségre, hogy meg akarunk-e így keresztelkedni. Hogy eleve tudjuk, hogy nem is az egyházba, nem is a világegyházba keresztelkedünk, és mi az akkori, hát csenevész, bibliai hitünknek megfelelően, de azért csak azt mondtuk, hogy mi Jézus Krisztussal kötünk szövetséget, Jézus Krisztust ismertük meg, és Jézus Krisztus egyháza ott van, ahol hisznek ő benne. Ismertük Ellen White-tól már azt az idézetet, hogy mindig a hűséges lelkek alkották az egyházat. Hát mindig azok az egyház részei, akik hitben, hűségben kitartanak Jézus követésében. Tehát mondtuk, hogy ez nem kérdés számunkra, mi nem egy világegyházzal kötünk szövetséget, bár tudjuk, hogy van egy világszéles közösség, ez Jézussal való szövetség, és mi a hitünk vallomására keresztelkedünk meg. Aztán utána néhány héttel a keresztségünk után jött Amerikából a válasz, hogy tulajdonképpen nekik nem is lett volna joguk kizárni, mert semmiféle, se bibliai ok egyáltalán nincsen, de szervezeti ok sincsen arra, hogy kizárják azokat az embereket, akik megértették Jézus tanításait, és a nehézségek ellenére is követik ezeket. Tehát azért mondom, hogy azért álltam meg itt Jézusnak a magatartásánál, hogy Jézus egy olyan problémát, amin a szomszédok, a család, a szülők, a farizeusok itt órák alatt nem tudtak zöldágra vergődni, és végül is arra jutottak, hogy kizárják ezt az embert, Jézus 5 perc alatt helyreállított ennek az embernek az egyháztagság. 5 perc alatt. Nem? És az egész mondandómnak a lényege az lenne, hogy azért is Jézusra kell tekintenünk, mert Jézus Krisztus nem csak a jó választ adja meg az életünk minden kérdésében, de higgyük el, hogy ahogy a két pont között a legrövidebb az egyenes, Jézustól is mindig ezt várhatjuk. Mindig a legtökéletesebb és legrövidebb választ adja Jézus. Jézusnak ennyi volt a válasza, hogy hiszel-e az Isten fiában. Felelt az, mármint a vakon született, és mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne. Tehát azért látjuk, hogy
ez a vakon született nem volt olyan szinten, mint ahogy mi keresztségre felkészítünk embereket, és akkor egy fél év, háromnegyed év után tudja, hogy kivel köt szövetséget. Ez az ember talán Jézusról nagyon kezdetleges, vagy talán még olyan fogalmakkal se rendelkezett. Azt mondja, ki az Uram, hogy higgyek bennem? Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, azaz. Azt pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt. Szóval egy ilyen nagyon egyszerű dolog, és ezt Jézus 5 perc alatt megoldotta, mert Jézus olyan követőket szeretne, akik hisznek benne, akik átélték az ő szabadítását, akik az ő szabadításával másokat is meg akarnak ismertetni, és másokat is hívnak Jézushoz, hogy Jézus az egyedüli, aki meg tud téged szabadítani. Hát nem azok az egyháznak az igazi tagjai, akik hisznek Jézusban, átélték a szabadítását, és mások iránt is felelős kötelezettséggel vannak, hogy őket is hozzásegíteni ehhez. Természetesen mindenki tudja, hogy egy egyházban sokféle ember van, mint hogy a gyalom is sokféle halat fog ki. Jézusnak egy egyszerű példázat, ez a gyalom példázat, hogy a háló, ugye a gyalom régi magyar szó háló, a hálót is bevetik a vízbe, a háló kihúz sok halat, az egyházban is sokféle ember van, de az Isten pontosan tudja, hogy az ő egyházának az igazi tagjai, akár egyházon belül, akár egyházon kívül, ne felejtsük el, mert egyházon belül is vannak igazi tagok, de egyházon kívül is vannak igazi tagok, azok, akik hisznek Isten szabadításában, hisznek a megváltási terben, átélik ezt, és másoknak is át akarják ezt adni, hogy mások is tapasztalják azt, hogy amit emberek nem tudnak megoldani, Isten meg tud oldani, Isten tud szabadítani. Ez az igazi egyház, és Isten ezt tudomásunkra hozta, hogy az igazi egyház mindig a látható egyházon belüli hűségesekből, és a látható egyházon kívül a Szentlélek által megszólított hűségesekből áll. És amikor Jézus ezt megteszi a vakon születettel, a 39. vers szerint mond egy döntő mondatot, amit jó, hogyha megértünk a teljes mélységében. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Ez egy döbbenetes Jézusi mondat. A mondat első részét talán értjük. Azért jöttem a világra, hogy akik nem látnak, de látni akarnak, vakok, de látni akarnak, azok előtt megnyíljék az út a látásra, meggyógyulhassanak, hozzám csatlakozhassanak. Ezt talán értjük. De mit jelent az, hogy akik látnak, vakok legyenek? Ezt talán ma úgy mondanánk, hogy akik látnak, vakok legyenek, hogy akik azt gondolják, hogy látnak önmagukban. Látnak nélkülem is. Látni képesek úgy is, hogy ők nagyon okosak, nagyon műveltek, nagyon tudják a dolgokat. Hát az ilyen embereknek az Isten nem tudja visszaadni a látást, mert akkora a magabízás, akkora az önmagukban vagy szervezetben bízás, hogy Isten nem tud velük mit kezdeni. És hogy ez igaz ez a magyarázat, jön a 40. vers, és hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták néki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Tehát azért a farizeusok is ott voltak a közelben, meg ahogy Jézus megjelent és újra fölvette a fonalat a vakon születettel, kezdtek visszapárologni a farizeusok, pedig hát mi dolguk volt, hát már kizártak egy embert, megtették a feladatukat, nem? Micsoda nagy dolog. Ilyen hosszú beszélgetés után végre meghozták ezt a döntésüket, de azért visszajöttek, és azért ott jelzett bennük is a lelkiismeret, hogy föltették ezt a kérdést, hogy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmaradt. Kedves gyülekezet, Jézus ennek a történetnek az egész megoldását ilyen röviden nyújtotta, de mindannyian érezzük, hogy ez egy kis kiegészítést kíván, és ezért tulajdonképp nem kellett volna itt egy fejezetbeosztást tenni, mert a 10. fejezet első verse már is így kezdődik, bizony-bizony mondom néktek. Hát itt semmi új helyszín nincsen, ugyanazon a helyszínen, ugyanazoknak a farizeusoknak a jelenlétében Jézus elmondja az életének egyik legnagyobb tanítását,
önmagáról, mint egyházfőről, az egyház vezetőiről, akiket megbízott, és akik élvezik a tagságnak is a bizalmát, és Jézus elmondja azt, hogy az egyháznak ő az ajtaja, és ő a pásztora, a főpásztora. És elmondja, hogy ugyan vannak emberi vezetők, de milyen érdekes, hogy azt mondja Jézus, most nem idézem fel, de mindannyian ismeritek is részben, meg hát el is lehet olvasni, hogy Jézus az emberi vezetőket mihez hasonlította? Jézus az emberi vezetőket a béresekhez hasonlította, béresekhez, tolvajokhoz és rablókhoz. Ez egy félelmetes dolog, nem? Nem mondta azt, hogy vannak olyan emberi vezetők, akik a jó pásztort követve kisebb jó pásztorokhoz lehet hasonlítani. Azt mondja, hogy béresek, rablók és tolvajok. Ez lesújtó. Lesújtó. Tehát megértjük ebből azt, hogy Jézus miért hangsúlyozza, hogy ő az egyház feje. Miért ő az egyház feje? Miért mondja Pál apostol, hogy a főhöz ragaszkodjék a kéz is, a kar is, a lábak is, tehát hogy a főhöz ragaszkodjunk. Azért, mert hogyha nem Jézushoz ragaszkodunk, akkor tragikus dolgok történnek, ha nem Jézushoz, mint egyházfőhöz ragaszkodunk, nem azt a kérdést tesszük fel, hogy Jézus mit tesz egy ilyen esetben, vagy Jézus hogyan old meg egy kérdést, vagy mi a jézusi példamutatás, hanem elkezdünk emberek véleményére hallgatni, vagy emberek megoldásait követni, akkor óhatatlanul ilyen kategóriákba siklunk bele, hogy béreseket követünk. Mi a béres? Egy ideig úgy tűnik, hogy azonosul a főpásztorral, a jópásztorral. De jön a nehézség, a béres elfut. A béres elfut. Nem az övé a nyáj. Nem ő a kapu, nem ő adta az életét. És tudjuk jól azt, hogyha egy ember nem adja az életét valamiért, akkor már nem úgy áll ahhoz, nem olyan értékes az a valami, mint hogyha az életét adta volna érte. Kik a tolvajok meg rablók? Mert ezt a legborzalmasabb olvasni, hogy csak olyan emberek, akik meglovagolva az emberek jó hiszeműségét, jó szándékát, egyenesen félrevezetik, sőt, kifosztják a nyájat. És ezt Jézus előre mondja, tehát Jézus ilyen kategóriákat mond. És ezért szeliden kérlel bennünket, hogy mi se béreseket, se rablókat, se tolvajokat ne kövessünk. Én 1978-ban ismerkedtem meg ezzel a közösséggel, és azért beszélek most nektek erről, mert 3 héttel ezelőtt éltem át az életemnek egyik legdrámaibb fél napját, amikor itt ültünk ezen a helyen. 3 hét pont, holnap lesz 3 hete, hogy itt ültünk ezen a helyen, és hogy sok minden végig cikázott az agyamon. Például ugye én katolikus egyházban növekedtem föl, és mindenki a családban föl szokta idézni, hogy olyan gyerek voltam, aki a megyés püspök, amikor jött bérmálni, akkor velem mondattak el egy irdatlan hosszú verset, és utána meg kellett csókolnom a megyés püspöknek a kezét, a gyűrűjét, azt a megyés püspökét, akiről később kiderült, hogy a legmasszívabban beépített, államilag beépített ember volt. Én a szívem minden dobogásával ott elmondtam ezt a verset, és megcsókoltam a kezét, és mint katolikus ember úgy gondoltam, hogy a mi egyházunk az egyedül üdvözítő és tökéletes egyház, és a protestánsokat elfajzott eretnekeknek tartottam, még az egyetemen is úgy emlegettek engem, mint hogy egy olyan vad katolikus, aki még a protestánsoknak a szagát se bírja ki, mert hát ezek eretnekek, ezek szektákat hoztak létre. És amikor megtudtam katonakoromban, hogy ahhoz a pap, akihez kimentünk, mint katonák, a felettese jelenti föl, hogy miért foglalkozik fiatalokkal, tehát a plébánossal jelentgette föl, el is helyezték arról a helyről, és kezdett előttem világossá lenni, hogy itt Jézus nevében béresek, rablók és tolvajok vannak, és nagyon sok hívő, lelkületű, katolikus, főleg költő és író figyelmeztetett engem, hogy azért olyan vadul ne higgyek az egyházban, meg az egyház vezetőiben, mert hát köszönő viszonyban nem állnak Jézus Krisztus tanításaival.
akkor bennem is egy kicsit megrendültek a dolgok, és amikor kezdtem érdeklődni így a Biblia iránt, és láttam, hogy egy teljesen biblikus alapon álló egyháznál is ugyanazok a problémák vannak, mint az én egyházamnál. Nem azért mondom, de én akkor tényleg 5 perc alatt átláttam ezeket a dolgokat, hogy egy egyházat úgy lehet a legtökéletesebben tönkretenni, hogyha a vezetőit tesszük tönkre, mert az emberek előtt a tekintélyek mindig tekintélyek. És amit ezt elmondom, azt csak azért mondom el, hogy én 78-tól végigéltem ennek a tragédiának az első felvonását, amikor itt testvérek, itt az adventista közösségen belül megdöbbenve mondták, hogy bennünket karhatalmilag távolítottak el, ott gumibotokkal jöttek a rendőrök, és hogy szombaton miket csináltak, és én úgy magamban mondtam, hogy hát ezek az emberek ennyire hisznek az egyházban, meg az egyházvezetőkben, hogy ennyi sok jót várnak az egyházvezetőktől. És utána mondták a testvérek, hogy hát igen, hogy itt Magyarországon mit kaptunk az egyházvezetőktől, persze hát ők akkor az akkori rendszer beépített emberei voltak, de hogy vártuk a nyugati testvéreket, hogy a nyugati testvérek majd biztos rendet fognak itt teremteni. Hiszen nyugaton nem volt vallásüldözés. Nyugatról néz olyan egyszerűnek látszott ez az ügy, és hogy jöttek be nyugatról a testvérek, valóban, amikor fogadták a mi küldöttségünket, mindig biztosították a mi vezetőinket, hogy ők nagyon jól tudják, hogy itt mi folyik, és ők mellettünk állnak. Csak akkor, amikor a végső színvallásra került a sor, amikor meg kellett fogalmazni egy zárónyilatkozatot, mégis azt mondták, hogy az egyház ott van, akit az állam elismer. És úgy átélem ezt, így visszagondolok egy 30-35 évvel ezelőttre, hogy olyan testvérek, akiket én itt megismertem ebben a közösségben, mint igazán hívő emberek, mint hogyha a világ omlott volna össze, hogy nem csak a magyar vezetőkben kellett csalódni, de a világközösség vezetőiben is kellett csalódni. És én tényleg úgy tudok erre visszaemlékezni, hogy úgy láttam őket, mint hogy ezt nem élik túl. Ezt nem éri, akkora volt a fájdalom, ezt nem élik túl. Aztán jött a harmadik felvonás 89-ben, jött a negyedik felvonás 96-ban, és így vagyunk most mi az 5 felvonásos drámának, én azt gondolom talán az utolsó felvonásánál, mert drámákat sírtak 6 felvonásban. Ha a világközösség azt mondta, hogy tragédia volt 75, akkor kérdezem én, hogy egy tragédia megkezdődik, az hol fog tetőződni? Az első felvonásban? Az első felvonás egy fuvallat volt. 84 az sokkal súlyosabb dolog volt. A 89 még súlyosabb dolog volt, a 96 még súlyosabb dolog, és szerintem most a 2013 a legsúlyosabb dolog. De hát egy tragédia is így emelkedik, és a drámai végkifejlettel azt adja meg neked a tragédia, hogy most te azonosulsz az igazzal akkor is, hogyha elbukik, vagy te azonosulsz azzal, aki erősebb, akkor is, ha nincs igaza. Általában a tragédiák így szoktak befejeződni, nem? Minden tragédia így fejeződik be, hogy ez az a bizonyos katarzis, hogy megtisztítja téged, hogy ezen a világon, aki ragaszkodik az igazsághoz, az elbukik a világ szemében, vagy emberi léptékek szerint, más dolog az Isten szemében, mert az Isten szemében ki a legnagyobb bukott lény? Ki a legnagyobb kudarcot magának elkönyv, akit az egész világ azt mondta, hogy öljük meg? Hát ez Jézus Krisztus. A legnagyobb tragédia Jézus halálával történt, mert mindenki, a választott nép is, a pogányvilág képviseletében Pilátus is, hát csak azt mondták Jézusra, hogy meg kell halnia. Mi egy olyan Jézus Krisztust követünk, aki a halálával, ez az ajtó, amivel megszerezte a bemenetelt azoknak a lelkéhez, akik követni akarják őt. És ő biztos, hogy jó főpásztor, mert hogyha ő az életét adta értünk, és mi ezt tudjuk, hogy az életét adta értünk, akkor ő biztos, hogyha nehéz utakon vezet is bennünket. De biztos tudja, hogy ezt miért engedi meg. És én ebben látom ennek a történetnek a nagy vigasztalását, hogy Jézusban soha nem fogunk csalódni. Emberekbe csalódhatunk, bár jobb lenne, ha nem csalódnánk emberekben, mert ha nem csalódnánk emberekben, akkor talán józanabb emberlátásunk lenne. Az emberektől sajnos ennyi telik ki,
bárcsak mi tőlünk ne elnyitelnék ki, bárcsak a mi életünkben, ha befogadjuk Krisztust, ne tennénk ilyeneket a mi hétköznapjainkban, vagy a mi közösség életünkben. Bárcsak Jézus Krisztus győzelemre tudná vezetni a népét, de én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus úgy fogja győzelemre vezetni a népét, hogy sok nyomorúságon keresztül, sok megpróbáltatáson keresztül fogja győzelemre vezetni, és ő neki előre elrendelt eszköze a rostálás. Tudjuk ezt, hogy Jézus meg fogja rostálni a népét, hiszen a maga életében is ezt tette. Mi lett volna, ha Jézus a nagy galileai válsággal nem rostálta volna meg a követőit? El tudjátok gondolni azt, hogy Jeruzsálemben olyan emberek özönlöttek volna, akik azt várták volna, hogy Jézus mikor veszi át a hatalmat? Mikor veszi át, amiben ők hittek, hogy Jézus politikai hatalmat fog magához, megmutatja, hogy milyen ereje van, megmutatja, hogy övé az egész Izrael, és talán ezzel az erővel még a rómaiakat is ki lehet toloncolni az országból. Jézus ezt soha nem tette, inkább megosztást eredményezett, hogy visszautasította, és hogy a keresztnél, akik ott állnak, végül is szétne széledjenek.